0: Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
1: Az Antal Gábor trió új lemeze és nyári koncertjei, vendégünk a stúdióban Antal Gábor jazz-zongorista, zeneszerző. 20. alkalommal rendezik meg a Wagner napokat a Műpában, a fővárosban. A Múzeumok Éjszakája program sorozat keretében Nyíregyházán két intézmény is várja a látogatókat június 20-án, valamint a Kórusok Éjszakájára készül Veszprém. Kedves hallgatóink, Önök a Kalendáriumot, a Kossuth Rádió kulturális ajánló műsorát hallják. Köszöntöm Önöket a mai szerkesztő Márta Renátó nevében is. Az Antal Gábor trió lemez bemutató koncertje április végén volt a Pesti Vigadóban, azóta több helyen is koncertezett a trió. A stúdióban itt van velem a formáció alapítója, Antal Gábor jazz-zongorista, zeneszerző. Köszöntöm szeretettel.
2: Üdvözlöm, és üdvözlöm a hallgatókat is.
1: 10 éve jött létre a trió is, ez a Shells of Peace című album már nem az első lemez. Varga Szabolcs dobos és Szentgalai György basszusgitáros a másik két tagja a triónak. Egy jazz zenei album hogyan születik meg?
2: Nálunk ez egy nagyon kreatív folyamat, nagyon szeretünk együtt alkotni. Általában mindig a próbára hoz valaki egy témát, egy zenei ötletet, amit megmutatunk egymásnak, elkezdjük boncolgatni, elkezdünk improvizálni a próbán, és hagyjuk, hogy szinte maguktól alakuljanak ezek a zenei ötletek, és formálódjanak. És nagyon gyorsan eldől, hogyha egy zenei ötlet megállja a helyét, és tényleg érdemes arra, hogy egy dalt faragjunk belőle, és esetleg később megjelentessük. Ezeket az ötleteket érleljük, megtartjuk, és addig-addig finomítjuk, amíg aztán tényleg elérik végleges formájukat. De a véglegest meg érdemes úgy tekinteni, hogy ahány koncert, szerintem még soha nem játszottunk el kétszer egyformán egy dalt, úgyhogy ezért is nagyon izgalmas a közös alkotás a srácokkal, így a trióban.
1: Amikor ezek a dallamfoszlányok bemutatásra kerülnek a többiek által, mondjuk hoz akár Varga Szabolcs egy ötletet, vagy Szentgalai György, akkor ezt már egyből elkezdik rögzíteni, mert azért soha nem lehet tudni, hogy mi az értékes az elején, vagy gondolom én, és mi az, amit el lehet engedni. Szóval, hogy zajlik ténylegesen ez a folyamat, hogy képzeljük el, hogy lássunk egy picit bele ebbe.
2: Igen, a hangfelvételen való rögzítés nagyon fontos eleme az alkotásnak, hiszen ezek a pillanatok tényleg jönnek és mennek, és nagyon jó, hogyha van róla egy hangfelvétel, amit később vissza tudunk hallgatni. Én például nagyon sokszor, amikor szólóban leülök a hangszerhez, és a gyakorlásomnak része az, hogy tudatosan rászánok egy-két órát arra, hogy akkor most kifejezetten improvizálok, és hagyom, hogy előjönnek ezek a kreatív ötletek, mindig bekapcsolok egy hangfelvevőt. És ezeket tárolom a telefonomon, és amikor például utazom egyik helyről a másikra, villamoson, vagy amikor megteltem azt, hogy éppen zenét hallgatok utazás közben, akkor ezeket az ötleteket előveszem, és gyakorlatilag friss füllel tudom őket hallgatni, és akkor innen is tudok válogatni, hogy ez még később nekünk nagyon jól fog jönni a trióval egy próbán.
1: Egy jazz formációnál ugye az improvizáció nagyon fontos, de hogy ilyenkor azért egy alapkotta jegyzés készül a többiek számára, és akár, hogy nagyjából tudjuk, hogy az adott dal, amely kap egy címet, egy fantázia nevet, nem tudom, ez hogy születik meg vajon, de hogy az alatt futva azért mégis a főbb dallamot csak lejegyzi akár, vagy a zongorista, vagy a basszusgitáros.
2: Igen, a Shards of Peace új lemezünknél azért is különleges, mert ebből nem készült kotta. Tehát itt, ami történik a próbán, azt mi megjegyezzük, illetve a hangfelvételek formájában rögzítjük, és ez is egy nagyon érdekes alkotási, például magamon tapasztalom, hogy amit fél után tanulok meg, például a kotta nélkül, az egészen másképpen marad meg a szívemben, lelkemben, fülemben, mint hogyha valamit kottáról tanulok meg. Az is egy stabil és egy nagyon jó tudás, de érdekes, hogy ezeket a zenéket soha nem láttam leírva, de bármikor le tudnám őket kottázni gyakorlatilag egy asztalnál, mert ott van a fejemben a dolog.
1: Azt mondta, hogy egyik dal vagy zeneszám sem hangzik el ugyanúgy az egyik koncerten vagy a másikon. Min múlik, hogy mondjuk egy adott dal az egy koncerten 3 percig tart, vagy 12-ig?
2: Igen, ez egy jó kérdés. Ahány hely annyiféle atmoszférában rendelkezik, nagyon-nagyon sokféle közönséggel találkozunk, és tényleg minden koncert egy másik szituáció, és zenészként érzékeny emberek vagyunk, és érezzük azt, hogy az az adott helyszín mit hoz ki belőlünk, és általában az improvizációknak a hosszát nem tudatosan figyeljük, hogy az most egy perc, két perc, de valahogy az ember elkezd építeni egy improvizációt, ad neki egy ívet, és akkor van, amikor például ez picit hosszabban sikerül, vagy rövidebbre sikerül, de ami nagyon fontos, az szerintem így a trióban az egymásra reagálás, és nálunk szerintem ez nagyon-nagyon jól tud működni, hogyha valaki tényleg belehoz egy új ötletet abban a pillanatban a koncert során a darabban, ami még nem fordult elő, akkor nagyon-nagyon klasszul tudunk erre így reagálni. Tehát mind emberleg is nagyon jó barátok vagyunk, nagyon szeretünk együtt tényleg elmenni, csak nem tudom, sétálni, beülni valahova, beszélgetni, és szerintem ez a közös zenélésben is tükröződik.
1: A Shards of Peace nyáron hallható valamerre az országban, vagy külföldön, tehát hol fog koncertezni a trió ezt? Ha valakinek felkeltettük most az érdeklődését, hogy minden koncerten akár máshogy is meghallgatja ugyanazon dalokat, akkor lehet, hogy majd lesz egy ilyen állandó tábor, ami egyik koncertről a másikra fogja majd kísérni az Antal Gábor triót. Szóval, hogy hol találkozhatunk önökkel?
2: Igen, elég sűrű a koncert naptár szerencsére. Magyarországon legközelebb július 11-én Lovason fogunk játszani, ahol megnyílik a Heart & Cherry Galéria gondozásában megvalósuló két hónapon át látogatható kortárs művészeti kiállítás, és ez a tárlat képzőművészeti és zenei programokkal várja majd a látogatókat a nyár folyamán, és mi július 31-én fogunk itt fellépni a trióval, és van egy nagyon megtisztelő külföldi koncert meghívásunk. Meghívást kaptunk a Bakui Piano Fesztiválra, ahol pedig július 7-én fogjuk képviselni Magyarországot, és ez nagyon kiemelkedő szakmai elismerés számunkra.
1: Azért remélem, majd Gábor megkérdez, hogy hány magyar van a közönség soraiban.
2: Mindenképpen, és mindenkit szeretettel várunk, aki arra jár.
1: Járnak-e mások koncertjeire a jazz zenészek? Meghallgatják-e a konkurenciát, vagy akár inspirálódnak-e mások zenéjéből?
2: Én nagyon szeretek mások koncertjére elmenni, mert nagyon nyitott vagyok, nagyon sokféle zenét hallgatok, és nagyon-nagyon szeretek inspirálódni másoknak a zenéiből, akár hogyha külföldre jön egy előadó, akit nagyon szeretek, akkor mindig igyekszem elmenni a koncertekre, hogyha éppen én nem játszom valahol. De a magyarok között is vannak kedvenceim, akiket nagyon szívesen hallgatok. És például mi nagyon nagy inspiráció volt számomra Shai Maestro, kedvenc zongoristám, és neki volt a múlt évben Budapesten egy szóló zongora koncertje, egymás után két koncertet adott, és hát én az első koncertre gondoltam, hogy elmegyek, viszont annyira tetszett, hogy úgy döntöttünk ott pár, hogy maradunk a másik koncertre is, és nagyon boldog voltam, mert egy teljesen más műsort játszott. És a két koncert között pedig volt vele lehetőség egy picit szakmai beszélgetésre, úgyhogy ez is nagyon sokat adott nekem.
1: Aki pedig Antal Gáborral szeretne találkozni, ez nem csak a trióban láthatja zenélni, hanem van egy Melodika projekt nevű formáció, itt a játékos oldalát mutatja meg, hát itt azért gyerekeknek interaktív módon klasszikus szerzők közismert dallamait adják át, ezek is igen népszerű programok.
2: Igen, nagyon szeretem a Melodika projekt zenekart, egy igazi kihívás számomra. Itt teljesen más zenét játszunk, mint az Antal Gábor trióval, és én ezen a Melodika nevű sokak által viccesnek vagy gyermekhangszernek titulált hangszeren szoktam játszani. Nagyon szeretem ezt a harmonika-szerű hangját, azt, hogy tudom magammal vinni bárhova, gyakorlatilag könnyedén, és itt Pödör Bálint és Csernus Katalina a zenésztársaim. Melodika projekttel pedig most Ausztriában és Hollandiában turnéztunk az elmúlt hónapban, és fantasztikus koncertélményekkel tértünk haza.
1: És ha valaki Csemerbogi koncertre jár, ott is láthatja Gábort zenélni, hiszen Csemerbogival is rendszeresen lépnek fel.
2: Igen, és már is van egy koncertdátum, amire nagyon nagy szeretettel hívom a kedves közönséget. Június 21-én Budapesten, a Szent István Parkban fogunk fellépni, és az Amour Parisien Chanson estünket fogjuk bemutatni Bogival.
1: Antal Gábornak ennyi arca van, ilyen színes, de új lemezzel jelentkezett az Antal Gábor trió, Shards of Peace címmel. Erről is beszélgettünk az előbbiekben. A vendég, a formáció alapítója Antal Gábor, jazz zongorista, zeneszerző volt. Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönöm, hogy itt lehettem.
1: A folytatásban pedig természetesen a trió zenél.

0: Dupla jubileum, dupla ring. Idén 20. éve rendezi meg a művészetek palotája, a MÜPA, a budapesti Wagner napokat a fővárosban. A rendezvény sorozat keretében hagyományosan színpadra állítja az intézmény Wagner, a Nibelung gyűrűje opera tetralógiát, amelyet idén kétszer is megtekinthet a közönség. Márta Renátó Korencsi Endrét, a MÜPA produkciós igazgatóját kérdezte a június 30-áig tartó rendezvény sorozatról.
1: A művészetek palotájában a Wagner napok nem új rendezvénysorozat, viszont annál inkább népszerű. Mire készülnek, mi a fókusz, miért érdemes meglátogatni a MÜPÁ-t?
2: Az idei Wagner napok már a 20. Wagner napok a MÜPA történetében. 2006-ban volt itt az első bemutató, amúgy egy pár szifállal kezdtük a Wagner napokat, és most a 20. jubileumon újra egy új rendezésben került színpadra a pár szifál, ami egy nagyon érdekes, koncertszerű, picit szenírozott előadás, ahol a művész gyakorlatilag az egész termet bejátszák, beéneklik, minden emeleten, mindenhonnan előkerülnek szereplők, kórustagok, tehát hogy ez mind önmagában, mint előadás is nagyon izgalmas. De hát a Wagner napok a MÜPA életében mindig egy igazi ünnep, ilyenkor nagyon sok programmal készülünk, és hát azért a jubileumi Wagner napok csúcspontja az, hogy a Nibelung gyűrűjének tetralógiáját azt kétszer is színpadra tűzzük, Fischer Ádám vezényletével. Azt gondolom, hogy aki még nem ismeri Wagnert, az jó, hogyha a ringgel kezdi, mert az egy olyan különleges élmény zeneileg, látványát tekintve, a történetét tekintve, hiszen ez egy fantasztikus mese történet, hogy biztos vagyok benne, hogy nem fog csalódni, főleg azért, mert olyan fantasztikus énekesek vannak itt velünk a 20. jubileumi Wagner napokon is, ahogy azt már itt megszokhatták, tehát nagy nemzetközi sztárok, és mellette pedig a magyar opera éneklés kiválóságai is.
1: Wagner a német operát írta meg azzal, amit említett, nem csupán az opera szerelmeseinek kínálnak önök programokat, de mindenképpen kiemelendő, hogy a Wagner játszás egyik nemzetközi központjává tették Budapestet. Mi várható még, ami nem opera?
2: Alapvetően kiegészítő programok, amik színesítik még a programunkat. Egyrészt ugye a Wagner operák szünetei, ezek hosszú szünetek. Ilyenkor várjuk a vendégeinket külön Wagner sörökkel, vannak Wagner tematikájú koktéljaink, vannak kiállítások, régi Wagner előadások, fotóiból, régi Wagner előadásaink hirdetéseiből. Ezen kívül veti régi Wagner felvételeinket, lemutatásra kerül egy dokumentumfilm, ami a Wagner Ring készültét mutatja be. Ezen kívül volt egy dalest már itt a Wagner napok keretében, ami szintén minden évben egy visszatérő program eleme a Wagner napoknak.
1: Illetve 2027-ben visszatér Kovalik Balázs legendás rendezése, a Bolygó hollandi.
2: Wagnernek egy nagyon híres és nagyon izgalmas darabja, ami talán az igazi különlegessége, hogy az idei évben Fischer Ádám mellé csatlakozott a Wagner napok művészeti társvezető ként Tajna Martin, és a 27-es évadban ezt a Bolygó hollandi előadást, ezt ő fogja vezényelni, ő segített összeállítani a szereplőgárdát. Ez látványában is egy nagyon izgalmas, nyilván Kovalik Balázshoz méltó módon egy modern megfogalmazású előadás, ezt 18-ban játszottuk utoljára, tehát most hosszú évek után fog visszatérni a MÜPA színpadára.
1: A Wagner napok két évtizedre tekint vissza. 21. század negyedében létezett a Wagner napok. Nyilván ez a szervezőknek lehetőséget ad arra, hogy visszatekintsenek. Lesz egy kiállítás is magáról, a rendezvénysorozat történetéről.
2: A MÜPA-ban a Wagner napoknak az igazi állandó motivuma az, hogy itt nálunk a zene van igazából a fókuszban. Ugye nyilván nem egy színházteremben játsszuk ezeket az előadásokat, hanem a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyteremben, ami azt jelenti, hogy a kezdetek óta kiemelt szerepet kap az, hogy itt ez zeneileg tökéletesen szólaljon meg, és ugye az úgynevezett félig szenírozott műfajban állítjuk ezeket színpadra. Vannak előadásaink, amik kezdetek óta itt vannak velünk, ugye a Ring is ilyen, és évről évre pedig születtek újabb és újabb rendezések. Ugyanilyen például a 18-as Tristán és Izolda, amit ugyanúgy 27-ben fogunk most újra visszahozni a MÜPA színpadára. Megújulni mindig lehet, Wagner témáját tekintve örök értékekről, örök érzelmekről szól, szerelemről, bosszúról, hatalomról, félelemről, féltékenységről, tehát van benne egy állandóság. Vannak állandó nézőink is, akik már évről évre visszatérnek, de látjuk, hogy szerencsére egyre több fiatal néző is már itt van velünk a Wagner napokon.
0: A fővárosban még június 30-áig tart a MÜPA 20. Wagner napok programsorozata, amely egy korszak lezártát is jelzi. Az alapító Fischer Ádám Kossuth-díjas karmester ugyanis utoljára vezényli itt a MÜPA Ring ciklusát. Ezt a feladatot a jövőben Rajna Martin veszi át tőle.

0: meine Kraft. Ich soll etwer offensier, was hinter die Welt.
1: Nyíregyházán két intézmény is várja a látogatókat június 20-án szombaton. A Kálai gyűjteményben a Mohácsi csatára emlékeznek majd, míg a múzeumok éjszakája másik nyíregyházi helyszínén, a görög katolikus templomban az egyház és a tűz kapcsolatára szerveznek programokat. Részletek következnek most Zsoltos Barnabástól.
2: Évek óta a május végi, június elejé kiállítás adja az alapját a múzeumok éjszakának.
3: Nyíregyházán a Kálai gyűjtemény igazgatója Dohanics László.
2: Június 2-án nyitottuk meg a Mohács 500 című nagyszabású kiállításunkat. Partner találtunk a Magyarországon működő Történelmi Hadi Akadémia Alapítvány személyében. Zsolnai Gáborék tulajdonképpen a teljes komplex programot fogják nyújtani, amelyben 16 órától hajnal 1-ig rengeteg érdekesség megtalálható.
3: Sokkal gazdagabb a Kálai gyűjtemény, mint amit most igazgató úr elmondott. Feltételezem, hogy még mást is megmutatna.
2: Így van, mert ezek a programok, mint a múzeumok éjszakája, arra is nagyon jók, hogy a Kálai gyűjtemény állandó kincseit is bemutassuk. Ebben tulajdonképpen szerepet kap a Kálai gyűjtemény állandó kiállítás. Kálai család folyamatosan látogatja leszármazottak a gyűjteményt, ebből kifolyólag sose jönnek üres kézzel, és ezeket az új relikviákat, dokumentumokat, fotókat, tárgyakat folyamatosan beszeret és be is mutatjuk a hozzánk ellátogatóknak.
3: Múzeumok éjszakája alkalmat teremt arra, hogy alaposabban megismerjék a görögkatolikus múzeum. Dr. Szabó Irén, a múzeum igazgatója.
4: A görögkatolikus múzeum Nyíregyháza belvárosában 2023-ban nyitotta meg a kapuit. Múzeumok éjszakája időpontja ugye Szent Iván éhez kapcsolódik, illetve a liturgikus évben keresztelő Szent János születésének a napja, ezért mi mindig ehhez a két dologhoz igyekszünk tematikusan is kapcsolódni. Ebben az évben a tűz lesz a témánk. Szent Iván egy tűzugrás van, tűzgyújtás, de nyilván a nyári tűznek a kiteljesedés, a nyári napsütésnek a heve már ilyenkor érezhető. A tűz határozza meg a programjainkat, vagyis az előadásokat, a tárlatvezetéseket, illetve a gasztronómia és a kézművészet és foglalkozások mindegyike valamilyen módon a tűz köré kapcsolódik. Kapunyitás 17:30 van, és éjfélig tartanak a programok. Többféle kézműves foglalkozás van. A levendula most van tejében, levendula koszorú, levendula buzogánykötés, aztán üvegfestés tűzmotívumokkal, illetve Szent Élés próféta ünnepe van hamarosan, ugye tüzes szekéren ragadtatott az égbe, tehát ezeknek a motívumoknak az üvegre festése, illetve a kapunyítást követően különböző előadásokba kapcsolódhatnak be. Két nagy tematikus előadásunk lesz, az egyik a tűz az ikonokon, a képi ábrázoláson és a görögkatolikus hagyományban, a másik pedig a tűz a hagyományos társadalomban. Deák Zita professzor asszony tart egy vetített kép.

0: Még egy program június 20-ára a Veszprém környékén élőknek. Szintén ezen a napon tartják Veszprémben a kórusok éjszakáját. A Királynék városa központi helyszínein, a belvárosban összesen 11 helyszínen énekelnek majd a fellépők, körülbelül 1000 taggal. A rendezvény délután 4 órakor kezdődik, és majdnem éjfélig tart. Felszegi Csaba elsőként Sugár Péterrel, a főszervező Liszt Ferenc kórustársaság vezetőjével beszélgetett.
1: Kórusok éjszakája nem rólunk szól elsősorban. Kórusok éjszakája a kórus éneklésről szól. Természetesen mi is, mint a minden meghívott kórus, Veszprém megyeiek, országos kórusok, és lesznek külföldi kórusok is. Minden kórusnak lesz egy repertoárja, amit előadhat a kapella 20 percben, kétszer is, és lesznek közös éneklések is, amikor mind a több száz, tehát közel 1000 kórus énekes együtt fog énekelni. Nem rólunk szól, ez a kórus muzsikáról szól, a kórus éneklésről szól.
2: És akkor a kórus társaság főszervező?
1: Igen, mi vagyunk a főszervezők, mi vállaltuk ezt magunkra. Nagy feladat, és nagy öröm, hogy ilyen jól sikerült az első, és nagyon szeretnénk, hogy a következők is ilyen jól sikerüljenek. Énekben lehet legjobban összetartozni, együtt éneklésben, és noha itt a meghívott kórusok külön-külön énekelnek napközben vagy délután, de mégiscsak egyben éneklünk, tehát együtt éneklünk. Nyilván, ahogy mondtam, lesznek közös művek, közös fellépések, amikor meg sok százan éneklünk együtt. Hát egy fantasztikus élmény, azt kell, hogy mondjam.
3: Június 20-án, ugye második alkalommal lesz itt Veszprémben a kórusok éjszakája.
2: Erdélyi Ágnes az egyik fellépő, Veszprém város vegyes karának karnagya.
3: Tavaly is már közreműködtünk ennek a létrehozásában, és az idén is a Városháza aulájában kapunk lehetőséget önálló műsorra. Mi is, illetve Veszprém város vegyeskara felnőtt énekkara, utána pedig szintén önálló műsorral az ifjúsági vokál. Este 8 órakor fogunk ott énekelni, előtte viszont itt a gyönyörű Erzsébet ligetben körben fognak állni a vendégkórusok mindnyájan, és egymást megköszöntjük egy-egy rövid dallal.
2: Az aula, ugye az önkormányzatnál egy fantasztikusan jó akusztikájú tér. Be lehet énekelni? Azt a teret jól?
3: Az nem túl nagy tér, viszont magas, 3 emelet magas, úgyhogy ideális tulajdonképpen, mert a legkisebb hangot is szépen felerősíti, be lehet énekelni egy kellemes muzikális hely.
2: Hányan lépnek fel a kórus tagjai közül?
3: Körülbelül 50-en leszünk, azt hiszem. Ugye ez már éppen a tanévnek a vége. Remélem, hogy az idei szép, gazdag repertoárból ugye csak azokat a műveket lehet énekelnünk, amelyhez nincsen kíséret, mert a kórusok éjszakájának a fő filozófiája az, hogy csak az emberi hang szólaljon meg. De hát ebben a műfajban is azért nagyon sok és széles a repertoárja a vokálnak is, meg a felnőtteknek is.
2: De hát említette, hogy a vokál is fellép, ugye a gyerekkórusok hányan vannak?
3: A vokálban is körülbelül 50 fiatal van. Hát most nehéz évünk van, mert óriási öröm, hogy ilyen sokan lettek az elmúlt években, de 13-an leérettségiznek most, úgyhogy könnyek között fogjuk őket elbúcsúztatni.
2: Ne felejtsük el, hogy 70 éves idén, ugye a vegyeskar, ünnepelnek most is már ezen a kórusok éjszakáján is?
3: Megemlítjük, mostanában mindig elővesszük a kórusnak a zászlaját, ami egy hát legalább 20 kilós patinás darab. Most már sajtótájékoztató is volt erről, hogy egy teljes jubileumi évadot indítunk.
0: Kórusok éjszakája június 20-án tehát Veszprémben, ma pedig június 18-án az Országos Színházi Találkozó keretében rendezik meg az első színházi foci gálát az Olá Gábor utcai Debreceni Sportcentrumban.

A tornán 8 csapat közel 90 résztvevő lép majd pályára. Köztük ismert színművészek a debreceni és budapesti nemzeti színházakból és egykori kiváló labdarúgók. A fővárosi nemzeti színház művészei nem csupán a futballpályán, hanem Dél-Koreában is helyet állnak. Szeulban a 23. Busan International Performing Arts Fesztiválon május közepén mutatták be a művészek a Körhinta című előadást. És nekem nem maradt más hátra, mint hogy elköszönjek a hallgatóktól, hiszen a kalendárium véget ért. A mai adást Márta Renátó szerkesztette. A hangmérnök Lajer Rita volt. Babucs Krisztát hallották.

0: világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egy sejtését 80 év alatt egyetlen matematikus sem tudta bizonyítani. Most egy mesterséges intelligencia megcáfolta. Ember, kutya, családi törpemhalac. Hogyan dolgozzák fel a hangokat? Magyar kutatók egyedülálló kísérleteiről számolunk be. Végül pedig madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások. Gimes Júlia vagyok, ez pedig a Kossuth Rádió tudományos magazinja, a csütörtöki felfedező. Munkatársammal, Schwarz Nórával azonnal kezdünk, tartsanak velünk!
1: ...1983-ban megkapta a matematikusok egyik legnagyobb megkapható díját, a Wolf díjat. A hivatalos indoklásban matematikai munkássága között sorolják fel azt, hogy személyesen serkenti a világ matematikusainak munkáját.
2: Részben előadások folytán, részben sokat utalok és sok emberrel beszélgetek.
0: A 20. század egyik legjelentősebb matematikusát, Erdős Pált hallják egy 1988-ban készült felvételről.
2: Részben közös cikkeket írok sok emberrel, és sok problémát vetek föl, amelyek általában azért elég szerencsések voltak. Persze volt egy pár probléma, amely később nem tűnt föl érdekesnek, vagy rosszul volt fölvetve, vagy pedig triviális volt. Azt nem is mondom, hogy a hibás volt, mert az néha az ember egy rossz sejtést mond, az ugyanolyan jó, mint egy jó sejtést mond, megindított egy új fejlődést. A Semerédi megoldott egy Turánnal való sejtésünket még 1930-as évek elejéről, ezért $1000 ígértem. És Semerédi ezt megcsinálta 1972-73-ban.
1: És miért ütősz ki díjakat? Ez nem minden matematikusnak szokása.
2: Ezt még elkezdtem nagyon régen, mikor nagyon kevés pénzem volt, akkor $1 ígértem egy problémáért, és így növekedett ez lassan. Az első komolyabb díj az $20 volt 1954-ben. Egy radóval való kérdésünket oldotta meg Specker, amiért $20 ígértem.
0: Erdős Pál egyik sejtését 1946 óta nem sikerült bizonyítania egyetlen matematikusnak sem. Teljesen laikusan fogalmazva, a végtelen kockás füzet problémájáról van szó, de mivel a kockás füzetben egyáltalán nincsenek kockák, jobb, ha négyzetrácsokról beszélünk. Nos, Erdős sejtését ennyi év után megcáfolta egy mesterséges intelligencia, mégpedig az OpenAI vagy OpenAI cég egyik konstrukciója. Pach János matematikust, akadémikust kértem a hír értelmezésére.
3: Erdős Pál óriási hatással volt ránk, és futballhasonlattal élve nagyon jól látott a pályán. A matematikának nagyon sok területét belátta, ismerte, és sikerült olyan kérdéseket föltennie, amik a matematika különböző területeit kötötték össze, sok közöttük a nagyon mély kérdés, és az egyik ilyen probléma volt, egyik kedvenc probléma, ezt 1946-ban publikálta, de akkor már azt írta abban a cikkben, hogy ő már sok éve gondolkodik ezen a problémán, csak hát sajnos nem ért el fontosabb eredményeket, hogy ha veszünk N pontot a síkban, akkor ugyanaz a távolság maximum hányszor fordulhat elő közöttük. Úgy szeretnénk venni a pontokat, hogy a távolságok között sok olyan legyen, amelyik egyforma. És a legnépszerűbb, a legjobb távolságot összeszámoljuk, hogy hányszor fordul elő, és azt szeretnénk, hogy az minél többször forduljon elő. És Erdős azt sejtette, hogy a négyzetrács a legjobb, hogyha abban megkeressük, hogy egy távolság hányszor fordul elő a legtöbbször, az lesz a legjobb. És ez az, amit most az OpenAI minden matematikus segítség nélkül megcáfolt, egy olyan konstrukciót talált, amiben a legnépszerűbb távolsága sokkal többször fordul elő, mint a négyzetrács pontjai között.
0: Erdős gyakori szórakozása volt, hogy a sejtéseinek a bizonyítását kvázi kiadta feladatként, és célprémiumot lehetett érte kapni. Ezt a sejtést Erdős kiadta-e így kérdésként?
3: Hát tulajdonképpen már 1946-ban, 33 éves korában nagyon nagy nemzetközi tekintélynek örvendett, úgyhogy ha volt egy olyan sejtése, amit ő nagyon szeretett, és rengeteg beteg embernek elmondott, akkor ez nem kellett pénzdíj, hogy ezen gondolkozzanak az emberek, nem kiadta, hanem hát lecsaptak rá, mert egy gyönyörű kérdésről van szó, gyönyörű sejtésről van szó. És ráadásul a matematika fejlődését tulajdonképpen ez a sejtés és néhány más kérdés, amit pontok közötti távolságok eloszlásáról föltett, nagyban befolyásolták. De valóban erre is ajánlott, nem tudom én, 500 vagy 1000 dollár pénzdíjat, amit hát most érdekes lenne, hogy oda ajándékozna az OpenAI cégnek, amelyiknek a vagyona 150 milliárd dollár körül mozog.
0: Tudjuk-e, hogy mit tudott a mesterséges intelligencia, amit az emberek az elmúlt 80 évben nem?
3: Ezt nem tudjuk, és szerintem még jó ideig nem fogjuk tudni. Repül a nehéz kő, ki tudja, hol áll meg. Tudjuk néhány olyan elvet, ami alapján ezek a kutatóprogramok születtek, és ezekben nagy szerepet játszottak elméleti matematikusok, de hogy ennek hol van a határa, azt még messze nem tudjuk. De bizonyos dolgokat tudhatunk. Azt tudhatjuk, hogy a matematika oktatást teljesen át kell változtatni, mert hogy rendezünk meg olyan versenyeket, amin a föltett kérdéseket, hogyha valaki előtt ott van egy telefon, vagy pedig a szemüvegébe be van építve egy kamera, amelyik az internettel kapcsolatot tart, akkor egy másodperc alatt a mesterséges intelligencia megválaszol. A másik, hogy oktatnak matematikát azok a tanárok, akik tulajdonképpen, hogyha beírják a ChatGPT-be, hogy készítsél egy programot, amelyik 10 előadásban a matematikai analízist bevezet minket, akkor egy percen belül ki fog köpni egy csodálatos tankönyvi stílusban készült, szinte kész szöveget, feladatokat is fog ehhez produkálni, azokat a feladatokat a diákok meg tudják ChatGPT segítségével oldani, és aztán az egészet a ChatGPT-vel ki lehet javítatni, tehát itt világos, hogy új dolgokra van szükség. Tulajdonképpen az is nehéz, hogy mire készítsék föl a matematikusokat, milyen képességeket kell majd fejleszteni. Mert hogyha tényleg ennyire jó lesz a mesterséges intelligencia feladatok megoldásában, akkor devalválódik annak az értéke. Tehát valószínűleg az lesz egy igazán fontos készség egy matematikusnak, hogy jó kérdéseket tud föltenni. De ahhoz, hogy jó kérdéseket tudjon föltenni, ahhoz valami módon látnia kell a pályán, mint erdősnek.
0: Tehát akkor tulajdonképpen azt mondja, hogy arról azért nincs szó, hogy a matematikusoktól a matematikai problémák megoldását átveszi a mesterséges intelligencia, vagy egyelőre még erről nincsen szó?
3: Hát egyelőre erről még nincs szó, de persze ez is benne van a pakliban, hogy a feladat megoldásban sokkal jobb lesz a mesterséges intelligencia, és biztos, hogy sokkal jobb lesz, de azt a szerepet, hogy jó kérdéseket tegyen fel, az valószínűleg még egy jó ideig nem tudja átvenni a matematikusoktól. Nincsen matematikai szemlélete egyelőre ezeknek a mesterséges intelligencia programoknak, amennyire meg tudjuk ítélni. Az a jó matematikus, aki meglátja, hogy mi az a kérdés, ami milyen fekvő problémákhoz vezet, és aminek a megoldása alkalmazható lesz nagy valószínűséggel más feladatok megoldására is, és esetleg alkalmazható lehet fizikában, csillagászatban és egyéb tudományokban. És például ennek a távolságos erdős problémának az esetében rögtön levonták matematikusok a tanulságokat, egy olyan kapcsolatra világított rá a bizonyítás, amit eddig senki nem aknázott ki, és május 20-án tették közré ezt az OpenAI cikket, és azóta ezt a módszert matematikusok vagy mesterséges intelligencia segítségével, vagy anélkül, ez néha nem teljesen világos, alkalmazták más fontos feladatok megoldására, és hát nekem különös öröm, hogy ezek között a feladatok között sok erdős feladat is szerepel, azért különös öröm, mert ez a terület közel áll hozzám, és egy csomó olyan kérdés van, amire hát kis túlzással azt mondanám, hogy odaadnám a félkaromat, hogyha tudnám a választ. És lehet, hogy ezek most a következő néhány évben elérhetővé válnak.
0: Akkor ezek szerint nem esett kétségbe, amikor kiderült, hogy egy erdősejtést éppen egy mesterséges intelligencia cáfolt?
3: Nem, egyáltalán. Én rendkívül izgatott vagyok. Elkezdtem játszani ezzel a dologgal, és próbálom megtanulni, hát nyilván az esélyeim sokkal kisebbek, mint valakinek, aki ma van matematikusi pályája elején, de megpróbálom kideríteni, hogy mik azok a határok, amire az ember tudja használni a matematikai kutatásban ezeket a módszereket. De ismerek olyanokat, akik ettől megijedtek, és hát egyébként indokolt, mert tényleg nem látjuk pontosan, hogy a matematikus munkát mennyire fogják megváltoztatni ezek a mesterséges intelligencia programok. De ez egy kis sarka a valóságnak. Természetesen a matematika az az élet olyan területei közé tartozik, amit a legkönnyebb formalizálni. Tehát tulajdonképpen amióta a sakkozógép megveri a világbajnokot, és az önvezető autók ilyen ragyogóan közlekednek az utakon, azok után nem meglepő, hogy a matematikában is rendkívül hasznos a mesterséges intelligencia. De óriási változások lesznek, amik nem csak matematikusokat fogják érinteni. Hát azt is mondhatnám, hogy kit érdekelnek a matematikusok. Az egész társadalmat fogják érinteni. Senki sem tudja, hogy ez milyen mértékű munkanélküliséghez fog vezetni. Senki sem tudja, hogy a megfigyelésnek és a központi irányításnak milyen szintjén fogunk elérni ennek következtében. És mint említettem, persze az oktatás is kulcskérdés, hogy az hogy fog megváltozni, de én bízom benne, hogy hát ezt is meg tudjuk szelídíteni.
0: Pach János akadémikust hallották arról, hogy a világhírű, világcsavargó matematikus Erdős Pál egyik sejtését 80 év után egy mesterséges intelligencia program megcáfolta. Összeállításunkban Erdős Pál is megszólalt egy 1988-ban készült felvételről, a riporter Korándi József volt.

0: Egy parányi lépéssel közelebb az emberi beszéd kialakulásának megértéséhez. Családi kutyák, családi malacok és emberek agyműködésének közvetlen összehasonlításával az Eötvös Loránd Tudományegyetem etológia tanszékének munkatársai azt vizsgálták, hogy e három evolúciósan távoli emlősfajnál milyen agyi folyamatok állnak a hangfeldolgozás hátterében. A világon elsőként végzett kísérletekről Andics Attila agykutató, a neuroetológiai kutatócsoport vezetője beszél.
1: Embereknél tudjuk, viselkedéses, meg különféle agyi bizonyítékok is vannak rá, hogy azok a hangok, amelyek egy másik embernek a szájából jönnek ki, azok nagyobb agyi érdeklődésre, agyi figyelemre tartanak számot, tehát ezeket elkülönülten, sőt preferáltan dolgozza fel az emberi agy. Korábbi kutatásainkban megmutattuk, hogy a kutyánál is erősebb agyi válaszok jönnek olyankor, amikor fajtársaktól származó hangadásokat hallanak, ezeket dolgozzák fel, mint amikor egyéb hangokat. Abból, hogy mi kutyáknál is ezt láttuk, meg embernél is, abból arra következtettünk, hogy ez talán egy ilyen általánosabb dolog lehet, de hogy milyen mechanizmus van e mögött az agyban, illetve hogy a fajtárs hangokra való érzékenységről van itt elsősorban szó, vagy általában a hangadásokra való speciális érzékenységről, függetlenül attól, hogy egyébként az a hangadás milyen fajtól származik. Ezzel nem tudtuk. Mi egy olyan kísérletet raktunk össze, ahol ezt a kettőt egyszerre tudtuk vizsgálni. Tehát egyszerre figyeltük azt, hogy elkülönül-e a hangadások feldolgozása a más környezeti zajokétól, illetve hogy elkülönül-e a fajtárs hangok feldolgozása a bármilyen más hangokétól, és hogy ez a két feldolgozási mechanizmus valóban különböző mechanizmus-e, vagy pedig igazából ugyanannak a dolognak két arcáról, vagy két megnyilvánulásáról van szó.
0: Hogy néztek ki ezek a kísérletek, mert ezeknek külön érdekességük, hogy itt már nem csak emberekről és kutyákról volt szó, vagy van szó, hanem házi kedvencként tartott törpemalacokról.
1: Nagyon izgatottak voltunk, amikor ezt a kísérletet elvégeztük, mert most először próbáltunk meg egy másik házi kedvencként tartható fajjal dolgozni, a kutya mellett, olyan malacokkal, amelyek egyébként otthon laktak egy családnál, ugyanúgy házi kedvencként nevelkedtek, ahogy a kutyák. Tréningezés nélkül dolgozunk állatokkal, rárakunk EEG elektródákat a fejükre, és a fej felszínről vezetjük el az elektromos aktivitást. Egy néhány perc ismerkedés után el tudtuk kezdeni ezeknek az elektromos aktivitásoknak a mérését. Nagyon fontos, hogy ezek a vizsgálatok nem invazív módon zajlanak, és ráadásul olyan állatokkal, akik semmilyen módon nincsenek lekötözve sem, szedálva sem, és ebben az esetben ezeknél az EEG vizsgálatoknál tréningezve sem. Ilyen agyi aktivitást mérő vizsgálatokat nagyon-nagyon ritka, hogy sikerülne elvégezni különféle állatokkal, és hát kutyán kívüli ilyen mérések nem is nagyon voltak. Mi is először vizsgáltuk a malacokat.
0: Hogyan történt ez? Milyen információkat kaptak a malacok, meg az emberek, meg a kutyák? Mert azt értem, hogy az agyi elektromos jeleket elektroenkefalográffal vezették el.
1: Ez egy nagyon egyszerű kísérlet volt. Semmit nem kellett csinálni a kísérleti alanyoknak, csak figyelmesen hallgatniuk. Hallottak emberhangokat, kutyahangokat, malachangokat, meg egyéb környezeti zajokat. Ezt a négy hangtípust hallgatta mind a három faj. Apró, rövid hangadásokat véletlenszerűen összekeverve, sokszor egymás után. És utána egy elég sok lépcsős elemzés során megpróbáltuk megállapítani, hogy úgy átlagosan azokra a hangokra, amelyeket ember adott, vagy kutya adott, vagy malac adott, vagy környezeti zajok, szóval, hogy melyikre milyen agyi aktivitás mutatkozik az általunk elvezetett elektródák jeleiből.
0: Mit kaptak?
1: Azt találtuk, hogy mind a három fajnál van egy fajtás hangokra való eltérő érzékenység, emellett viszont malacnál is, meg embernél is láttunk egy másik mechanizmust, egy másik érzékenységet, az az általános hangadásokra való érzékenység, tehát nem a fajtás hangokra való specializálódás, hanem az, hogyha bármilyen, akár embertől, akár malactól, akár kutyától hall hangot egy ember vagy egy malac, azt másképpen fogja feldolgozni, mint hogyha egy környezeti zajt hall. Ezt úgy kell elképzelni, hogy úgynevezett eseményhez kötött potenciálokat, válaszokat nézünk, tehát megnézzük, hogy a hang kezdetétől, ami mondjuk 0 millisekundumnál van, mikor bontakozik ki az átlagos jel másképpen, az egyik hangadásra válaszul, meg a másik hangadásra válaszul. És azt találtuk, hogy az embereknél is, meg a malacoknál is, már az első 200 millisekundumban elválik az általában a hangadásokra mutatott agyi válasz a környezeti zajokra mutatott agyi válaszoktól, míg a mindhárom fajnál talált fajtás hangokra való elkülönülés egy másik mechanizmus lehet, mert ezek a válaszok csak 300 millisekundum után kezdtek el elkülönülni embernél is, kutyánál is, meg malacnál is a nem fajtás hangokra adott agyi válaszoktól.
0: És a kutyáknál nincs meg ez az érzékenység a hangadásra, csak az embernél és a malacnál?
1: Meglepődtünk, kicsit zavarba is jöttünk attól, hogy ha egyszer ez egy ilyen ősi jelenségnek tűnik, ha a malac és az ember, akiknek a legutolsó közös őse 90 millió évvel ezelőtt élt a Földön, egyaránt mutatják ezt az általános hangadásokra való érzékenységet, akkor miért nem mutatná ezt a kutya is? Mi ezt most nem találtuk meg, de nem gondoljuk, hogy biztos nincs nekik egy ilyesfajta érzékenységük. Az biztos, hogy ez náluk gyengébb, mint a fajtás hangokra való érzékenység, vagy mint ugyanez az érzékenység malacoknál vagy embereknél. A mi egyik ötletünk erre az, hogy a válasz a faj sztoriában keresendő, abban, hogy a kutya egy ragadozó ősből származott le, a malac pedig zsákmányállat. És az emberek sem ragadozóként élték az életüket, vagy az ősi főemlősök. És ez azt jelentheti, de persze ez csak spekuláció, hogy az emberek és a malacok ősei esetében sokkal fontosabb volt, hogy különféle zajokra, különféle más állatoktól jövő hangadásokra is kiéleződjenek, mert ezeken múlhatott a menekülési képességük, a túlélésük. Kutyánál pedig az ő zsákmányszerzésük az úgysem elsősorban ezen múlott, ragadozóként pedig bátrabban mozoghattak a világban, enélkül az általános hangadásokra való kiélezettség nélkül is.
0: Mi következik mindenből? Mi következik abból, hogy mind a három faj érzékeny a fajtársaktól jövő hangokra, és mi következik abból, hogy a malac és az ember különösen érzékeny más fajok hangjaira?
1: Mind a két esetben azt látjuk a fajtárs hangokra való általános érzékenység esetében is, és az általános hangadásokra való embernél és malacnál meglévő érzékenység esetében is, hogy itt valamilyen ősi mechanizmusról van szó. Valami olyan mechanizmusról, ami az emlősöket már 90-100 millió évvel ezelőtt is jellemezhette. Nem olyan mechanizmusokról, érzékenységekről van szó, amik esetleg a beszéd megjelenésével váltak volna fontossá az embernél, hanem nagyon régen egy ősi emlősben kialakult mintázatról, és hogyha ezt így nézzük, ha arra gondolunk, hogy élt valamikor még a dinoszauruszokkal együtt, élt egy olyan picike emlős, aminek már ugyanúgy nagyon fontos volt, hogy általában a hangadásokat elkülönítse a nem hangadásoktól, vagy a fajtás hangokat a nem fajtás hangoktól, akkor ez egy kis lehetőséget ad nekünk arra, hogy elképzeljük, milyen lehetett a szociális élete, vagy milyen lehetett a közösségében navigálási képessége, vagy lehetősége, vagy eszköztára ennek a nagyon régen élő emlősnek, ami még akkor bőven nem is volt annyira elterjedt, vagy annyira domináns az állatvilágban, mint ahogy az emlősök mára ilyen dominánssá váltak.
0: Segítheti ez a beszéd kialakulási mechanizmusának megértését, vagy ez attól túl messze van?
1: Fantáziálni tudunk csak, de az, hogy a hangadások és azon belül is a fajtás hangok ilyen kiemelt szerepet kapnak az agyban, nyilván támogathatta azt, hogy ez legyen az az érzékleti modalitás, hogy ez legyen az a tér, amiben a számunkra legfontosabbá váló kommunikációs rendszer, a beszéd, a nyelv megjelenhetett. És nyilván az, hogy a hangadásokkal hogyan tudunk úgy általában dolgozni, milyen agyterületeink vannak arra, hogy kifejezetten ezeket a hangokat dolgozzuk fel hatékonyan, az nyilván valahol magyarázatot adhat arra is, hogy miért válhat a beszédfeldolgozás is egy ilyen jól működő, hatékony rendszerré az emberi agyban, mert megvannak hozzá azok az ősi alapok, azok az ősi hangadás feldolgozó alapok, azok a kiemelt érzékenységek, amik noha eredetileg a fajtás hangokkal vagy más fajok közti tájékozódásban segítettek, mostanra viszont már lehetőséget adnak nekünk arra is, hogy nagyon ügyes beszédfeldolgozók legyünk, és ezáltal nagyon jól használjuk a sokkal bonyolultabb kommunikációink során is a beszédet, a nyelvet.
0: Andics Attila agykutatót, az ELTE neuroetológiai kutatócsoportjának vezetőjét hallották kutyák, malacok és emberek hangfeldolgozásának összehasonlításáról.

0: Madárdalok, csíp-csirip nyelvjárások, brit kutatók megfigyeléseiről Tóth Vali számol be Londonból.
1: A madarak leginkább napfelkelte előtt nagyjából egy órával énekelnek a leglelkesebben, amikor még mindenütt csend és nyugalom honol. Ez elvileg lehetővé teszi, hogy a hang messzebbre jusson, és így legalább 20-szor hatékonyabb legyen, mintha ugyanezek a madárhangok délben hangzanának fel. Ilyenkor érdemes igazán megfigyelni a madarak énekét. Azt, hogy az egyedi harmóniák miként olvadnak össze egy sokszínű kórussá. A madarak azonban nem egyformán énekelnek mindenütt, állítja Louise Gentle, a Nottinghami Egyetem természetvédelmi tanszékének professzora. Van-e a madaraknak akcentusa, teszi fel a kérdést. Szerinte annyi biztosan állítható, hogy még ugyanazon faj egyedei közt is jelentős különbségek lehetnek. A növendékei például nemrégiben kék cinegék énekét rögzítették, az országban több helyen is. Az, hogy mennyire volt egyszerű vagy díszített a dallam, milyen regiszterben és mennyire hosszan szólt, több eltérést is mutatott, amit ő regionális dialektusként határozott meg. Például a cinegék és a fekete rigók esetében is. A brit citromsármányok éneke pedig például két jól megkülönböztethető dialektust mutat. Ezek a madarak az 1870-es években elkerültek Új-Zélandra, ahol az ottani egyedek éneke 7 különböző dialektusra osztható. Ráadásul az új-zélandi madarak még azt a 19. századi brit dialektust használják ma is, ami azóta Nagy-Britanniából már teljesen eltűnt, kihalt. Ennek legvalószínűbb oka az, hogy brit földön drámaian csökkent a citromsármányok száma. Ezek a madarak szinte teljesen kipusztultak. A legtöbb madárfaj egy bizonyos dialektusban énekel, amelyet a szüleitől vagy a szomszédoktól tanult. Így a regionális akcentusok gyakran egymást átfedő földrajzi mozaikot alkotnak. A kutatók szerint így, hasonlóan a brit emberi beszédhez, 4 fontos, ikonikus dialektus jellemző a brit madarakra is. Ezek a Newcastle, Manchester, Kelet-London és Liverpool környékén elterjedt variációk. Az is érdekes, hogy míg egyes madárfajok, ilyen például a kakuk, hozzák magukkal a rájuk jellemző éneket, a bonyolultabb zeneiségű dallamokat trillázó madaraknak bizony meg kell tanulniuk énekelni. A fiatal madarak egyfajta alapsémát, sablont örökölnek, és ehhez adják hozzá azokat az új elemeket, amelyeket maguk körül tapasztalnak. Például a kutatók megfigyelték, hogy a fogságban elszigetelten nevelt pintyek egyszerű dallamokat énekelnek. A vadon élő pintyek viszont már életük első heteiben bonyolult variációkat tanulnak meg a szüleiktől, vagy a szomszédos egyedektől, illetve a következő költési periódusban megismert fajtársaktól. A madarak persze kénytelenek alkalmazkodni az emberekhez is. A városias területeken, például az autók és a gépek zajához is. Így az ott élő madarak magasabb hangon énekelnek, mint a mezőn vagy falusi környezetben élő társaik, mert a magasabb hang jobban képes túlharsogni a városi alapzajt. És nem csak a hangmagasság módosul. A széncinegék például rövidebb és gyorsabb dallamokat produkálnak, mint az erdőben élő cinegék, a fekete rigók pedig hangosabban énekelnek. Ráadásul városias környezetben a madárdal csak rövidebb távra jut el az épített környezet akadályai miatt. A közlekedés okozta zaj, illetve a mesterséges fény miatt pedig a városi madarak reggel korábban kezdik az éneklést, mint tennék azt a mezőn vagy az erdőben. A kutatók még sok mindent nem tudnak a madarak énekében tapasztalható eltérések okairól. A jövőbeli szélesebb körű adatgyűjtés reményeik szerint további különbségekre deríthet fényt.
0: Tóth Valit hallották Londonból. A felfedezőt ma Gimes Júlia szerkesztette, munkatársa Schwarz Nóra, a felelős szerkesztő Bicsák Eszter. Köszönjük figyelmüket! Műsorunkat újra meghallgathatják a www.mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 3 órakor hírek következnek 3 percben, a mikrofonnál a szerkesztő Besenyei Márk. Az Európai Parlament elnökével tárgyalt Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. A kormányfő közölte, Roberto Metsolával egyetértettek abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7. cikkely szerinti uniós eljárást. Ismét a miniszterelnök beszédével kezdődhet az országgyűlés jövő heti rendkívüli ülése. Felszólalási szándékát a házbizottságnak jelezte Magyar Péter. Hétfőn és kedden több olyan törvényjavaslatról vitáznak, majd szavaznak a képviselők, amelyek elfogadása elengedhetetlen az uniós források hazahozatalához. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. Hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Családközpontú kórtermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében a helytakarékos és több funkciós bútor prototípusokat terveznek. Különleges magángyűjteményekből származó a 16. század és a 20. század eleje között használt szabjákból nyílik időszaki kiállítás a Budapesti Történeti Múzeumban. Az augusztus végéig látható tárlaton 18 egyedi fegyvert lehet megtekinteni. Sport. Elődöntőbe jutott Stoller Fanni és Asia Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Kokogóf Jessica Pegula páros győzte le. Kleckner Hanga nyerte a női rúdugrást a franciaországi Montreuilban rendezett bronz kategóriás atlétikai versenyben. A 26 éves sportoló idei szabadtéri legjobbjával 4 méter 50 centiméterrel végzett az élen. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután általában 30-34 fok valószínű.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
2: Először képviseli EU csúcson hazánkat Magyar Péter, mint miniszterelnök, és 2010 óta először fordul elő az, hogy Orbán Viktor nem miniszterelnökként van kint Brüsszelben egy EU csúcs idején, hiszen az Európai Parlament a 3. legnagyobb frakciója, a Patrióták Európáért párcsalád, és egyeztetést tartott a volt magyar miniszterelnök részvételével. Arra kérdésre, hogy mindez visszatérést jelenthet-e Orbán Viktor számára a nagypolitikába, és hogy mit fogunk látni Magyar Péter részéről szintén a nagypolitikában, Kiszeri Zoltánnal, a századvég politikai elemzési igazgatójával keressük a választ. Köszöntöm.
3: Jó napot kívánok!
2: Hát ez egy nagyon fontos dátum a tekintetben, hogy az új magyar miniszterelnök először, és ebben a titulusban Orbán Viktor szintén először vesz részt EU csúcson, és akkor kezdjük ezzel, hogy Orbán Viktornak mi is ez az új titulusa, hogyha most megnézzük, hogy részt vett a Patrióták gyűlésén.
3: Igen, hát Orbán Viktor a Patrióták Európáért párcsalád egyik alapítója, hárman alapították a 24-es európai választás után pont Bécsben. Egyébként Herbert Kickl az osztrák szabadságpárt elnöke, Andrej Babiš az ANO párt elnöke, most cseh miniszterelnök, és Orbán Viktor a Fidesz elnökeként. Hogy ez a párcsalád valóban nagyon sikeres, a 3. legerősebb az Európai Néppárt után, ahol a Tisza párt tagpárt, a 2. legerősebb az Európai Szocialisták és Demokraták pártja. Hát ott még a demokratikus koalíció két képviselője van, jelen, tehát ők ugye ott képviselők, de a patrióták is tartottak egy egyeztetést, most Andrej Babis képviseli a patriótákat miniszterelnökként, ja, Matteo Salvini Olaszországban miniszterelnök helyettes, de hát ő nem képviseli Olaszországot, Giorgia Meloni képviseli. Tehát igazából egy egyeztetést tartottak, hogy Andrej Babis, mint a pártcsalád hivatalban lévő miniszterelnöke mit képviseljen, és Orbán Viktor Brüsszelben tartózkodott, a sajtótájékoztatóján el is mondta, hogy mik azok a pontok, amiben meg tudtak egyezni, és nagyon fontos kérdések egyébként, hiszen az Unió beszeretné vezetni a lakossági karbonadót is, ezt ETS2-nek hívják, ugye hát, hogy mondják így finoman, tehát, hogy ugye mondják, hogy az emberek cseréljék le a benzines, dízeles autóikat, hogy cseréljék le a gázfűtést, és azt nem mondhatják nekik, hogy ez tilos, de úgy meg akarják drágítani, hogy az emberek maguktól döntsenek úgy, hogy átváltanak. Például ugye van ilyen döntés, hogyha életbe lép ez a lakossági karbonadó, akkor most ezen vitatkoznak egyébként, hogy mekkora legyen ez tonnánként, és akkor ez literenként mondjuk most 20-30 vagy 50 centtel drágítsa el az üzemanyagot, a foszilis üzemanyagot, vagy a gázfűtésnél is mondjuk köbméterenként egy 10 eurócentes vagy 15 eurócentes drágulást hozna. Ez is akkor már nem érné meg idővel foszilis energiával fűteni, és így vezetnék ki ezzel a mesterséges árdrágítással a foszilis energiát. Igen, ám csak ugye ez drága, és a lakosságnak kéne ezt megfizetni, a szolgáltatások árába ez beépülne, és például a patrióták ezt szóvá teszik, a német CDU-s kormány is szóvá teszi, és egyébként Giorgia Meloni, aki egy másik európai pártcsaládhoz tartozik, az Európai Konzervatívok és Reformerek pártcsaládjához, de ők is szóvá tették, hogy hát ez a karbonadó rendszer, ez a zöld átállás, ez ideológia vezérelt, és annyira megdrágítja az európai ipar energiaköltségét, a költségeit, hogy még versenyképtelenebb lesz, mert Kínában, az USA-ban van elérhető energia, ezek az országok rendelkeznek nagy mennyiségben megfizethető energiával. Egyébként meglepetés, mert a kínaiak egyre nagyobb arányban megújuló energiával működtetik a gazdaságukat, az USA foszilis energiával, de olcsóbb, és ugye ezt is, tehát Babis például ezt fogja szóvá tenni, és ebben meg tudtak egyezni a patrióta vezetők, hogy ez egy olyan téma, amiben érdemes alternatív felmutatni az Európai Bizottsághoz képest.
2: Mert csak azért is érdekes az, hogyha a német kancellár például felszólal, hiszen annak eredményét már kézzelfoghatóan látjuk, hogy Németországban a méregzöldítés mit eredményezett. De hát pont ennek az ellenkezője lenne a cél már, ami az Európai Unió versenyképességét illeti, hogy ezt nem további mélységbe kéne vinni, hanem inkább fel kellene emelni. De hogyha megnézzük Orbán Viktor szerepét ebben, hogy, és nem véletlen kérdeztem így, hogy milyen titulusban van kint, mint a patrióta pártcsaládnak az alapítója, de az is vitathatatlan, hogy 16 évig ő meghatározó arca volt az Európai Uniónak. És meghatározó arca lett 24-től a patrióták pártcsaládjának. Ugye már itt a választási vereség után is nagyon sokan mondták a háttérben, hogy Orbán Viktor annak ellenére, hogy elveszítette Magyarországon a választásokat, a világpolitikai szintérről nem biztos, hogy le fog lépni, sőt. Mi bontakozik ki ebből, hogy ugye a patriótákkal most folyamatosan egyeztet? Lesz ennek bármiféle hátránya a patriótákra, hiszen látjuk azt, hogy egy felfelé ívelő munka kezdődött el.
3: Tehát Orbán Viktornak mai napig hatása van, az ember megnézi a brüsszeli lapokat, vagy a világsajtót, ott tényleg ugye azt nézik, hogy oké, most Orbán Viktort leváltották a magyarok, de mégis kiveszi át ezeket a szerepeket, hogy egy ember veszi át ezt a szerepet, vagy nem. Például most 4 új miniszterelnök lesz összesen ezen a csúcson, hiszen az előző csúcshoz képest 4 kormány élén történt változás, és például Janez Jansa, a szlovén miniszterelnök, aki Orbán Viktornak egy politikai szövetségese, bár nem a patrióta pártcsaládhoz tartozik az ő pártja, ő például az Izraelhez való jó viszonyt fogja képviselni az uniós csúcson szlovén miniszterelnökként. Ugye Orbán Viktor is jó viszonyt ápolt a kormánya is, és Magyarország is Izraellel, és például látjuk, hogy ahol nagy muszlim bevándorló tömeg van, Franciaországban, Spanyolországban, Belgiumban, ott például kritikusak Izraellel szemben, szankciókat fogadnának el egyes izraeli kormánytagokkal szemben, vagy bojkotálnák a megszállt területeken készült termékeket, tehát vannak ilyen elképzelések Brüsszelben, és ezeket a németek, a hollandok, a csehek, a magyarok, és most már a szlovének is ellenezték. A Magyar Péternél itt meg kell látnunk, hogy milyen viszonyt fog Izrael kapcsán elfoglalni, de ez is egy olyan kérdés, amiben Orbán Viktor politikája folytatódik. Most nyilván az új magyar miniszterelnöknek is állást kell foglalni. De a migrációt is említhetnénk, ahol azt találgatják, hogy most már az többségi álláspont, amit Orbán Viktor képviselt, amit a magyar emberek jóvá hagytak több választáson, népszavazáson, nemzeti konzultáción, most már ez az európai többségi vélemény, és a migrációs paktum, ami most lépett hatályba, anakronisztikumnak tűnik, de sajnos ez hatályba lépett most június 12-én. A Magyarországnak is teljesítenie kéne ezeket a követeléseket. Hát Magyar Péter itt próbál ellenállni, de azt látjuk, hogy a dán kormány vagy a lengyel kormány ugyanilyen kritikus, érdekes, dán szociáldemokrata kormány, és ugyanolyan kritikus ezzel a szétosztási kvótával szemben. Tehát itt Magyar Péternek a dánokkal, a lengyelekkel és másokkal kéne egy szövetséget alkotnia. Tehát azt látjuk, hogy azok a témák, amiket Orbán Viktor egy személyben képviselt, a magyar emberek többségének a támogatása, és ez a többség ez nem változott meg. Szerintem a tiszások többsége sem akar migránsokat, a tiszások többsége sem akar pénzt vagy fegyvert küldeni Ukrajnába, és Magyar Péternek ehhez kell továbbra is kötni a politikáját, hiszen ha szembe menne a magyar társadalom többségének a véleményével, ami nem változott meg a választás eredményétől függetlenül a legfontosabb kérdésekben, akkor bizony hamarabb veszíteni el a népszerűségét, ezért is kíváncsiak a brüsszeli politikusok, vagy a többi kormányfő, hogy Magyar Péter milyen állás foglal lenni. Azt gondolom, hogy ilyen ad-hoc szövetségek lesznek, ugye beszéltünk róla, hogy Izrael kérdésében ezekkel az országokkal, az energia, vagy a bevándorlás kérdésében meg más országokkal fog talán egy platformra kerülni.
2: Azért nagyon jó, hogy mondta, hogy a migráció kapcsán már más miniszterelnök is mer olyan hangot megütni, amit nagyon sokáig csak Orbán Viktor mert a migrációval szemben az Európai Unióban. Ez azért nagyon fontos, mert itt a következő égető válság, ami hasonló katasztrófához vezethet, mint a migráció elhibázott lépései, mégpedig az Ukrajna akár gyorsított csatlakozása is. Hiszen ennek a küszöbén is ott állnak, és az uniós csúcsban ez is téma. A migráció kapcsán már bebizonyosodott az, hogy Orbán Viktornak igaza volt minden egyes pontban. De ő Ukrajna csatlakozása kapcsán is azokat a bizonyos vörös felkiáltó jeleket nagyon sok téma mellé oda tette. Ukrajna kapcsán mi körvonalazódik? Ki az, aki tovább fogja tudni vinni? Hát mondhatjuk úgy, hogy az Orbán-féle ellenállást, ami valljuk be, hogy nagyon sok tagállamnak kényelmes volt. Be lehetett bújni a miniszterelnöknek a háta mögé, aki a mögötte lévő 16 év tapasztalatával azért nagyon sok mindent nagyon keményen kimert mondani.
3: Igen, ugye amíg Angela Merkel volt a német kancellár, addig ez egy nagyon bejáratott politikai üzem volt, ugyanis Orbán Viktor képviselte az egyik álláspontot, akár a migráció kapcsán, akár a szankciók kapcsán, és Jean-Claude Juncker korábbi bizottsági elnök képviselte a másik álláspontot. És ugye a két pólus köré csoportosultak az európai kormányok, hát Orbán Viktornak a folyosón nagyon sok támogatója volt, ezt Szijjártó Péter is elmondta, hogy a folyosón milyen sokan biztatták, hogy nehogy feladja az álláspontját, a teremben már kevesebben voltak, akik ilyen bátrak lettek volna, de Angela Merkel ezt nagyon jól ki tudta használni, amíg ő volt a kancellár 2021-ig, hogy a két álláspont között ő tudott közvetíteni, mint a legnagyobb tagország, a legnagyobb befizető kormányfője, és ez egy nagyon jó taktika volt arra is, hogy így tudták tompítani például a brüsszeli bizottság javaslatait, mondván, hogy Orbán Viktor és más kormányfők ezt nem támogatják, az európai emberek ezt meg ezt a kérdést nem támogatják, és akkor így a bizottság kért hármat, ugye jött egy tárgyalás, abból lett kettő vagy egy, de lényeg az, hogy az integráció előre ment, de Orbán Viktor ezzel a kiállásával tudta tompítani a rossz brüsszeli javaslatoknak az élét. Na hát ez most már nincsen, és igazából azzal, hogy most már nem Orbán Viktor a magyar miniszterelnök, láttuk, hogy például bizonyos kérdésekben másoknak kell konfrontálódni, amikor Giorgia Meloni lépett fel például az energiaárakkal szemben, vagy beszéltünk róla, hogy a cseh miniszterelnök is az uniós energiapolitika árképzés ellen felszólal, a dánok most a migrációban kell, hogy hangosabban hallassák a hangjukat, mert különben ugye hozzájuk is betelepítenek olyan embereket, akiket ők nem akarnak. Tehát ez most egy nyíltabb vita lett, mert valóban Orbán Viktor, hogy most már nincsen ott, nem tudja ezt a pozíciót felvállalni. Hát meglátjuk, hogy Magyar Péter mit fog felvállalni, az Európai Néppárt politikusa. Ugye az Európai Néppárt politikáját a németek határozzák meg, és Ursula von der Leyen, Manfred Weber Brüsszelben. Tehát neki ebben a koordinátorrendszerben kell most új első bálos miniszterelnökként szerepelnie, hiszen a magyar emberek többségének a véleménye sok kérdésben nem változott, erről beszéltünk, viszont az elvárások Brüsszelben meg ott vannak, hogy Magyarország is teljesítse a migrációs paktumot, engedje be a gender politikát, tehát amiket a brüsszeli bizottság az éves országspecifikus ajánlásaiban megfogalmazott, a rezsicsökkentés kivezetését, ugye ezeket teljesítenie kéne, és Ukrajna kapcsán ugye született egy kvázi kompromisszum, hogy az ukránok engedtek valamit, na persze nem annyit, mint amint az ukrán egyébként liberális alkotmány, vagy a szintén ukrán még a liberálisabb korszakban elfogadott kisebbségi törvény garantálna, azért tettek egy engedményt az ukránok is, egy kicsike engedményt, hogy ahol 10%-nál magasabb a magyarok aránya a helyben, ott az iskolában vagy a közintézményekben használhatják a magyar nyelvet, de ez nem az egész kárpátaljai régióra vonatkozik, vagy mondjuk ez nem egy olyan garancia, amit talán kőbevésnek, tehát ez egy gesztus Magyarország felé, ezt megtették az ukránok, de hát ugye Magyar Péter meg azt mondta, hogy rendben, akkor elindulhat a csatlakozási tárgyalás. Egyébként ez az Európai Néppárt egyik elvárása volt, mert Manfred Weber és Ursula von der Leyen három dolgot kér a néppárti politikusoktól: támogassák Ukrajnát, a háborút, támogassák az európai integrációt, a mélyítést, az európai birodalomépítést, és harmadik, hogy támogassák a jogállamiságot, ami egyébként pont most egy érdekes új dimenziót kap, és áprilisban az Unió Bírósága úgy határozott, hogy elképzelhető a kettes cikkely olyan értelmezése is, ha egy ország megsérti a lisszaboni szerződés második cikkelyében foglalt általános európai értékeket, akkor a bizottság valamilyen újfajta eljárást indíthat, hiszen a hetes cikkely szerinti eljárás sem Lengyelországgal, sem Magyarországgal szemben nem volt eredményes, és most ezért egy új fajta eljáráson gondolkodnak, egy kettes cikkely szerinti eljárást, hogyha a franciák Marine Le Penéket választják, a lengyelek Kaczynszkijéket, az osztrákok Herbert Kikőléket, vagy Spanyolországban is recseg ropog a szocialista kormány, korruptak, fogy a többségük, ott is, hogyha a jobboldali patrióta fordulat lenne, akkor ezeket az országokat az új költségvetésben már a legelején tudják ilyen politikai okokkal úgy zsarolni, mint ahogy korábban Lengyelországot vagy Magyarországot. Tehát ez is egy téma a mostani csúcson, hogy az új költségvetéshez ezt a kondicionalitási eljárást is hozzá akarják társítani.
2: Az új költségvetés az nagyon fontos, mert Orbán Viktor, amikor Ukrajna volt a téma, nem csak a magyarok kisebbségi jogának megsértése miatt emelte föl a hangját Ukrajna csatlakozása ellen. Számos pont van még. Például ott van az Európai Unió mezőgazdaságának a helyzete. Itt van a versenyképesség. Hogyha megnézzük, Magyar Péter továbbra is egy kettős kommunikációt folytat, a magyar kisebbségek helyzetét azt úgy gondolja, hogy próbálta rendezni, de ez legalizálhatja-e azt, hogy innentől akkor jó döntés az, hogy Ukrajna csatlakozzon az Európai Unióhoz?
3: Hát ugye a csatlakozás egy külön téma. Talán ez most kicsit átalakult az előző időszakhoz képest. De nézzük az ukránokat, hogy a NATO tagság az egyértelmű, hogy kizárt számukra. Ezt Donald Trump, amikor másodszorra elnök lett, megüzente Pete Hegseth hadügyminiszterrel, ugye ez a tavalyi NATO külügyminiszteri értekezlet volt, hogy NATO tagság Ukrajna számára elképzelhetetlen. Ha az európaiak expedíciós hadsereget küldenek Ukrajnába, arra nem vonatkozik az NATO 5. cikkely szerinti garancia, illetve amerikai katonák nem vesznek részt ilyen akciókban. Tehát ez az ukránok számára NATO lezárult, maradt az Unió. Ezért csillantották fel főként Kaja Kallas az ukránok előtt az unió csatlakozását. Miért harcolnak az ukrán katonák, miért szenvednek a civilek, miért vállalnak áldozatot? Hát ugye az alagút végén a fény, az uniós tagság. Most Merz kancellár lehűtötte a reményeket, ezért is ilyen bátor Magyar Péter, mert ha németek azt mondták, hogy 27. január 1-én nem léphet be Ukrajna, akkor Magyar Péter is, ugye ő következetesen azt mondja, hogy gyorsított tagságot nem támogatja, de már nincs is szó gyorsított tagságról. Először ugyanis a gazdag országokat akarják beengedni, úgy mint Norvégiát, Izlandot. Ugye van egy olyan törekvés, most látjuk, hogy Kanada és Mexikó is törekszik az unióval jó viszonyra. Donald Trump ellen keresnek új szövetségeseket, és hát ezek nem európai országok. Ugye Izrael társult tagja az uniónak, amely szintén nem európai ország, de európai kultúrájú ország, úgy Kanada és Mexikó is keresi azokat a szorosabb együttműködési formákat az unióban. Na, őket engednék előre, mert ezek gazdagabb országok. És hát vannak a felkészültebb országok, főként három nyugat-balkáni ország, akiket mindenképpen be akarnak engedni. Három NATO országról van szó, nem túl nagy országok, ugye Montenegro és Észak-Macedónia kisebb lakosságszámú ország, Albánia, mint harmadik ország szintén ott van, és hát utána jönnek csak a keleti partnerség országai. Tehát ilyen szempontból a bővítésnél szerintem ezt a sorrendet fogják valamilyen módon támogatni. Előtte át kell alakítani az uniót, itt egy Német-Európa tervet láttunk, többségi szavazásra való áttérés, bizottság létszámának a csökkentése. Csak hát ugye van egy nagyon durva konfliktus, erről nem sokat beszélnek Magyarországon sem, Európában sem, hogy a német és a francia politika két irányba tart. Tehát a franciák még több hitelt vennének fel az unió terhére, az olaszok, déliek támogatják ezt a törekvést, a fukar északiak nem támogatják. Tehát az uniós költségvetésnél van is most egy, ott is van egy ilyen vita, hogy most maradjon-e ez a nagyjából 1000 milliárdos tétel a 7 évre, vagy megduplázzák-e és 2000 milliárd eurós legyen a költségvetés, főként a nettó befizető országok terhére, akik ezt nem szívesen vállalnák. Tehát itt is nagyon sok kérdés van, és hát ugye Magyarország nagyon érdekes, mert ugye például az agrártámogatásoknak, a kohéziós támogatásoknak mi egy haszonélvezői vagyunk, míg az északi országok ezt csökkentenék, és többet költenének kutatásra, hadseregre, vagy mondjuk a digitális technológiára. Tehát itt ilyen egymást metsző konfliktus vonalak vannak.
2: És az biztos, hogy a költségvetés megvitatása az nem lesz egy egyszerű feladat, de hogyha visszatérünk a migrációs paktumhoz, és visszatérünk ahhoz, hogy Magyar Péter milyen álláspontot képvisel ebben itthon, mint hogyha nem ezt láttuk volna az Ursula von der Leyennel közösen tartott sajtótájékoztatón, ahol maga a bizottság elnöke hozta föl ezt a témát. Azóta mondhatjuk-e azt, hogy érkezett a migrációs paktum kapcsán egyértelmű válasz a kormány részéről, hiszen az ellenzék azt szeretné, hogyha egyértelműen kinyilatkoztatnák, hogy a migrációs paktumot nem hajtják végre, amire Magyar Péter viszont válasza az, hogy a Fidesz is épített volna migrációs tábort, majd azért csak Pósfai kinyilatkoztatta azt, hogy ebben a formában nem hajtja végre a magyar kormány a migrációs paktumot. Nem. Mik állnak ezen mondatok mögött?
3: Hát ez is egy külön téma, egy óriási nagy komplexum. Igazából a migrációs paktumot 2024-ben többségi szavazással fogadták el, Magyarország és Lengyelország ellene szavazott, Orbán Viktor ezt nem támogatta, nem szavazta meg, sőt, az akkori lengyel kormánnyal az unió bíróságához fordult, mondván, hogy a bevándorlás az egy nemzetállami hatáskör, és ezt nem lehet többségi szavazással sem felülírni. Az unió bírósága nem adott igazat ennek a keresetnek, tehát ezért is léphetett életbe most június 12-én a migrációs paktum. Ugye, amiről szó van, ez a Vitnyédi befogadótábor, ez igazából kiderült, hogy ukrán háborús menekülteknek volt a befogadóközpontja, ez a része talán most üresen áll, a másik részéből pedig kollégiumot építettek, tehát igazából ennyit arról, amit Magyar Péter lobogtat, megpróbálta a döglött lovat áttolni a Fidesz térfelére, holott ugye most neki van feladata. Nézzük, hogy mi. A migrációs paktumból az a kötelezettség hárul Magyarországra ebből a többségi döntésből, hogy ebben az évben, amikor ez elindul, 30 ezer férőhelyet kell uniószerte létrehozni bevándorló migránsoknak, és ebből 7700-at Magyarországon. Ez évente megduplázódik, tehát egy felmenő rendszerben bővíteni kell ezeket a befogadó állomási helyeket, nekünk 7700-at kell, mint frontországnak. Tehát ez az egyik kötelezettség, amit ennek az új kormánynak teljesítenie kell, 7700 migráns számára befogadó állomás kell létrehozni, ezzel lehet egy helyen, több helyen, régi laktanyák, régi munkásszállások, konténervárosok, de ezt létre kell hozni. Lehet, hogy kapunk egy vagy két év haladékot, de az unió ezt elvárja. A második a határeljárás. Ugye emiatt van például napi 1 millió eurós büntetés. Eddig a Fidesz kormány nem engedte be az emberek, a migránsokat, nem lehetett a határon menedékkérelmet beadni, a belgrádi nagykövetségen lehetett ezt. Most az unió elvárja, és ez az új paktum is azt tartalmazza, hogy Röszkénél, a határőrnél kell jelentkezni a migránsnak, és ha elmondja a kis történetét, hogy ő szomáliai, szudáni, afgán, szír, akkor homoszexuális, áttért keresztény, vagy üldözött, akkor őt be kell engednünk, és meg kell nézni, hogy milyen országból jön. Ha 20% alatt van az elfogadási arány a menedékkérelmeknél, akkor őt be lehet rakni egy eljárásban, 12 hétig egy tranzitzónában, el kell döntenünk nekünk, magyaroknak, hogy ő tényleg afgán-e, tényleg szomálie, tényleg üldözött embere, és nekünk kell bizonyítani, hogy nem az. Ha elutasítják, akkor további 12 hétig lehet őt a tranzitzónában tartani, és utána nekünk, magyaroknak kéne őt hazaküldenünk abba az országba, ahonnan jött. Tehát Szerbia nem szívesen fogadná vissza őket, a kibocsátó országok sem, és csak egy számot hadd mondjak, tehát Németországból vagy Ausztriából

0: otthon nem tudunk perspektívát adni a fiatal életerős férfiaknak, örülünk, hogy ők nincsenek itt, és ugyanez igaz Marokkóra vagy más országokra. Tehát ez a határeljárás, amit be kell vezetni, különben ugye ketyeg tovább az 1 millió eurós napi büntetés, mert ez a migrációs paktumból is ered, illetve a magyar jognak, a menekült jognak az uniós menekült joggal való harmonizációja, és itt van az, amikor Magyar Péter azt mondja, hogy megtartja a kerítést, persze, mert nem a kerítésről van szó, nem a fizikai határzáról, hanem a jogi határzáról, hogy nem lehetett menedékkérelmet beadni a határon. Tehát ezt kéne megváltoztatni, mert ő ettől nyilván érthető okokból ózkodik, és hát van valóban a migrációs paktumban két további opció, amiket inkább választana az új magyar kormány, mint a legtöbb uniós kormány, hogy az, tehát nekünk most 300-valahány embert kéne az első körben átvenni, de ez a szám mindig duplázódik, ahogy a kapacitásokat is jobban ki kell építeni. És mondjuk ezt a 300 embert nem vesszük át, akkor ez fejenként 20 ezer euró büntetést kéne fizetni annak az országnak, amely országban ezek az emberek fizikailag vannak. És ugye ez sem annyira jó, mert a magyar társadalom többsége talán ezt sem tolerálná. Mert ugye ez nem 300 emberről van szó, hanem felmenő rendszerben ez a szám akár sokkal több is, nagyobb is lehet. És hát itt jön az a harmadik opció, amit Magyar Péter kínál, ő csak erről beszél, itt van ugye a kommunikációs trükk, hogy ő csak arról beszél, ami adott lehetőség, hogy magyar határőröket küldhetünk a frontországokba, Görögországba, magyar egészségügyi dolgozókat küldhetünk a menekülttáborokba, befogadó állomásokra, de a görögök, meg az olaszok, meg a spanyolok nem azt akarják, hogy magyar határőrök segítsék a munkájukat, hanem azt akarják, hogy a sok-sok emberből, aki esetleg hozzájuk hirtelen érkezik, vigyenek tovább Magyarországra. Tehát itt van a szűk keresztmetszet, hogy a frontországok nem ezt a segítséget várják el, legalábbis amennyire én látom.
1: És hát itt van az apró betűs rész is, hogy a technikai segítségnyújtás az nem lett kevesebb, mint az előbb említett akár fejkvóta. De hogyha visszatérünk az uniós csúcsra, a mostani témákból mi körvonalazódik? Magyar Péter hozzáállásából mi lesz kiolvasható ezután az EU csúcs után? Mert ugye más az, amit mond meg, más az, amit látunk, hogy tesz.
0: Tehát szerintem az Európai Néppárt politikáját fogja követni, hiszen ő az Európai Néppárt politikusa, kapott segítséget az Európai Néppárttól. Ugye láttuk, hogy például fogadták őt Brüsszelben, tehát tudott tárgyalni európai néppárti politikusokkal. Láttuk, hogy egyes Tiszás kampányrendezvényeknél az Európai Néppárt logója is nagyon megjelent, egy-egy kongresszusnál vagy ilyen rendezvényüknél, nyilván ezek biztos szakmai rendezvények voltak. De lényeg az, hogy én azt gondolom, hogy a néppárt politikáját fogja folytatni, nyilván, ahol lehet, nem mehet szembe a magyar emberek többségének a véleményével, ebben reménykedhetünk. Nyilván van annyi pragmatizmus az új miniszterelnökben, hogy a migrációs paktumnál valóban a technikai segítségnyújtást fogja erőltetni, hogy ő azt mondja, hogy Magyarország az új kormány ebben szeretne szerepet vállalni. Az látszik, hogy az új költségvetésnél biztos, hogy az agrár és kohéziós támogatásoknál azzal a csoporttal fog tartani, amely talán akár a fukar nettó befizető országokkal szemben a mostani támogatás vagy ahhoz hasonló arányt tartana meg az új költségvetésben. De szerintem a nagy részét meg fogja szavazni, még akkor is, ha ez később akár hátrányos lehet Magyarországra, például, hogy az új uniós 7 éves költségvetésnél ezt a politikai kondicionalitási mechanizmust életbe léptessék. Ez biztos, hogy egy olyan döntés, vagy én azt várom, hogy ezt megszavazza, bár ugye ez nagyon sok országgal szemben lesz alkalmazható, pláne ha még több patrióta kormány lesz.
1: Mi körvonalazódik Orbán Viktornak a világpolitikai szintéren? Milyen mozgástere maradt?
0: Nagyon figyelnek Orbán Viktorra. Ugye láttuk, hogy most egy nemzetközi sajtótájékoztatót tartott Brüsszelben az uniós csúcs előtt a patrióta találkozó alkalmával, és hogy odafigyelnek a szavára. Tehát igazából most azt kell néznünk, hogy milyen választások lesznek. Tehát most nyilván a legfontosabb a novemberi amerikai időközi választás, hogy a Trump maga republikánusai meg tudják-e tartani a többségüket. Ugye hát itt nagyon rezeg a de megvan az esélye. Jövő tavasszal nagyon fontos május végén francia elnökválasztás lesz, ott a patriótáknak, Marine Le Pennek vagy Jordan Bardellának jó esélye van, hogy megnyerje ezt a választást, esélyesnek számít a nemzeti tömörülésnek az elnöke, és hát ugye folytatódik a sor, szeptemberben Olaszország, igaz, hogy Giorgia Meloni egy másik pártcsaládhoz tartozik, de nagyban osztja Orbán Viktor politikáját, mondjuk pont most tiltják ki Olaszországban az iskolákból a gender ideológiát propagáló NGO-kat, hogy a szülőkre és az iskolára bízzák a szexuális felvilágosítás, az NGO-kat most szorítják ki Olaszországban az iskolában. Tehát nagyon sok ilyen változás van, és Lengyelországban jövő októberben lesz választás, ez is nagyon fontos. Spanyolországban, Ausztriában, Németországban recseg ropog az ottani globalista kormánytöbbség, tehát ott is előfordulhatnak olyan választások a tartományi szint fölött is, ahol a konzervatív politika esélyt kaphat. Ugye Lengyelországban most váltották le egy népszavazás adásunkra.

0: Krakkó liberális polgármesterét. Tehát azt látjuk, hogy recseg-ropog ez a politika, ez az európai fősodor, és az a politika, amit Orbán Viktor itt kicsiben Magyarországon 16 évig a magyar emberek többségével meg tudott valósítani, hogy az abból egyes elemeket átemelnek. Tehát a családtámogatási rendszerünk egyes elemeit Trumpék emelik át, a migrációs politikánk egy részét megpróbálják az olaszok, vagy a dánok most tovább vinni. Nyilván az energiapolitikában például láttuk, hogy a lakossági karbonadó ellen is egy szélesebb ellenállás van. Hát nem beszéltünk a Kínához való viszonyról, ahol talán a német gazdaság az, amelyikre inkább lehet továbbra is számítani, vagy mondjuk hát az Oroszországgal szembeni viszonynál ott láttuk, hogy szerintem ott egy politikai változás lesz. Magyar Péter már inkább felzárkózik a szankciók tekintetében az európai többséghez, de ugye a nyilatkozatait észrevették Brüsszelben, hogy ő 2035-re vezetné ki az orosz energiát Magyarországról, tehát reménykedhetünk abban, hogyha az unió vagy a brüsszeli politika fejest ugrik a kútba, akkor azért Magyar Péter nem mindig ugrik utánuk, vagy nem minden témában.
1: Az biztos, hogy izgalmas lesz az az időszak, ami majd most kibontakozik akár Brüsszelben is, hiszen föl fogja vázolni azokat az irányvonalakat, ami kapcsán legtöbbször még csak kérdőjel van mindenkinek a fejében. Nagyon szépen köszönöm Kiszeli Zoltánnak, hogy az elmúlt szűk fél órában rendelkezésünkre állt. Szőlősi Éva és Bényi Csaba kollégáim nevében pedig köszönöm megtisztelő figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt, Dávid Editet hallották.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Elhangzott műsorunk meghallgatható az interneten is a www.mediaclick.hu/Kossuth oldalon.

0: Kossuth Rádió Ózdon FM 90,3. Kedves hallgatóink, most a Hely korábbi adását hallgathatják meg újra. További jó rádiózást kívánunk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A Hely. A műsorvezető Burkert Rudolf.
1: Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisített óvoda létesül. Naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerüljön, Vince és nővéreket hozattak ide.
2: Bolyi településen vagyunk, Pécs és Mohács között. Jó napot kívánok! A Montenuvo és a Batthyány család történetét fogjuk mi itt felgöngyölíteni. Belépünk a Batthyány Montenuvo kastélynak az udvarán. Na most egy gyönyörű fehér klasszicista épület, gondozott kertem. Ennek a történetét kezdjük el mi felgöngyölíteni Vajta Lászlóval, aki a településnek a jó ismerője. Talán induljunk a batthyányiaktól, mert hogy ők építették egészen konkrétan Fülöp ezt a kastélyt, valahol ott a 19. század elején, mikor pontos?
1: 1805 és 1808 között épült a kastély, ami előtt egy vadászkastély volt.
2: Hogy csatlakoznak be az itteni életbe a Montenuvók?
1: Hát ez korábbi történet. A Batthyány Ádám, aki részt vett az 1687-es második mohácsi ütközetbe, ezt a birtokrészt kapta a császártól.
2: Köszönjön egy autó, úgyhogy picit arrébb megyünk.
1: Majd a feleség a Stratton Eleonóra vitte tovább, és olyan 3-4 nemzedék után az 1700-as évek végén két Batthyány birtokolta, a Batthyány Fülöp és a Batthyány Iván. Batthyány Fülöp volt a gazdagabb, és akkor ő úgy döntött, hogy a vadászkastély helyett építi ezt a kastélyt. A tervezőjéről, meg a kivitelezőjéről szinte semmilyen forrás nem maradt meg. Batthyány Fülöp utód nélkül halt meg, és az Iván lányára hagyta a hagyatékát, azt meg úgy hívták, hogy Batthyány Júlia. Okay. Na most itt lép bele a Montenuvo, illetve a Neuper család.
2: Ez a kettő ugyanaz.
1: Igen, mert ez egy tükörfordítása olasz németről.
2: Igen.
1: Na most a Neuper család az úgy kerül ebbe a történet.
2: Hát a szabadságharc kapcsán kerülnek ők ide valahogy, nem?
1: Igen.
2: Vagy mégis?
1: De nem.
2: Na, akkor ebből tájékozódjanak, kedves hallgatók. Szóval akkor hogy van ez?
1: Hát úgy van, hogy a Ádám Neuperg úgy kerül a császári családhoz, régi ősi német-osztrák család, hogy Napóleon felesége Mária Luisa, mikor Napóleon számüzetésbe került, Ferenc császár, őt rakta pármai régensnek, az Ádám Neuperget pedig hát ilyen kísérőnek, meg ilyen felülvigyázónak, meg főminiszterévé tette, aki Napóleon fogsága közben, hát egy kicsit
2: közelebb kerül. Őt Habsburg Mária Luisához minden értelemben.
1: Így van. Először született egy lány, majd Napóleon halálakor, tehát 1820 májusában született meg a másik gyerek, az pedig Wilhelm Neuperg lett. Ez katona férfi volt, mint a Neupergek általában, és ő részt vett a 1848-49-es forradalom leverésében. Aztán a szerelem úgy látszik az fölülírt mindenféle
2: határokat.
1: Politikai iratot. 1850-ben feleségül vette Batthyány Júliát.
2: Aki egyébként Batthyány Lajosnak a rokona.
1: Batthyány Lajos rokona, igen. És így egy Batthyány és egy Neuperg házassága megtörtént, és 1864-ben kérte, hogy más néven legyen, egy tükörfordítással olaszosra változtatta Montenuvóra.
2: Erről a házasságról a szerkesztő Wagner Mária megkérdezte Katona Csaba történészt is.
3: Ne felejtsük el, hogy a arisztokrácia az alapvetően nemzetközi volt. Tehát a 1867 előtti társadalom, a polgári társadalom előtti rendi társadalom az egy nagyon másként működött, mint ami utána következett. És alapvetően az a mondás, hogy suba a subához, guba a gubához, az nagyon is működött. Petőfi Sándor vagy Szendrei Júlia házassága ma mintaszerűnek tűnik, egy szerelmi házasság, hiszen azon az alapon működött, hogy a polgár az érzelmeinek teret adhat. De a régi idő fölfogása az nagyon nem erről szólt. Az tehát, hogy egy arisztokrata család sarja feleségül vesz egy arisztokrata leányt, az teljesen normális dolog volt. Az meg, hogy a családtagjai között voltak esetleg ellentétek, ilyenkor háttérbe tudott szorulni. Tehát igazából az történt, hogy a Montenuvók meg a Batthyányiak olyan értelemben rokonságba kerültek, hogy a Montenuvó fiú feleségül vette a Batthyányi lányt.
2: Folytassuk Vajta Lászlóval.
1: Neuper, most már Montenuvo Vilmos, ők ide költöztek Németbolyba, ebbe a kastélyba. Már előtte megszületett Albert Montenuvo.
2: Igen.
1: Majd annak a gyereke lett a Montenóvó Nándor.
2: Aki egyébként magyarosít, mert eredetileg Ferdinánd.
1: Igen, 1888-ban született a Nándor. Ő lett az, aki teljesen magyarnak vallotta magát. A első világháborút végkatonáskodta, de aztán jogászként járt a Bécsi Egyetemre, és elkezdett gazdasággal foglalkozni, modern gazdaságot épített föl bolyba.
2: Wagner Mária a Katona Csaba történésszel folytatja.
4: Mindent, ami ma megvan bolyban, tulajdonképpen neki köszönhetnek.
3: És ő itt valóban nem mint a gazdaságot akart kialakítani, és ki is alakította. Nevezetes volt a szülőiről, nem véletlenül neveztek el róla például egy bort is a közelmúltban, a Villiány. Erre a hagyományra, erre a tradícióra utalt vissza. De az ő életét tekintettel arra, hogy 1888-ban született, már rendszerváltások sora törte derékba. Meg kellett élni az osztrák-magyar monarchia szétesését. Édesapja, a főudvarmestere volt Ferenc Józsefnek, egy abszolút aulikus udvarhű ember. Ő egyértelműen Magyarország mellett tette le a voksot, és a két háború közötti Magyarországon is itt maradt, itt élt.
2: De ezt mondta, hogy őt magyarnak vallotta magát, de teszi ő ezt akkor, amikor a monarchia széthullik. Tehát simán vallhatta volna magát osztráknak, de hogy miért választotta a magyar identitást, arra van bármilyen gondolata?
1: A felesége Erdély Solymosi lány volt, ennek volt 4 gyereke, meg őnek lett még 3 lánya. Hát ő magyarnak vallotta magát, minden Magyarországhoz kötött.
2: És az a gazdálkodás, amit ő vezetett, azt tudom, hogy volt állattartás, vetőmagnemesítés.
1: Vetőmagnemesítés volt, igen, nagyon magas szinten művelte a legkorszerűbb technikákkal. Hát itt van egy múzeumunk, a Békáspusztai helyen, azt még a Batthyányiak nevezték el, és ott nagyon komolyan lótenyésztéssel foglalkozott, hannoveriekkel, és mindenek korszerűbb. Ha jól emlékszem, 1903-ban már telefonnal a birtokait összekötötte, egy kis vasutat tett a pusztáról le a vasútállomásig, mert hát bolyban már 1858-ban már vasút volt.
2: Közben mögöttünk munkálatok zajlanak, ugye azt hallják a háttérben, és egyébként ha már ott tartunk, hogy telefonja volt ott a 20. század elején, elméletileg arra is büszke volt, hogy neki voltak a legjobb gépei, tehát a legjobb traktorai a különböző kertészeti munkákhoz.
1: Így van, billenőekéktől a gőzgépig, cséplőgépek, tehát jó gondolkodott, és hát nagyon korszerűen föl volt szerelve. A tehenészete volt, például egy svájcerei volt, azt mondja, hogy svájci típusú istálóik voltak, azt kint lehet majd látni, hogy kimegyünk majd a mauzolomba, ott lehet látni. És hát közben a felsőháznak örökös tagja lett, ők ellenszavazott mind a 4 zsidó törvénynek, azért 44-ben nyilasok elvitték Sopron kőhidára, onnan tovább vitték, és az amerikai felszabadulás után visszajött ide, de addig rajta a kastélyát teljesen kirabolták. Na most valamennyi kapott vissza 100 holdat, utána ő még lemondott még 70-ről.
2: És aztán utána egy kovalt váddal elítélik, az már az 50-es évek eleje.
1: Pedig az volt, hogy fegyvereket rejteget, szenvedélyes vadász volt, volt egy fegyvergyűjteménye, ilyen hatástartott fegyverekből, tehát az épp elég volt ahhoz, hogy vádat emeljenek ellene, és 1950-ben a rögtön ítélő bíróság életfogytiglanra ítélte, és a tisztartóját, a Linzer Aladárt pedig 15 évi fegyházra ítélték. Bekerült Márion Osztrára, és másnap meghalt.
2: Hát a hivatalos papírok szerint tüdőgyulladás.
1: Én meg másképp tudom, mert megtaláltuk, ez ilyen magánnyomozás volt, a kórházi leveteit, mert 1950-ben, már novemberében már tüdő daganatot állapítottak meg nála, majd 51 tavaszán már vérköpetek voltak, és akkor kapta az ítéletet, és így került bele Nosztrára.
2: Végül ott hal meg, hogy milyen körülmények között, azt nem tudjuk.
1: A végső körülményeket nem lehet tudni, egyesek szerint volt valami erőszakos dolog is.
2: Tehát, hogy az AVH őt halálra vertett?
1: Hát nem volt nehéz, mert utána ez a tisztartója, Linzer Aladár elmondta, amikor már elmondhatta, mert ő 56 után szabadult csak, hogy hát annyira gyönge volt már akkor, mikor bekerült a herceg, hogy hát már alig tudott lábra állni. Azt, hogy mikor találták meg, meg hogyan, az család, meg Linzer segítségével, hát exhumálták. Könnyű volt megtalálni, mert akik temették, különböző ilyen nővérek üvegbe tett cédulákkal megjelölték ott a halottakat. 66-ban exhumálták, és ide került bolyba a családi mauzoleumba, amit majd megnézünk.
2: Annyit szeretnék még kérdezni ezzel az épülettel a kastélyjal kapcsolatban, hogy ma is egyébként egész jó állapotban van, de miként működik most?
1: Most sehogy sem működik. Mikor 51-ben elvitték, ez egy állami lett. Mivel itt a szomszédban volt egy kis láncos kutyánk, ezért ez egy határőr laktanya volt. Aztán 58-59-ben kimentek innen a katonák, majd kis átalakítással egy fogyatékos gyermek otthon lett.
2: Minek után magába a kastélyépületben nem mehetünk be, csak kívülről annyit el tudunk róla mondani, hogy kétszintes, viszonylag jó állapotban van, bár egy-két üvegezés ráfér, mert van, ahol ilyen faros lappal vannak berakva az ablakok, de mondjuk a tető szerkezete épp.
1: 2018-ig a Baranya megyei önkormányzati, most a magyar állam tulajdona, a hátsó részben vannak még pavilonok, ahol fogyatékos gyerekek laknak.
2: Schweyer Rita 2009-ben járt a fogyatékos fiatalok otthonában, amikor még a kastélyban is voltak gondozottak. Akkoriban Varga Lászlóné volt az igazgató, vele járta be a különböző osztályokat.
5: Mondj csak, szeretsz te itt lenni?
6: Szeretek!
7: És most éppen egy kis autón ül.
6: Szeretek, menj vele!
5: Krisztián, és mondd meg, hol laksz te?
6: Istvánba!
5: Az István utcai lakótomba lakik.
7: Mert hogy önökhöz több lakóton is tartozik.
5: Így van, három lakótonunk van a város területén.
7: És akkor most hogy kerül ide, Krisztián?
5: Napközben nincsenek a lakótomban, az intézet területére jönnek, vagy fejlesztésre, vagy dolgozni.
7: Azt mondta, hogy ez egy különleges hely.
5: Ebben az épületben az alsó szint a D-osztály helyezkedik el, a felső szinten a B-osztály. A D-osztályon fennjárók vannak, és a B-osztályon ágyban fekvők és dolószékesek.
7: Itt vagyunk az egyik szobában.
5: Ez a szoba 7 ágyas, mondjuk itt az egyfőre jutó négyzetméter, amit a törvény előír, megvan, szép tágas a szoba, de azt gondolom, akkor sem jó az, hogyha heten alszanak egy szobában.
1: Kastélya itt van, senki nem lakja, és semmi nem tudom, mi történik, mert semmi sem történik, most már 18 óta.
2: Várja egy sorsának a jobbra fordulását.
1: Még valamit szeretnék hozzátenni, lehet látni két majdnem hasonló épületet.
2: Az oldalsó épületek, két fehér egyszintes
1: épület. Az jelenleg is a gyermekotthonnak a konyhája, ez pedig a baloldali részen, ez pedig a kastélyhoz tartozó kocsiszín, jelenleg pedig idősebb gondozási központja.
2: Elindulunk jobbra, a már említett épület. Ezt a zöld ajtón fogunk bekéreckedni László előre, mi követjük őt szorosan, és akkor beérünk egy macskakővel lerakott térre, rendezett kertbe. Ki van rakva, hogy szociális központból, ez bele van matricázva az épületnek az üvegébe. Foglalkozás van, azt mondják, és egy folyosó vezetne minket előre, ami egy nagy térbe nyílik, a tér fölött vannak a boltívak, illetve mellette a különböző oszlopok, és ezek a csillárok, tehát ide hajtották be egykor a szekereket és a kocsikat.
1: Lehet látni, hogy azért igényesen építették meg.
2: A gondozási központban éppen foglalkozást tartottak, ezért csöndbe kellett lennünk. Farkas Erika viszont már járt itt 2017-ben. Neki az akkori polgármester Hárs József mutatta meg a helyet.
8: A kastélynak a kiszolgáló épületéből alakították ki. Leges legelején ez volt a vendéglovak istálója. Ez egy szép nagy épület, bal oldalon most egy nagy konyha van, a jobb oldali kiszolgáló épület a miénké. Visszaalakítottuk, amennyire lehetett a régi épületet, lovakteremnek hívjuk. Gyönyörű, oszlopsoros, boltíves kialakítás az épület. Klubtermet alakítottuk ki a hajdani vendégistálóból.
9: Ez egy idős otthon?
8: Igen, ez gondozási központ, 49 apartmanunk van, nagyon nagy a túljelentkezés.
9: Hát épp ezt akartam mondani, hogy itt aztán lehet tolongás.
8: Maximum 50-en tudunk lenni az intézményben, és kb. 80 várakozó van.
2: Hátraharc, nem zavarunk tovább, és ahogy kilépünk az idősek otthonából, Vajta László mondja, hogy most nekünk bal kézre az az épület, az is Batthyány Júliához kötődik, milyen módon?
1: Batthyány Júlia végrendeltében rendelkezett arról is, hogy itt Bolyba a településen egy kisített óvoda létesüljön, ami teljesített a unokája. 1882-ben létesült, azt is meghatározta a végrendeletében, hogy naponta tejet kellett adni a gyerekeknek, kenyeret kaptak, teljes ellátás szinte, és hogy szakmai kezekbe kerülni, Vince és nővéreket hozattak ide, akik ezt az egész óvodát működtették, illetve hát a gyerekekkel foglalkoztak.
2: Megyünk vissza a zöld kapu felé, akkor azt mondta, hogy még van egy gazdasági épület, amit meg tudunk nézni.
1: Kastély után van mindjárt, az is a kastélyhoz szorosan tartozik, kapukkal választották el. Hát itt egy nagyon híres gazdatisztja volt a Manninger Gusztáv Adolf, aki országos hírűvé tette ezt az egész vidéket, mert szakmailag az egyik legkiemelkedőbb ember volt.
2: Az mit jelent, hogy osztott fel köztük a munka.
1: A szakmai rész az a Manninger Gusztáv Adolfé volt, és a Montenó az egész gazdaságot ez vitte előre, és ezért lett ilyen korszerű, mert nagyon komoly szakemberekre bízta. Magát az erdészetét is, meg a kertkultúrát is, a szántóföldit is.
2: És akkor az épület, ami felé közeledünk, akkor az lenne, aminek olyan kerek a teteje?
1: Igen, van neki egy kupolája, abban a részben van több helység. Jelenleg át van alakítva egy étterem, most nem működik, de azelőtt ez egy erdészet volt a háború után, amikor már elvették a vagyonokat. Az erdészet után pedig hát különböző szervezeteknek volt, itt volt a Hazafias Népfront, meg hát minden ilyen politikai szervezet, és akkor az önkormányzat megvette és átalakította ezt egy étteremmé.
2: Egyébként Bojral annyit, hogy egy gyönyörű kisváros, nagyon szép sétáló utcákkal, most mi fák alatt sétálunk e felé, a kupolás épület felé. Maga a Batthyány és Montenuvo kult, az külön-külön együtt mennyire tartja magát itt a településen?
1: Meg van becsülve, a Montenuvo Nándor egy utca van elnevezve a Júliáról is.
2: És itt megállunk.
1: Megállunk. Itt van egy kapu, és itt pedig van a kastélynak a park, ez egy 11 hektáros rész, akár ebbe is bemehetünk.
2: Jó, hogy ez meg még mindig park?
1: Még mindig park. Hát egy kicsit el van hanyagolva a faállomány, mert annak idején a háború után a itt lévő katonaságnak a gyakorló terepe volt. Én még emlékszem, mert korom miatt emlékszem, még a lövészárkokat, futóárkokat, még mindent lehetett látni, mert annyira kizsigerelték ezt a parkot. Ez egy nagyon szép angol park volt Montenuvo idejében.
2: Nekem ez ilyen ősfásnak tűnik.
1: Ennyi fa nem volt. Van egy eredeti falistánk, ami 1888-as, ott körülbelül 800 fafajtát meg fát ültettek be. Sajnos itt egy csomó invazív, meg utána nőtt fák vannak. Fölmértük ezt 5 évvel ezelőtt, 3800 fát találtunk.
2: Picit modernizáltak rajta, tehát magunknak jobb kézre talán teniszpályát látok, de valamilyen sportpálya az biztos. A teniszpálya, jól mondtam.
1: Ha menjünk, akkor találunk egy futballpályát, és van két kézilabda pálya, méretű nagyságú pálya.
2: Azért a Batthyányáknak volt ízlése, tehát a kert még mindig csodálatos, és azért ez mondjuk egy bő 100-150-200 évvel ezelőtt még vadregényesebb lehetett.
1: Nem, hanem inkább szellősebb volt, több térrel, hangorpark jellegű volt, tehát voltak tisztások, és facsoportok voltak. Itt a probléma az, hogy a fák itt maguktól nőttek föl, és elnyurgulnak, mert mindegyik megy a fény után, és ezért ilyen
2: hosszúkások.
1: Itt van egy platános csoport, ami egy kicsit védett rész, és található még köztük néhány, nem sok már, ami még akkori, tehát 150 éves fák, 170 évesek.
2: Ahogy sétálunk itt a főutcán Vajta Lászlóval, azt mondta, hogy minden épülethez, legalábbis nagyon sokhoz hozzá lehet csatolni a Batthyányiakat, mert hogy most épp egy volt kocsma épületnek az új részébe jövünk be. Jó napot kívánunk! Kiállítás, aha!
1: Ez lett a művelődési központunk. Ez valamikor kocsma volt, aztán iskola lett, most meg egy kis átalakítása egy nagy teremmel, hát itt lehet látni egy kis Makovesz utánzattal, pedig van egy nagy termünk.
2: És akkor ami ott előttünk volt, a régebbi épület az, ami a 19. századi és a Batthyányiakhoz kötődik, a kocsma.
1: Meg, igen, meg a mögötte lévő rész, az pedig mozihelyiség, ilyen kulturális terem, amivel akár vetítéseket is, vagy bármit lehet. Előadások vannak, nyugdíjasoknak van szabad egyeteme.
2: És akkor megyünk a már oly sokszor emlegetett mauzóleumhoz, ott folytatjuk. Belépünk Vajta Lászlóval a mauzóleumnak az udvarára. És azok az oszlopok, amik ott a bejáratnál vannak, ez létezik, hogy az márvány.
1: Igen, márvány oszlopok. A felső középső részen pedig a Montenuvo címer van.
2: Na menjünk közelebb, nézzük meg.
1: Egy neo-román neovót épület, és egy Karl Kaiser nevű osztrák építész tervei alapján készült. A Montenuvo Julia végrendeletének megfelelően kicsit késve építették fel, és 1894-ben lett felavatva, és akkor kerültek ide, exhumálva lettek az halottak. A bejárati ajtó, a vasalat, az mind még eredeti. A mauzóleum rész, ez föl lett 2005-ben újítva. Jelenleg ravatalozónak használjuk. Montenuvo Julia végrendeletében azt szerepelt, hogy használhatjuk az alkalomnak megfelelő szertartásokhoz.
2: Elkezdünk felfele lépcsőzni, mellettünk ezek a fehér és vörös márvány oszlopok, és akkor a már említett vasalatos ajtón László bemegy. Jó vastag fából készült ajtó van, és is, mint ahogy hallják, jó nagy a belmagasság, mert hogy egy kicsit visszhangzik, és László kapcsolja a különböző fényeket, és épp bolt évek alatt állunk egy jó nagy oszlop mellett.
1: Ez az oszlop, ez a gránit oszlop, ez tartja az egész boltozatot a toronnyal együtt. Ebben van három olyan arc faragva, ami az elmúlást mutatja, körbe megyünk, meg lehet látni, fiatal, idősebb, még idősebb.
2: Na, tegyük meg, mert ez körülbelül egy ilyen egy méter átmérőjű oszlop, és akkor honnan kell elindulnunk, hogy az elmúlás kezdet. Igen, tehát ez mondjuk, ahol elkezdődik, akkor ott még fiatal, egy 30 fokkal arrébb ott
1: mutatja ezeket az arcokat, tehát ahogy öregszik.
2: Az emberi élet állomásai.
1: Pedig hát egy olyan ünnepé készül, mint Bolyba, minden húsvét hétfőn az Emmaus járás, hát ami nemzeti örökségvédelemnek is egyik része. Itt húsvét másnapján itt egy koncert készül, énekkoncert.
2: Mindezt úgy kell elképzelni, hogyha belép az ember, akkor a bejárattal szembe van egy vörös márványból készült oltár, felette természetesen Krisztus szoborral, és akkor itt a két oldalt van a Montenuvo családnak a katakombája, és itt hozzánk legközelebb pont Montenuvo Nándor van, Nándor felett Alfréd.
1: Igen. Ha itt megnézik, a Nándornak van egy piros-fehér-zöld koszorúja, amikor itt a szakiskola épült, illetve hát működött több mint 10 évig, Montenuvo Nándor volt a neve.
2: Katona Csaba történész az emlékezés fontosságáról mesélt Wagner Máriának.
4: Én még soha ilyen barátságos és szép mauzóleumot nem láttam. Az egész olyan, mint egy barátságos kis kastély valamikor a gótika és a román kor határáról.
3: Emlékezni kötelességünk rá, és tisztelettel adózni az emlékének, az pedig, hogy a Montenuvo Nándornak az emlékezete ma is él, az azt gondolom, hogy több dolognak köszönhető. Egyrészt szerencsére nem sikerült az emlékét eltörölni ez alatt a néhány évtized alatt, amíg háttérbe szorult. Nyilván a szocializmus idején az emlék megfakult, de nem eltűnt, és a helyi emlékezet megőrizte. Ma pedig már azt gondolom, hogy a hivatalos emlékezet politikus egy pozitív személyiségként gondol rá. Hadd mondjuk erre egy olyan gondolatot, amit én már többször hangoztattam itt-ott október 6-a kapcsán. Amikor elhangzik, hogy kivégezték a 13 tábornokot Haradon, illetve Batthyány Lajost Pest-Budán, és ilyenkor mindig arra szoktam utalni, ne a halálukra emlékezzünk, hanem az életükre. Mert bár négy haltak volna meg, az életük volt nagyszerű, és abból is azt gondolom, hogy talán az az üzenete ennek a emlékhelynek is, hogy az életére emlékezzünk a Montenuvo családtagoknak, nem pedig a halálukra, ezáltal maradnak velünk.
2: Folytassuk Vajta Lászlóval. Jönnek emlékezni emberek?
1: Igen, hát a családdal nagyon kevés volt már a kapcsolat, akiről én tudok, meg én is találkoztam. Montenuvo Júlia, amikor meghalt, Margaretene Moosba, Ausztriába, ott van egy családi sírhelyük. Ő visszajárt, és ő döntött úgy, hogy a vagyonból nem kért vissza semmit.
2: A mauzóleum bejáratától jobbra is és balra is egy-egy lépcsősor vezet. Csíga lépcsősor vezet fel minket a karzatra, és akkor egy emeletet kell nekünk csak feljebb menni. Azt mondta, hogy kórus célt szolgál.
1: Sőt, a tatalvatalnál is lehet ezt használni. De általában nem jellemző, mert ilyen lépcsőkön nehéz azért mozogni. Van még egy rész, a felső rész, ott viszont egy kis harang is található.
2: Ez a lelógó kötél, ami itt van,
1: ez az mit? Harang kötél.
2: És ezt meg lehet, vagy nem lehet? Nem lehet, nem lehet. Olyan modern a helyzet, hogy László előveszi az okostelefonját, bekapcsol egy alkalmazást, és megszólal a harang. Miközben ugye szólnak a harangok, ez a kötélem, ugye ez magától táncol, ennek van egy picit ilyen kísérteties jelleget, ez viszont egy abszolút modern kiegészítése a mauzóleumnak.
1: Az elhunytnak a kísérése ezzel a haranggal történik, és könnyebb így meglátni, hogy mikor lehet abba hagyni, és mikor lehet indítani a harangot.
2: Kedves hallgatóink, búcsúzunk innen, Bolyból, illetve azon belül is a mauzóleumból, ahol a felvételt Dancs Zoltán készítette, a hangutómunkát Schwarz Nóra végezte, a gyártásvezetőnk Vancsok György. Ezt az adást 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket a szerkesztő Wagner Mária nevében is. Burkert Rudolfot hallották.

0: Kedves hallgatóink, a Kossuth Rádió éjszakai műsora véget ért. További jó rádiózást kívánunk!
1: Jó reggelt kívánok! Június 19-én, pénteken, 4 óra, hírek a Kossuth Rádióban. A mikrofonnál a szerkesztő Bessenyei Márk. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciós csomagot. Rumen Radev miniszterelnök a döntést azzal indokolta, hogy kormánya szerint az újabb büntetőintézkedések negatív hatással lehetnek a bolgár gazdaságra, valamint a kabinet nem ért egyet azzal, hogy az unió szankciós listára helyezzen egy orosz ortodox püspököt. Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának, miután a hárompárti koalíció többsége támogatta a kabinetet. A voksolásra az adósságfék törvény előírása miatt volt szükség, amely az államadósság szintjének megemelkedése miatt kötelezte a kormányfőt a szavazás kiírására. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Románia és Szlovákia. Közös állásfoglalásokban indítványozzák, hogy a testület tisztázza és vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelvet azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Magyar papi lelki gyakorlatot tartottak Rómában, a résztvevőket 14. Leó pápa is fogadta. A programra mintegy 20-an érkeztek Magyarország mellett Erdélyből, Partiumból, Délvidékről, Horvátországból és Bánátból. Sport. Egy egyes döntetlent játszott Csehország és Dél-Afrika a labdarúgó világbajnokságon. A B csoportban a svájci válogatott megszerezte első győzelmét, ugyanis 4-1-re legyőzte Bosznia-Hercegovinát. Szintén először nyert világbajnokságon Kanada is. A Vancouverben rendezett mérkőzésen a társházi gazdák 6-0-ra legyőzték Katart. Végül az időjárásról. Jelenleg 12 és 23 fok közötti a hőmérséklet, Budapesten 20-23 fokot mérnek. Mindenütt derült az ég, napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután általában 30-34 fok valószínű. Kedves hallgatóink, 4 óra múlt, 3 perccel.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hajnali népzene koránkelőknek.

Köszöntöm hallgatóinkat! A Hagyományok Háza műsorában a népballada műfajának néhány fontos vonását mutatjuk be. Dr. Küllős Imola néprajzkutató, Vegyen minden példát róla című tanulmánya alapján. Zenei összeállításunkban falusi vonós bandák muzsikája mellett énekelt balladákra is hallunk példát. Pénzes Géza vagyok. A népballadák olyan verses és sokszor énekelt elbeszélések, melyekben a szereplők közötti párbeszédekből bontakoznak ki a bajós, tragédiába torkolló események. Gregus Ágost 19. századi irodalmár szerint a ballada nem más, mint tragédia dalban elbeszélve. Az európai irodalom egyik legnagyobb alakja, Goethe úgy vélte, a ballada egyenesen a költészet őstojása, mert egyszerre hordoz elbeszélést, drámaiságot és lírai érzelmeket. Természetesen a ballada néven emlegetett énekelt versek meghatározása, az énekek hossza, bennük a lírai, drámai és elbeszélő elemek aránya koronként, népenként, sőt vidékenként is különböző. A magyar népballadák egyértelműen kötődnek az európai népek zsidó-keresztény gyökerű kultúrájához, még abban az esetben is, ha egy-egy balladai történet sajátos nemzeti jegyeket mutat. Erdélyi János polihisztor, költő és esztéta nevéhez fűződik a legelső nagyszabású, tudományos igényű magyar népköltési gyűjtemény, a népdalok és mondák megjelentetése, mely Arany János ballada költészetét is megalapozta, és ez a munka inspirálta Kriza Jánost is a híres Vadrózsák című ballada gyűjteményének összeállítására. A legkorábbi magyar népballadákat csak a 18. század közepén jegyezték fel, ezért a műfaj kialakulásának ideje nem határozható meg biztosan. Számos néprajzkutató, köztük Vargyas Lajos is úgy vélte, a műfaj ennél sokkal régebbi, és a magyar parasztság valószínűleg már a középkorban kialakította a hősköltészeti hagyományokra visszavezethető népballadák végső, letisztult formáját. Szövegüket, stílusukat olyan korábbi elbeszélő és lírai műfajok formálták, mint a hősének, a rabének, a virágének, valamint a táncdalok. De egyes ballada típusokban még a halott sirató énekek nyomait is felfedezhetjük. Más elméletek szerint a műfaj megszületésében a hivatásos énekmondók, a históriás énekek, valamint a kéziratos és nyomtatott közköltészet darabjai is szerepet játszottak, ezért eredete későbbi korra tehető. A népballadákban a valós történet rendszerint egymással szembe került hősök párbeszédéből és homályos utalásokból kerekedik ki. Az elbeszélés hiányosságaira, az úgynevezett balladai homályra kétféle magyarázat is született. Az egyik szerint az énekbe foglalt eseményt minden bizonnyal jól ismerte a korabeli hallgatóság, így nem volt szükség magyarázatokra. A másik véleményt szerint a szájról szájra hagyományozódás során fokozatosan hullottak ki a nagyon személyes, a történet szempontjából lényegtelen részletek. Az énekesek időről időre saját igényeik szerint megváltoztatták a szereplők nevét, az események helyszínét és korát is.

0: csak az apjuk betyárságát tanítsa. Sem kocsisnak, sem gulyásnak ne adja, csak az apjuk betyárságát tanítsa.
1: A zsidó keresztény etika alapjául szolgáló 10 parancsolatból és szokásokból fakadó íratlan törvények nem csak az urakra, hanem az alsóbb néposztályokra, a falvak zárt közösségében élő jobbágyparasztokra, zsellérekre és cselédekre, sőt, a kevesebb kötöttséggel élő szabadosabb erkölcsű pásztorokra, katonákra is vonatkoztak. Ebben a világban szigorú közösségi normák szabták meg az egyén boldogulásának lehetőségeit születéstől halálig. Jól lehet, az írott törvények és az íratlan közösségi elvárások korlátozták az egyén mozgásterét, ugyanakkor bizonyos védelmet és biztonságot is nyújtottak számára. Ezért a szabályokat és normákat az egyén az élete árán is szem előtt tartotta. A népballadák tele vannak jóvá tehetetlen emberi bűnökkel, hihetetlen és elborzasztó tettekkel, gyilkossággal, hűtlenséggel és házasságtöréssel. A hajdani ballada hősök általában féltékenységből, kegyetlenségből vagy szerelemféltésből követték el erőszakos tetteiket. A történet rendszerint in medias res, azaz a dolgok közepén kezdődik, és különböző jeleneteken át közelít a csúcspont, a tragikus vég felé. A népballadákat éneklő közösségekben inkább sajnálták sem, mint elítélték volna a lázadó, ám a szokás jog értelmében elbukó hősöket. Ezek az énekek ugyanis az idejét múlt törvényeket, közösségi normákat és szabályokat kérdőjelezték meg, és a személyes érzelmek, illetve egyéni szempontok létjogosultságára irányították rá a figyelmet. Arany János egyik írásában ezt a jelenséget a következőképpen fogalmazta meg. Természete a balladának, hogy nem a tényeket, hanem a tények hatását az érzelemvilágra, nem a szomorú történetet, hanem annak tragikumát fejezi ki, mennél erősebben. Magukból, a tényekből, s járulékaikból, mint idő, hely, környezet, környület, csupán annyit vesz föl, amennyi múlhatatlanul szükséges, csupán annyit a testből, mennyi a lélek feltüntetésére okvetlen megkívántatik.

kedves hallgatóink! Műsorunkban dr. Küllős Imola néprajzkutató, vegyen minden példát róla. Vétek és bűn a magyar népballadákban című tanulmánya alapján a népballada műfajának néhány fontos vonását mutattuk be. Zenei összeállításunkban, falusi vonósbandák muzsikája mellett énekelt balladákat is megidéztünk. A műsort a

0: 4:30.
1: Határok nélkül Berek Janikóval.
2: Köszöntöm hallgatóinkat határokon innen és túl. Ma a következő témákat ajánlom figyelmükbe. A gyermekes családokra, a gyerekekre nagyon odafigyelnek Kovászna megyében. Tamás Sándor, Kovászna megye tanácsának elnöke nyilatkozott az elért eredményeikről és terveikről. Változatlanul igen népszerű a Nemzeti Művelődési Intézet, a Szakkör elnevezésű programja. A Kárpát-medencében 2500 csoportban több mint 12 000 résztvevő kézműveskedik. Most következzenek a részletek. A gyermek a jövő záloga, hangoztatjuk gyakran. A jövőt azonban legtöbbször nekünk, szülőknek, hivatalnokoknak, tisztségviselőknek kell megteremtenünk. Három széken több csomagot is kidolgoztak, hogy nekik könnyebb legyen akár az iskolakezdés, akár a többlet tanulás. A részletekről Verese Mese gyöngyvér Tamás Sándort, Kovászna megye tanácsának elnökét kérdezte.
3: Ön azt nyilatkozta nemrég, hogy minden gyerek megérdemli, hogy jól felszerelt, korszerű iskolába járhasson, és ugyanakkor meglegyen az az eszköz is, amellyel eljut az iskolába. Ennek érdekében Kovászna megye tanácsa nagyon sok mindent tett az utóbbi időben.
4: Én egy kicsit messzébbről kezdeném ezt a kérdést, hiszen itt Háromszéken azt gondoljuk, hogy a jövő generációjának kell a jelenlegiek dolgozzanak, hiszen utat, hidat, kórházat építünk, csak mindig az a nagy kérdés, hogy kinek építjük ezeket az infrastruktúrális beruházásokat, amelyek elsősorban törvény adta a kötelezettségeink, és amelyet minden önkormányzat dolgozik. Ennek a háttere pedig az, hogy megvizsgáljuk azt a lehetőséget, hogy a jövő generációjának mit tudunk ajánlani, hogy ne csak fizikai elembe vett vasbeton, híd, üveg és nikkelből legyen valami, hanem annak legyen lelke, legyen tartalmi része. Azt is tapasztaltuk, hogy különösen a Covid-járvány után egyre több olyan fiatal szülő költözik haza, akár Magyarországról, de főleg nyugat-európai országokból, akiknek a gyerekei elérték az iskoláskort. És pontosan tudjuk azt is azért, mert bizonytalanná vált Nyugat-Európában az élet, a közbiztonság meglazult, és idehaza pedig időközben, az elmúlt 10-15 évben nagyon sokat fejlesztettük Székelyföldet, Székelyföld településeit, nem csak arculatában, hanem azokban az alapvető feltételekben, amely egy normális családi élethez szükséges.
3: Egyébként tudják számszerűsíteni is azt már, hogy hányan költöztek vissza, volt-e ez irányban bármilyen felmérés?
4: Konkrét felmérés nincs, viszont indult karácsonykor, a múlt év karácsonyakor egy hazavárunk program, és azt tapasztaljuk, hogy egyre többen érdeklődnek, és nyilván kis közösség lévén egyre több olyan ismerős is van, akik hazaköltöztek. Elsősorban a gyerek jövőjét féltő fiatal családok részéről tapasztaljuk ezt. És az elmúlt 10-15 évben pedig, most legyünk őszinték, tehát a megyei és országút rendszer rengeteget fejlődött, kis településeken is ivóvíz csatornahálózatot sikerült kiépíteni, és egyéb olyan infrastruktúrális beruházást is végigvittünk, amelyek arról szólnak, hogy Háromszék egy diákbarát, gyerekbarát megye. Ebbe beletartozik akár Európai Uniós programból, akár román kormányprogramból, akár helyi erőforrásból különböző programok, de hogyha ezt összességében, egységben látjuk, akkor az azért történik, hogy különösen a vidéken élő gyerekek, fiatalok, tanulók számára ne csak az iskolai életet, hanem az iskolán kívüli szórakozási lehetőségeket vagy fejlődési lehetőségeket is tudjuk biztosítani.
3: Mennyire sínylik meg ezek a programok vagy fejlesztések, például most a romániai gazdasági helyzet?
4: Székelyföldön is berúgta az ajtót a válság, ez kétségtelen, viszont, mint ahogy említettem, jó része Európai Uniós program, amelyet nem sínylik meg, bár az arányok mindig változnak, hiszen romlik folyamatosan a lej vásárló értéke is, többet kell hozzátegyünk, de hát két olyan komoly programot indítottunk és futtattunk le, amely iskolabuszok beszerzését jelenti. Itt összesen 36 elektromos iskolabusz sikerült vásárolni a megyei önkormányzatnak, a helyi önkormányzatoknak átadtuk, és ez az iskolások érdekét fogja szolgálni. De ugyanakkor egy másik nagy Európai Uniós program keretén belül több mint 550 tantermet szereltünk fel különböző vidéki iskolákban, és ezzel párhuzamosan pedig helyi erőforrásból kisebb-nagyobb beruházásokat, felújításokat, javításokat végzünk óvodákban és iskolákban. Tehát ezek a programok igaz, hogy szeletekből állnak, de hogyha összességében látjuk, akkor nagyon komoly infrastrukturális és tanfelszerelés jelentő beruházások, amelyek könnyebbé teszik az oktatást. Nyilván ide kell a lélek is. Kellenek a tanárok, kellenek a diákok, kellenek a szülők, akik mind együttműködnek ebben a fejlesztési kérdésben. Ez az egyik csomag, amely a gyerekbarát háromszéket jelenti. A másik ilyen jellegű csomag az iskolatáska program. 12 évvel ezelőtt indítottuk, és évente 2200-2300 háromszéken iskolát kezdő, nulladik osztályban járó diáknak nem csak egy iskolatáskát adunk ajándékban, hanem egy felszerelt iskolatáskát. Tele van mindenféle ceruzával, füzettel, toltartóval, és egy szendvicses dobozzal is. Egyébként felmérést is végzünk minden évben, és egyértelmű pozitív visszajelzés van, és azon belül pedig a szendvicses doboz viszi a pálmát. Tehát ezek olyan apró dolgok, amelyek könnyebbé teszik akár a családok életét, kiadását, egy másrészt pedig nyilván a diákok iskolakezdését is segíti. Ilyen jellegű program, hogy pénzjutalmat tudunk adni egy megfelelő jogszabály értelmében azoknak a gyerekeknek, akik a megyei tantárgyverseny keretén belül első helyezést értek el. Ez azért rendkívül fontos, mert azokat a diákokat emeljük ki és jutalmazzuk konkrétan pénzzel, akik többet dolgoznak. Mert a megyei tantárgyversenyen való részvétel nem egy kötelező iskolai tevékenység, hanem neki többlet munkát kell vállalnia, a szabad idejéből kell többet felkészülnie, hétvégeken kell mennie versenyre, és akik ez első helyet elérik, azoknak konkrét pénzjutalmat adunk, sőt nem csak a diákoknak, hanem az őket felkészítő tanároknak is. Ez azért lényeges, mert a diákok még innen-onnan kapnak ösztöndíjat, de Romániában a tanároknak a fizetésükön kívül nincsen semmilyen más típusú juttatás, elismerés a többletmunkáért, és ezt háromszéken kipróbáltuk, és működik, és ezt továbbra is fogjuk egészen biztosan vinni.
2: Tamás Sándorral, Kovászna megye tanácsának elnökével Verese Mese Gyöngyvér beszélgetett. Itt a Határok nélkül. A továbbiakban is foglalkozzunk a gyermekekkel. Kárpátalján is azt mondják, hogy a gyermek a szemünk fénye és a jövőnk záloga. Ennek jegyében szervezte meg ismét a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok Egyesülete az év egyik legnagyobb tömegrendezvényét, a Tiszacsomai Gyermeknapot. Az Árpád vezér látogatóközpontban és honfoglalási emlékparkban játék, móka, tartalmas együttlét várta a gyermekeket és felnőtteket egyaránt az egyesület legnagyobb rendezvényén. Részletek Iváncsik Attilától.
0: Azért jó, mert ma a gyereknap van, meg azért, mert nagyon sok játék van.
5: Mondja Homoki Hermina, aki Ugocsából érkezett a nagycsaládosok gyermeknapjára.
0: Ki kellett választani egy kockát, utána azt a papírt meg kellett csinálni kockákba, és utána ide kellett jönni, és egy labdát be kellett dobni, egy piros labdát, amit hoztam, az a piros szín volt, be kellett dobni egy piros, legalább egyet egy piros ilyen zacskóba, kellett menni csíkosan, és bele kellett tenni abba, és a végéig kellett futni.
5: Kota István szintén elhozta a családját a gyermeknapra.
6: Örülök, hogy van ilyen, elsősorban azért, mert nagycsaládosként nem sok idő jut kimozdulásra, és háború miatt nagyon kevés az ember, kevés a közösség, kevés a közösségápolási lehetőség, és úgy gondolom, hogy ha egy évben 10 ilyen program lenne, akkor minden 10 programon tele lenne nagycsaládosokkal és fiatalokkal, és azt látom, hogy kell a gyerekeknek is ez a feltöltődés, egy kicsit kirázni őket a mindennapokból, igazából arra figyelmeztetni őket, hogy vannak még rajtuk kívül is fiatalok, építhető a közösség. Örülök annak, hogy vannak még nagycsaládosok, akik itt tervezik a jövőt, akik itt maradnak, és példát mutatnak, hogy itt is lehet élni, itt is lehet közösséget építeni, ápolni, és igazából megmutatni a gyerekeknek, hogy ez a jövő, ez a haza, és igazából nekünk a gyerekek a jövő.
5: A Nagycsaládos Egyesület kiemelt célja, hogy tagcsaládjaik megmaradjanak Kárpátalján magyarként, ezért igyekeznek minél több együttlétet szervezni számukra és minőségi programokat. Tarpai József elnök.
7: Mi nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy megünnepeljük az ünnepeinket, és ilyen a gyereknap is, ilyen a házaspárok napja is, ilyen az édesanyák, az édesapák napja. A gyerekek azért a legfontosabb, mert ők a jövőnk. Tehát tulajdonképpen Jóistennek az ajándéka, és ők nem tehetnek arról valóban, hogy itt háború van. Ők most gyerekek, tehát nekik nagyon fontos, hogy megkapják ezt az élményt. Én nagyon hálás vagyok minden szervezetnek, aki ide eljött, egyházi, civil szervezet, cserkészet, máltai szeretetszolgálat, és még sorolhatnám, tehát akik családokkal foglalkoznak, gyerekekkel, akár mentálisan, akár csak játszanak. Mi magyarok vagyunk, és a gyerekek tényleg érezzék azt, mikor íjászkodnak, lovagolnak, bármit készítenek, faragnak, hogy igenis ők megbecsült tagjai a közösségnek, és talán az a legfontosabb üzenet, hogy minden gyerek számít, mindenki, és teljesen mindegy, hogy honnan érkezett, milyen családból.
5: A Rákóczi Szövetség régóta kapcsolatban áll és támogatja a Nagycsaládosok Egyesületét. Ez alkalommal is adományokkal érkeztek. Csáki Csongor elnök.
8: Ez az a szervezet, ami sok ezer embert összeköt, összefog. Szülőket, gyerekeket, nagyszülőket. Ez a gyermeknapi rendezvény is most mutatja, ez a juniális azt, hogy tömegeket tudnak összehozni, hasonló sorsú embereket, olyan embereket, akik mikor itt együtt vannak és összekapaszkodnak, akkor erőt kapnak egymástól. És ez a legfontosabb. És az, hogy mi egy budapesti központú civil szervezetként odafigyelünk a Nagycsaládosok Egyesületére, és én azt gondolom, ez erkölcsi kötelességünk, és megpróbálunk a magunk eszközeivel mi is egy picit mindig hozzá tenni valamit az ő életükhöz. Ezzel is azt üzenve feléjük, hogy nincsenek egyedül, hiszen a Rákóczi Szövetség mögött is egy nagy közösség áll, nagyon sok jó érzésű magyar ember, nagyon sok támogató. Magyar emberek között a szolidaritás, az összefogás, itt nem messze a Nemzeti Összetartozás napjától is kézzelfogható, és én ezt az összefogást, ezt az egymásra való odafigyelést érzékelem itt ezen a rendezvényen is.
2: A gyerekek után most forduljunk a felnőttek felé. Az elmúlt években Kárpát-medence szerte ugrásszerűen megnőtt azoknak az egyesületeknek és alapítványoknak a száma, amelyek a különböző kézműves tevékenységeket népszerűsítik. Egyre többen járnak a civil intézmények által szervezett kézműves szakkörökre, ahol elsajátíthatják a népi kézműves foglalkozások csinyát-binyát. A Bihari Kézművesek Egyesülete csatlakozott a Nemzeti Művelődési Intézet kezdeményezéséhez, amely intézmény pontosan az ilyen tevékenységeket támogatja az egész Kárpát-medencében. Azért, hogy megkönnyítsék a helyi szervezetek munkáit, alapanyagot és oktató videókat biztosítanak azoknak, akik hasonló közösségépítő tevékenységet szerveznek. A szakköröket hagyományosan egy kiállítással koronázzák meg, ahol bemutatják, hogy abban az esztendőben milyen munkák születtek a különböző műhelyekben. Ionescu Nikolett összeállítása.
9: Milyen rendszerességgel tudnak találkozni? Tóth Beáta, népi iparművész, a Bihari Kézművesek Egyesületének elnöke.
10: Eredetileg ezeket a szakköröket úgy tervezték, hogy egy-két hetente találkozunk egy-egy alkalommal. Hogyha idejében elkezdjük a szakköröket, mert ősszel kapjuk meg az alapanyagot a programtól, akkor elég két hetente is találkozni ahhoz, hogy elkészüljenek a munkák. Ugyanis a program azt feltételezi, hogy 20 alkalommal találkozunk minimum. És ez alatt az idő alatt készítjük el ezeket a munkákat, mindegyik szakkör a saját témakörében.
9: Hány szakkört sikerült megalakítani?
10: 6 szakkör munkáiból sikerült a kiállítást összehozni. 2 egyesületnek, a Bihari Kézművesek Egyesülete és a Mánosz Pulkre Egyesület tagjai és segítői vettek részt benne.
9: A Bihari Kézművesek Egyesülete hány kézművest fog össze?
10: Egyre többen vagyunk. Azok, akik már valahol, valamilyen formában részt vettek képzéseinken, találkozóinkon, akkor az már úgy 30-on felül van a létszám. De még ennél jóval többen vannak, akik egyelőre még egyénileg dolgoznak, alkotnak.
9: A szakkörnek mi a célja? Ugye annak idején a pandémia hozta ezt létre. Most, hogy már nincsen semmilyen megszorítás, most milyen céllal működnek?
10: Már Már a legelején is nem csak a pandémia volt az, ami miatt elkezdték ezeket a programokat létrehozni, hanem nagyon nagy igény volt arra, hogy minőségi oktató filmek jöjjenek létre, és azok készüljenek, azokból lehessen tanulni, bárkinek elérhető legyen, és ez a szakkörprogram, ez tökéletes erre. Ugyanis első évben 6 technikával, 6 mesterséggel készítettek oktató filmeket, és most már eljutottak oda, hogy 36 mesterség oktató filmei készültek el. Nagyon szeretnek együtt lenni a kézművesek, nagyon szeretnek beszélgetni. Eleve ennek a programnak a fő célja a közösségépítés. Úgyhogy ez egy tökéletes alkalom arra, hogy együtt szépen dolgozunk. Pont úgy, mint valamikor nagymamáink a fonóban, úgy Kalákában dolgoztak. Kalákában már eddig is dolgozgattunk, de itt ez egy kicsit többet ad hozzá, mert még tanulhatunk is. Egymástól is, a kisfilmekből, az oktatóktól, úgyhogy ez többet ad annál, mint egy egyszerű fonó, mert képezhetjük magunkat, tanulhatunk, és azt aztán majd tovább tudjuk adni másoknak.
9: Ezek szerint fontos az önök számára az, hogy hiteles mintákat készítsenek és tanuljanak meg?
10: A szakkörprogramnak a fő célja a közösségépítés, nem az a fő cél, hogy csak népi, hagyományos mesterségeket oktassanak, hanem közösségépítés. Ebbe ugye belefér egy modern technika is, de az, hogy a technikán belül, a kisfilmekben, ha egy hagyományos mesterséget tanítanak, akkor az biztos, hogy eredeti mintákkal történik, eredeti alapanyagok, történik, és a készítése is a hagyományos technika szerint folytatódik.
9: Mióta foglalkozik kézműveskedéssel, és milyen indítatásból kezdte el? Deme Szabó Csilla, pedagógus, fizikatanár.
11: Tehát ez a kézművesség szeretete, ez már családi hagyomány volt. Édesanyám gyémes középlokon született. Tálam a családban, nagymamából tudni kellett azt, hogy a leggyönyörűbb írásos tojásokat csinált a Gyémes környékén. Na, ezt nem örököltem tőle. De édesanyám horgolt, kötött, netszelt, tehát a kézművességgel én már a családban gyerekkoromban megtanultam sok dolgot, aztán az iskolában továbbfejlesztettem, azután pedig volt egy ilyen periódus, amikor a munkahelyem, egyetem, stb. Az másfele vitt, akkor használtam az eddig elsajátított tudásomat, a kötést, tűgoblent vartam, tehát azért a kézművesség bennem maradt, és körülbelül egy olyan 9 éve kezdtem el komolyabban foglalkozni, megtanulni gyöngytechnikát, dekupást, süthető gyurmázást, nem ezzel is, szóval innen most már ilyen mindenevő lettem.
9: Miért szállni erre külön időt, hogy a már tudottak mellett még hozzá tegyen ezt azt?
11: Nekem kell a kihívás mindig. Mindig az újdonság, tehát mindig valami újat kell tanulni, mert én nem tudok másképp létezni, hogyha valamit már nagyon tudok, aztán egy idő után rutinszerűvé válik, és akkor már nem szeretem, annyira nem fog meg. Ugyanakkor mindig, amikor egy új dolgot tanulok, akkor az agyamat tornáztatom tulajdonképpen, és ráadásul nekem ez kikapcsolódás. Tanárként, mikor hazajövök egy olyan 6 órás nap után, ami nekem minden áldott napom 6 órával van, sikas óra nélkül, minden nélkül, minden idegszálom az égnek áll, akkor az első dolgom az, hogy gyorsan megebédelek, és leülök, vagy gyöngyözök, vagy hímnezek, vagy valamit csinálok, és utána 2 óra múlva már lehet velem szóba állni, mert addig az ideget nem akarom a családon levezetni. És akkor ez nekem a relaxálásom, a kikapcsolódás.
9: A bihari kézművesek kiállítását is támogatták Molnár György, a Nemzeti Művelődési Intézet partnerségi központ vezetője.
12: Ez egy szabadon választható és mindenki számára nyitott program. Ebben az évben már 28 féle népi kézműves, illetve nem népi kézműves tevékenység közül lehet választani azoknak, akik ezt közösségépítésre, közösségek megerősítésére, de egyáltalán a népi kézműves értékek átörökítésére kívánják felhasználni ezt a lehetőséget. A Nemzeti Művelődési Intézet 5. éve biztosítja ezekhez a tevékenységekhez, ezekhez a választható tevékenységekhez az alapanyagot díjmentesen, tehát minden egyes kézműves tevékenységhez alapanyagot biztosítunk. Biztosítunk egy olyan videót, amely 20 részre bontja egy adott tematika mentén az adott kézműves tevékenységnek a végigvitelét 20 részen keresztül.
9: Gondolom azért van szükség a videóanyagra, hogy minél hitelesebb és autentikusabb formában tanulják meg az érdeklődők ezeket a munkákat.
12: Pontosan így van, hogy a nemezeléstől kezdve a gyöngyfűzésen át a veszőfonáson keresztül egészen mondjuk a számunkra még készítésig. Az adott tevékenység legjobb szakembereit kértük fel, hogy ezeket a videókat ők készítsék, vagy velük készüljenek el ezek a videók. Tehát a legautentikusabb és a leghitelesebb szakemberektől, mesterektől származik ez a tudás, és ez kerül át a gyakorlatba a helyszínen, a Kárpát-medencében immár 5 év alatt 2500 ilyen csoport szerveződött, tehát több mint 12 000 honfitársunk a külhoni régiókban ebbe a programba bekapcsolódhatott, és így tehát ilyen nagyságrendet ért el ez a program, tehát azt is mondhatjuk, hogy ez egy össznemzeti, egy kulturális nemzetépítő programként működik 5. éve.
2: Bihar megyéből menjünk át Kolozsba. Kolozsvár önkormányzata idén is jelentős összeggel támogatja a magyar nyelvű civil szférát és a kulturális programokat. Idén is kiemelkedő szerephez jut a Kincses Kolozsvár Egyesület, amely a kolozsvári magyar napok megszervezésére mintegy 900 000 lejes rekordösszegű támogatást kapott. A további részletekről Olá Emesét, Kolozsvár alpolgármesterét, Ferenc Ádám kérdezte.
13: A gazdasági megszorítások ellenére úgy döntöttünk, hogy ebben az évben nagyobb összeggel fogjuk finanszírozni a kolozsvári kulturális életet. Olyan rendezvényekről beszélünk, amelyek színvonalas, nemzetközi vagy belföldi rendezvénysorozattal kecsegtetik az ide látogatókat vagy a kolozsváriakat, és úgy éreztük, hogy pont a gazdasági megszorítások miatt szükséges az, hogy egy újabb impulzust adjunk a kulturális életnek. Öröm számunkra az, hogy mindegy 18 200 000 teljes keretösszegből a magyar civil szervezetek is részesültek. Hogyha csak a kolozsvári magyar napokra gondolok, rekordösszegű 900 000 lejes támogatást kaptak, de kiemelt finanszírozásban részesült az interferenciák, nemzetközi színházfesztivál, a magyar opera napok, de gondoltunk kicsikre és nagyokra egyaránt, az Argumentum Nostrum Egyesületnek az anyunyári óvodáját támogattuk, a pontcsoportot, a hagyományőrző rendezvényeket, illetve a filmterén tevékenykedő civil szervezeteket egyaránt támogattunk. Természetesen a lista nem állít meg, de elég hosszú felsorolni minden civil szervezetet, akit sikerült idén támogatni.
14: Ugye a kolozsvári magyar napok minden évben egy kiemelt rendezvény, ami kiemelt támogatást is kap a Városháza részéről. Az idén 100 000 lejjel nagyobb összeget kaptak gyakorlatilag, mint a tavaly. Miért egy fontos rendezvény a Kolozsvárnak, inkluzíve a teljes kolozsvári közösségnek a kolozsvári magyar napok?
13: Aki valaha járt a kolozsvári magyar napok, azt hiszem, hogy érzi és tudja, miért fontos ez a kolozsváriaknak és egész Erdélynek, hiszen minden év augusztusában Erdélyből, illetve Magyarországról is nagyon sokan hazajönnek azért, hogy részt vehessenek ezen a rendezvénysorozaton. Sokunknak egy nagyon kedves találkozási pont, és nagyon sok rendezvényben tudunk válogatni. Szerintem minden korosztály és kedvnek, hangulatnak megfelelően tud választani a már említett több száz programpontból.
14: Milyen a megítélése a magyar támogatásoknak, a magyar kulturális szektort érintő támogatásoknak a kolozsvári városházán belül? Mennyire nehéz alapvetően a városi tanácsban érvényesíteni egy ilyen támogatást?
13: Sajnos ez a politikai helyzettől is függ. A liberális RMDSZ koalíciónak köszönhetően évről évre nagyobb összeget tudunk elkülöníteni ezzel a céllal, de egyértelműen megváltozott a hangulat a városi tanácsban, mióta a szélső nacionalista AUR képviselői is részt vesznek a tanács munkálataiban, de egyelőre meg tudjuk vívni ezeket a csatákat, és ki tudjuk harcolni azt, ami a kolozsvári magyar közösségnek jogosan jár.
2: Kolozsvárról nézzünk át Marosvásárhelyre, ahol a városnapokat június utolsó hétvégéjén tartják annak emlékére, hogy Mátyás király 1482-ben kiadott kiváltságlevele alapján a városban évi 3 vásárt tarthattak, egyiket június végén. Az idei 4 napos rendezvény megszervezésében, a kulturális és szórakoztató programok összeállításában a városvezetés arra törekedett, hogy sokszínű, kiegyensúlyozott kínálatot nyújtson, és vonzó legyen nem csak a városlakók, hanem a turisták számára is. Fogalmaztak a programismertető sajtótájékoztatón a szervezők. Erdei Edith Zsuzsanna összeállításában Sós Zoltánt, Marosvásárhely polgármesterét halljuk elsőként.
15: A cél összekapcsolni a város jelenét a hagyománnyal, a múlttal, és hogy minden korosztály számára meglegyen a megfelelő program. Így a főtéri helyszínen lesznek a nagy koncertek, a vár területén lesznek a családos programok és kisebb jellegű koncertek, míg az NSZK utcában az ifjúsági programok, a színház téren pedig a borsétányt fogjuk az idén is megrendezni, ahol erdélyi borászatok mutatják be termékeiket.
9: A Marosvásárhelyi napokon találkoznak a város testvérvárosi küldöttségei. Honnan érkeznek delegációk?
15: Anyaországi városok Baja, Kecskemét, Zalaegerszeg és Debrecen fognak városi küldöttségeket küldeni az idei évben. Ezen kívül bejelentkezett Ungvár, testvérváros, Szabadka, Strumiani, Bulgária, illetve egy előkészületben álló francia testvérváros, Montigny.
9: Idén 30 éves a Marosvásárhely-Zalaegerszeg testvérvárosi kapcsolat. Hogyan ünneplik meg ezt az évfordulót?
15: Elsősorban lesz egy nyilvános fogadás, ahol köszöntjük a testvérvárosokat, és itt kiemelt szerep fog jutni Zalaegerszegnek, de a városnapokon kívül több olyan közös kulturális program lesz az idén a két városban, amely ezt a jeles évfordulót hivatott kiemelni, úgy Zalaegerszegen, mint Marosvásárhelyen is. A MAZA baráti társaság, meg a ZAMA baráti társaság, ugye a Marosvásárhely, Zalaegerszeg, Zalaegerszeg, Marosvásárhely baráti társaság foglalkozik ezeknek a megszervezésével, és az év folyamán még többször visszatérünk rá a városnapokon. Ennek lesz egy kiemelt mozzanat, ahol külön köszöntjük Zalaegerszeget, és örvendünk, hogy ez egy ilyen tartalmas és hosszú távú baráti kapcsolat a két város között.
9: A Marosvásárhelyi napok egyik eseménye a díszpolgári címek átadása. Hány polgárt tüntet ki díszpolgári címmel a város idén?
15: A nyelvek kapcsán, mivel erre még a bizottság nem adott hivatalos áldást, én nem szeretnék most elejébe menni, de három díszpolgári cím lesz odaítélve, és egy posztmortem, ezt mindenképpen elmondhatom, hiszen biztos nem lesz senkinek ennek kapcsán gondja. Kincses Elődről van szó, aki Marosvásárhely egyik meghatározó politikusa, ügyvédje, jogásza, mondhatni lelkiismerete volt sokáig a város hangulatának, közvéleményének és politikai életének. Nem utolsó sorban, a fiatalabb generáció nem emlékszik rá, de annak idején a diktatúrában, amikor ugye ez egy komoly kihívás volt, a Tőkés László perben ő volt a védő ügyvéd, és hát ugye ez meg is határozta egész életét, hiszen egy olyan áldatlan szerepet vállalt fel abban a Ceausescu-féle diktatúrában, amit akkor nem sokan vállaltak, és ez külön megmutatja az emberi minőséget.
9: Nagy Botond a Marosvásárhelyi Kulturális Központ igazgatója, a Marosvásárhelyi Napok egyik szervezője. Itt a vár az egyik központi helyszíne a városnapoknak. Milyen rendezvényekkel várják június utolsó hétvégéjén a helyi polgárokat és az ide látogatókat?
16: Megtiszteltetés számunkra, hogy mi lehetünk a 29. Marosvásárhelyi Napok egyik házigazdái, és büszkekedni is szeretnénk, hogy már idén több mint 86 eseménynek adtunk otthont, és a Marosvásárhelyi Napok lesz a 87. úgymond, és itt nagyon sok családi programmal készülünk itt a Marosvásárhelyi Várban, ugyanakkor helyi zenekarok is fel fognak lépni.
9: A programot ismertetve úgy tűnik, hogy a népzene, a néptánc talán visszaszorult az idei rendezvényen. Így van-e?
16: Annyira nem beszéltünk róla, de helyi néptánc programokkal is készülünk itt a Marosvásárhelyi Várban, tehát ez nem marad ki, és többek között a filharmonika is itt lesz a néptánc mellett, tehát készültünk a, úgymond az idősebb korosztálynak is programokkal, és nagyon fontos nekünk az is, hogy a turisták ide látogassanak a városnapokra is, mivel ez egy nagyon fontos esemény a város életében.
2: Kedves hallgatóink, a Határok Nélkül is visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. A hangmérnök Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető Bereki Anikó. Viszont hallásra Határok Nélkül.
1: Tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: Hajnaltáj. A vidék élete a Kárpát-medencében.
1: 5 óra van, jó reggelt kívánok, június 19-én pénteken, a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Támogatáshoz jutnak a ragadós száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók, de hogy lehet igényelni a támogatást, erről is beszélünk hamarosan. Előbb jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok, a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövőkedre, Budapestre és Gödöllőre. Idehaza minden a terv szerint halad az uniós források hazahozatalában, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid emlékeztetett, a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet. Módosul a kapcsolódó törvénycsomag, tovább szigorodik a vagyonnyilatkozati rendszer, valamint változtatnak a pótmagánvád intézményén is, hogy korábban lezárt büntetőeljárásokat is újra lehessen indítani. A parlamenti vizsgálóbizottságok tevékenységével, a plakáttörvény szigorításával és a közmédia átalakításával kapcsolatot is tárgyalt a tegnapi ülésén az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága. A javaslatokról várhatóan hétfőn és kedden vitáznak, majd szavaznak a képviselők. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a kormány célja egy korrekt, párbeszéden alapuló kapcsolat kiépítése. Hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját és a közfeladat ellátás egyenlő és átlátható finanszírozásában érdekelt. Új villanymotorok sorozatgyártása kezdődött az Audi Hungária Győri üzemében. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter a vállalat telephelyén azt mondta, a beruházás hozzájárul a magyar műszaki tudás és a hazai szakemberállomány további fejlődéséhez. Családközpontú kortermi környezet kialakítását célzó fejlesztés indult a Semmelweis Egyetem gyermekgyógyászati klinikájának közreműködésével. A programban a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket kísérő szülők kényelme érdekében helytakarékos és többfunkciós bútorokat terveznek. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amely a fel nem használt állateledelek megmentésével segíti a mellyhelyeket és az állatvédő szervezeteket. Az alapítvány jelenleg mintegy 120 tonna állati eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonnás adomány érkezik székesfehérvári raktárába. A sápusztai pálinka főzde Sárga Vilmos körte pálinkája lett Magyarország legjobb pálinkája az idei országos pálinka és törköly pálinka versenyen. A megmérettetésre összesen 36 pálinka főzde nevezett, több mint 300 tétellel, amelyek közül az egy csepp pálinka bizonyult a legeredményesebb főzdének. A versenynek idén Velence adott otthont, ahol nyitott kóstolókat is tartottak a helyiek számára. Végül az időjárásról. Nem várható országos eső a közeljövőben, a tartós kánikula és a hőhullám miatt így tovább fokozódik az aszály az országban. Az elmúlt 30 napban a sok évi átlagnál lényegesen kevesebb csapadék hullott, emiatt a talaj mélyebb rétegei a legtöbb helyen már kritikusan szárazak. Jelenleg 12 és 22 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 19-22 fokot mérnek. Mindenütt terült az ég, napközben túlnyomó napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok, a szél mérsékelt marad. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű, a következő napokban még tovább fokozódik a kánikula.
0: Műsor ajánlott.
3: Válaszutak, rólunk szól.
4: Válaszutak, minden pénteken.
5: Még 10 perc.
6: Amikor egész nap csak otthon vagyok, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
7: Eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában.
8: Zenehallgatás, tanulás, videók, játékok, közösségi oldalak. Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? A veszélyeket riogatásként vagy figyelmeztetésként értékelik. A válaszutas fiatalok a nyári szünet elején az okos eszközeik használatáról beszélgetnek.
9: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
10: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
1: 5 óra 6 perc van.
0: Hajnaltáj. A műsorvezető Pilisi Csenge.
1: Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódtak be műsorunkba. Isten éltesse a gyárfásokat. Június 19-e nemzeti emléknap Magyarországon. Annak emlékére, hogy 47 évig tartó megszállás után 1991-ben ezen a napon hagyta el Magyarország területét az utolsó szovjet katona. 1623-ban ezen a napon született Blaise Pascal, francia matematikus, fizikus, vallásfilozófus. De most jöjjön néhány téma az elkövetkezendő szűk fél órából. Pihenés és sport, turizmus Recskvatárában.
11: 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Ez 52 hektár, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az aszályok miatt.
1: Teljesen összeomlott a turizmus Parajdon, amióta tavaly a parajdi sóbányát vízbetörés miatt bezárták. Miből élnek majd a helyiek?
12: A számlák befizetése és azon túl egy kevés a fenntartásra. Ez is csak annak köszönhető, hogy a mi vendéglátóegységünk nagyon közel van a Wellness Centerhez, de ha azt is betalálják zárni, akkor mi is lehúzásokorulók.
1: De fél hatig arról is beszélünk, hogy hogy áll az érintett utak azbesztmentesítése a Dunántúlon. A Hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter. Tudják, hogy hol él az egér? Mert nem ott, ahol gondolnánk. Hangtárrovatunk következik.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
13: Törpegér, törpegér, ne mász fel a bokorra, mert elfúj a szél.
14: A sűrű bozótosokban olyan apróság éli mindennapjait, akit nagyon nehéz észrevenni. Hazánk egyik legkisebb emlőse a törpeegér.
15: Egy sütőpor súlyával egyező súlyú a törpeegérek súlya, és akkor egy nagy újon elfér az egész állat.
14: Váci Olivér etológus.
15: Kicsit furcsa élőhelyen, ilyen dzsindzsás, bozótos, felhagyott, zavartalan élőhelyen él, ahol magas növényzet van, mezőgazdasági kezelés alatt sem áll, tehát a mesdjéken például előfordul.
14: Egészen lenyűgöző, ahogy a farkát szinte ötödik végtagként használva kapaszkodik növényről növényre.
15: Ez is egy jellegzetesség, hogy kapaszkodó farka van, tehát mászik a növényeken nagyon ügyesen, és közben a farkát is használja arra, hogy le ne essen, és kapaszkodja, nem csak egyensúlyoz vele, hanem ténylegesen fog.

0: A törpe egér nem a föld alatt és nem odvakban vagy eldugott üregekben lakik.
1: Fűszálak, bokrok ágait összeszőve egy ilyen gyerekököl méretű gömbfészket készít. Kölykeit neveli egyébként elsősorban ebben a fészekben, és minden egyes alomnak, amiből 3-4 is lehet egy évben, újat csinál, tehát elhagyja a régit. Valószínűleg a fő oka ennek, hogy ne terjedjenek el a paraziták a családban.
0: A tavaszi szerelem és 3 hét vemhesség után a nád puha és meleg bugájával bélelt lakásban jönnek világra a törpe egérporontyok.

0: Az életük elképesztő tempóban indul, alig két naposan már kapaszkodnak, négy naposan tisztálkodnak, 16 napos korukra már teljesen önállóan elhagyják a szülői fészket. Világos barna bundájuk miatt magukat, a kisegereket szinte lehetetlen észrevenni a sűrűben, de van valami, ami csalhatatlanul elárulja a jelenlétüket.
1: Nyáron építi a fészkeit, akkor lakik benne, és télre elhagyja, leköltözik a talajszintre, ott elbújik, és a fészkek ilyenkor megmaradnak, lehullik a lomb, ugye akkor jól láthatóak a fészkek, és ezeket meg lehet találni, meg lehet számolni, és innen lehet regisztrálni, hogy ott él.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az NTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: Most nézzük, milyen idő van a Kárpát-medencében. Bécsben már most 22 fok van, Grácsban 20 fokot mértek, Pozsonyban 19-et, Kassán 16 fok van, Ungváról nem érkezett adat, Kolozsváron 14 fokot mértek, Aradon 15 fok van, Újvidéken és Ljubljanában 19, Zágrában 20 és Csíkszeredán 8 fokot mértek. Több mint fél évszázada, hogy feldúzzasztották a búzáspatakot a Mátrában, Recskatárában. A hegyek, dombok közé rejtett tónak mezőgazdasági funkciót szánhattak egykor, ám a gyönyörű fekvése és a kékesen néző panorámája révén ez a terület mára-már a turizmusnak is állomás helyévé vált, s a horgászoknak is, kirándulóknak is remek rekreációs lehetőséget kínál. Hajnali Csali a búzásvölgyi tónál Tarnóczy Lászlóval.
4: Ki fogta ezt a gyönyörű példányt?
5: A fiatalember.
4: Mizner Tibor halbölcsőjében egy óriási nagy hal dédelgetnek itt a fiatalok.
5: Ugye megmérjük.
4: Mennyi ideig fárasztotta?
5: Hát egy fél óra.
4: És mire jött?
5: Bojlira.
6: 9 kiló.
4: Fiatalok is horgásztak?
7: Igen, horgászok.
4: Mutatkozz be, kérlek.
7: Én vagyok Tóth Fruzsina Hanna.
4: És mi az, amit te már fogtál?
7: Nem tudom a nevét, de egy nagy hal.
4: Mutatod, ez egy...
7: A barátaimmal.
4: Ez is lehetett.
7: Öcsémmel is, a Bencével.
4: Na, még egy fotózkodás a halakkal, aztán visszakerül a tóba, gondolom.
8: Rutinosnak nem mondom magam, de azért járok ide egy párszor.
4: Székely Csaba, hogyan fedezte fel a recskét búzásföldi tavat?
8: Ismerősöktől is hallottam róla, meg interneten. Utána olvasgattam, néztem, hogy hol vannak itt a környékemen tavak.
4: Bojl is horgásza, hogy a szerelvényét elnézem.
8: Ez most az, mert az egyik bottal bojl megy be, ez meg metódozás, tehát mind a kettő, ami az éppen kedve van.
4: Mi szokott jönni itt?
8: Ma fogtam egy ilyen 3 kilós pontyot, vörös szárnyú keszeg jött. Voltam én itt kint kora tavasszal is, tehát elolvad a jég, és utána, ameddig tudok, jövök novemberig, még azért olyan jó idők vannak.
4: Szárcsák, vodkacsák vannak itt körülöttünk, mindenütt dombok, hegyek.
8: Igen, nagyon szeretjük. Párommal is, mert ő is kijön, leül, olvasgat, imádom, mert most ott megtessék, gém, gólya, minden. Meg horgászat szempontjából az a jó, hogy nagyon nagy a tó, ugye itt fölfelé van, vagy 5 kilométer, amíg horgászni lehet, ugye tovább is tart a kíméleti terület, de hát én nem tudom, hogy hány 200 horgászhely biztos, hogy van. És ugye ez csak számozott 50, tehát nem az van, hogy egymástól, mit tudom én, 10 méterre vannak a horgászok, hanem szépen nyugodtan le lehet kényelmesen táborozni, horgászni.
9: Gyermekkoromban már itt horgásztam édesapámmal.
4: Kompos Tamás tógazda a búzásvölgyi tavon.
9: Egy munkám befejeztével, amikor válaszút elé kerültem, akkor nagy szerencsém volt, mert rám bíztak egy középkorú úrat, hogy vigyem körbe a búzásvölgyi tónál, hogy mutassam meg neki a tavat, és jelentkezett bérlőnek erre, akkor volt 10 évvel ezelőtt a bérbeadási procedúrája ennek. Megismerkedtünk, beszélgettünk, és mondta, hogy szeretne ide keresni valakit, aki ugye a céget majd képviseli. Valójában így kerültem ide, de már régebben itt horgászom.
4: 54 hektár a vízfelület, a környékben ritka, hogy ekkora tavat találunk.
9: Felületileg igen, de azért a Mátrában szerencsére vannak még vizek, bár nem mint horgászható, hanem stratégiai víztárolóként üzemelt a Csóréti völgy vagy a Köszörű völgyön. Ez 52 hektár, az én tudtam ma, de ugye a víz mindig változik, és az elmúlt időszakban sajnos inkább kisebb a felület, ugye az asszályok miatt. 73-ban épült a gát, akkor töltötték fel először a tavat. Én úgy Tudom, hogy a TS tervezett vele különböző funkciókat, lehet, hogy a locsolás, vagy olyan típusú állattartás, ami kapcsolódik a vízhez, de végeredményképpen jóléti tározó maradt, amióta én az eszemet tudom, és 52 hektárhoz még azért egy 82 hektárnyi földterület is körbe az úton belül hozzánk tartozik, amit megpróbálunk szívvel, lélekkel karba tartani.
4: Itt a környékben elegyes erdők, vadvirágos rétek vannak, a tó élővilága mennyire sokszínű?
9: A 70-es évek óta elég sok Magyarországon honos faj került a vízbe, egy darabig a búzásvölgyi patak táplálás sajnos időszakossá vált, az a szájos évek folyamán, de belső források táplálják. Maga a vízi élővilág, az Magyarországon általános, hogy a pontyot telepítjük a legintenzívebben, ilyen fél átállásban vagyunk a fog meg és enged vissza horgászat felé. Ugye elgondolkodtató, hogy ez is meddig tartható fenn, de a legnagyobb állományunk a ponty, amit mi telepítünk. Amúgy jól szaporodó fajaink közül a dévérkeszeg, a küsz, hatalmas nagy harcsáink vannak, 100 kiló fölöttiek, tehát nagyon sok ilyen 100 kiló fölötti fogásunk van, ha 10 év alatt pontyból 30 kiló fölötti súlyt is elértek már, de azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy itt töltődni lehet és rekreálódni.
3: Maradjunk még a Mátrában. Önök tudják, hogy hol van az a Vajdavár? Sokan még az ott lakók sem ismerik, pedig ez a vidék talán hazánk legnagyobb, egybefüggő túrázva is felfedezhető erdősége Ózd és Pétervására között. Ideális a magányos kirándulás kedvelőinek, hiszen sem településsel, sem közjárművel nem találkozhatunk. Rengetegbe vissza is települnek az emberi zavarás nem kedvelő vadállatok. Túrabakancs rovatunk legszebb térségeit idézzük fel nyáron, Farkas Péterrel, a Magyar Természetjáró Szövetség kommunikációs és informatikai igazgatójával és Bicsák Eszterrel, ezúttal Vajdavár vidékén túrázunk.
6: Vajdavár vidéke, ez is egy olyan fogalom, hogy szerintem, hogyha valakinek ezt mondják, mondjuk érettségiző korában, sem fogja tudni, pedig állítólag olyankor még képben vagyunk földrajzból.
10: Sokan, még a helyiek is azt gondolják, hogy ez a Mátra, vagy legalábbis a Mátra vidéke.
6: Ennek a része.
10: Igen, ez egy érdekes történet ehhez kapcsolódóan, hogy amikor a természetjáró túrakönyvek sorozatban erről a környékről, tehát tulajdonképpen Nógrádról, meg a Karancsmedves vidékről és a Vajdavár vidékről is adtunk ki egy könyvet, egy kötetet, pont azért, hogy megismertessük a túrázókkal, mert ez egy kevésbé ismert terület. A Vajdavár vidék az végkép, régebben ugye nevezték Óbüknek például, ez szerintem egy nagyon szép név, hogy Óbük, vagy Ózd Pétervásárai dombságnak.
6: Mert hogy Ózdhoz kötődik az egyik része.
10: Ez tulajdonképpen a Pétervására és Ózd közötti Miúttól északra, északnyugatra eső rész, ez a Vajdavár vidék leginkább, bár egy kicsit még Pétervásárától nyugatra is folytatódik. Ez a név jó kifejezi azt, hogy hol helyezkedik el az Ózd Pétervásárai dombság, csak annyiban megtévesz, hogy igazából ez nem dombság, ez hegyvidéki jellegű terület.
6: Ez 500 fölé megy.
10: Így van, tehát tucatnyi csúcsa emelkedik 500 méter föl, és a lejtmeredekség, a lejtőmeredekség alapján is hegyvidéki jellegű, kifejezetten tagolt, meredek hegyoldalakkal tűzelt környék, és nagyon nagy az erdőborítottsága. De hogy mennyire nem ismert ez, vagy például ez a név is mennyire kevésbé ismert, arra jól árulkodik, hogy amikor ott jártunk a könyv készítése miatt a kollégáimmal, akkor beszélgettünk a Vajdavár vidékről, már nem emlékszem melyik településen, az utcán, és egy helyi bácsi, aki elhaladt mellettünk, az valahogy fölkapta a fejét, és kérdezte, hogy és merre van az a Vajdavár vidék, hogy érdekesen
6: neve, ugye?
10: És mondtuk, hogy hát itt ez az, és nagyon csodálkozott, mert ő mondta, hogy hát a világ életében azt hitte, hogy ez még igazából a Mátra. Hát azért nem a Mátra, tehát ez a Mátra hátta mögött van, tulajdonképpen ugyanúgy, mint hogy a Karancsmedves is. Innen is rálátunk a Mátra szalagjára nagyon sok helyről, ennyiben hasonló, de ez a Vajdavár vidék, ami igazából meghonosodott már a földrajzi irodalomban, de ha az Óbükköt halljuk, az tulajdonképpen ugyanaz. A Vajdavár egyébként az egyik hegy itt ezen a hegyvidéken, és hogy mennyire elzárt ez a hegyvidék, arra jól árulkodunk, hogy még pár évvel ezelőtt is a Keserű völgy alján lévő Dobranya tanyánál, hogyha túrázni mentünk a Keserű völgybe, akkor elkérték az adatainkat, a nevünket és az elérhetőségünket, mint az Alpokban vagy a magas hegységekben, mert hogy egy olyan elszigetelt területre léptünk be, hogyha esetleg nyomunk veszett, akkor fontos volt, hogy tudják, hogy kit és hol kell keresni.
6: Egyébként túraútvonalak mennyire vannak a környék?
10: Nem túl sűrű itt a túraút hálózat, tehát alapvetően inkább a völgyekben megy, és az erdészeti feltárótakat követi, tehát ez egy nem különösebben jó feltárt környék, de pont ebből is adódik egyébként a vonzereje. Aki szereti a magányosabb túrákat, úgy jobban átérheti a természet élményt, és tényleg úgy érezheti, hogy ezált háborítatlan vidéken túrázik, annak ezt nagyon ajánljuk, mert nem is nagyon van Magyarországon ilyen, talán az ország egyik legnagyobb összefüggő háborítatlan erdősége ez itt. Emiatt aztán nagyon hosszabb túrákat lehet itt tenni, mert Ózról vagy Pétervásárról közelíthető meg leginkább. Ezen a területen, tehát magán a hegyvidéken belül nincsenek települések, nincsenek gyakorlatilag közutak, nincsenek buszjáratok, vasútvonalak.
6: Csak az erdő van, a magaslatok vannak.
10: Így van, és egyébként nem is véletlen, hogy az utóbbi időben szívesen visszatelepül ide csendben a medve és a farkas is. Nyilván ezektől nem kell tartanunk, tehát nem turisztikai értelemben ezek nem zavarók, de ez egy nagyon Magyarország viszonylatban, ahogy mondtam, háborítatlan vidék, és ami a geológiai értelemben, vagy akár így turisztikai értelemben a legfőbb vonzereje, azok ezek a helyiek által apukának nevezett nagy homokkősziklák. Itt ugye nem a vulkáni tevékenység, hanem alapvetően az üledékes folyamatokból származó kőzetek, amik meghatározzák a tájképet, és több helyen találunk ilyen egészen monumentális homokkősziklákat. Talán a legnagyobb egybefüggő sziklafal Magyarországon az itt van, az a Bükszenterzsébeti nagy kő, 250 méter hosszú és 80 méter magas.
6: De bár a méreteiből adódóan is ez elég szép.
10: Igen, és olyan, ez is olyan, mint egy ilyen nagy homlok, ami így kitűnik az erdőből, egy ilyen nagy ívelt homlok, kicsit ilyen bubos kemence-szerű formák is jellemzőek ezekre az apukákra, ezekre a homokkősziklákra. Ez a legszebb példájuk talán, vagy a legmonumentálisabb példájuk. Ez megközelíthető Bükszentterzsébet és Tarnadalesz között egy tanösvényen. Föl lehet mászni a tetejére. Ne menjünk ki a szélére, mert ez nagyon omlékony, ugye morzsalékos, könnyű lecsúszni róla, de fantasztikus panorámát nyújt ez is. A tetején van egy kis esőbeálló is, illetve később bronzkori erődítménynek a sáncát is felfedezhetjük még.
2: Hajnaltáj. A Vidék magazinja a Kossuth Rádióban.
3: Teljesen összeomlott a turizmus Parajdon, az utcák kihaltak, a látogatók száma a korábbi 5-10%-ára esett vissza. Mint arról korábban beszámoltunk, tavaly májusban a parajdi súbányát vízbetörés miatt bezárták, a csak nem 270 éve működő kitermelés megszűnt, a járatokat pedig ellepte a víz. Gerép Krisztina beszélgetése.
11: Kovács Barna vagyok, az én édesanyám csak is ebből élt, és jelenleg is ebből próbálkozik megélni. Van egy panziónk, amit kiadtunk.
12: És most hogy áll? Vannak vendégek?
11: Jelenleg a 11 szobából egy szobában van vendég. Hát ennek is örülünk, mert van, hogy hetekig nincsen vendég.
12: Hogyha lehet megélni?
11: Nagyon nehezen. A számlák befizetése, és azon túl egy kevés a fenntartásra, és ez is csak annak köszönhető, hogy a mi vendéglátó egységünk nagyon közel van a Wellness Centerhez, de ha azt is betalálják zárni, akkor mi is lehúzhassuk a rulót.
12: Három élelmiszerboltot is megpróbáltam, míg a harmadik volt nyitva. Hogyha most átmegyünk Parajdon, hiányzik az a hömpölygő tömeg.
13: Igen, ez látható, és adott pillanatban ijesztő is.
3: Nyágrus László, parajdi polgármester.
13: Főleg egy hétköznapi időpontban, amikor lejövök a bányaúton, és látom, hogy mi van, hangás, egy üresség. Van, akik elmentek, tehát a vállalkozást bezárták, vagy éppen külföldön próbálnak boldogulni. De a súlyos dolog az, hogy az év végére majd látható lesz. Ez év végén egy konkrét, mondhatni számokkal, statisztikával fogunk szembenézni. Az is biztos, és egy jelen helyzetben egy tény, hogy ebben a helyzetben bármit megpróbálunk, ami lehetőségünk van turisták számára, az nem elegendő arra, hogy 2000 vendégágyat lefedjen. Ezért szükséges az, hogy rövid középtávon tudjunk lépni és fejlesztéseket tenni. Ez sok minden, sokféle segítségre van szükség. Szükség van az országos vezetés, de adott pillanatban szükség van az anyaországnak a segítségére is.
12: Hiszen, milyen szempontból?
13: Anyaországtól nem várjuk el ezt, hogy összességében új sóbányát létesítsenek, a közösségen tudnak segíteni. Mondhatni, hogy a turizmusban egy kis szemcsérként is, vagy egy kis téglát is be tudnak tenni, az a közösségnek mindenféleképpen jó.
12: Nincs statisztika, de azt tudjuk, hogy Parajdnak mintegy 80%-a a turizmusból élt, vagy több.
13: A katasztrófa minden családot érintett, és akit nem érintett, az a közeljövőben érezni fogja sajnos ennek a hatását.
3: A bánya bejárata le van zárva. A több millió köbméter befolyt víz ugyanúgy ott van a mélyben. És bár a sóbánya felszínén folynak munkálatok, a parajdi polgármester azt nehezményezi, hogy az állami tulajdonban álló bányát működtető országos sóipari vállalat nem kommunikál megfelelően a település vezetőivel. Emiatt pedig tervezni sem tudnak a településen. Általában a fő kérdés Parajdon az, hogy fog-e még működni a sóbánya. Az eddigi hírek szerint a valaha ismert gyógyászati és turisztikai központ 120 méter mélyen a földgyomrában nem valószínű, hogy megmenthető. Ám a polgármester optimista, úgy véli, egy új tárna nyitása lehetséges lehet. Bár határozatképtelen volt az élő környezetért felelős parlamenti bizottság Szombathelyre kihelyezett ülése, Parázs Vita bontakozott ki a helyette megtartott konzultáción. A lakók végleges megoldást sürgetnek, a Greenpeace szerint viszont hibás a jelenlegi mentesítés. Az utak lefedése helyett a teljes aszbeszt elhordás lenne a megoldás. Gergő Judit beszámolója.
14: Megállapítom, hogy a határozat képességet nem sikerült biztosítani.

0: menes lefedés. Ezt azonban a mostani konzultáción Simon Gergely, a Greenpeace szakértője hibás döntésnek minősítette. Szerinte a teljes azbeszt mennyiséget el kellene szállítani.
1: Azt gondoljuk, hogy a letepés az azért nem megoldás, hiszen ugye lehet tükni, hogy ezeken a területe hosszok maradni, az nyilvánvalóan indult belül fog kerülni, közül beparnak valahol is csőtörés van, azonnal tehát munkabérzés kell végezni, a legszigorúbb emlőrásai vannak ilyen. Tehát csak olyan szempontból problémát okoz, hogyha úgy fedik le, hogy nem egy elpémített pénteket, tehát nem lehet később bölteni, akkor nagyon jelentős energia veszélyes hulladéknak a mennyisében. Viszont hogyha átadatják különböző anyagokkal, vagy lefedik különböző anyagokkal, akkor sokkal nehézkesebb a letegés. Mi a kezdetektől azt kértük az országpályánál, hogy vigyék biztos, hogy akarsz, hogy ezeket az anyagokat, mert azt mondjuk, hogy az lenne a leghelyesebb út, ott lehetne visszavinni a letegéset Barcelonához ő terelési.
0: Egy ott élő hölgy ezzel kapcsolatban több kérdést is feltett.
2: Ez mennyibe fog kerülni? De ez a második szempont. Az első az, hogy hány autó kell hozzá, milyen mennyiséget, hova viszek, mivel. Itt 14 kilométeres útszakaszról beszélünk. Van, ahol 70 centi mélyen van ezzel a kőzúzalékkal terítve, van, ahol 10 centi mélyen. Itt 100 ezer tonna van a köztudatban. 24 tonnát lehet egy autóra föltenni. Az kvázi 4200 autó. Melyik útvonalon tervezik ezt elszállítani? Milyen a környezeti terhelése? És meddig tart? És hol lakunk addig? Hol közlekedünk addig? Nem tudom, hogy ezeket a kérdéseket valaki átgondolta, mert ez nagyon jól hangzik, hogy el kell hordani. De hogyan? És ki az, aki ezt túléli?
0: Kanyó Béla, egy különleges technológiával foglalkozó cég képviselője más megoldást javasolt.
3: Az a mi javaslatunk, hogy akárhol van ez az aszbesztes kő, tegyük rá 3-tól 5 centis bazalcudalékot, és az betömörítve, bármivel még öntözőkannával is ki lehet vinni a műgyantát, amit 30 fokra kell fölmegetelíteni, és az lefolyik. A végén kaphat egy záró réteget, mondjuk 3 óra után, és utána egy kőzudalékot, hogy esetlen ne legyesik. És akkor le lesz ragasztva. Ez az aszbeszt biztos, hogy nem fog holcódni, nem fog szigetelődve is utába marad.
0: Az Oladi Plató Társulás vezetője szerint érdemes lenne kísérleti jelleggel egy rövid útszakaszon kipróbálni a műgyantás fedést, ami akár az összes érintett területen alkalmazható lenne, ha beválik. Mindehhez persze kormányzati döntés és forrás kellene, mondta el a szombathelyi azbeszt konzultáción Hanusi Péter, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
4: Az érintett települések számára súlyos kihívást jelentő helyzetben bizalommal tekintünk Magyarország kormányára, amelytől a problémák helyi kezelését biztosító hatékony és gyors finanszírozási és módszertani segítséget várunk, miközben támogatjuk erőfeszítéseit a helyzet kialakulásában felelős szereplők beazonosítása és felelősségre vonása tekintetében. Aztán nyugtassák meg az embereket, hogyha kidolgozták a szükséges megoldásokat, és mindenképpen segítsék ezeket a településeket, mert egyedül ezt képtelenség megoldani.
5: Mávinfo. Friss hírek a vonattal közlekedőknek, kapcsoljuk a Mávinfon ügyeletesét, Váci Viktort. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újszásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rend szerint közlekedhetnek a vonatok. A Szent Mihály egynél sziklakitermelést végeznek, ezért holnap ma estig módosult az E70-es és az esti S70-es vonatok menetrendje, valamint a csúcsidőben több G70-es vonatnál Nagymaros és Szob között pótlóbuszok közlekednek. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe. Ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu/100 a weboldalon. Jó utazást kívánok!
5: Köszönjük szépen! 5:30. Jó reggelt kívánok, ez a Kossuth Rádió vidékmagazinja, a Hajnaltáj, a mikrofonnál Pilisi Csenge. Éveleje óta 70 milliárd forint hiány keletkezett a termelői oldalon, ezért egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készített a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának a hazánkban kialakult válsághelyzet miatt. Erről is beszélünk hamarosan, most jön a krónika, a stúdióban Beslin Bettina.
7: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Besenyei Márk nevében is. Két napos uniós csúcs találkozó kezdődik.

0: kezdődött tegnap este Brüsszelben, ahol Magyar Péter most először képviseli Magyarországot miniszterelnökként az Európai Tanács állam és kormányfői ülésén. Magyar Péter a helyszínre érkezve azt mondta, kizárólag Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni, és nem fog pártpolitikai okokból harcolni. A GMO-mentes mezőgazdaság melletti kormányzati kiállás szorgalmazza több hazai természetvédő szervezet, miután az Európai Parlament elfogadta az új génkezelési technikákkal előállított növények szabályozásának enyhítését. A tiltakozók szerint ez gyengíti a nyomon követési követelményeket, ezért azt kérik a kormánytól, hogy forduljon az uniós bírósághoz. Ellentétes az uniós joggal a kötelező akciózást előíró magyar szabályozás. Az Európai Unió bírósága szerint a rendelkezés alaptalanul akadályozza a kereskedőket abban, hogy bizonyos termékek árát és értékesítési mennyiségét szabadon állapítsák meg. Mindez ellentétes a mezőgazdasági és a belső piaci szolgáltatásokról szóló irányelvvel. Alkohol és drogtesztet is kérnek a rendőrök a járművezetőktől ma délelőtt 9 órától holnap reggelig. A 24 órás célzott mintavétel a folyamatban lévő egyhetes közúti ellenőrzés része. A razzia célja a közlekedés biztonság javítása, valamint a közúti balesetek megelőzése. Az időjárásról túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. Kedves hallgatóink, most részletes körzeti időjárási adatokkal folytatódik a hajnaltáj Pilisi csengével.
1: Budapesten 20 fok van, Győrben 16, Mosonmagyaróváron és Szombathelyen 17 fokot mértek, Sopronban 19 fok van, Pápán 16, Veszprémben 18, Székesfehérvárról nem érkezett adat. Szentgotthárdon és Zalaegerszegen 18 fok van, Keszthelyen és Nagykanizsán 17, Kaposváron 16 fokot mértek, Siófokon 19 fok van, a Balatonvize 22 fokos, Pécsen 20 fok van, Pakson 17, Baján 15, Kecskeméten és Egerben 16 fokot mértek, Széchenyben 12-t, Miskolcon és Szolnokon 16 fokot, Karcagon és Debrecenben 15-öt, Nyíregyházán 17 fok van, Záhonyban 15, Szegeden 16, Békéscsabán 15 fokot mértek, és Kékestetőn 17 fokot. 3 perc számolt, 17:30. És néhány ajánlat a következő szűk fél órából. A precíziós technológia a juhtartásban is a jövőt jelenti. Cél a juhok akár 4 évszakos tartása uszodon.
2: Próbálunk egyre modernebb gépeket bevonni, próbáljuk megmutatni, hogy esetleg gépesíteni is jobban lehet a jó ágazatot. Erre nagyon jó technológiát, gépeket lehetett beszerezni.
1: Európai túltermelés és hazai válsághelyzet, javaslatcsomag a döntéshozóknak.
3: A sertés ágazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges. Tehát gyakorlatilag egy 385 milliárd forintos ágazat tekintetében egy 6 hónap alatt egy 70 milliárd forintos veszteséget szenvedtünk el.
1: De 6 óráig arról is beszélünk, hogy támogatáshoz jutnak a ragadó száj- és körömfájás miatt érintett juh- és sertéstartók. A hajnaltáj e-mail címe hajnaltaj@mtva.hu. A szerkesztő ma hajnalban Gyarmati Péter.
4: Bozsik gazda rovata a hajnaltájban.
1: A mángold és a sarkantyúk a klímaváltozást tűrő, ráadásul ehető növények. A mángold kétnyári növény, de Magyarországon egyévesként termesztik, amelynek ízletes leveleit folyamatosan szüretelhetjük. A kerti sarkantyúka egy gyorsan növő, dekoratív növény, amelynek virágai és levelei is ehetők, a veteményesben pedig távol tartja a levéltetveket. De hogyan ültessük és gondozzuk őket? Tanácsok Bozsik Józseftől.
5: Fölajánlanék egy ilyen kis társas játékot.
6: Bihari Balázs, gasztrobotanikus, találós kérdéseket tesz fel, és rendkívül sok egzotikus, különleges növényt mutat be itt a kertbarátoknak.
5: A beszélgetésünk során fogok néha föltenni kérdéseket, és aki erre jól válaszol, az fog kapni egy pontot. és aki legalább 5 pontot összegyűjt, az utána fog egy ajándékcsomag magot kapni tőlünk. Bízom benne, hogy könnyű pontot fogok adni. Mit látunk? Mángold valóban. Ugye általában nálunk a bal felső sarokban látható zöld levélnyelű, zöld levelű változat szokott ismertebb lenni. Viszont nagyon érdekes a sok színes változat is. Nem csak az az előnye, hogy sokkal dekoratívabban néz ki, hanem kevésbé jellemzőre a céklafélékre egyébként jellemző földes aroma. Ugye mire használhat a mángoldot? Egyrészt a zöld részét, a leveleit, a spenót helyettesítőként használjuk, ez talán a legismertebb felhasználása Magyarországon. Ezek mellett salátákba is jól működik, és külön a levélnyeleket is hasznosíthatjuk, spárgához hasonlóan. Szintén a vegánok megint ne figyeljenek, de például, hogy a betekerjük békönbe a levélnyeleket, akár grillezzük, akár a sütőben helyezzük el, és megsütjük, nagyon-nagyon finom ételt nyerhetünk belőle. Mire figyeljünk a mángold termesztésénél? A mángold, mint minden céklaféle, 2 éves növény, tehát ha magot szeretnénk belőle fogni, akkor ezt a második évben tehetjük meg. Ehhez ugye arra van szükség, hogy át tudjon telelni a növény. Ez általában minden probléma nélkül működik, viszont arra figyeljünk, hogy ha véletlenül palántát neveltünk volna belőle, akkor előfordul, hogy kilóg a karógyökér a talajból, és akkor viszont kiszokott fagyni télen. Tehát mindenképpen érdemes takarni egy kicsit a tövét, és akkor a következő évben föl tudjuk szedni, vagy le tudjuk szedni a magokat. Rögtön adunk egy pontot, hogyha kiderül, hogy mi van a képen. Valakinek van ötlete? Sarkantyúka, valóban. Nagyon érdekes dísznövénynek tekintett zöldségféle nálunk. Díszkertekben néha előfordul Magyarországon is, viszont nem mindenki szokta tudni, hogy a teljes föld feletti része ehető. Méghozzá retek íze van. Enyhén csípős retek, de az nagyon kellemes azért. A levelei ugye ezek az enyhén csípős retek ízűek, a virágjának édes virágillatú retek íze van, és a magjaiból egy csípős fűszert tudunk nyerni. Enyhén rövid nappalos növény, ennek köszönhetően a nyári hónapokban nem sokat virágzik, viszont akkor is szedhetjük folyamatosan a leveleit, viszont ősszel nagy virágtömeggel hálálja meg a gondoskodást. Hogyha szeretnénk, hogy egy kicsit a tavaszi rövid nappalos időszakot is meglovagoljuk egy kis virágzással, akkor érdemes belőle palántát nevelni, mert akkor még május elején, amikor kiültetjük, még lehet egy olyan 2-3 hét, amikor még értékelhető mennyiségű virágot fog hozni. Ha viszont palántát nevelünk belőle, vigyázzunk, hogy nagyon törékeny a növény, tehát csak földlabdás palántában gondolkozzunk. Ugye nagyon fagyérzékeny növény, az első fagyoknál ő sajnos el fog pusztulni.
1: Bozsi gazda továbbra is várja az önök kérdéseit és tanácsait is a hajnaltáj@mtva.hu címre, és kövessék Bozsi gazda podcast videóit is az interneten. A precíziós technológia jutartásban is a jövőt jelenti. Holló Mátyás uszodén gazdaságában elsősorban tenyészállatok nevelése, majd eladása a cél. Ám az is látszik, hogy a hodályban tartást modernizálni kell, hiszen egyre többször hagyja cserben a szabad legelő a juhászatokat. Az idei tavasz még jól indult, de azóta sokan nyúltak hozzá a télire bekészített takarmányhoz. A gazda szerint a cél, hogy maga az istáló is alkalmas legyen a juhok akár 4 évszakos tartására is, és mindezt a munkaerő hiánya miatt, minél kevesebb emberi, minél több gépi erővel. A pályázatok erre lehetőséget is adnak. Holló Mátyás szerint ezekben érdemes gazdálkodni a juhászatoknak. Bicsák Eszter járt uszodon.
7: Látom, már be van készítve a délutáni takarításhoz, itt minden a szalma itt van előttünk.
2: Igen, ez egy gépértetési hodály, amelyet a legutóbbi pályázati forrásokból sikerült megépíteni. Könnyebb a munka, mert retetőutas géppel végig tudunk menni, keverőkocsival ki tudjuk osztani a juhoknak a takarmányt. Egyedül az almozás, ami kézi munka igényes, de szoktam mondani, hogy annyit kell is egy jó gazdának az állatai között lenni, hogy igaz legyen a közmondása, gazda szeme hízlalja a jószágot.
7: 3 fajtát, alapvetően francia fajtákat választott.
2: 2 francia fajtánk van, a Berrichon Duchère és az Île de France, illetve a magyar merino, amely egy hazai tenyésztésű fajta, az évek során több merino típusú juhból alakult ki, de még azért van vele munka, hogy jó tulajdonságait tudjuk stabilizálni. Elsődleges jó tulajdonsága, hogy egy asszezonális fajtáról beszélünk, amely azt jelenti, hogy az év bármely időszakában termékenyíthető. Szeretném, ha ez a fajta úgy terjedne el a magyar juhászok körébe, hogy egy jó anyai tulajdonságokkal rendelkező fajta. A másik 2 fajtánk a francia francia fajták, ők elsődlegesen húsfajták, amelyek kitűnő tömeggyarapodással és növekedési eréllyel rendelkeznek.
7: Innen nem alapvetően nem vágásra, hanem tovább tenyésztésre kerülnek az állatok.
2: Igen, jelen pillanatban már elsődlegesen tenyészállat előállítással foglalkozunk. A megszületett bárányainknak körülbelül 30%-át tudjuk meghagyni tenyészállatnak, amelyet hazai és külföldi vásárlók körében tudunk értékesíteni. Hál' Istennek magasabb százalékban is lenne igény a meghagyott állatainkra a vevők körébe, de nem szeretnénk emelni ezt az arányt. A megfelelő minőséget továbbra is szeretnénk biztosítani. Nem szeretnénk olyan állatokat eladni tenyésztőtársainknak vagy külföldre, amelyek nem a jó hírnevünket viszik tovább.
7: A három jófajtát a tervek szerint a jövőben automata etetőrendszer szolgálná ki az uszódi birtokon. Külföldön már sok példa van erre, a hazai juhászatok még kevésbé gépesítettek.
2: Próbálunk itt is előrelépni a jutartásba, és próbálunk egyre modernebb gépeket bevonni. Próbáljuk megmutatni, hogy esetleg gépesíteni is jobban lehet a jó ágazatot. Erre nagyon jó lehetőségek, pályázatok, amelyeken technológiát, gépeket lehetett beszerezni. Szoktam mondani, hogy hát a jutartásban és a precíziós jutartás az nagyon-nagyon fontos lenne. Külföldön járva azért már nem ritkaság, hogy egy épületből úgy mennek ki az állatok, hogy átmennek egy digitális mérlegen, ahol a mérleg leolvas az állatnak a csipjét, a fülszámát, leméri, visszafele, amikor jönnek be, akkor megint megtörténik ez. Például amelyik állat kisebb súlyjal jön be, mint amennyivel kiment, azt egy válogató kapun keresztül egy külön részbe teszi, és ott akkor nagy valószínűséggel, az állat aznap nem gyarapodott, valami problémája lehet, és így könnyebb esetleg annak a gyógyítása, jobban áttekinthető az a kisebb csoport állat, amelyeket a válogatókápu által külön válogatott a rendszer.
7: Ön is fejlesztene most, illetve fejleszt is, azt tudom, ez a gép, ez például az etetésben fog segíteni, ez is egy precíziós dolog.
2: Igen, egy etetőrobotot szeretnénk vásárolni a juhtenyésztésünk számára, amely teljesen önálló, egy mágnes pályán közlekedve 20 féle receptúrát beleprogramozva meg tudna etetni az állatainkat. Ugye ez azért fontos, hogy többféle receptúrát tudjon a gép, mert egy fias juhnak egész más a takarmány igénye, mint egy növendékjerkének, vagy egy szárazon álló juhnak, és ezáltal nem kézi erővel kell a különböző féle takarmányokat beordani az állatnak, hanem ez kiosztaná. De ugye ehhez még szükséges egy olyan etetés technológia is, amelyhez ez a robot tud kapcsolódni. Betonozott etetőtér kell neki, csak azon tud közlekedni, olyan etető rácsokat kell az állatoknak biztosítani, amelyen keresztül ki tudnak nyúlni, és a robot által kiszórt takarmányt fel tudják venni.
1: A válai házidisznó pestises fertőzés nem kis gondot okoz a sertéssel foglalkozóknak, még akkor is, ha a megye más területén van a sertéstelep. Ófehértő községben Kocsis Bence fiatal tenyésztő elmondta, a karantén, amely vonatkozik rájuk, két szállítás közé esik. Az tény, hogy az eddig sem magas sertés értékesítési ár csökkenni fog, illetve minden bizonnyal tovább kell majd tartani őket, ami plusz költség a tenyésztőnek. Zsoldos Barnabás riportja.
8: Ófehértón Kocsis Bence sertés tartással foglalkozik. A hír, ami Szabolcs-Szatmár Bereg megyét sújtja, hiszen Vállajon találták meg a házi sertésben az afrikai sertés pestis fertőzését. Ez azért egy állattartót, egy sertéstartót elgondolkodtatja, hogy betartottunk-e minden szabályt eddig, kell-e szigorítani, mi a helyzet.
9: Természetesen eddig is igyekeztünk minden szabályt betartani, de ezután még fokozottabban oda kell figyelnünk, mert a sertéspest is az láthatatlan ellenség, az ellen meg mindig nagyon nehéz küzdeni, csak az odafigyelés az, ami még valóban lehetőség.
8: Gondolom, akik itt dolgoznak, azok is fehér-fekete öltözőbe mennek.
9: Természetesen a szabályok folyamatos betartása fontos. A szabályok között szerepel a higiéniai előírás. Ugyanabban a ruhában nem lehet bemenni a telepre, teljesen más öltözék vonatkozik, mint kívülre.
8: Nézzük a következményeket. A sertést tartják, etetik, el kellene adni.
9: A sertés ára az mostanában egyébként szint sem túl magas. Sokféle befolyásoló tényező, nem csak magyarországi, hanem európai szintű tényezők is, akár néha világszintű tényezők is, de mindenképpen lokálisan közelebb van hozzánk a magyarországi tényezők, és a jelenlegi állategészségügyi problémákat vállaljon, minket is befolyásolnak. Még nem tudjuk, hogy mennyit fog befolyásolni az áron, de mindenképpen valószínűleg negatív irányba fogja befolyásolni az árat. Jelenleg 406-410 forint körül voltak a legutóbbi szállításaink árai. Jelenleg karantén alá helyeztek minket, 15 napig mintát kell vennünk minden elhullott sertésből, és addig értékesítés sem történhet. Aztán meglátjuk, hogy milyen további következményei lesznek ennek.
8: Lett volna szállítás közben, vagy hála Istennek úgy jött, hogy két szállítás közötti időszakba belefér ez a karanténos időszak?
9: Bele tud férni két szállítás közötti időszakba, de nyilván a sertések élőlények, ők híznak, az örökké valóság nem lehet ezeket tartani, de biztosan a hatóságok fognak megoldást találni erre a problémára.
8: Hát ugye azt is lehet olvasni, hogy nem szabad máshonnan állatot bevinni a telepre, de gondolom, hogy nincs is beszerzés. Ez egy zárt rendszer.
9: Ez egy zárt rendszer. Időnként van beszerzés, annak is szigorú szabályai vannak, karantén alá kell helyezni 60 napra, stb.
8: Azt azért árulja már el, Bence, hogy amikor kiszállítás van, az élő állatot szállító autó bemegy a telepre, vagy ki van alakítva úgy, hogy rátolat mondjuk egy ajtóra, és akkor a sertést oda hagyják, emberi kéz hozzá sem ér, már a szállító járművön vannak a disznók.
9: Természetesen erre van módszer, ahogy mondta, ki van alakítva egy rámpa jellegű építmény, ami lehetővé teszi, hogy rá tud állni a szállító jármű. Az azt vezető sofőr nem jut be a telepre, a telepi dolgozók pedig nem mennek ki a telepről, így tudjuk 100%-osan betartani ezeket az előírásokat.
8: Várják, hogy vége legyen a karanténnak, és utána kialakul valami értékesítési lehetőség.
9: Így van, jelenleg ennyi lehetőségünk van. Meglátjuk, hogy mikor lesz erre érdemben megoldás. Addig is betartunk minden szabályt, mert közös érdek.
8: Mennyi az állomány?
9: Azt úgy szoktuk a sertésnél jelezni, hogy mennyi nyízósertést állít elő egy telep. Ez a telep 6000 sertést állít elő egy év alatt.
1: Támogatáshoz jutnak a ragadó száj- és körönfájás miatt érintett juh- és sertéstartók, megjelent az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter rendelete, amely támogatást biztosít azoknak a juh- és sertéstartóknak, akik a 2025-ös ragadó száj- és körönfájás járvány miatt gazdasági veszteséget szenvedtek. A támogatási kérelmeket idén június 15 és 30-a között lehet benyújtani a Magyar Államkincstárhoz. Molnár János Agrárgazdaságért felelős államtitkárt kérdeztem.
10: Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztériumnak ez a rendelete a ragadó száj- és körönfájás járvány kapcsán kárt szenvedett juh- és sertéstartókat érinti. Nagyjából juh esetében olyan 34 termelőre, míg sertés esetében 90 termelővel számolunk az előzetes felmérések, beslések alapján. Ezt a bejelentést a termelőknek kell megtenni maguknak elektronikus úton egyébként.
1: Lehet lokalizálni területileg, hogy vannak olyan térségek, ahol jobban előfordul?
10: Igen, ez ugye a tavalyi évben, ugye ez a március 6-ára kimutatásra a ragadó száj- és körönfájás ugye Győr-Moson-Sopron megyében, és aztán utána lokalizálták ezeket. Jelen pillanatban ugye a szabályozási körzetben található juh- és sertéstartók gazdaságok számára van ez az uniós társfinanszírozása, ez a támogatás. Ez a Nyugat- és a Közép-Dunántúli régiót érinti egyébként, tehát a Dunántúlnak ezt az északi részét gyakorlatilag.
1: Mi a gazdák feladata egyébként? Hogyan, hová nyújthatják be a kérelmeiket?
10: A ragadó száj- és körönfájás miatti károsult állattartók a juh- és a sertéstartók, mert őket érinti a támogatási kérelmet, azt most június 15 és június 30 között nyújthatják be a Magyar Államkincstárhoz. És a Magyar Államkincstárnak van egy közleménye, ami tartalmazza azt, hogy milyen részletek, illetve milyen dokumentumok szükségesek ennek a benyújtásához, és csak internetesen, elektronikusan lehet benyújtani ezeket az igényléseket, azt az mbh.államkincstár.gov.hu honlapon lehet benyújtani egyébként ebben a június 15 és június 30 közötti időszakban.
1: Mekkora támogatás áll egyébként rendelkezésre, tehát mekkora az a keretösszeg, amivel számolhatnak?
10: Ez a keretösszeg már meg volt határozva, részben azért azért, mert uniós társfinanszírozással megy, nagyjából 725 ezer euróról van szó, és ugye ennek megfelelő forint összeg az árfolyamhoz viszonyítva, ez ugye forintban lesznek kifizetve, nem euróban a támogatási összegek.
1: Vannak a támogatás igénybevételének feltételei?
10: Természetesen a támogatás alapja ugye a korlátozás kezdőnapjától és a telepről elszállítás időpontja közötti időszakban a tartás helyett, illetve a tenyészeteknek az országos adatnyilvántartási rendszerből az NR, ez az egységes nyilvántartási azonosítási rendszerben lévő szállítási bizonylattal igazolt adatoknak a megléte, ez az alapja egyébként. Ez fogja az alapot jelenteni, és itt az értékesített sertés vagy jószám, illetve a túltartott napok száma és annak a számtani átlagának a szorzata, illetve az értékesített lyukok száma az határozza meg, hogy pontosan mennyi támogatást, illetve milyen KTP és összeget fognak kapni.
1: Helyszíni ellenőrzést is tudnak tenni?
10: Természetesen hát ugye az EU-s jogszabályoknál mindig is vállalnunk kell helyszíni ellenőrzést. Ez ugye megvan az, hogy milyen alaprátával kell számolnunk. Ez minimum 3%, tehát az igénylőknek legalább 3%-át, de valószínűleg itt a kerekítések miatt több lesz, azt mindenképpen ellenőrizni fogjuk személyesen helyszíni ellenőrzéssel is.
1: És mikor folyósítják majd a megítélt támogatást?
10: Szeretnénk még a nyáron legkésőbb augusztus 31-ig folyósítani. Biztos vagyok benne, hogy ez gyorsan meg fog történni, hogyha beérkeznek az igénylések és az a megítélés után gyorsan ki is lesznek utalva a termelőknek.
1: Egy 19 pontból álló javaslatcsomagot készített a hazai sertéstartókat tömörítő szövetség az Agrártárcának a kialakult válsághelyzet miatt. A szakma állami beavatkozást sürget a tavaly szeptember óta veszteséges ágazat megsegítésére. Számítások szerint éveleje óta 70 milliárd forint hiány keletkezett a termelői oldalon. Az egész Európát érintő sertéspiaci helyzet mögött a túltermelés áll. Gyarmati Péter beszámolója.
11: Rendkívüli ülést tartott szerdán a Magyarországi Sertéstenyésztők és Sertéstartók Szövetsége. A soron kívüli találkozót nem a sertéspestis miatt hívták össze, mondta a Kossuth Rádiónak Fitos Gábor ügyvezető igazgató. Olyan mértékű veszteséget termelnek a sertéstartók már éveleje óta, ami példanélküli.
3: Számításaink szerint a sertés ágazatban az elmúlt 6-8 hónapban közel 70 milliárd forint veszteség keletkezett, amely az önköltségünk eléréséhez lett volna szükséges. Tehát gyakorlatilag egy 385 milliárd forintos ágazat tekintetében egy 6 hónap alatt egy 70 milliárd forintos veszteséget szenvedtünk el. Itt a legnagyobb probléma az az, hogy nagy magyar átlagban az önköltségünk valahol 580 forint körül alakul, ez egy átlagos önköltségi szint, és a heti értékesítési áraink 410-405 forint között vannak. Értelmezhetetlen az, ami történik a piacon. Maga a hizlaláson óriási veszteségek keletkeznek, amelyek következtében teljesen felérte a sertés ágazat a tartalékait. És ez a helyzet gyakorlatilag 20-25 szeptemberétől fennáll, akkor még nem ennyire súlyos mértékben, de gyakorlatilag azóta önköltség alatti termelésre kényszerítik a sertéstartókat.
11: Akkor ha tisztában fogalmazunk, ma a magyar sertés ágazat, a hízlalás az tisztán veszteséges.
3: Egyértelműen teljes mértékben veszteséges, egyetlen egy forintot nem lehetett még idén keresni a sertésen, és ha már ezen tovább haladunk, sajnos a malac előállítás és a kocatartóknál is nagyon komoly veszteségek keletkeznek, tehát ott is az értékesítési ár az a héten 40 euró körüli egy malac esetében, és az önköltség valahol 65 euró körüli, tehát itt is ezen részében is nagyon komoly veszteségek keletkeznek.
11: Kérem, magyarázza el annak, aki nem ért hozzá, mi van a háttérben? Korábban azt mondtuk tavaly, év végén, meg idén év elején, hogy az van a háttérben, hogy Kína nem engedi be az európai sertéshúst, és emiatt itt maradt, ránk maradt a rengeteg sertéshús. Ez van a háttérben?
3: Alapjában egyértelműen egy túltermelési válságról beszélünk. Két okát azonosítottuk mi. Az egyik az az, ami említésre került, hogy a nagyon fontos exportpiacunk Kína, az a korábbi szerintem elhibázott döntések, Európai Uniós döntések miatt az elektromos autókra kivetett vámok miatt viszont válaszként akadályozta, ellehetetlenítette, nehezítette a sertéshús beszállításokat. Ez utána helyek közzel rendeződött, viszont ekkor pedig a spanyolországi afrikai sertéspestises kitörés arra késztette a szereplőket, hogy a kínai export Spanyolország bizonyos részéről ellehetetlenült, regionalizációt ugyan alkalmaztak, de hát így is a spanyolok elmondása szerint azért egy 23 30%-os csökkenés mutatkozott az exportjukban. Ez a mennyiség ez itt maradt Európában, és azért Spanyolország nagyjából a negyedét állítja elő a teljes európai állománynak, tehát ez egy óriási mennyiség, és ez itt maradt az európai piacon, ezzel okozva egy nagyon komoly tótermelési válságot.
11: A segélykiáltásukra felfigyelt a szaktárca is, ez a beszélgetés csütörtökön készül, és pénteken 9 órakor Bóna Szabolcs, Magyarország Agrár és Élelmiszer Gazdaságért felelős minisztere sajtótájékoztatót tart Budapesten ebben a témában.
3: Mi elkészítettünk egy javaslatcsomagot, amelyet a mai napon el fogunk juttatni miniszter úrhoz, és kérjük azt, hogy az abban leírtakat vizsgálják meg, fontolják meg, és gondolják át, hogy melyek azok a pontok, amelyeket tudnak alkalmazni, vagy van rá lehetőség, de az biztos, hogy jelen pillanatban egy olyan kritikus helyzet van, hogy feltétlenül be kell avatkozni agrárminisztériumi szinten a folyamatokban.
11: Valami fajta támogatásra gondolnak?
3: Is, illetve olyan problémáink vannak, amelyek sajnos sürgős megoldásra válnak. Gondoltunk itt az ASP-vel kapcsolatosan, az energiaárak rendkívül magasak, rendkívüli fedezethiány van a sertéstartóknál. Ezen felül mondjuk van olyan kérésünk, hogy a számunkra harmadik országok, fontos piacok mi hamarabbi nyitásait ASP kapcsán az történjen meg, és vegyék fel a kapcsolatot, hiszen ez tud egy kicsit segíteni az értékesítés árakon. Mi magunk tudjuk értékesíteni a sertéshúsunkat, hiszen azért Vágóhídi oldalon is probléma van. 19 milyen kérdést írtunk össze, ezt fogjuk eljuttatni a miniszterhez.
1: És egy friss hír az utakról, az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon egy személygépjármű szalagkorlátnak ütközött, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Pár perc múlva kezdődik a Jó reggelt Magyarország című műsorunk, benne többek között szó lesz a nagyecsedei energetikai fejlesztésről és a turizmus radar bevezetéséről Egerben. Törőcsi Zsolt műsorvezető várja majd Önöket. Kedves hallgatóink, ez volt a Hajnaltáj, műsorunkat visszahallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Kollégáim Füredi Zsolt, a gyártásvezető Szöllősi Éva, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Gyarmati Péter nevében is búcsúzom. Legyen szép napjuk, Pilisi Csengét hallották.

0: Műsorajánlat.
1: Délelőtt. A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
2: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
1: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentőmellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
0: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Napi Tóra. Elmondja Markovics Zsolt főrabbi.
3: Reggelenként, amikor a zsidó emberek felkelnek, az a szokás, hogy az ágy mellett ott van egy kis edény, egy kis kézleöntő, és hálát adnak az örökké valónak, hogy megélték ezt a reggelt, majd pedig háromszor a jobb és háromszor a bal kezüket leöntik. Mindezt teszik úgy, hogy ha bár a zsidó hagyományok szerint a kézmosásra áldást kell mondanunk, mégis reggel, amikor ezt megtesztjük, akkor erre a kézmosásra, erre nem mondunk áldást. Nyilván felvetődik sokakban a kérdés, hogy miért kellene hálát mondanunk azért, mert hogy reggel felébredünk. Ez a világ legtermészetesebb dolga, hogyha az ember lefekszik, akkor reggel, ha a Jóisten is úgy akarja, akkor fel kell. És pontosan ez a lényeg ebben az egészben. Hálát adunk azért, hogy megéltük ezt a napot, mert hogy minden napért hálát kell adnunk. Minden napért, amiben talán úgy tűnik, hogy ami velünk történik, az magától értetődő, az természetes, az magától jön. Amikor a kezeinket leöntjük, akkor a gondolatainkban, az érzelmeinkben, a felfogásunkban az is benne van, hogy bár mindent megteszünk a jóért, és mindent megteszünk a sikerért, de mégis, ha nem lenne ez a bizonyos hátszél, ha nem lenne velünk az örökké való, akkor ez nem sikerülne. Kívánom, hogy mindenkinek sikerüljön.
0: Markovics Zsolt főrabbi gondolatait hallották. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 6 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 19-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Túlnyomóan napos idő lesz, ma zápor esetleg zivatar északkeleten és nyugaton fordulhat elő. Napközben 29-35 fok várható. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
5: Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Unió csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
6: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
5: Az Egyesült Államok és Irán is aláírta a béke megállapodást, elindult a hajóforgalom a Hormuzi szorosban. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek.
6: A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
7: Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
5: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
6: A nyilatkozatba Ukrajna csatlakozása kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
5: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
6: Ruszin Szandi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
8: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
5: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
9: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
10: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
9: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
10: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
9: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
10: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna-aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
9: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
10: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
5: A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
6: Tars Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is.
5: A jövőben az önvezető autók, a drónok és a robotok a mindennapjaink részévé válnak, és Magyarország gazdasága akkor lehet sikeres, ha minél több szálon tudunk ezekhez kapcsolódni, írt a közösségi oldalán a tudományos és technológiai miniszter.
6: Tanás Zoltán a Zalaván járműipari tesztpályán tett látogatása után az ország egyik legérdekesebb autóipari tudásközpontjának nevezte a komplexumot, ahol olyan technológiákat fejlesztenek, amelyek meghatározzák a közlekedés jövőjét. A bejegyzéshez mellékelt videóban a miniszter hangsúlyozta, céljuk, hogy az innovációk a magyar gazdaságban hasznosuljanak.
11: Megnéztük, hogy mire képes ma a technológia, tepesztettünk 260-al az autópályán, megnéztük az önvezető autókat, a különböző tesztműhelyeket, és ötlapos beszámolót kaptunk arról, hogy az elmúlt években hová sikerült eljuttatni Európa, sőt talán a világ egyik legfejlettebb tesztközpontját. Az új kormányzatnak célja, hogy ezeket az innovációkat sikerre vigyük, és a magyar gazdaság valóban profitálhasson ezekből.
12: Krónika a Kossuth Rádióban.
5: Áthaladt a Hormuzi szoroson három szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
6: A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig tarthat.
5: Romániában gyanúsítottként hallgatta ki a korrupció ellenes ügyészség Ciprian Csukut, Bukarest Nemzeti Liberális Párti főpolgármesterét egy megvesztegetési ügyben.
6: A gyanú szerint a politikus még Bukarest 6. kerületének polgármestereként tavaly novemberben és decemberben kampánytámogatásnak álcázott megvesztegetést fogadott el egy bolgár állampolgártól egy ingatlanfejlesztési projekt jóváhagyása fejében. A bukaresti főpolgármester, amikor érkezése után 3 órával távozott a vádhatóság épületéből, azt mondta, ártatlan, együtt fog működni a hatóságokkal a büntetőjogi eljárásban az igazság kiderítése érdekében, de nem fog lemondani, végig akarja vinni mandátumát. Ciprian Csukó a Nemzeti Liberálisok egyik első alelnöke, akit a decemberi időközi választásokon választottak meg Bukarest főpolgármesterévé.
5: Itthon a tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat.
6: A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavalyi év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre.
5: Még a fűtési szezon előtt érdemes elvégeztetni a kémény ellenőrzést, hívta fel a figyelmet az Országos Katasztrófa Védelmi Főigazgatóság szóvivője.
6: Mukis Dániel a Kossuth Rádióban arról beszélt, hogy sokan jellemzően csak az őszi hideg időjárás beköszöntekor hívnak kéményseprőt, amikor a szakemberek már leterheltebbek. Emiatt javasolt ellenőrzést még nyáron elvégeztetni. Hangsúlyozta, a társasházban élőknek nem kell kéményseprőt hívniuk, oda automatikusan kimennek a szakemberek. A családi házban élőknek azonban online kell időpontot foglalni az ingyenes kémény ellenőrzésre.
13: Hogyha valaki családi házban él, de ebbe a családi házba be van jegyezve valamilyen gazdálkodó szervezet, legyen ez KFT, BT vagy akár egyéni vállalkozó, nekik kötelező a kéményseprés, tehát ne azt mondjuk, hogy éljenek az ingyenes kéményseprés lehetőségével lehetőleg, hanem nekik már kötelező, viszont oda nem a katasztrófavédelem kéményseprői fognak érkezni, hanem kéményseprő cégektől kell igénybe venniük ezt a szolgáltatást, attól függően, hogy mivel fűtenek. Hogyha szilárd tüzelővel, akkor évente egyszer, ha gázzal, akkor pedig 2 évente egyszer kötelező kéményseprő céget hívni.
12: Autós percek.
6: Az Útinform tájékoztatása szerint szalagkorlátnak ütközött egy autó az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon. A 22-es kilométernél a külső sávot lezárták.
5: Fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
14: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset nehezíti a közlekedést a Nagytétényi úton a Jókai Mór utcánál. A 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát lezárták a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
12: Időjárás jelentés.
6: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késeste 19-25 fok között alakul.
5: Ez volt a Krónika 6 órakor, a negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Bestin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
12: Nemzeti Sportkrónika.
15: Bronzérmes lett Muhari Eszter a vívó Európa bajnokságon. Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Tóth Béla. Mexikó a csoportkör első továbbjutója, miután ma hajnalban megszerezte második győzelmét is a labdarúgó világbajnokságon. A társ rendező Rómó góljával 1-0-ra verte meg Dél-Koreát Guadalajarában, és már biztosan az A csoport élén végez. A kvartett másik mérkőzésén Csehország és Dél-Afrika 1-1-es döntetlent játszott, így mindkét együttes nyeretlen maradt a tornán. Kiütötte Katart és megszerezte története első győzelmét a világbajnokságokon Kanada. A társ házigazda 6-0-ra nyert, Jonathan David pedig háromszor is betalált. A találkozót Katar kettős ember hátrányban fejezte be, Madibót a második félidő elején azért állították ki, mert eltörte Koné lábát. Szintén a B-jelű csoportban Svájc tegnap 4-1-re verte meg Bosznia-Hercegovinát. Hosszabbított a Ferencváros Botka Endrével, a 30 egyesztendős labdarúgó 2017. januárja óta az FTC játékosa, a klubbal 7 bajnoki címet és 3 kupa győzelmet ünnepelt. Bronzérmes lett Muhari Eszter a franciaországi vívó Európa bajnokság párbajtőr egyéni versenyében. Az olimpiai harmadik vívó az elődöntőben az észt Lehisztől kapott ki 15-10-re. A kontinens tornán nem rendeznek bronzmérkőzést, a dobogó legalsó fokára az elődöntők vesztesei állhatnak fel. A férfi tőrözők egyéni versenyében Mihály Andor és Dósa Dániel jutott a legtovább a magyarok közül, ők a negyed döntőben búcsúztak. Elődöntőbe jutott Stollár Fanni és Aysa Muhammad a berlini füvespályás tenisztorna páros versenyében. A magyar-amerikai kettős a Coco Gauff Jessica Pegula párost döntő rövidítés után győzte le, így bejutott a legjobb 4 közé. Viszont hallásra!
12: A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
16: Műsorajánlat.
17: Mindenki jó kis sztorikra vágyik.
16: Érdekességekkel.
18: Én azt kutatom, hogy hogyan keletkeznek a naphoz hasonló csillagok.
16: Ismeretszerzéssel.
18: Új dolgokat megtanulni, megismerni.
16: És sok-sok kulturális értékkel.
19: Nincsenek olyan hősök, akik makulátlanok, és nincsenek olyan antihősök, akik meg csak rosszak.
16: Töltse velünk a nyarat. Kultúra és szórakozás egész nyáron az M5 műsorán.
4: 2026. június 19-e gyárfás névnapja van. Most halljuk, mivel számítunk a figyelmükre a következő 3 órában. Kiárt jól az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodással, és melyek lehetnek az egyeség buktatói? A tudósítót és az elemzőt is kérdezem még az első órában. Tegnap és ma tartották Brüsszelben az uniós állam és kormányfők csúcs találkozóját. A legforróbb témákról és a magyar szempontból kiemelt ügyekről a szakértővel beszélgetek 7:45 után. Kivezeti a kormány az üzemanyagok védett árát, mi indokolja a lépést, és hogyan változhat a benzin és a gázolaj ára közép és hosszú távon. A benzinkutasok érdekképviseleti vezetője válaszol 7:30 után. És most a szünidő kezdetével indulhat be igazán a balatoni hajózási szezon. A részletekről a Bahart vezérigazgatóját kérdezem 8:30 után. A mai műsor szerkesztője Gál Ilona.
20: Jó reggelt Magyarország, Törőcsik Zsolttal.
4: Idén is részt vesz a Múzeumok Éjszakája programjain a Magyar Honvédség Bocskai István 11. páncélozott Hajdú Dandár Debrecenben. Cinege Levente a részletekről Kis Robert főtörzszászlóst, a dandár vezérzászlósát kérdezte.
2: Milyen programokkal készülnek szombat estére, és mit emel neki néhány mondatban a Dandár által szervezettekből?
21: A Dandár 11. alkalommal vesz részt a Múzeumok Éjszakája rendezvénysorozaton, így ott mondhatom azt, hogy komoly hagyománya van ennek nálunk is. A 2026-os évnek a programját a huszárok köré fűztük. Ennek apropóját az adja, hogy Fazekas Mihály költőnk is huszár volt, aki a császár huszárezred főhadnagyaként az 1788-as törökelni hadjáratban maga is harcolt, emiatt döntöttünk úgy, hogy az idei év a hagyományos magyar könnyűlovasság köré fog szerveződni. Ennek keretében 16 órától huszármese címmel a Hadtörténeti Intézet és Múzeum munkatársainak egy múzeumpedagógiai foglalkozása lesz kifejezetten gyerekek részére, ahol megismerkedhetnek az 1848-49-es forradalom és szabadsághoz fegyvereivel, harcászatával. Folyamatosan lesz egy videóvetítés Fazekas Mihálynak a katonai karrierjével kapcsolatban, amit a Dandár munkatársai állítottak össze. Be fog mutatkozni egyébként a gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály is a programunkon, tehát azt lehet mondani, valós mai huszárok is részt fognak venni a rendezvényen, a láthatják, megszólíthatják őket. Majd 19 órától lesz a megnyitó, melyet már hagyományosan a katonazenekarunk akkordjai vezetnek be. Ebben az évben ez is a huszárság köré fog koncentrálódni együtt a Debreceni Honvéd Tánc Együttessel, akik egy huszártoborzót fognak bemutatni. Nem volt még erre sor a Dandárnál, én magam is nagy érdeklődés várom, és biztos vagyok benne, hogy mint minden évben a katonazenekarnak az előadása oda fogja vonzani a közönséget a Dandár rendezvényére. Lesznek olyan programok, amelyek folyamatosan fognak futni egész este, ilyenek például Somogyi Győző Kossuth Díjas grafikus művészünknek a képkiállítása 200 év huszár uniformisai címmel. A Kratochvíd Károly Honvéd Középiskola és Kollégium hagyományőrző szakköre első és második világháborús magyar katonai egyenruhákat és felszereléseket fog bemutatni, valamint katona alkotó képkiállítását fogjuk látni. Kássa Ferenc főtörzsőmesterünk hivatásos grafikus művész ízelítőjét láthatják majd a Vajai Kézművészeti Alkotótábor legsikeresebb műveiből.
2: A Múzeumok Éjszakája az egész családnak szól, az önök eseményén mennyiben fedhetőek le az egyes korosztályok?
21: Úgy gondolom, hogy a család minden tagja számára tudunk érdekes programokat mutatni. A huszármese múzeumpedagógiai foglalkozás az kifejezetten a gyerekeknek szól, de hát azt is tudjuk, hogy a gyerekek mindig élvezettel nézik meg a fegyvereket, felszerelési tárgyakat is, és azt is látjuk, hogy a szülők, főleg nyilván az apák részére ez egyfajta nosztalgia is, hiszen láthatják azokat az eszközöket, amelyeket annak idején sorkatonaként ők maguk is használhattak.
2: Milyen érdeklődést tapasztalnak ilyenkor a lakosság részéről, és mennyire tekinthető egy ilyen esemény toborzás célúnak a fiatalok leendő katonák érdeklődését, és sikerül ilyenkor felkelteni a hivatás iránt?
21: Minden évben nagy érdeklődés kíséri ezt a rendezvénysorozatot, azon belül a Dandár rendezvényeit is. Tapasztalatunk, hogy amikor a katonazenekar megszólal, és ezeket a hagyományos magyar indulókat elkezdi játszani, még ha valaki nem is katona, az ütemre megmozdul a lába, és oda jön a mi rendezvényünkhöz. Nem mondanám azt, hogy mi itt kifejezetten toborzási céllal jelenünk meg, de természetesen ez is egy járulékos eredmény, hiszen itt a civileknek van lehetősége találkozni a katonákkal, a mi katonáink vannak a standok mögött, van lehetőség velük beszélgetni, és hát az is előfordul, hogy valaki itt kap kedvet ahhoz, hogy közénk állja.
2: Milyen az együttműködés a város szervezeteivel, múzeumi partnerekkel ilyenkor?
21: A rendezvénysorozat több szervezet együttes munkáját követeli meg. Az elmúlt 10 évben gyakorlatot szereztünk ebben, ismerjük és természetesen segítjük egymást, hiszen közös a cél, amiért dolgozunk.
2: A Magyar Honvédség Bocskai István 11. páncélozott Hajdú Dandár idén 11. alkalommal csatlakozik, tehát a Múzeumok Éjszakája debreceni programjaihoz. A rendezvény központi helyszíne az Aranybika szálló díszterme lesz. Különleges hangsúlyt kap a huszárság jelenléte. A gróf Nádasdy Ferenc huszárosztály lovas járőrözéssel, egyenruha és felszerelés bemutatóval érkezik, míg a Debreceni Honvéd Tánc Együttes és a helyőrségi zenekar közös produkciója, a huszártoborzó este a város fő terén idézi fel a lovas hagyományok lendületét. A látogatók megismerhetik a huszáruniformisok 200 éves történetét és a katonai hagyományőrzés kortárs értékeit. Így a rendezvény egyszerre tiszteletadás és élő történelem óra is lesz egyben. Összegezte tehát az eseményeket Kis Róbert főtörzszászlós, a Dandár vezénylőzászlósa hozzátéve, hallgatóink a rendezvényt ingyenesen tekinthetik meg.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: 7:07. A takarékos energiafelhasználás ma már minden önkormányzat egyik legfontosabb feladata. Nagyecseden ezt úgy oldották meg, hogy az önkormányzat kezelésében lévő épületek víz, gáz és áram felhasználását külön-külön és együtt is tudják mérni. A polgármesterrel Zsoldos Barnabás beszélgetett.
3: Nagyeseden egy olyan beruházás elindítása előtt beszélgetek Kovács Lajos polgármester úrral, ami az energia rendszert támogatja, fejleszti a város intézményeiben. Ez azt jelenti, hogy fejlődni fog a város, korszerűsödni fog, és talán még olcsóbba is kerül majd az energia.
22: Igen, valóban így van. A projektünknek a pontos címe Energia Management rendszer fejlesztése és bevezetése Nagyecsed településen. Egy kis távolabbi kitekintést engedjen meg, szerkesztő úr. Bizonyára mindenki tapasztalja, hogy egyre nagyobb hangsúlyt kap a különböző energiák takarékos felhasználása, természetesen nem csak a közintézményeknél, hanem a magánszemélyeknél, és az egész világon fogalmazhatunk így. És természetesen Nagyecsed is ezen az úton jár, hogy hogyan lehetne a város által üzemeltetett intézményeket, épületeket energia szempontjából sokkal hatékonyabban működtetni. Természetesen ez egyrészt pénzkérdés a város szempontjából, de nem utolsó sorban környezetvédelmi kérdés is. Ennek a projektnek a segítségével, ami közel 225 millió forintot jelent, az önkormányzat összes olyan intézményét, amit mi tartunk fönt, fogjuk átvilágítani energiahatékonysági szempontból, de nem csak átvilágítjuk, és nem csak egy tanulmány készül erre vonatkozóan, hanem egy konkrét fizikális beavatkozás, és olyan fajta technológia kerül kiépítésre minden egyes ingatlanba, ami lehetővé teszi napi szinten, sőt perc szinten az ott lévő különböző energia fogyasztásoknak a monitorozását, a gáz, az villany, a víz fogyasztását, és ezzel tulajdonképpen egy olyan felügyeletet, egy olyan távfelügyeletet biztosít a fenntartó számára, hogyha bárhol probléma van, többletfogyasztás van, vízelfolyás van, azonnal információt kap róla, és nem utolsó sorban közvetlenül beavatkozási lehetőséget is biztosít. Ha égbe maradt valahol egy villany, ha föltekerve hagyták a termosztátot, ez azonnal jelzi a rendszer, és központilag beavatkozhat az üzemel. Ez önmagában azt gondolom, hogy egy jelentős energia megtakarítást hoz.
3: Azt gondolom, hogy ez még abból a szempontból is érdekes, hogy hogyan valósítják meg. Ezek az épületek nem egy tömbben vannak, hanem a város különböző helyszínein, feltételezem, ezek össze lesznek kötve, vagy önállóan méri majd mindegyiknek az energia felhasználását.
22: Nagyon jó a kérdés. Természetesen a város különböző pontjai vannak az intézmények, és óriási előnye a rendszernek, hogy ez egy applikációban integrálja az összes intézményt, és egy telefonról vagy egy számítógépről azonnal valós időben lehet látni az intézmények energetikai felhasználását. Diagramokkal, táblázatokkal, statisztikákkal mutatja, és ugye nagyon-nagyon fontos, hogy helyiségenként önállóan mérni fogja az ottani hőmérsékletet, párát, megye a világítás, mozgásérzékelő, tehát egy nagyon kompakt, integrált rendszerről beszélünk, aminek a segítségével én azt gondolom, hogy jelentős energia takarítható meg, és van egy másik nagyon fontos előnye is ennek a projektnek, nevezetesen az napirenden van a különböző energiaközösségeknek a létrehozása térségi szinten, aminek az lenne a lényege, hogy közös energiabeszerzés egy-egy térséggel, és hogy érdemben lehessen tárgyalni erről, ahhoz miért adott

0: fogjanak, és közös energiabeszerzést csináljanak. Most mindenki saját maga próbál a szolgáltatóknál legjobb kondíciót elérni, mondjuk meg őszintén, hogy egy kisebb településnek ebben túl nagy mozgástere nincs. De nyilvánvalóan, ha mondjuk egy járás összességében lép föl egy energiaszolgáltatónál, hogy mi egyben szeretnénk szerződni akár vízre, gázra, villanyra, akkor ebbe lehet potenciál, de ezt úgy nem lehet, hogy nem tudjuk, hogy tulajdonképpen milyen mennyiségű energiáról beszélünk. Ez a rendszer tökéletes és pontos adatot fog adni erre.
1: Nagy ecsedre gondoltam, amikor ezt a kérdést feltettem, hiszen a városnak megvan a kisugárzása. Nyilván tudják, hogy hány településre vannak hatással, honnan jönnek ide a kormányablakba. Talán ez egyszerűsíti azt, hogy leüljenek és tárgyaljanak.
0: Ez pontosan így van. Én azt gondolom, hogy Nagy Ecsed már régóta egy kis mikrotérségi központnak nevezheti magát, ezt talán minden túlzás nélkül állíthatom. Valóban, ahogy szerkesztő is elmondta, sok szolgáltatást nyújt Nagy Ecsed a környező mintegy 15 ezer lakos számára. Ez is lehet egy ilyen, és talán ha jó példával járunk elől, akkor ez úgy gondolom, hogy a többi település számára is lehet egyfajta minta, hogyha sikerül itt a térségben az ilyen célú projekteket megvalósítani, akkor sokkal hatékonyabban léphetünk fel közösen egy-egy szolgáltató felé.
2: BKK Info.
3: Jó reggelt kívánok! Budapesten lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükleten kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál szintén vízvezetékjavítás miatt. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Tósa-György útnál, mert csatornát javítanak. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
2: MÁV Info.
4: Az éjszaka befejezték a tegnapi baleset után a műszaki mentést Újszásznál, így az állomást érintő vonalakon az eredeti rend szerint közlekedhetnek a vonatok. Kiskunfélegyháza és Szentes között holnap 5 és 14 óra között járnak pótlóbuszok karbantartás miatt. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírség Intercity fővárosi végállomással nyugatiból a keletibe kerül át. Ezek a vonatok nem érintik Zuglót, Kőbánya, Kispestet, Ferihegyet és Ceglédet. Ezekről az állomásokról a debreceni kapcsolatot a Civis Interrégiók biztosítják. Változik a menetrendje az S50-es, Z50-es vonatoknak, a Napfény Intercity-nek és a Civis Interrégióknak is. Cegléd és Szolnok között az S225-ös és S50-es vonatok nagy része nem közlekedik majd, a G43-as vonatok csak Székesfehérvár és Kelenföld között járnak. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mávcsoport.hu/100 a weboldalon. Váci Viktor, MÁV Inform.
2: Időjárás jelentés.
5: Hogy milyen időre számíthatunk a hétvégén, meddig tart a kánikula, azt Kuntár Rolandtól, a Hungaromet munkatársától tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Ma túlnyomóan napos idő várható, jellemzően kevés komoly felhővel, de az északkeleti megyékben átmenetileg több lehet a felhő. Csapadék az ország döntő részén nem lesz, legfeljebb néhány zápor, esetleg egy-egy zivatar alakulhat ki. Többnyire mérsékelt marad a szél. A hőmérséklet délután 29 és 35, késő este általában 19 és 25 fok között alakul, és a következő napokban is folytatódik a hőség.
5: Fél hét, rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban Veslin Bettina.
7: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós állam és kormányfők a tegnap kezdődött brüsszeli csúcs találkozón. Magyarországot először képviseli Magyar Péter miniszterelnökként. A tanácskozásra érkezve a kormányfő azt mondta, az Európai Tanács ülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni. A tervek szerint haladnak a tárgyalások az uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatóját.

0: Tájékoztatón elmondta, már benyújtották az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, és elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó további terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. 35 éve hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarországot. Viktor Silovall tábornagy 1991. június 19-én 15 óra 1 perckor lépte át a határ Záhonynál egy fekete Volgában ülve. Távozásával véget ért a 47 évig tartó szovjet megszállás, és hazánk visszanyerte függetlenségét. Az alkalomból a mai napot az országgyűlés nemzeti emléknappá nyilvánította. Visszavonta Matolcsy György korábbi jegybankelnök és miniszter díszpolgári címét a Kecskemét önkormányzat közgyűlése. Az elismerés megvonását a Szövetség a Híres Városért Egyesület kezdeményezte, a helyi egyetemet működtető alapítvánnyal kapcsolatos súlyos számvevőszéki megállapítások és büntető eljárások miatt. Kedves hallgatóink, 7 órakor negyedórás krónikával jelentkezünk.
1: Vármegyéről vármegyére. Veszprém.
2: A város fölött. Sümeg erődítmény rendszere. A vár napjaink népszerű látványossága. 270 méterre emelkedik a környék fölé. Középkori hangulat, korhűen berendezett püspöki lakószoba, kovácsműhely, bognárműhely, sütőház és kínzókamra fogadja a látogatót, akit korabeli ostrom és lovagi torna is szórakoztat. A tatárjárás után épült sümegi erőd a török háborúk idején a 16. század közepén lett az ország egyik végvára. Ebben az időben tette székhelyét a falai közé a veszprémi püspökség. A város honlapja leírja, hogy a hosszas politikai és hadászati bizonytalanságnak 1643-ban Busnyák István püspök vetett véget azzal, hogy Sümeget mezővárosi rangra emelte. Utódai építették, fejlesztették, ami így biztonságot adott a kereskedőknek, iparosoknak, polgároknak. Az oszmán időket, majd a Rákóczi szabadságharcot is túlélte a vár, de végül már békeidőben a Habsburgok elpusztították. A 18. századi veszprémi püspökök azonban ismét felépítették, és a Balatonfelvidék egyházi és kulturális központjává tették. Itt született és halt meg Kisfaludy Sándor költő, a felvilágosodás korának kiemelkedő alakja, akit pályatársai gyakran látogattak Sümegen.
1: A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
3: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
4: Ma hivatalosan is véget ér a tanév a köznevelésben, és kezdődik a szünidő. Szeptembertől pedig várhatóan több változás is beköszönt majd az iskolákban, ami már biztos, hogy megszűnik a pedagógusok teljesítményértékelési rendszere. A részletekről Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagógus Kar elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
4: Kezdjük is ezzel, ami most a legkézzelfoghatóbb változásnak tűnik, a teljesítményértékelésnek a megszüntetése. Hogy látja, hogy mi indokolta ezt? Önök egyáltalán egyetértenek-e ezzel?
5: Igazából a teljesítményértékelést a jövőre nézve nevezzük úgy, hogy felfüggesztették egyelőre, átalakításokat várjuk mi is, hogy milyen tervezetek fognak elkészülni, hiszen abban szerintem mindenki egyetért, hogy alapvetően a pedagógusoknak, az intézmény vezetőinek, az igazgatóinak az értékelése az egy nagyon fontos dolog lehet, akárha évente, akárhogyha figyelembevéve a pedagógiai ciklusokat két évente végzik ezt el. A mostani teljesítményértékelési rendszerben tényleg sok vita volt, sok olyan pont volt, amiben azt gondolom, hogy lehet változtatni, javítani. Szerintem azt igazából nem vitatja senki is, hogy azok a szempontok fontosak, amelyek a teljesítményértékelés korábbi rendszerében megjelentek, azoknak az arányai, az ahhoz kapcsolódó teljesítményértékelés differenciálásra való hatásának a anyagi fedezetének a megteremtése, a picit sok adminisztratív teendő, ezek azok, amik miatt szerintem a pedagógusok nagyobb része számára nem volt túlságosan vonzó, tehát a motiváló hatás az adminisztrációs terhek, illetve az az anyagi dolog, ami nem volt teljesen tiszta sohasem, hogy végülis mennyi jár érte. Ezek azok, amik miatt szerintem felfüggesztette a jelenlegi kormányzat teljesítményértékelési rendszer.
4: Minek kellene a legfontosabb átalakításnak lennie ahhoz, hogy ezeket a problémákat ki lehessen küszöbölni, hogy egyáltalán motiváltak legyenek a pedagógusok arra, hogy együttműködjenek egy ilyen rendszer megvalósításában?
5: Az egyik egészen biztosan az, hogy egy sokkal lazább váz kellene, amire épülhetnek a helyben eldöntött arányok, tehát hogy a helyben, az iskolában mit tekintenek a legfontosabbaknak. A mostani rendszer ehhez képest lényegesen merevebb. A másik legfontosabb szempont pedig ugye az, hogy jelen pillanatban a pedagógusok átlagbére, a diplomás átlagbér 80%-át jelenti. Azt gondolom, hogy erre kellene rárakódni egy olyan értelmezhető összegnek, ami a teljesítményértékelés után, pontosan azért, mert abban talán ki fog derülni az, hogy ki milyen minőségű, milyen mennyiségű munkát végzett, megkaphassa utána majd egy évre vagy két évre, attól, hogy a teljesítményértékelésnek milyen ciklusa van.
4: Világos. A másik, amihez hozzányúlna a kormányzat, legalábbis erről már több nyilatkozat elhangzott, az a tankerületi rendszer. Hogyan lehetne ezt úgy átalakítani, vagy esetleg megszüntetni, nem tudom erről mi a véleménye, hogy sokkal inkább, vagy sokkal jobban az iskolák igényeit tükrözze. Ugye itt szóba került az is, hogy esetleg az önkormányzatokhoz kerüljenek vissza az iskolák.
5: Jelen pillanatban én úgy tudom, hogy rövid távon, tehát most a következő időszakban a tankerületi rendszer marad, közben persze meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan végezték a feladatokat, milyen feladataik voltak egyáltalán. Az a rendszer, amit az önkormányzatok is felvetettek, hogy amennyiben megfelelő anyagi finanszírozás van az oktatásban, akkor átmennének iskolákat, ezt azért tartanám veszélyesnek, mert ebben a lehetőség lenne benne az, hogy néhányan visszaveszik, mások pedig nem. Ez pontosan azzal egy picit ellentmondás van, hogy a kormányzat inkább az esélyegyenlőséget jobban hangsúlyozza, sokkal inkább, mint állna korábbi. És azok a települések, amelyek nem tudnák megfelelni akár szakmai, akár más forrásokból anyagi módon támogatni, azok nyilván itt hátrányba kerülnének. Azt nem nagyon látom megvalósítottanak, hogy minden egyes település visszakapja. Ez az előző időszakban egyértelműen mutatta, hogy ez nem tudott jól működni.
4: Na, ha már az esélyegyenlőséget említette, valóban ez itt akár a egyházi iskolák körül kialakult vita, vagy a 6 és 8 osztályos gimnáziumok körül kialakult vitában is egy fontos szempont volt valóban az új kormányzat részéről, hogy minél inkább ugyanolyan feltételeket teremtsenek a gyerekeknek. Hogy lehet itt jól eljárni, vagy minek kell itt a fontos szempontnak lennie azért, hogy a gyereket ne öntsük ki a fürdővízzel együtt?
5: Én értem a felvetéseket mindkét értelemben. Kétségtelen, hogy a 6 és 8 osztályos gimnáziumokra egy nagyon komoly igény mutatkozott a 90-es évek elejétől a szülők részéről. Azok a gyerekek jobban akartak volna teljesíteni, hogy többet szerettek volna tudni. Azok közül mi jó páran már az általános iskolában a saját osztályaikban ezt úgy érezték, hogy nem kaphatják meg. Így kialakultak a 6 és 8 osztályos gimnáziumok. Később aztán nagyon sokan azt gondolom, hogy inkább azért jöttek létre, hogy a gyermekhiányt, ami jelentkezik a 8. osztály után, enyhítsék. Meg kell nézni az eredményeket, hol van valódi fejlesztés, hol érnek el valóban jobb fejlődést a gyerekek, kimutathatóak ezek, azt gondolom, sokféle szempont szerint. Azokban egészen biztos, hogy engedni kéne továbbra is, de azt gondolom, hogy igazából nincs is olyan terv, hogy teljesen megszűnne ez. Az egyházi iskolákra is komoly igény van, ott pedig azt kell megnézni, hogy hol van olyan, ahol ez valóban egyfajta szegregációval alakult át, és hát a maga finanszírozás pedig igenbe véve az, hogy az egyházi intézményeknél azért akár a tankönyvválasztásnál, akár felvételi rendszernél, akár a finanszírozásnál azért megfigyelhető volt, hogy szerintem nyertesei voltak az előző rendszernek, hogy azért ez ne itt legyen.
4: Ugye, ami még fókuszba került az elmúlt hetekben, az a diákok terheinek a csökkentése. Hogyan lehetne ez megvalósítható, és egyáltalán mikortól? Mert ugye itt szó van esetleg arról, hogy új nemzeti alaptanterv is születne, ami gondolom azért nem születik meg egyik napról a másikra.
5: Ez így van. És bármilyen is egy nemzeti alaptanterv, azt szinte biztos lehet venni, hogy mindig lesznek olyanok, akik ez kevésbé fog tetszeni, és hát persze nyilván vannak olyan, akik elégedettek lesznek ezzel. Az biztos, és miniszterasszony is többször beszélt arról, hogy 21. századi oktatás, ehhez azt gondolom, hogy nagyon sok idő kell, látva azokat a példákat, ahol egy más típusú tantárgyi struktúra, más típusú módszertani rendszer kapcsolat az oktatást, ott milyen hosszú idő kell ahhoz, hogy ez elfogadottá váljon, akár a pedagógusoknál, pedagógus képzésre is gondolok, akár a társadalom számára. De átmenetileg az egészen biztos, hogy meg kellene csinálni azt, hogy a nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, amik a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, vérévé váljon, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
4: Na hát az látszik azért, hogy ugyan a tanév ma véget ér, komoly és rendszer szintű változások előtt áll a közoktatás, a köznevelés. Ennek részleteiről kérdeztem Horváth Pétert, a Nemzeti Pedagóguskar elnökét.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: Megszületett szerdán a háború lezárásáról szóló megállapodás az Egyesült Államok és Irán között, de hogy ez mennyire ingatag lábakon áll, azt jól mutatja, hogy a friss hírek szerint az amerikai elnök elhalasztja a svájci útját, mivel még nem véglegesek az iráni tárgyalásokra vonatkozó tervek. A legfrissebb információkért kapcsolunk Washingtonban Árai Balázs tudósítónkhoz. Szervusz Balázs, jó reggelt, neked jó estét, jó éjszakát!
6: Igen, szervusz Zsolt, köszöntöm a hallgatókat is, és jó reggelt kívánok.
4: Na hát itt a legfrissebb hír, amit mi hallunk, hogy J.D. Vance azt mondta, hogy nem utazik el, vagy hát nem is utazott el Svájcba a tervezett iráni tárgyalásokra. Mi áll ennek a hátterében?
6: Igen, ugye eredetileg arról beszéltünk volna, hogy Svájcba utazik J.D. Vance annak érdekében, hogy aláírja ezt az egyetértési megállapodást, amit aztán váratlanul és egy váratlan húzással Donald Trump párizsi idő szerint, vagy európai idő szerint, ugye szerdán este aláírt. Ez ebben az értelemben okafogyottá tette az eredeti utazást. És igen, J.D. Vance alelnök ma, vagyis hogy már csütörtökön a Fehérház sajtótájékoztatóján beszélt arról, hogy változatlanul tervezi azt, hogy Genfbe utazik, de ugye most már az Iránnal megkezdődött tárgyalásokra valamikor. Azt mondta egyébként, hogy a hétvégén már megkezdődhetnek technikai szintű tárgyalások az Egyesült Államok és Irán képviselői között, hiszen ugye ez az egyetértési megállapodás, amit aláírt Donald Trump és az iráni elnök, ez arról szól, hogy megkezdődik egy 60 napos időszak, ami 60 napos időszak vezethet el oda, hogy egy hosszú távú vagy egy végleges béke megállapodást köt az Egyesült Államok és Irán. Ugye ebben kellene szerepelnie annak, hogy milyen formában, milyen módon szűnik meg, vagy mond le Irán az atomprogramról, miképpen adja át a birtokában lévő magas fokon dúsított uránkészletet. Tehát ez a két fő pont, és az amerikai adminisztráció minden tagja elmondja, hogy az Egyesült Államok célja az volt, és az, hogy megfossza Iránt az atomfegyver lehetőségétől, annak kifejlesztése lehetőségétől, és erről szólnak majd ezek a tárgyalások, de a másik eleme pedig az, vagy elemei azok, hogy Irán könnyítéseket kap, akár szankciókönnyítést, vagy befogyasztott vagyontárgyak feloldását. Szóval nagyon gyorsan mozognak az események, és természetesen óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban, vagy akár már ezekben a napokban is érzékelhető lesz, vagy érzékelhető az üzemanyag árformájában.
4: Na igen, pontosan ez az, hogy az emberek mit szólnak ehhez, mert nyilván van egy politikai vita, ez látszik és érződik az Egyesült Államokban ezzel kapcsolatban, de a mindennapokban hogyan lesz az érezhető? Tehát amit mi innen látunk, az az, hogy például a Brent típusú olajnak az ára, az most is, jelenleg is $80 alatt van, tehát nagyjából egy picivel magasabban, mint a háború előtt.
6: Igen, és ugye az amerikai irányadó fajta, a VTI, ez a Texas Intermediate fajta, az pedig $75 körül mozog, és csütörtökön volt hír, hogy március eleje óta első alkalommal csökkent $80 alá az ár, és ez természetesen nagyon gyorsan begyűrűzik az üzemanyagárakba, itt az Egyesült Államokban néhány napon belül begyűrűzik, és ez azt jelenti, hogy ezen a napon, vagy ezekben a napokban már $4 alá csökken a gallononkénti üzemanyagár, ami még mindig magasabb, jóval magasabb, mint februárban volt, de érzékelhető könnyebbség. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül nézték, azon a szemüvegen keresztül, hogy mennyivel kerül többe akár a boltban a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor az üzemanyagért a benzinkútra beállnak, akkor jóval többet, 50%-kal többet kellett fizetniük. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, mint amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető, a demokraták azt mondják, hogy nem. Tehát ez mind-mind az amerikai választók szeme láttára, szeme előtt zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat, de elsősorban az üzemanyagárak csökkenésen keresztül azt mindenképpen érzik.
4: Na hát igen, azt pedig majd meglátjuk, hogy egyáltalán a tárgyalások fényében ez a vita is hogyan alakul. Nárai Balázs washingtoni tudósítónknak köszönjük a legfrissebbeket, Balázs, és folytatjuk ezt a témát Koskovics Zoltánnal, az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértőjével. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a tisztelt hallgatók!
4: Ugye ez a nagy kérdés, hogy ki nyer többet valójában ezen a megállapodáson, az Egyesült Államok vagy Irán? Ön hogy látja?
7: Hát először is mind a két félnek szüksége volt erre a megállapodásra. Nevezzük ezt talán egy tartósabb tűzszünetnek, mint ami az előző volt, vagy talán stabilabb tűzszünetnek, a tartós az még talán túl optimista, de szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is. És jóval tovább tartott, mint ahogy ezt Washingtonban eltervezték. Itt elsősorban egyébként a politikai előkészítés, illetve a helyzetfelmérés hibájából fakadt ez. A Pentagon, a hadsereg és még a hírszerzés is a saját dolgát elvégezte. Csak miután elvégezték a saját dolgokat, nem azok a politikai következmények következtek be, mint amire számítottak a politikusok. Többről összefoglalva arról van szó, hogy úgy gondolták, hogy lefejezik az iráni rezsimet, és néhány napon, maximum néhány héten belül összedől a rendszer. Nem ez történt, hanem a megölt vezetők helyét átvették mások, és Irán talpon maradt. A Hormuzi csatorna lezárásával, részleges lezárásával pedig demonstrálta azt, hogy az egész világot tudja tulajdonképpen fenyegetni az energetikai ellátási láncokon keresztül. Ezt az állapotot meg kellett szüntetni amerikai szempontból, és politikai részről pedig az a helyzet, hogy a novemberi félidős választások még úgy tűnik, hogy messze vannak, és ma még nem is érdemes abban azzal kapcsolatban jósolgatni, hogy milyen eredmény születik majd novemberben, de azt azért el lehet mondani, hogy rossz irányba haladtak a dolgok a republikánusok szempontjából, amit meg kellett fordítani. Ez a háború egész egyszerűen nem volt népszerű az amerikaiak körében. Viszont ez a megállapodás annál inkább, már végeztek egy friss felmérést ezzel kapcsolatban, az amerikaiak több mint 50%-a elégedett azzal, hogy megszületett egy megállapodás, nem tudom, hogy mennyire bele magukat a részletekbe, és kevesebb, mint 20%-a elégedetlen. A többi 30% nyilván azzal van elfoglalva, hogy fizesse a kölcsöneit, hogy gyűjtsön a nyári nyaralásra, és nem annyira érdekelte őt az iráni háború eleve.
4: Na hát nyilván, hogyha majd a benzinára csökkenni fog, amire ugye Balázs is utalt, akkor valószínűleg lehet, hogy ez az arány még növekedni fog, de ugye a bírálatok keresztüzében most azért kerül Donald Trump, mert hogy túl sokat engedett Amerika. Sokat engedett egyébként?
7: Igen. Igen, én azt hiszem, hogy ezt el kell mondani, hogy meglátjuk természetesen, hogy mi lesz ebből a... Azt kell megérteni, hogy ez nem egy béke megállapodás, amit aláírtak, hanem egy egyetértési nyilatkozat azzal kapcsolatban, hogy 60 nap alatt, amit lehet, hogy majd meghosszabbítanak, ki fognak dolgozni egy béke megállapodást.
4: Tehát ez egy ilyen keret, amit ez meg kell tölteni.
7: Ez egy fügefa levél. De hogyha ez a fügefa levél eléri azt, hogy ténylegesen beszűnjenek a katonai lépések, tehát hogy ne lőjék egymást, és lehetőség szerint, és ez a nagy kérdés, hogy Izrael és Lebanon között is kialakul egy tűzszünet, mert ez meg egy másik probléma, ami fenyegeti ezt a megállapodást, hogy arra is kiterjedne a libanoni konfliktusra is kiterjedne, de hogyha Izrael nem hajlandó tartani magát hozzá, akkor az megkérdőjelezni ennek az egész folyamatnak a hatékonyságát. Tehát ez az első lépés, ez az első szint, amit meg kell ugrani. Rá kell venni Izraelt arra, hogy szüntesse be a katonai műveleteket. Én szerintem sikerülni fog, és én szerintem ez a stabilabb tűzszünet, ez legalább a félidős választásokig tartósnak fog bizonyulni. Tehát azért most novemberig a világnak van ideje arra, hogy feltöltse a stratégiai olajtartalékait például, és hogy komolyabban elkezdjen azon gondolkodni, hogy mit fogunk csinálni egy olyan világban, amikor a Hormuz, és mellette egyébként a Bábel-Mandeb szorosok, mind a kettő stratégiai jellegű szorosnak a megnyitása, a nyitvatartása, az kérdéses lesz, mert a következő években ez kérdéses lesz. Ugyanis Irán nem fog lemondani az atomprogramjáról. És zárójelbe tegyük hozzá, hogy ez az olajkérdés az amerikai választók szempontjából nagyon fontos, és ők nagyon szerencsés világban élnek, mert Amerikában olyan verseny van az olajcégek között, hogyha lemegy az olajvilágpiacjára, akkor valóban tud drasztikusan csökkenni a benzinár. Mondjuk Európában ez azért nem pont így van.
4: Két dologról mindenképpen beszélünk, ugye ez az atomprogrammal kapcsolatos megállapodás, de ha már a hormuzi szorost említette és a világ energiaellátását, mennyiben változtatta meg ez a háború, ahogyan erről gondolkodnunk kell? Mert valóban ilyen sem volt még, ahogy a hormuzi szorost lezárták, de olyan sem, hogy mondjuk az öbölmenti országok csili-vili felhőkarcolóit támadás érte volna.
7: A tengeri kereskedelemnek vannak bizonyos folytópontjai. Ezek általában olyan szorosok, amelyek stratégiai jelentőségűek, és rengeteg óriási kereskedelem megy keresztül rajta. Itt hozzánk legközelebb a Lamas az ilyen egyébként. Világszinten a legkevésbé fontos közé számít már ma, de ettől függetlenül nagy jelentőségű. És ha ezeket a szorosokat lezárják, mint ahogy eddig nem nagyon volt példa, még háborúban is csak ritkán arra, hogy sikerült szorosokat lezárni. Dardanellákat többször sikerült nyilván, de a Lamas soha nem sikerült senkinek teljes mértékben lezárnia. Most kiderült az, hogy a Hormuzt és a Bábel-Mandebet is legalábbis részlegesen le lehet zárni, ami pedig egy sok hatást váltott ki, nem csak az olajárban, azt láttuk, hanem általában a gondolkodásban a tengeri kereskedelemmel kapcsolatban. Mert hogyha ezt meg lehet csinálni, akkor egyrészt nyilván nem csak a Hormuznál lehet megcsinálni, másrészt pedig akkor rizikósabbá, kockázatosabbá válik a tengeri kereskedelem, és nem is csak az energiáról van itt szó. És hogyha kockázatosabb a tengeri kereskedelem, akkor pedig fel kell vinni a biztosítási prémiumokat, amiket ezek után a nagy konténertartályhajók után fizetni kell. És annak a világnak, ahol mi itt pár száz forintért rendeltünk zoknikat, meg pár ezer forintért mobiltelefonokat, Kínából a Temun, meg tudom is én honnan, annak az egyik előfeltétele mondjuk az, hogy az Európai Unió ne adóztassa meg, de a másik pedig az, hogy a tengeri szállítási biztosítási díjak, azok rekord alacsony szinten voltak az elmúlt 20 évben, amióta létezik tengeri szállítás, és azt, amióta biztosítják. De olyan rekord alacsony szinten, hogy egészen minimális összegeket kellett fizetni az értékhez képest. Abszolút számban ez magas lenne, de ahhoz képest, az értékhez képest, amit ezek a hajók szállítottak, nagyon alacsony volt. Most, hogyha ezek a prémiumok megugranak csak 10-15%-kal, aminél magasabb növekedés indokolt szerintem, az már alapjaiban fogja átrajzolni a tengeri kereskedelmet, meg azt az élményt, ahogy mi beszerezzük a távolról importált bármit is. Nem csak olajról van szó, hanem tényleg a zoknitól kezdve a magas elektronikai cikkekig minden. És ezért ez befolyással lesz az emberek életminőségére is, legalábbis azt, ahogy megélik a saját életminőségüket, és végső soron politikai szempontból ez a fontos. És ez be fog következni elkerülhetetlenül. Annál is inkább, mert mindenki tudja, hogy ez a megállapodás Irán és Izrael és az Egyesült Államok között egész egyszerűen nem lehet tartós hosszú távon. Novemberig szerintem ki fog tartani, talán még utána is, de nem fenntartható a megállapodás azért, mert Irán nem fog lemondani az atomprogramjáról, mert teljesen egyértelmű a számukra az, hogy az egyetlen biztonsági garancia az Irán és az iráni rezsim szempontjából az a nukleáris fegyver, ahogy Észak-Koreában már láttuk, hogy valós biztonsági garanciát nyújt, de ugyanakkor meg Izrael abban a helyzetben van, hogy most már annyira kiélesedett is gyűlölettel telivé lett a levegő a Közel-Keleten, hogy számára, Izrael számára meg az egyetlen biztonsági garancia az az, hogyha az iráni rezsim megbukik, és fizikailag be lehet menni abba az országba, és meg lehet győződni arról, hogy minden nukleáris program ott fel van számolva.
4: Tehát akkor gyakorlatilag a stratégiai célok kizárják azt, hogy itt hosszú távon béke.
7: Itt olyan érdekellentét van, ami nem feloldható békés eszközök.
4: Felmerült még egy szempont, nagyjából egy percünk, hogy ezek alapján, amit mondott, ugye volt egy magyar belpolitikai hatása is ennek, vagy gazdasági hatása, az a védett ár kivezetését azzal indokolta a részben a kormányzat, hogy úgyis csökkennek most az olajárak, erős az euró, vagy a forint az euróhoz képest, lemennek a védett árra le az üzemanyagárak. Ez alapján, amit mondott, ez nem volt egy kicsit elhamarkodott?
7: És a helyzet az, hogy az olajárak most elindultak lefelé, lefelé is fognak menni egy ideig, aztán hirtelen elkezdenek felfelé indulni, ahogy az összes nagyország, de a kicsi is, úgy dönt, hogy újra feltölti azokat a stratégiai tartalékokat, amit eddig használt fel annak érdekében, hogy az olajár ne menjen mondjuk 120 dollár fölé. De ez azt jelenti, hogy hihetetlen mennyiségű olajat kezdenek el majd felvásárolni megint a piacról, és hiába van több, az ár elindul majd fölfelé. Abban a pillanatban, hogy meglátjuk azt, hogy a kínálat azt tudja teljesíteni a kereslet elvárását, elvárik, hogy tovább megy fölfelé, vagy megint elindul lefelé. Tehát ez most egy olyan időszak lesz, amikor az olajár az hullámozni fog, és ráadásul idegesen fog reagálni minden fejleményre, a meglehetősen egyelőre még ingatag pékével kapcsolatban. Pozitív fejleményekre is idegesen fog reagálni, akkor hirtelen fog esni az olajár. De negatív fejleményekre is, akkor hirtelen fog emelkedni. Summa-summarum, egy kaotikus néhány hét előtt állunk az olajpiacokat tekintve, és egy védett árnak éppenséggel az lenne a funkciója, hogy amikor káosz van az ellátásban, akkor ez a káosz, ez ne befolyásolja a fogyasztókat oly mértékben, mint ahogy tenni egy védett tár nélkül, tehát stabilizálja a belső piacot, miközben a nemzetközi piac az kaotikus. A védett tár, mint bármilyen másik hatósági jel, nyilván egy átmeneti intézkedés, de éppenséggel pont azokra az időszakokra van kitalálva, akkor van gazdasági racionalitása, amikor az ellátási láncunkban alakul ki egy nagyon ingatag helyzet.
4: Hát már pedig most ingatag helyzet előtt állunk. Úgy tűnik, az iráni-amerikai megállapodás részleteiről kérdeztem az elmúlt percekben Koskovics Zoltánt, az Alapjogokért Központ geopolitikai szakértőjét.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
10: Az NRME új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az NRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az nrme.jegy.hu oldalon.
8: Reklámot hallottak.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 19-én pénteken, Töröcsik Zsolt vagyok. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a hír összefoglalót. A stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
3: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós forrásokhoz a hozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni, az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható. Következnek a részletek. Megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek.
3: A mostani csúcs az első, amelyen Magyar Péter miniszterelnökként képviseli Magyarországot. A kormányfő tegnap több megbeszélést is folytatott a belga fővárosban. Délelőtt Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást. A miniszterelnök a visegrádi országok vezetőivel is tárgyalt, és örömét fejezte ki, hogy a lengyel, a cseh és a szlovák kormányfő is elfogadta a meghívását jövő kedre Budapestre és Gödöllőre. A tagállami vezetők tanácskozására érkezve Magyar Péter azt mondta, az Európai Tanácsülésén és a kétoldalú megbeszéléseken is csak Magyarország és a magyar emberek érdekét fogja képviselni.
4: Nem fogunk mindebben egyetérteni, de nem fogunk csak azért harcolni, hogy harcoljunk. Nem belpolitikai, pártpolitikai okokból fogunk itt akár egyetérteni, akár vétózni, hanem kizárólag a magyar érdek alapján. Azt gondolom, hogy ez már egy újdonság lesz, mint ahogy az is, hogy 2025 márciusa óta először van arra komoly esély, hogy lesz egy elfogadott európai tanácsi konklúziós szöveg. Ugye tavaly március óta ezt nem sikerült a magyar vétó, Orbán Viktor vétója miatt megtenni. Mi dolgozunk azon, hogy ez most sikerüljön.
2: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
3: A nyilatkozatba Ukrajna csatlakozása kapcsán csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
2: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
3: Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért, ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
5: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És mi 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évben, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
2: Áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaudi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
3: A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes helyreállása még hónapokig eltarthat.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. A miniszter jelezte azt is, hogy a Városliget további fejlesztésére vonatkozó korábbi terveket, valamint a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét is felülvizsgálják. Harcsás Gergely összefoglalója.
6: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
7: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter, Vitézy Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
6: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
7: Vitézy Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
6: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
7: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna-aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
6: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
7: Vitézy Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncesziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
2: A védett üzemanyagár elérte a célját, megvédte a magyar családokat és vállalkozásokat a nemzetközi energiapiaci soktól. Hangsúlyozta a Magyar Éva kormány szóvivő.
3: Úgy fogalmazott, hogy az intézkedés egy rendkívüli helyzetre adott, rendkívüli válasz volt. Mostanra azonban a világpiaci árak csökkentek, a forint erősödött, az üzemanyagárak pedig több helyen a védett tár szintje alatt vannak. Ezért a kormány kivezeti az intézkedést.
8: A kormány mindig azt mondta, hogy a védett ár addig maradt fenn, amíg arra szükség van, most a körülmények lehetővé teszik a normál piaci működéshez való visszatérést. Ez a döntés nem azt jelenti, hogy a kormány teljesen kivonul az üzemanyagpiac figyeléséből, éppen ellenkezőleg kialakítja a kormány azt a rendszert, amelyikben a jövőben gyorsan lehet majd reagálni a változásokra. Ha a piaci helyzet ismét indokolja, akkor az energetikáért felelős miniszter rendeletben újra megállapíthat hatósági üzemanyagárat, vagy más kapcsolódó szabályokat.
2: Súlyos hibának tartja a védett üzemanyagár megszüntetését a KDNP frakció vezetője.
3: Rétvári Bence közösségi oldalán azt írta, a védett üzemanyagár az elmúlt 4 hónapban több millió magyar családot óvott meg a magasabb üzemanyagköltségektől. Hozzátette, ezentúl nincs védelem a hirtelen áremelkedéssel szemben.
2: Nem támogatták a tiszás képviselők a Mi Hazánknak a választási rendszer arányosabbá tételére vonatkozó javaslatának tárgysorozatba vételét, mondta a párt alelnöke.
3: Novák előtt közölte, a javaslatcsomag tartalmazta egyebek mellett a szavazati jog írni-olvasni tudáshoz kötését és a képviselők visszahívhatóságát. Az ellenzéki politikus az Országgyűlés Törvényalkotási Bizottsága előtt azt mondta, céljuk az országgyűlési választási rendszer arányosabbá tétele, ami a Tisza választási programjában is szerepelt.
9: Azt mondani, hogy ezt még úgymond leltárba sem kell venni, ezzel nincs feladata az országgyűlésnek, az egy nyílt beismerése lenne tulajdonképpen annak, hogy ki akarnak farolni a választási ígéretükből, mert megtetszett önöknek a Fidesz rendszere, és inkább csak beleülnének.
2: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
3: Kapitány István az Audi Hungária ZRT új elektromos hajtássorozat gyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabad gazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
10: Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
2: Kormányzati segítséget várnak az önkormányzatok az aszbesztet tartalmazó osztrák kőzugzalék ügyében, mondta a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnöke.
3: Hanusi Péter Szombathelyen, ahol kihelyezett ülést tartott az Országgyűlés Érlő Környezetért Bizottsága, hangsúlyozta, a csaknem 200 település számára súlyos kihívást jelentő helyzetben hatékony és gyors segítségre lenne szükségük.
11: Arra várnánk elsősorban polgármesterek segítséget, hogy mondják már meg nekünk, hogy mit csinálunk. Melyek azok a helyes eljárásrendek, amelyeknek az alkalmazásával meg tudjuk oldani azt a problémát, hogy igenis lehetnek életveszélyes helyzetek ebből a szituációban adóban.
2: Itt a krónika. Holnap valószínűleg hőségriasztást kell elrendelni. Az előrejelzések szerint ugyanis a következő napokban az ország jelentős részén tartósan meleg idő várható, mondta az országos tisztifőorvos.
3: Oroszi Beatrix a kormány szóvivői tájékoztatón arra is felhívta a figyelmet, hogy a nagy meleg egészségügyi kockázatokat jelent. Például fokozza a kiszáradást, növeli a hőkimerülés kockázatát, valamint hozzájárulhat a szív- és érrendszeri, illetve bizonyos légúti betegségek tüneteinek erősödéséhez. Hozzátette, a hőség különösen az időseket, valamint az újszülötteket és a csecsemőket veszélyezteti.
12: A jó hír az, hogy ezek az egészségkárosodások, ezek a kockázatok jól megelőzhetők. Mit kell tennünk? A három legfontosabb dolog közül az egyik, hogy igyunk többet, mint amikor nem ilyen meleg van. Ugye, igyunk többet, vajon mit igyunk? Ne cukrosítót, ne koffeintartalmú italokat, és ne alkoholtartalmú italokat, hanem vizet kell fogyasztani, annak érdekében, hogy ne száradjunk ki, és ajánljuk fel a pohár vizet a gyerekeknek, időseknek, azoknak is, akik lehet, hogy nem isznak eleget. Nem mindenki érzi a szomjúságot. Gyermekek, idősek gyakran nem érzik a szomjúságot, csak a rosszul létet már. Következő, nagyon fontos dolog, hogyha valaki rosszulét tüneteit érzékeli magán, például heves szívdobogás, szédülés, émelygés, a hőmérséklete, a bőrhőmérséklete magasabb lesz, olyan, mintha lázas lenne, lehet ájulás, lehetnek görcsök, akkor azonnal orvoshoz kell fordulni, és orvost kell hívni, mentőt kell hívni, annak érdekében, hogy ellátást kapjon az illető. Ez a harmadik nagyon fontos dolog, hogy ne menjünk ki a napra, illetve a legmagasabb nappali hőmérséklet során, lehetőség szerint ne tartózkodjunk kint, 11 és 16 óra körül lehetőség szerint maradjunk árnyékban, esetleg olyan helyen, ahol hűtési lehetőség van, tehát hűtött helyiségekben.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint az M44-es autóúton Békés Csaba felé a Kunszentmárton csomópontnál egy tehergépkocsi átszakította a szalagkorlátot, majd árokba hajtott, az 57-es kilométernél a leállósávot lezárták. Baleset történt az M85-ös autóúton Csorna közelében a Sopron felé vezető oldalon, a 22-es kilométernél a külső sávot lezárták. Egy kamion szalagkorlátnak hajtott a 8-as főúton Csor térségében. Székesfehérvár felé sávlezárásra kell számítani.
2: Motoros és személyautó ütközött a 44-es főúton Kondoros belterületén. A 98-as kilométernél a félútpályát lezárták. Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
13: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten forgalomkorlátozásra kell készülni a 19. kerületben, a Kossuth-Lajos utcában, a Nádasdy utca közelében egy műszaki hibás jármű miatt. A 68-as autóbusz terelve közlekedik, több megállót nem érint. Műszaki hibás jármű nehezíti a közlekedést a Ferihegyi repülőtérre vezető úton, Szemere-Telep vasútállomás közelében. Hétvégén az M2-es metró helyett az Ösvezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 7 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Beslin Bettina és a szerkesztő Pozsár Róbert.
14: Műsorajánlat. Kalendárium.
3: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval. Stúdió vendégünk az este műsorvezetője Deák Dóra és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kobuci kertben és a Múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
14: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
15: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztil Csák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
2: Egységesen támogatja Ukrajnát, az Európai Unió, és megerősíti saját védelmét is. Erről adtak ki közös állásfoglalást az éjjel a tagállami vezetők Brüsszelben. Az uniós csúcs mai napi rendjén a versenyképesség, a hosszú távú költségvetés és a migráció is szerepelnek. Uniós percek Brüsszelből Berek Patriciától.
3: Ukrajnáról, valamint az európai védelemről és biztonságról adtak ki záró nyilatkozatot a tagállami vezetők az uniós csúcs első napján, nem sokkal éjfél előtt. A minden tagállami vezető által aláírt tanácsi következtetés szerint az EU továbbra is rendületlenül támogatja Ukrajnát politikai, pénzügyi, katonai, diplomáciai és humanitárius téren. Üdvözlik az első tárgyalási fejezett csoport megnyitását, és várakozással tekintenek a többi tárgyalási klaszter megnyitása elé. Ezzel a tagállamok nem szabtak konkrét határidőt a további 5 fejezett csoport megnyitásához, habár a bővítésért felelős uniós biztos Marta Kós korábban többször is sürgette, hogy már júliusban nyissák meg az első fejezett csoport után az összes többit is. A magyar miniszterelnök a napirendi pont lezárása után közösségi oldalán azt tette közzé, másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott zárónyilatkozat. Magyar Péter szerint a több hetes szövegezés alatt magyar javaslatra sokat finomodott a nyilatkozat. Ukrajna csatlakozási folyamata kapcsán kezdeményezésemre utolsó pillanatban kikerült a szövegből a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. Nem volt egyszerű, fűzte hozzá. A tanácsi következtetés elítéli Oroszországot, amiért szisztematikusan és szándékosan célba veszi Ukrajna polgári és energetikai infrastruktúráját. Felszólítja Oroszországot, hogy kezdjen érdemi béketárgyalásokat, az EU-t pedig sürgeti a következő 21. szankciós csomag mielőbbi elfogadására is. Az európai védelem és biztonság témájában is tanácsi következtetést adtak ki. Ebben sürgetik Európa védelmi készültségének fokozását, elítélik a tagállamok légterének ismételt megsértését, különösen a május 29-i incidenst, amelyben egy robbanóanyagokat szállító orosz drón egy lakóépületbe csapódott Romániában. A közvetlen fenyegetettség miatt a tanácsi állásfoglalás sürgeti az EU keleti szárnyának fokozását, megfigyelését és védelmének megerősítését. Emellett leszögezi, hogy a hibrid támadások miatt erősíteni kell a kritikus infrastruktúra védelmét. A NATO védelmi miniszterei is tanácskoztak tegnap Brüsszelben. A magyar honvédelmi miniszter úgy nyilatkozott, hogy a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje, biztonsága fennmaradjon. Ruszin Szendi Romulus beszámolója szerint személyesen egyeztetett Márk Rötte NATO főtitkárral arról, mit és hogyan kíván tenni Magyarország a jövőben. Mondtam nekik, hogy visszatértünk, jelentette ki a NATO szövetségesekre utalva. Több kétoldalú megbeszélést folytatott a szövetségi együttműködésről a védelmi szektorban és a kiképzésben. Emlékeztetett arra is, hogy Magyarország már bizonyította rátermettségét és elkötelezettségét a szárazföldi műveletekben. Hozzátette, büszke arra, hogy vezérkari főnöksége idején Magyarország is kivette a részét a keleti szárny megerősítéséből, és hazánk volt az első olyan ország, amelyik a teljes műveleti készséget elérte. Ma folytatódik az uniós csúcs találkozó. A tagállami vezetők a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről, a közel-keleti helyzetről és a migráció kérdéséről egyeztetnek. Az EU csúcs a tervek szerint a közös ebéd után ér véget.
2: Mi pedig most arról beszélgetünk, hogy mi történt ezen az Európai Uniós csúcs találkozón, legalábbis az első napján, és mi következik majd a második napon. Peszterics Kalas Viviennel, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének intézetvezetőjével. Jó reggelt kívánok!
4: Jó reggelt kívánok!
2: Na, hát kezdjük az Ukrajna témával, mert ez most már rendszeresen minden csúcson előkerül. Most egy közös nyilatkozatot sikerült kiadni a 27-eknek, ugye legutóbb ilyen több mint egy évvel ezelőtt volt, de Magyar Péter beszámolója szerint egy 4 órás intenzív vita előzte ezt meg, és magyar javaslatra végül kikerült az uniós csatlakozás gyorsítására utaló kitétel a záró dokumentumból. Mennyire látja egységesnek a 27-eket most Ukrajna támogatását és uniós csatlakozását illetően?
4: Most úgy gondolom, hogy egységes mind a 27 tagország abban a tekintetben, hogy elkötelezettek az iránt, hogy Ukrajna valamikor csatlakozhasson az Európai Unióhoz. Az biztos, hogy Magyarország eddig is, és ezek szerint most is azt mondja, hogy gyorsított eljárás ne legyen. Ugye ennek a gyakorlati megvalósulás egyébként nem, tehát hogy nem ismerjük, hogy hogyan néz neki gyakorlatban ez a gyorsított eljárás. Ugyanakkor azért hozzátenném, hogyha megnézzük azt, hogy az elmúlt hónapokban mit nyilatkoztak más tagországok vezetői, akkor nem csak Magyarország volt egyébként eddig sem az, aki ellenezte ezt a gyorsított eljárást, hanem hogy nagy tagállamok is például aggodalmukat fejezték ki, tehát igazából ezért is lehetett, ha nem is nagyon gyorsan, hanem viszont valamivel hosszabb idő alatt, de meggyőzni a többi 26 tagországot, hogy ez a kitétel ne szerepeljen a mostani következtetésekben.
2: Arról lehetett olvasni a Politikó élő tudósításában, hogy azzal kapcsolatban is vita alakult ki, hogy kell-e tárgyalni Moszkvával, kitárgyaljon Moszkvával, hogyha ha a tárgyalás lenne, és itt Antonio Costa tanácselnököt kritizálták nagyon sokan Macron és Merz vezetésével. Mekkora dilemma ez most az Európai Unió előtt, hogy mit kezdjen Oroszországgal?
4: Úgy gondolom, hogy nagy már csak azért is, mert az Európai Unió meg szeretné magát erősíteni világpolitikai szinten, és ehhez hozzátartozik az, hogy a nagyhatalmakkal való viszonyát tisztáz, hogy Oroszországgal kapcsolatos viszonyát, ami egy picit most nehezebb értelemszerűen a háború miatt, főleg úgy, hogy már a 21. szankciós csomag elfogadására készülnek, és ugye itt van Kína, amivel, vagy akivel kapcsolatban szintén lesznek, illetve voltak viták, hogy Kínához fűződő viszonyok hogyan legyen. Megosztottság van Oroszországot illetően, ahogy telik haladunk az időben, úgy gondolom, hogy egyre inkább sürgetőbbé válik ez a kérdés, hogy valamilyen szinten, és ha igen, akkor milyen szinten építsenek ki kapcsolatot Oroszországgal, azért azt lehet látni a mostani vitákból is, hogy ez messze van még a vége.
2: Mi lehet itt a konszenzus? Látszik-e már ez?
4: Ez egy nagyon jó és nagyon nehéz kérdés, hogy ha tudnám, akkor talán segíthetnék is neki. Én azt gondolom, hogy pragmatikus együttműködés alakulhat ki. Nem merek jósolni, hogy milyen rövid vagy hosszú távon, de úgy gondolom, hogy a gazdasági érdekek azok előbb-utóbb felül fogják írni a politikai érdekeket, és kölcsönös megelégedésre, valamilyen fajta együttműködés létre fog jönni.
2: Na, ha már a gazdasági érdekeket említette, ugye tegnap Ukrajna, Oroszország, Kína volt a napi renden, ma pedig jönnek a gazdasági témák, versenyképesség és a következő 7 éves költségvetés. A következő 7 éves költségvetés az mennyire komoly vitákat szülhet? Ugye itt láttuk, a magyar miniszterelnök is nyilatkozott arról, hogy pénz tekintetében jól áll Magyarország, de sok a vitás kérdés az agrár és a kohéziós politikával kapcsolatban.
4: Több törésvonalat lehet látni. Ugye ez az első lépése lehet az érdemi tárgyalásoknak, ami a következő 7 éves költségvetést illeti. A ciprusi elnökség az asztalra tette egy javaslatot, és igazából az adja a tárgyalási alapot. Vita van elsősorban egyébként uniós intézmények között, de bizonyos tagországok között is, egyrésztről a költségvetés méretéről. Vannak olyan országok, akik hagyományosan szigorúbb költségvetés politika hívei, ők sokalják ezt, vagy legalábbis a tagállami befizetések növelését nem támogatják, míg például az Európai Parlament tovább növelni a költségvetés méretét, és hogyha megnézzük azt, hogy mire is költsenek a következő 7 évben, akkor itt is törésvonalakról beszélhetünk. Ugye például a Kohézió Barátai nevű csoport, aminek Magyarország is a tagja, amellett érvelnek, hogy a kohéziós források, illetve az agrárpolitikára szánt összegek ne csökkenjenek. Ez most összességében még mindig azt lehet mondani, hogy csökkenés mutat, de most valamivel jobb a helyzet a ciprusi elnökség javaslata alapján. Míg mások azt mondják, hogy a versenyképesség megerősítése fontosabb, és akár annak kárára is, hogy a kohéziós forrásokra kevesebbet szánnak.
2: Ez egy érdekes kérdés és egy érdekes dilemma, és a versenyképesség hát gyakorlatilag a budapesti 2024-es budapesti csúcs találkozó óta napi renden van, és ott van a fókuszban, de várhatunk valamilyen gyakorlati lépést akár a mostani Európai Uniós csúcs találkozó után, mert ez minthogyha még hiányozna a szavak mögül.
4: A mostani csúcstalálkozó után úgy gondolom, érdemi döntést egyébként semmilyen területen nem fogunk látni. Abban egyetértés van, hogy a versenyképességet növelni kell. A budapesti nyilatkozatban több

0: először ültek össze. Ugye hagyományosan az egymással szorosabb kapcsolatot ápoló tagországok egyeztetnek az uniós csúcs előtt, minden uniós csúcs előtt. A V4-ek együttműködése az utóbbi időszakban meggyengült, és nem is került sor ilyen találkozóra, úgyhogy ilyen szempontból mindenképpen fontos. Másrészt pedig, hogyha közösen tudnak valamilyen álláspontot kialakítani, akár a költségvetéssel kapcsolatban, akár migrációval, versenyképesség különböző aspektusaival kapcsolatban, akkor ha nem is minden célt, tehát minden célt nem fognak tudni elérni, de közösen nagyobb súllyal és nagyobb hangsúllyal tudnak jelen lenni majd a döntéshozatalban.
1: Magyar Péternek volt egy másik találkozója is, méghozzá az Európai Parlament elnökével, Roberta Metsolával, és itt a hetes cikk szerinti eljárás és az uniós források hazahozatala is szóba került, ugye a bizottság és a parlament közötti per miatt van ennek fontos szerepe. Mennyiben lehet szereplője vagy kulcsa az Európai Parlament annak, hogy Magyarország megkapja a neki járó forrásokat?
0: Mindenképpen egy fontos lépés lenne, hogy a hetes cikk szerinti eljárást lezárják ellenünk. 2018-ban éppen az Európai Parlament kezdeményezésére indult, jogállamisági problémákat vélnek felfedezni, és hogyha lezárják, azzal azt is mondják, hogy nincsenek ilyen problémák. Tehát elhárul az az egyik fő akadály, elvi akadály az elől, hogy megkapjuk az uniós forrásokat, hiszen ugye a bizottság a forrásokkal kapcsolatban is ilyen problémákat vet fel. Ugyan a bizottság gyakorlati lépéseket is vár, de ezt azt látjuk, hogy a magyar kormány most igyekszik mindent megtenni azért, hogy minél hamarabb haza tudja hozni a forrásokat, ehhez ugye szükséges jogszabályi módosításokat is benyújtották, megtették.
1: Még egy találkozóról beszélünk, hogy a Manfred Weberrel, az Európai Néppárt elnökével is tárgyalt Magyar Péter. A Tisza csatlakozásáról a néppárthoz, mert hogy eddig a Tisza csak a néppárt frakciójának volt a tagja. Mi itt a különbség? Van-e ennek jelentősége egyáltalán?
0: Jelentősége van, bár én akkorát nem látok. Tény, hogy meg kell különböztetni a pártcsaládot, és magát a frakciót, már csak azért is, mert lehet megosztott tagság. Ha valaki a pártcsaládnak is a tagja, az egy sokkal erősebb pozíciót jelent, az érdekérvényesítő képessége, azt lehet mondani, hogy erősödni fog uniós döntéshozatalban, háttéralkukban, és ezzel még inkább elismeri a pártcsalád, hogy az adott párt az ő értékeit, érdekeit képviseli, tehát ez egy sokkal erősebb kötelék, és sokkal erősebb érdekérvényesítési lehetőség.
1: Tegnap kezdődött és ma folytatódik tehát az Európai Uniós Állam és Kormányfők csúcs találkozója. Az elhangzottakról, a részletekről Pesteric Kalas Vivient, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Ötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézetének intézetvezetőjét kérdeztem. 7:30 pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel. A témával kapcsolatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került bele a nyilatkozatba. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat. Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint megszületik a végső megállapodás. J.D. Vance korábban arról beszélt, hogy új szakasz kezdődhet a tárgyalásokban, miután a keretmegállapodást már elektronikusan aláírták. Meghaladta a 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezést nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig az 1/10 érkezett meg. Nagyobb rugalmasságot kér az Európai Bizottságtól a barna medvék szigorú védelme kapcsán Szlovákia és Románia. Indítványozzák, hogy a testület vizsgálja felül az élőhelyvédelmi irányelvet azokban a térségekben, ahol tartósan stabilizálódott a populáció helyzete. Kiemelik, hogy a két tagállamban él az unió barna medve állományának több mint a fele, ezért aránytalanul nagy mértékben viselik a faj védelmével járó költségeket. Kedves hallgatóink, 8 órakor negyedórás krónikával várjuk Önöket.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám. Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 000 km?

0: garancia. Pompás finanszírozás 11 millió 400 ezer forinttól. A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
1: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
2: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
4: Beterjesztett javaslat szerint már a jövő héten megszünteti az országgyűlés az üzemanyagok védett árát. A kormány szerint ugyanis az erős forint és a kedvező világpolitikai helyzet miatt a piaci ár hamarosan egyébként is a védett ár alá menne, így nem indokolt annak a fenntartása. A részletekről Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, üdvözlöm hallgatók!
4: Ugye a holtankoljak.hu adatai szerint ma reggel 620 forint a 95-ös benzin és 632 forint a gázolaj piaci ára, ez valamelyest még a védett ár fölött van. Mikor mehet ez alá a piaci ár ön szerint?
5: A benzinkutak többségénél már alatta van. Úgyhogy egy picit el van maradva ez az áradat. Tehát én úgy láttam a ma reggeli árközlésekben, hogy körülbelül 1-2 forinttal már alatta van. Van, ahol többel is.
4: Mennyire lehet ez az árcsökkenés ez tartós, vagy mi lehet az a pont a jelenlegi piaci folyamatokat látva, ahol megállhat az árcsökkenés, hogy látja?
5: Hát ez egy borzasztó nehéz kérdés. Tehát abban egyöntető a szakértői vélemények nemzetközi szinten és Magyarországon is, hogy itt a Hormuzi szorosnak a felnyitásának a híre került most beárazásra gyakorlatilag. Azt viszont senki nem tudja, hogy ebből mennyi lesz igaz. Nem tudja senki, hogy ez mennyire lesz tartós. De ha feltesszük azt, hogy ez egy valóban tartós béke lesz, és valamilyen szinten helyre fog állni a rend, akkor is az várható, hogy most az örömnapjaiban egy kicsit lejjebb megy az ár, utána pedig egy reális szinten fog stabilizálódni, ami magasabb lesz, mint a mostani, de alacsonyabb, mint a háborús. Ennek az az indoka, hogy nagyon alacsonyak a készletek nemzetközi szinten is, Európában különösen, gázolajból pedig borzasztóan alacsonyak a különböző országokban a különböző készletszintek. Ugyanakkor azzal, hogy a hajóforgalom megindulhat, azzal még ez nem változik gázolajját, tehát először fel is kell dolgozni, másrészt pedig az utánpótlás sem teljesen biztosított, lévén, hogy nagyon sok kár érte az infrastruktúrát azon a környéken a harcok miatt, és annak az újraépítése az is több hónapos befektetéseket igényel.
4: Úgy fogalmazott, hogy egy reális szintre állhat be majd az üzemanyagok ára. Ez mit jelent pontosan? Mennyi lehet ez a reális
5: szint? Ezt csak satszolni lehet. Én úgy gondolom, hogy valahol a 80 és a 90 dollár között várható egy stabilizálódás, de hát ez
4: teljesen... Ez mit jelenthet a hazai kutakon?
5: Nem tudom, mert a hazai árképzés az nagyon elszakad időnként a külfölditől, itt több a politika benne, mint a gazdaság, tehát ezt így nehéz megjósolni.
4: Van egy olyan javaslat is a Fidesz részéről érkezett, hogy a védett ár az legyen egyfajta árplafon, ami fölé nem mehet az ár, ugye alatta maradhat, ezt elfogadhatónak tartanák? Vagy azért középtávon inkább arra kell számítani, hogy valahol a mostani védett ár fölött lesz az, ahol stabilizálódik a helyzet?
5: Minden tiszteletem a Fidesz szakértőjé, de ha jól megnézik a saját rendeletüket, amit hoztak, eddig is így volt. Tehát a védett ár, ahogy ők nevezték, nem azt jelentette, hogy egy konkrét ár, hanem azt jelentette, hogy annál nem lehet több. Tehát ugyanúgy plafon volt. 22-ben ársapkának keresztelték el, akkor is az volt. Akkor is tiltakoztunk ellene, most is tiltakozunk ellene. Alapjaiban úgy gondolom, hogy egy ilyen típusú szabályozás, ez borzasztóan rossz a piacnak, tönkreteszi a szereplőket, és rettenetesen drága az országnak. Tehát ez egy látszólagos előny, hogy olcsóbban tankolunk. Valójában sokat többe kerül az egész történet, csak legfeljebb nem ott a benzinkúton fizeti meg az, aki éppen tankol, hanem úgy összességében mindenki fizeti ennek az árát.
4: Mindjárt beszélünk arról, hogy ez miért lehet, de arra még nem válaszolt, hogy akkor a mostani védettár fölött lehet ez a stabilizációs szint, ahol beállhat majd az üzemanyagok ára?
5: Ezt nem lehet így megsatszolni, én szerintem ezen a környéken. Ha szerencsénk van, akkor egy picit lejjebb, de hát azzal is számolni kell, hogy indul a szezon, azzal is számolni kell, hogy a MOL-nak a termelőkapacitása jelenleg a nullához közelít. Ugye most június hónapban a nagy karbantartási leállás is van, a tavaly leégett üzemegység az remélhetőleg szeptember végére fog elkészülni, tehát addig itt kritikus a helyzet mindenképpen. A biztonsági tartalékokat pedig felhasználtuk a politika érdekében, tehát úgy gondolom, hogy nem támasztja alá semmi, hogy itt olcsó legyen valami.
4: Világos. Említette azt, hogy komoly veszteséget, és úgy satszolt egy másik interjúban, hogy ilyen 50 milliárdos veszteséget, illetve a miniszterelnök is azt mondta, hogy 50 milliárdos veszteséget okozott az elmúlt hónapokban a védettár. Ez hogyan áll össze, vagy mi az, ami itt a költségvetést terhelte?
5: Én úgy gondolom, és azt mondtam a korábbi interjúban is, hogy a miniszterelnök úr becslését az 50 milliárd havi összegre, azt egy nagyon óvatos becslésnek tartom, és úgy gondolom a valós kára sokkal nagyobb. Ennek ugye a legközérthetőbb része az, hogy az ország rendelkezett egy meghatározott mennyiségű, körülbelül 1 milliárd liternyi üzemanyag vésztartalékkal, amit valamikor végebben vásárolt az ország, és tároltuk a Magyar Készletező Szövetségnek a raktáraiban. Ezt egy nyilván egy jóval kedvezőbb áron sikerült még megvásárolni. Aztán amikor itt az árak elszabadultak, és a védettár felkiáltással gondoskodni kellett olcsóbb készletről, ezt a készletet felszabadította a kormány, és ezt árulták a benzinkutak. Csak hogy ezt vissza is kell pótolni. A visszapótlás meg sikerült a lehető legmagasabb áron megoldani, amikor csúcson volt az ár. Ebből az árkülönbözetet pedig valakinek ki kell fizetni. Tehát olyan nincs, hogy mi olcsóbban tankolunk, és akkor mindenki azt örül neki. Ezt a különbözetet ki kellett fizetni. Na most ez a veszteség, ez nyilván az MSKS-nél jelentkezik elsősorban, de hát ugye ezt erre a veszteségre a magyar állam vállalt készfizető kezességet. Utána ez sikerült még egy körben megismételni, nyilván egy kisebb mennyiséggel, mert a eladásból az MSKS-nek nem volt annyi pénze, hogy visszatöltse a készletet, tehát egy lényegesen kisebb mennyiséget sikerült már csak megvásárolni, utána azt is felszabadították, és utána azt is vissza kell pótolni. Tehát.
4: Mi lehetne ilyen esetekben a megoldás? Mert azért láttuk, hogy az árak, amikor ez a konfliktus kitört, mert a közel-keleti konfliktus, nagyon magasra szöktek, tehát bőven 700, már talán 800 forint közelében is volt a üzemanyag literenkénti ára, tehát hogy a lakosság se érezze ezt a fajta ársokkot, de a költségvetés is mondjuk adott esetben stabil maradjon, arra lehet más megoldás? Vagy önöknek van olyan javaslata, ami működőképesebb lehetett volna?
5: Szerintünk van, és ezt már 2022 óta folyamatosan javasoljuk, de ha maradunk ennél a nomenklatúránál, hogy védett ár, akkor megkérdezem, miért az árat védjük, miért nem a fogyasztót. Tehát az elsődleges megoldás az lenne, hogy a fogyasztókat kell támogatni, nem az árat, tehát abból a brutálisan magasabb bevételből, amelyhez az állam jut, mert ugye a magasabb ár az magasabb kiskereskedelmi adót, magasabb áfa bevételeket jelent, abból miért nem lehet támogatni azt, aki valóban rászorul. Ugyanakkor mellé kell tenni egy kampányt arra, hogy próbáljuk már meg visszafogni az üzemanyag felhasználást, mert miért pazaroljuk azt, amiből kevés van. A konditerembe el lehet menni biciklivel, és nem feltétlenül autóval kell oda menni, hatékonyabb is a testedzés szempontjából. Rengeteg ilyen dolgot lehetne csinálni. Lehetne olcsóbbá tenni a tömegközlekedést például, hogy azt vegyék igénybe az emberek, és célzottan adni támogatásokat. A másik, amit meg kellene fontolni, hogy ez a szegmens Magyarországon brutálisan túl van adóztatva. Tehát ha megnézzük a kiskereskedelmi adóról szóló törvényt, akkor abban látjuk, hogy a kiskereskedelemre általában 0,15%-os adó van pótadóként kivetve, az árbevételre vetítve, az üzemanyagoknál ez az érték, ez 3%, tehát 20-szorosa az adó.
4: Jövedéki adó csökkent akkor, amikor a védettárat bevezették, rövid időnk van még erre reagálni. Igen, az nem volt elegendő csökkenés,
5: nem,
4: vagy?
5: Nem, tehát az a csökkenés, az körülbelül annyi volt, ami kivédte azt a hatást, amit az eredeti rendelkezés miatt kellett volna. Ugye januárban kellett volna emelni a Fidesz törvény szerint a jövedéki adót az inflációs rátával, hát körülbelül ezt engedték el.
4: Kivezeti tehát a jövő héten a védett árat az országgyűlés, ennek részleteiről kérdeztem Gépész Lászlót, a Független Benzinkutak Szövetségének elnökét.
3: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: Bár a héten véget ért az országgyűlés tavaszi ülésszaka, a héten és a jövő héten is rendkívüli ülésre gyűlnek össze a képviselők, hogy több az uniós források hazahozatalához szükséges törvényt tárgyaljanak vagy fogadjanak el. Ezekről is kérdezem a következő percekben Lattmann Tamás jogászt, nemzetközi jogászt. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
4: Kezdjük már onnan, hogy valójában mi a különbség a parlament rendes és a rendkívüli ülése között, ha van egyáltalán ilyen különbség. Ugye azt tudjuk, hogy 15-éig, június 15-éig tartott a rendes tavaszi ülésszak.
6: Ugye ennek az a lényege, hogy az országgyűlés egy előre meghatározott működési rendben dolgozik, ugye ezt hívják rendesnek, és hát adott körülmények között, amennyiben szükséges, hogy az országgyűlés ezen az időszakon kívül is működjön, akkor szoktak ilyen rendkívüli üléseket, ülésszakokat összehívni. Ez nem csak az országgyűlésnél van így, hanem nagyjából minden más parlamentáris intézmény a világon, mindenhol, beleértve akár az ENSZ közgyűlését is, de hasonlóképpen működik ilyen rendes és rendkívüli időszakokban. Ez teljesen természetes és normális. Ugye most az van, hogy bizonyos uniós források tekintetében olyan szűk határidőkkel kell dolgozni, hogy az indokolja, hogy a rendes ülésszakon kívül is ülésed van az országgyűlés.
4: Mert hogy látja egyébként, hogy augusztus 31-ig kell elfogadni azokat a javaslatokat, amelyek szükségesek az uniós pénzek lehívásához? Mennyire gyors az a törvénykezési tempó, amelyet most a Tisza párt diktál az elmúlt hetekben?
6: Én úgy gondolom, hogy az elérni kívánt cél függvényében ez szükséges és megalapozott, ez a gyorsaság. Hát az lesz a 10.000 forintos kérdés, a klasszikus idézet, hogy ez a fajta gyorsaság elég gyors-e, hiszen itt alapvetően nem csak arról van szó, hogy jogszabályokat kell elfogadni, hanem bizonyos egyéb lépéseket is meg kell tenni, adminisztratív munkát elvégezni, és ez mind az augusztus 31-i határidő előtt szükséges bizonyos források tekintetében, nem minden forrás tekintetében. És hát nincsen arra garancia, hogy az egész folyamat sikeres lesz, viszont hogyha első lépésként ezt a nagyon rapid, nagyon gyors törvényalkotást nem teszi meg az országgyűlés, akkor biztos, hogy nem fog sikerülni. Tehát ez a munka még folyamatban van, meglátjuk, hogy sikerül elérni az eredményt, ez egy első szükséges lépés volt.
4: Mi múlik itt a magyar kormányon, vagy a Magyarországgyűlésen, tehát Budapesten, ha így vesszük, és mi múlik Brüsszelen és az Európai Bizottságon, annak érdekében, hogy minden forrást meg tudjunk szerezni?
6: Budapesten, és jó volt az attitűd, hogy első kérdésfeltevésnél ketté választotta a dolgot, hiszen valóban van a törvényhozásnak feladata, és van a végrehajtásnak feladata, és ez nem pont ugyanaz. Tehát, hogyha ezt gyűjtő fogalomként úgy értjük, hogy Budapest, akkor a törvényhozásnak, az országgyűlésnek az a feladata, hogy a szükséges törvényeket minél gyorsabban elfogadja, ezért szükséges ugye a rendkívüli ülésszak például. A kormánynak, mint végrehajtónak pedig az a feladata, hogy ezek alapján a törvények alapján meghozza a szükséges végrehajtói jogszabályokat, kormányrendeleteket, minisztérrendeleteket, gondoskodjon adott esetben azoknak a pályázatoknak a megfelelésről, azokról a felkészülésről, ahol ezeket a forrásokat le lehet hívni. És hogyha ezek megtörténnek, akkor ugye a labda úgymond Brüsszel oldalán pattog, ahol azért több mindent van, érdemes ketté választani a dolgot. Van, amiért valóban a bizottság felelős, viszont vannak olyanok, amiért a tagállamok felelősek a tanácsban. Amik az augusztus 31-i határidőt illetik, itt most jellemzően olyanokról van szó, ami a bizottság felelősségi körébe tartozik. Itt szerencsére olyan nincsen ezek között, ahol a tagállamok által lefagyasztott források lennének. Úgyhogy itt alapvetően a bizottságot érdemes figyelni. Ott annyi a dolog, hogy a különböző pályázati eljárások, kiírások menjenek rendjén, és legfelelően lehívhatóak legyenek a pályázati eljárásokat, végre lehessen normálisan hajtani. Itt egyetlen potenciális buktató van, ugye a bizottság által lefagyasztott források, ugye mint utaltam az előbb erre, valamint a bizottság fagyasztott le, és honnan, amit a tagállamok a tanácsban. A bizottság által lefagyasztott források esetében az elmúlt néhány évben kialakult egy erőteljes politikai feszültség. Erre egyébként utalás történt most tegnap a miniszterelnök és az Európai Parlament találkozója során is. Jelesül az, hogy az Európai Parlament elkezdte nagyon árgus szemekkel figyelni a bizottságot a különböző pénzek feloldása tekintetében. Ugye erre indított is a parlament nem olyan régen egy peres eljárást a bizottság ellen, amit hát minden becslés szerint el fog veszíteni a bizottság. Most erre azért oda kell figyelni a bizottságnak, tehát ilyen nagyon nagy lazaságot, meg nagyon nagy politikai szívességeket azért nem engedhet meg magának, hiszen az Európai Parlament folyamatosan forgatja fölötte a kaszát, és hát félő az, hogy esetleg itt újabb perek következnek ebben a témában. Nyilván az Európai Parlament elnöke tegnap ezért tett valamiféle zavaros ígéretet a magyar miniszterelnök felé, és ezért mondom, hogy zavaros, mert nem volt egyértelmű, hogy az Európai Parlament elnöke mit mondott, hogy talán elnézőbbek lesznek a bizottság felé ebben a témában, de ez politikai ígéret volt, erre azért én nem fogadnék nagy összeggel, hogy ez tuti biztos, hogy így is lesz. De a lényeg az, hogy bizottságnak erre oda kell figyelnie. Mindazonáltal, amit már biztosan láthatunk, az az, hogy a bizottság azért nem fog szándékosan keresztbe feküdni a magyar ambícióknak. Tehát, hogyha csak a bizottságon múlik, akkor ez azért sikeres lehet. Meglátjuk, hogy a teljes folyamatban, mint ahogy felvázoltam az előbb, nagyon sok potenciál és buktató van, meglátjuk, hogy ezek a buktatók érvényesülnek-e, vagy nem. Nyilván a Magyarország érdekében az lenne fontos, hogy ne érvényesüljenek.
4: Így van, hát ez meg kiderül majd a következő hónapokban. Ami még érdekes, hogyha visszatérünk a magyar törvényalkotási munkára, hogy a legtöbb javaslatot, ami bekerül az országgyűlés elé, azt nem a kormány, hanem egyéni képviselők nyújtják be, egyedül vagy többen. Ennek mi az oka? Mennyire bevett gyakorlat? Ez van-e ennek is köze ahhoz, hogy egy gyors tempót kell most diktálni?
6: Ennek egyértelműen van ehhez köze, és ez egy nagyon pontos felvetés, és azt kell mondanom, hogy bizonyos szempontból az előző kormány lelkes és konzekvens kritikusaként erre nekem személy szerint nem könnyű reagálnom. Ugyanis az előző kormányt ugye miatt a gyakorlat miatt nagyon intenzíven kritizáltam én is, és mások is. Ugye az előző kormány időszakában ez azért történt, azért alakult ki egy ilyen gyakorlat, mert amennyiben egy törvényjavaslatot a kormány terjeszt elő, akkor a vonatkozó jogszabályok alapján annak a javaslatnak keresztül kell mennie többféle egyeztetésen, előzetes felmérésen, hatásvizsgálaton, stb. Mindezek a feladatok nem terhelik az egyéni képviselőt, hogyha az egyéni képviselő nyújt be törvényjavaslatot. Ennek a magyarázatának, a különbségtérnek a magyarázata nagyon egyszerű. De a kormánynak van eszköze, erőforrása ilyesmire, az egyéni képviselőnek nincsen, tehát az egyéni képviselő akkor könnyebben terjeszthessen elő törvényjavaslatot. Ez valahol érthető, ugyanakkor az elmúlt kormányzati ciklusban, hát ezzel módszeresen visszaélt a kormány, és bár nem volt rá szükség, egész egyszerűen meg akarták spórolni az egyeztetéseket, a hatásvizsgálatokat, stb. Ezért nagyjából minden boldog-boldogtalan mindenféle egyéni parlamenti képviselők nyújtottak be, és ez ilyen emlékezetes volt, amikor sajtó kérdésére a parlamenti képviselő azt se tudta megmondani, hogy miről szól az általa benyújtott javaslat. Tehát ezt a gyakorlatot erősen kritizáltam én is, és mindenki más is. Most ezt a gyakorlatot folytatja a mostani kormány, úgy tűnik, és én csak remélni tudom, mert amit én el tudok fogadni, az az, hogy itt most az időkényszer miatt nem biztos, hogy van arra idő, hogy minden hatásvizsgálat egyéb elkészüljön. Tehát ez a gyakorlat, hogyha ez állandósul, akkor én rettenetesen boldogtalan ellenben rettenetesen kritikus leszek. Most ebben a helyzetben az időnyomás miatt személy szerint én el tudom fogadni, de egyébként ez az oka ennek.
4: Na hát meglátjuk, hogy ez hogyan alakul majd a jövőben. Bár a héten véget ért az országgyűlés tavaszi ülésszaka, a parlament továbbra is ülésezik rendkívüli ülésként. Ennek hátteréről, logikájáról és okairól is kérdeztem Lattman Tamás jogászt, nemzetközi jogászt.
3: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: 8:06. Heves ukrán támadások érték az elmúlt napokban Moszkvát és több orosz nagyvárost is, amelyekben lakóházak és a főváros legnagyobb olajfinomítója is a célpontok között volt. Ukrajna és Oroszország is fokozza tehát a hátország támadását, de hogy mi lehet ezzel a cél, azt Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőtől kérdezem meg. Jó reggelt kívánok!
7: Jó reggelt kívánok, tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat is.
4: Ugye sajtóhírek szerint a tegnapi volt az eddigi legnagyobb Moszkva elleni ukrán dróntámadás. Mi lehet az oka annak, hogy Kijev fokozza ezeket a támadásokat, és honnan van ehhez elegendő eszköze, infrastruktúrája?
7: Hát ehhez bőven van eszköze, tehát ez nem okoz különösebb problémát. Az ukránok rettenetes nagy ütemben gyártják a drónokat, egyébként nyugati összeszerelő üzemekben is készítenek ilyeneket. Éppen most jelentették be az oroszok, hogy támadást fognak indítani esetleg európai olyan összeszerelő üzemek ellen, ahol egyértelműen Oroszország ellen készítenek elő drónokat, vagy pilóta nélkül egyéb eszközöket. Ez egyáltalán nem jó. Tehát amit most látunk, az eszkalációs folyamat mindkét részről, azt azért szeretném hangsúlyozni, nem csak az ukránok, hanem az oroszok is, és hát ez azt jelenti, hogy a háború vége az még messzebbre tolódik, és nem szabad elfelejteni azt sem, hogy itt egy beszéltek a napokban arról, hogy esetleg egy Putyin és Zelenszky találkozó lenne, tehát felejtjük el, tehát ebből nem lesz semmi, belátható, hogy velük egészen biztos, Putyinek amúgy sem áll szándékában Zelenszkyjel találkozni, de hogy mi van emögött? Hát emögött az van, hogy egyrészt most az Európai Unió tanácsot ugye ülésedett, és jóvá hagytak Ukrajna számára pénzeket, egyértelmű támogatásra biztosították az ukránokat, hogy az oroszok elleni küzdelemben meg fognak adni nekik mindent. Amerikaiak is csatlakoztak ehhez a dologhoz, tehát látszik, hogy az amerikai adminisztráció is kezd váltani egy kicsit, hát most úgy érzik, hogy ez az egész közel-keleti kérdés azért valamennyire belindult a rendezés útján, hát egyébként nagyon sok probléma van ott is, ez még egyelőre nagyon messze van attól, hogy ennek vége legyen, de ma valamit ugye alá fognak írni a megállapodás szándékot, de csak egy szándék nyilatkozat és nem megállapodás, de az ukrán esetben nem szabad elfelejteni, azon kívül, hogy említettem az Európa Tanács ülését, azt nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy Párizsban van most az Eurosatori kiállítás, amely tulajdonképpen Franciaországban, de mondhatnám nyugodtan, hogy Európában a legnagyobb modulipari kiállítás. Na most ukránokat ott vastagon szerepelnek, olyan eszközök kell, amelyeket el akarnak adni egyrészt, másrészt könnyebben lesz eladás megvalósítása azért, mert ezek háborúban bizonyítottak. Na most, hogyha ezzel Moszkvába indítanak támadást, és egy ilyen pontos, nyilván megkapták az információt, tehát minden információ rendelkezés által, ami a célzott támadást elősegíti, tehát pontos koordinátákat tudtak, valós idejű koordinátákat, hát azért ez nem volt egy kis támadás. Tehát itt tulajdonképpen 550 drónt indítottak az ukránok azon a napon, azért az éjszakán, azért ez nem semmi. És hát rendkívül érzékenyen érintette ez az oroszokat, sok szempontból, gazdasági szempontból, egyáltalán a lakosság hozzáállása. Hát amikor azt mondják, hogy Moszkvát támadják, és nagyon sok ember látta. Tehát ezt nem lehet elrejteni, meg nem lehet nem megmagyarázni, hogy miért nem tudjátok Moszkvát megvédeni. Ugye eddig azt hallottuk, hogy Moszkva légvédelme az nagyon tökéletesen meg van szervezve. Hát bizonyították már több alkalommal, hogy azért ezen a zárlaton át lehet menni, tehát itt azért nem tökéletes. És hát a Putyin kedvenc városa is kapott egy-két találat a Szentvicervár, amiből azt következik, hogy az ukránok igencsak válaszolnak. A fronton is kiéleződött a helyzet, ott is támadások vannak, különösen a déli területen. Próbálják az ukránok érzékeltetni azt, hogy a Krímet el akarják választani, tehát hogy Oroszország ne uralja a Krímet annyira, tehát ott is harcok folynak, illetve előkészítések akár orosz, akár ukrán részről. Mindenképpen ez azt bizonyítja számomra, így gondolom, csak én számomra, hogy a háború sajnos eszkalálódik. Probléma van az üzemanyag ellátással Moszkvában, meg egyébként Oroszországban is, ami azt jelenti, hogy azért az emberek ezt igencsak érzékelik. Aztán komoly hatással van a logisztikára, a gazdaságra, a költségvetési deficittel is problémák vannak, tehát Tulajdonképpen most az orosz vezetés azon gondolkodik, hogy ezt hogyan bosszulja meg. Mit jelent a megbosszulás? Jó, sorzású, egy hosszú támadássorozattal kell számolni, tehát az oroszok most arra készülnek, hogy egy nagyobb támadást fognak végrehajtani a Ukrajna különböző létesítménye ellen, és itt elsősorban a lakosságot érinti ez a téma, illetve emellett természetesen az energiaellátást.
4: Igen, tehát azt látjuk, hogy az eszkaláció irányába mennek a dolgok. Említette Amerikát, mennyire lehet hatékony közvetítő újra az Egyesült Államok most, hogy úgy tűnik, hogy a figyelme a Közel-Keletről ismét átfordulhat az orosz-ukrán konfliktus felé?
7: Nagyon közeledünk a jövő hónap közepéhez, ahol Ankarában lesz a NATO-nak a csúcs találkozója. Nyilván ez a kérdés nagyon-nagyon vastagon fel fog merülni, és már most is ebben a témában foglalkoznak. Hát Amerika közvetítés szervet fogja vállalni. Tehát Trumpnak mindenképpen célja az, ezt látjuk a Közel-Keleten is, meg látni fogjuk ezen a területen is, hogy visszatérnek az amerikaiak, szeretnék elérni azt, hogy a harcok álljanak rá. Hát ez Trumpnak dicsőséget is jelent, másrészt az október is közeledik, illetve november is közeledik a félidős választások időszaka. Tehát most Trumppal úgy kell számolni, hogy be fog ebbe az egész folyamatba szállni. Aztán nyilván Európával való kapcsolata sem teljesen mindegy, hogy hogyan alakul, mert itt vannak bőségesen problémák, tehát ezeket is rendezni kell. Én úgy látom, hogy a Trump érdeklődése most egy kicsit fordul az orosz-ukrán konfliktus irányába. Nyilván ezt a kérdést a két vezető tudja megoldani, már nem a Trump, illetve a Putyin, hanem Putyin és Zelenszky. Csak hát itt a probléma, hogy a Putyin Zelenszky nem akar leülni. Hát ő megmondta nagyon régen, hogy a Zelenszky nem tárgyal, csak akkor, amikor megtörténik egy kapituláció Ukrajna részéről, és ezt alá kell neki írni. De most ebből egyelőre nem lesz valami végrehajtható dolog, én úgy látom.
4: Igen, hát az látszik, hogy egyelőre az álláspontok nagyon távol vannak egymástól, sőt, hát egyre inkább eszkalálódik az orosz-ukrán háború. Ennek részleteiről kérdeztem az elmúlt percekben Kis Benedek József biztonságpolitikai szakértőt.
8: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
9: A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
2: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
8: Reklámot hallottak. BKK Info.
10: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten baleset történt a Pesti úton, a Csabai útnál. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsy-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Útszükleten kell áthajtani a 13. kerületben a Dagály utcában az Esztergomi útnál szintén vízvezeték javítás miatt. A 14. kerületben az Abonyi utcát lezárták a Dózsa-György útnál, mert csatornát javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK-im.

0: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
1: 8 óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 19-én pénteken Törőcsik Zsolt vagyok. Hallgassák meg a hír összefoglalót, a stúdióban a bemondó Beslin Bettina és a Krónika szerkesztője Pozsár Róbert.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: Brüsszelben megkezdődött a kétnapos Európai Uniós csúcstalálkozó, amelyen először képviseli Magyarországot miniszterelnökként Magyar Péter.
3: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hozzahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter.
2: Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Következnek a részletek. Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
3: A nyilatkozatban csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
2: Az Európai Parlament értékelni fogja a magyarországi jogállamiság helyzetét, jelentette ki sajtótájékoztatóján a testület elnöke Brüsszelben, azzal a perrel kapcsolatban, amelyet az EP indított a bizottság ellen.
3: A brüsszeli végrehajtó testület korábban ugyanis 10 milliárd eurót szabadított fel Magyarországnak az igazságügyi reformért cserébe. Az ügyet azért vitték bíróság elé, mert a kondicionalitási eljárásban foglalt garanciák nem teljesültek maradéktalanul, közölte Roberta Metsola, aki ígéretet tett arra, hogy az Európai Parlament megvizsgálja, hogy visszavonja-e a Magyarországot negatívan érintő bírósági keresetét és a 2018 óta húzódó 7-es cikk szerinti eljárást is.
4: Politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy jelentés készüljön az ügyben az illetékes szakbizottságban, amit azután a plenáris ülésen hagyhatnak jóvá.
2: A honvédelmi miniszter szerint a NATO továbbra is tudja, mit kell tenni ahhoz, hogy az Észak-Atlanti térség békéje fennmaradjon.
3: Ruszin Szendi Romulus Brüsszelben a NATO tagállamok védelmi minisztereinek találkozója után azt mondta, a szövetségesek örömmel vették, hogy Magyarország visszatért arra az útra, amiről pár éve letért. Ő pedig közölte, Magyarország folytatja a GDP arányos védelmi fejlesztéseit.
5: Magyarország azt vállalta, hogy a 2%-ot elérjük. A 2%-ot eddig tartottuk folyamatosan. És 2035-ig kell elérnünk a 3,5 plusz 1,5%-ot. Ezt is teljesíteni fogjuk. Ezt a pénzügyminiszterrel közösen fogjuk kiszámolni, hogy Magyarország gazdasági teherbíró képessége melyik évbe, hány százalékkal vagy hány tized százalékkal engedi, hogy ezt elérjük. Úgyhogy mi fogunk fejleszteni természetesen.
2: Áthaladt a Hormuzi szoroson 3 szaúdi olajszállító tankerhajó, alig néhány órával azután, hogy az amerikai és az iráni elnök aláírta a háború lezárását célzó megállapodást.
3: A tegnap hatályba lépett dokumentum megnyitotta a szorost a nemzetközi forgalom előtt, és feloldotta az iráni kikötők blokkádját, amire a világpiac az olajár jelentős csökkenésével reagált. A szakértők szerint a tengeri aknák miatt a forgalom teljes elreállítása még hónapokig tarthat.
2: Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehér Ház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint létrejön a végső megállapodás. J.D. Vance korábban bejelentette az iráni tárgyalások új szakaszának kezdetét az ellenségeskedés megszüntetését célzó keret megállapodás után. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Az USA-ban közben heves reakciókat váltott ki az egyesség jelenlegi formája. Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
6: Óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban érzékelhető lesz üzemanyag árformájában. Ezekben a napokban már $4 alá csökkent a gallononkénti üzemanyagár, ami még jóval magasabb, mint februárban volt. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül keresztül nézték, hogy mennyivel kerül többe akár a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor a benzinkútra beállnak, akkor 50%-kal többet kellett fizetniük. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető, a demokraták azt mondják, hogy nem. Ez mind-mind az amerikai választók szeme láttára zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat, de elsősorban az üzemanyagárak csökkenésén keresztül mindenképpen érzik.
2: Az Egyesült Államoknak és Iránnak egyaránt szüksége volt a béke megállapodásra, jelentette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Kossuth Rádióban.
3: A két fél korábban is folytatott tárgyalásokat a békekötéssel kapcsolatban, azonban azok sikertelenek voltak. Kuskovics Zoltán hangsúlyozta, a mostani előzetes békét szorgalmazó dokumentum aláírása viszont a korábbiakhoz képest egy stabilabb tűzszünet lehetőségét vetíti előre.
7: Szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából ez azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
2: A tervek szerint haladnak a tárgyalások az Európai Uniós források hazahozataláról, jelentette ki a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid a kormány szóvivői tájékoztatón elmondta, már elkezdték a pénz felhasználásának részletes tervezését. Harcsás Gergely összefoglalója.
8: Nagy erőkkel haladunk az uniós pénzek hazahozatalában.
9: Erősítette meg a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid, aki a források hazahozatalával összefüggő munkát koordinálja, emlékeztetett arra, hogy a kormány már benyújtotta az Európai Bizottságnak a helyreállítási tervet, amelynek részleteiről még egyeztetnek. Mint mondta, a pénzből az elektromos hálózatfejlesztés mellett kis és közepes vállalkozásokat segítő, valamint közlekedési beruházásokat is terveznek.
8: Várhatóan jövő héten tárgyalja a kormány a közlekedés szervezéssel kapcsolatos jogszabály együttest, ami pedig az új hévek és az új intercity vonatok beszerzéséhez szükséges jogalkotási garanciákat tartalmazza.
9: Vitézi Dávid bejelentette azt is, hogy felülvizsgálják az előző kormány Városligetet érintő döntéseit, az építési területként lekordonozott részeket közparkká alakítják. Közölte, a Városligeten átmenő autóforgalmat kiterelik, a Hősök tere környékét pedig zöldítik.
8: Több sávos aszfalt veszi körbe az emlékművet, mindkét oldalon, akár a műcsarnok, akár a Szép Művészeti Múzeum felüli oldalon. Ennek a zöldítése és a történeti előképeket is fölidézve egy új minőségi köztéri alakítása a Hősök terének a kormány célja. Ebben nem készült semmilyen terv korábban, ennek az előkészítésére is feladatot kaptunk. Nyilván a fővárosi önkormányzattal és Zuglóval együtt fogunk működni.
9: A miniszter a Mohácsi Dunahíddal kapcsolatban megerősítette, hogy felfüggesztik a beruházás alföldi részét, és felszólítják a kivitelező Duna aszfaltot, hogy számoljon el az előleggel.
8: Teljesen indokolatlan volt a választások előtt két héttel az a műszaki tartalom bővítés és az a 97 milliárdos kifizetés, ami történt, és éppen ezért akkor képviseljük helyesen a magyar adófizetők érdekét, hogyha itt beavatkozunk, ezt is fogjuk tenni, de nincs olyan szándéka a kormánynak, hogy torzó maradjon, és a Mohácsi híd építését ne fejezzük be.
9: Vitézi Dávid beszámolt arról is, hogy felülvizsgálják a trafik és kaszinó koncessziók rendszerét, miután, ahogyan fogalmazott, a dohányboltok működtetési jogai sok esetben politikailag ismert szereplőkhöz kerültek. Hangsúlyozta, céljuk a dohányzás visszaszorítása és annak biztosítása, hogy a működtetési jogok tisztességes versenyben találjanak gazdára.
2: A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
3: Tar Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is.
2: Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet, szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
3: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
10: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
2: A tavalyi inflációnak megfelelő 4,4%-os díjkorrekciót érvényesít áraiban a három hazai nagy távközlési vállalat.
3: A Magyar Telekomnál és a Jettelnél már július 1-től megváltoznak a tavaly év végéig bevezetett csomagok havidíjai, a VÁN előfizetői pedig szeptember 1-től számíthatnak az emelésre.
0: Autós percek.
3: Az Útinform tájékoztatása szerint a 471-es főúton Debrecen határában egy autó szalagkorlátnak hajtott. A belváros felé vezető oldalon a külső sávot lezárták.
2: Most fővárosi információkkal folytatjuk, kapcsoljuk a BKK Info munkatársát. Jó reggelt kívánok!
11: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a hallgatókat! Budapesten baleset történt a Krisztina körúton a Döbrentei tér felé az Alagút utca után. Helyszínelnek a Pesti úton a Csabai útnál. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es autóbusz és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Lezárták a 13. kerületben a Rejtel Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között a toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszki úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
0: Időjárás jelentés.
3: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A hőmérséklet délután 29-35, késő este 19-25 fok között alakul.
2: Ez volt a Krónika 8 órakor, negyedórás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszöni figyelmüket a bemondó Veslin Bettina és a szerkesztő Pozsán Róbert.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: Mexikó már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát. Döntetlen játszott egymással Csehország és Dél-Afrika. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
12: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
13: Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés. A négyes másik találkozóján Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak. A B csoportban Svájc az utolsó bőnegyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. Erről az összecsapásról hallgassák a Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjének, Vukovics Lászlónak az elemzését.
14: Kanada házigazdaként esélyese volt a Katar elleni mérkőzésnek. Ennek megfelelően lépett fel, nagyon odaszorította Katart a kapuja elé. A katariak minden energiájukat a védekezésre összpontosították. Ezt a 16. percig tudták tartani, amikor is Larin révén Kanada megszerezte a vezetést. Ezután nem tudott váltani Katar semmilyen módon. Ugyanaz folytatódott, ami addig kanadai támadások. Kanadaiak nagyon élvezték a játékot, és a 29. percben a Juventus sztárja Jonathan David óriási gólt rugott, nagyon szép találatot szerzett, amivel növelte Kanada előnyét 2-0-ra. Ez már tetemes előnynek mondható volt annak tudatában, hogy a katariak tényleg nagyon kevés ellenállást tanúsítottak. Nagyon kevésszer tudták átvinni a labát az ellenfél térfelére, elég keményen játszottak. 2-0-nál még azért volt esély arra, hogy hátra rúgtak egy gólt, mint ahogy az első meccsen Svájc ellen is találtak egy találatot. Tehát a 33. perc megpecsételte a sorsukat, Álámin a kiállítás sorsára jutott. Még az első fél idő hosszabbításában a 45 plusz 3. percben Jonathan David újra betalált. 3-0, itt aztán már úgy nézett ki, hogy tényleg másik fél időben már a gólarány kérdése lesz, hogy hány gólt rúg Kanada, és hogy mennyire tudja tartani magát Katar. A mérkőzésre súlyos sérülés árnyékolta be, sajnos az 51. percben Ismael Konét Madibó nagyon csúnyán megrúgta. Rendkívül súlyos sérülést okozott, nem is játszották vissza, csak az látszott, hogy oda mentek a játékosok, a társai, és sírva fakadtak, és körbeállták, hogy ne látszódjon semmi. Egy 5-6 perc után fölültették, magánál volt, úgy vitték le Hordágyon a pályáról. Sajnos nagyon szomorú jelenet volt, mielőbb jobbulást kívánunk Ismael Konénak. A mérkőzés természetesen folytatódott, sorba rúgta a gólokat utána Kanada. Minden gólra nem térek ki, mert tényleg rengeteg gól esett, 6-0-ra verte végül is Katart. Nagyon meggyőző, nagyon szép játékkal, de hozzá kell tenni, hogy Katar nem tanúsított komoly ellenállást. Beárnyékolja a mérkőzést ez a két piros lap. Madibót is ennél a nagyon csúnya esetnél kiállították, tehát kettős kiállítás volt Katarnál, végig 8 emberrel próbáltak, amit lehetett csinálni, tehát kaptak még 3 gólt, 6-0 lett a vége. Ez azt jelenti, hogy a csoport utolsó mérkőzésén, a Kanada-Svájc összecsapáson a kanadaiaknak a döntetlen is elég a csoport elsőséghez.
13: Vukovics Lászlót hallották. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh a meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Koné súlyos sérülésére is.
15: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
13: A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
15: Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárugták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű. Ráadásul a kiállítások miatt két játékosomra eltiltás vár.
13: Szintén a B csoportban a Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johann Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
16: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
13: A svájciak támadója Johann Manzambi után a bosnyákok csatára Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
17: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
13: Az A csoportban Mexikó 1-0-ra bizonyult jobbnak Dél-Koreánál, Guadalajarában második sikerükkel a mexikóiak már a 32 közé jutottak a labdarúgó világbajnokságon. Szövetségi kapitányuk Javier Aguirre így értékelt.
15: Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
13: Ugyancsak az A csoportban, Atlantában 1-1-re végződött a Csehország-Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Sadileket, most ha őt hallják.
18: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
13: Az imént hallott Mihály Sadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoena a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország-Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoena így értékelt.
18: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
13: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 óra 30 perctől Brazília, Haiti, 5 órától Törökország, Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió közvetíti. Botka Endre a következő idényben is a Ferencváros labdarúgó csapatát erősíti, miután meghosszabbította idén nyáron lejáró szerződését. A világranglistán 10. helyen álló Hollandiával találkozik a magyar női labdarúgó válogatott a világbajnoki pótselejtező első fordulójában. A Szarvas Alexandra által vezetett együttes hazai pályán kezdi a párharcot októberben. A továbbjutó a Törökország-Szlovénia párharc győztesével csap össze decemberben.
12: Nemzeti Sportkrónika.
13: Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antonyban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai 3. helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili pedig a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a 8. döntőben fejezte be szereplését. Az Európa-bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
19: Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzzanak a versenyek.
20: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez egy tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
19: Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázol, hogy aztán így a napba a főtáblán?
20: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
19: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket, ez mennyire volt kemény.
20: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet. Valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy 5-tusban. Ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a Katari Dohai Grand Prix-n vele vívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
19: Köszönöm ismét Katrina Lehiszt, ugye Budapest esti Grand Prix döntőjéből, azért már így láthatjuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég ki elment az elején, mivel volt ő jó.
20: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt, most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább begóvívás volt. Kinek volt nagyobb most az arca szinten, de hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van, ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van, és szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
13: Az a Európa-bajnoki bronzérmes párbajtőr vívott Móri Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Muhammad oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán, a magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, Sportmonikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
1: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
21: Műsor ajánlott.
22: Délelőtt. A felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
23: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
22: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzzünk biztonságosan? Miért hasznosak a mentő mellény állványok a Balatonon, és mit tegyünk, ha valaki fuldoklik a vízben? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Diósi Klári vagyok, beszéljük meg együtt.
21: Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
24: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.

0: legyenek üdvözölve. A hajszoltság lesz a hóhérunk. Lassítanunk kellene. Már a 20. század vége sejtette velünk, de a 21. század aztán teljes mértékben beigazolta, hogy a hajszoltság rabigájában sínlődünk. Egyszerűen nincs idő. Hiába a rengeteg önsegítő könyv, a számos kiváló képzés, valami kicsúszott a kezünkből. A hit, hogy érdemben hathatunk a saját életünkre. Helyette ugyanis minden csak történik. Már nem alakítói, hanem passzív elszenvedői lettünk a mindennapoknak. Állandó online jelenlét. Ez lett az új normalitás. Mindez azonban egy permanens készenléti állapotban tart minket, ami hosszabb távon garantálja a teljes pszichés kifáradást. Így az sem csoda, hogy sokan bedobják a törölközőt, hiszen a nyafállapot ezek fényében már hamar kopogtat. Onnantól kezdve pedig marad a túlélés, túlélni a gyűlölt hétfőt, a projektzárást, a meetinget, a negyedévet, a bármit. Akad ellenben jó hír, az ördögi kör megtörhető. Az időgazdálkodást áthatja közben egy nagy tévedés. Szinte axiómaszerűen mennyiségi kérdésként tekintünk rá. Száraznak, rigidnek, már-már mesterkéltnek hat, ami csupán a hatékonyságról, a hasznosságról, az eredményességről szól, hogy egységnyi alatt hozzunk ki minél többet magunkból és környezetünkből. Mekkora tévedés! Az időgazdálkodás ugyanis velejéig, minden porcikájáig minőségi kérdés. Miért? Legjobban ezt Franklin fogalmazta meg. Szeretik az életet? Akkor ne vesztegessék az időm, mert az élet időből áll. Vagyis idő egyenlő élet, élet egyenlő idő. Egy vasúti kereszteződésben, egy anekdóta szerint, a következő kiírást helyezték el. A vonatok átlagos áthaladási sebessége ennél a kereszteződésnél 14 másodperc. Akár a sínen van a kocsid, akár nincs. Tulajdonképpen így van ez az életünkkel is. Egy élet átlagos ideje 75 év, ami 27.375 nap. Ennyi. Neked is, nekem is. Nincs több. Ezért például az egyik legnagyobb szemtelenség valakitől, mondjuk egy kollégától, beosztottól, testvértől, rokontól, idegentől, azt kérdezni, van-e pár fölösleges perce. Ez olyan, mintha azt kérdezném, van-e fölösleges élete. Nincs. Senkinek sincs. Ennek ellenére meg annyian így viselkedünk. A végén kisiklik kezünk közül a saját életünk. Mit tehetünk első lépésként? Egyszerűnek tűnik, de korán sem könnyű elsajátítani. Gondolkozzunk napokban, szemben az átlagember hetes ciklusával. Gondoljunk csak bele, ha kedd délután szeretett főnökünk vagy épp anyósunk kitalál nekünk egy remek feladatot, és mi magunkban puffogva azt mondjuk, ez a hét már el van rontva, akkor rögvest kiderül, az alapidő egységünk bizony a hét. Ezzel szemben, ha napokban gondolkoznánk, csak a napot kellene semmissé tennünk. Pont mint, némely hallgatónk tán emlékszik, a Váratlan utazás című kanadai sorozatra, ahol a filmbeli King családnak volt egy ikonikus mondata. A holnap mindig tiszta, nem szennyezi hiba. Tanuljunk a legbácsitól és Hetti nénitől. Ők tudták a titkot. Ha ugyanis napokban gondolkodunk és formáljuk létünk, akkor az életünkbe egy év alatt 365 pillanatban avatkozhatunk bele. Ezzel szemben, ha hetekben, akkor ez a szám csupán 52. Ilyen apró pszichotechnikákkal tudjuk elérni, hogy az életünk ne csak alakuljon és történjen, hanem alakítói és formálói lehessünk mindennapjainknak. Mindig van másik út. Mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, ezért lehetséges a változás.
1: Limpár Imre jegyzetét hallgatták, hallhatták, amely visszahallgatható a mediaclick.hu oldalon. 8:30 után egy perccel pedig rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban Beslin Bettina.
2: Jó reggelt kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Megkezdődött az uniós csúcs találkozó Brüsszelben. A tagállamok állam és kormányfői a versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az uniós bővítésről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek. A kormányfő Roberta Metsolával, az Európai Parlament elnökével is egyeztetett, akivel egyetértett abban, hogy őszig le kell zárni a Magyarországgal szemben 8 éve a korábbi kormány jogállam és demokrácia ellenes intézkedései miatt indított 7-es cikk szerinti uniós eljárást.

0: Közzétették a parlament honlapján a védett üzemanyagár kivezetéséről szóló előterjesztést. A törvényjavaslatot kivételes eljárásban a jövő héten már el is fogadhatja az országgyűlés. A dokumentum a nemzetközi energiapolitikai helyzet javulásával indokolja az üzemanyagokra vonatkozó hatósági árak megszüntetését. Szükség esetén a szakminiszter újra bevezetheti a maximált tarifákat. Elmaradnak az Egyesült Államok és Irán közötti mára tervezett svájci tárgyalások, jelentette be a svájci külügyminisztérium. A Fehérház már éjszaka közölte, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta az utazását, amelynek célja az volt, hogy megkezdjék a tárgyalásokat a háború befejezését célzó egyetértési megállapodás végrehajtásáról. Obama központ nyílt Chicagóban. A Barack Obama korábbi elnök 8 éves hivatalban töltött idejének emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidő központot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. Kedves hallgatóink, 9 órakor 5 perces hír összefoglalóval jelentkezünk.
1: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Égő, szúróérzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
3: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a jó reggelt Magyarországban.
4: A vonalban pedig Németh László, a növekedés.hu elemzője, akitől a legfrissebb tőzsdei és pénzpiaci híreket tudjuk meg. Jó reggelt kívánok!
5: Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a hallgatókat is ezen a napsütötte reggelen. A Wall Street-en emelkedtek a főbb indexek, tegnap a Dow Jones 1,1%-kal erősödött, a Nasdaq 1,9%-kal emelkedett, az S&P 500-os 1,1%-kal került feljebb. Jelentősen csökkentette az arany árfolyamára vonatkozó évvégi előrejelzését a Goldman Sachs. A bank elemzői már nem arra számítanak, hogy az amerikai jegybank idén csökkenti az alapkamatot. A szakértők az arany korábban vártnál jóval kisebb mértékű drágulására számítanak. A bank elemzői unciánként 4900 dolláros árfolyammal számolnak decemberre, szemben a korábbi 5400 dolláros prognózissal. A módosítás hátterében elsősorban az áll, hogy a Goldman Sachs közgazdászainak új várakozásai szerint a Fed legkorábban jövőre kezdheti meg a monetáris lazítást. Az elemzők szerint az amerikai jegybank függetlenségével kapcsolatos aggodalmak is enyhültek, mivel Walsh az első fedülés után a vártnál jóval szigorúbb hangvételt ütött meg, egyébként őt Donald Trump nevezte ki a jegybank élére, miután korábban többször bírálta elődjét a szerint a túl magas alapkamat miatt. Kuvait megkezdte olajtermelése növelését, és azt tervezi, hogy egy héten belül napi 2 millió hordóra emeli azt, ezt az állami tulajdonú olajtársaság vezetője közölte. Kuvait olajtermelése napi 500 000 hordóra esett vissza a régióban zajló háború miatt, illetve mert támadás érte olajmezőit, a lezárt hormozi szoroson keresztül pedig nem tudott exportálni. Most jól haladnak a megsérült infrastruktúra helyreállításával, így a termelés a vártnál korábban visszaállhat a háború előtti szintre. A kubai törvényhozók jóvá hagyták a helyi gazdaság megnyitását célzó átfogó reformokat. A 176 pontból álló indítványt a miniszterelnök terjesztette be a parlament rendkívüli ülésén. A reformok között szerepel, hogy a kubaiaknak több vállalat is lehet a birtokukban, engedélyezik a magánbankok működését, megengedik a külföldi befektetéseket a magánszektorban. Az idegenforgalmi szektorban, amelyet súlyosan érintett az Egyesült Államok által bevezetett szankciósorozat, a kormány új üzleti lehetőségek megteremtését tervezi olyan helyszíneken is, ahol a befektetéseket eddig szigorúan korlátozták, például Havanna óvárosában. A magánszektor számára pedig engedélyezni fogják a lakások adásvételét, és lehetőség nyílik arra is, hogy kubai vagy külföldi befektetők részvényeket vásároljanak állami tulajdonú vállalatokban. Európában vegyesen teljesítettek a főbb indexek, a londoni börze 1%-ot csökkent, a frankfurti DAX és a párizsi CAC 4%-ot emelkedett, Milánó 2%-kal erősödött, Madrid 1%-kal gyengült. Németországnak javítania kell banki szolgáltatásai színvonalán, ezt Andrea Orcel, az UniCredit vezérigazgatója mondta egy üzleti konferencián Rómában. A Reuters összefoglalója szerint a bankár hangsúlyozta, jó ideje dolgoznak a Commerzbank felvásárlásán, de a terveik komoly ellenállásba ütköztek. Orcel szerint az európai bankok közül, illetve európai piacok közül Németországban a legkevésbé elégedettek az ügyfelek, 27%-nak van valamilyen problémája a bankok teljesítményével. A vezérigazgató azt hangsúlyozta, hogy a német piacon a legmeghatározóbb a fintech cégek jelenléte, és az amerikai bankok is itt nyernek teret a leggyorsabban a hagyományos helyi szereplők rovására. A budapesti értéktőzsde részvényindexe, a BUX 0,5%-ot csökkent tegnap, 138.405 ponton zárta a kereskedést, a részvénypiac forgalma átlépte a 30 milliárd forintot. A MOL 1,7%-kal csökkent, az OTP 3%-kal gyengült, a Magyar Telekom 4%-kal erősödött, a Richter pedig 1%-kal került lejjebb a nap végére. Végül, de nem utolsó sorban nézzük, hogy hogy teljesít a forint. 1 euró 353 forintba és 44 fillérbe, egy amerikai dollár 309 forintba és 33 fillérbe, egy svájci frank 382 forintba és 59 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
4: Német Lászlót, a növekedés.hu elemzőjét hallották Pénzbeszél című rovatunkban.
1: Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Törőcsik Zsolt.
4: Szóval már a mai műsorban arról, hogy az idei a tanév utolsó napja, a szünidő kezdetével pedig útnak indulnak a nyaralók is. Hogy hogyan hat ez a balatoni hajózás idei jubileumi 180. szezonjára, azt pedig már is megkérdezem Veigl Gábortól, a Bahart vezérigazgatójától. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok! Üdvözlöm a hallgatókat is!
4: Várták már a szünidőt hajózási szempontból?
6: Természetesen mindig készülünk a nyára, illetve az iskola végére, hiszen ha bár a csoportok egyébként már az elmúlt hetekben is intenzíven elindultak, hiszen sok volt az osztálykirándulás is, az igazi hullám az mégis az iskola végével indul el, ehhez igazodik a menetrendünk is. Jelenleg egy előidényi menetrendet működtetünk a személyhajóknál, ami azt jelenti, hogy mindenki kötőből közlekednek már a hajók, viszont nyilván folyamatosan még intenzívebbek lesznek ezek az indulások, illetve majd július elejétől elindulnak a klasszikus programhajók is, a gyerekeknek vagy éppen felnőtteknek szóló programok.
4: Na, mindjárt beszélünk arról, hogy mennyivel növekszik ilyenkor a szünidőben a forgalom, de milyen volt az előszezon? Ugye március végén futott ki az első hajó a kikötőből, azzal indult el a szezon, tehát azért már tapasztalatok vannak.
6: Így van, viszonylag vegyes volt az időjárás a tavasz folyamán. Ez azt jelenti, hogy kicsit szeles, kicsit hűvös volt például a március, viszont nagyon kedvező volt az időjárás a hosszú étvégben. Május 1-én, pünköskor, vagy éppen a tavaszi szünetben is. Összességében folytatódott szerencsére az a tendencia, ami az elmúlt években is jellemezte a Balatont, illetve a balatoni hajózást, ez pedig az utasszámnak a folyamatos emelkedése. Az év eddigi részében a személyhajókon mintegy 3%-kal, a kompokon pedig 6%-kal növekedett az utasszámunk, a kerékpáros korlón pedig megállíthatatlan, ahogy az elmúlt években, úgy idén is két személyi a növekedés, jelenleg 12%-kal nagyobb ez a szám.
4: Tudják tartani ezt a növekedési ütemet most, ahogy elkezdődik a szünidő, tehát a főszezonban is egyáltalán ilyenkor mennyivel növekszik meg a forgalom az előszezonhoz képest?
6: Jelentősen ez azt jelenti, hogy még mindig a nyári időszakban, a nyári három hónapban realizálódik a forgalomnak nagyjából a 60-65%-a, tehát ez a legintenzívebb időszak, viszont egyértelműen látszik az elmúlt években, hogy a tavasz és az őszi időszaknak a növekedése az magasabb egyébként a nyárnál. Ez azért is van, mert sokszor tényleg ki van maximalizálva a kapacitásunk a nyár folyamán, és a kompok, amelyek egész évben járnak, ott viszont a tél is erősebb. Korábban jellemzően például egy komp is elég volt a téli időszakban egy órás átkedéssel az utasok kiszolgálására. Ez jelenleg egy fél órás átkedést jelent hétvégén tetelente két hajóval, úgyhogy gyakorlatilag egyre intenzívebb a forgalom minden időszakban. Nyilván azért is dolgozunk, hogy ezt a megnövekedett forgalmat kiszolgáljuk. Ennek szóltak az új hajók érkezése, hiszen ezzel növekedett a kapacitás, és azt gondolom, hogy egy olyan újdonságot hoztunk a Balatonra, amit nagyon sokan keresnek, és ennek szólnak a kikötő fejlesztések is, hogy mind nagyobb kapacitása, mind minél magasabb szolgáltatási színvonalat tudjuk előrukkolni.
4: Hát ugye volt egy olyan törekvés, vagy van egy olyan törekvés, hogy minél inkább 4 évszakossá tegyék a Balatont, és akkor az önök forgalom növekedése és ennek a szétterülése azért egy jó lakmuszpapírja annak, hogy ez a munka azért zajlik és sikeres. Említette a fejlesztéseket akár a hajókkal kapcsolatban, akár a kikötőkkel kapcsolatban. Melyek a legnagyobb beruházások, amelyek beértek erre a szezonba, akár a hajókat, akár a kikötőket illetően?
6: 2 évvel ezelőtt állt forgalomban 4 új hajónk, ez 2 kompot és 2 katamaránt jelentett, a gyakorlatban pedig évente több mint 1 millió elszállított utas jelent a 4 új hajó, úgyhogy azt gondolom, hogy az érdeklődés valóban nem csak a kezdetekkor, hanem azóta is folyamatosan nagyon nagy az új hajók iránt, és bizony kapacitásban is szükség volt rájuk, hiszen több utas tudunk elszállítani általuk. De nem csak a hajóflottán bővült, illetve természetesen a jelenlegi hajóflottára is nagy-nagy gondot fordítunk, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött a 2 révnek, Szántóvérnek és Tihany révnek is a teljes körű felújítása, úgyhogy azt gondolom, hogy lépést tartunk ezzel a megnövekedett forgalommal, illetve a turisztikai szempontokra is nagy-nagy hangsúlyt fektetünk, hiszen nem önmagában egy közlekedési szolgáltató csak a Bahart, hanem a balatoni turizmusnak szerves része.
4: Pontosan, és hát ugye ez az idei a 180. szezon. Mivel készültek erre a jubileumra, illetve egyáltalán ugye említette, hogy majd most a következő hetekben indulnak el azok a programhajók, amik ugye plusz szolgáltatásokat is kínáltak, mire kell itt gondolni?
6: Így van, egyrészt már a szezon indulásakor az első napon felvonultattuk a flotta legeklatánsabb hajóit, köztük az idén 135 éves Helkát és Kelént, vagy éppen a flottába visszatért több mint 110 éves nosztalgia hajónkat, a hajókait, de megjelentek az új hajók is, úgyhogy azon, hogy mindenki megtalálja a számára kedves hajót és szolgáltatást a flottánkban, de hát készülünk különböző aktivitásokkal is már a tavasz óta, úgyhogy voltak iskolai pályázatok, például hajóépítésről, balatoni élményeket fogunk gyűjteni a nyár folyamán, és természetesen jönnek azok a programhajók is, amik az elmúlt években már nagyon népszerűek voltak és lettek. Ilyenek például a bulihajók vagy a csillhajók, amik a felnőtteknek szólnak elsősorban, és ilyenek azok a gyerekhajók, illetve különböző gyerekeknek, családoknak szóló koncertek, amiket a hajókra viszünk el. Egyébként ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a nyár folyamán 9 kikötőből szinte folyamatosan indulnak a bulihajóink, 8 kikötőből a családoknak szóló programok, illetve 16 kikötőből egyébként lehet természetesen településeket összekötő menetrendi hajókat választani, vagy éppen sétahajókat, esti naplemente programokat. Nyilván ez mind-mind különböző célra és időtávon működik.
4: Ha már a népszerűséget említette, melyik egyébként a legnépszerűbb vagy a legforgalmasabb járatuk?
6: A legnépszerűbb átkelőpont az természetesen a Révek, Szántóév és Tihany között. Évente közel 1,5 millió utas kell át, ez 500 ezer gépkocsit és közel 200 ezer kerékpárt jelent a gyakorlatban. Ha pedig a személyhajókat nézzük, akkor ott a legforgalmasabb átkelőpont Konyód, illetve Badacsony között található, évente 260 ezer utassal nagyságrendileg, mellette pedig a Siókok, Balatonfüred, Tihany háromszög a legerősebb. De például nagyon jelentősen megerősödött Balaton-Poglár és Révfülöp közötti átkelőpont is, ami egyébként a tavalyi évtől kezdve kiegészült Balaton mellével. Nagyon sok kerékpáros is rövidít az útvonalon, elsősorban a Révben, de az előbb említett kiemelt útvonalakon is egyre több kerékpáros kell át, úgyhogy azt gondolom, hogy valóban minden igényt igyekszünk kielégíteni, illetve természetesen a digitalizációval is lépést tartunk, ha már a fejlesztésekről volt szó. Nem csak a hajók és a kikötők újulnak meg, hanem felzárkozott a Bahart a korszerű megoldásokhoz. Lehet előre online jegyet vásárolni, lehet egy automatákat használni, és természetesen a hagyományos megoldás a pénztárak is működnek.
4: Egy percben még beszélünk egy dologról, az asszály, a hőség az nagyon sokat szóba került mostanában, már csak azért is, mert hogy a Velencei tónak például most rekord alacsony vízszintje várható a hétvégén. Nem tudom, hogy a Balatonnál ez egyrészt mekkora probléma, másrészt ez a hajózást érinti-e, hogyha mondjuk a vízszint alacsony, van-e olyan minimális vízszint, ami alatt mondjuk már a hajók nem közlekedhetnek?
6: Jelenlegi vízszint is jelentősen alacsonyabb az ideálisnál, hiszen körülbelül egy 30 centi mínuszban vagyunk ahhoz képest, ami ideális lenne. Ez jelenleg még nem kritikus a hajózás tekintetében. a nyár végére természetesen ez a vízszint a meleg, illetve a szél hatására tovább fog akadni, de én bízom abban, hogy ez egyébként a hajózás magát nem érinti. Természetesen egy nagyobb odafigyelést igényel a kollégáktól, illetve a kikötésnél egy kicsit talán bonyolultabb műveleteket és beszállítási feladatokat, de azon, hogy ez a hajózás nem fogja veszélyeztetni. Talán leginkább egyébként a vitorlázók életében jelent az alacsony vízszint problémát, ugyanis vannak olyan kikötők, illetve vannak olyan nagy merülésű hajók, amelyek esetében ez már elsősorban a nyár végére probléma lehet.
4: Felkészülten várja tehát a turisztikai főszezont a Balatoni Hajózási RT, a vezérigazgatóval, Veigő Gáborral beszélgettünk.
1: Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
4: És a szünidővel együtt megérkezett az első komolyabb hőhullám, az első kánikula is, holnaptól életbe is lép a hőségriadó. Ezt jelentette be tegnap az országos tiszti főorvos. Részletek Hajnóczki Mátyástól.
7: Jelzések alapján azt lehet mondani, hogy nagy valószínűséggel a hőségriasztást szombaton el kell rendelni, de azt még, hogy ez egy 2-es fokú vagy 3-as fokú lesz, ezt egyelőre nem tudjuk. A pénteki Hungaromet előrejelzések, illetve modellezési eredmények alapján fogjuk eldönteni.
8: Ebben az évben még nem kellett elrendelni itthon hőségriasztást. Az országos tiszti főorvos a csütörtöki kormány szóvivői tájékoztatón arról beszélt, hogy a szociális és egészségügyi ellátórendszer már felkészült a következő napok extrém hőségére.
7: A közintézmények közül az egyik az egészségügyi intézmények, amelyeknek felkészülési terveik vannak, ezeket aktiválták, és alapvetően ehhez képest még plusz intézkedések is történtek, hiszen a miniszterelnök felkérte az egészségügyi minisztert, hogy készítsen átfogó felmérést valamennyi magyarországi kórház hűtés és légtechnikai rendszeréről, forrásokat is biztosított annak érdekében, hogy a kritikus helyek, a műtők, illetve a sürgősségi betegellátó helyek, az intenzív osztályoknak a hűtési rendszerei azok időben megfelelő állapotba kerüljenek.
8: Nappali hőség, folytogató éjszakák. Nyakunkon az idei nyár eddigi legbrutálisabb kánikulája. Tóth Tamás, a közmédia meteorológusa szerint rendkívüli forróságra kell számítani a következő napokban.
9: Az biztos, hogy az év eddigi legmelegebb periódusa következik. Nagy területen 35 fok körüli hőmérsékletre számíthatunk az előttünk álló hétvégén, és most már, ahogy emelkedik napközben a hőmérséklet, úgy az éjszakai időszakban is egyre kevés lesz friss a levegő, ugye itt az elmúlt éjszakákon még kellőképpen felfrissülhettünk. A hétvégét követően a jövő hét elején is megmarad a 30 fok feletti hőmérséklet. Viszont a jelen számítások azt mutatják, hogy az időjárás nyugalmát záporok, illetve hőzivatarok törik meg, különösen vasárnap, illetve hétfőn.
8: És ennek a hőzivatarnak köszönhetően ez a szauna hatás jellemző lesz, mert sokaknak ez általában nem kedvez és fullasztó tud lenni.
9: Valóban egy-egy zivatart követően a levegő nedvesség tartalma jelentősen megemelkedik, ezáltal a komfortérzetünk pedig csökken. Nagy valószínűséggel egy-egy zivatart követően előfordulhat ilyen jelenség, de összességében azért annyira nem lesz majd nedves és tartósan nedves a levegő, hogy ez a bizonyos szauna hatás hosszú ideig ki tudjon alakulni, hiszen ilyen magas hőmérséklet mellett, mint ami a hétvégén és a jövő hét elején jellemző lett, azért gyors ütemű párolgásra lehet számítani, és az a nedvességtartalom, ami kihullott a légkörből, azután a környező területeken eloszlik, tehát hogyha ez a hatás ki is alakul, akkor ez viszonylag rövidebb ideig érzékelhető.
8: Fokozott folyadékbevitel, az extrém napsütés kerülése, a fiatal és időskorúak fokozott védelme. Erre hívja fel a figyelmet Csillag Zoltán, az Országos Mentőszolgálat Nyugat-Dunántúli Régió kommunikációs munkatársa.
10: Fiataloknak, mind a szépkorúaknak, krónikus megbetegedésekben, a magas vérnyomásban küzdő embereknek a megfelelő mennyiségű folyadékbevitel, magas energiatartalmú, a magas szénhidrát tartalmú, illetve az alkoholtartalmú italokat ilyenkor kerülni érdemes. Abban az esetben, amikor kevesebb a folyadékbevitel, akkor sajnos jelentkezhetnek olyan tünetek, hogy fejfájás, szédülés, gyengeség, fülzúgás, esetenként ájulásérzés, súlyosabb esetekben akár ájulásos rosszulétek is előfordulhatnak. Ezeknek nagy része elkerülhető lenne, illetve a tünetek jelentősen csökkenthetőek, hogyha megfelelő mennyiségű folyadékot fogyasztunk ebben a meleg időszakban.
8: Mi a helyzet azokkal, akik kénytelenek a szabadban tartózkodni? Melyek a legkritikusabb órák, és hogyan védhetjük meg magunkat a leégéstől?
10: Délelőtt 11 és délután 3 óra között, amennyiben erre lehetőség van, ne tartózkodjunk a szabadban, ne tartózkodjunk a sugárzó napon. Természetesen, hogyha munkavégzésből vagy egyéb más tevékenységből lesz elkerülhetetlen, akkor a fejvédelme a sugárzó hőtől, illetve a napsugárzástól a fejvédelmek alappal, sapkával mindenképpen javasolt, illetve a fedetlen bőrfelületeknek a védelme. Az elkövetkezendő napokban azt jósolják, hogy magas UV-sugárzási értékeket mérhetünk. Ilyenkor néhány 10 perc alatt is elég súlyos bőrtünetekkel járó égési sérüléseket szenvedhetünk el.
4: És néhány perccel ezelőtt egyébként a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ, valamint a Katasztrófa Védelem azt közölte, hogy másodfokú hőségriasztás lép életbe szombattól egészen keddig.
1: Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
4: 3.49 múlt 8 perccel Magyarországon elsőként vezeti be Eger térsége a turizmus radart, új fejezetet nyitva ezzel a térségi szereplők együttműködésében. Szádecki Kornéliát, az Eger térsége TDM Egyesület elnökét Pilisi Csenge kérdezte.
11: Ami itt a kezemben van, sok-sok információ, az legalább egy fél nap vagy egy nap lenne, ha egyedül kellene kigyűjtenem ezt a sok mindent, hogy milyen események vannak esetleg, hogyan tudok szálláshelyként csatlakozni egy másik programhoz, vagy hogyan tudok egy helyi termelőt esetleg felkutatni és kínálni a vendégnek. Szóval, hogy ez így mind-mind egy applikáció segítségével a kezemben van.
12: A Turizmus Radar itt Eger térségében egy teljesen új platform. Ez a vállalkozók, a turisztikai szereplők közötti kapcsolatot erősíti. Az Eger térsége TDM Egyesület 17 éve van jelen itt Eger térségében, 9 településen, és nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a turisztikai vállalkozások és a turisztikai szálláshelyek 1,6 millió vendégészakát produkáltak 2025-ben is. Ez Magyarországon egy nagyon szép számnak számít, és azt is látjuk, hogy a turisztikai vállalkozások a digitális időszakban nagyon sokan igyekeznek jelen lenni, ezt nem mindenkinek sikerül, nem mindenki ugyanazon a szinten tart, és ezek az egyéni próbálkozások viszont most már kezdenek kevesek lenni. Hiszen, hogyha egy turista, egy utazó megjelenik, akkor az utazása során általában 3-4 szolgáltatást is igénybe vesz, valahol megszállnak, elmennek vagy ebédelni, vagy vacsorázni, keresik a helyi fürdőt, kíváncsiak a helyi értékeire, eljutnak múzeumba, kiállítóhelyre, és szívesen vinnének haza helyi termékeket, amik kedves emlékek vagy számukra, vagy pedig akikre gondoltak ajándékozás kapcsán. Így beszélhetünk egy élményráncról, aminek minden egyes eleme hozzáad ahhoz az értékhez, amit a vendég úgymond hazavisz. Őket, akik ennek az élményláncnak a részesei, őket kívánjuk egy applikációban közös platformra hozni, annak érdekében, hogy a szolgáltatásaik tökéletesebbek lehessenek, versenyképesebbek lehessenek, és az együttműködés által jobb minőséget és nagyobb forgalmat is elérhessenek.
11: Össze kell fogni, illetve kell segíteni az együttműködését a turisztikai szereplőknek?
12: Igen, úgy látom, hogy mi valójában egy ernyőszervezet vagyunk, amelyben 12 szervezet tag, ebben van önkormányzat, vannak turisztikai egyesületek, és vannak nagy szereplők is, mint a Heves megyei Kereskedelmi és Iparkamara, vagy akár az Egeredő, és azt látom, hogy mindenki külön-külön tevékenykedik, viszont nehéz megtalálni azt a szinergiát, amit ezek a szervezetek együttesen tudnak adni. És vissza kellett lépni a gondolkodásban, hogy mivel tudná ez a térségi szervezet segíteni azokat a szereplőket, akik ebben a térségben jelen vannak. Így adódott egy újszerű gondolat, nem túl régen jelent meg Magyarországon egy új rendszer, egy turisztikai ökoszisztéma, ami tulajdonképpen egy applikáció, amit kézben tarthatunk a telefonon. Másrészt pedig egy szakmai stáb áll mögötte, aki gondoskodik ennek a folyamatos frissítéséről és karbantartásáról. Ehhez a Turizmus Radar applikációhoz Eger térsége TDM Egyesületet biztosítottuk olyan szervezetként, aki ezt a know-how-t úgymond megvásárolta, és a térség szereplőinek a kezébe adja. És igen, ennek következtében esetében pillanatok alatt át tudja látni a napra kész helyzetét a turizmusnak, látja azokat a lehetőségeket, hogy hogyan tud kampányokba becsatlakozni, és látja azt, hogy kik a szereplők, tovább lépési, fejlődési lehetőségek is vannak, személyes találkozásokat is szervezünk, egy-egy témát boncolunk, és ott ők lépnek egymással közvetlenül kapcsolatba.
11: Ilyen együttműködés nélkül, vagy együttműködések nélkül, összedolgozások nélkül, vagy közös gondolkodás nélkül már elképzelhetetlen ma a turizmus szervezni, vagy a turizmusban dolgozni?
12: Én úgy gondolom, hogy egyre nehezebb lesz, és hogyha most Eger térségét nézzük, ahol Mezőköves, Bogács, Szirvásvárad, Béla, Pátfalva, Noszvaj, Egerszalók, Demjén, Eger szereplőit nézzük, akkor itt vannak olyan földrajzi távolságok is, hogy ezek a szereplők nem biztos, hogy mindenki ismeri egymást. Viszont azon a távolságon belül vannak, amiben a turista mozog. Lehet, hogy valakinek van már egy kialakult köre, de ezáltal nagyobb merítési lehetősége van arra, hogy meglévő ötletekhez vagy új ötletekhez ki kell működjön együtt, és a személyes találkozások és a közös kampányokban való részvétel az egymásban való hitet is erősíti, minőségjavítást is elérhet, és én úgy gondolom, hogy a végén a turista pedig elégedettebben és több minőségi élménnyel térhet haza.
4: 2 perc múlva 9 óra, ami azt jelenti, hogy véget ér a Jó reggelt Magyarország, a délelőttben pedig Diósi Klári számít majd a figyelmükre, mi pedig most búcsúzunk, köszönjük egész heti figyelmüket Pilinger Marianna, Bényi Csaba, Rossz Bora Zoltán és a szerkesztő Gál Ilona nevében is köszönöm a figyelmüket, Töröcsik Zsoltot hallották, viszont hallásra, szép hétvégét!

0: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Majd ha, vagy most Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
2: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
3: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
4: Jó napot kívánok, Diósi Klári vagyok. Mindjárt kezdődik a délelőtt, ami ma is 11 óráig tart. Frontmentes, túlnyomóan napos idő várható, de a hirtelen jött meleg sokakat megviselhet. Bágyadságot, koncentrációs zavart okozhat. A nyárias időben a pollen terhelés is nagyobb, a pázsit fűfélék szénanátát okozhatnak. Strandidő lesz ma, így arról is beszélünk, hogyan fürdőzzünk biztonságosan. Sőt, a vakáció előtt érdemes azt is tudni, milyen védőoltásokra van szükség, ha külföldre utazunk. A folytatásban krónika, a mikrofonnál Beslin Bettina.
5: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós sós találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta. Elmaradnak a mára tervezett amerikai-iráni tárgyalások Svájcban, ezt a svájci külügyminisztérium is megerősítette. A döntés előzménye, hogy J.D. Vance amerikai alelnök lemondta svájci útját. A Fehérház szerint az egyeztetések részletei még nem véglegesek, ezért a találkozót későbbre halasztják. A tárgyalások célja a Teherán és Washington között létrejött egyetértési megállapodás végrehajtása és a háború lezárásának előkészítése lett volna. Újabb 522 elhunyt többségében a harcokban elesett katona maradványait adta át Oroszország Ukrajnának. A hazaszállított holttestek azonosítása még folyamatban van, miközben orosz források szerint Kijev ezzel egy időben 33 elhunytat adott át Moszkvának. A hadifoglyok és az elesett katonák cseréje továbbra is azon kevés területek egyike, ahol a két egymással hadban álló ország együttműködik. Meghaladta 200-at a kongói demokratikus köztársaságban és Ugandában tomboló ebola járvány halálos áldozatainak száma. Az Afrikai Járványügyi Központ jelentése szerint már csaknem 900 megbetegedést regisztráltak. A fertőzés minden eddigi járványnál gyorsabban terjed a térségben. A védekezés nehezíti, hogy a hatékony fellépéshez szükséges nemzetközi pénzügyi felajánlásoknak eddig csak alig az 1/10 érkezett meg. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett tárnál. Erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. A történelmi egyházak vezetőivel egyeztetett a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, hogy a 16 évnyi politikai függőség után a kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése. A tárcavezető hozzátette, a kabinet tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kis települési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása is. Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Több mint egy hét alatt 20 embert fogtak el, vagy állítottak elő a rendőrök a Kelenföldi pályaudvar környékén. A BRFK közlése szerint június 9-e és 17-e között csaknem 440 embert igazoltattak, és 10 körözött szemét is elfogtak. Az intézkedések során garázdaság, lopás és kábítószer birtoklás miatt is felléptek a hatóságok. A fokozott rendőri jelenlétet május vége óta tartják fenn lakossági panaszok miatt. Kigyulladt egy hulladék lerakó reggel Cegléd külterületén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik, 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. Végül a várható időjárásról. Mindenütt derült az ég. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
4: Köszöntöm Önöket, június 19-e van, ez pedig a délelőtt. Sok hasznos információval, témával készültünk. Minden, amiről szólunk, vakáció, szabadság, nyári pihenés alatt hasznos lehet. Mondom is, mivel várjuk Önöket az első órában, témáink 10 óráig röviden. Hepatitis, hastifusz, sárga láz és malária. Sokféle betegséggel találkozhatunk egy külföldi nyaralás alatt.
6: Görcsöltem, hánytam elég sokat, kezdtem besárgulni a szemfehérje, és szédültem, és hetekig csak rizs és pirítós, ez a kettő, amit meg tudtam enni, és jártam a kontrollra, kellett majdnem egy fél év.
4: Már nem csak az egzotikus országokba utazáskor ajánlott beoltatni magunkat, de hová, milyen vakcinák javallottak, és mikor kell ezeket felvenni? Hol érdemes tájékozódni a célország higién és kultúrájáról? Mire figyeljünk, és mit ne hagyjunk otthon? És vajon fontosak az oltások? Valamint költünk utasbiztosításra, vagy épp ezen spórolunk? Önök felveszik az oltásokat nyaralás előtt? SMS számunk 0630-9666. Aztán a felelőtlen fürdőzés miatt minden évben hallani tragédiákról.
7: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen örvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
4: Melyek a balesetek legfőbb okai, és hogyan fürdőzünk biztonságosan? Miért hasznosak a Balatonparti mentő mellényállványok? És hogyan segítünk mi egy vízben fuldoklónak? Hogyan próbálják a vízen száguldozókat elkapni a Tiszatónál? Önök kerültek már bajba? Vízben? Írjanak, mondják el történeteiket. Az SMS számunk még egyszer 0630 9666. A délelőtt mai szerkesztője Füredi Zsolt. Vasárnap lesz a védőoltások világnapja. Hepatitis, hastifusz, sárga láz, malária és mondjuk veszettség. Már nem csak akkor érdemes beadatni nyaralás előtt ezeket a védőoltásokat, ha egzotikus országokba utazunk, és fontos, hogy informálódjunk a célország sajátosságairól, higiéniájáról. Így elkerülhetjük, hogy rémálommá váljon a vakációnk. Ugye nem felejtik, hogy biztosítást kötni is érdemes. Füredi Zsolt összeállítása.
6: mágyuladást kaptam. A László kórházban valószínűsítették, hogy ételből.
8: A havas szendvicsben lévő tengeri alga, moszat, valamilyen zöld növény, ami be volt ízesítőnek téve, és ez a helyi emberekre nem jelent veszélyt, ők immunisak, mi viszont nem.
9: Mesélte évekkel ezelőtt ez a hölgy, aki egy távoli országban lett súlyos beteg.
6: Görcsöltem, hánytam elég sokat, kezdtem besárgulni a szemfehérje, és szédültem, tehát rettenetesen gyenge voltam, és hetekig csak rizs és spiritós, ez a kettő, amit meg tudtam enni, és jártam a kontrollra. Nagyon jól regenerálódik ez a szervünk, kellett majdnem egy fél év.
10: Ezek után jobban védekezik?
6: Egyrészt ugye, amit kínálunk a tengerparton, a görögdínyét, vagy bármilyen gyümölcsöt, ami nincs megmosva, azt nem ajánlatos fogyasztani. Az se 100% szerintem, hogyha a hotelben felszolgált gyümölcsöt kapjuk, hiszen azzal a vízzel mossák meg esetleg, ami nekünk ugye nem megfelelő, meg a jégkockával felszolgált üdítőket sem, mert abban is ugye ez a szennyezett víz lehet benne. A palackozott víz az a legfontosabb, hogy azt ajánlott fogyasztani. Tengergyümölcseit, aki szereti, azt se egyen nyersen, inkább csak ami sült vagy főtt. Tényleg ezeket a védőt társokat, azt beadatjuk hepatitis árabére együtt. Azért, mert sok helyen mind a két típus jelen van.
11: Jordániába utaztunk nyáron, egy 5 csillagos szállodában étkeztünk. Hát éppen a Holt-tengernél jártunk, amikor a férjem nagyon rosszul lett, hasmenése volt. Gyakorlatilag egy idő után nem tudott már fölállni az ágyból. Az volt a szerencsénk, hogy a csoportban volt egy orvos, aki a segítségére sietett, és gyógyszerrel is ellátott, hidratálta, de 2 napig is eltartott ez a fekvős állapot. Persze egy ilyen hasmenéses dolog nem feltétlenül oltás kérdése, de mindenféleképpen tájékozódni érdemes, hogy mitől kell tartani egy ilyen út során.
9: De vajon beoltatjuk -e magunkat a nyaralás előtt?
12: Kelet-Afrikában.
10: Csak így ketten, barátnőd, de?
12: Igen, fölhívtam az INTS-t. Azt mondták, hogy sárgolás kötelező.
10: Mi az, ami még ajánlott oltásoda?
12: Hepatitis ellen, ágygyulladások ellen, agyvelőgyulladás, agyhártyagyulladás.
10: Ezeket mind beadod?
12: Ne, hogy adom be. Ami abszolút kötelező az. Tehát, ha nem lenne kötelező, én ezt sem adatnám be. Nagyon fontos a higiénia, kézmosás, az alapvető, és a sebfertőzésekre nagyon kell.
10: És hogy mit hol lehet, vagy nem lehet enni?
12: Igen. De valószínűleg azért lesz hasmenni is.
10: Mit viszel magaddal ilyen gyógyszer?
12: Fájdalomcsillapítót, lázcsillapítót.
13: Egy arab országban, ahol mondjuk napközben 40 fok van, és mondjuk nincsenek fűtők, ott ha hátul valahol a konyhában megcsinálták néhány órával ezelőtt az ételt, az már...
10: Ott nem vesznek.
13: Ott nagyon veszély. Tehát sokkal fontos az, hogy ha frissen megsütötték ott előttünk, akkor már nem veszélyes, és mondjuk mindig szoktunk viszkit vinni magunkkal, tehát fertőtlenítés céljából. Kinint azt ilyen tonikba szoktuk be, meg hát kirázzuk a lepedőt, mielőtt az ágyba befekszünk.
10: Hová mennek?
14: Indiába, Kambodzsába. Hepatitis A, B, tifusz, malária, veszettség.
10: Mind be is adatja?
14: Muszáj.
10: Ezek mind kötelezőek?
14: Van? Semmi sem kötelező, ránk van bízva.
10: Mit visz magával?
14: Gyomorra valamit, fejfájás. Skorpió, mérges pók, mérges kígyó, ilyesmi előfordulhat. Békén kell őket hagyni, ennyi.
10: Na jó, de ha mondjuk megcsípte.
14: Megpróbálom talán késsel kivágni a helyet.
10: Szabad azt?
14: Fogalmam sincs.
9: Ilyen egészségügyi veszélyek mellett az utasbiztosításon spórolni igen nagy kockázat. És akkor podgyász elvesztésről vagy járatkésésről még nem is beszéltünk. Miközben a biztosítás díja a teljes nyaralási büdzsének csupán töredéke. A következő hallgatónk egy olaszországi szállodában lett rosszul.
15: Gyümölcsöt fogyasztottam, és teljesen váratlanul, minthogyha a légcsövem beszűkült volna, nehezebben vettem levegőt, allergiás reakciót mutattam, megijedtem, bepánikoltam, és kijöttek a mentők, bevittek a legelső kórházba, injekciót kaptam, hát egy 20 percen belül helyreállt az állapotom.
9: Vajon mennyibe kerülhetett volna, ha nincsen biztosítás?
15: Hát biztos, hogy több 100 000.
9: Ne spóroljunk a biztosításon?
15: Nem javaslom, de ezen a néhány ezer forinton nem újon a nyugodt nyaralásunk.
9: Végezetül egy úr, akit néhány éve baleset ért a skandináv szigetvilágban, és bizony súlyos árat fizetett azért, mert nem volt megfelelő mindenre kiterjedő biztosítása.
16: Leástam egy épület tetejéről. Egy szigeten voltam akkor pont, ugye autóval nem lehetett menteni, csak helikopterre, és bevittek Stockholmba, kórházba, meg is műtöttek, és megkaptam postán a számlát, úgyhogy ki kellett fizetnem a svédországi beavatkozásuknak a költségeit. Csak egy ilyen alapellátás tartozott bele, ami az európai biztosítási kártyához kapcsolódik. Tehát ilyen, hogy a helikopteres mentés, meg ilyenek, abban nincs benne az alapból, 13 millió forint környéke volt.
4: Érdemes tehát megnézni a tervezett országok fertőzési kockázatait, és figyelni arra is, hogy milyen egészségi állapotban utazunk. Dr. Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos érkezett hozzánk. Jó napot kívánok!
17: Jó napot kívánok!
4: Hát akkor vegyük sorra, de akkor most még én gondolatban nem is annyira messzire utaznék, csak mondjuk a közelebbi európai országokkal kezdve. Tehát Spanyolország, Horvátország, Görögország, ezek kedvelt helyet ide is ajánlott bármiféle oltás?
17: Bárhová utazunk, ajánlottak védőoltások, hiszen minden országban lehetnek olyan kockázatok, amelyeket a védőoltásokkal gyakorlatilag meg lehet előzni. Alapvetően, ami egy alapoltás, azt gondolom minden utazó számára, az a fertőző májgyulladás elleni oltás, és az a formája, amelyik az élelmiszerrel vízzel terjed. Ugyanis ennek a kockázata például a nem megfelelően hőkezelt tengeri eredetű élelmiszerek is lehetnek, és ugye aki tengerpartra utazik, az szerette a frissen halászott kagylóból, rákból, halakból fogyasztani, esetleg nem teljesen hőkezelt formában, és ezek bizony jelenthetnek kockázatot. Hogyha valaki sportol, vagy csak túrázik, esetleg a tengerben éri valamilyen sérülés, akkor egy tetanusz fertőzés kockázata is fennállhat, és tulajdonképpen Magyarországon is igaz, hogy a gyerekkori oltási programban a tetanusz elleni immunizáció az benne van, és ez egy alapimmunizálás, azonban ezt felnőtt korban is 10 évenként javasolt újraoltani, és akár egy utazás kapcsán is megnézni azt, hogy mikor volt utoljára tetanusz elleni védőoltás.
4: Ezt hívják úgy, hogy emlékeztető oltás, ugye? Tehát a tetanusz sem akkor, amikor szúrt, vágott sérülésünk van, mert hogy egy tengerparton az mondjuk gyakori lehet. Amikor pedig elkezdtünk beszélgetni, akkor erre a bizonyos hepatitis oltásra gondolt. Gondolom, hogy ezt akkor mindenképpen, nem csak akkor tehát, hogyha Afrikába, Ázsiába, vagy éppen Dél-Amerikába utazunk, mert hogy tulajdonképpen hogyan lehetünk fertőzöttek. Egy pár dolgot már említett itt a víz kapcsán, de hogy felhívjuk erre a figyelmet, így jobban értik a hallgatók is, miért ennyire fontos.
17: Az, hogy milyen kockázatokkal, milyen fertőző betegségek kockázatával kell számolnunk, ez nyilván kontinensről kontinensre, országról országra eltérő. Amit általánosságban el lehet mondani, ami mindenhol kockázatot jelent, ez az élelmiszerrel és vízzel terjedő fertőzések, hiszen nem megfelelően hőkezelt ételeknek a fogyasztása, vagy a kézzel manipulált, tehát a nyers zöldség, gyümölcs, amit kézzel daraboltak fel, és úgy fogyasztjuk, ennek lehet kockázata. Aztán, amint említettünk, a sérüléseknek is lehet kockázata, és vannak olyan országok, ahol speciális kockázatok is jelentkezhetnek, ilyen például Dél-Kelet-Ázsiában, ami most egy nagyon kedvelt úti cél számos utazó részére, az állati veszettségnek az előfordulása. Tehát az állatokkal való kontaktusnak a kerülése, vadállatokkal való barátkozás, simogatás, ugye itt a majmok lehetnek, majmok rezervátumban.
4: Vagy egy szafari túrákon.
17: Vagy egy szafari túrán így van, ahol meg lehet őket simogatni, esetleg etetni lehet őket, és aztán utána nem biztos, hogy barátságosak maradnak, és egy harapás az előfordulhat, amely aztán ellátást igényel.
4: Már végigvettünk ilyesmit, hogy hepatitis, hogy veszettség, hogy tetanusz. Ugye felvetődik az emberben a kérdés, hogy vannak bizonyos oltások, amelyeket több részletben kell felvenni, bizonyos hetek kihagyásával lehet beadni, hogy ténylegesen ugye oltottá váljunk és védettséget szerezzünk. Erre figyelnek az emberek? Mert ugye azért az oltóközpontban erre fel is hívják a figyelmet, meg tudunk is odafordulni információért.
17: Igen, nyilván egyéni mérlegelés minden esetben, hogy milyen oltást javasolunk egy utazónak, hiszen ez függ attól, az életkorától, az úti céltól, illetve attól is, hogy mi célból utazik. Gondolok itt arra, hogy turistaként utazik el néhány hétre, vagy ne adj Isten munkavállalás szempontjából utazik hosszabb időre, vagy tanulás miatt egy fiatal felnőtt. Ugye ma már mindenki utazik a kisgyermektől az idősebb korosztályig, és az életkorból adódó különféle fertőző betegségre vonatkozó kockázatokat is kezelni kell. Tehát aki mondjuk hosszabb távra utazik, annak érdemes minél hamarabb felkeresni egy utazási tanácsadót. Esetleg lehetnek olyan oltások is, amelyeket kötelezőként be kell adatni, vagy a munkáltató kér esetleg, vagy az a oktatási hely, ahol tanulni fog valaki. És akkor van idő oltási programot tervezni, nem kell feltétlenül egyszerre minden védőoltást beadatni, és így gyakorlatilag föl lehet készülni egy oltásra. Amikor ez azt lehet, bocsánat, ez 2-3 hónap is lehet, de természetesen az utazás előtt 2 héttel sem késő még beadatni bizonyos védőoltásokat a legnagyobb kockázatok ellen.
18: Ahogy mondja is, hogy érdemes beadatni, de közben ott volt a szavai között, hogy van, amit kötelező beadni. Mi az, vagy mik azok, amiket kötelező bizonyos országokba, ha utazunk?
17: A sárga láz elleni védőoltás az, amelyik kötelező lehet egy-egy ország meglátogatása kapcsán. Itt elsősorban az afrikai országokra gondolok, illetve Dél-Amerikának bizonyos országai, ahol ez a szúnyog által terjesztett fertőzés előfordul, és tulajdonképpen itt a határon történő átlépéshez, illetve az országba történő belépéshez elkérik az oltási igazolást. Aztán egy tanulás kapcsán, ugye a fiatal felnőtteket érinthet, és a fiatal felnőttek számára kockázat a bakteriális agyhártyagyulladás előfordulása, ami ugye itt az elmúlt hónapokban Angliában fordult elő egy kollégiumban járványos megbetegedés formájában. Tehát lehetnek olyan oktatási intézmények, ahol a diákok kollégiumi elhelyezés kapcsán erősen ajánlott vagy netán kötelező a fertőző agyhártyagyulladás elleni védőoltás.
18: Vagy például, hogyha sokan vagyunk egy helyen, akár egy ilyen fesztiválon vagy sporteseményeken, ahol azért tömeg van, közel vagyunk egymáshoz, akkor ott is
17: így van, itt is fel lehet, így van.
18: Említett a sárga lázat, menjünk egy kicsit, hogy távolabbi országokat érintünk, például a hastifusz, az mennyire jellemző, vagy mennyire ajánlott, vagy kötelező?
17: A hastifusz, ez egy szalmonella baktérium által terjesztett fertőzés, a szalmonella tifi nevű baktérium terjeszti, egy élelmiszerrel, vízzel terjedő fertőzés, csak egy súlyosabban és más módon zajló szalmonellózis, mint amit itthon egyébként a nyári időszakban ugye jellemzően elkaphatunk, vagy megfertőződhetünk. Elsősorban itt is a különböző tájegységek, tehát egy Dél-Kelet-Ázsia, egy afrikai ország meglátogatása, vagy egy dél-amerikai ország meglátogatása kapcsán ajánlott lehet, de itt is tehetünk különbséget arra vonatkozóan, hogy szállodában leszünk elszállásolva, vagy szafarizunk, és ugye olyan lesz az élelmiszer ellátásunk, ami esetleg ezt a kockázatot magával vonja.
18: Nem tudom, hogy egyébként mennyire oltatják az emberek magukat, mennyire van erre rálátásuk, hogy tényleg tudatosak, és mondjuk hetekkel az utazás előtt felveszik az oltásokat. Vagy hanyagságból mondjuk, ha nem, vagy pedig spórolásból, ha nem.
17: Egyre többen gondolnak erre egy utazás kapcsán a fertőző betegségeknek a kockázatára és a megelőzési lehetőségekre. Utána néznek internetes portálokon, az úti cél kapcsán is, hogy milyen kockázatok érhetik őket, és eljönnek tanácsadásra. Már ez is jó, hogy eljönnek tanácsadásra, és meg tudjuk beszélni azt, hogy mi az, ami ajánlott, mi lehet kötelező, és azt gondolom, nekem az a tapasztalatom, hogy el is fogadják ezeket a tanácsokat döntő többségében, és be is adatják az oltásokat. Ezeknél a védőoltásoknál egyébként az a nagy előny, hogy hosszú távú védettséget biztosítanak, tehát egy hepatitis A elleni két oltásból álló sorozat az 20 éves védettséget biztosít. Egy tetanusz emlékeztető oltás 10 évig élvényes. Tehát igazából ezután, egy út után egy elég hosszú távú védettséget lehet kialakítani, és a biztonságos utazásunkat ez garantálhatja.
18: Pont erre gondoltam, hogy azért ez egy megnyugvás az embernek. Ha elmegy egy ilyen helyre, főleg, hogyha nyaralni megy, vagy pihenés céljából, akkor eleve, hogy el tudja engedni magát, hogy akkor én most biztonságban vagyok. Viszont, ahogy említettem, nem mindegy, hogy egyrészt milyen egészségi állapotban vagyunk, és itt nem csak arra gondolok, hogy gyengébb az immunrendszerünk, hanem például akár várandósok. Vagy gondolok arra, akik olyan gyógyszereket szednek, akár szteroidokat, vagy a daganatos betegekre, ha gondolok, vagy az allergiásokra, ha gondolok. Tehát, hogy nagyon sok olyan tényező van, ami befolyásolhatja, hogy egyáltalán felvehetünk-e oltásokat.
17: Igen, erről szól tulajdonképpen a tanácsadás is, hiszen egy daganatos beteg, vagy egy várandós, vagy egy krónikus beteg is utazhat ma már, hiszen amennyiben az állapota engedi, illetve a betegség egyensúlyban van, illetve a várandósnál nincsenek nagyobb kockázatok, természetesen ez a várandóság idejétől is függ, utazhat, és itt ugyanúgy, mint egy egészséges utazónál, a kockázatok felmérése, a gyógyszerszedési szokásoknak a megbeszélése megtörténik, és ők is kaphatnak védőoltást a saját állapotuknak a mérlegelése után, illetve az úti célnak a megbeszélése kapcsán. Sőt, például egy daganatos beteg vagy egy immunszuprimáltnak kifejezetten kellenek a védőoltások, hiszen ők sokkal nagyobb kockázatnak vannak kitéve egy fertőző betegség szempontjából.
18: És jobban le is veszi a lábáról, hogyha netalán
17: beteg. Így van, a betegség
18: lesz
17: lefolyásának így súlyossága van szempontjából is, tehát ők nekik még jobban ajánlott, hogy utána nézzenek egy utazás kapcsán a védőoltási lehetőségeknek, megelőzési lehetőségeknek.
18: Sokan azt mondják, elég az, hogy viszek egy kis úti pakkot, amibe beleteszem a gyógyszereket. Mármint, hogy az olyan gyógyszereket, amik adott esetben, hogyha ott valami fertőzést elkapnak, akkor elég lehet. Gondolok itt hasfogóra, hányás, lázcsillapítóra. Szóval mi az az alapcsomag, amit valóban azért vigyünk el, hogy adtuk jelleggel akkor és ott tudjuk ezeket alkalmazni.
17: De rendszeresen szedett gyógyszerek nyilvánvalóan ide tartoznak, és amiket említett, a lázcsillapító, fájdalomcsillapító, esetleges hasmenésre, hasmenés kezelésére, tüneti terápiára alkalmas szerek. Nyilván egy sebfertőtlenítő is, hogyha kisebb sérülések előfordulnak, ezek legyenek az utipatikában. De hogyha láz jelentkezik egy utazás kapcsán, vagy a hasmenés véres, erős hányás jelentkezik, folyadékvesztés, vagy egy súlyosabb sérülés, netán állatharapás, akkor föl kell keresni a helyi egészségügyi ellátást, hiszen nem biztos, hogy elég az utipatikában rendelkezésre álló szer ennek a kezelésére.
18: Hát ma kitör a vakáció mindenhol, ugye a gyerekek, családosak is utazni fognak, úgyhogy köszönöm szépen a hasznos információkat. Dr. Galgóczi Ágnes népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos érkezett hozzánk, és őt hallották, és arról se feledkezzünk meg, hogy biztosítást is kell kötni. Telefonon kapcsolódik hozzánk Németh Péter, biztosítási szakértő, a CLB független biztosítási Alkusz Kft. Értékesítési és kommunikációs igazgatója. Jó napot kívánok, itt van velünk.
19: Jó napot kívánok, igen, üdvözlöm a hallgatókat is.
18: Hát akkor kapcsolódik egyik téma ugye a másikhoz. Itt is arról beszéltünk többek között, hogy megspóroljuk az oltásokat, vajon megspóroljuk-e a biztosítást? Utalok arra, hogy az utazók nagy része már azért ködbiztosítást, látnak egy pozitív tendenciát?
19: Látunk pozitív tendenciát, hál' Istennek, ezt egy 8-10 évvel ezelőtt még azt mondhattam, hogy utazóknak alig fele, most azt mondom, hogy az utazók kétharmada már köt, ami hát egy pozitív tendencia, de ugye még mindig nem elég az üdvösséghez, és amit igazából még ilyenkor látunk, hogy egy picit tévedés, vagy nem tudom, még a jó szándék mögött is lehet egy picit tudáshiány, nagyon sokan bíznak az utazók közül, szerintem a fennmaradó egyharmad egy része is abban bízik, aki nem köt direkt utas biztosítást, hogy úgyis van a bankkártyán mögött, úgyis itt van az Európai Egészség kártya, úgyis van valami lakásbiztosításomban, nem tudom, és ezek nem mindig elegendők. Tehát javul ez a tendencia, meg javul a tudatosság, de még egy picit tudnánk hova fejlődni, hogy mindenki biztonságban utazzon.
18: Most két fontos dolgot is említett. Egyrészt a bankkártyához kapcsolódó biztosítást, másrészt pedig az európai egészségbiztosítási kártyát. Akkor ezt most bontsuk szét, hogy mire elegendő, mennyire elegendő egy bankkártyához kapcsolódó biztosítás?
19: Tehát először is minden biztosítás hasznos, ez tény, egyik sem feleslegesen van megkötve, de egy igazi védelmet egy olyan biztosítást tud adni, amit pontosan az utazás céljából, az utazás időtartamára és az adott utazásban felmerülhető kockázatokra kötünk meg. Tehát például mondjuk egy példát, hogyha vízisíelni vagy hegyet mászni akarunk, vagy egy picit extrém sportolni, akkor egyáltalán nem biztos, hogy még egy átlag biztosítás elég lesz. A bankkártyák mögött lévő utas biztosítások valós biztosítások ugyan, de általában csak alapcsomagok, vagy ilyen középkategóriás csomagok, és nagyon sok bank többféle módon kéri, hogy aktiválják. Van, amelyik bank valóban azt mondja, hogy nem kell aktiválni, elég, ha csak valami baj történik odakint, de vannak bankok, ahol külföldi pénzfelvételre, vagy előre bejelentéssel, telefonos bejelentéssel, adatosba, e-mailbe, vagy applikáción kell aktiválni. Tapasztalatunk szerint egyáltalán nem tudják ezt a bankkártya tulajdonosok, és a legtöbbször úgy utaznak, hogy azt hiszik, hogy van biztosításuk, de nem aktiválták azt, nem él. Az Európai Egészségkártyát pedig úgy tudnám röviden jellemezni, hogy ez ilyen alapszolgáltatás elég. Tehát most, mint aki emlékszik, hogy elmegyünk az STK-ba, kívjuk a sorunkat, és akkor ott kapunk egy alapellátást, arra nagyon jó, de az utazás során felmerülő egészségügyi vagy nem egészségügyi problémák nagy részére azért az sem lesz elég.
18: Hát akkor ne gondoljuk azt, hogy ezzel a kártyával akár egy magánhelyre, egy magánintézménybe is el tudunk menni külföldön, erre is figyeljünk, hogyha mondjuk ilyenre lenne szükségünk. Nézzük számokban mindazt, amiről beszélgetünk, mert hogy megspóroljuk, de ha ott van a baj, akkor

0: minőséghez, és akkor mindenki könnyebben tud eligazodni. Tehát egy-két csillagos biztosítások mellett nagyon olcsók, 100 forint per nap, vagy 150 forint, lehet a 200, de mögötte csak néhány millió forintos egészségügyi térítés van, ami bizony nagyon gyorsan el tud folytni, egy medúza csípés, vagy egy lábtörés már el tudja érni az egymilliós tételt. A középkategóriában a három csillagnál már kezdődnek a komolyabb összegek, 10-20 millió forint, de hát még mindig nem olyan sok, és olyan pici árban a különbség a negyedik meg az ötödik csillagra való felugrásként, ahol viszont már 100 millió, 50-100 milliós tételek, egy ötcsillagos biztosításnál pedig egyszerűen korlátlan anyagi tétel van, vagy anyagi fedezet van egy gyógyítás mögött, és mondjuk árban a különbség napi néhány száz forint, az utazás költsége mellett teljesen eltörpül, tehát egyszerűen nem tartom érdemesnek, hogy valaki ne a felső vagy a legfelsőbb kategóriást kösse.
1: Persze, tehát nem annyira drága ez, de megéri, hogy aztán ne legyen drága. Abszolút. Maga a nyaralás. Mi van akkor, hogyha én okozok kárt? Tehát, hogy hogyan vállalhatok felelősséget biztonságosan? Mert ugye ez fordítva is igaz egy ilyen helyzetben.
0: Tehát ugye egészségügyi dolgok révén nagyon sokszor mondjuk egy baleset az a mi hibánkból történik meg, de ilyenkor, ha egészségügyi kár van, vagy ilyenbe következik, akkor azt nem vizsgálja a biztosító. Azt vizsgálja, hogy volt-e, ne adj Isten, alkoholos, vagy inkább kábítószeres befolyásoltság, esetleg szándékosság, bűncselekmények követése, de ezek nagyon-nagyon ritkák, hála Istennek. Tehát ennyit vizsgál a biztosító, és gyakorlatilag minden esetben megtéríti a kárt, még akkor is, hogyha saját hibámból kerültem bajba. A másnak okozott kár, hogyha mondjuk külföldön egy olyan balesetet szemelek, síelésnél egyébként elő szokott fordulni, a síelő előtt, elesik és előtt valakit a sípályán, és akkor ő is megsérül. Van felelősségbiztosítási rész, természetesen ez megint nem lesz vagy a bankkártyák, vagy pedig az Európa egészségkártya mögött, tehát rendesen megkötött utasbiztosítások mögött van ilyen felelősségbiztosítás, és ilyenkor, ha mi hibánkból más is megsérül, és az is ellátásra szorul, akkor általában egy jó biztosításra az is rendezhető.
1: Hát köszönöm szépen, hogy itt volt velünk, és ne felejtsék el, hogy itt a nyár, ha sziklát másznak, búvárkodnak, és még rengeteg mindent sportolnak, akkor kiegészítő sportbiztosítást is érdemes kötni. Németh Péter biztosítási szakértőt hallották. Szóval hasznos információt hangzottak el így a nyári vakáció előtt. Még időben vannak, hogy felkészüljenek. 2 perces hírekkel folytatódik a délelőtt a stúdióban Veslin Bettina.
2: Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós sós találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán. Magyar Péter a 2 napos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A hazai benzinkutak többségénél már valamivel olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, erről számolt be a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke. Gépész László szerint, ha a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Megjelentek Budapesten az új generációs bubi kerékpárok. Megkezdődött a fővárosi közbringa rendszer megújításának tesztidőszaka. Karácsony Gergely főpolgármester közölte, a BKK munkatársai és partnerei most zárkörben próbálják ki a bicikliket. Júliusban a Budapest Go bérlettel rendelkezők regisztráció után ingyenesen tesztelhetik az új bringákat. Az új rendszer összesen 3300 kerékpárral indul, amelyek közül 800 elektromos rásegítésű lesz. Kigyulladt egy hulladéklerakó reggel Szeglétkül területén az M4-es autópálya közelében. A lángok megfékezésén mintegy 40 tűzoltó dolgozik 10 járművel. A munkát egy nagykátai vízszállító is segíti. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
3: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
5: Az MRME új évada

0: Elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztircsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
2: 9:30 után vagyunk, továbbra is a nyárhoz kapcsolódunk. A WHO szerint egy év alatt 236 ezer, igen jól hallják, 236 ezer ember fullad vízbe. Ma mindenhol befejeződött az iskola, itt a vakáció, közeledik a nyári főszezon, és ilyenkor egyre több a felelőtlen fürdőző is. Hazánkban is minden évben hallani tragédiákról, pedig ezek megelőzhetők lennének. Füredi Zsolt összeállítása.
3: Lepörgött előttem az életem.
4: Emlékezett vissza néhány évvel ezelőtt az úszni nem tudó gyermek arra a pillanatra, amikor negyed magával a Maros folyóba merült.
3: Léptünk egyet, az egyik kisgyerek eltűnt a víz alatt. Én meg utána akartam nyúlni, és egyik pillanatban még térdig ért, a másikban meg elkapott egy ilyen törvényszerűség, és lehúzott a víz alatt.
4: Az arra csónakázó Krisztina és Zsolt azonnal a segítségükre sietett.
5: Amikor sikerült elkapnom egyik kezemben egyik gyereket, másik kezemben másik gyereket, és csak a lábammal evickeltem, hogy fent tudjunk maradni, akkor egy pillanatra megfordult a fejembe, hogy nem bírom, nem bírom, és aztán jött egy gondolat, hogy de igen, de meg tudjuk csinálni, és sikerülni fog. A mai napig is az jár a fejembe, hogy az a kislány, aki ki sem emelte a fejét, és nem vett levegőt, hogy élte túl, nem tudom.
3: Majdnem minden éjszakával álmodok, hogy el a Maros, és akkor így mindig feleszmélek, és aztán hál' Istennek, semmi baj.
4: Sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a Marosnak is erős a sodrása.
5: Nagyon erős, a legjobb úszó számára is nagyon veszélyes. Van, ahol bokáig ér a víz, lépünk kettőt és elmerülünk.
6: Nagyon sok olyan gyereket látok még a mai napig is a Maros túloldaláról ugrálnak bele a 3 méteres fatetejéről. Nincsenek tisztában ennek a folyónak a veszélyeivel, pedig pillanatok mívva az egész, és akkor a tragédia.
4: Szintén egy tragédiát sikerült elkerülni korábban egy Békés vármegyei folyóban is.
7: A labdát befújta a szél, elég nagy sodrása volt a folyónak, gyerek szólt az anyuszinak, sportos, jó úszással, majdnem utolérte a labdát, annyira kifulladt, mire odaértem, hogy kimentem, már nem tudott kapaszkodni is, végére járt az erejének.
4: Hasonlóan veszélyesek a már felhagyott kavicsbányagödrök is, mégis ezek a sokszor több méter mély tavak a nyári melegben vonzák a felelőtlen fürdőzőket.
8: A házunk 15 éve, úgyhogy mi rendszeresen lejárunk. Tény, hogy nem szabad, de mi a strandra viszont nem nagyon szeretünk járni, az az igazság.
4: Ezekben általában tilos és életveszélyes fürdeni, még a jó úszóknak is.
9: Igen, nagyon jól tudom, de én itt nőttem fel.
10: Mindenki jól van úgy?
11: Igen.
10: A lábad tényleg nem sérül?
4: Ez pedig már a Balaton. Éppen egy bajba jutott járműnek segítenek a vízimentők. Ugyanis a viharjelzéseket sem figyelik mindig a fürdőzők vagy a hajósok, pedig a nagy tavainkon idén április 1-én is elindult a viharjelzés. Horváth Ákost, a Siófoki Obszervatórium vezetőjét hallják.
12: Amikor arra számítunk, hogy a Balatonnál erős szélökések lesznek, akkor kiadjuk az első fokú viharjelzést. Ez az, amikor a lámpák percenként 45-öt villannak fel, és ilyenkor a legerősebb szélökések azok 40 és 60 km/h között várhatóak. Amikor viszont viharos szélre számítunk, akkor a másodfokú viharjelzés érvényes. Jelenthet 120 km-es szélvihart is. Éppen ezért fontos, hogy aki vízre megy, az tájékozódjon az időjárás jelentésről.
4: Sajnos minden évben követel áldozatot a magyar tenger is, de az elmúlt 25 esztendőben óriásit javult a helyzet, amiben nagy szerepe van a már 26 éve működő Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának is. Tavaly 450 vízimentő dolgozott, és csak a strandokon 3700 esetet láttak el, kifutó mentőhajóik pedig 127 embert mentettek ki a vízből. És már 10 mentő mellény állványt is elhelyeztek a parton, elsősorban a gyermekek ingyenes védelme érdekében. Ide kapcsolódik hallgatónk üzenete, mely szerint minden vízi eszköz kölcsönzőnél legyen kiírva a vízbe fulladtak száma, azért, hogy vegyük is fel a mentő mellényeket.
11: Igen, ezt írtam, hogy nyugodtan legyen kiírva, hogy az elmúlt évben hányan fulladtak bele a Balatonba.
4: Segítene a sokkolás?
11: Minden sokkolás segít szerintem. Mindjárt másképp gondolkodnak az emberek. Meg ha oda lenne írva azt, hogy hány embernek mentette meg a mentő mellé az életét, lehet, hogy nem a bibibiszikli oldalára tenni, a mentő venni.
4: Felelőtlenek vagyunk?
11: Felelőtlenek, igen. Nem gondolja végig. Tehát ismeri, vele meg úgysem történik meg, mondat. De megtörténik bárkivel.
13: Egy vízbe esett ember pillanatok alatt elmerülhet. A magyarországi vizek nem átlátszóak. Még mi is nehezen találunk meg egy elmerült testet a meder alján.
4: A VMS Vizek veszélyei címmel baleset megelőző kisfilm sorozatot is készített már, hogy lehetőleg sehol ne történjen több tragédia, főként olyan ne, amiről június 6-án nálunk is szóltak a hírek.
14: A Bánkitóba fulladt délután egy 15 éves fiú. Társaival iskolai kiránduláson vett részt, és a tó szabad strandján fürdött, amikor elmerült a vízben. Holttestét végül a mentőbúvárok találták meg.
2: Továbbra is a vízi veszélyekkel folytatjuk. Aki 1988 óta foglalkozik vízimentéssel, az már nagyon sokat látott. Bagyó Sándorra gondolok, aki a Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának elnöke, telefonon van most velünk. Jó napot kívánok!
15: Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat.
2: Sándor, azt mondta a hölgy az iménti összefoglalóban, hogy velem ez úgysem történik, meg hányszor gondolunk ilyesmire. Ön is azt látja, hogy leginkább az emberi felelőtlenség az oka a baleseteknek? Mondjuk ez a tipikus, hogy felhevült testtel, vagy ittasan ne ugorjunk vízbe, és valószínűleg ön tudja folytatni a sort.
15: Nem tudok vitatkozni a hölgyel, sőt a drasztikus ötletével sem, de nyilvánvalóan nem nekem kell eldönteni, hogy mi a hatékony, és mit engedünk meg igazából. És most is újra és újra ilyenkor, ahogy vége van az iskolának, ezek a műsorok is önökkel együtt próbálunk segíteni a leendő bajba jutottaknak, hogy ne legyen baj. Valami mesében, nem, talán a Mici Maszkóban van, hogy a baj előtti pillanatig semmi baj nem volt. Hát ez az életben, ez pont így van. És nem szeretném eltréfálni a dolgot, ez egy vérmes komoly dolog, egyre többen fogunk most a következő 2-3 hónapban a vízpartokhoz menni, de én talán kiemelnék egy nagyon fontos dolgot a sok-sok intelem mellett, hogy a felnőttek vagy a nagyobb gyerekek tényleg figyeljenek oda az igazán kicsikre. Tehát az igazán kicsik vannak a legnagyobb veszélyben talán, mert ők aztán végképp nem tudják a vizek veszélyeit. És ahogy elhangzott az előbbi nagyon jó összeállításban, és ezúton is köszönöm, hogy a Balaton, illetve a magyar belvizeink azok nem áttetszőek. Tehát, hogyha bárki eltűnik a vízben, az bizony eltűnik. Tehát nem látjuk, nem tudjuk megtalálni azonnal, nem tudunk lenyúlni, nem tudjuk, hogy hol van. Éppen ezért különben a mi vízimentőink nagyon sok esetben a fürdőzők segítségét is kérik egy-egy láncos vagy egy gyors kutatás hatékonyságának érdekében. Tehát nagyon-nagyon fontos az, hogy különben mi fürdőzők nem csak magunkra, hanem másokra is figyeljünk.
2: Ugye az egy jó dolog, és mondja, hogy egyre többen vannak, hogy önök tudnak segíteni, de a múlt héten itt pont a műsorban beszélgettünk arról, hogy meg lehet tanulni eleve olyan úszás technikákat, amivel ha mi bajba kerülünk, akkor alapvetően ne kerüljünk mégsem bajba, tehát hogy megúszuk ezt a dolgot, ez is milyen jó lenne.
15: Én azt gondolom, hogy ennél sokkal egyszerűbb a dolog, jól kell tudnunk úszni. És az a jó úszás tudás, az pedig ne hazudjunk magunknak, hogy mi aztán jól tudunk úszni, meg hogy én gyerekkoromban itt nőttem föl, meg ott nőttem föl. Nem, tehát a valóságot nézzük meg, hogy mi aznap, és ez nagyon fontos, hogy aznap mire vagyunk képesek az adott időjárási körülményekhez, vagy egyáltalán a mi aznapi fizikumunkhoz. Az időseknél van egy ilyen tévhit, hogy ó, hát én jól vagyok, aztán közben kiderült, hogy annyira jól van, hogy az aznapi gyógyszerét be se vette, és attól lesz egy rosszul léte, ami különben nem lenne veszélyes, hogyha az otthon történik vele, csak hogyha éppen bement a szokásos körére egy körre, bement úszni, és ott lesz a rosszul lét, akkor bizony jönnek a bajok. Tehát azért mondom, minden korosztálynak őszintén kéne saját magával szembesítenie, minden alkalom, amikor vízben vagy, hogy ő aznap képes-e arra, amire vállalkozik.
2: Hát igen, meg hogy tényleg tisztában vagyunk-e az úszás tudásunkkal. Egyébként az emberek mit lát, mennyire tudják értelmezni például a jelzéseket, akár a viharjelzést? Figyelembe vesszük-e, hogy tiltott helyen ne fürödjünk, hiszen annak oka van, hogy azt mondják ott, azon a bizonyos helyen ne fürödjünk.
15: Hát én azt így nem tudom mérni, de én látom azt, hogy aki bizony bajba került, az általában nem figyelt ezekre a dolgokra. Utólag persze már mindenki okos, és rájön arra, hogy ez egy nagy hiba volt. Ugye csak a vizeknél az a baj, hogy súlyosan, aránytalanul, nagyon aránytalanul büntet bennünket egy apró hibára is. Tehát mondjuk, tudom, sokszor elhangzott már az én számból is, vegyünk egy példát, elesek bringával, vagy futás közben megbotlok, na bum, a legrosszabb esetben jól összetöröm magam. Itt viszont, hogyha elveszítem az eszméletemet a vízbe, akkor ki lehet számolni, hogy itt azért az esélye annak, hogy túléljem, az nagyon kicsi.
2: Igen, és ön is említett, hogy a gyerekekre például mennyire vigyázzunk. Nagyon jó ez a mentő mellény állványkampányok is, ugye elérhető egyre több helyen, mert a stranduló gyerekek tulajdonképpen akkor ezt ingyenesen igénybe tudják venni.
15: Igen, ennek az volt a lényege, hogy egy közösségi mentőmellény használatot tegyünk ingyenessé lehetővé, és hát ebben azért meg kell említeni a sok-sok szponzorunknak a támogatását. Ez elakadt egy kicsit, tehát mondunk egy számot, hogy 10-nél vagyunk, aztán nagyjából még 150 kéne, meg nem csak a Balatonon, és azt is tudni kell, megemlíteném, hogy a mi tevékenységünk az egy abszolút nem államilag finanszírozott tevékenység, mi egy civil szervezet vagyunk, mi önerőből és a támogatóink segítségével jutottunk el idáig 26 év alatt. De hát, hogyha nagyobb eredményeket akarunk, és biztonságosabb hazai vizeket, akkor bizony a mentőmellények esetében, a mentőmellény állványok esetében is, vagy bármi másban is nagyobb összefogásra van szükségünk. Tehát továbbra is azt mondom, hogy szponzor kerestetik a mentőmellény állványok folytatására, hogy esetleg egy hónap vagy két hónap múlva azt mondhassuk, hogy már 20 van, vagy egyéb más ilyen problémákat. Valami módon a társadalom vegye észre, hogy nem csak ilyenkor kell szezonálisan a vízimentésről és a vízimentők helyzetéről beszélni, hanem egyszer is mindenkorra helyére kéne tenni ezeket a dolgokat.
2: Ugye azt már jó látni, hogy például egy vízibicikli kölcsönzésnél is a gyerekekre már szinte kötelezően rátesznek egy mellényt. Ez már eleve egy előírás?
15: Mindig is az volt. Mindig is az volt. Volt egy morális oldal, tehát az, hogy van egy kötelezettség, ugye ne felejtsük el, ne haragudjon meg szerkesztőasszony, de a mi korunkbeliek úgy nőttünk föl, ön is, én is, hogy a hátsó ülésen, sőt, meg az első ülésen se volt biztonsági év az autókba.
2: Így igaz. Idején.
15: Ma már eszünkbe se jut olyan, hogy ne kössük be magunkat, meg olyan se, most már azt látom, hogy egyre többen, sőt, a többség például egy bukósisakot is felvesz kerékpározás közben. Na most a mentőmellény viselésének a kultúrája is valami hasonló cipőben van. Elkezdődött valahonnan, elmegyünk valahova, most jelen pillanatban még messze nem ott vagyunk, ahol az előbb említett témákban eljutottunk. Tehát van még fejlődni valója a magyar társadalomnak is, hogy a vizek biztonságát, hogy mondjam, tehát megelőzzük a problémát, mert nem csak mentőmellényekről kell itt beszélni. A mentőmellény az a fajta eszköz, ami a fejet is kint tartja egy eszméletlen állapotban lévő embernél. De az összes úszás segítő viszont arra nagyon jó, hogy el sem merüljünk. Tehát, hogyha valami kompromisszumot lehet kötni, akkor én azt szoktam mondani, hogy valamilyen mellényt viseljünk, legyen ez különben, most már azt kell mondjam, hogy rengetegféle fajta van a kereskedelemben, de az a lényeg, hogyha bemegyünk a vízbe, és általában nem egyedül szoktunk bemenni, akkor legalább fenntartsunk bennünket, hogyha valami baj történik. Ez egy nagyon jó kompromisszum lehet.
2: Pláne, hogyha gyerekekre gondolok, ugye úszógumiba beengedik őket, az úszógumiból ki lehet csúszni, mennyivel nagyobb biztonságot ad egy ilyen. Sándor, egy nagyon fontos dolog még, mit tegyünk és mit ne? Például, hogyha látunk bajba jutott embert, valaki mondjuk fuldoklik a vízben, és mi próbálnánk segíteni, de még soha nem csináltuk. Segítséget kérjünk, mi menjünk oda, mi a jó teendő?
15: Én mindig azt mondom, hogy aki nem képzett vízimentő, az önállóan közvetlenül ne kezdjen el mentésbe. Mából általában hallottuk is már az elmúlt évtizedekben, hogy kettős tragédia is előfordulhat. Ezért mi úgy mondjuk a szakmában, hogy közvetett módon segítsen. Valamilyen hosszú tárgy, vagy egy felúszó tárgy oda nyújtása, oda dobása, vagy még plusz segítő kérése. Tehát azért mondom azt, hogy közvetlenül ne, de közvetetten nyilván, illetve kezdjük el a segítségkérésnek az egyéb más kommunikációs tevékenységét, mert nagyon fontos az, hogy időben mi vízimentők is kapjunk információt arról, hogyha valaki eltűnt, akkor hol tűnt el, mert ma már azért annyit változott a világ, hogy nekünk a legprofessionálisabb ultrahangos szonár berendezéseink vannak a vízben eltűnt személyek keresésére. De hát itt nagyon fontos az információ és az időben érkező információ.
2: Jó, hogy ennyi mindent meg tudtunk beszélni, és az is jó, hogy egyre több helyen ott lesznek a nyáron, és ami még nagyon fontos információ, riasztás és segélykérés esetén hívjuk a Balatonon a 0630 383 83 83-as számot, és érdemes letölteni telefonra a megújult Balaton Help applikációt is, ahol egyetlen gombnyomással kérhetünk egész nap segítséget a vízimentőktől, és az életmentés, illetve az elsősegélynyújtás pedig ingyenes, ez nagyon fontos. Bagyó Sándornak pedig nagyon szépen köszönöm, hogy összekapcsolódtunk így az éteren keresztül, és folytatjuk továbbra is hazai vizekkel, azzal, hogy a Tisza-tó nem versenypálya. Sokan száguldoznak például jetskivel a tó szűk csatornáiban, ami egyébként természetvédelmi terület. Többen szóvá is tették, hogy ezek az emberek zavarják, sőt veszélyeztetik a nyugodt vízitúrázást, a horgászatot, vagy épp az élővilágot. Pilisi Csenge riportja.
16: 3 évvel ezelőtt gyerekeket sodort a vízbe egy jetskis, mesélte akkor Kis Balázs túravezető.
17: Pihenőt tartottunk a Kistiszának a folyás irány szerinti jobb partján. Ott voltak a kenuk, éppen indult az egyik, amikor feltűnt egy jetskis pár. Én a sebességgel közeledtek, aztán gondolta, hogy vicces lehet, hogy lespriccolja a kenusokat, úgyhogy húzott rá egy nagyobb gázt, és átjött a mi oldalunkra, és így próbálta lefröcskölni ugye a kanyarral a kenukat. Hát elmérte egy picit a távolságot, és az utolsó kenunak neki ment. Az volt a szerencse, hogy jól élek jelenlétük volt egyébként, 2 hölgy ült és 2 gyerek be a kenuba, gyerekeket gyorsan kiadtuk a partra. Egyébként a jetskis egyből megállt, tehát visszajött és ő is próbált segíteni a mentésbe. Nem tartom szerencsésnek, mert már tudnak menni egy 30-40 kilométeres sebességgel, ami vízen azért elég jelentős.
16: Egy férfi motorcsónakjával elütött egy szabályosan közlekedő kajakost a Tisza-tó porosztó közeli szakaszán, majd megállás nélkül továbbhajtott. A napokban pedig egy idős horgász mellett száguldottak el nagy sebességgel többször is jetskisek. Nagy hullám csapott a csónakba, a horgász elesett, ruhái, iratai és telefonja is elázott, állítása szerint pedig még meg is fenyegették.
18: Erre fel lehetne hívni a figyelmüket, hogy az ilyen kisebb csónakkal, akik kint pecáznak, azokat azért nagyobb ívbe kerüljék el. Kisebb csónakosokat veszélybe sodorhatnak ezáltal.
19: De az, hogy ők száguldoznak, és mondjuk cserben is hagytak egy horgászt, azért ez...
18: Ez egy cserbehagyás tulajdonképpen.
19: Hogy tudnak együtt élni a vizen, a jetskisek és a, mondjuk a motorcsónakosok, meg a horgászok?
18: Nem feltétlen a hullámkeltés, ugye, hanem igazából a horgászok, amikor be vannak dobva, ugye, hát, hogy amikor a zsinort elviszik, akkor ugye az a horgásznak ugye ez bosszúságot okoz.
16: A tó eredeti medrén kívül a parttól számított 200 méteren belül, illetve a csatornákban legfeljebb 10 km/h sebességgel lehet haladni. Emellett több természetvédelmi területen teljesen tilos a nagy teljesítményű motorral hajtott járművek használata, mondja Hajdu Dániel, a Tisza-tavon túrákat szervező Békatutai Egyesület elnöke.
20: Láttuk, hogy a porosztói medencén száguldoznak, televen 4 kW-nál nagyobb teljesítményű belső égésű motorral be se lenne szabad hajtani. Utána néztem, hogy 150-200 kW Kovatosok simán vannak ezek a jetskik. A Kistiszán is szoktunk velük találkozni, ahol elvileg közlekedhetnek egy maximális 10 km/h sebességgel. Ezt nem mindig lépik át, de azért rendszeresen ők nagy hullámokat keltenek. Kenusokat, akik azért mennek, hogy szemléljék az élővilágot és csöndesen nevezgessenek, minket zavar a zaj, zavar a bűz. Az élővilágot, a halaknak az ikrája gyakran ott van a partmenti fáknak a gyökerein vagy a növényzeten. Azokat a nagy hullámverés tönkreteszi, szét veri, nyilván a madaraknak is zavaró a zaj is, az esetleges olajszennyezés. Vannak területek, ahova teljesen tilos tartózkodni is, és van olyan terület, ahova belső égésű motorral nem szabad behajtani. Például én a Porong tava, ami a Kistiszáról könnyen elérhető, és sajnos ott rendszeresen találkozunk belső égésű motorral, de több más helyszínen is ezt el lehet mondani.
2: Milyen jó is volt 2 éve, amikor a családdal körbe bicikliztük a Tisza-tavat, és közben Poroszlónál csónakot béreltünk, és egy GPS mutatta az utat, hogy merre mehetünk a vízen. Kapcsoljuk Illés Gergely rendőr alezredest, a Tiszai Vízi Rendészeti Rendőrkapitányság vezetőjét. Jó napot kívánok!
21: Jó napot kívánok!
2: Ugye hallottuk az iménti összefoglalóban, hogy száguldoznak a tilos és a védett területekre, és bemennek ezekkel a nagy teljesítményű motorokkal. Hát akkor kérdezem öntől, hogy melyek a vízi közlekedés legfőbb szabályai, amit tartsunk be mindenképpen?
21: Hát a Tisza-tavon mindenféleképpen ezt a 4 kW-os teljesítménykorlátozást, tehát a Valki és a Poroszlói medencében ennél nagyobb általánosságban elmondva, ennél nagyobb teljesítményű belső égési motorral nem is lehet behajtani, illetve vannak olyan területek, mint például az Óvaláti volt Tisza, ahol belső égési motor tilos használni. Természetesen a tiszai vízirendészeti rendőrkapitányság rendszeresen ellenőrzi a vízi közlekedési eszközök használatát, és akkor szankcionáljuk abban az esetben, hogyha a szabálysértést követnek, és ezeket a úgymond természetvédelemben össze nem egyeztethető szabályokat megszegik. Egyre népszerűbb a Tiszatavon egyébként a szápposoknak van, tehát ezek a száposoknak a elterjedése, illetve a szápoknak a használata, arra mindig felhívjuk rendőri ellenőrzéseink során a figyelmet, hogy éjszaka ezeket nem lehet használni, korlátozott látási viszonyok között nem lehet használni, és ugyanúgy, mint a Tiszatavon a fürdődésre is érvényes, hogy 500 méternél nagyobb távolságra eltávolodni a parttól ezekkel a szápokkal nem lehet. Viszont van egy könnyítés is benne, hogy aki 14. életévét betöltötte, és úszni tud, annak már elég egy szápra egy úszássegítő mellény, vagy bokapánt, tehát nem muszáj mentő mellényt viseljen.
2: Legalább már ezek a szaposok, ezek úgymond nem zavarják a környezetet, mert csendben siklanak a vízen, ennyi jó is van ebben, de vannak önöknek kameráik vagy drónok, szóval, hogy milyen eszközök tudják megkönnyíteni a munkájukat, még akkor is, ha önök gyakran kint vannak a vízen.
21: Igen, természetesen a rendőrkapitányságunk 3 drónnal is rendelkezik, kiképzett drónkezelőkkel. Általában minden szolgálatba pásztázzuk a inkriminált vagy azokat a vízterületeket, ahol több szabálysértést szoktak elkövetni, illetve azokat a közlekedési gócpontokat, ahol különböző meghajtású vízjárművek találkoznak. Például nagy a valószínűség, hogy egy jetes össze fog találkozni egy evezős vízjárművel, csónakkal vagy kajakkal, kenóval. Ezeket a területeket drónjainkkal, illetve a kabinos hajóinkból pedig vannak beépített kamerák, nappali kamera, hőkamera, és ezeket a területeket azokkal is figyelni szoktuk. Valamint minden évben ilyen összehangolt ellenőrzéseket hajtunk végre a Tiszatavon és a élő Tiszán is, és ez azt jelenti, hogy más tervekkel, halászati őrökkel, természetvédelmi őrökkel, valamint a helyi rendőrkapitányságok erőivel is ellenőrizzük a vízterületet, és az ő technikai eszközeiket is igénybe veszük, mint például a trafipaxot.
2: Ugye, amikor így kapcsoltuk önt és felvezettem mindezt, akkor említettem, hogy mi Poroszlónál csónakot béreltünk. Valószínű, hogy ezt több helyen is meg lehet tenni ott a Tiszató körül. Főleg ezek a biciklisek is kihasználják ezt a helyszínt, hogy kicsit pihenjenek. De hogy a Tiszatavon több kijelölt fürdőzőhely is van. Ott vannak mégiscsak ezek a csónakbérlések. Szóval mi a biztonságos? Egyáltalán meddig úszhatunk be, hogy ne zavarjuk egymást?
21: Igen, tehát alapérvényes szabály, hogy a Tisza tavon, tehát 500 méternél távolabb a parton nem lehet beúszni vízijármű kísérete nélkül. Nyilván, hogyha a vízijármű kísér minket, vagy arról akarunk fürdőzni, a vízijárművel mondjuk beleugrani a vízbe, akkor nyilván 500 méternél távolabb is lehet fürdőzni. Arra kell figyelni, hogy másodfokú viharjelzésnél, mivel a Tiszatavon is viharjelző rendszer van kiépítve, és 5 viharjelző torony van, ezeket figyelni kell, és másodfokú viharjelzés és fürdőzni nem szabad. Egyébként 6 kijelölt szabad fürdőhely van, bázis strandban a Tiszatavon. Itt megvannak a vízimentők, illetve a vízimentéshez szükséges eszközök, és bármilyen probléma, ők azonnal tudnak reagálni. Tehát ezek a strandok teljesen biztonságosak, és lassan mélyülő területek, vízterületek.
2: Ha az országos átlagot nézem, akkor az önök statisztikája azt mutatja, hogy önöknél ott a Tiszatónál ritka a vízbefulladás. Ez köszönhető ennek is, hogy ennyire ott vannak, figyelik a terepet?
21: Igen, én bízom benne, hogy ez nem csak szerencsém múlik, hanem a tudatos rendőri ellenőrzéseknek a fogvanatja ez, hogy minden rendőri ellenőrzésnél azért a mentőeszközök meglétét csónakokba, kajakokba, kenúkba ellenőrizzük, valamint visszatérően ellenőrizzük a kijelölt szabad fürdőhelyeknek, a strandoknak is az üzemelését, és ott is megnézzük, hogy a vízimentő a helyszínen van-e, rendelkeznek-e a szükséges mentőeszközökkel, valamint ez a természeti adottságokból is fakad, mert nyilván a Tiszató egy állóvíz, lassan mélyülő, sok helyen esekké, tehát átlagban 1,3 méter a vízmélysége, és egy adott esetben egy nagyobb viharban is nem 2 méteres hullámok lesznek, például, mint a Balatonon, hanem csak 80 centis hullámok, tehát egy viharba keveredett meg nagyobb esélye van a túlélésre.
2: Ugye említette, hogy 500 méter, ameddig be lehet úszni, de nagyon sokan megteszik, hogy csónakkal bemennek, és aztán ezekben a bizonyos kis csatornákban mégiscsak fürdenek. Nem szabad az ilyet?
21: De lehet, tehát ahogy említettem is, hogy vízjármű kíséretével, tehát hogyha mondjuk egy csónakkal mennek be többen, és egy ember a csónakban marad, a többiek megfürdőznek, az megengedett.
2: Csónakbérlésről, ha szó van, akkor kötelező ilyenkor felvenni önöknél is a mentő mellényt, ugye az iménti beszélgetésben szó volt ennek a fontosságáról. Mennyire várják ezt el, vagy csak mondjuk a gyerekeknél?
21: Tehát, hogyha valaki csónakot bérel, arra figyelnie kell mindenféleképpen, hogy ha van olyan utasa, aki nem tud úszni, vagy 14 év alatti utasa van, és az független attól, hogy tud úszni, vagy nem tud úszni, mindenféleképpen mentőmellényt kell viselnie, ha a csónakra rászáll, és menetben van a csónak. De tehát a 14 év feletti, meg úszni tudó felnőttek esetében pedig nem kötelező a mentőmellény, de amennyiben minden személy úszni tud és felnőtt, akkor is egy mentőmellénynek a csónakban rendje kell, hogy a baj esetén azt fel tudja venni a bajba jutott személy.
2: Alezredes úr, mennyire tudnak vigyázni a parton is a közbiztonságra? Mondjuk abátszalokra gondolok, buli helyszín, nagy az éjszakai élet, vagy ez Tiszafürednél is jellemző, és akkor adott esetben ittas állapotban bemennek a vízbe, ott vannak, mennyire jellemző, vagy mennyire tudják ott a védelmet biztosítani?
21: Ez van egy turisztikai idényre, egy Tisza-Tavi régiós közbiztonsági koordinációs bizottság. Tehát itt mind a három vármegye, aki érintve van a Tiszatóval kapcsolatban, a munkáját összehangolja, és tudjuk, hogy a parton a helyi rendőrök hol ellenőriznek, valamint a frekventált területeket is folyamatosan ellenőrizzük, ahol nagy a valószínűség, hogy ittasson közúton, vagy aztán vízre szállva közlekedhet. Hiszen ugyanúgy nulla tolerancia van az ittas vezetés tekintetében a vízi utakon is, mint a közúton is.
2: Illis Gergely rendőr alezredesnek köszönöm az iménti információkat, és bár a Tiszató egy állóvíz, de a folyóvíznél még inkább kell vigyázni. Béla azt írja nekünk, hogy egyszer az Adria mellett nyaralt, borús idő lévén labdáztak a parton, beesett a labda a vízbe, mindenki a másikra várt, hogy na majd kimegy be a labdáért, és úgy volt vele Béla, hogy na majd akkor ő, és mire visszafordult, tehát bement a vízbe, akkor látta, hogy már mennyire eltávolodott a parttól, ami befelé 5 perc volt, az kifelé csak nem fél óra, és egyfolytában csaptak a sós hullámok a szemébe, az arcába. Szóval ez is egy jó üzenet, hogy mindenképpen vigyázzunk, legyünk óvatosak vízben, vízparton, figyeljünk egymásra.
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja.
2: 10 óra van, krónikával folytatódik a délelőtt, de előtte ajánlom a következő óra tartalmát. Péntek van, jön Bozsik gazdarovata, a cseresznye lesz fókuszban, hiszen most érik, majd az aktív életmód kapcsán ellátogatunk az idei évkerék párútja verseny mindkét győztes helyszínére. SMS számunk 0639666, most azonban krónika, a mikrofonnál Bőti Attila és Beslin Bettina.
0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk, főbb híreink először röviden.
22: Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón.
1: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, növekedett az utasszám, a járatokat folyamatosan sűrítik majd.
22: Napos gomoly felhős idő várható, nagyon erős UV sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett állt ki Magyar Péter miniszterelnök az uniós csúcs találkozón Brüsszelben, írta a kormányfő közösségi oldalán.
22: Magyar Péter a kétnapos találkozó első napján tartott felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. A miniszterelnök emellett az őszinteség és a politikai korrektség fontosságát hangsúlyozta.
1: Magyar Péter miniszterelnök kezdeményezésére kikerült az uniós állam, illetve kormányfők csúcsértekezletének záró dokumentumából az Ukrajna uniós csatlakozásának gyorsítására utaló kitétel.
22: A nyilatkozatba csak a már évekkel ezelőtt konszenzussal elfogadott szöveg került. A kormányfő hozzátette, a módosítással másfél év után először lehet minden tagállam által elfogadott záró nyilatkozat.
1: Az Európai Parlament értékelni fogja a magyarországi jogállamiság helyzetét, jelentette ki sajtótájékoztatóján a testület elnöke Brüsszelben, azzal a perrel kapcsolatban, amelyet az EP indított a bizottság ellen.
22: A brüsszeli végrehajtó testület korábban ugyanis 10 milliárd eurót szabadított fel Magyarországnak az igazságügyi reformért cserébe. Az ügyet azért vitték bíróság elé, mert a kondicionalitási eljárásban foglalt garanciák nem teljesültek maradéktalanul, közölte Roberta Metsola, aki ígéretet tett arra, az Európai Parlament megvizsgálja, hogy visszavonja-e a Magyarországot negatívan érintő bírósági keresetét és a 2018 óta húzódó hetes cikk szerinti eljárást is.
3: Politikai döntésre van szükség ahhoz, hogy jelentés készüljön az ügyben az illetékes szakbizottságban, amit azután a plenáris ülésen hagyhatnak jóvá.
1: Egyelőre nem utazik Svájcba az Iránnal tervezett tárgyalásokra az amerikai alelnök, mert a technikai egyeztetések részletei még nem véglegesek, közölte a Fehérház. A tájékoztatás szerint az amerikai küldöttség készen áll az indulásra, amint létrejön a végső megállapodás. J.D. Vance korábban bejelentette az iráni tárgyalások új szakaszának kezdetét az ellenségeskedés megszüntetését célzó keret megállapodás után. Donald Trump amerikai elnök szerdán Franciaországban aláírta az Egyesült Államok és Irán közötti egyetértési nyilatkozatot a konfliktus lezárásáról. Az USA-ban közben heves reakciókat váltott ki az egyesség jelenlegi formája, Nárai Balázs tudósított Washingtonból.
5: Óriási vita van itt az Egyesült Államokban, hogy akkor most ez a megállapodás jó-e vagy sem. Sokan bírálják, hogy túl sok engedményt ad Irán számára, de vannak azért mindenképpen pozitív következményei, ami az átlagember számára pedig a következő napokban érzékelhető lesz üzemanyag árformájában. Ezekben a napokban már 4 dollár alá csökken a gallononkénti üzemanyagár, ami még jóval magasabb, mint februárban volt. Tehát az átlagemberek elsősorban az iráni konfliktust is, az elmúlt hónapokat is azon keresztül nézték, hogy mennyivel kerül többe akár a bevásárlás, vagy éppen elsősorban, amikor a benzinkútra beállnak, akkor 50%-kal többet kellett fizetniük. Ebben az értelemben ez egy könnyebbség. Másik oldalról viszont az a vita zajlik, hogy az Egyesült Államok ténylegesen többet ad, és hogy megérte ez a megállapodás Iránnal, mennyivel több ez, vagy jobb ez, amit Barack Obama kötött a 2010-es évek közepén Iránnal az atomprogramról. Az amerikai adminisztráció jelenlegi azzal érvel, hogy ez egy sokkal jobban kikényszeríthető. A demokraták azt mondják, hogy nem. Ez mind az amerikai választók szeme láttára zajlik ez a vita is, tehát ez is befolyásolja nyilván az ő meglátásukat, de elsősorban az üzemanyagárak csökkenésén keresztül mindenképpen érzik.
1: Jóvá hagyta az Egyesült Államokkal kötött keretmegállapodást Irán legfőbb politikai és vallási vezetője.
22: Mujtaba Khamenei hangsúlyozta, hogy bár fenntartásai vannak a szándéknyilatkozattal kapcsolatban, a megállapodást aláíró elnök biztosította őt, hogy a perzsa ország érdekei nem sérülnek az egyesség elfogadásával. Közben a Teheráni Nemzetbiztonsági Tanács bejelentette, hogy minden szükséges intézkedést megtesznek a hormuzi szoros aknamentesítése érdekében, és megerősítették, hogy az átkelőt 60 napig díjmentesen használhatják a kereskedelmi hajók.
1: Az Egyesült Államoknak és Iránnak egyaránt szüksége volt a béke megállapodásra, jelentette ki az Alapjogokért Központ geopolitikai elemzője a Kossuth Rádióban.
22: A két fél korábban is folytatott tárgyalásokat a békekötéssel kapcsolatban, azonban azok sikertelenek voltak. Koskovics Zoltán hangsúlyozta, a mostani előzetes békét szorgalmazó dokumentum aláírása viszont a korábbiakhoz képest egy stabilabb tűzszünet lehetőséget vetíti előre.
6: Szüksége volt minden két félnek arra, hogy a katonai műveleteket azt beszüntessék, nem csak a papíron, de a gyakorlatban. És Irán szempontjából az azt hiszem, hogy teljesen egyértelmű, hogy miért. Nekik eleve ebben a háborúban a fő céljuk az tulajdonképpen a túlélés. És hogyha ők túl tudnak élni, a rezsim az talpon tud maradni, akkor Irán azt mondhatja, hogy már jól jött ki ebből a háborúba. Nyilván nem ők kezdték. Az amerikaiak esetében arról van szó, hogy rengeteg pénzbe került ez a háború, tehát ez napi szintre lebontva talán a legdrágább amerikai háború volt valaha is.
1: A hazai benzinkutak többségénél már olcsóbb az üzemanyag a védett árnál, mondta a Független Benzinkutak Szövetségének elnöke.
22: Gépész László ismertette, sok helyen csupán 1-2 forint a csökkenés, de van, ahol jelentősebb az áresés. Hozzátette, amennyiben a hormuzi szoros körüli konfliktus tartósan rendeződik, az üzemanyagár nagyobb mértékben mérséklődhet, majd reális szinten stabilizálódik. Az elnök úgy fogalmazott, a védett ár típusú szabályozás rossz a piacnak. Tönkreteszi a szereplőket és drága az országnak, hiszen csak látszólagos előny az olcsóbb tankolás, valójában máshol mindenki megfizeti az intézkedés árát.
7: A fogyasztókat kell támogatni, nem az árat, tehát abból a brutálisan magasabb bevételből, amely ez az állam jut, mert ugye a magasabb ár az magasabb kiskereskedelmi adót, magasabb áfa bevételeket jelent, abból miért nem lehet támogatni azt, aki valóban rászorul. Ugyanakkor mellé kell tenni egy kampányt arra, hogy próbáljuk már meg visszafogni az üzemanyag felhasználást, mert miért pazaroljuk azt, amiből kevés van. Lehetne olcsóbbá tenni a tömegközlekedést.
1: A kormány célja, hogy az egyenlő feltételek és a verseny megteremtésével azokat a vállalatokat hozza helyzetbe, amelyek tényleges hozzáadott értéket tudnak teremteni Európának és Magyarországnak is, mondta a gazdasági és energetikai miniszter Győrben.
22: Kapitány István az Audi Hungária ZRT új elektromos hajtású sorozatgyártásának elindításán hangsúlyozta, hogy egy átlátható, tisztességes, korrupciómentes szabadgazdaság megteremtésén dolgoznak minden magyar és minden olyan külföldi vállalkozás számára, amely Magyarországon szeretne termelni, értéket teremteni.
8: Olyan iparágak fejlődését, letelepedését szeretnénk szorgalmazni a jövőben, az Audi megint csak egy jó példa erre, mely hozzá tud tenni a magyar gazdaság fejlődéséhez, nem úgy, hogy alacsony munkaerőértékű, alacsony mérnöki színvonalú gyártási tevékenységeket próbálnánk idehozni, hanem olyan tevékenységeket, mint például az MEB Eco, ami által a magyar műszaki értelmiség, a magyar műszaki tudás, ezen belül az európai műszaki tudás és műszaki értelmiség is tud fejlődni.
1: A kormány célja egy korrekt, folyamatos párbeszéden alapuló partneri kapcsolat kiépítése az egyházakkal, mondta a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
22: Tar Zoltán, miután egyeztetett a magyarországi történelmi egyházak vezetőivel, közölte, a kormány tiszteletben tartja a felekezetek autonómiáját, és a híresztelésekkel ellentétben megmarad a hittanoktatás, a kistelepülési lelkészi javadalom kiegészítés, valamint a közfeladatellátás egyenlő és átlátható finanszírozása. Is.
1: Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
22: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma a motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
9: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
1: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja. Erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
22: Megl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek. Azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti, egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
9: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántóz érnek és Tihany érnek is a teljes körű felújítása.
1: Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tisztifőorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
22: A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
10: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
1: Autós percek.
22: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban, a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták, a járműveket a csomópont le- és felhajtó ágán keresztül terelik, fokozott figyelemmel közlekedjenek.
1: Fővárosi információk következnek.
11: Jó napot kívánok, köszöntöm a hallgatókat. Budapesten lezárták a 13. kerületben a Rejter-Ferenc utcát, a Zsinór utca és a Tanni utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcsi-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Rebbenszki Gergő, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
22: Túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, kés este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos. A következő napokban tovább fokozódik a kánikula.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Seres Bea és Bényi Csaba nevében is köszöni figyelmüket Beslin Bettina és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klár.
2: Mindjárt 4:11 van és kertészkedünk. Ősi hazai cseresznye tájfajtáink, mint például a szomolyai fekete vagy a solymári gömbölyő, ott szerepelnek a nemzeti fajtajegyzékben. Ezeket is választhatjuk a kertjeinkbe, de jó tudni, hogy mit jelent az öntermékeny és az önmeddő kifejezés, amikor a cseresznyéről beszélünk. És hogyan védekezhetünk hatékonyan a cseresznye kukacosodása ellen? És miért repednek szét a szemek, amikor esik az eső? Ezekre az érdekességekre válaszol Bozsik gazda, akinek összeállítását hallják.
12: Egy pinceszer védelmét választottuk Szamos László Attilával itt vértesszőlősen, és most nem a szőlőről, hanem a cseresznyékről beszélünk, mert Szamos úr, amikor katona volt, akkor találkozott Eger térségében a szomolyai fekete cseresznyével.
23: Hát igen, akkor még nem tudtam, hogy ez szomolyai fekete cseresznye lesz, de ugye ott az utak mentén nagyon sokféle cseresznyefa volt, mikor én soralemmanyi katona voltam, és hát ott lehetett csemegézni, megálltunk, sétálgattunk ugye kimenő alkalmával, és nagyon jókat csemegéztünk, de hát akkor én eldöntöttem, ha leszelek, a civil életben majd megpróbálok fekete cseresznyét is arpogós mellé beszerezni, illetve telepíteni. Aztán így sikerült egy faiskolai lerakatban a szomolyai feketére rábukkanni, és ezt elültettem akkor a 80-as évek elején, pontosan 82-ben, és azóta gyönyörű szépen díszlik, és folyamatosan terem.
12: Nagy szél van, de szedtünk egy kis cseresznyét, de ez már az aszalványok világát idézi ilyenkor. Heteken keresztül lehet szedni, és...
23: Igen, ez így van pontosan, rendkívül elhúzódva érik ez a cseresznye. Még akkor nem annyira nagy az élvezeti érték, amikor a világos piros, mert hát ugye ez kimondottan fekete cseresznye, de ilyenkor már a túlélési stádiumában is nagyon kellemes, élvezhető.
12: Lekvárt is lehetne készíteni belőle, bort, vagy ugye most már a pálinka főzésben is gondolkodhatunk.
23: Szerintem is a pálinka főzés lenne a legalkalmasabb már ilyenkor főleg.
24: Hogyan kell a cseresznye pálinkának való anyagból kiszedni a magot, és hogyan kell kezelni a
4: separate.
23: Könnyen lehetne magvatlanítani, magvától elválni.
13: Ja, van egy ilyen módszer, hogy fúróra szerelnek olyan kőműves eszközt, mint amivel a csemperagasztót keverik, és el lehet választani a gyümölcshúst a magtól.
23: Igen, pontosan, igen, ez bevált módszer újabban, és akkor így a magtól meg lehet szépen szabadulni szűrés útján, és ezzel a berendezéssel szépen a magot ki lehet csapatni, ilyenkor már könnyen elválik a hús a magjától, és nagyon szép, nagyon gyönyörű cefrét lehet belőle készíteni, amit ugye aztán utána természetesen vigyázva kell védeni, megfelelő helyen tárolni.
13: Nem szabad napra tenni?
23: Igen, pontosan, ez lényeges dolog.
13: Hát itt mondjuk itt lehetne, ugye itt, ahol a szőlőt is szok terjeszteni, ilyen 20 fokos közegben, az jó lenne.
23: Hát legjobb lenne neki azért még annál is hűvösebb helyiségben, jó pincében a kifőzésig így tárolni a cefrét.
13: Dr. Brózik Sándor, a magyar cseresznye nemesítés nagyöregje, az ő tájszelekciós munkáját dicséri, mert ő is felfedezte ezt a szomai feketét, és végül így került a nemzeti fajta jegyzékre, és így került aztán úgy a faiskolába, hogy Szamos úr is meg tudta vásárolni. Csak úgy, mint a másik fajta, itt bontom az acskót, különleges érték, de ez nem Eger térségéből, hanem Budapest közeléből. Ott is járt Brózik tanár úr, és ott is felfedezett néhány fajtát. És ide is került. Na de ez és melyik, és amiről beszélünk?
23: Ez a solymári gömbölyű, ez is nagyon-nagyon kellemes, ízű, ízvilágú, ropogós és nagyszemű.
13: Itt van mellette a germesdorfi óriás is, fölveszi a versenyt a germesdorfi óriással.
23: Igen, mégsem egyforma a kettő, hát egyértelmű, mivel ugye solymári gömbölyű, az pedig germesdorfi óriás.
14: Van egy cseresznyefánk, formás, rengeteg cseresznye van, germesdorfi, és olyan kukacos állandóan, hogy egyszerűen egy szemet nem tudunk róla megenni. Mivel kellene permetezni, és mikor?
13: Kérdeztem, mielőtt meg bekapcsoltam volna a készüléket, hogy milyen cseresznyefa díszlik itt a ház előtt, és professzor úr mondta, hogy a Rita cseresznye, és ugyanakkor készített egy sztárfotót.
15: Igen, a kivetített képen egy cseresznye légy látható.
13: Dr. Pénzes Béla, egyetemi tanár, rovartan professzora.
15: A cseresznye és a megy legjelentősebb kártevője. Bár megjegyzem, hogy ezen a fán, a Rita nevű fajtán én még kártételt nem találtam. Az a tapasztalatunk, hogy a cseresznye légy, bár nagyon ritkán a korai érésű fajtákon is kismértékben előfordul károsít, de igazán jelentős kártételt a közepes és késői érésű fajtákon okozza. A sokak által kedvelt germesdorfi óriás és társai, amelyek rendszerint június második felétől érnek, azokon igazán jelentős a cseresznye légy kártétele. A kártételi folyamatot a cseresznye légy imágója indítja el, a zsendülő cseresznyébe, a cseresznye bőrszövete alá rakja tojócsövével a tojásait, ha valakinek úgy tetszik, petéit, és ezt követően a lárva a mag körül járatot készít, feléli a mag húsát, majd miután kifejlődött, elhagyja a gyümölcsöt, talajra veti magát, és talajban bábozódik. A cseresznyelégynek évente egy nemzedéke van. Igaz, hogy a rajzása már április második felétől elhúzódik július végéig, de igazán csak a késői érésű fajtákat károsítja. A cseresznyén kívül a megy fajtákon is jelentős kártételt tud okozni.
13: Tanár úr, mit javasol akkor kedves hallgatóinknak, hogy meddig védekezzenek, illetve ez a kép azt mutatja, éppen a tojócsövén keresztül beszúr a bőrszövetbe, és ugye a petéjét, tojását elhelyezi.
15: Nagyon fontos a cseresznye légy rajzásának a megfigyelése. Ragadó sárga lapok kihelyezésével ezeket a közel házilégy nagyságú tarkaszárnyú legyeket könnyen csapdázhatjuk. A csapdára nem csak a cseresznye légy repül, hanem más légyfajok is, viszont az állat tarka szárnyáról a szárny végeken látható V-alakú rajzolatról a cseresznye légy könnyen felismerhető. A rajzó legyek ellen tudunk rovarölőszeres kezeléssel védekezni, és ez hozzávetőlegesen a cseresznye zsendülésének az ideje, amikor a sárgából kezd halvány rózsaszínre váltani, ekkor már a legyek is fokozott érdeklődést mutatnak, és ez az utolsó időszak, amikor két kezeléssel, az első kezelés egy hosszabb hatástartamú neonikotinoid hatóanyagcsoportba tartozó acetamiprid készítmény, és ezután az első kezelés után egy hét elteltével egy rövidebb háromnapos élelmezés egészségügyi várakozási idejű hatóanyagú készítménnyel, ez, amit meg tudunk tenni, ettől többet nem a cseresznyelégy elleni védelemre, és ezzel is nagyságrenddel csökkentjük az úgymond kukacos gyümölcsök arányát.
13: Ahogy professzor úr említette, acetamiprid, Ez lehet az első csapás, a második pedig a piretroidok, tehát a kontakt, közvetlenül ható szerek.
15: Igen, pontosan.
13: Nagy várakozásokkal voltunk a cseresznye termesztéssel kapcsolatban, és nagyon sok hallgatói probléma érkezik hozzánk, és megragadom az alkalmat, hogy dr. Rotkó Károly egyetemi tanárnak tolmácsoljam ezeket a kérdéseket. Professzor úr a cseresznye és a megytermesztés nemzetközi mestere. Most a repedésnek mi a magyarázata? Mert már olvastam azt, hogy ráesik az esőcsepp. Azért reped ki, nagy az ozmózis nyomáskülönbség, a 10%-os belső cukor, a sejtekben lévő cukortartalom és a 0%-os esővíz között, lehet a gyökérnyomás is, vagy genetikai tulajdonság is, hisz minél puhább egy cseresznye, annál nehezebben reped ki, minél ropogósabb, annál könnyebben reped. Tanár úr Bólint, akkor valamit azért eltalálta.
4: Valóban így van, tehát genetikai szempontból a ropogós cseresznyék azok mind hajlamosak különböző mértékben a repedésre. Tehát az egyenletes vízellátás, amihez folyamatosan hozzászoktatjuk a növényt, és ugye rajta a gyümölcsöt, ez egyfajta védelmet ad a repedés ellen. A másik pedig ugye itt a kálciumnak a kijuttatása, hiszen a kálcium beépülve a sejtekbe kicsi rugalmasabbá teszi a bőrszövetet.
13: Kálcium lomtrágya például.
4: Feltétlenül, tehát ezt mindenképpen ajánlják a cseresznye esetében, illetve már ugye érési időben kálciumos felszínre permetezéssel ezt az ozmózis nyomás különbséget ki lehet egyenlíteni a gyümölcs felszínén megtapadó csapadék és ugye a belső nyomás között.
17: Ha öntermékeny gyümölcsfát veszek, az öntermékeny gyümölcsfa az megtermékenyíti a hasonló fajú, az ugyanolyan fajú, de porzot igénylő fácskát.
13: Keresik az öntermékeny cseresznyefajtákat, és dr. Orlóci László tanár úr kertjében van egy csodafa Kanadából.
18: Igen, ez a Sunburst nevű cseresznyefajta. Ez egy öntermékeny cseresznyefa, minden évben megbízhatóan rengeteget terem, 5.-6. éve. Többek között azért is tetszik ez a fa, mert kézben lehet tartani. Tehát nem szalad el, nem lesz belőle óriás fa, kézben lehet tartani egy gyenge metszéssel, és hát fantasztikus, hatalmas méretű gyümölcsöket hoz, mézédes, tényleg Germersdorfi minőségű, és egy picit korábban is terem, mint a Germersdorfi, ennek következtében talán kevesebb benne a kukac. Most már látszik, hogy fönt a madaraknak meghagytuk, ahol mi nem értünk el, az már a rigók martaléka.
13: Megfogja a fát. Tehát tényleg az a hatalmas termés mennyiség lefogja és törpésít.
18: Így van, tehát nem szalad ki a kezünk alól, ami gyakorta probléma, hogy a fáink égig nőnek és a tetejéről már így is át, pedig ez még nem magas fa, ez még mennyi lehet egy 4,5-5 méteres fa, és a gyakorlatilag már a tetejét azért a madarak szüretelik, akármennyire szeretnénk nem ezt tenni. Föld közelében kell tartani a fát, mert egyébként nem tudunk hozzájutni a legfinomabb gyümölcsök az, ami általában ugye mindig a tetején van a fának.
14: Milyen cseresznyefát ültethetnék közép kötött talajba, ami bőtermő, nem érzékeny és elrakni is lehetne?
13: Szerencsére ma már léteznek ilyen fajták a Magyar Nemzeti Fajtajegyzékben, és így ezek elvileg bármelyik faiskola járudából beszerezhetőek. Az Alex, illetve új nevén az Axel, olyan új magyar öntermékeny cseresznye, amelyik késői érésű. A Sunburst nevű kanadai fajta is öntermékeny, a Germersdorfi óriás előtt érik, és nagyon finom. A világ első öntermékeny cseresznyéje, a Stella, viszont néhány nappal a Germersdorfi után érik. A magyar öntermékeny fajták férfi nevet viselnek, mint a Petrus és a Paulus. A női nevű magyar fajták viszont önmeddőek, ezekhez porzó partner kell. A Rita csodálatos korai fajta. A Linda is nagyon finom, értékes gyümölcsű, miként a Tünde, a Carmen, az Anita, az Ajda, a Vera és a Katalin is. Budapesti hölgyhallgatónk az Orom utcából a következőket írja. Ha azt mondják, hogy nem öntermő, az milyen távolságot jelent a beporzófát illetően? Értem ez alatt, hogy a szomszéd kertben legyen egy másik cseresznyefa? Vagy elég, ha a harmadik szomszédban van? Szóval ez nekem egy régóta húzódó rejtély, és nagyon érdekelne a megoldás. A válasz erre az, hogy minél közelebb van a két fa, amelyik egymást kölcsönösen beporozza, annál hatékonyabb a beporzás. A cseresznye és a megyfajták kölcsönösen jól porozhatják egymást. Dr. Brózik Sándor, a világhírű magyar cseresznye nemesítő mutatta Zuglóban, hogy egy megy és egy cseresznyefánál, ahol összeértek az ágak, mennyivel több gyümölcs termet, mint a fa két túlsó oldalán. A szakirodalmi adatokat kísérleti úton szerezték, hogy melyik fajtának melyik a jó pollenadója. Alapvető szempont, hogy a két fa egyszerre virágozzon, de ez még nem jelent megporzási garanciát. ha együtt nyílnak a virágok, mert sok probléma lehet a megtermékenyüléssel. Ezért mondta mindig Faluba Zoltán fajtakutató, hogy ha egy adott gyümölcsfajnál léteznek öntermékeny fajták, akkor a termés biztonsága érdekében azokat kell előnyben részesíteni, az önmedő fajták választása a termésbiztonság szempontjából visszalépést jelent.
0: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
2: 10:30 előtt még a török Szent Miklósi harangok nyomába eredünk. Érdekességek a mai hangtárban.
0: Hangtár. A magyarság értékei hangban. A sorozat szerkesztő Társi István.
16: Pontosan 100 éve hatalmas ünnepséggel üdvözölték a törökszentmiklósi református templom új harangjait. Hogy megértsük, miért volt szükség a szertartásra, az első világháború időszakáig kell visszatekinteni. 1916. augusztusában a fegyvergyártáshoz szükséges alapanyagok biztosítására harangrekvirálások kezdődtek az országban. A világégés következtében a magyarországi református egyház harangállományának közel a fele megsemmisült, és ez a sors a törökszentmiklósi harangokat sem kerülte el. Milisics Máté, várostörténész.
19: A három harang szentelése is, ha nem ismernénk a körülményeket, már mutatná, hogy ez egy jelentős esemény. Nagyon bőséges ez a forrás. A korabeli újságok alapján 20 évvel ezelőtt jelent meg egy kis kiadvány, amely közli ezeket az újságcikkeket.
16: A beöntöttek pótlására 1923-ban országos és helyi gyűjtés indult. Az adakozás sikere végül

0: ünnepéről, hanem az egyházkerület főpásztorának ünnepélyes fogadásáról is szólt. A törökszentmiklósi ünnepségnek volt egy olyan különleges üzenete is, amely messze túlmutatott a felekezeti határokon.
1: Még az ország más részein a protestáns, katolikus viszonyban sajnos hűvössé váltak a kapcsolatok, elhidegültek egymástól. A törökszentmiklósi ünnepség viszont azért különleges, mert ez a 18 ezres város teljes egészében magáinak érezte a reformátusok három haragjának a felszentelését, megérkezését.
0: 100 év telt el azóta, hogy a törökszentmiklósi református templom harangjai elfoglalták helyüket a toronyban. Szlezák László munkái azóta is megszakítás nélkül hirdetik az összetartozás erejét.
2: Hangtár. Az elhangzott műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adást meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon.
3: 10:30 van, 2 perces hírek itt a Kossuth Rádióban, Peslin Bettinától.
4: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután véleménye szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban legkevesebb 15-en életüket vesztették. A légicsapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek. Az MV Hondius fedélzetéről jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak, 3 ember meghalt. A WHO vezetője közölte, hogy május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkelet, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
2: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
5: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.

0: Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepuszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
1: Reklámot hallottak. Délelőtt. A Kossuth Rádió szolgáltató magazinja. A műsorvezető Diósi Klári.
2: A délelőtt utolsó fél órájában pihenés aktívan. Biciklizni nagyon jó. A kerékpározás egyszerre biztosítja és javítja a fizikai állóképességet.

0: jó mentális kikapcsolódás és a természetközeli szabadság élményét is adja. Idén először két kerékpárút is megkapta az év kerékpárútja címet. Az egyik győztes a fővárosi Rákospatak menti Bringa út lett, ahová Kobolák Attila látogatott el.
1: Ez a hely távol van az autók zajától. A Rákospatak menti kerékpárút bal oldalán ülök. A patak mellett egy padon. Ez a vízfolyam választja szét a földet, amelyet hidakkal kötöttek össze. A jobb oldalon megy a kerékpárút, ahol folyamatosan tekernek a biciklisek. A Rákospatak menti nyertes szakaszon a Rákos Csaba utcától a Cinkotai útig lehet tekerni egy 3,2 kilométeres jó minőségű aszfalt csíkon. Mennyit tekert ma?
2: Hát ma körülbelül egy olyan 10 kilométer tekertem, és még körülbelül 10-et fogok. Ez a része egyébként elég jó ki van építve. Tehát az lenne a jó számomra, hogyha egész végig a patakparton mindenhol ilyen lenne a kerékpár.
1: Nem véletlenül ez a hely az év kerékpár útját is elnyerte a Szentpéterfölde körrel együtt.
2: Igen, igen. Jó a környezet, itt viszonylag jó a kerékpárút, mert van ennél sokkal rosszabb sajnos, ahol mindenféle gyökerek belógnak, egyenetlen az úttest, tehát és ott sokkal rosszabb.
1: Milyen gyakran szokott ide kijárni?
2: Hát a jó idő miatt hetente minimum 3-4-szer ki szoktam járni, Újpalotáról szoktam ide járni, és egy ilyen kört megyek keresztül, és úgy vissza.
1: Mit élvez a biciklizésben a legjobban?
2: Igazából a szabadságot, ugyanaz, mint egy motorozásnál, egyedül vagyok, a levegő, jó környezet, ez a legjobb dolog.
1: Most átfér a bicikliével, miért szokott erre biciklizni?
2: Hát itt lakom.
1: Élvezi a környezetet, akkor is ide járna, hogyha nem lenne ilyen jó?
3: Akkor nem biztos, mert elég göröngyös volt itt az út régen, volt egyszerű történet.
1: Mennyit teker?
3: Minden nap egészséges, és hát szeretek biciklizni több kilométert.
1: Ebéd előtt vagy ebéd után is szokott?
3: Is. Most éppen kedvem volt biciklizni, fölpattottam rá és jöttem. Nyugdíjas vagyok, úgyhogy ráérek.
1: De nem csak azon az oldalon van aktív élet, hiszen miközben beszélek, rám szállt egy-két katicabogár, emellett békák ugrálnak a vízben, és a meleg idő ellenére rengeteg ember van itt, mivel egy teljes lakópark veszi körbe a helyet, street workout pályával és játszótérrel kiegészítve. Gyakran szoktak erre járni?
4: Igen, gyakran szoktunk erre járni. Itt lakunk ebben az idősek otthonában, úgyhogy ez a napi sétánk része.
1: Mit szeretnek a legjobban ebben a környezetben?
5: Olyan nagyon nyugalmas, szép, zöld. Azok a házak, amiket felépítettek itt körben, mindegyik olyan jó ránézni. Az egész gondozott, az egész terület.
1: Mennyit szoktak sétálni?
4: 2-2 órát.
1: Jót tesz az egészségnek.
5: Pontosan, és nagyon örülünk neki, hogy még olyan nyugodalmas és ilyen szép ez a táj. Reméljük, hogy így marad.
1: Hallottak arról, hogy az év kerékpár útja díjat megnyerte ez a környék?
5: Feltétlen megérdemelte. Itt tényleg lehet futni, kerékpározni, sétálni, még rollereznek is ezzel. Nagyon be vagyunk tőle ragadtatva, nagyon szeretjük.
0: Bevallom, jó volt ezt hallgatni, hiszen Zuglóban rendszeresen biciklizünk a családdal a Rákospatak mentén. Petényi Mirkó, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ ügyvezető igazgatója érkezett a stúdióba. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
0: Hát szerintem nem is kell megkérdeznem, hogy ő szerette biciklizni, vagy bármilyen sportot, ugye? De most annyira szép ruhában látom itt a stúdióban, hogy valószínű ide most nem biciklivel érkezett.
6: Egyébként igen, ez kivételes alkalom. Alapvetően biciklivel szoktam jönni, egyrészt azért, mert viszonylag közel lakom a rádióhoz, másrészt meg napi szinten is én azt vallom, hogy Budapesten a legpraktikusabb, hogyha az ember időben oda akar érni valahova, akkor biciklivel érdemes elindulni.
0: Hát meg figyelmesnek kell lenni azért mindenképpen, de hogy egy kicsit visszaidézem az előbb hallottakat, ugye az év kerékpár útja kapcsán, hogy két nyertes lett idén?
6: Bevallom, ez minket is váratlanul ért, vagy meglepett. Az volt a helyzet, hogy az utolsó pillanatokig rendkívül kiélezett volt a verseny. Mind a dél-zalai, hát most már nyertesnek nagyon nagy lelkes tábora volt, mind a budapesti nyertes, nagyon nagy nyertes tábora, vagy nagyon nagy lelkes tábora volt, és fej-fej mellett volt a két útvonal, az utolsó órákban is. És aztán az történt, hogy este 10 óra körül egy 20 percre lefagyott a szerver, és újra kellett indítani, és egy 20 percig állt a szavazás, és nem akartuk, hogy ez döntse el, ez a technikai hiba döntse el a szavazás, mert éjfélkor lezárt. Így emiatt azt hirdettük ki, hogy mind a kettő útvonal nyertes, és egyébként valóban érdemes mind a kettő útvonalról beszélni, mert két nagyon különböző féle útvonalról van szó, szóval mind a kettő igazából megérdemli ezt a címet.
0: Akkor természetesen ez így volt igazságos, és ugye a Rákospatak mentit most bemutattuk. Ígérem, hogy szólunk ma még a másik nyertesről is, de mit jelent vajon ez hosszú távon? Arra gondolok, hogy most többen felfigyelnek ezekre a helyszínekre, mondjuk felkapják a fejüket, hogy hoppá, akkor egy új útvonal, amit nem ismertünk, kipróbáljuk. Tehát ez hosszú távon jót tesz, ugye, hogy egyfajta reklámba élünk.
6: Pontosan ez a célja is ennek a játéknak valójában. Mi évekkel ezelőtt indítottuk ezt el, és amiatt indítottuk el, mert azt láttuk, hogy rengeteg olyan útvonal van az országban, amelyek remek adottságúak, jó minőségűek, biztonságosak, és mégis viszonylag kevesen ismerik. És akkor azt gondoltuk, hogy kezdjük ezeket az érdeklődés homloktörébe kitenni, és elindítottuk ezt a játékot. És azt látjuk, hogy van értelme, hiszen az elmúlt éveknek a nyertesei, akár tavaly a Modakereszt útkör, előtte Wenckheim kerékpáros túraútvonal, vagy éppen a Szabolcs-Szatmár beregi kör, az nagyon-nagyon sokat fejlődött, miután a címet megkapta, nagyon sokan turisták felfedezték, illetve a turizmus is elkezdett további szolgáltatást indítani az adott útvonalra és szakaszra, tehát ugye ez egy visszaható helyzet, hogy a több a turista, akkor több lesz a szolgáltató, és így egyre teljesebb élményt lehet itt szerezni. Tehát ez a legfontosabb célja az egész játéknak, hogy ezeket az útvonalakat fel lehessen fedezni, megismerjék minél többen.
0: Akkor beszéljünk egy kicsit tágabban, úgymond a kerékpárutakról, mert szerintem ugye a kék túrát azt nagyon sokan ismerik, amikor a gyaloglásról beszélünk, de valami hasonlóról van szó, amikor azt mondom, hogy horizont kerékpáros kalandtúra útvonal, ugye, amely azért végig az országot, ebből is lehet teljesíteni bizonyos távokat, ezt már mennyire ismerik, mennyire közkedvelt, mert ha azt mondom kék túra, akkor azt már 10-ből 10 ember tudja. Már ezt is?
6: Ezt valószínűleg még nem, de van a horizontnak egy mondjuk 70-80 évnyi lemaradása a kék túrához képest. Valóban igazából másfél évvel ezelőtt kezdtük el kialakítani a horizont kerékpáros túraútvonalat. Az erdőjárók valószínűleg már találkozhattak ezzel a narancsárga jelzéssel, aminek az egyik fel olyan, mint egy ilyen felkelő vagy lenyugvó nap, másik fel egy kör, vagy éppen valaki ebbe fekvő sünit lát bele, vagy bukós, és akkor sok minden lehet. Tehát ezt útvonalat kell követni. Ez egészen Szent Gotthárdtól keresztül szedi az országot, ma Salgótarjánig van meg, de jövőre egészen Tokajig fog elérni, és ugyanúgy pecséteket kell gyűjteni, csak nem pecsételőfüzetben, hanem digitálisan, ahogyan a kék túránál, és végig lehet járni az útvonalat, akár szakaszokban, és azt látjuk, hogy egyre népszerűbb, tehát most már több ezren járják, vagy gyűjtik a pecséteket, illetve pont most indul el kifejezetten a horizontra egy túra is, ahol több mint 300-an fognak elindulni, hogy a Szent Gotthárd Budapest közötti szakasz végét csinálják, ez Tour Horizont néven van, ez is azt szolgálja, hogy egy kicsit ismertebbé tegyük ezt az útvonalat, megszedessék, és azt reméljük, hogy ugyanolyan lelkesen fogják az emberek járni, mint a kék túrát.
0: Hát lesz elég kilométer, amit le lehet biciklizni, mert hogyha ezt úgy körülbelül kiszámolja az ember, ez olyan 1500 kilométer lesz a végére, de gondolom, hogy ez folyamatosan bővül, ahogyan egyre jobban népszerű is. Most is bővült.
6: Igen, ezt mondtam, hogy március 31-én lett készen a Salgótarjánig lévő szakasz, és jelenleg is festik a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetségnek az önkéntesei a következő szakaszt. Tehát ezért tudom azt mondani, hogy körülbelül Tokaj lesz az a pont, ahol véget ér. Igen. 2027-re, de már szó van róla, hogy ahogyan a dél-dunántúli kék túra itt is Szent Gotthárdtól legyen egy dél-dunántúli rész a meccseken keresztül.
0: Ugye az emberek ilyenkor nem csak arra vágynak, hogy végig biciklizzenek bizonyos szakaszokat, hanem hogyha valami történik a biciklivel, hol tudnak megállni, ugye, hogyha, tehát bizonyos szolgáltatók is épülnek-e ezekre a vonalakra, amit igénybe tudnak venni.
6: Igen, ez nagyon-nagyon fontos feladatunk, hogy ne csak azt az utat segítsük, amit ténylegesen megyünk, hanem a környezetét is. Ezért elindította az Aktív Magyarország egy pár évvel ezelőtt a kerékpáros barát szolgáltatói rendszert, szintén a Kerékpáros Turisztikai Szövetséggel együtt, és most már van is egy kerékpáros barát applikáció, amely letölthető, megismerhető. Ebben fent van az összes hazai kerékpáros barát szolgáltató, ez most olyan 1500 körüli szám, itt meg tudjuk nézni, hogy a környékünkön, ahol vagyunk, hol van kerékpáros barát étterem, hol van kerékpáros barát szállás, illetve hol van akár szervízpont, vagy akár kék kút a közelben, hogyha elfogyna a vízünk.
0: Mi ennek az applikációnak a neve, mert most biztosan akkor sokan rá is keresnének.
6: Pontosan ez, amit mondtam, kerékpáros barát, szóval elég könnyű megtalálni a különböző mobilos letöltési hálózatokon.
0: Ugye ne csak a biciklizésről beszéljünk, mert azt mondom, hogy aktív Magyarország, és mondjuk most már itt a vakáció, nyár van, akkor ide tartozik azért a víziturizmus is, én alföldi lány vagyok, úgyhogy például a Szanazu környékét nagyon is ismerem, rengeteget bicikliztem, akár ott a Wenheim túra, amit az imént említett, de szóval, hogy mennyire klassz, hogy ezeket össze lehet kötni, ez cél is a jövőben egyre több helyen, hogy akkor például ott vannak a Körösök, Békés megyében, közben Bringa útvonalak, és ezt egyfajta tágabb értelmezésbe tényleg az aktív turizmusként használni.
6: Egyrészt, hogyha az idei nyáról beszélünk, akkor a létező kész lehetőségeket kell megismerni. Igen, a Körösökön, vagy akár most a Románia Schengeni csatlakozásával már lent a Maroson is lehet akár evezni, vagy északabbra a Tiszató az, amit talán a legnépszerűbb nyári vizitúra terület. Viszont cél az összekötés, jelenleg is fut egy nagy Európai Uniós projekt, amelyet Békés megyével együtt készítünk, amelynek az a célja, hogy a Körösök völgye teljesen bejárható legyen. Igazából az összes körösön, amit szerintem csak a helyben élők tudnak, hogy a fekete körös, sebes körös hol fut, ezt mindig az ember megy ott, és akkor néz, hogy itt is egy körös, igen, ott is egy körös. Aki nem oda született, ezt sose fogja megtanulni.
0: Hármas körös fekete, hogy folytassam.
6: Abszolút, igen, tehát, hogy de az a cél, hogy az egész Körösök völgye teljesen végigevezhető legyen. Most kisebb szakaszok, akár az élővízcsatorna Békéscsabán jól levezhető, de sok helyen vannak még problémák, nincsenek meg a stégek, áttemelő pontok. Jelenleg azon dolgozunk, hogy mielőbb ezek is teljesüljenek, és végigevezhető legyen.
0: Igen, stégek, áttemelő pontok, meg hogy a horgászokra is gondoljanak, és a kikötőket is fejlesszék mindenképpen. De ön szerint igazából mire vágynak leginkább az emberek? Szóval a kényelmet is keresik, vagy a fenntarthatóság ma már egy fontos szempont?
6: Ezt nagyon nehéz megmondani, hogy mire vágynak az emberek. Én azt gondolom, hogy egyszerre vágynak élményre, kalandra, és komfortra, biztonságra, kényelemre is. Ezek a fogalmak egyébként nem feltétlenül járnak kéz a kézben, az sokszor van, ami kalandos, az nem feltétlenül kiszámítható előre. De mégis ezt egyszerre vágyjuk, úgyhogy a turizmusnak van egy ilyen kihívása, hogy egyszerre képes legyen ezeket teljesíteni. Én azt gondolom, hogy ebben nagyon sokat lépett előre Magyarország és a hazai aktív turisztikai lehetőségek. Nagyon sok turistaház újult meg az elmúlt években, ahol el tudunk menni az erdőbe, van élmény, van kaland, de azért mégis egy kényelmes házba tudjuk lehajtani a fejünket. Elég sok útvonal épült ki, kiépült akár mondjuk a Budapest-Balaton kerékpárút, ahol van kaland, van kihívás, de mégis biztonságos, kényelmes és kiszámító keretek között tudunk kikapcsolódni.
0: Jó, és mert kereshetik az emberek, ugye egyre több erdei iskola, mint szálláshelyként is funkcionál, kulcsos házak is vannak, ifjúsági táborok is megújultak, de ugye amikor azt mondja az ember, ez pénzkérdés, hogy elinduljunk, azt gondolom, hogy ugye 2025-től már a szép kártya is segít ebben, hiszen az aktív magyarok zsebben bővült ez a csomag, tehát lehet ebből is felhasználni, hogy ezek megvalósuljanak nyári programként akár.
6: Valóban az aktív magyarok zseb, ami a szép kártya, egy új zseb, ez azt segíti, hogy az aktív időtöltést is lehessen ebből finanszírozni, tehát nagyon sok helyen kerékpárbérlésre, vagy akár vezetett túrára, nagyon sok vezetett túra van, különösen nemzeti parkok sok ilyet csinálnak. Arra is ez felhasználható, tehát ilyen szempontból bővültek a szolgáltatásoknak a lehetőségei.
0: Hát azt gondolom, hogy van mit felfedezni Magyarországon, nagyon sok kevésbé ismert terület is van, ezt is ismerjük meg. Itt a nyár, tehát Bringára fel is, ha tehetik, akkor sportoljanak, és a pihenést pedig tegyék aktívvá. Petényi Mirkót hallották, köszönöm szépen.
6: Én is köszönöm.
0: Azt hiszem úgy igazságos, hogy a másik győztes év kerékpárútját is beutassuk. A tavalyi siker után egy újabb zalai kerékpárszakasz végzett a megosztott első helyen. A Szent Péter Földe kör csodás erdei környezetben kanyargó természetközeli kerékpáros útvonal, Varga Tünde összeállítása.
7: Nagy fokú összefogásra volt szükség. Egész Dél-Zala, de mondhatom Zala megyét, azok láthatták, hogy épült, és láthatják, hogy milyen kerékpárút készült. Tehát, hogy nagyon büszkék vagyunk.
0: Mondta tavaly Murakeresztúr polgármestere, amikor megnyerték az év kerékpárútja versenyt. Egyre jobban fejlődik a zalai kerékpárturizmus, hiszen idén is egy zalai kerékpárútvonal lett az első. Gál Károly, a Zalaerdő ZRT vagyongazdálkodási osztályvezetője.
8: Picit meglepetés volt, annyiba különbözött az előző évektől, hogy most nem mi jelöltettük ezt a szakaszt. Társadalmi szervezetek, civil szervezetek vagy magánszemély is tehetett jelölést, és ez nekünk egy nagy öröm, hogy nem mi kezdeményeztük, hanem úgy más is érdemesnek ítélte ezt az útszakaszt erre jelölésre.
0: Épp az alai táj sajátossága, a környezet, ami talán sehol máshol nincs. Mikor és miért alakították ki ezt a kerékpárutat?
8: Alapvetően ez egy kerékpározható erdészeti feltáró út. A társaságnak az a szándéka, hogy az alapvetően az erdészeti közelítésre és az erdőgazdálkodásra létrejött útszakaszok egy részét alkalmassá tegyük kerékpározásra, kerékpáros turizmusra, vagy akár a helyi emberek számára a zárt kertek Zalában, ahogy hívják, a szőlőhegyek megközelítésére. Ez a szakasz 2013-ban készült el, utána gyakorlatilag azóta használható kerékpáros útként, óriási erdőtömbön, gazdasági erdőtömbön haladt keresztül, ahol többek között például 1000 hektáros helyrajzi számú erdőterületek is találhatók a kerékpárút szomszédságában, tehát gyakorlatilag a gazdálkodásnak a különböző fázisai megtekinthetőek, és gyakorlatilag lakott terület nincs a közelbe. Szentpéterfölde és Pusztamagyarút között helyezkedik el ez az óriási erdőtöm, és ezen halad át ez a kerékpározható út.
0: Aszfaltos?
8: Igen, ez egy kiváló minőségű aszfaltos szakasz, szalagkorlátok vannak kihelyezve, tehát olyan közlekedés biztonsági elemek vannak, hogy mi a kerékpárosoknak a védelmét is szolgálja, és a táblázás is ennek megfelelően készült.
0: Ugye Szentpéterfölde kör a kerékpárút neve, milyen kör ez, merre megy és milyen hosszú?
8: Alapvetően ez több szakaszból áll ez az út, főágas Pusztamagyarodat és Szentpéterföldét köti össze, illetve tovább halad a Szentpéterföldi vadászházunkhoz és a horgásztóhoz. A horgásztó egyébként egy bárki számára látogatható, akár kirándulóhely, illetve horgászturisztikai létesítmény, illetve van egy úgynevezett V-ág is, és így lesz belőle kör, ami kiágazik főútvonalba és oda csatlakozik vissza. Talán egyébként ez az útvonalnak a legszebb része. Ennek az alján található a négyes füstfai forrás, egy gyönyörű forrás, ami hála Isten a mai napig még funkcionális, akár felfrissülésű szolgálhat. Itt vannak még olyan gyönyörű erdőségek, amiért érdemes ezt meglátogatni, ezt az útvonalat. Teljes hossza az 20 km. A főág az mindegy 10 km, ezen évek óta együttműködésben vagyunk a Tour de Zalakaros szervező bizottságával. A versenynek a leghosszabb távja többek között ezen a szakaszon is zajlik, és hát versenyszakasz legszebb része és a legjobb minőségű útburkolattal rendelkezik.
0: Ha valaki ki akarja ezt próbálni, és messzebbről jön, valószínűleg most sokan lesznek így. Hogy tud eljutni ide?
8: Legkönnyebben gépkocsival megközelíthető. Ugye az M7-es autópálya Lecsehelyi lehajtójától pár kilométer autóval Pusztamagyarót falu, ahol itt az egyik végpont indul, talán ez a könnyebben megközelíthető. A másik végpont ugye Szentpéterfölde, az a Göcsei közepén található gyorsforgalmi úton nehezebben lehet idejutni. Tömegközlekedésre talán a Pusztamagyaron keresztül autóbusz közlekedés van. A Pusztamagyarói temető található, tehát itt lehet gépjárművel parkolni. Mindenkit arra invitálunk egyébként, hogy ne csak ezt az útvonalat jöjjön megtekinteni, tehát a társaságunk számos bárki számára elérhető szálláshelyet üzemeltet, erdeiskolákat, illetve családok számára is elérhető szálláshelyeket.
0: Tehát csillagtúrákat érdemes akkor tenni.
8: Dél-Zalában a kerékpáros turizmus fejlődés előtt áll, tehát olyan gyönyörű természeti adottságai vannak a megyének, amit érdemes felfedezni. Tavaly a Murakeresztúri őrtilos szakasz lett az év kerékpárútja, ez már önmagában sokat elmond, illetve a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség idén Dél-Zalába szervezi a kerékpáros vándortáborának a nyári rendezvénysorozatát, ami bízunk benne, hogy megint sok fiatal számára tájegységet vonzóvá teszi.
9: Délelőtt a Kossuth Rádióban.
0: Fontos információval folytatjuk. Ma reggeli hír szerint érkezik az idei év első nagy hőhulláma. Az országos tisztifőorvos másodfokú hőségriasztást rendel el az ország egész területére ma éjféltől jövő kedd éjfélig. Pilisi Csenge, Páldi Annát, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ környezetegészségügyi szaktanácsadóját hívta fel.
10: Ez azt jelenti, hogy a várható napi középhőmérséklet 25 és 27 Celsius fok között lesz az ország egész területén. Ez most az idei első hőséghullám, még nem igazán alkalmazkodott a szervezetünk, nehezen tűrjük a nagy meleget, hiszen a korábbi napokban hűvösebb volt, tehát az alkalmazkodás nagyon nehéz. Ezért is hívjuk föl a figyelmet elsősorban a sérülékeny lakosság számára, tehát az idősek, a krónikus betegségben szenvedők, a kisgyermekek, illetve a várandós édesanyák, de ugyanígy vonatkozik ez a szociálisan hátrányos helyzetben élőkre, és azokra is, akik a szabad térben munkát végeznek, vagy belső térben fokozott hőexpozíciónak vannak kitéve, illetve azokra is vonatkozik, akik most a hétvégét kihasználják, és kimennek a szabadba, akár sportolás, vagy kerékpározás céljából, akár a strandokat látogatják meg.
0: Hogyan készítsük fel magunkat, a szervezetünket erre a váratlan melegre?
10: Elsősorban arra kell ügyelni, hogy a szervezetünket megfelelő módon tudjuk hűteni, illetve az izzadással elveszített folyadékot és ásványi anyagokat, sót, elsősorban nátriumot pótoljuk. Az időseknek azt javasoljuk, hogy lehetőleg a legmelegebb időszakban 11 és 15 óra között tartózkodjanak hűvös helyen, a lakást sötétítsék be, húzzák el a függönyöket, vagy ha van, spalettal csukják be, és lehetőleg éjszaka nyissák ki az ablakot a szellőztetés céljából. De ha ezt nem tudják megtenni, az is jó, hogyha néhány órára el tudnak menni légkondicionált közterületre, bevásárló központokba, vagy múzeumba, vagy egyéb helyre, ahol le tudnak ülni, és az a néhány óra hűvös helyen való tartózkodás már segíti a szervezetünket ahhoz, hogy alkalmazkodni tudjunk.
0: Nagyon fontos a folyadékfogyasztás.
10: Ezt mindig el szoktuk mondani, hogy elsősorban vizet tudunk fogyasztani, a csapvíz Magyarországon alkalmas erre, elegendő ásványanyagot tartalmaz, de fogyaszthatunk ásványvizet is. Olyan készítményt válasszunk, ahol legalább 50 mg nátrium van feltüntetve literenként, tehát ugye a sót per liter tudjuk pótolni. De fogyaszthatunk gyümölcsleveket, zöldségleveket, most már indul a dínye szezon, görög dínye kiválóan alkalmas erre a célra. Amit nem ajánlunk, az magas cukortartalmú italoknak a fogyasztása, illetve az alkoholtartalmú italokat mellőzzük. Ne ígyunk töményszert, ez hozzásegít a kiszáradásra, a vizelet elválasztásra, tehát ezt nem ajánljuk, és kávéból is kevesebbet kell ilyenkor fogyasztani, hiszen ennek is van vízhajtó hatása. Markoló gépkocsiba soha ne hagyjunk sem gyermeket, sem ellátásra szoruló személyt, sem pedig kedvenc állatot, mert a gépkocsi nagyon rövid idő alatt fel tud melegedni, és ennek végzetes következményei lehetnek, tehát erre nagyon oda kell figyelni.
0: Fontos az is, hogy mit viselünk.
10: Ilyenkor a természetes alapanyagú ruházat viselése az előnyös, hiszen ez net szívó. Gondolok itt len, vagy cérna, vagy pamut anyagból készült ruhákra. Lehetőleg világos, legyen a szabása is lenge. A fejünket védjük széles karimájú kalappal, hiszen ugye a tarkót is védeni kell, illetve a szemünket is védeni kell. Hordjunk napszemüveget is, lehetőleg mi az egész szemgödröt elfedi. Ha megyünk a strandra, a meteorológiai szolgálat előrejelzése szerint igen magas lesz az UV-sugárzás, tehát védjük magunkat a leégés ellen, ugyanúgy a napszúrás ellen is védekezzünk. Használjunk legalább 50 napvédőfaktoros naptejeket, napkrémeket, amit naponta többször fel kell kennünk a bőrünkre, hiszen ha fürdünk, akkor tulajdonképpen leázik rólunk ez a védőréteg, és ezért ezt pótolni kell.
0: Szóval kánikula lesz, az országjáró műsora pedig Szolnokról jelentkezik holnap, mégpedig egy különleges program lesz ott, a Tisza Virág Fesztivál. Telefonon van velünk Cifra Szilvia műsorvezető. Szervusz Szilvi!
11: Szervusz Klári, köszöntelek téged is és a hallgatókat is.
0: Hát vigyázzatok!
11: Szolnokra tartunk.
0: Vigyázzatok majd ebben a nagy melegben, de nagyon érdekes ez a program, a Tisza Virágzást, azt nagyon rövid ideig lehet egyébként megcsodálni.
11: Így van, maga a tiszavirágzás egy olyan különleges természeti jelenség, amelyre méltán lehetünk büszkék, és a Tiszaparton élők is nagyon büszkék erre a jelenségre. Még David Attenborough is eljött és filmezett, és Pécsen, mikor járt az országjáró, találkoztunk azzal a természetjáróval, aki kalauza volt egyébként ennek a filmezésnek, David Attenborough-val. Szóval Sir David Attenborough-ra is emlékezünk majd egy kicsit a tiszavirágzás apropóján, de természetesen a Tisza környékén élő természeti értékeket ismerő emberek is érkeznek hozzánk. Lesz madarász vendég, csónakos horgászkalandokat ígérünk, beszélünk arról, hogy ez a kérész életű, tehát rövid életű tiszavirágzás, ez miért is lehet, miért is maradhatott meg magyar természeti értéknek, amire büszkék lehetünk, de ha már a Tiszaparton vagyunk, és a hűs hullámokkal próbáljuk a kánikulát csillapítani, akkor természetesen a horgászélmények mellé finom hal étel recepteket is mondunk, lesz itt halászlé, harcsapörkölt, hal kolbász is, sőt még sült halról is beszélünk, de hát, hogy ne csak a Tisza melletti értékekről beszéljünk, ugye holnap este lesz a múzeumok éjszakája, és Szolnok városában számtalan olyan program lesz, amire mi már felhívjuk a figyelmet, például a Damjanich János múzeumból is többen érkeznek, a halászati gyűjteménybe is hívogatják majd a hallgatókat, lesz csillagnézés a szolnoki toronyház tetején holnap este, a csillagokat is kémleljük majd, és hát természetesen a kulturális élet egyéb résztvevői is, néptáncosok, zenészek is érkeznek az országjáróba, úgyhogy egy nagyon színes és nem rövid, mert 5 órás, majd 5 órás műsort ígérünk önöknek, úgyhogy most is hallgassák majd az országjárót, Szolnokról, a Tisza partjáról jelentkezünk holnap 10-től és délután 14:30-tól.
0: Igen, és tényleg nagyon sok a látnivaló, hiszen a repülés történeti emlékekről is biztos szóltok majd a reptárba, egyébként meg nagyon érdekes ellátogatni például a fiú gyermekekkel, úgyhogy jó munkát kívánok nektek. Holnap tehát országjáró műsora Szolnokról jelentkezik.
11: Köszönjük szépen!
0: És ez volt a délelőtt, hiszen nem soká 11 óra, tehát a Kossuth Rádió szolgáltató magazinja, a gyártásvezető Mali Andrea, a hangmérnök Rozbora Zoltán és a szerkesztő Főredi Zsolt nevében. Köszönöm, hogy velünk voltak és figyeltek ránk. 11 óra után kezdődik a Hely című műsorunk, amelyben a szegedi Gemma központba látogatunk el. És tudják, délelőtt hétfőn is lesz, amikor az egyik témánk a nyári fényvédelem. Vajon mit jelentenek például a naptejek? A jelölések. Szép napot, aktív hétvégét és jó pihenést kívánok mindenkinek. Miósi Klárit hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: A pontos idő 11 óra. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról, arra válaszolva, hogy ukrán Rajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Hozzátette, a cél a jó szomszédi viszony erősítés és a külhoni magyarok helyzetének javítása. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légicsapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. A térségben továbbra is feszült a helyzet, annak ellenére, hogy az Egyesült Államok és Irán között létrejött megállapodás Libanonra is kiterjed. Hazatérhetnek a hantavírus járvány miatt Hollandiában karanténba került utasok és tengerészek, az MV Hondius fedélzetéről jelentette be az Egészségügyi Világszervezet főigazgatója. A hantavírus járványban 12 megerősített és egy valószínű esetet regisztráltak. 3 ember meghalt. A WHO vezetője közölte, hogy május eleje óta nem azonosítottak új fertőzést vagy halálesetet. A járványt egy olyan hantavírus törzs okozta, amely ritka esetekben emberről emberre is terjedhet. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért holnaptól keddé félig az ország egész területére másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterhelheti a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és háziállatokat még egyetlen percre se hagyjunk a parkolóautókban és a tűzgyújtási tilalmat is fokozottan be kell tartani. Májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma. 84 ezer személygépkocsit cserélt gazdát, ami éves összevetésben 6,8%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai járműértékesítési portál. A piac történetének második legaktívabb hónapja mögött a kedvező devizárfolyam miatti használt import bővülés, a növekvő új autóeladások és a hazai autópark folyamatos gyarapodása áll. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Jövő héten kezdődik, és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A Nébih ellenőreik kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grillkolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görög dinnyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusító helyekre. Az időjárásról. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futó záporok. A szél mérsékelt marad. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Válaszutak, rólunk szól.
3: Válaszutak, minden pénteken.
4: Még 10 perc.
5: Amikor egész nap csak otthon vagyok, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
6: Eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában.
7: Zenehallgatás, tanulás, videók, játékok, közösségi oldalak.
1: Mire használják a fiatalok az okos eszközeiket? A veszélyeket riogatásként vagy figyelmeztetésként értékelik. A válaszutas fiatalok a nyári szünet elején az okos eszközeik használatáról beszélgetnek.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. Ma délelőtt 11 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
4: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Szombattól vasárnapig a magyar kovászolni való uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
0: Reklámot hallottak. Műsorvezető Deák Dóra.

0: azt gondolom, hogy a nagy szeretet és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az INEZ az jól legyen.
1: Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme.
2: Ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.

0: Szegedi Gemma fejlesztő nevelés-oktatás végző iskolában járunk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az intézmény fenntartója egy non-profit közhasznú Kft., annak egyik vezető tisztviselője Vasnelli az, akihez most megérkeztünk, és nagyon mutogatta nekem ezt a csigaformájú polcot.
1: Azért fontos, mert a Gemma, amit jelent, az egy csigaforma, és abban vannak a gyöngyök. Ez a szimbólum az intézményünknek, hogy mi vagyunk a védőjük ezeknek a kis gyöngyöknek.
0: Mi mindenben tudnak nekik segíteni?
1: Elsősorban, hogy nagyon jó a tanári gárda, illetve, hogy nagyon szép épületet tudtunk nekik létrehozni pályázati támogatásból, forrásból, és európai színvonalú lett ez az intézmény. Nagyon-nagyon szeretnek ide hozzánk járni, mindig mosolyogva jönnek, és a szünet után alig várják, hogy jöhessenek. Ugye a közhiedelemben az van, hogy ahol súlyos halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak, ott inkább azt tapasztalják az intézménybe belépő látogatók, vendégek, hogy nem a jó illat az, ami fogadja őket, hanem pont az ellenkezője, hogy gondozatlanság, meg az elhanyagoltság. Tiszta illat van, boldogok.
0: Tényleg, tisztaság van, jó illat van, minden rendezett. Ez egy szép környezet. Ahogy mi már a folyosón végigjöttünk, nagyon szép kék-zöld fényben láthattuk a lámpát ott a lábunknál, és hát nagyon sok gyerekeknek való játék, illetve kézműves alkotás van itt az épületben.
1: Igen, így van, mert a főszínünk a kék és a sárga. Igaz, hogy itt a sárgát nem tudtuk megvalósítani benne az épületbe, de kívülről igen. Meg a külső környezetre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, ezért van nagyon szép virágos kertünk. Az udvar is gondozott, mert ugye a gyerekeknek nagyon fontos, az életük nagy részét itt töltik.
0: Nelli, hogy került ide a Gemma központba, az iskolába?
1: Több mint 10 évvel ezelőtt hallottam én arról, hogy Gemma... Egy kisfiú, aki elveszített az édesanyját, súlyos halmozottan fogyatékos. Az apukájával megismerkedtem, és akkor így kerültem én oda bele az életükbe, és amíg én tudtam haladni a saját fejemből az ő kis fejlesztésével, addig tök sok mindent elértem vele, viszont egy idő után megakadtam, és elkezdtem tanulni a gyógypedagógiát, és így jött be az életembe a Gemma, és így szépen megjártam a ranglétrát, és 2020 januárjában felkértek, hogy legyek a fenntartói csapatnak a tagja, mert hogy számíthatnak rám, ha kérnek, akkor mindig ott vagyok, jelentkezek, hogy segítek, és végül elvállaltam, és akkor így kerültem én bele a fenntartói csapatba a kisfiam által.
0: A számokkal kell foglalkozni, irodában kell ülnie, de mégis azt gondolom, hogy akkor ön azért, hogyha végigmegy a folyosón, vagy bemegy egy-egy terembe, akkor szakemberként is nagyon sokat tud segíteni a gyerekeknek.
1: Így van, szoktam is bemenni szerdánként az egyik csoportba. Nagyon-nagyon szeretek bemenni, nagyon cukik a gyerekek, nagyon várják, én is nagyon várom. Valahogy akkor így levetkőzik az, ahogy beléptünk ide, hogy szigorú fenntartó iroda, és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebb vagyok a szívemhez állóbb feladat.
0: Kisfiaként emlegette, ugye?
1: Igen, igen, de nem a vér szerinti kisfiam.
0: Attól ugyanúgy családtag.
1: Igen.
0: Miben tudott neki segíteni, mire volt szüksége?
1: Próbáltam kitalálni, hogy mit szeret, hogyan tudnám én az ő életét könnyebbé tenni, és nagyon-nagyon ügyes volt, nagyon jó felvette azt, amit én így kértem tőle. Gondolom, hogy értem, hogy mit mond, én szerintem megfejtem, szerintem ő is megfejti, amit én kérek tőle, mert tényleg nagyon sokat haladtam vele. Szobatisztaságban, az evés terén boldog voltam, de aztán elfogyott a tudásom, és jött a Gemma. Nagyon sokat tanulok az itteni kollégáktól, meg autodidakta módon is nagyon sokat tanultam. Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő értse meg, hogy mit miért csinálunk, és otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme hosszú távon.
0: Ha valaki szeretne segíteni, akkor hogyan fordulhat a központhoz? Mire lenne szükségük?
1: Fejlesztő eszközök, abból sose elég. Meg ugye mindig vannak újdonságok, most ugye nagyon nyitott az intézmény, az innováció felé vezetjük be a robotikát, amennyire lehetőségeinkhez képest meg tudjuk ezt tenni. Gyerekek látjuk, hogy nagyon-nagyon élvezik. Egy robotkutya az, ami most a nagy tervünk, mert a robotkutya kiszámítható, nem jön a nyála, nem hullik a szőre, nem okoz allergiát, és némelyik gyermek fél az igazi kutyától.
0: Mennyire érdekes, hogy ezt mondjam, pont azon gondolkoztam, hogy mondjuk kutya nincs-e itt, mert a kutyaterápiával ugye nagyon sokan szoktak foglalkozni.
1: Van állatasszisztált terápia is az intézményben, van kutya, van lóterápia, az egyik kolléganőnek van egy lovardája, és oda szokta kivinni a gyerekeket, meg van egy nagy szőrű kutyus, akik be szoktak jönni, de nyilván vannak gyerekek, akik félnek tőle, meg aki olyan, azt nem is viszik el erre a terápiára.
0: Vannak, akik szeretnének ezen a területen dolgozni, vannak, akik érdeklődnek azután, amit önök csinálnak.
1: Igen, nagyon sok megkeresés érkezik elsősorban e-mailbe, hogy szeretnének önkéntesen beletekinteni abba a munkába, ami az intézményünkbe folyik. Nagyon sokan vannak a gyógypedagógiai karról is hallgatók, akik nem azért jönnek, hogy a gyakorlatukat töltsék az intézménybe, hanem azért, hogy önkéntesen itt legyenek, és hogy szakmailag sokkal jobban felkészültebbek legyenek a társaiknál. Azáltal, hogy itt vannak nálunk, és megfigyelnek, segítenek, akár csak kimenni sétálni, mert ugye a súlyos gyerekeknél mindenki kerekesszékes, nagyon nehezen tudnak kimozdulni, csak így tudjuk megoldani, hogyha jönnek így önkéntesen segítenek, nagyon-nagyon örülünk.
0: Én civilként is jöhetek segíteni?
1: Igen, egy babakocsit vagy egy kerekesszéket szerintem sok ember tud tolni. Nyilván elmondják kollégák, mire kell odafigyelni, mert vannak helyzetek, amikor nem úgy kell tolni, meg kell fordítani, de felkészítik azokat az embereket, akik ide jönnek önkéntesen segíteni.
0: Besuhantunk az egyik szobába Szabó Tamással, a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítvány elnökével. Mindjárt megismerjük, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az iskolához, de azt láttam, hogy minden kolléganőt ismer.
2: Hogy mi hogyan csatlakozunk így az iskola életéhez, elsősorban mint érintett szülő. Én is feleségem, ugye kislányunkkal, Inezzel 4 éve érkeztünk ide a Gemma központba, és akkor láttam így magánszemélyként, meg így cégvezetőként azt, hogy el kell a segítség. Minden olyan jellegű támogatás, ami a minőségi működés fenntartását szolgálja. Ezek lehetnek anyagi segítségek, de bármely cég saját termékével, szolgáltatásával azt gondolom, hogy ugyanúgy tudna segíteni rajtuk. Én egy fémszerkezetgyártó szolgáltató KFT-be vagyok benne, mint résztulajdonos, és így az induló évek elején azt ajánlottam fel, hogy akkor amilyen kis lakatos munkák, bármi lenne így az iskola környékén, akkor azt szívesen felajánljuk. És innen jött, hogy akkor néhány üzlettársamat, vagy partneremet, kapcsolatomat is megkérdezem, hogy lenne esetleg szabad kapacitás, vagy olyan forrás, amit az iskola tudna használni, és ebből alakult ki egy olyan jellegű kezdeményezés, ami ma már ugye az alapítvány aktív működését jelenti.
0: Meg közben azért jótékonysági koncerteket is szerveznek, programokat.
2: Igen, igyekszünk így a Szeged és vonzás körzetében minden ilyen eseményen részt venni, ami nemes egyszerűséggel így a láthatóságunkat teszi így fókusz alá. Tehát én azt vallom, hogy minden olyan esemény, ami azt segíti, hogy rólunk kapjanak infót, az nekünk már egy fél siker.
0: Szeretném kiemelni a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványnak a nevét. Gyermekcsoda, mi mindent rejt magában?
2: Ugye korábbi nevünk a Komplex Fogyatékos Ellátásért Alapítvány volt, ami egyszer ugye hosszú és nem olyan jól csengő, és amikor ott tartottunk, hogy akkor bővülni fogunk támogatókkal és további tagokkal, akkor azt láttuk jónak, hogyha egy egyszerűbb névvel megyünk így a köztudatba, és jött így a név Gyermekcsoda.
0: Megismerhetjük a kislánya történetét?
2: Inezzel így a 4. évünket csináljuk, vagy az 5., most így folynak az évek össze.
0: Hány éves?
2: 11 éves lesz júliusban. Nyilván minden embernek a saját feladata, problémája a legnagyobb. Nem hasonlítjuk máséhoz, de talán lehet azt mondani, hogy a miénk egy kicsit még nehezebb. Anyagcsere genetika betegséggel született az Inez, és nem sok jót jósoltak nekünk így az évek előre haladtával, de azt gondolom, hogy a nagy szeretet, amiben élünk vele, illetve jelenleg ugye a környezete, ahogy őt befogadja, és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az Inez az jól legyen, és legalább ugye az állapotát szinten tudjuk tartani, de azt gondolom, hogy nem csak ezt értük el nála, hanem sok fejlődés látható nála, illetve a lényeg az, hogy ő örömmel jön be ide, és jól érzi magát.
0: Akkor szereti ezt a kis közösséget?
2: Abszolút. Ha tehetnénk, akkor még többet jönnénk be, de a helyzetét tekintve ő néhány órát tud így az intézménybe eltölteni, viszont az nagy segítség ugye az anyukájának is, nekem is, így a gyógytornászatásában, fejlesztésében.
0: Itt az iskolában van egy összetartó szülői közösség, amivel szeretnék egymást támogatni például.
2: Több kis szülői közösség működik. Vannak olyan kézműves csoportok, ahol ugye édesanyák jönnek össze, és akkor csinálják ezeket a mindenféle apró kézműves tárgyakat, amiket fel tudunk ajánlani támogatóknak adományba például. De azt gondolom, hogy ennek a közösségnek inkább az értelme az, hogy az ember felejtse el azt, hogy milyen hétköznapi problémákkal kell küzdenie napi szinten, abban a percben, órában, valójában tudja jó helyen a gyerekét, és mellette egy kicsit ki tud kapcsolódni.
0: Szokott járni ebbe a közösségbe? Beszélgetnek rendszeresen?
2: Én nem járok, de nem azért, mert nem lenne kedvem. Egyszer azért, mert meghagyom a nőknek ezt a feladatot, hogy az ő kézügyességüket kamatoztassák, másik pedig tényleg az időhiány. Tehát így a cég mellett, így az alapítvánnyal foglalkozni, meg még ott van ugye a magánélete az embernek, ez már így nem fér bele sajnos.
3: Megnézzük a mákvirág csoportot, és majd utána megyünk tovább.
0: Házigazdánk Péntek Imréni Ági intézményvezető.
3: Sziasztok!
0: Jó napot kívánok, sziasztok! Bejöhetünk egy pár percre? Sziasztok. Jó napot kívánok, Deák Dóra.
4: Jó napot kívánok, Molnár Hajnalka.
0: Mibe zavartunk bele?
4: Hát semmiben nem zavartak bele. Most éppen ilyen kis gasztró órát tartottunk, ugyanis a jövő héten kirándulunk, és arra keresgélünk recepteket, ugyanis ott közösen szoktunk mindig főzni a fiúkkal, az ilyen ottalvós kirándulásokon. Reggelit, ebédet, vacsorát, tehát mindent közösen készítünk, és akkor most ilyen recepteket válogatunk. Mi az, amit meg tudunk majd csinálni, mi az, amihez egy picit több dolgot kell majd megvásároljunk.
0: Ebédidőhöz közeledve nagyon jó ilyen képeket nézni, amikor ott vannak a húsok meg a krumpli, azt hiszem megéheznek a fiatalok is. Ők segítenek a főzésben?
4: Igen, minden munkafolyamatot, amik ezzel kapcsolódnak, azokat velük szoktuk csinálni. A krumpli megpucolásától kezdve a főzésen keresztül, és nyilván együtt is fogyasztjuk el. Hát természetesen ez a legnagyobb dolog, amikor együtt tehetünk, de nagyon jó érzés az, hogy együtt készül, tudjuk az elejét, tudjuk a végét, tudjuk, mi került bele, úgyhogy nagyon, nagyon élvezetes szokott lenni. Picit tovább tart, mintha én otthon vagy a kolléganők otthon a konyhában sertepert élünk, de nagyon jó délelőttök szoktak lenni. És hát ugye miután egy kicsit megemésztettük az ebédet, már majd, hogy nem a vacsora következik, az annak való előkészület. Mindenkinek ilyenkor megvan a saját feladata, nagyon élvezni szokták a fiúk.
0: Három nagy fiú van most itt a csoportban, és akkor van egy osztályfőnök és két segítő.
4: Igen, a csoportunkban 5 nagy fiú jár, tényleg mindegyik őjük már nagy.
0: Az mit jelent így nagyságrendi
4: hát,
0: korban?
4: Ők már azért 16-18 éves fiatal emberek, csak nekünk gyerekek, és ők vannak 5-en, én az osztályfőnök, aki a pedagógus feladatokat látja, és 2 kiváló asszisztensem van a csoportban, akik mindenben segítik az én munkámat, illetve a gyerekek fejlődését is.
5: Püskejte, sajtos, rakott, krumpli.
0: Az lesz az egyik választott étel?
4: Hát most igen, a füstölt sajt az hatalmas kedvenc, úgyhogy az kimaradhatatlan. Valami sajtos fogás mindig szokott lenni. Van úgy, hogy a reggeliben és a vacsorában is van sajt, de a húsok sem maradhatnak el nyilván.
0: És azt nézem, hogy Szabi most ír is közben.
4: Igen, igen, igen. Szoktak másolni is belőle, sőt, le is szoktuk fénymásolni, be lehet a kis füzetbe ragasztani, és akkor lehet ízlelgetni, és a képekből puzzle-t is szoktunk csinálni, mert van, akinek pedig az a kedvence. Úgyhogy próbáljuk ilyen nagyon sokrétűen megközelíteni ezeket a kis apró feladatokat.
0: Van itt memóriakártya, kézműves feladatokhoz mindenféle papír, tojásokat lehet kiragasztani. Dobókockának a különböző számai, hogy azt mondjuk kézzel hogy kell mutatni, van itt egy olyan kis sarok, ahol szerintem le tudnak dőlni egy picit.
4: Igen. Próbálunk arra figyelni, hogy ne csak a tanulásé legyen a főszerep, mert azért el tudunk fáradni. Olyankor szoktunk azért vagy lent a játszótéren egy picit pihenni, vagy pedig a kiváló kanapé, ahol ilyen kis félkörbe lehet egymással beszélgetni is, vagy hogyha éppen más nem ül a kanapén, akkor el is lehet egy picit feküdni, ejtőzni, de azért szoktuk dolgoztatni a fiúkat. Bőven megvan a napi feladat is.
0: Azt érzékelem, hogy most kicsit lehet izgatottabbak lettek, hogy mi most megérkeztünk. Szeretnek ide járni a fiúk?
4: Én azt tapasztalom, hogy igen. Leginkább hazamenni nem szeretnek, tehát mindig így be kell őket csalogatni, hogy jönnek anyáik, most már lassan indulunk, úgyhogy inkább az szokott a nehézség lenni, hogy akkor mindenki haza induljon, mert ők azért még maradnának. Szerencsére nagyon szeretik egymást is a fiúk, úgyhogy biztos, hogy a társaságnak is köszönhető. Mi is a kolléganőkkel megteszünk mindent, hogy azért minden kis feladat tényleg olyan legyen, ami azért tetszik nekik, amiből tudnak tanulni, és amit haza is tudnak vinni, hogy azért, amit itt megtanulnak, azt otthon is tudják alkalmazni. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.
0: És ön miért szereti ezt a segítő szakmát?
4: Hát én most már lassan 10 éve dolgozom ebben a szakmában. Én nagyon szeretem azt látni, hogy mennyit tudunk hozzáadni, akár a gyerkőcökhöz, akár a családoknak az életéhez. Mert én azt gondolom, hogy nem csak a gyerekekről, a fiúkról szól az, hogy mi velük dolgozunk, hanem a családok életét is tudjuk egy picit komplexebbé tenni.
0: Péntek Imréni Ági intézményvezetővel folytatjuk az iskola bejárását.
3: Most ide csak be fogunk pillantani, mert ugye ebéd közben nem szeretném zavarni a kollégákat. Ugye mind a két szinten van ebédlőnk, és az ebédlőnek is azért van fontos szerepe ebben a fejlesztésben, mert nagyon sokszor úgy kerülnek ide a gyerekek, hogy nem tudnak még asztalnál ülni, nem tudnak még kanállal lenni, nem tudnak pohárból inni, nem esznek ételeket. Van, aki csak 3-4 félét. És nekünk az a feladatunk, hogy kinyissuk ezt a világot, és hogy tapasztalják meg, hogy milyen jó dolog az, hogy ételek vannak, hogy ízek vannak. És ebben azért a családok nagyon sokszor egyedül vannak, mert azért ez egy szakma. De egyébként a szülők nagyon ügyesek nálunk, és nagyon tanulékonyak, úgyhogy segítséggel azért eljutunk oda, hogy előbb-utóbb a gyerekek egy év elteltével már itt ülnek az asztalnál. Mert én azt gondolom, hogy ez is a társadalmunknak a része, meg a hagyományainknak, hogy asztalnál eszünk, és hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy nálunk mindenkit kihoznak a csoportszobából, és itt az étkezőbe ebédelnek.
0: Megismerkedünk Markó Nórával, akinek bejöttünk az irodájába. Mi mindennel foglalkozik a mindennapokban?
6: Az alapítványnak vagyok a kuratóriumi tagja, és alapvetően a civil pályázatokat kutatom föl, valósítom meg, készítem el. Emellett pedig most már pedagógus végzettségű asszisztensként segítem a gyógypedagógus munkáját, és hogy ez az egész hogy történt, 2018-tól vállalkozóként kezdtem el együttműködni az Ágival, a férjem mellett családi vállalkozásunk volt, a férjem projektmenedzser pályázatíró. Én is elvégeztem egy ilyen pályázati koordinátori tanfolyamot, és menedzserként dolgoztam, és utána otthon abban a millióban. És a Gemma is ügyfelünk volt, és ezt az infrastruktúrális beruházást, ami a legfőbb projektje volt a Gemmának, egy ilyen uniós támogatásból megvalósított beruházás.
0: Az, hogy létrejöjjön ez az épület? Az,
6: hogy így nézzen ki, épületbővítés volt, és épületfejlesztés, azt a Laci menedzselte akkoriban, és én voltam az asszisztense, illetőleg egy másik uniós projektben meg menedzser voltam, és így a Nappal intézménybe is, illetve ide a suliba is rendszeresen jöttem be ezekre a kooperációs alkalmakra, és én itt találkoztam ezzel a légkörrel.
0: Milyen ez a légkör?
6: Ez az a légkör, ami engem így elvarázsolt, és én igazából itt társadalmi munkában is elkezdtem így dolgozgatni a Gemmának. Vallom, hogy így az emberekkel való foglalkozás, a fejlesztés, önmagában a fejlődés, ezek kulcsfontosságú értékek az emberi életben, és gyakorlatilag így ide csatornázottam, de úgy, hogy 2023-ban úgy kifutottak a pályázataink, és mi akkor már home office-ban voltunk a Covid-járvány után, ugye, ahogy sokan mások, és akkor elkezdtem volna beadogatni sulikba is, vállalkozásokhoz is az önéletrajzomat, mert végzettségemet tekintve francia-német szakos tanárnő vagyok, és akkor csörgött rám az Ági nyáron, hogy újra szeretnék gondolni az alapítványt, újraélesztenénk igazából, és Tamást, engem és egy másik kolléganőmet kérte fel, hogy erre vállalkoznánk-e.
0: Itt említsük meg, hogy a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványról van szó.
6: Pontosan. Na és akkor bejöttem az alapítványhoz dolgozni. Alapvetően pályázatokkal foglalkoztam, szervezési folyamatokban vettem részt, és akkor évvégén jött Ági, hogy mit szólok ahhoz, hogy ő szerinte én alkalmas lennék bemenni csoportba. És én mondtam Áginak, hogy én hozzám nagyon közel állnak a gyerekek, a szülők, az egész közösség is. Ugyanakkor azért volt bennem, hogy ez a pedagógiának azért egy másik szegmense, és vajon én erre alkalmas lennék-e?
0: Hogyan kell velük bánni, hogyan szóljunk hozzájuk. Ez szerintem sok mindenkibe felmerülnek ezek a kérdések.
6: Pontosan, ezek a gyerekek azért sokkal érzékenyebbek.
0: Szeretik, hogy közeledünk az irányukba?
6: Igen, igen, nagyon. És az a jó ebben az egészben, hogy részemről ez annyira természetesen adódott a hozzájuk való viszonyulás, tehát mindig természetességet éreztem, mind a szülők, mind a gyerekek, mind a közösség felé. És akkor szerencsére Ági javaslatára bementem, és nagyon jó, hogy nem vártam, kár lett volna, és így, hogy én több szinten is folyok így a Gemma meg az alapítvány életében, és ott részt is veszek. Így ez nagyon hasznos, hogy mindent látok, minden szintet. És még azért kiemelném azt, hogy az Ági személye, hogy neki a szíve, a szemléletmódja meg a gondolkodása az az egész intézménynek megadja a vezérfonalát, és ez az energetika, amit itt érzünk, ez tőle jön.
0: Nyilván átragad másokra is, ugye?
6: És leszivárog a vezetői attitűd, ugye? És ezt nem csak én érzékelem, hanem ahányszor vendégeink vannak, vagy ellenőrök, vagy szakemberek, nem egyszer hallottam a szájukból elhangzani azt, hogy itt van valami csíit, van valami, ami annyira jó, és amit remélem, hogy önök is érzékeltek, mert azt hiszem, hogy ez így van, érez.
0: az idejáró gyerekek milyen családi körülmények között nőttek fel, mennyire támogatják őket a szülők, milyen területen van szükségük fejlesztésekre. Péntek Imréni Ági intézményvezető.
3: Azt gondolom, hogy mindenhol, attól függetlenül, hogy egy gyereknek milyen sérülése van, ha már azt mondjuk, hogy valamilyen sérüléssel, valamilyen fogyatékossággal él, akkor ez nagyon-nagyon befolyásolja a családnak az összetételét, az életét, és az, hogy milyen körülmények között nőnek föl ezek a gyerekek, én csak azt tudom mondani, hogy ha érzelmileg szeretnénk ezt így kibontani, akkor itt nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a szülő és a gyerek között. Ugyanis nincs meg az a természetes leválási folyamat, mint egy egészséges gyereknél, hogy megvannak az életkorok, hogy amikor már nagyobb vagyok, akkor már kicsit van szükségem a szüleimre, és ahogy növök, nyilván akkor meg elindul ez az önállósodás. Sajnos nálunk ez a folyamat nincs így, és a szülőnek mindig ott kell lenni a gyerekek mögött. És ez, amit mondtam az elején is, hogy egy élet hosszig tartó ellátás, amire a gyerekeknek szükségük van, hiszen ellátó szülő nélkül, támogató család nélkül ők önállóan nem képesek se döntést hozni, se élni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a családoknak nagyon-nagyon sajátos a jellege, viszont nagyon sok olyan ellátásbeli hiányosság van, volt az elmúlt években, ami hiányzik a rendszerből. Köztük például ugye a szülősegítő klubok, ahol nem kell semmi másnak történnie, csak annak, hogy elmondják egymásnak a problémáikat, hiszen ezeket a problémákat egyébként nem lehet egyik pillanatról a másikra megoldani. Ezek a gyerekek nem fognak meggyógyulni, és ezzel együtt kell élni, és ez egy iszonyatos teher a családnak, ezt feldolgozni. És én úgy gondolom, hogy ezek a beszélgetések arra is jók, hogy egymásnak erőt adjanak, hogy bizony ezt

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 11 óra 30 perc, jó napot kívánok! A híreket Fehér Mári Petra szerkesztette, a mikrofonnál Ceglédi Edit. Az izraeli hadsereg hajnalban ismét légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban, miután a zsidó állam szerint a Hezbollah megsértette a tűzszünetet. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. A légicsapások után Svájc bejelentette, hogy elmaradnak az Irán és az Egyesült Államok között már a tervezett tárgyalások. Orosz légitámadások érték hajnalban Ukrajna északkeleti és középső részét. Dnipropetrovszk megyében egy kislány meghalt, egy nő pedig megsérült. Harkiv megyében 10 ember, köztük 4 gyermek megsebesült. Találatért 2 hajót is a Fekete-tengeren, 3 ember életét vesztette, 7 másik megsérült. Feloldotta a kormány a korábban blokkolt ukrán sajtótermékekre vonatkozó tiltást, jelentette be a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán azt írta, tavaly a Fidesz kormány önkényesen tiltott ki ukrán lapokat Magyarországról, arra válaszolva, hogy Ukrajna blokkolta azokat a magyar sajtótermékeket, amelyek szerintük orosz propagandát, harmadik világháborús riogatásokat terjesztettek. Pályakarbantartás kezdődik holnap a Budapest-Cegléd-Szolnok vasútvonalon. Hegyi Zsolt, a MÁV csoport vezérigazgatója közölte, a munkák idején a Nyírség Intercity-k a keleti pályaudvarról közlekednek majd a nyugati helyett. Emellett jelentős menetrend változásokra és hosszabb utazási időre kell készülni. Napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium. Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval. Stúdió vendégünk az este műsorvezetője Deák Dóra és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kobuci kertben és a Múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
3: Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
4: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok éjszakáján. Múzeumok éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
0: Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az okos eszközeinkről fogunk beszélgetni. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
1: Bianca, Titi és Ambrus.
0: Nektek mennyi a napi képernyőidőtök? Le lehet csekkolni telefonon?
2: Rendben, mert egyébként én nem tudom, mennyit használom egyben.
0: Akkor kezdem én. Én 3,5 órát használtam, egész pontosan 3 óra 36 percet eddig, bár ez kicsit csalóka, mert a felvétel idejében zajlanak az érettségik, emiatt nálunk online oktatás volt, amihez elengedhetetlen volt a telefonok használata. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz arány többiek.
1: Nekem az átlag képernyőidőm 1 óra és 55 perc, aminek a nagy része leginkább a tanulásból áll, az ilyen tanulássegítő applikációkból és programokból, a másik fele meg közösségi média használat.
3: Én nem tudom, hogy igazából mennyi a képernyőidő, mivel én nem sokat használom a telefonomat, mert engem nem izgat. Nagyon kevésszer használom, leginkább csak telefonálásra.
2: Én a mai nap eddig 3 óra és 40 percet használtam, de ebből 46 perc az zenehallgatásra ment el, miközben utaztam A pontból B pontba, szóval szerintem nem olyan nagyon sok.
0: Szerintem ezek közül egyik sem.

0: egy olyan nagyon rossz arány, legalábbis ahhoz képest, hogy adás előtt nézegettem különböző kutatásokat a témában, és a korunkbeli fiataloknak ennél jóval magasabb képernyőidőket mérnek, általában olyan 5-6 órákat, ami egyébként elképesztő, ha belegondolok abba, hogy egy nap mindössze 24 órából áll, és ebből jó esetben 7-8 órát alvással töltünk, és a másik felében pedig iskolában vagyunk, ahol meg ugye tiltott a telefonnak még csak a birtoklása is, nem, hogy a használata.
1: Nekünk az iskolában pont most jött egy szakember, először diákoknak, aztán szülőknek tartott ebbe a témába előadást, és nagyon érdekes volt a megítélése, meg az embereknek a hozzáállása, hogy volt, aki teljes mértékben egyetértett vele, és azt mondta, hogy sokszor már majdhogy nem riogatás volt az üzenete, hogy valójában ennyire sok a képernyő ideje a mai fiataloknak. A másik fele pedig kifejezetten ellenkezett, hogy valójában ez tényleg csak riogatás és semmi több. Én szerintem eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában, korosztályok között mekkora különbség a képernyőidőt nézve. Eléggé szélsőségesen gondolkodunk erről.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Nekem is volt egy olyan időszakom, amikor sikerült 5-6 órás képernyőidőt produkálni, és nemrégiben határoztam el, mikor ezt realizáltam, hogy ez így nagyon nincs jól, és csökkenteni szeretnék rajta, és ennek eredményeképpen elsősorban a közösségi média applikációknak időkorlátot húztam, és valójában annyi csavar van benne, hogy amennyit én reálisnak gondolok, annál jóval rövidebbet, nagyjából annak is a felét, tehát ha én mondjuk 20 percet szeretnék videónézésre tölteni, akkor beállítok 10 percet. Mivel ez folyamatosan kiírja, ezért azt is látom, hogy már csak ilyen kevés idő van, amit erre felhasználhatok, ezért nagyon meg kell gondoljam, hogy mit csinálok. Másrészt, amikor kezd telni az idő, ez a rendszer úgy működik, hogy földobja, hogyha akarok, akkor hozzáadhatok még 10 percet. És így végül is kijön a 20 perc, de ezt akkor használom csak, hogyha muszáj. De tervezem még tovább csökkenteni, mert egyébként a 3,5 óra sem olyan kevés.
3: Szerintem nagyon nehéz tartani azokat a korlátokat, amiket mondtál. Tehát ha magunknak állítjuk be, akkor rettentően oda kell figyelni, hogy tényleg úgy gondoljuk el, mert ott van az a gomb, hogy ott van a késztetés, hogy még 10 perc, még 10 perc, és hogy arra többször rányomunk, akkor csak így elmű az idő, és így elnézünk a korlát fölött, hogy ezt igazából miért is raktuk be, és akkor csak így random ráeszmélünk, hogy már 2 órája görgetem, és 10 percenként nyomok rá a még 10 perc gombra.
0: Igen, ez igaz, bár nálam úgy működik, hogy csak egyszer lehet 10 percet hozzáadni pont ezért, de a saját magamnak való korlát szabás, ez ilyen szempontból tényleg nehezebb, hogy a kísértés ott van, hogy igaz, hogy kicsit többet kell hajkurászni a beállításokat, de simán ki lehet ütni a korlátot, hogyha az embernek éppen úgy van kedve. Emlékszem, hogy mikor ezt még régebben a szüleim kontrollálták, akkor elég sokszor kerültünk emiatt összetűzésbe, mert nyilván én keveseltem azt az időt, amit ők arra gondoltak szenni, hogy én azt a telefonommal töltsem, én pedig nyilván többet, hiszen kortársaimnál más láttam. Valójában most, hogy saját magamnak szabom a korlátokat, és tényleg a saját bőrömön tavasztalom ezt meg. Így látom igazán, hogy magamnak valahol tényleg nehezebb, mint hogyha ezt más csinálná, és tényleg semmilyen ráhatásom nem lenne. Másrésztről viszont mégis ott van bennem az, hogy látva azt, hogy milyen problémákba ütköztem akkor, amikor nekem erre nem volt befolyásom, és ezeket így el tudom kerülni, hiszen nyilván mi van akkor, hogyha ad abszurdum, korlátozom a telefonásra alkalmas applikációt, és mégis szükség lenne rá egy nap 10 perctől hosszabb időre. És amikor a szüleim szabták ezeket a korlátokat, nyilván nyomós indok kellett hozzá, de alapvetően meg lehetett velük beszélni. Most pedig nem függök ilyen szempontból mástól, és hogyha tényleg úgy hozza a helyzet, akkor ezt saját magamnak kívánom be tudom állítani, és onnantól kezdve szerintem már csak önuralom kérdése.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Mi Bianca, említetted ezeket a tanulás segítő applikációkat. Ezek hogy működnek pontosan?
3: Én személy szerint a telefonomat nyelvtanuláshoz használom, főleg a szódolgozatokra való felkészüléshez, mivel nekem a szaktanárom is ebben a programban készíti el a szavaslapot, és így nyomtatja ki, és mindig elküldi hozzá a linket is. Van rajta olyan funkció, hogy tanulás, és akkor ki tudod választani, milyen formában akarod, hogy meddig maradjon meg. Számomra sokkal jobban bevált, mintha papíralapról tanulnék, mivel folyamatosan visszakérdezi a régebbi szavakat például, de van barátnőm, aki ugyanezt használja, és neki ezek a kártyák váltak be, ezek a szavas kártyák, meg rengeteg funkciója van, és akkor nekem például ez a szólógozatokra való felkészülést fele annyi időre csökkentette le, hogy így tanulom meg.
1: Nálunk sokszor köteleznek minket arra, hogy állandóan használjuk, és abból tanuljuk az anyagot. Classroomba tényleg mindent oda töltenek fel nekünk a tanárjaink, ez a online tanterem, ahova a tanárok minden órájához feltölthetnek anyagot, ami éppen az órán volt. Tényleg tanáraimnak többsége, biztos vagyok benne, hogy ott adja le a rendszeres órai munkát, nem pedig a diáktárstól el kell kérni a füzetemet. Ami praktikus bizonyos szempontból pedig pont, hogy függök attól, hogy éppen van-e nálam eszköz, amivel meg tudom nyitni.
0: Engem kifejezetten zavar az, hogy ha bár ezek a technológiai újítások, vívmányok már a tanárok rendelkezésére is állnak, mégis csupán legalábbis nálunk a töredéke használja ezt ki. A kötelező elektronikus naplózási folyamaton kívül más digitális elemek nem nagyon köthetőek egy-egy tanórához. Pedig igény az van rá.
4: Nálunk van hasonló, hogy amit Ambrus mondott, hogy vannak olyan tanárok, akik nagyon szeretnek naplózni, és nem is mondják el a házi feladatot. Nem is szólnak, hogy van-e, csak feltöltik a krétába, hogy mi a házi, és mi arról nem is tudunk, mert nem nézzük egyfolytában a krétát, de elvárják, hogy mi nézzük minden nap, és hogy mindig tudjuk, hogy mi abból a házi, amikor nem szólnak nekünk, hogy abból bármi is lenne.
1: Az én képernyőidőm amúgy nem csak a telefonomból jön össze, mert otthon van számítógép, amit ugyanúgy használok, és én sokat szoktam sorozatozni, vagy filmezni, és persze tanulok, mint említettem rajta. Emellett persze telefonomon azt a maradék időt valamire el kellett, hogy vigyem. Szerintem közösségi médiával tölthettem. Mit csináltok az alatt, az idő alatt, amíg használjátok a készülékeket?
4: Én ugye legtöbbször a telefonomat telefonálásra használom, viszont a tévén én is szoktam filmeket nézni. Hát a telefont még arra használom, hogy a krétát nézzem, ugye, mert a tanárok oda töltik fel mindig, és minden nap kéne néznem. De egyébként a telefont másra nem használom.
3: Én a tanuláson kívül leginkább a barátaimmal való beszélgetésre használom, mivel tényleg rengeteg szoktunk beszélgetni, hívásozni, vagy akár csak irogatni, és nyáron volt, hogy például ezen 5 órák elmentek, amikor senkinek semmilyen dolga tényleg nem volt.
0: Nálam is több dologból tevődik össze, mert én is használok laptopot is, bár a tévét annyira nem használom, ritkán nézek nemhogy tévén, egyáltalán bárhol máshol filmeket, sajnos. A képernyő ide nálam is főként a telefonból és a laptop használatból tevődik össze. A telefont tanulási célok mellett én is közösségi média fogyasztására próbálom használni, de előfordul, igaz, hogy az elég ritkán, de hogy játszom a telefonon. Lassan az már egy gyakoribb jelenség, hogy az öcsémnek adom oda, hogy ő játszon rajta. A laptopon leginkább a külön óráimat szoktam intézni, meg különböző munka ügyeket.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Velem olyan volt már, hogy amíg lementem a boltba, addig nem volt nálam a telefon.
3: Én személy szerint mindenhova viszem a telefonomat, mert a telefontokomban van a bérletem, és a bankkártyám is. Tehát bármikor, bárhol szükségem lehet. Nekem például a szüleim is kérik, hogy vigyem mindenhova a telefonomat, de például fotózni is nagyon szeretek, tehát bármilyen esztétikus helyet meglátok, vagy bármit, amit úgy gondolok, hogy egy képen jól néznek ki, akkor benne van a kényszerítés, hogy én ezt mindenképpen leszeretném fotózni. Szóval nekem mindig ott van a táskámban.
1: Nekem 3 dolog van, ami kifejezetten zavaró, ha nincs nálam. A telefonom, a tárcám és benne az irataim, és a fülhallgatóm. Ha valamelyik nincs éppen a zsebembe, a táskámban, nem vagyok benne biztos, hogy ott van nálam, és elő tudom venni és használni, akkor én nagyon be vagyok feszülve, és ez látszódik is rajtam olyankor. Sajnos, vagy nem sajnos, hogyha a házban vagyok, akkor is ott van a zsebemben a telefon, nem szoktam nagyon letenni sehova se. Mindig azt akarom, hogy minimum az asztalon ki legyen rakva előttem, mert hogy az az a dolog, amivel, hogyha kell, megfogom és elszaladok a boltba, akár pénzt nélkül képes vagyok, hogyha ott van a telefonom.
0: Ezt a problémát átérzem, mert nálam is majdnem ugyanez a három elem az, ami állandó, csak nálam nem a tárca a harmadik, hanem a kulcs, de ugyanúgy a telefonos, a fülhallgató elég fontos.
4: Nálam hasonlóan van ez a pénzzel. Én minden kabátomba, táskámba rakok pénzt, azért, hogyha bármikor bármelyiket kell használni, és nincs elem a másik, akkor legyen pénz nálam azért, mert nem tudom, hogy mi történhet. Szóval nekem minden kabátomban is van, táskámban is.
1: Tényleg, Cici?
4: Ne rabolj ki. Annyira sok nincs.
1: Egyébként nekem is a pénz ez egy olyan dolog, ami, hogyha kell, hogy legyen nálam 1-2000 forint, lehet, hogy egyébként abból már meg se ebédelsz manapság, hogy 2000 forint, de annyi legyen nálam.
2: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
4: Szerintetek mit vesz el tőletek a telefon? Vagy ezek a kütyük mit vesznek el az életből?
0: Szerintem azt az időt, amit a közösségi médián eltöltünk, az egy, lehet, hogy elég erős kijelentés, de eldobott idő, mert valójában semmi szükség nincsen arra, hogy ezeket a felületeket egyfolytában ellenőrizgessük és görgessük. Talán, hogyha naponta egyszer végignézi az ember, akkor pusztán információszerzés céljából, akkor arra még mondhatjuk azt, hogy rendben van, de sajnos ezek úgy vannak kialakítva, hogy nagyon könnyen rájuk függ az ember, és akár órákra is. Ezek azok az idők, amiket egyébként a legjobban sajnálunk így utólag, szerintem.
1: Nem veszeltünk időt szerintem kifejezetten a közösségi média, legalábbis tőlem nem. Én azért sokat használom ahhoz képest. Nem vagyok függő, és nem azért pörgetem, mert hogy már csak ez van nekem, ez ad boldogságot, hanem azért teszem, mert hogy tudatosan van egy ilyen opcióm, ugyanannyira van opcióm, mint hogy leülök és könyvet olvasok, ledülök és pihenek, alszok, beszélgetek valakivel, ugyanolyan lehetőségként ott van az, hogy közösségi média, és én amellett döntök, és onnantól kezdve az már relatív, hogy mi a kidobott szellemi energia.
0: Igen, de szerintem ez csapda. Szerintem pont ezt akarja veled elhitetni, hogy ez valójában ugyanolyan opció, de te azért választod újra és újra a könyvolvasás vagy a beszélgetés helyett, mivel annyival gazdagabb impulzusokban és ingerekben a közösségi média, hogy ez az, amire neked szükséged van, nem?
1: Megfogtál egy pillanatra.
0: Kérdezek, mikor ültél a legutóbb könyvet olvasni, ami nem a kötelező olvasmány volt?
1: Én minden héten 3 órát szentelek annak vezetve, hogy szép irodalmat olvassak, méghozzá amit szeretek, nem kötelezőségből. Lehet, hogy ez egy egyedi eset, és én látom a környezetemben, hogy tényleg vannak, akik az idő elütés miatt használják ezt. Én akkor szoktam fölcsapni a közösségi médiát, hogy én most azt görgetem. Egyébként sokszor tényleg azt érzem, hogy felesleges információt kapok, viszont ezt a felesleges információt tudatosan döntök, hogy most erre szükségem van.
0: Velem többször fordult már elő olyan, hogy amikor belefeledkeztem ebbe a görgetésbe, akkor nagyon sok olyan videó volt, ami megnevettetett. És nyilván ez egy jó érzést okoz, amikor az ember vidám is tud nevetni valamin, de mégis valahogy mindig úgy állok fel ezek után, x idő múlva, hogy megint eltelt valamennyi idő, és semmi hasznosat nem csináltam, pedig lehetett volna.
1: Időt tőlem nem veszel, mert ez az én felelősségem, és az, hogy mi számomra az értékes idő, azt én döntöm el.
0: Akkor neked értékes az az idő, amit te a közösségi médián töltesz?
1: Nem értékes, viszont nem mondom el pocsékoltnak. Hogyha van valami, amitől elvesz értékes időt a közösségi média, az a tanulás, de ezt is tudatosan csinálom, mert semmi kedvem a tanuláshoz, és a stabil, konstans, nem történik semmi, de mégis történik valami, állapot az jobb ennél, mint a tanulás. Ilyen, hogy azért veszem elő a telefonomat, mert hogy én közösségi médiát akarok fogyasztani, nincs. Olyan van, hogy tanulnom kéne, én pedig azt mondom, hogy aha, nem. Előveszem a telefonomat, és ez egy jó élmény, hogy van, amit elővegyek, és pörgessek, és ebből a szempontból jobb állapod, mint számomra a tanulás.
3: Én mindig bűntudatot érzek utána. Ha több mint egy óráig veszem a telefonomat, mindig bűntudatom van azzal kapcsolatban, hogy ezt az időt mennyivel jobb dologra tudtam volna fordítani, mert én rettentően halogató típus vagyok, és volt, hogy este 11 órakor döbbentem rá, hogy nekem holnap 3 témazárom lesz, és lehet nem 2 óra közösségi média használattal kellett volna töltenem az időmet.
0: Igen, nagy részt egyébként pont ezek vezetnek a bűntudathoz, ezt én is éreztem már, hogy hogyha ezt most nem a görgetésre szántam volna, akkor pont kész lenne a matekházi.
5: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
1: Ti elalvás előtt mennyi időt használjátok a telefonotokat, miközben már mondjuk bevagytok takarózva, hogy eldöntöttétek, hogy alszatok, de még valamit csináltok ma a telefonotokon?
0: Ez a legkárosabb dolog szerintem. Arra jöttem rá, hogy nem szabad kialakítani, mint szokást, hogy elalvás előtt még megnézek valamit, még végiggörgetem, még erre válaszolok, még elolvasom. Nem. Ezt nem szabad. Ott ragad az ember. Egyszer még évekkel ezelőtt beleestem ebbe a csapdába, és azóta többször előkerült már, hogy győzködnöm kellett a szüleimet, hogy de hiddétek el, most már nem, mert rájöttem, hogy ez nekem se jó, és egyébként tényleg nem. Mondják ezt, hogy egy órával a letekvés előtt már nem nagyon kéne nekik fényt befogadnunk, és ehhez hasonlók, de valahogy ez nem kivitelezhető. Nyilván aki ezt megteheti, hogy már egy órával a lefekvés előtt kerüli ezeket, az szerintem próbálja meg. Nyáron volt olyan lehetőség, hogy ki tudtam ezt próbálni. Egyébként olyan nagy változást én nem tapasztaltam, de ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem a tudományt.
1: Sőt, hallottam olyanról, hogy azt ajánlják, minden távolabb rakjad el magadtól a telefont, mert hogy maga a tény, hogy ott van már, az így zavarhatja a te agyadat, hogy ne legyen nyugalmi állapotban.
4: Én lefekvés előtt nem szoktam a telefont nézni, mivel ha én azt érzem, hogy én fáradt vagyok, akkor én általában azonnal megyek aludni. Nem érzem azt, hogy még nekem előtte csinálnom kéne valamit is. És nekem is már volt olyan, hogy tényleg kivittem már a szobámból a telefont, mert töltenem kellett, de egyfajtában csipogott, úgyhogy nem bírtam már ki, és nem is bírtam akkor éjjel nagyon aludni tőle.
3: Én ebből a szempontból nagyon rossz példa vagyok, mert velem nem egyszer fordult elő, hogy arra keltem föl, hogy mellettem még megy a telefonom, és hogy arra aludtam el. Szóval én éppen ennek a kiküszöbölésén vagyok, hogy ezt abba hagyjam, hát remélem menni fog.
0: Közeledik a nyár, és ebből adódóan a nyári szünetben elméletileg sokkal több szabadidőnk lesz, mint iskolaidőben. Ti többet vagy kevesebbet használjátok inkább nyáron a telefont?
3: Én mindig azt veszem észre magamon, hogy kicsit mindig többet használom, de ez attól függ, hol vagyok. Tehát egy iskolai táborban, ahol minden nap programok vannak, ott jelentősen kevesebbet, de mondjuk egy napon, amikor egész nap csak otthon vagyok, és 40 fok van kint, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
0: Ezt én is tapasztaltam már, úgyhogy nyaranta igyekszem kerülni az olyan üres időszakokat, amiket csak telefonozással töltenék ki.
4: Én általában nyáron nem is igazán szoktam használni, mert akkor általában nincs szükség arra, hogy telefonáljunk egymásnak, mert együtt szoktunk a családdal menni programokra, és amikor meg nagy meleg van, én általában akkor a medencében szoktam lenni a kertünkben, vagy sütni szoktam olyan melegben, mert én így próbálom elütni az időt, anélkül, hogy unalmas legyen.
1: Nekem szabadidőm, amit erre tudnék áldozni, pluszba az nagyon váltakozó a nyárban, mert nekem sok tábor van, tábortól függ, hogy éppen ott mennyit használom a telefonomat, de elvenni időt, mint alapul a hétköznapjaimból, elvenni semmitől se szokott időt, ugyanolyan lelkülettel használom, hogy ha éppen annak van az ideje, akkor annak van az ideje.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az okos eszközeinkről beszélgettünk. Én Kristóf vagyok, és itt volt velem
1: Bianca,
2: Titi
3: és Ambrus.

0: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Diós Judit, a hangmérnök Kór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.
2: Hamarosan a Déli Krónika következik.

0: műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
2: A 30 éves Pennyben ez is nyerő. Meg ez is. És ez is. Nálunk most tényleg minden kaparós sorsjegy nyer. Vásárolj a Pennyben június 11 és 24-e között. Mi pedig minden nálunk elköltött 5000 forint után egy nyerős sorsjegyet adunk ajándékba. Penny, 30 éve melletted.
3: Majd ha. Vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
4: Az NRM új évada elhozza önnek a világ és a hazai klasszikus zene legjobbjait. Foglalja le a legjobb helyeket a koncertekre. Renaud Capuçon, Hámori Máté, Ránki Dezső, Fehérvári Zoltán, Ilja Schmuklőr, Farkas Gábor, Lakatos György, Florian Helgát, Alexander Luken, Láng Dorottya és Pasztírcsák Polina. Csak néhányan az MRME új évadának zseniális fellépői közül. Ne maradjon le a szezon legmeghatározóbb koncertélményeiről. Jegyek már elérhetőek az mrme.jegy.hu oldalon.
5: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
6: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
0: Reklámot hallottak.

Kedves hallgatóink! Ma délben a Nagypiriti Református templom harangja szól a Kossuth Rádióban. Nagypirit Veszprém vármegyei község, Pápától 20 kilométerre délnyugatra. A települést 1372-ben Pered néven említi oklevél. Neve a Pere személy névből alakult át hangzó változtatással. A marcalvölgyi falvakban már a 16. század végén megalakultak a református egyházközségek. Nagypirit Egeraljával, Adorján házával és Kispirittel Csöngéhez tartozott. Alig több mint 100 esztendő múlva Nagypirit és Kispirit elég erősnek érezte magát, és megalakította önálló egyházközségét. 1791-ben a vályokból épült parókiát építették át, és 1793-ban letették az új kőtemplom alapjait. A gyülekezet történetének könyvéből pontosan tudjuk, hogy 993 forint 5 garast gyűjtöttek össze a célra. Ebből a pénzből a Somlóhegyről hozták a követ. János házáról, pápáról és Devecserből vették a téglát. A fákat a tetőszerkezethez a kőszegi erdőben vágták ki. Végül 1796. november 20-án fölszentelték Nagypirit új református templomát. Tornya csak 1802-ben lett kész. 1896-ban a millenniumra átépítették a templomot. A nagypiriti református templom tornyában két harang lakik. A délidőben megszólaló 362 kilós harangot Szlezák László aranykoszorús mester öntötte budapesti műhelyében 1923-ban.

0: Déli Krónika, a Kossuth Rádió hírműsora.
1: Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben.
1: Az Egyesült Államok szerint Izrael a Libanon elleni támadások folytatásával veszélyezteti az amerikai-iráni béke megállapodást, ezért elvárják a harcok beszüntetését.
2: Ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet. Figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyermek balesetek megelőzésére.
1: Az időjárásról.
2: Napos gomoly felhős idő várható nagyon erős UV-sugárzással. Északkeleten és délnyugaton lehetnek futó záporok. Holnaptól másodfokú hőségriasztás lép életbe.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő uniós kezdeményezése volt. Brüsszelben tegnap kezdődött és ma is folytatódik az uniós csúcs. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg csak kell. Diplomáciai források szerint ugyanakkor éles vita alakult ki arról, hogy ki képviselje Európát a béketárgyaláson. Ambrus Róbert beszámolója.
3: Magyar Péter most először képviseli Magyarországot az uniós csúcson. Még a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz. Szerinte Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
4: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
3: Az Ukrajna csatlakozásáról szóló záró dokumentumból Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. A miniszterelnök azt írta, idézem, így is lehet, ha valaki nem csak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni. A brüsszeli politikó percről percre követi az EU csúcsot. Alap többször is említi Magyar Péter nevét. Szerintük a magyar kormányfő Orbán Viktor után véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnát támogató közös uniós következtetéseket. Egy másik cikkben ugyanakkor egy diplomatára hivatkoznak és azt írják, az uniós vezetők azért fogalmaztak csak általánosságban Ukrajna csatlakozásáról, mert egy konkrétabb vállalás túl sok lett volna Magyar Péter számára. Az ukrán elnök közben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Ukrajna ezen a héten kezdte meg hivatalosan a csatlakozási tárgyalásokat. Kijev már most el akarja érni, hogy mind a hat fejezetet megnyissa Brüsszel. Volodymyr Zelenszky a békefolyamatok felgyorsításában is számít Európára. A G7 csúcson egyetértettünk abban, hogyan legyünk erősek és hogyan vegyük rá Putyint a párbeszédre, a tűzszünetre és a háború befejezésére. Azt hiszem, ezeket a témákat is érinteni fogjuk, mondta az ukrán elnök. Az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg szükséges, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon erős üzenetet küldünk Oroszországnak azzal, hogy biztosítjuk Ukrajnának a 90 milliárd eurós kölcsönt a következő két évre, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke pedig arról beszélt, hogy ez egy történelmi hét Ukrajnának. Mind a 27 tagállam támogatja Ukrajnát. Az Európai Unió, az Egyesült Államok, a partnereink Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban mindannyian azon dolgoznak, hogy folytassuk Ukrajna támogatását, mondta António Costa. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki a csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát a béketárgyalásokon. A politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött.
1: Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a hetes cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével.
2: Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igaz megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
5: Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tiszapárt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
1: Folytatódik az uniós csúcs. A tagállami vezetők a délelőtt folyamán az illegális bevándorlás és a versenyképesség kérdéséről tanácskoztak, ezekben a percekben pedig a hosszú távú költségvetésről egyeztetnek a belga fővárosban. Brüsszelből jelentkezett tudósítónk Berek Patrícia.
6: Ma már láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Erről a magyar miniszterelnök írt Facebook bejegyzésében, miután a tagállami vezetők az illegális migrációról egyeztettek. Magyar Péter a Poszt szerint első felszólalásában őszinteségről, a politikai korrektség és a kettős beszéd meghaladásáról beszélt Európa vezetőinek, és hangsúlyozta, tiszteletet ad és ugyanezt elvárja Magyarország felé. Ezután a csúcs találkozó a versenyképesség és a globális gazdasági kihívások témájával folytatódott. Az adásunk előtt egy órával elfogadott tanácsi következtetés előrelépést sürget az egységes piac erősítésében és a szabályok egyszerűsítésében. Ez azt is jelenti, hogy egész Európában gyorsítanák a tervezési és engedélyezési eljárásokat, és csökkentenék az adminisztratív terheket is, hogy könnyítsék a vállalkozások életét az Unióban. Ez a mostani záró dokumentum, hasonlóan a márciusihoz, arra ösztökéri az Uniót, hogy tegyen meg mindent a megfizethető energiaárakért, a függőségek csökkentéséért és azért, hogy 2030-ra létrejöhessen az energiaunió. Gyorsítani kell az átállást a tiszta energiára, szögezi le az állásfoglalás, rögzítve azt is, hogy az Európai Bizottság július közepéig javaslatot terjeszt elő az ETS rendszer felülvizsgálatáról. Ez a kibocsátás kereskedelmi rendszert jelenti, ami évről évre csökkenti az Unióban a kibocsátható üvegházhatású gázokat, így ösztönözve a vállalatokat a zöldítésre. Több tagállam azonban a szabályok felülvizsgálatát kérte annak érdekében, hogy az ipar széndioxid kibocsátásának visszaszorítása mellett legyenek tekintettel az európai gazdaság értekeire is. Adásunk előtt kezdték a vitát az uniós vezetők az EU következő hosszú távú költségvetéséről.
1: Bulgária megvétózza az Oroszország elleni új uniós szankciócsomagot, jelentette be a balkáni ország miniszterelnöke Brüsszelben.
2: Roman Radev a döntést azzal indokolta, hogy kormánya szerint az újabb büntető intézkedések negatív hatással lehetnek a bolgár gazdaságra, valamint a kabinet nem ért egyet azzal, hogy az unió szankciós listára helyezzen egy orosz ortodox püspököt. A kormányfő ugyanakkor hangsúlyozta, hogy Bulgária nem akadályozza az Európai Unió közös döntéseit Ukrajnával kapcsolatban.
1: A befagyasztott orosz tőke jövedelméből finanszírozza 150 ezer drón ukrajnai gyártását a brit kormány.
2: A londoni védelmi minisztérium tájékoztatása szerint a több mint 305 milliárd forint értékű forrást egy korábban jóváhagyott nagyobb fegyvervásárlási hitelcsomagból biztosítják. Ukrajna a bejelentett összeget a drónok előállítása mellett 350 légvédelmi rakéta, valamint földi telepítésű radarok beszerzésére is felhasználhatja.
1: Civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részletek Iváncsi Attilától.
7: Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az 1 milliós megye központot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg, és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
1: Az amerikai alelnök szerint az izraeli vezetők jobban tennék, ha nem bírálnák Donald Trump elnököt az iráni béke megkötéséért, mert az Egyesült Államok Izrael egyetlen jelentős szövetségese. J.D. Vance azt mondta, Izraelnek ugyan joga van megvédenie magát, a libanoni háborújuk azonban aránytalan a Hezbollah jelentette fenyegetéssel szemben. Washington ismételten felszólította a zsidó államot, hogy az iráni béke megtartása érdekében szüntessék be a harcot Libanonban. Izrael erre egyelőre nem hajlandó. Pék Bulcsó összefoglalója.
8: Az Egyesült Államok elkötelezett a béke mellett, írta Donald Trump csütörtök este a közösségi oldalán. Az amerikai elnök közölte, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak, beleértve Izraelt, a Hezbollahot és Libanont is. Donald Trump kiemelte, hogy péntektől teljesen újra nyílik a hormuzi szoros, az intézkedés hatásai pedig már most jól láthatók a kőolaj világpiaci árának csökkenésén. Irak és Kuwait jelezte, visszaállítják a kőolaj kitermelésének mértékét a háborút megelőző szintre. Az iráni állami televízióban közben beolvasták az ország legfelsőbb vezetője, Mojtaba Hamenei üzenetét. Eszerint az ajatollah győzelemként tekint a béke megállapodásra, amit szerinte Washington kényszerből kötött meg. Az Egyesült Államok szintén a saját sikereként értékeli a háború lezárását. J.D. Vance alelnök jelezte, hogy az amerikai hadiflotta csak akkor vonul ki a térségből, ha mindenki tiszteletben tartja a békét. Ez Izraelre is vonatkozik, aminek vezetői szerinte jobban tennék, ha nem bírálnák Washingtont az egyezmény megkötéséért. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek, és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Fogalmazott J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. Washington szerint ezek sikerét Izrael veszélyezteti, mivel a zsidó állam nem tett eleget a felszólításoknak és folytatja a harcot Libanonban. Az izraeli kormányfő ugyan nem minősítette az iráni békét, ugyanakkor közölte, Izrael önállóan hoz döntést. A harc még nem ért véget, további kihívások állnak előttünk. Ezekkel úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonsági érdekeinket, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, mondta Benjamin Netanyahu. Egészen délelőttig kellett várni, hogy kiderüljön, az Egyesült Államok is Irán elhalasztotta a péntekre tervezett svájci tárgyalásokat. Irán egyelőre nem jelezte, hogy a döntésnek köze van-e a libanoni harcok folytatásához. Teherán azonban már csütörtökön egyértelművé tette, hogy amennyiben az izraeliek nem vonulnak ki Libanonból, akkor semmisnek tekintik a megállapodást.
1: Bizalmat szavazott a pozsonyi parlament Robert Fico kormányának, miután a hárompárti koalíció többsége támogatta a kabinetet.
2: A voksolásra az adósságfék törvény előírásai miatt volt szükség, amely az államadósság szintjének megemelkedése miatt kötelezte a kormányfőt a szavazás kiírására. Bár a gazdasági mutatók alapján a szavazást már tavaly meg kellett volna tartani, a parlament végül a szlovák alkotmánybíróság szerdai döntése után rendelte el a határozathozatalt.
0: Déli krónika.
1: Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
9: Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
10: A dohány és hulladék koncesszió.
9: A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
11: A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
9: 2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
12: Semmi nem magyarázza.
9: A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
12: Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
9: Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODBE megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
13: Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
9: Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi Dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODBE monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
14: Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
9: Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A miniszter a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
14: Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát Hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
9: Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafik koncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncessziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
15: A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
2: Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
16: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretném megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
15: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
2: A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győrújfalu, Győrzámoly, Győrladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győrladamér polgármestere.
17: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
1: ártalanítást kapnak azok a gazdák, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is. Az ehhez szükséges összeg rendelkezésre áll, jelentette be az Agrár és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter.
2: Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedéseknek köszönhetően két hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek.
1: Itt a Krónika. Fotókiállításon mutatja be 35 éves menekültügyi misszióját az Ökumenikus Segélyszervezet, számolt be a Krónikának a szervezet elnöke.
2: Gáncs Kristóf hangsúlyozta, évtizedek óta számíthatnak a karitatív támogatásra a természeti katasztrófák és a háborúk áldozatai. Segítették mások mellett az 1989-es romániai forradalomban elüldözötteket, az iraki keresztényeket, valamint a 2015-ös migrációs válság és az orosz-ukrán háború menekültjeit is. Hozzátette, a menekültek világnapja alkalmából létrehozott utazó fotótárlatot fesztiválokon és egyházi rendezvényeken állítják ki a következő hetekben.
18: A fotográfiák is mindig egy-egy emberi történetet, pillanatot ragadnak meg egy-egy menekült táborban, vagy egy menekült válság közepette. Részben a segítségnyújtás pillanatai, részben pedig azoknak az embereknek a sorsa és a sorsának a bemutatása, akik ilyen helyzetbe kerültek. Azt gondolom, hogy a segélyszervezet munkáját és magát a menekült lét tragikumát, nehézségét azt emberi történeteken keresztül lehet leginkább megérteni.
1: Holnap lesz a múzeumok éjszakája. Szombat este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is várják az érdeklődőket. Vaszili Olimpia és Jávor Miklós összeállítása.
19: Az egri vár gótikus palotájának Tinódi termében építik azt a minitárlatot, amit középiskolások állítottak össze. A múzeumok éjszakáján látható gyűjtemény beharangozója az egri borkóstoló a szőlőművelés öröksége című kiállításnak, tájékoztatott Fejér Ingrid, a Dobó István vár múzeum osztályvezetője.
20: Meghittebb hangulata van ilyenkor a várnak. Ehhez kapcsolódóan ugye minden évben szoktunk ilyen tűzgyújtást is tartani. Idén 21 óra 15 perckor fog erre sor kerülni.
21: Az első kérdés az, hogy hány eredeti sarkantyú található a kiállításban?
19: A kérdés abban az online szabadulószobában hangzik el, amely interaktív módon vezet végig a Mohács 500 kiállításon. A nyíregyházi kállai gyűjtemény a játékon kívül fegyversimogatóval és korhű páncélruhák másolatával várja a látogatókat, amit fel is próbálhatnak az érdeklődők, tudtuk meg Dohanics László intézményvezetőtől.
22: Volt már olyan múzeumok éjszakai programunk, amit meg kellett ismételnünk két hónappal később, mert annyira igényelték az ide látogatók, sőt nem csak a városból, a megyéből, hanem az országhatáron kívülről is érkeztek hozzánk.
19: Az esztergomi Balassa Bálint Múzeum minden évben újdonsággal készül a múzeumok éjszakájára. Így van ez idén is, mondta Szakállas Éva múzeológus.
23: Megnyitjuk a raktárainkat, ez is nagyon nagy dolog. Az épületünk alsó részében található kettő darab restaurátor műhely, abból az egyikben egy különleges fabútor restaurálás előadást hallgathatnak a látogatók, a másikban pedig a régész antropológusunk készül egy csontváz elemzéssel.
19: Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket szombaton este és éjszaka. Élményekből nem lesz hiány, minden korosztály megtalálja az érdeklődési körének megfelelő kikapcsolódást. A Petőfi Irodalmi Múzeumban többek között Nagy László, Jókai Mór és Petőfi Sándor nyomába eredhetnek az irodalom kedvelői. Ismertette Cékmány Anna, a pedagógiai és kultúra közvetítési főosztály vezetője.
24: Lesznek kurátori, illetve extra tárlatvezetések, mondjuk megkértük Sali Noémit, Nyári Krisztiánt, hogy tartsanak egy szubjektív tárlatvezetést minden tárlatunkban. A Petőfiben fog Nyári Krisztián vezetni, még Sali Noémi a Jókai kiállításban kalauzolja az érdeklődőket.
19: Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvénye szombaton este és éjszaka színes programkínálattal várja az érdeklődőket.
2: 5 perc múlva 12:30.
1: Adásunkban eddig elmondtuk egyebek mellett, hogy folytatódik az uniós csúcs, a tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben. A folytatásban pedig már is hallhatnak arról, hogy ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet, és figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére.
0: Déli krónika.
1: Ma van az utolsó tanítási nap a köznevelésben, kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
2: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbb átételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
3: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
1: A nyári gyerekbalesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságos közlekedésére hívja fel a figyelmet a rendőrség és a BKK. A vakáció kezdetéhez kapcsolódva a közlekedési vállalat és a budapesti rendőrfőkapitányság 10 héten át tartó ellenőrzést végez azokon a helyeken, ahol fokozottan lehet számítani kicsik, fiatalok felbukkanására. Illés Anna összeállítása.
4: Ebben az időszakban még fokozottabban kell figyelni a legkisebbek és legvédtelenebbek biztonságára a közúti közlekedésben.
5: Hangsúlyozta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Sós Zoltán közölte, a rendőrség és a BKK idén is összefogott a szünidei gyerekbalesetek megelőzése céljából. Hangsúlyozta, az akció egyik kiemelt eleme, hogy 10 héten át fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, például sportpályák és játszóterek környékén. Hozzátette, a figyelemfelhívó kampányban egyebekkel is készülnek.
4: A mai napon az 1-es és 3-as villamosokon, míg jövő hét hétfőn, azaz június 22-én az 1-es és 56-os villamos vonalán lehet találkozni és együtt utazni egyenruhás balesetmegelőzési előadóinkkal, akikkel el lehet beszélgetni a gyermekek biztonságos közlekedésé, a nyár veszélyeiről, és amely kollégám a legkisebbek számára is apró ajándékokkal fog kedveskedni. Kampányunk idei új eleme, hogy a Budapesti Rendőrfőkapitányság és a Budapesti Közlekedési Központ több baleset megelőzési kisfilmet is fog forgatni a vakáció idején. Tesszük mindezt a közösségi közlekedési járműveken utazók, a gyalogosok, illetve a kerékpárosok biztonsága érdekében.
5: A kisfilmeket a BRFK és a BKK közösségi oldalán teszik közzé. A videók témájához kapcsolódva a BKK jármű baleset megelőzési üzenetekkel is találkozhatnak az utasok. Sors Zoltán elmondta azt is, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
4: Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, úgy kérjük Önöket, az átadás előtt és a használat előtt beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. Mondják el gyermekeik számára azt is, hogy ha véletlenül közúti baleset részesévé válnak, legyenek akár okozók vagy elszenvedői a balesetnek, a helyszínt soha ne hagyják el, és azonnal tájékoztassák a szülőket. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
5: A BKK hosszú távú célja, hogy a fővárosban senki ne halljon meg közlekedési balesetben. Erről már a cég szóvivője beszélt. Kovács Bendegúz elmondta, hogy a statisztikák szerint egyre mérséklődik a halálos, illetve súlyos sérülések száma a budapesti utakon.
6: Nem állítjuk, hogy ez csak is kizárólag a mi kampány.

0: se, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
1: Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak. Megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
2: Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-t.
0: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
1: Weigl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
3: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántódérnek és Tihanyrérnek is a teljes körű felújítása.
0: Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
1: A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóci Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
4: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
0: A májusi kánikula után újabb hőhullám érte el Nyugat-Európát. Franciaországban, Olaszországban és Németországban is 40 fok körül alakul a hőmérséklet hétvégén. Több helyen hőségriadót adtak ki a kánikula miatt. Párizsban és Rómában turisták ezrei próbálják meg túlélni a rekkenő meleget. Részletek Lehocki Zsuzsától.
5: 40 fokot mutat a hőmérő Párizsban, aki teheti, a Saint-Martin csatorna partján próbálja átvészelni a kánikulát. Őrületesen meleg van. Kell a víz, hogy felfrissüljünk, mondja egy kanadai turista. A francia fővárosnak vannak olyan látogató is, akik nem számítottak kánikulára, és most szembesülnek azzal, hogy Párizs nincs felkészülve ilyen melegre. Nagyon szép lakást sikerült kivennünk, jó helyen van, de nincs se légkondicionáló, se ventilátor. Szörnyű volt az éjszaka, panaszolta egy indiai turista. A hőség a vasúti közlekedésben is fennakadást okoz, több mint 70 intercity vonat el sem indult, mert nincs vagy nem működik megfelelően a légkondicionáló. A hőségben a sínek hőmérséklete elérheti a 60 fokot, és deformálódhatnak, ami balesetet okozhat, magyarázta egy közlekedési szakember. Elviselhetetlen a kánikula, az olasz főváros terei, utcái izzanak a forróságban. Van, aki a Panteonnál lévő szökőkútban frissül fel. A meleget hétfőig kell elviselniük. Kaliforniából jöttem, ott ugyanilyen rekkenő hőség van. Az ember folyamatosan izzad, de ide akkor is érdemes eljönni, mondta egy turista. De a helyieket is megviseli a hőség, és aggasztónak tartják, hogy már minden nyár ilyen. Hirtelen jött a meleg, és ez most így is marad. Én még emlékszem, amikor volt 4 évszak, de ez már nincs így, és a szervezetnek ehhez alkalmazkodnia kell, fogalmazott egy római. hivatalos hőségriasztás, olvasható egy frankfurti utcai kijelzőn. Van, aki napernyővel merészkedik csak az utcára. A következő napokban a csúcshőmérséklet elérheti a 38 fokot is.

0: Különösen a felső Rajna térségében. Észak-Németországban is 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, ezért erős, egyes régiókban pedig akár szélsőséges hőterhelésre kell számítanunk, mondta a meteorológus. A legtöbben ott keresnek felfrissülést, ahol víz is van.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon Herceghalom és Biatorbágy térsége között a 30-as kilométertől a 20-as kilométerig a külső sávban a terelésben az erős forgalom miatt lassulás szakaszos torlódás alakult ki. Burkolatot javítanak az M5-ös autópályán a Budapest felé vezető oldalon a 87-es és a 86-os kilométer környékén mozgó terelés mellett a külső sávot zárják le. A munkavégzés aktuális helyszíne mögött kisebb torlódás alakult ki. Aszfaltoznak az M2-es autóúton Vác elkerülő szakaszán a Kosdi csomópontnál. Az autóúton a 42-es és a 43-as kilométer között a Budapest felé vezető sávot lezárták. A járműveket a csomópont le- és felhajtóágán keresztül terelik.
3: Fővárosi információkkal folytatjuk.
4: Jó napot kívánok! Budapesten helyszínelnek a Dózsa-György úton a Váci út felé az Ajtósi Türer sor után, illetve a Csalogány utcában befelé a Fő utcánál. Baleset nehezíti a közlekedést a Fiumei úton a Dologház utcánál és a Teleki László térnél. Lezárták a 13. kerületben a Rejter Ferenc utcát a Zsinór utca és a Tani utca között toronydarú bontása miatt szombaton éjfélig. Lezárták a jobbra kanyarodó sávot a Bajcs-Zsilinszky úton befelé a József Attila utca előtt, mert vízvezetéket javítanak. Hétvégén az M2-es metró helyett az Örs vezértere és a Deák Ferenc tér között pótlóbusz közlekedik filmforgatás miatt. A 9-es és a 72-es trolibusz érintett megállóit áthelyezik. Szombattól július 6-áig a H7-es hév nem közlekedik karbantartás miatt. A Boráros tér és Csepel-Szent Imre tér között pótlóbusz jár. Rebbenszky Gergő, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
3: Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, szombattól másodfokú hőségriasztást lép életbe, ahogy a krónikában is hallhattuk, de a nagy meleg mellett zivatarok is kialakulhatnak a hétvégén. A részletekről Tóth Tamás meteorológus beszél.
5: Jó napot kívánok, valóban pontos a felkonferálás. Holnaptól már nem lesz teljesen nyugodt az időjárás az országban, annak ellenére, hogy nálunk is nagy lesz a hőterhelés, és országszerte kánikulára számíthatunk, ami bizony hosszabb ideig is tart majd, de ahogy hallhatták, tehát holnap délutántól megjelennek az első úgynevezett hőzivatarok is. Ma azonban várhatóan az ország döntő részén nem alakul ki csapadék, esetleg az észak-keleti határ környékén, ott a Kárpátok közelében lehet egy-egy csapadékgóc, ami véletlenül feltűnik abban a térségben. Egyébként a meleg lesz jellemző, és a nagyon erős UVB sugárzás. Ilyenkor általában délután 2 óra környékén eléri a nagyon erős fokozatot, ott, ahol tűz a nap, hiszen a legmagasabb napállás idején ez egy picit később következik be. Éjszakára a gomoly felhőzet nagyobb része, ami tehát most a délután folyamán képződött, felosztik, többnyire kevés felhőre, derült időre számíthatunk. Egy-két észak-kelet-magyarországi körzetben lehet átmenetileg picit több a felhő. Holnap a reggeli délelőtti órák alapvetően napos időt hoznak, majd megkezdődik a gomoly felhőzet képződése. Először egyébként az Alpokban és a felvidéken alakulnak ki zivatarok, de a felvidéki zivatarok várhatóan szó szerint lecsorognak majd Magyarország irányába. Így az északi középhegységben az Alföld egy részén, illetve a nyugati határ közelében, tehát délután intenzív csapadékkal kísért átmeneti kisebb hőzivatarok jelenhetnek meg, ott, ahol pedig ezek kialakulnak, ott jelentősen mérséklik a kánikulát átmenetileg. Egyébként éjszakára többnyire 13 és 18 fok közé csökken a hőmérséklet, holnap pedig 31-36 fokra számíthatunk.
3: Ez volt a Déli Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Fehérvári Petra és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Hajósi Bence nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
6: Ez a Nemzeti Sport Krónika. Mexikó csoport elsőként már a 32 közé jutott a labdarúgó világbajnokságon, amelyen Kanada kiütötte Katart, Svájc 4 gólt lőve győzte le Bosznia-Hercegovinát, Csehország pedig döntetlent játszott Dél-Afrikával. Bronzérmet nyert a párbajtőröző Muhari Eszter a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fehér Balázs.
7: Ez a Nemzeti Sport Krónika.
6: Megkezdődött a csoportkör második fordulója a labdarúgó világbajnokságon. Az A csoportban Mexikó 1-0 jobbnak bizonyult Dél-Koreánál Guadalajarában. Második sikerükkel a mexikóiak csoport elsőként már a 32 közé jutottak. A négyes másik találkozóján Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés. A B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve 4-1-re múlta fölül. Az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia Hercegovinát Los Angelesben. Ugyanebben a csoportban Kanada Jonathan David mesterhármasának is köszönhetően 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A társházigazda kanadaiak első győzelmüket aratták a világbajnokságokon. A Mexikó-Dél-Korea összecsapást a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
8: A mérkőzés összképét tekintve egy nagyon-nagyon komoly tényezőt figyelembe kell vennünk, mégpedig az, hogy a csapatok is számogatnak, azért a matematika ott van jelen a pályán, illetve a tabella látogatásánál. Gondoljunk abba bele, hogy mindkét csapat, Mexikó és Dél-Korea is győzelemmel kezdte a világbajnokságot, és közben megtudták, hogy a két vetélytársuk előző nap döntetlent játszott. Adódik a kérdés, hogy egy újabb döntetlennel, hogyha óvatos játékot nyújtunk, egy magabiztos stabil védekezésből minimum döntetlennel már tovább lehet jutni. Mindkét csapat törekedett a labdavesztés után 10 ember a labda mögött helyezkedni, lezárni a kapu felé vezető utakat, lezárni a passávokat és lehozni a mérkőst nullára, aztán abból, ha előre játékban kijön egy gól, akkor meg lehet nyerni a mérkőst, de alapjaiban a döntetlenből indultak ki. A mexikói játékosok, a mexikói csapat a szokásos latinos futballal gyors rövid passzos kombinációkat próbálkoztak, de ezt a gyorsat nagyon zárójelbe teszem, mert alapjaiban az egész mérkőzés egy lassú ritmusú találkozó volt. Koreaiak ezzel ellentétben inkább a szélek felé hosszú indításokkal próbálkoztak. Nagyon hamar kudarcot vallott mindkét támadó taktikai elképzelés, de hangsúlyozom, hogy mindkét csapat elégedett volt a döntetlennel. Míg történt az 50. perc környékén, a másik fél elején Kim Song-ju kapus egy egészen ártalmatlan beívelést gyakorlatilag kiejtett a kezéből. Ezt Luis Romo bekotorta az üres kapuba, így Mexikó vezetés szerzett. Ezzel egy picit kárpótolta a közönséget, hiszen addig már kezdett a mexikai közönség is egy kicsit úgy füttyögni. Ennek ellenére Korea továbbra sem váltott ritmust, egészen a 80. perc tájáig, amikor már cserékkel is frissítette a kapitány csapatát, és az volt az érdekes, az utolsó 10 percben viszont igenis tudott ez a koreai csapat nagyon jól futballozni, és beszorította a mexikóiakat, és két nagyon komoly helyzetük volt Csószunk fejesei által, különösen az első gyakorlatilag 4 méterről teljesen kiszolgáltatva a mexikói kapusba fejelte a labdát, tehát a kapus volt kiszolgáltatva, és Csószunknak még volt egy fejes a hosszabbításban, ami már kevésbé volt veszélyes. A koreai csapat bánhatja, hogy csak az utolsó 10 percben vette elő a támadást. Adó mentalitását. Egy döntetlen körüli mérkőzésen egy kapus hiba döntött, és ezzel Mexikó már 6 ponttal biztos 32 között.
6: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértőjét, Bene Ferencet hallották. A már a 32 közé jutott társházigazda Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre így értékelt.
9: Kemény összecsapáson vagyunk túl. Számítottunk rá, hogy nehéz lesz feltörni a védelmüket, ugyanis kevés területet hagytak. Végül is egy hiba döntött, amit sikerült kihasználnunk. Minden dicséret megilleti a kapusunkat, Raúlt, nem ez volt a legjobb meccse, de fontos védéseket mutatott be.
6: A már a 32 közé jutott társházigazda Mexikó szövetségi kapitánya Javier Aguirre mellett a koreaiak részéről a Paris Saint-Germain középpályása Lee Kang-in nyilatkozott.
9: Szerettük volna megnyerni a mérkőzést, de sajnos veszítettünk. Ez egy világbajnokság, és ezen a szinten sokkal felkészültennek kell lennünk. Nem fér bele egyetlen hiba sem. Kikaptunk, de nincs veszve semmi. Legközelebb nyerünk.
6: Ugyancsak az A csoportban Atlantában 1-1-re végződött a Csehország Dél-Afrika mérkőzés a labdarúgó világbajnokságon. A csehek vezető góljának szerzőjét, Mihály Szadileket hallják.
10: A védekezésünk úgy érzem jól működött, szervezettebbek voltunk, mint az első mérkőzésünkön, de az ellenfelünknek szerencséje volt. Csak egy 11-esből tudtak egyenlíteni. Összességében mindkét félidőt nagy lendülettel kezdtük, és nagy kár, hogy nem sikerült meglőnünk a második gólt is, ami eldönthette volna a meccset.
6: Az imént hallott Mihály Szadilek a 6. percben szerezte meg a vezetést a cseheknek, amelyet Tebohó Mokoéna a 83. percben egyenlített ki, beállítva ezzel az 1-1-es végeredményt a Csehország Dél-Afrika mérkőzésen. Tebohó Mokoéna így értékelt.
10: Megmutattuk, hogy tudunk bátran játszani, magabiztosan irányítunk, ha nálunk van a labda, úgyhogy nagyon büszke vagyok a csapatra. Természetesen nem voltunk elégedettek a nyitó meccsen nyújtott teljesítménnyel, de ahogy most visszajöttünk a mérkőzésbe, arra büszkék lehetünk.
6: A B csoportban Kanada 6-0-ra kiütötte a meccset 9 játékossal befejező Katart Vancouverben. A kanadaiak amerikai szövetségi kapitánya Jesse Marsh meccs utáni nyilatkozatában kitért játékosa Ismael Koné súlyos sérülésére is.
9: Olyan futballt szerettünk volna játszani, amely tűzbe hozza a közönséget. Meg akartuk mutatni, hogy mit tudunk és milyen hozzáállás jellemez minket. 40 millió kanadai szeretett volna itt lenni velünk, de csak 55 ezeren voltak olyan szerencsések, hogy jegyet kaptak. Koné tökéletesen megtestesíti azt, hogy milyen ez a csapat. Sokat vállal magára, nem fél semmitől, és mindig azt szeretné, hogy nála legyen a labda. Óriási veszteség a sérülése, de tudom, hogy rendbe jön majd, mert jó kezekben van. A srác előtt fényes jövő áll, és hatalmas része van abban, hogy itt vagyunk.
6: A kanadaiak szövetségi kapitánya Jesse Marsh mellett a katariakat irányító spanyol Julen Lopetegui is értékelt a súlyos vereséget követően.
9: Nagyon nehéz mérkőzés volt a mai, hiszen egy kiváló együttessel csaptunk össze. Korán gólt kaptunk, aztán az első fél óra végén rárugták a másodikat. Az első kiállítás döntően befolyásolta a találkozót, és véleményem szerint túl szigorú volt az ítélet. Ilyen dolgok néha történnek a futballban, ezen most túl kell lépnünk, és a gondolataim már csak a következő meccs körül forognak. A csapatot mentálisan fel kell rázni, ami nem lesz könnyű, ráadásul a kiállítások miatt 2 játékosomra eltiltás vár.
6: Szintén a B csoportban Svájc az utolsó bő negyed órában 4 gólt szerezve, 4-1-re múlta fölül az utolsó 10 percben emberhátrányban futballozó Bosznia-Hercegovinát Los Angelesben. Johan Manzambi csereként beállva 2 góllal járult hozzá a svájciak sikeréhez, a Freiburg támadója így összegzett.
11: Ez egy valóra vált álom. Elképesztő, hogy egy világbajnokságon játszhatok, gólokat lőhetek, és még a meccsembere is én lettem. Éjjel biztosan nem fogok aludni. Győzni akartunk, és tudtuk, hogy mindent bele kell adnunk. A meccs elején nem voltunk elég jók, és javítani akartunk, mert már az első mérkőzésen sem nyújtottunk megfelelő teljesítményt.
6: A svájciak támadója Johan Manzambi után a bosnyákok csapatkapitánya Edin Dzeko is elmondta véleményét a vesztes találkozóról.
12: Ez egy kifejezetten nehéz, fájó vereség volt. Az utolsó 20 percben egyáltalán nem tudtuk tartani a sorainkat, teljesen szétestünk. Az összes kapott gólnál kissé naivan futballoztunk, már pedig egy ilyen meccsen egyetlen gólt vagy helyzetet sem szabad lebecsülni. Úgy gondolom, hogy a piros lap után jobban zárnunk kellett volna a védelemben. Sokkal jobban kellett volna arra koncentrálnunk, hogy ne kapjunk újabb gólt, ahelyett, hogy felelőtlenül rohamozunk.
6: A labdarúgó világbajnokságon ma 21 órától az Egyesült Államok Ausztráliával, éjféltől Skócia Marokkóval mérkőzik. Holnap hajnali 2 órától, 2 óra 30 perctől Brazília Haiti, 5 órától Törökország Paraguay találkozót rendeznek. Az összecsapásokat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió közvetíti. Hegyi Krisztián a cseh rekordbajnok Sparta Praha labdarúgója lett. A 23 éves kapus az angol West Ham United játékosaként került a prágaiakhoz. A magyar kapus a londoni klub felnőtt csapatában nem kapott lehetőséget. Az elmúlt években kölcsönben megfordult többek között a Debrecennél, majd idén tavasszal az MTK-ban védett, ahol alapemberré vált.
7: Nemzeti Sport Krónika.
6: Muhari Eszter bronzérmet nyert a franciaországi Antoniban zajló vívó Európa-bajnokságon a női párbajtőrözők versenyében. Olimpiai 3. helyezett sportolónk az elődöntőben 15-10-re kapott ki az észt Katrina Lehisztől, aki végül kontinens bajnok lett. Borsodi Emma és Nagy Blanka a 16 között, Büki Lili a 32 között búcsúzott. A férfi tőrözők egyéni versenyében mind a 4 magyar induló a legjobb 16 közé jutott. Végül Mihály Andor és Dósa Dániel a negyed döntőben, Szemes Gergő, valamint Tóth Gergely a nyolcad döntőben fejezte be a szereplését. Az Európa bajnoki bronzérmes Muhari Eszter Keszi Dórának nyilatkozott az elődöntő után.
13: Milyen volt ez a nap, mert azért elég hosszú volt, fárasztó, és más is panaszkodik nyilván a körülményekre, hogy meleg is van, meg elég elhúzzanak a versenyek.
14: Nem kell egyáltalán panaszkodni, hanem fel kell kelnünk 6 óra 15-kor, és itt kell, hogy legyek az esti folytatásban az elődöntőn akár 8:30-kor. Ez egy nagyon-nagyon hosszú nap volt, szerintem az évben a leghosszabb, de nagyon élveztem. Főleg úgy, hogy csoportkört is kellett vívnom, amit én csak az Európa-bajnokságon vívok, mivel top 16-ban világranglistáról kiemelt vagyok. Számomra ez egy tökéletes nap volt, én éremért jöttem ide.
13: Azért úgy sima volt, hogy a spanyol meg a német ellen, azt hogy érezted, milyen volt az elsőket, hogy így belerázódj aztán így a napba a főtáblán?
14: Próbáltam azt tettetni, mint hogyha ott kezdődött volna a nap, mert ugye általában nekem a 64-nél szokott kezdődni. A némettől azonban vereséget szenvedtem a csoportkörben egy tussal, és mindenképpen vissza akartam adni neki ezt. A főtáblán pedig megverem, és itt ki is jött a különbség.
13: És még nagyon fontos, hogy te ugye két francián is túlmentél, mert ugye hazai pályán vannak, és ezért láthattuk, hogy mennyien szurkoltak nekik, és mennyire biztatták őket. Ez mennyire volt kemény.
14: Az első francia ellenfelem, a von Kressenbrock. Őnála jobban éreztem azt, hogy elnyom egy kicsit a hazai közönség hangja, és nem hallottam az edzőmet, valamint vele utoljára rengeteg ideje vívtam, akkor is csak egy öttusban, ő egy kicsit ilyen felfedezésre szorult számomra. A második francia ellenfelem ellen pedig próbáltam így vizualizálni, hiszen a katari dohai Grand Prix-n belevívtam a döntőt, és ott nagyon egyszerűen megvertem. Most sem éreztem azt, hogy nagyon szoros lett volna, de a vége egy kicsit szoros a sikeredet, így sikerült nyerni.
13: Budapesti Grand Prix döntőjéből azért már így láthattuk, hogy tudok küzdeni egymás ellen. Most azért elég ki elment az elején, mivel volt ő jó.
14: Budapesten vereséget szenvedtem, utána a medellini világkupán pedig én nyertem ellene, és ott azért simában, ott nem egy tus volt. Most pedig megint neki jött jól ki a lépés, szerintem ez leginkább egóvívás volt. Kinek volt nagyobb most az arca szinten. De hát persze hozzájárul, hogy világranglista egyes, mindketten azért ott vagyunk a világ legjobb négyében. Ez benne van. Ezen a szinten már ugye úgy működik a sport, hogy éppen akinek jobb napja van. És szerintem most neki volt jobb napja, és ezt láttam rajta az asszony előtt is, én pedig pontosan tökéletesen jól elfáradtam így az elődöntőre.
6: Az Európa-bajnoki bronzérmes párbajtörvívót Muhari Esztert hallották. Stollár Fanni az amerikai Ézsia Mohamed oldalán bejutott a négy közé a berlini füvespályás női tenisztorna páros versenyében, miután a negyeddöntőben döntő rövidítésben legyőzte a Coco Gauff, Jessica Pegula amerikai kettőst. Marozsán Fábián viszont a nyolcad döntőben búcsúzott a hallei füvespályás tenisztornán. A magyar játékos 6-2-6-4-re kapott ki az amerikai Taylor Fritztől. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
1: Vízállás jelentés.
2: Az Országos Vízjelző Szolgálat jelenti 2026. június 19-én. A Duna a hazai szakaszán apad, a folyó Paksig igen alacsony, alatta alacsony vízállású. A Duna vizének hőmérséklete Komáromnál 19 Celsius fok, Budapestnél 21,2, Mohácsnál 22,1 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Dunán. Dunaremete 116 cm 20%, Medve 155-16, Nagybajcs 114-17, Gönyű 71-17, Komárom 124-16, Esztergom 102-15, Nagymaros 50-15, Budapest 170 cm 16%, Dunaújváros 45-15, Dunaföldvár mínusz 62-15, Paks 89-19, Dombori 142-23, Baja 247-23, Mohács 276 cm 24%. A Duna magyarországi szakaszán a mai napon 30 gázló van. Mai vízállások és medertelcségek a Duna mellékfolyóin. A Rába Szent Gotthárdán mínusz 97 cm 3%, Marcal Móriczhida mínusz 29-13, Ipoly mínusz 88-6, Siószekszárd 277-41, Mura Letenye 142-19, Dráva-Drávaszabolcs 128 cm 28%. A Tisza hazai szakaszán enyhén változó vízállásokat mérnek, a folyó a duzzasztásmentes szakaszokon igen alacsony vízállású. A Tisza vizének hőmérséklete Tiszabecsnél 20,4 Celsius fok, Tokajnál 23,2, Szolnoknál 23,4, Szegednél 22,6 fok. Mai vízállások és medertelcségek a Tiszán. Rahó, Técső, Huszt nem jelentett. Tiszabecs mínusz 219,4, Vásárosnamény mínusz 179,5, Záhony mínusz 292,7, Dombrád 16 cm 20%, Tokaj 469,59, Tiszalökalsó mínusz 44 cm 27%, Tiszafüred 565,72, Kisköre felső 751,65, Kisköre alsó mínusz 295,3, Szolnok mínusz 266 cm 3%, Csongrád mínusz 154,15, Szeged 93 cm 27%. Mai vízállások és medertelcségek a Tisza mellékfolyóin. A Szamos Désnél 154 cm 4%, Kraszna Ágernő Major 140 cm 25%, Bodrog Felső Berecki 194,23, Sajó Beretke 49,7, Felső Zsolca 12 cm 5%, Hernád Aboskőszeg 128,5, Gesztely 1 cm 6%, Zagyva Abc 27,3, Jásztelek 129,10, Berettyó Szalárd 111 cm 3%, Szeghalom 200 cm 35%, Sebeskörös Csúcsa mínusz 22,2, Feketekörös Belényes 42,18, Remete 307,39, Fehérkörös Gyula 154 cm 37%. A Balaton átlag vízszintje és mederteltsége 77 cm 41%, vízmérsége 325 cm, hőfok a Siófoknál 22,2 Celsius fok, a Velencei-tó Agárdnál 55 cm 1%, hőfoka 24,6 Celsius fok, a Fertőtó Fertőrákosnál 36 cm 39%, hőfoka 25,1 Celsius fok.
1: Műsor ajánlott.
15: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
16: 5-27%-ra ugorhat az áfa. Milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz?
15: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 759-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
17: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
18: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
20: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
21: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Szombattól vasárnapig a magyar kovászolnivaló uborka kilója csak 599 forint, a magyar új kelkáposzta kilója pedig csak 399 forint. Lidl igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyert el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
22: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11.400.000 forinttól? A Cherry Tigo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu és a Cherry márka kereskedésekben.
0: házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
4: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
19: Reklámot hallottak. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 13 óra, jó napot kívánok, a híreket Fehérvári Petra szerkesztette. Folytatódik az uniós csúcs, a tagállami vezetők ma a versenyképességről, a hosszú távú költségvetésről és a migráció kérdéséről egyeztetnek Brüsszelben. Jelzett turistautakra, köztük a kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes azbeszttel szennyezett kőzúzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. Ma van az utolsó tanítási nap, kezdődik a nyári szünet, figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerek balesetek megelőzésére. A túlnyomóan napos idő mellett az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű.
19: Műsorajánlat. Bűnök és büntetések régen és ma.
5: 1956-ban Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés. Gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében, ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
19: Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Várbörtön látogatóközpont vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
23: Illatfelhő 1790-ből, vagyis látványsütés régi idők receptjeiből Sopronban. Japán teakóstolás Budapesten, valamint török fürdőkultúra a 17. századi Egerben. A múzeumok éjszakáján a Petőfi Irodalmi Múzeumban jelentkezünk riportokkal, helyszíni kapcsolásokkal várjuk Önöket országszerte. Deák Dóra vagyok, tartsanak velem!
19: Múzeumok éjszakája 2026, szombaton este 8 óra után a Kossuth Rádióban.
24: Ünnep Torockón a Nemzeti Összetartozás jegyében. Fesztivál a Székelykő lábánál, ami idén is rengeteg látogatót vonzott. 12. Dunanapok Torockón. Összefoglaló. A második rész szombaton 11 óra 15 perckor a Duna World-on.
19: 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
25: Égő, szúró érzés, zsibbadás a végtagjaiban. Egyes B-vitaminok hiánya idegrendszeri tüneteket okozhat. A Neurogerlon filmtablettában a B1, B6 és B12 vitaminok együttesen nyújtanak támogatást az idegbántalmak kezelésében, hogy az idegrendszer ismét megfelelően működjön. Neurogerlon. Gondoskodjon idegrendszeréről. Vény nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
0: Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
19: Reklámot hallottak. Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
3: Elmaradnak az Egyesült Államok és az Irán között péntekre, azaz mára tervezett tárgyalások a svájci Bürgenstockban, közölte a svájci külügyminisztérium. A hírt azután tették közzé, hogy a Fehérház szóvivője az éjszaka folyamán megerősített, a G.D. Vance amerikai alelnök lemondta tervezett svájci útját. Az alelnök a vizit keretében pénteken, azaz ma találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megbeszéljék a Teherán és Washington közötti háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. A tárgyalások elmaradásának okairól egyelőre sem az amerikai, sem az iráni fél nem közölt részleteket. Közben Izrael, amelyet kihagytak a béketárgyalásokból, elhatárolódott az amerikai-iráni megállapodástól, és továbbra is harcol az Iránnal szövetséges Hezbollah militáns csoport ellen Libanonban, ami kérdéseket vet fel a megállapodás érvényességével kapcsolatban is, ezt írta a Reuters. És ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kugel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Horváth József biztonságpolitikai szakértőt, vezérőrnagyot, a polgári elhárítás, majd a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok műveletekért felelős volt főigazgató helyettesét. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, szerkesztőm!
3: No hát, mi történhetett itt a háttérben? Aznak tanúi voltunk, már a nyilvánosság, hogy tanúi voltunk együtt mindnyájan, hogy összeszólalkozott Izrael és az Amerikai Egyesült Államok. Nagyon határozott üzenetváltás volt. Ugye kihagyták Izraelt ebből a tárgyalásból. Aztán személyesen maga az amerikai elnök, hát mégiscsak rendre utasította Netanyahut, Izrael első számú emberét, hogy legalább ne támadja az egyetlen szövetségesét. Ezekben az, ez lehet a háttérben?
8: Igen. Valószínű, hogy ennél bonyolultabb a képlet. Tehát egyrésztről kétségkívül igaz az, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael viszonya talán Izrael állam létrejötte óta most egy olyan kritikus ponthoz érkezett, aminek a kezelése úgy tűnik, hogy mind az Egyesült Államok részéről, mint Izrael részéről komoly problémákat okoz. Mert amíg a demokraták voltak hatalmon Joe Bidenék, addig látványosan megindult egyfajta Izraeltől való távolodás. Ez a folyamat fordult meg Donald Trump hatalomra kerülésével. Most viszont úgy tűnik, hogy a Trump elnök úgy értékeli az izraeli politikát, akár a Hamasszal, akár a Hezbollahal szemben alkalmazott erőt illetően, mint az orosz-ukrán háborúnál a hajlandóak koalícióját, mint ami akadályozza a békekötést és az ő politikai sikerét. És az is egy példanélküli dolog ebben a történetben, hogy a kettőjüknek az igencsak indulatos beszélgetése az napvilágot is lát. Tehát valaki kiszivárogtatták ezt a beszélgetést, ez is egy üzenet volt.
3: Ez belső probléma lehet? Izrael, ugye ott is van. Több ellenlábasa van.
8: Pontosan így van.
3: Visszatérünk ahhoz a merénylethez, ami ugye az a abszolút tragikus merénylet, ott is igen, fejtegetett olyat, hogy valószínűleg a szolgálatoknál volt egy
8: erős. És most is, tehát a szolgálatokon belüli megosztottság nyilvánvaló, hogy itt is jelentkezik. De hát ez nem a véletlen műve, meg nem egy magányos hekkeré, mint a filmekben, hanem itt profik és szándékosan akarják a zavar tovább kelteni, vagy az ellentétet mélyíteni a két vezető között. És ez egy szomorú dolog. Mert azért mind Izraelnek, mind az Egyesült Államoknak stratégiai érdekei fűződnek a térséghez. Izrael államnak meg a léte függ attól, azt gondolom, hogy milyen kapcsolatokat tud a jövőben ápolni, vagy fenntartani az Egyesült Államokkal. De hogy visszatérjünk még erre a előzetes megállapodásra, mert maga is egy ilyen furcsa ez a történet, ugye, hogy először arról volt szó, hogy itt aláírnak már egy megállapodást, majd aztán kiderült, hogy ez csak egy szándéknyilatkozat, majd 60 napon belül lesz egy kidolgozott megállapodás, de ha nem 60 napon belül, akkor még később, majd valamikor biztos lesz. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiaknak és talán az irániaknak is fontos volt, hogy valamit föl tudjanak mutatni mind a két fél alapvetően a belpolitikai szintén. Szerette volna ezt a sikert felmutatni, hiszen azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban félidős választások közelegnek, Iránban pedig a lakosság azért fárad, és ezek a támadások, amelyek az amerikaiak részéről érték őket, a mindennapi életükben is jelentős hatással vannak az iráni polgárok számára.
3: A Hogyha a megállapodásról beszélünk, és akkor egy kicsit tereljük erre a gondolatainkat, ez nem egy egyszerű fegyverszüneti megállapodás, vagy béke megállapodás, hanem egy hatalmas gazdasági terv, amiben bevonják az öbölmenti arab államokat, a globális nagy tőkét. Itt újjáépítési tervekről van szó, 300 milliárdról, ugye dollárban.
8: Pontosan.
3: Szóval ez hogy jön össze ez az egész? Mert ugye nem ez volt a cél? Vagy valakinek éppen ez volt az érdeke a háttérben?
8: Való igaz, hogy ez a háború úgy indult meg az Egyesült Államok részéről, hogy nem voltak tisztázottak a célok. Nyilvánvaló, hogy volt egy kecsegtető hírszerzési információ, mert arról szólt, hogy adott időszakban egymáshoz közeli két helyszínen az iráni vallási, katonai és állami vezetők együtt tartózkodnak. Ezek a támadások sikeresek voltak. Gyakorlatilag két légitámadással sikerült megsemmisíteni az iráni vezetés legfelső szintjét. Majd utána a következő támadásokban még a második sort is. De ezek után nem történt meg az, amiben az amerikaiak látható módon bíztak, hogy mondjuk elkezdték a Shah fiát újra felépíteni, hogy esetleg hazatér, és majd egy Amerika barát új Shah kerül hatalomra. Ez látható módon nem talált pozitív fogadtatásra Iránban. A következő lépésnél én azt látom, hogy az amerikaiak most elkezdték újra gombolni ezt a kabátot, és azt mondják, hogyha nem sikerült katonai győzelmet aratnunk, akkor próbáljuk meg ezt gazdaságilag egyrészt apró pénzre váltani, másrészt pedig próbáljuk meg a világpolitikai szintéren az irániakkal kapcsolatos üzleti lehetőségeket a kínaiakkal szembefordítani. Hiszen tudjuk azt, hogy Irán volt az, aki a kínaiakkal a kőolaj szállításokat Yuanban számolta el. Most a legújabb információk szerint a iráni vezetés hajlandó arra, hogy újra visszatérjen a petrodollárok alapján való elszámolásra.
3: Ugye ez az amerikai gazdasági stabilitás alapja.
8: Pontosan így van, és ebbe a kérdésben ide veszük Venezuelát, és most Iránt, és tudjuk azt, hogy a venezuelai sűrű olaj, nehéz olaj, és az iráni könnyű olaj keveréséből párolták le a üzemanyag szükségletük egy jelentős részét a kínaiak.
3: Akkor a venezuelai akciónak is Kína kisorítása volt a cél, ez volt a háttér.
8: Így van, így van. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor az Egyesült Államok számára ez már egy jelentős eredmény. Más oldalról, ha igazak a hírek, és amit ön is említ, hogy közel 300 milliárd dollárnyi befektetést kívánnak eszközölni Iránban az újjáépítésre az öbölmenti államok és az Egyesült Államok garanciáival.
3: Sőt, Ázsia is van benne.
8: Igen.
3: Nem
8: igen.
3: Kína, hanem az amerikai érdek szférába tartozó ázsiai állam.
8: Pontosan. Tehát itt az alapkérdés az én számomra még az sem tisztázott, hogy valójában kivezeti Iránt. Mert ugye az iráni iszlám állam vallási vezetése vagy meghalt, vagy a fia, akit hogy úgy mondjam, fölkentek a folytatásra, róla hónapok óta nem hallunk.
3: Nem tudok, megsérült.
8: Így van, sűrűsen sérült.
3: Szólt arról,
8: de
3: azt tudják,
8: így van, hol tartózkodik, és nyilatkozatokat sem az első időszakhoz képest nem látunk. Ennél fontosabb az, hogy az iráni forradalmi gárda vezetése viszont egyre aktívabb. Ugyanakkor vannak ellenzők, akik azt mondják, hogy Iránban a mérsékelt politikai erők, akik hatalomra jutottak, akik az Egyesült Államokkal szeretnék normalizálni a kapcsolatokat. És ha ez igaz, és az irániak beengedik az amerikaiakat és a velük szövetséges öbölmenti és ázsiai társaságokat, az megint csak egy világpolitikai szintéren jelentős változást hozhat, ami azt jelenti, hogy mind Kína, mind Oroszország Irán vonatkozásában hátrébb szorul. Ez az amerikaiak számára egy újabb taktikai szintű eredmény lehet, ami az összegész képet, ha nézzük, hogy az Egyesült Államok az elmúlt fél-egy év során a világtengereken, a szűk átjárókon hogy foglalt új pozíciókat, illetve milyen új stratégiát kezd el kiépíteni a tengerek ellenőrzését, illetően ezzel kapcsolatban, akkor azt kell mondjuk, hogy az amerikaiak jelentős sikereket tudnak most elkönyvelni, még akkor is, hogyha az alapvető céljukat nem érték el Iránban.
3: Úgy tűnt, hogy Irán nem is az, hogy megsemmisítése, de legalábbis megbénítása volt itt a fő cél. Ugye az, hogy a nukleáris készleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy fegyvert állítsanak belőlük elő, azaz hát atomfegyvert, azt megsemmisítsék. Na most közben itt ez a bizonyos gazdasági megállapodás, és valószínű itt volt a közös a cél Izraellel. Hiszen ugye Izrael fenyegetve érzi magát.
8: Pontosan.
3: Itt szövetségesek egy irányba tudtak mozdulni. Igen, ám csak pont erről nem született megállapodás. Ugyanakkor itt van ez a hatalmas pénzösszeg, amelyet nem államok állnak, egy újjáépítés, infrastruktúra, de hát hozzáférés a bányászathoz, hozzáférés a mezőgazdasághoz. Voltak éppen a háborúval Irán kinyitná, ja, megszűnnének a szankciók, voltak éppen a világ gazdasági vérkeringésébe kapcsolná ez a megállapodás. Igen. Vissza Iránt. Ez nem tetszik az izraelieknek, vagy az, hogy nem sikerült az atomfegyvert eltávolítani tőlük végleg.
8: Igen, szerintem itt két probléma van. Az egyik az az, amit ön említ, az atomfegyver kérdése. Hiszen itt egy ilyen homályos megállapodás tervezet szivárgott ki, hiszen első körben azt mondták az amerikaiak, hogy ezt a dúsított urán készletet el kell vinni Iránból, és nem szabad ott hagyni. Most azt mondják, hogy ott maradhat, csak újra föl kell, úgy mondjam, hígítani, és utána nukleáris erőműben fűtőelemként kell majd hasznosítani, és ezt nemzetközi ellenőrzés mellett fogják lefolytatni. Azt gondolom, hogy ez az izraeli vezetés, vagy Izrael állam számára nem a legmegnyugtatóbb megállapodás. Hiszen az alapvető célt, hogy végleg kiiktassák annak a lehetőségét, hogy a térségben egy alapvetően Izrael ellenes politikát folytató állam atomfegyverhez jusson, ennek a garanciális elemei azért pillanatnyilag, amik tudunk, azt mondhatjuk, hogy nem túl erősek. A másik oldalról Izrael számára ugye van még egy másik probléma, közvetlenül a határai mentén ott van egy paramilitáns csoportokból, terrorszervezetekből, kvázi magánhadseregből álló síta félhold, amely fenyegeti a létében közvetlenül. A Hamasztól kezdve a Hezbollahon át, akár a jemeni huszikig mehetünk, tehát ebben a kérdésben sem vihetne az, hogy Izrael még a megállapodás feltételezett aláírás előtti utolsó órákban is keményen támadták Libanonban a Hezbollah állásait. Az izraeli hadsereg be is jelentette, hogy ha parancsot kapnak, akár Beirutot is elfoglalják. Tehát úgy tűnik, hogy az ő számukra a jövőt illetően az sem tiszta, hogy Irán továbbra is szponzorálni, támogatni fogja fegyverrel, kiképzéssel, pénzzel ezeket a terrorszervezeteket. Mert ha igen, ez folyamatos fenyegetettséget fog jelenteni Izrael számára a jövőben is.
3: Ugye ez volt az első szóváltás a Netanyahu és a Trump elnök között, illetve a Trump rápirított Netanyahura, hogy mit csinálsz, te őrült. Ugye amikor éppen már megegyeztek volna, akkor ugye Izrael megtámadta a libanoni területeken lévő Hezbollah állásokat.
8: Pontosan így van. És hát én azt gondolom, hogy itt a két érdek, amikor elválik egymástól. Tehát Izrael belbiztonsági érdekei, és az Amerikai Egyesült Államok világpolitikai és világgazdasági érdekei itt ezen a ponton élesen elváltak egymástól. És nyilvánvaló, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének a vehemens mentalitását látva, ezt ő most nehezen tolerálja. Pláne akkor, amikor egyrészt idáig nem sikerült neki Ukrajnában békét teremteni, úgy ment bele ebbe a iráni kalandba, hogy abban bíztak, hogy ez egy rövid háború lesz, és egyszerűen és le tudják zárni, és egy diadalmenet lesz, hát ez sem valósult meg. Ugyanakkor november egyre inkább közeledik az amerikaiaknál a félidős választás. Tehát mindent összetéve ezért is ideges az amerikai elnök, én azt gondolom, és szeretném most már az amerikai állampolgárok felé, a szavazói felé eredményeket felmutatni, akár a benzinkúton az árakat illetően, akár munkahelyeket illetően is.
3: De milyen helyzetbe került Izrael ezzel a körülménnyel? Már csak azért is, mert a legutolsó üzenet az legalábbis hát, ami nyilvánosságra került, a G.D. Vance-től származik, és azt mondta az izraeli elnöknek, hogy ne támadja az utolsó szövetségest, azt az államfőt, aki még szimpatizál vele egyáltalán az egész világon.
8: Igen,
3: ezzel kimondta azt, hogy Netanyahu egyedül van most már teljesen.
8: Igen, és ez Izrael kül- és belpolitikáit tekintve, mióta Izrael állam létezik, ez a rémálmuk. Tehát, hogy egyedül maradnak. És ebben emlékeztetnék arra a folyamatra, ami Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is, csak a Biden korszakig megyünk vissza. Láttuk azt, hogy egyrészt az egyetemi nagyvárosi központokban hogy erősödött föl az antiszemitizmus, és milyen fajta tüntetések indultak el amerikai, európai elit egyetemeken, nagyvárosokban, ugye palesztin párti és Izrael-el szembeni tömegtüntetések indultak meg, és itt nyilvánvaló, hogy mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában az iszlámvallású szavazók megnyerése egyre fontosabb tétellé válik, ahogy nő a létszámuk. Másrésztről azt is látni kell, hogy az Egyesült Államokban a demokrata párti zsidó elit, gazdasági elit messze nem tekint úgy Izraelre, mint egy anyaországra, akit nekik meg kell védeni, támogatni kell. Tehát az Egyesült Államokban élő vagyonos zsidóság is ketté vált. Van egy, amelyik a republikánusok mellett kötelességének érzi továbbra is támogatni minden erővel Izraelt, és van a liberális zsidó gazdasági elit, amelyik viszont már nem így tekint erre az államra. Emlékezünk Soros Györgynek a kijelentése, hogy neki semmit nem jelent Izrael állam. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez a kettős probléma jelentkezik, és ez alapvetően az Egyesült Államoknak a Izraellel kapcsolatos politikáját is behatárolhatja, főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy a térségben más államok, hogy úgy mondjam, most jelentkeznek az Egyesült Államoknak, hogy ők szívesen lennének stratégiai szövetségesek. Akár az öbölmenti államokat nézzük, akár Szaúd-Arábiát nézzük, pont az iráni konfliktus kapcsán sokkal hajlandóbbak arra, hogy az amerikaiakkal még szorosabbra vonják a katonai és gazdasági kapcsolataikat.
3: Azt jelenti, hogy Izrael elszigetelődhet?
8: Könnyen.
3: Politikailag, igen. Diplomáciailag, és ráadásul ugye hát a források jelentős része azt az amerikai kongresszus szavazza meg, és a fegyverek is amerikaiak, erre hivatkozott GTS is.
8: Így van, és plusz van egy több évtizedre visszatekintő hírszerzési együttműködés is, tehát az amerikaiak technikai hírszerzéssel nagyon komolyan segítik az izraelieket abban a munkában is, hogy mondjuk az ország biztonságát tudják garantálni.
3: Hát ez ugye műholdas rendszer. Abszolút. És egyéb.
8: Így van. Ezek a bizonyos. Így van, tehát hiába tudjuk, hogy nagyon komoly high-tech cégeik vannak az izraelieknek, és nagyon komoly fejlesztései, de amikor arról van szó, hogy a hatalmas befektetésekkel olyan műholdas rendszereket kell létrehozni, ott az Egyesült Államok pillanatnyian még egy megkerülhetetlen pozíciókban van.
3: Na most, hogyha Izraelről ez most már nyilvánvalóvá vált, akkor ez a klasszikus logika szerint az ellenfeleit éppen hogy bátoríthatja.
8: Igen, és nem véletlen az, hogy az iráni vezetés részéről egyre másra halljuk a győzelmi jelentéseket, tehát ők most a lakosságuk felé alapvetően azt kommunikálják, hogy győztek. Tehát egy olyan háború vagyunk túl reményeim szerint, hogy mind az amerikaiak, mind az irániak azt mondják, hogy győztek. És hogyha az irániakat nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy valóban azok az, amiről beszéltünk is, az amerikai elképzelések nem váltak valóra, egy iráni kormányváltást és rendszerváltást illetően. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az irániak rájöttek arra, hogy egyrészről nem biztos, hogy csak a high-tech fegyverekkel lehet a hatalmukat a térségben biztosítani, lásd atomfegyver, hiszen látjuk, hogy a Hormuzi szoros most éppenséggel gyors naszádokkal és nem hadihajókkal is le tudják zárni, tengeri aknákkal le tudják zárni, tehát, hogy úgy mondjam, kézműves eszközökkel is a világ legerősebb hadseregével szemben érdemi ellenállást tudnak kifejteni. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy arra is rájöttek, hogy a Hormuzi szorossal akár egy gazdasági fegyver is a kezükbe kerülhetett, hiszen az új elképzelések szerint Irán most azt mondja, hogy néhány hónapig ingyen lehet közlekedni a Hormuzi szoroson, de azt követően vámokat fog kivetni minden egyes tankerre, amelyik áthalad a szoroson. Tehát egy állami adóbevételre számít majd ebből.
3: Most azzal, hogy itt a tárgyalások megakadtak, azaz a következő pont, a következő találkozó nem következett be. Milyen hatása van ennek az olajpiacra, logika szerint? Már csak azért, mert itthon is, hogy egy kicsit hazai viszonylatokat is hozzunk be a képbe. Ugye itt a kormány már örömmel bejelentette, hogy esik az olajár, úgyhogy itt az ideje el lehet törölni ezt a bizonyos védett árat a üzemanyagkutakon. Aztán szakértők elmondták, hogy ez nem így van, nem a napi árat kell nézni, mert hogyha most vesznek valamit, az hónapokkal később kerül majd ugye a finomítás után a benzinkutakra, és annak lesz majd ez az ára. Itt még a korábbi drága áron vett nyersanyagból előállított üzemanyag van a kutakon. Na de, innentől kezdve akkor megint bizonytalan lesz az olajár?
8: Igen.
3: És ezért fontos ez a kérdés nekünk.
8: Valóban így van. Tehát ahogy a tőzsdék nagyon gyorsan reagáltak, és amit ön is említ, ugye, hogy 75-67 dollárra esett 100 dollár körüli árról azonnal erre a reménybeli amerikai-iráni megállapodásra a kőolaj világpiaci ára. Ugyanakkor pillanatnyilag, amit ön említ, hogy még az olcsó olajnak a finomítóba érkezése odébb van, ehhez még azt is tegyük hozzá, hogy a stratégiai tartalékokat oldották fel az államok, hogy a saját működő képességüket, a lakosság üzemanyaggal ellátását biztosítani tudják. Tehát a stratégiai tartalékok visszatöltése, illetve a Hormuzi szoroson belül rekedt hajóknak a rendezett körülmények között való kivezetése, az is hosszú időt fog igénybe venni, és még egy dolgot, amiről nem beszélnek pillanatnyilag, azért a háború során az öbölmenti államoknál vagy az LNG előállító üzemekben történtek jelentős sérülések.
3: De Katar például az egyik legnagyobb
8: pontosan. Vagy a kőolaj kitermelő kutak is sérültek. Tehát azt mondják, hogy ezeknek a helyreállítása hosszú hónapokat, sőt akár egy-két évet is igénybe vehet. És akkor ehhez tegyük még hozzá ezt a jelenlegi bizonytalansági tényezőt, márpedig az olajár, azt látjuk, hogy borzasztóan hektikusan, idegesen reagál minden egyes hírre, vagy álhírre, vagy információra, és ebben a helyzetben az, hogy ahogy megyünk bele az év második felébe, hogy mire lehet számítani, azt gondolom, hogy ezt a csillagjósok se tudnák megmondani most még.
3: Szóval olajár tekintetében a bizonytalanság továbbra is fennáll, ehhez kell az intézkedéseket idomítani,
8: abszolút,
3: illetve ezzel
8: kapcsolatban kell megtenni. Ehhez azt is tegyük hozzá, hogy Oroszország vonatkozásában is, ugye ott van még mindig az orosz-ukrán háború kapcsán, az Unió 21. embargós csomagot fogadta el.
3: Most már egy évre ráadásul,
8: pontosan nem
3: úgy, fél
8: évre,
3: két
8: hanem egy évre.
3: Ez azt jelenti, hogy hosszú harcokra készülnek továbbra is.
8: Egyrészt, másrészt pedig úgy tűnik, hogy a Unió vezetői a britekkel kiegészülve továbbra is eltökéltek a tekintetben, hogy Ukrajnát támogatni kell, és Oroszországot térdre kell kényszeríteni. Eddig ennek a költségei azt gondolom, hogy jelentősen megterhelték az Uniót, másrésztről pedig, ha az oroszok meggondolják magukat, és itt erre Vlagyimir Putyin tett utalásokat, miszerint akkor ő zárja el akár az LNG szállításokat Európa felé, akár a kőolajvezetékeket, és itt gondoljunk a Magyar Barátság kőolajvezetékre is, hogy nem ukránok kell, hogy megtámadják, hanem az oroszok azt mondják, hogy nem szállítanak Európa irányába. Na, annak a következményei az öbölmenti kiszámíthatatlan helyzettel együtt, azt gondolom, hogy még inkább kockázatossá teszik a közeljövőnket ebben, legalábbis ha erre az évre nézünk előre.
3: De hogy mennyire változik a helyzet? Hát 2-3 héttel ezelőtt Putyin maga nyilatkozta azt, hogy az északi áramlat éppen maradt részén, ők bármikor újra tudják indítani a gázszállítást Európába. csak politikai döntés kérdése. Azaz fogadják-e, vagy nem fogadják.
8: Pontosan.
3: Most ahhoz képest megint egy fordulat.
8: Igen, és ennek nyilvánvaló, hogy az is az oka az oroszok része, hogy ezzel megint csak térünk vissza a világpolitikai színpadra, az amerikaiaknak tettek gesztust. Hiszen Kanadában az oroszok és az amerikaiak a kiszivárgott hírek szerint abban is megállapodtak, hogy az oroszok odaengedik az amerikai tőkét, hogy az Európába haladó vezetékeket vásároljanak be, és amerikaiak működtessék ezeket a hálózatokat. Márpedig az Egyesült Államoknak szintén stratégiai érdeke lenne. Tehát innentől kezdve az orosz elnök azért mond ilyeneket, mert ezzel Donald Trump felé is tesz egy gesztus, hogy mi holnap újraindítjuk, beszéljétek meg a szövetségeseitekkel, hogy valójában mit szeretnétek csinálni. Tehát ezzel most megint a labdát átdobta az amerikai térfélre, hogy az európaiakat azt győzze meg Donald Trump. Az oroszok, ne felejtsük azt sem el, hogy az iráni-amerikai konfliktusnak az egyik legnagyobb nyertesei, hiszen az olajárak, ahogy az egekbe szöktek, az orosz állam elkezdte föltölteni a kiürült kasszáját, hiszen dupláron tudták, vagy közel dupláron adni az üzemanyagot, meg a kőolajat és a földgázt.
3: Akkor tulajdonképpen Európa egy kicsit egyedül maradt, hiszen az amerikaiak meg az oroszok közelednek egymáshoz, közös nyersanyag kitermelésről is van szó.
8: Hát ha Izrael kapcsán beszéltünk erről, akkor azt gondolom, hogy ugyanilyen joggal beszéltünk Európa vonatkozásában is erről a problémájáról, hogy Európa a világpolitikai színpadon elszigetelődik.
3: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Horváth József biztonságpolitikai szakértőnek, vezérőrnagynak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsor.

0: Izrael. Üdvözlöm a kedves hallgatókat 2026. június 19-én, pénteken délután 13:30-kor, avagy a Luach, azaz a zsinagógai naptár szerint 5786. Támusz hónap 4. napján. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunk a Magyar Rádió Kunigunda utcai központjának egyes stúdiójából jelentkezik, és akkor nézzük a mai tartalmat. A heti szakaszt Darvas István főrabbi ismerteti. Aktuális ügyekről faggatom Grossz Andort, a Mazsihisz elnökét. Gyászol a Mazsihisz, gyászol a magyar zsidóság. 90 éves korában elhunyt Kardos Péter főrabbi. Ráemlékezünk. Először egy korábbi beszédét hallgatjuk meg, édesapjához írt levelét, melyet a magyar parlamentben ő személyesen mondott el. Ezt követően a zuglói körzet elnöke, dr. Róna Iván emlékezik a rabbira, a kántorra, a tanítóra, a barátra. Tartsanak velünk!
1: Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha, bechol levavecha, uvchol nafshecha, ובכל מאודך. והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך, ושיננתם לבניך ודיברת בם, ושבתך בביתך ובלכתך בדרך ובשוכבך ובקומך, וקשרתם לאות על ידיך והיו לתותפות בין עיניך, וכתבתם על מזוזות ביתך ובשעריך.
2: Kórach heti szakaszát olvassuk. Egy olyan emberről olvasunk, aki okos volt, gazdag, tehetséges, jó házból való. Mózesnek a közeli rokona.
3: Csókos volt akkor magyarul.
2: Akár ezt is mondhatnánk, de ez az állapot, ha esetleg volt is ilyen, ez megszűnt akkor, amikor kiderült Kórachról, hogy nem elégedett a jelenlegi helyzetével, és szeretne sokkal fontosabb vezető pozícióba kerülni. Ahogy a Misna felteszi a kérdést, hogy ki az, aki igazán gazdag, és hát az, mondja a válasz, aki megelégedik az ő részével, megelégedik az ő osztály részével. Kórach ebben az értelemben nem volt gazdag, és hát olyan erőteljesen próbált magasabb pozícióba jutni, hogy egy lázadást szított.
3: Hát akkor egy karrierista volt és fúrógép?
2: Karrierista és fúrógép, amennyiben ezek a fogalmak már léteztek akkor, de valami hasonló feltétlenül, és elég jó szervező is volt, 250 celebet maga mellé gyűjtött, és együtt próbálták meg Mózest letaszítani Izraelnek a vezető pozíciójából.
3: A rokonát, a mintaképét.
2: Hát a közvetlen rokonát, igen, ugye ilyen néha előfordul, hogyha valaki hatalomra törekszik, akkor még a saját rokonaival szembe is hajlandó nem teljesen tisztességes módszerekkel élni.
3: Akkor nézzük, hogy mit is csinált és mit ért el.
2: Hát nagyon csúfos lett a vége. Ez a lázadás, ez elbukik, és elég látványosan bukik el, mert Isten valami olyasmit hoz létre, ami előtte nem is létezett a világban, azaz egy olyan helyet, amelyik Kórachot és a követőit elnyeli. Eltűnnek a föld színéről, és oly módon tűnnek el, hogy a földnek a szája megnyílik, és hirtelen ez az egész gyülekezet, ez elvész Izrael táborából.
3: Ilyen van a 21. században is?
2: Nyilván fizikai értelemben, ha van is, akkor nekem semmiképpen nem volt erről közvetlen tapasztalásom, de olyan talán már előfordult, hogy valaki egy puccsot, egy hatalomátvételt megpróbált, és ez a későbbi karrierjét majdnem úgy befolyásolta, mintha eltűnt volna a föld színéről.
3: Még merje valaki azt mondani, hogy tulajdonképpen a Tóra az nem egy izgalmas olvasmány?
2: A Tóra rendkívül izgalmas, és Kórachnak a heti szakasza pedig különösen izgalmas. Azt mondja egyébként a szöveg, hogy ne legyen többé olyan, mint Kórach és gyülekezete. Amit érthetünk az egyszerű olvasata szerint, hogy egy ilyen lázadó csapatot nem szeretne a Tóra még egyszer a világon látni, de Rav Szolovejcsik, a 20. századnak a nagy rabbia azt mondta, hogy nem csak erről van szó, hanem ez volt az utolsó olyan vita, amikor a vitásfelek, mondjuk Kórach és Mózes közül, az egyiknek 100%-ig igaza volt, és a másik 100%-ig tévedett. Kóráknak, mint jelenségnek, ez az egyik meghatározó jellemzője, hogy neki egyetlen érvében, egyetlen gondolat

0: vitában sem volt igaza, míg Mózesnek az adott vitában minden értelemben. Viszont azt mondja Rav Szoloveitchik, hogy az emberiség történelmében ez volt az utolsó ilyen, tehát Kórah óta nem volt olyan vita, ahol legalább egy kicsi igazság foszlánya ne lenne az egyik félnek, vagy a másik félnek, értelemszerűen mindkét félnek, és ezt nem árt, hogyha mi is figyelembe veszik, amikor esetleg vitába bocsátkozunk valakivel.
1: Hát igen, egy rabbival nem illik vitázni, de vajon Mózes mindent megtett, mielőtt elnyelte ugye a vitapartnert, az a száj, próbálta rávezetni őt? Próbált vele egyezkedni? Próbált rávilágítani, hogy hol téved? Hisz a vitának ez a lényege.
0: Mózes elképesztően türelmes volt, sőt, Kórahnak volt két különösen ellenszenves követő, Dátán és Abirám. És Dátán és Abirám, amikor Mózes úgy érezte, hogy meg kéne próbálni ezt a konfliktust rendezni, akkor az ő dicsőségét, az ő vezetői pozícióját és ezzel a státusszal járó kiváltságokat félretéve, Mózes elment hozzájuk, hogy megpróbálja ezt a konfliktust rendezni. És így sem sikerült. Tehát az egyértelműen kiderül a szövegből, meg a kommentárokból, hogy Mózes megpróbálta ezt békés eszközökkel jó pedagógusként rendezni, csak hát sajnos nem sikerült.
1: Nézze föl, Rabbi úr, engem meggyőzött, a héten nem Agatha Christie-t fogok olvasni, hanem a heti szakaszt fogom böngészni. Köszönöm föl, Rabbi úr, hogy rendelkezésünkre állt.
0: Köszönöm, Shabbat Shalom.
2: Grósz Andor professzor, doktor, a Mazsihisz elnöke, a Páva utcai kutatóközpont és emlékhely. Figyeljenek oda, nem minden napos dolog, hogy egy ország fővárosában van egy emlékhely és egy kutatóhely is. Nemzetközi egyezmény, csak megfelelő embereket kell küldeni. Ez évek óta, lassan évtizedek óta van a Jádvásrém és a Páva utca között. Üdvözlöm dr. professzor Grósz Andort.
3: Jó reggelt, szerkesztő úr.
2: Meg volt az évi összefoglaló közgyűlésük, az éves működésüket jóvá hagyták, de nagyon sok eszközük, hát mondhatnám azt is, hogy nincs a legmegfelelőbb állapotban. Hogy lehet ezt egy ilyen nehéz gazdasági helyzetben pótolni, illetve működésképessé tenni?
3: Ügyes, okos emberek kell, akik mindig valamit úgy gondolnak ki, úgy csinálnak, hogy a leleményességükkel és azzal a kapacitással, tudással, ami van nekik, megoldják a helyzetet. A zsidó leleményességre mindenképpen szükség van arra, hogy nehéz gazdasági helyzetben, nehéz egyéb körülmények között is létezni tudjunk. Évezetek során erre kellett támaszkodni a zsidó népnek, és ez ma is így van. Nem panaszkodom, stabil az anyagi helyzetünk, de nyilvánvaló, hogy a fejlődéshez, az előremenetelhez mindenképpen kellene olyan anyagi eszközök, amelyek biztosítják azt, hogy legyen egy stabil, erős, kóser ellátásunk, hogy tudjuk fejleszteni az egyetemünket, a kórházunk műszerparkját, és hogy meg tudjuk saját erőből újítani, igaz, hogy lassan, lépésről lépésre, de a székházunkat is, és tudjuk segíteni a vidéki közösségeinket is.
2: Én a világon mindent értek, az okosító embereket is, de Gutenberg az mégiscsak Gutenberg, és természetesen Gutenberg után szabadon önök elkezdik az elektromos Gutenberget, tehát nem könyveket jelentettünk meg és helyezünk el a könyvespolcokon, hanem elektromos könyvformájába kiadjuk, a kiadás az negyed annyiba nem kerül. A kérdés az, hogy hogy jut el közkönyvtárakba, hogy jut el az emberekhez.
3: Ez egy párhuzamos folyamat, amit ön említ. Egyrészt könyveket is nyomtatunk, tavaly és az elmúlt években is nyomtattunk könyveket az lehetőségeinkhez képest, és most fogjuk kiadni azt az imakönyvet, amely mind kivitelében, mind azt nem mondom, hogy a tartalmában, de a szépségében meg fog felelni a közösség, és ha úgy tetszik, a könyvinyencek elvárásainak is. Én úgy gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog a Mazsihisz működésében, hisz nem minden évben adunk ki imakönyvet, és évtizedekkel ezelőtt adtunk ki ilyen nagyságrendű imakönyvet. Természetesen ez azt a célt is szolgálja, hogy ne csak a vallásos közösség épüljön, hanem megismerkedjen akár a szekuláris része is a zsidóságnak, mindazzal, ami a zsidóságnak az egyik tartó pillére. Szeretnék visszatérni az egyéb könyvekhez, fogunk az idén is, illetve terve van, hogy a jövőben is fogunk olyan könyveket kiadni, amelyek a gyerekkönyvektől egészen az idősek érdeklődésére is számottartó olyan könyveket, amelyek szintén a zsidósággal kapcsolatosak, a gyerekek számára, a fiatalok számára a tanulást biztosítják, és mások számára meg az ismeretek gazdagítását a zsidóságról, a zsidó vallásról, a zsidó történelmről.
2: Köszönöm, hogy vendégünk lehetett.
3: Én is köszönöm a lehetőséget.
2: Minél előbb visszavárjuk.
3: Köszönöm szépen.

0: Tisztelettel felkérem Kardos Péter főrabbi urat, holokauszt túlélőt, hogy tartsa meg beszédét.
1: Drága édesapám, ezúttal a 80. halálozási évfordulód alkalmából írok neked, már még azért, mert nekem alig, hanem ez az utolsó kerek évfordulója a holokausztnak. Képzeld el, itt állok a parlamentben, és beszédemben visszaidézem az akkor történteket. Abban a parlamentben, kipával a fejemen, amelyben megszülettek az zsidó törvények, ami azt jelentette, hogy téged törvényesen gyilkoltak meg, téged, akit a legjobban szerettem. Emlékszel, mennyit vittél a ligetbe? Az angol parkba, a Wurzliba? Egy ilyen sétán közben jutottunk a hősök terére, ahol meg akartad mutatni az ismeretlen katona sírját. Itt jegyzem meg, te is ismeretlen sírban nyugszol, valahol bal hidegség környékén. Na de vissza a hősök terére. Emlékszel, amikor hirtelen lekaptad a szapkámat a fejemről? Én meg csak bámultam rád, mert mint ortodox apa, ortodox gyereke nem értettem az egészet. Te erre odamutattál a tér közepére, ahol egy gyönyörű, nyitott autóból kiszállt egy díszegyenruhás ember. Lehajoltál hozzám, és a fülembe súgtad. A kormányzó úr. Ez az, akinek az életére, az egészségére Sábeszkor a Kazincsiban Isten áldását kérte Zsuzsman rabbi? Az, mondta. Emlékszel? Emlékszel az óbudai téglagyárra? Tudod, ahol több ezer ember között véletlenül összefuttatok anyuval, és ő azt mondta, szökjetek meg. A tervek szerint gyalog hajtottak volna titeket Ausztriáig. Anyu mesélte, hogy te azt mondtad, hogy nem mész. Mert mi lesz, ha névsorolvasásnál kiderül, hogy megszöktetek? Ugyanolyan élhetetlen voltál, mint én. Azt hitted, és ezzel nem voltál egyedül, ha betartod a zsidó törvényeket, életben maradsz. Talán tudod, hogy 46-ban egy éven keresztül ott voltam a keletiben, ahová naponta 2-3 szerelvényen jöttek az életben maradottak. Kezemben a máig őrzött nikotexes dobozod tele cigarettával. Hadd kezdődjön neked elégedetten itthoni életed. Az év vége felé anyu megmondta, hogy Dezső bácsi, egykori dominó partner ez az Izabella téri kávéházból, tanúja volt, amikor Ilona majorban tarkon lőttek, mert nem bírta tovább a gyaloglást. Nem a németek, a magyar nyilasok, a korábbi nemzeti szocialisták. Nem először tévedtél, de utoljára. Hogy mire gondolok? Emlékszel, amikor azt mondtad, magyar a magyarral nem tesz ilyet? Maradjunk abba, hogy örökös törvénytiszteleted vitt a halálba. Ha már megemlékezünk azokról az időkről, a törvénytisztelők mártíromságáról, hadd mondjam el, hogy amikor a szovjetek felszabadítottak bennünket a gettóban, egy katona letépte a sárga csillagot Miklós bácsi, nem ismered, kabátjáról, mire ő tiltakozott és megkérdezte, van erre rendelet? Apu, képzeld el, bevezették a holokauszt napot itthon. Ilyenkor reátok emlékezünk. A rossz hírem viszont arról szól, hogy az izraeli háború nyomán olyan antiszemitizmus öntötte el a világot, mint azóta sem. De képzeld, itthon zéró toleranciát hirdetett a kormány. Ha még ehhez hozzáteszem, hogy Izrael fennállása óta ilyen jó kapcsolat még soha nem volt a két ország között, akkor megértheted, hogy főleg mi, túlélők, mennyire helyén tudjuk kezelni e nem mindennapi gesztusokat. Végezetül, drága édesapám, amikor azon az áprilisi délelőttön a frissen felvart sárga csillaggal kabátunkon felszálltunk a zsidóknak engedélyezett villamoskocsira, most már elárulom neked, hogy számomra te voltál a biztonság. Amíg a kezedet foghattam, nem történhetett bajom. Amióta elengedtük egymás kezét, azóta egyedül vagyok. 80 éve. Vannak gyerekeim, van egy unokám, van feleségem, és mégis egyedül érzem magam, mert nem foghatom a kezed. Drága édesapám, ennyit a 80. évfordulóról, a díszes épületből, a zsidó törvények szülőházából. Örökké szerető fiad,

0: Dr. Róna Iván, a zuglói körzet elnöke. Magyarország, azt is lehet mondani, valamikor egy turizmusért felelős embere. Ma is a zsidó, a mazsihisz turizmusáért is felel, meg mindenért, amit lehet.
1: Mindenért nem, de a turizmusáért igen.
0: Most viszont beszélgetésünk első részében emlékezni fogunk egy 90 éves rabbira, akinek nemrég még a születésnapját ünnepeltük, és a házassági évfordulóját, hisz Jutkának 60 éve. Ígérte meg, hogy minden szép és jó lesz, és Ágnesnak és Lacinak az édesapjáról, Kardos Péter főrabbiról van szó, akit tegnap előtt utolsó útjára kísértetek a Kozma utcai temetőbe. Rá fogunk emlékezni ebben a beszélgetésben. Ő volt az a rabbi, akivel élvezett volt beszélgetni, hisz félszavakból értettük egymást. Nem voltunk évfolyamtársak, de ugyanazokat a nickneveket használtuk, ugyanazokat az embereket szerettük, vagy nem szerettük. Milyen a te Kardos Pétered?
1: Egy apatípus mindenféleképpen, abból a szempontból, az ember fölnéz rá, az ember tiszteli, minden szavát issza, és igyekszik követni a tulajdonságait. Nekünk tényleg a mi zuglói körzetünknek, híneknek nem csak a rabbia volt, hanem szellemi vezetője volt, és mindennek a forrása volt. Hiszen a mi körzetünk, mi kínénknek a tagjai azok 70 felettiek jobbára, és ezért aztán nagyon értették Kardos Péternek nem csak a szavait, hanem ami a szavak mögött is voltak. Azért is szerettük őt nagyon, meg szeretjük még most is, mert mindig egyenes volt. Neki nem kellett kertelnie. Ő mindig azt mondta, amit gondolt, és sosem kellett a sorok között olvasni, ha ő valamit leírt. És az ő istentiszteletei, az ő drósjai, a beszédei, azok élményszámmal mentek. És ő miatta nagyon sokan jöttek a tökörülti zsinagógába, hogy őt hallgassák, hogy ő rá figyeljenek, hogy élvezik azt a fantasztikus humorát, azt a szarkasztikus, senkivel össze nem hasonlító humorát. Mindent, de mindent ki tudott figurázni, hogyha akart. De olyan intelligenciával, olyan finomsággal, hogy nem bántott meg senkit sem, de mégis tűpontosan szúrt. És egyszerűen minden, ami ő ebben a templomban 55 éve csinált, hiszen ne felejtsük el, hogy szinte 55 éve ő ennek a körzetnek a rabbia, 72 elején nevezték ki, és azóta nem távozott, nem ment el sehova, nem akart nagyobb templom körzetbe kerülni. Nem
0: ilyen többször is kérdeztem tőle, hogy egy kérdést is elhelyezzek a beszélgetésben, mert ettől beszélgetés ez, hogy mindig azzal szekáltam, hogy na, mikor leszel már országos? Már olyan idős vagy, hogy ilyenkor már minimum országosnak kell lenni, és ugye vezette a kőnyomatost, amit ő azért tudott sorok között írni, mert voltak olyan idők, amikor kemény cenzúra volt az ő általa jegyzett lap fölött, és ma színes formája van, ma még héberbetű is van már a címlapon, mert nem mindig volt, és érdemes megnézni azokat a rengeteg archívum felvételünket, ami van vele beszélgetések, vagy elolvasni a könyvet, amit, vagy könyveket, amiket írt, nem beszélve a cikkgyűjteményéről. Na most 55 évet egy zsinagógába lehúzni, és közben mindenkiből főlett, meg országos, meg nyugalmazott, de ő nyugalmazott sem lett, mert hajtotta az erő. Másfél héttel körülbelül a halála előtt volt itt benne a stúdióban utoljára, de előtte éveken keresztül, és lehet vele pilpulozni, és így vágott az agya neki, és mindenhez kommentár és háttéranyag. Így külön tálcán állalva, attól függ, hogy melyik szemüveget vette föl, ha napszemüvegbe jött, akkor tudtam, hogy ma nem lesz olyan kedve, szenzációs volt vele beszélgetni.
1: Fantasztikus ember volt, egyszerűen fantasztikus.
0: De így nyilatkozott róla a pápa is, aki ma fent kávézik vele.
1: És lengyelül beszélnek egymással.
0: És lengyelül beszélgetnek egymással, és Kardos Péter főrabbi, aki ugye a rendszerváltás, az igazi rendszerváltásnál kiment a térre, és nem is tudta, hogy mi vár rá, de végül is maga alá gyűrte a teret.
1: Így van. Olyan fantasztikus ember volt, akit mindenki tisztelt, és ő nem törekedett olyan magasságokban, mint amilyen megillette volna őt. Tehát lehetett volna országos főrabbi, hiszen legnagyobb tudású, legnagyobb tapasztalatú tapasztalatú rabbi volt. Nem. Neki a tökönült volt az otthona, a második otthona, hiszen Jutka volt az első, ugye, meg a két gyerek, a Lacika és Ági, és nálunk otthon érezte magát, és ő nem is akart innen elmenni. Neki ez a közösség volt a mindene, ehhez a közösséghez ragaszkodott, és mi pedig ittuk a szavait.
0: Sőt, nehéz időkben is, akkor is, amikor az amerikai útra jártatok imádkozni, mint ideglenes állomás hely, ami úgy tűnt, hogy olyan ideglenes lesz, mint az oroszok Magyarországon tartózkodásra.
1: Nagyon sok munkába telt, hogy ez a zsinagoga újjáépült, hiszen 16-ban, pont tóraadáskor, Simhás Tajrókor leégett a zsinagoga, méghozzá nem egyszerűen csak megperzselődöm, komplettül leégett. És akkor tényleg senki nem gondolta, hogy 3 év múlva vissza fogunk tudni térni erdélyeinkre, és szebb lesz, mint valaha, és be tudjuk lakni, és nem leszünk kevesebben, mint korábban. És ez bekövetkezett, hogy nem lettünk kevesebben, és 3 év alatt elkészült, és gyönyörű lett a zsinagóga, és a rabin kivirult teljesen, mert bizony nagyon szomorú volt ő az amerikai úton, tehát a Laki Adolf utcában, hiszen ideglenesen kaptunk egy kis tantermet a Seiber Sándor iskolában, és ott imádkoztunk, ott volt a mi kis imatermünk, és hát voltak, akik valóban nem bíztak abban, hogy valaha elkészül, újra felépül a zsinagógánk, de felépült, elkészült, mondom, szebb lett, mint vala, és ő pedig örömmel vezette vissza.
0: És még Valastyán úr is keményen részt vett ennek az építkezés, mégis egy mérnök ember volt. Hát ma már ő is ott ül.
1: Az égi kávéházban, igen.
0: Az égi kávéházban. Vajon együtt mennek a zsinagógába, vagy
1: valószínűleg
0: ott
1: ő is nagyon szerette Kardos Péter főrabbi urat, ahogy mindenki szerette. Őt nem lehetett nem szeretni egyszerűen. Még akkor is, hogyha a humorával leteremtett bennünket, mert valami olyasmit csinál. Egy dolgot nem bocsájtottam meg, hogy Fradi Rukker volt. Ugye nálunk mindenki MTK-s, és a mi kilénkben...
0: De ő büszkén fölvállalta.
1: Ő abszolút fölvállalta, járt Fradi meccsre minden, és akkor, hát mi szerettük volna zrikálni, de az utóbbi pár évben az MTK olyan gyenge volt, és a Fradi meg olyan erős volt, hogy nem tudtuk mivel zrikálni, nem tudtuk mivel csipkelődni vele, mert a Fradi mindig elvert az MTK-t, és egyszer volt egy eset, amikor mentem be a zsinagógába péntek délután, és láttam, amikor befelé menet, hogy 1-0-ra vezet az MTK, és akkor ki kell kapcsolni a telefonokat, és akkor elkezdtem zrikálni a Rabit, hogy hát na most jó, elverjük a Fradit. És akkor végre lett az Isten tiszteletnek, és akkor valaki titokban visszakapcsolta a telefonját, és fölkiált, a francba, a Fradi nyert 6-1-re. Na most amit kaptunk a Rabit ezután, azt nem tettük zsebre, de nem bocsájtottam meg a Fradi rukkerséget, de ő nagyon hűséges fradista volt.
0: Most, amikor Péter nincs, pár óra múlva Zuglóba meggyullad a péntek esti gyertya,
1: reméljük, hogy más nem, igen.
0: És a rabbi szék üres. Ott van az árva gyerek, aki a család példamutató életvezetése alapján befejezte a gimnáziumot, leérettségizett, elvégezte a rabbi képzőbe a kántorszakot, és lehet, hogy nem a milánói szkálába ad esténként, de az ő torkából a Péter dallamai, persze nem ugyanúgy, mint, de az ismerős dallam csendül föl. Mi arra biztosíték, hogy ez a gyerek továbbra is egy olyan védőháló alatt marad, mint amit az anya és az édesapja és a testvére együtt fontak neki.
1: Lacika nekünk, annak ellenére Lacika még ma is, hogy már lassan 50 éves. Hozzánőtt ehhez a zsinagógához, a zsinagóga hozzánőtt a Lacikához, úgyhogy amíg én vagyok itt, az elnök, ő biztos itt lesz. Ezt garantálom. Ma este abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy a temetés után első péntek, amikor a család megjelenik majd nálunk, akkor Verő Tamás főrabbi úr fog jönni, és Nógrádi Gergő főkántor is megtisztel bennünket, és ma este ők fogják vezetni az Isten tiszteletet, és ők fogják fogadni a családot, és ott lesz az egész körzet, ott lesz a kile minden tagja, hogy kifejezze együttérzését a családdal, szolidaritását, mert lesz újra természetesen fogunk választani demokratikus úton,
0: majd
1: választani fogunk rabit magunknak, de én azt gondolom, hogy soha nem lesz már ilyen rabbink, mint amilyen ő volt, mert azok a tulajdonságok, az a tehetség, az a tudás, azt nagyon sokáig nem fogjuk megkapni, bárki is lesz a rabink. De mi fogunk választani rabit, tehát az alapvetően nem a rabinak van, kilejen a kilének van rabia, ezért a kile választani fog. Reméljük, hogy jó fogunk választani, és ha pótolni nem is tudjuk őt sokáig, de helyettesíteni mindenképpen, mert szeretnénk összetartani, egyben tartani, és ebben a Lacika is komoly összetartó erő lesz a mi főkántorunk, és őt mindenképpen meg fogjuk tartani, úgyhogy családnak innen is üzenem, hogy a Lacika a mi családunk része is, és az is marad.
0: Köszönöm, hogy befáradtál hozzánk, tolmácsold a közösségnek a részvétünket, hogy mi veletek vagyunk, és figyelő szemeinket rajtatok tartjuk.
1: Köszönjük szépen.
0: Shabbat shalom.
1: Shabbat shalom. Gecsebesz.

0: Műsorunk véget ért, a mai adás munkatársai voltak Pór István a hangmérnök, a gyártásvezető Gémesi Erika, nevükben is a főszerkesztő Andrónyi Kolos nevében is búcsúzik önöktől, a szerkesztő műsorvezető Brajer Péter. Műsorunkat újra hallgathatják a www.mediaclick.hu oldalon. Észrevételeiket, építő jellegű véleményüket a Brajer Press / Brajer Press gmail.com elektronikus levél címlére küldhetik. Akinek könnyebb tárcsázni, rajta 0630 999 4863 számon várjuk hívásaikat az ünnep beálltáig. Budapesten este 8 óra 26 perckor köszönt be a sabat, majd valamikor szombaton 21 óra 47 perckor búcsúzik. Legközelebb július 10-én jelentkezünk új műsorral. Köszönjük, hogy minket választottak. Shabbat shalom, ule istamia le kulám.
1: Hajjad Izrael címmel a zsidó felekezet fél óráját hallották.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: Tizennégy óra, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok állam- és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Példátlan sebességgel az érkezése után alig több mint egy héttel napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát, közölte Mellétei Barna Márton. A Tiszapárt országgyűlési képviselője közösségi oldalán bejelentette, hogy a testület már hétfőn tárgyalni fogja a határozat tervezetét. A politikus abban bízik, hogy ez a gyorsaság annak szól, hogy az Alkotmánybíróság átlátta, nincs hatásköre az ügyre, és ezért visszautasítja az indítványt. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Ma van az utolsó tanítási nap, a köznevelésben kezdődik a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette, emlékeztetett a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban. Horváth Péter szerint a motiváció növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére van szükség, és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére is. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll a versenyképességről, az alkotmányát elérte. A forgalmasabb budapesti közterületeken májusban ismét kiemelkedő volt a használt autópiac forgalma, 84 ezer személygépkocsi cserélt gazdát, ami éves összevetésben 6,8%-os növekedést jelent, közölte az egyik hazai jármű értékesítési portál. A piac történetének második legaktívabb hónapja mögött a kedvező deviza árfolyam miatti használt import bővülés, a növekvő új autó eladások és a hazai autópark folyamatos gyarapodása áll. A forgalom túlnyomó részét az idősebb és olcsóbb járművek adásvétele adja. A gazdát cserélő autók több mint 60%-a legalább 15 éves. Jövő héten kezdődik, és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés. A NÉBIH ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grill, kolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség- és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók. Különös tekintettel a görög dinnyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusítóhelyekre. Híreink végén az időjárásról. Napközben túlnyomóan napos idő várható, csak elszórtan lehetnek gomoly felhők. Az északkeleti, illetve a délnyugati határ közelében előfordulhatnak futózáporok. A szél mérsékelt marad, nagyon erős lesz az UV-sugárzás, délután 29-35, késő este 19-25 fok valószínű. A Balaton és a Tisza-tó 23, a Velencei-tó 26 fokos.
0: Műsorajánlat.
2: Kalendárium.
3: Múzeumok éjszakája a Kossuth Rádióval. Stúdió vendégünk az este műsorvezetője, Deák Dóra. és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátó Ipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője Jenei Gabriella. Óbudai világzenei hét a Kubuci kertben és a múzeumok éjszakája székesfehérvári programjai.
2: Kalendárium. Kulturális magazin műsor ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
0: Nagyok.
4: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemlet lovak keresztjével kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja, az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
2: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor ma este 7:30 után a Kossuth Rádióban.
0: Rádió Színház.

Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Ismertetjük a szereposztást. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Manva Sera az Askarik feje Kőműves Sándor. Duala Idris a szomáli csoport vezetője Konc Gábor. Szedenga a Vasenzik szultánja Őze Lajos. Kimueri Masszáj harcos Vándor József. Nakairo Kikuyu főnök Inke László. Kutandzsa Kikuyu harcos Viola Mihály. Narrátor Sütő Irén. Történik Kelet-Afrikában 1886 és 1889 között.

0: 1886 elején kezdődtek el a nagy utazás előkészületei az ismeretlen földre, Afrika még feltáratlan területeire, ahol addig még nem járt fehér ember. Ennek az évnek nyarán már a Bécsi Egyetem világhírű geológusának szobájában ültek hárman. A házigazda, Zűz professzor, Teleki Sámuel erdélyi gróf, aki már addig is híres vadász expedíciókat vezetett, továbbá Richard Hönel, fiatal osztrák sorhajóhadnagy. Elsőnek az akkor 41 éves Teleki válaszol Zűz professzor üdvözlő szavaira.
1: Professzor uram, megvallom őszintén, én csupán nagyobb szabású vadászvállalkozásra készültem Kelet-Afrikába. Rudolf trónörökös ajánlotta később, hogy vigyem magammal Hönel urat.
2: Boldog vagyok, hogy rám esett a választásuk. Őfensége közbenjárására kaptam is több éves szabadságot.
1: És most éppen a trónörökös őfensége ajánlatára kerestük fel ön, professzor úr, hogy a tanácsait kérjük utunkhoz.
3: Kedves uraim, úgy gondolom nem kell külön hangsúlyoznom, ha már ilyen nagyszabású, esetleg évekig tartó vállalkozást terveznek, abból a tudománynak is hasznot kell húznia.
1: Ha expedíciómmal tudományos célokat szolgálhatok, örömmel teszem, hiszen mindig híve voltam a tudományos előrehaladásnak.
3: Nos, ezt boldogan hallom. Értesülésem szerint ön Tanganyika földjét akarja végig cserkészni. Ez a terület nagyjából már ismeretes is, de azt, hogy mi van a Beringó-tótól és a Kenya vulkántól északra, azt már senki se tudja. Fischer bejárt ugyan egy kis szakaszt ott, azonban hamarosan visszafordult. Ennek a területnek tudományos felkutatása nagyszerű feladat lehetne. Persze jól tudom, önt elsősorban vadász szenvedélye vezérli, de hiszen az ottani szűzföldeken, amelyeken még nem dörgött európai fegyver, bőségesen kerülhetnek puskája végére nagy vadak is.
1: Ön gyenge oldalamon támad, professzor. Valóban, ahogy a térképet nézem, akár 1000 kilométernyit is fehér folton haladhatok.
3: Egészen addig, míg az etióp hegyek lábáig nem ér. De nézzük most már a tudományos kérdéseket. Vessenek kérem egy pillantást a térképre. Figyeljék itt ezeknek a nagy tavaknak az alakját, elhelyezkedését. A Tanganyika-tó keskeny árokban húzódik. Tőle északra, ugyanannak az ároknak a folytatásában látjuk az Albert-tavat is, amelyet Samuel Baker és felesége a magyar sasflóra fedezett fel.
1: Igen.
3: És ettől keletre itt a Nyassza-tó. Érdekes módon ez a két árok párhuzamosan fut, majd egymás fölé hajlik. De figyeljük tovább a vonalat. Nézzük csak Délnyugat-Ázsia térképét. A Taurus-hegység lábától a Vörös-tengerig. Szírián és Palesztinán át szintén hatalmas árokrendszer vonul.
2: Arra gondol, professzor úr, hogy a két árokrendszer között összefüggés van.
3: Nem tudom. Nem tudhatjuk. Hiszen ma még több mint 2000 kilométeres távot nem ismerünk itt. Önre vár a feladat, herr Teleki, hogy a föld fejlődés történetének ezt az egyik legérdekesebb részletét tisztázza.
1: Örülnék, ha expedíciómat sikerülne erre a célra is felhasználnom.
3: Nézze csak, összeállítottam a szükséges könyvek, térképek és műszerek jegyzékét. Tessék! Remélem, jó hasznát veszik.
1: Köszönjük. Nem mondom, elég vaskos jegyzék. A műszerek beszerzését honnan ajánlja, professzor uram?
3: Genfből. Vagy Londonból. Ez a két város a központja a precíziós műszerek gyártásának. Ha lehet, azért inkább Londont ajánlom. Ott találkozhatnának Thomsonnal és Burtonnel is. Tőlük sok értékes tanácsot kaphatnának az útra.
1: Kedves professzor úr, köszönjük hasznos útbaigazításait és tanácsait. Reméljük, valóra válthatjuk tudományos elképzeléseit. Én holnap már utazom is. Hönel úr még beszerzi a szükséges tudományos műszereket, és Triestben száll majd fel a Lloyd Társaság Titániájára. Úgyhogy mi csak azután találkozunk Zanzibárban.
3: Jó utat, és türelmetlenül várom tudósításaikat.
0: Hönel sorhajóhadnagy 1886. október 31-én érkezett Zanzibárba. Itt mindjárt sikerült megnyernie a szultán támogatását, akinek uralma a mai Tanzánia és Kenya területére terjedt ki, bár ez csak névleges volt a nehezen megközelíthető területeken. A néger törzsek ugyanis függetlenül éltek főnökeik, szultánjaik vezetése alatt. November 29-én Teleki Sámuel is megérkezett Zanzibárba. A legnehezebb feladatuk itt az expedíció tagjainak kiválogatása volt. 400 főnyire tervezték a vállalkozást, és ebből legalább 200 embert Zanzibárban kellett szerződtetniük. Teleki egy napon, nagy örömére, érdekes ismerősével találkozik.

0: Szerencsés véletlen, hogy önre bukkanok itt, Junbe Kemata.
1: De nekem bal szerencse öröm, hogy itt töltöm a drága időt. Otthon volna helyem a masszájok között, hiszen mostan az elefántcsont gyűjtésének az évadja. De indus hitelezőim bepanaszoltak, az átkozottak a szultánnál. Ő meg ide rendelt, adjak számot ügyeimről, hogy mint képzelem adóságaim törlesztését. Ó, ha én azt tudnám.
0: Akkor mégiscsak szerencséje van, hogy találkoztunk. Thompson úr említette nekem, milyen kitűnő hasznát vette önnek 6 éven át az expedíciójánál.
1: Igen.
0: Vállalkozna rá, hogy gazdája legyen az én expedíciómnak. A szultánnal elintézhetem az ügyét.
1: Igen?
0: A hitelezőit is megnyugtathatnánk némi előleggel. Nos, mit szól hozzá?
1: Megvallom, érdekel a dolog. Már hallottam készülődésükről. Részben azért is jöttem el a Szaurira. Hová készülnek, uram, mi a tervük, és mennyi időre mennek?
0: Kedves Junbe Kemata, meghatározatlan időre szerződtetném önt. Tudja, a Kenya vulkánon túlra akarok eljutni éjszakra, ameddig erőnkből és készletünkből futja majd.
1: Veszélyes út az uram. A kikujuk földjére még a mi fajtánkbeli sem igen merészkedik be. Ha az Askariknak megmondja, hogy hová készül, az egész társaság szétszalad a világ minden tája felé. Jól gondolja meg, uram.
0: Már meggondoltam. Azt hiszem, nem kell nekik előre tudniok úti célunkat.
1: Helyes. Ha az Askarik érdeklődnek majd, azt kell felelniük, Beringo ma bele kidogo. Vagyis a Beringóig és valamivel tovább. Egy jó emberem különben nem régen tért vissza onnan. Valami nagy tóról mesélt, amelynek a partja olyan kietlen, hogy a madár is elkerüli. Talán ön is hallott már erről a tóról, és ezért kívánkozik oda?
0: Nagy tóról?
1: Igen, igen.
0: És milyen messze lehet az ide?
1: Hát azt én sem tudom. Hónapokba kerül, sőt, talán egy év is beletelik, míg az expedíció odaér. Ha egyáltalán elérhet addig. De az is lehet, hogy csupán szóbeszéd az a tó.
0: Nos, Junbe, vállalkozik az útra?
1: Nagy dolog az, uram. Évek telhetnek el, míg visszatérünk. Nagy fizetség járna érte.
0: Sem több, sem kevesebb, mint amennyit Thompson úr fizetett.
1: $2000 volt az, uram.
0: Megegyeztünk, a negyedét előlegben, a többit visszatérésünk után kapja. A szultánnal és a hitelezőkkel elintézem az ügyét.
1: Rendben van, uram, megköthetjük a szerződést.
2: Teleki Sámuel személyes szolgálatára szervezett csoport vezetője pedig Dualla Idris lett. Ez a szomáli 24 éves arab már 6 évig szolgált gyermekkorában az angol Stanley kongói expedíciójában. Stanley szerint a leghűségesebb és legmegbízhatóbb embere volt. Nyugodtan élhetett volna otthon, családja körében, de hajtotta a vágy, hogy ismeretlen földeket járjon be, és veszélyes kalandokon verekedje át magát. Dualla Idris Ádenben találkozott Telekivel, ahol heted magával szeggődött a szolgálatába. Az expedíció vezérkarához tartoznak még az askarik és a vezetők, akik terhet nem cipelnek, de felelősek a rendért és a biztonságért. A benszülöttekkel való érintkezésben pedig ők a tolmácsok, s vezetőjük Manva Széra lett, akinek tevékenységét Teleki már több útleírásból ismerte. Ravasz, anyagias természetű öreg ez, de ha ügyesen bánnak vele, igen hasznavehető ember. Közvetlen az indulás előtt beszélni kívánt a gróffal Manva Széra.
0: Nos, Manva, intézkedett, hogy az emberek holnap a megbeszélt időre megjelenjenek, hogy 200-at véglegesen kiválasztunk közülük?
3: Igen is, uram. Minden rendben lesz, de volna még valami elintézni valónk.
0: Elintézni valónk?
3: Igen, uram. Én gondolkoztam a dolgon. Ön azt mondta, hogy a Beringóig megyünk, és valamivel tovább.
0: Igen.
3: Nagyon veszélyes út lesz ez. Egyszer már jártam arra felé. Majd ott hagytam a fogam.
0: Manva, csak nem szállt inába a bátorsága.
3: Az nem. De a családomtól is sokáig távol kell lennem meg.
0: Na ne kerteljen annyit, föl akarja bontani a szerződést?
3: Nem, dehogy. Csak mint az Askarik vezetője, keveslem a havi $13.
0: Úgy.
3: Holott mindenért én lennék a felelős.
4: Hogy lehet az? Hiszen a többi Askari $6-9 kap. És csupán Junbe Kemata, és a maga fizetése $13
3: De Maktubu, a nyassza rabszolga is ugyanannyit kap, pedig az se nem askári, se nem vezető.
0: Hát aztán igazán maga tudhatja legjobban, hogy mennyit ér Maktubu bátorsága, eréje és önfeláldozása. 6 évig együtt volt vele Thompson expedíciójában.
3: De erőszakossága miatt sokba is volt vele. Az askárik most is zúgolódnak miatta.
0: Majd lecsillapodnak. Én pedig féken tartom Maktubut. Nos, Manva, beírja a 13 dollárral, vagy fölbontja a szerződést.
3: Gondolja meg, uram. Az én munkám a legnehezebb. 19 dollár sem lenne sok. Ennyit kérek.
0: Nem adok egy fillérrel sem többet. A szerződést aláírta, és fölvett 3 hónapi előleget. Fölbonthatjuk a megállapodásunkat, de az előleg itt legyen, mielőtt esti imára szólít a müezzin.
3: Nem, uram, dehogy is. Hát, én csak úgy mondtam ezt. Hát, természetesen maradok, és ellátom a dolgomat.
2: ...1887. január 21-én útnak indult Zanzibárból Tanganyika partjára a 200 zanzibaritát és az ugyanannyi ládát szállító hajó. 2 nap múlva a sztárgőzösön Teleki és Hőnel is elhajózott Panganiba. A hasonló nevű folyó torkolatában fekvő kikötőben gyűlt össze aztán az expedíció. Itt a partlakók között lassan haladt a toborzás. Végre február 4-én megindulhatott az expedíció a Pangani mentén a szárazföld belsejébe, 283 hordárral és 25 szürke szamárral. A karaván élén Teleki és Hőrel vonult, mögöttük Maktubu és Duella Idris a szomáli részleggel. Az askarikhoz beosztott csoportok 3-as-4-es sorokban kígyódzó menetben haladtak. A hosszú úton sok baj támadt a zanzibarita teherhordókkal. Oktalan nagy gyerekek voltak ezek, és nem tűrték a fegyelmet. A legnagyobb erőpróbára akkor került sor, amikor a Vasenzik kis falujába Levába értek. A zanzibariták itt fegyelmezetlenül elhagyták a tábort, és a faluba mentek szórakozni. Teleki erélyes intézkedésére többen visszasompolyogtak ugyan a táborba, de néhány garázda fickó összekülönbözött a falusiakkal. A Csetepaténak 2 teherhordó és 9 falusi eset áldozatául. Az összeütközés hírére még a szomszédos falvakból is ideözöllöttek a bosszú vágyó Vasenzik. Szedenga szultán pedig felkereste a tábort, hogy megölt alatvalóiért kárpótlást kapjon.

0: Üdvözöllek országomban, nemes idegen. Vártam, te keresel fel engem, és engedélyt kérsz, hogy országomon átvonulas.
1: Ó, dicső szultán, elnézésedet kérem. De csak nem régen érkeztünk országodba.
0: Nem régen? És az embereid már is milyen galádul viselkedtek? A vasenzik bosszút szomjúhoznak, csak nem ezren ideözönlöttek. És számuk még növekedni fog, ha csak le nem csillapítom őket.
1: Hálás lennék közbelépésedért, dicső szultán.
0: Öt asszonyomban sime látod négy hű testőrömet, ehhez képest mérd a háládat.

0: ezzel akartok lekegyerezni engem? Ezt szánjátok a Vasenzik szultánjának, ezt a semmiséget?
1: Hogy dobálj a feszt, és tajtégzik.
2: Nana, szultánom, ne becsméreld ajándékainkat. Nekünk nyitott a tenyerünk, de persze csak a barátaink felé. Honnan tudjam én, hogy barátunk vagy-e?
3: Nem megmutattam már azzal, hogy békítő szóval léptem sátradba?
2: De ezzel még nem bizonyítottad a barátságodat, mert sem ökröt, sem kecskét, de még csak egy tyúkot sem adtál.
3: Igazad van, nemes idegen. Szedeng a szultán megszokta tisztelni a vendégeit. Reggelre itt lesz az ajándékom. Te is válogasd ki a Vasenzik szultányát és házanépét megillető ajándékot.
2: Ígérem, meg leszel elégedve velem. És kérlek, szemelj ki majd néhány teherhordót is. Jól megfizetjük őket.
3: Ne feledkezzél meg a tüzes italról. A Szedeng a nagyon szereti. És fehér porokat is hozzál. A legkedvesebb asszonyomnak gyakran fáj a feje.
2: Jó.
3: A ti varázs szeretek jobban használ, mint a varázslónk ráolvasása. Ha illő lesz az ajándékod, ígérem, nyugodtan átvonulhatsz a Vasenzik földjén.
4: A szultán örömmel fogadta az ajándékokat, így telekiék békességben elhagyhatták a Vasenzik földjét. Március derekán aztán két részre osztották az expedíciót. Hőnel a karaván zömével északnak fordult, a szokásos karavánúton. Teleki pedig a Pangani mellett haladt tovább, 70 válogatott emberével. Ezen a szakaszon még nem járt európai utazó. Békés masszáj törzs lakta a vidéket. Barátságosan fogadták az expedíciót, sőt, fiatal harcosok szegődtek kíséretükbe, és jó vadász területekre vezették Telekit.
5: Micsoda nagy patkót viselsz a lábadon, te idegen! Nem fájt, amikor a talpadra verték?
6: Cipő ez, Kimueri. És arra való, hogy a tüske fel ne sebezze a lábad. Nem láttál még ilyet?
5: Még nem. És mi lógott a válladon?
6: Ez fegyver. Ezzel terítjük le a vadat.
5: Az a ti láncsátok?
2: Ez. Nincs biztosabban talál, mint a tied.
5: Az nem lehet.
2: Nem?
5: Próbáljuk ki. Kimueri láncsája kezes báránya kezébe. Ha magasra hajítom, ott kapom el, ahol kívánod. Melyik végét akarod?
2: Ha?
5: Látod? Ez már 100 vangvavát öltem meg vele. Az a láncsa, amit a vállaton hordtok, hitvány jószág.
2: Na jó, rajta tegyünk próbát. Válasz ki egy fatörzset.
5: Látod ott azt a fát, oldalt, oda néz. Eltaláltam. Ezt csináld utána.
2: Hát hová dobjam a láncsát?
5: Jobb oldalt, ahonnan a vastag ág kiindul, annak a tövébe. Lyukat fúrt vele, de ez a fa puha. Az én pajzsomat nem tudná átütni a láncsát.
2: Nem? Próbáljuk meg. Tedd oda a fa tövébe. Duella, kezdjük. 10 lövés.
7: Igen, uram.
2: Látod, Kimueri? Darabokra tört a pajzsod.
5: Nagy vadász vagy, uram. Engedd meg, hogy Kimueri a szolgálatodba álljon.
2: Szívesen látlak közöttünk. Jó vadász vagy, bátor harcos. Mi messzi útra megyünk, Kimueri, de ha kedvet érzel hozzá, velünk tarthatsz.

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. A szereposztás a következő volt. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Manva Sera az askarik feje Kőműves Sándor. Duala Idris a szomáli csoport vezetője Koncz Gábor. Szedenga a Vasenzik szultánja Őze Lajos. Kimueri masszáj harcos Vándor József. Nakairo Kikuyu főnök Inke László. Kutandzsa Kikuyu harcos Viola Mihály. Narrátor Sütő Irén. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A következő részt hétfőn hallgathatják meg. A Rádiószínház műsorával legközelebb 21 óra 6 perckor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Véleményüket, észrevételeiket várjuk a radioszinház@radio.hu elektronikus posta címen. A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a krónika következik.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
1: 14 óra 30 perc, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. A köztársasági elnök megállapította, hogy nincs szükség előzetes normakontrollra. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az

0: igazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Műsorajánlat.
2: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
3: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Felfedező a gazdaságról.
4: Jó napot kívánok, a szerkesztő műsorvezetőt, Pásztor Szabolcsot hallják. Az egészségügy digitalizációjáról gyakran beszélünk rendszerek, adatok és fejlesztések nyelvén, de a valódi kérdés mégis az, mit érez ebből a beteg. Gyorsabb diagnózist, átlátható betegutat, személyre szabott kezelést, vagy éppen kevesebb várakozást és adminisztrációt? A modern orvoslásban egyre nagyobb szerepet kapnak az egészségügyi adatok, a telemedicina, a távdiagnosztika és az okos eszközök, miközben az orvos-beteg kapcsolat továbbra is kulcsfontosságú marad. Különösen igaz ez a krónikus panaszokra, például a derék és hátfájásra, ahol a pontos diagnózis, a megfelelő szakemberekhez való hozzáférés és a hosszú távú utánkövetés is döntő jelentőségű. Mai beszélgetésünkben azt járjuk körül, hogy hogyan változik a betegút a digitális egészségügy korában, és hogyan kapcsolódhat össze a technológia a személyre szabott emberközpontú gyógyítással. Szakértőinkkel arról is beszélünk, hogy az egészségügyi adatok és digitális megoldások hogyan segíthetik az orvos munkáját, és mitől válhat mindez valódi élményé a beteg számára. Már itt ül velem a stúdióban Molnár Galac Solt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Enc László, aki a Mind Klinika igazgatója. Jó napot kívánok, és köszönöm, hogy elfogadták a meghívásomat.
5: Jó napot kívánok.
6: Jó napot kívánok, köszönöm szépen a meghívást.
4: Mit jelent ma a beteg szempontjából a jó betegút? Gyors diagnózist, személyre szabott kezelést, kevesebb adminisztrációt, vagy folyamatos utánkövetést?
5: Én azt gondolom, hogy praktizáló orvosként a jó betegútnak ezeket mind kellene tartalmaznia. Kérdés az, hogy ezt hogy tudjuk elérni. Ugye mindenki ismeri az ellátásnak azokat a zsákutcáit, amikor egy beteg valamilyen olyan vizsgálatra kerül, vagy egy olyan orvoshoz, aki nem a megfelelő az ő problémájára. Ennek egy részét szerintem a digitalizációval, adott esetben AI alapú diagnosztikai szoftverekkel, vagy akár anamnézist összeállító AI alapú rendszerekkel ki lehetne szűrni, és ezzel lehetne támogatni az orvosokat, hogy a betegeket minél inkább a legproblémásabb területére fókuszálva küldje el a megfelelő helyre. Az is egy nagyon fontos része ennek szerintem, és itt az adminisztrációs könnyítés nagyon-nagyon fontos, hogy amikor a beteg egy orvoshoz megérkezik, akkor milyen csomaggal érkezik, nyilván fontos, hogy minél előbb időpontot kapjon, ilyesmi, de emellett, hogy akkor a képanyag, a dokumentáció rendelkezésre álljon. Ugye nagyon sok adatot gyűjtünk az EST-ben, ebből ma már fontos lenne, hogy egy struktúrált formában összefoglalóan a betegségre legfontosabb tényezőket kiemelve egy anyag álljon az orvos rendelkezésére, ami alapján tényleg a lényegre fókuszálva minél inkább tudja hatékonyan felhasználni azt a rövid időt, ami rendelkezésre áll.
6: Igen, én is ezt emelném ki, tehát biztosan az egyik kulcsám az a folyamatosság vagy folytonosság. Ugye a beteg az gyakorlatilag ne vegye észre azt, hogy ő a beteg úton halad, hogy ne egy ilyen buldog kitartásával kelljen neki megpróbálnia megtalálni azt, hogy mi a következő lépés, hanem egyrészt ezt tudja ő maga is, hogy most mi után következik, kapjon egyértelmű tájékoztatást arról, hogy az egyik vizsgálat után a következőt azt hol kapja meg, hova kell mennie, az adatai azok ne tőle függően mozogjanak, hanem kapja meg

0: mindig az adott ellátó hely azt az adatot, ami neki a következő lépéshez vagy döntéshez szükséges, és nyilván ez az, amit a digitalizáció megfelelően tud tájékoztatni, a másik része pedig az, hogy ki tudja gyakorlatilag segíteni a beteget olyan szempontból is, hogy az orvosra is tud egyébként adott esetben egy kontrollt rakni. Tehát, hogyha a beteg látja azt, hogy neki milyen lépésnek kell következnie, milyen időpontban is, tudja azt, hogy ki az a szereplő, akinek adott esetben mondjuk egy vizsgálatot el kell rendelnie, vagy kell neki egy konzultációt kérnie, vagy el kell készítenie számára egy leletet, és látja, hogy ez nem történik meg, akkor nyilván ő is tud ebbe kezdeményezőként fölépni. Másrészt indirekt módon, hogyha az orvos tudja azt, hogy a beteg tud arról, hogy neki már lépnie kellett volna az ő kezelési folyamatában, akkor ez az orvosra is tud egy visszaható hatással, hát ha úgy tetszik, egy ösztönzőként hatni.
1: Ehhez még talán annyit tennék hozzá kapcsolódva a mondottakhoz, hogy a tájékoztatásnak ezt a szintjét szerintem ma, amit mondjuk egy bármilyen csomagküldő szolgálat cégénél látunk, hogy folyamatánál, hogy gyakorlatilag látjuk, mikor indult el Kínából a csomag, és érkezik meg Németországba, és onnan Magyarországra. Ugyanezt a folyamatot szerintem nagyon fontos lenne transzparenssé tenni az egészségügyben, hogy most megérkezik a lelettel ez történik, itt tart, ott tart. Nyilván ez sok rendszernek az összehangolását igényli, de ugyanakkor, mint cél szerintem fontos meghatározni ezt a fajta transzparenciát, pontosan ahogy te is mondtad.
0: És ugye ehhez azért kapcsolódik az is, hogy a finanszírozásnak is, főleg a közfinanszírozott egészségügyben a finanszírozásnak is ezt meg kell tudnia támogatni. Tehát most egy nagyon komoly kihívás vagy problémát jelent az, hogy mindig egyes vizsgálatokat finanszíroz a NEAC, vagy most már lassan újra OEP, nem pedig egy egész folyamatot, tehát nem azt dotálja, hogy hogy és milyen időintervallumban ment végig egy protokollszerűen a beteg egy betegúton, hanem azt dotálja, hogy ő kapott egy labort, akkor azt a labor pontban megkapja, kapott egy járóbetegvizsgálatot, akkor azt német pontban megkapja az adott ellátóhely, de az egész folyamatra nincs egy pénzügyi ösztönző, ami a különböző szereplőket abban segíteni, vagy abban irányítaná, hogy ők a betegnek az egész életútját, vagy ha úgy tetszik, betegútját menedzseljék végig.
2: Korunk egyik népbetegsége a derékfájás, éppen ezért talán első helyen Encz Lászlóhoz fordulva kérdezem, hogy a derékfájás esetében hol akad el leggyakrabban a beteg? Már a diagnózisnál, a megfelelő szakemberhez jutásnál, vagy a hosszú távú kezelésnél?
1: Hát azt gondolom, hogy ez valóban egy népbetegség, és ilyen formán nagyon jól mutatja is a rendszernek a gyenge pontjait. Olyan, mint a foci, mindenki ért hozzá, és mindenki természetesen van egy véleménye a derékfájásról, kezdve tényleg az alapellátásban a házi orvostól, akik egyébként nagyon sok beteget láttak, és adott esetben nagyon jól is kezelnek, hiszen egy alap, hogy mondjam, enyhe derékfájás, az nem feltétlenül igényel szakellátást, és ezeket egy jól képzett házi orvos abszolút jól tudja kezelni, de amikor a derékfájás már hetek óta tart, és adott esetben a krónikussá kezd válni, vagy egyéb tünetek is társulnak hozzá, na ilyenkor jönnek a problémák. Ki hova megy, függ a házi orvostól is, és aztán pedig attól, hogy milyen személyes tapasztalatai vannak. A probléma ott van, hogy a derékfájásnak nagyon sok oka lehet, és ennek a kiderítéséhez kell a szakember. Tehát én arra sarkalok mindenkit, hogy akinek derékfájása van 2-3 hete már tartósan, hosszabban, vagy akár régebb óta, az menjen el egy gerinc specialistához. Talán a gerinc gyógyászok, gerinc sebészek, idegsebészek azok, akik ebben a legszakavatottabbak, vizsgálja ki, és utána szülessen meg az a döntés, hogy milyen úton kell tovább kezelni. Ehhez ma már szinte mindig elengedhetetlen egy röntgen és egy MR vizsgálat, és a legfontosabb szinte a fizikális vizsgálat. Ezt egyébként sokan elfelejtjük a mai világban is. A fizikális vizsgálat egy derékfájás kezelésében elengedhetetlen. És ehhez kell az a fajta képzettség is, ami ezeknek a szakorvosoknak megvan. Ezután viszont már el tud indulni egy célzott kezelés, ami lehet teljes mértéki konzervatív gyógytorna, fizikoterápia alapú, reumatológiai alapú, lehet egy minimál invazív fájdalomcsillapítás, amit Magyarországon még sokan nem ismernek, teljesen kiaknázatlan országos szinten, és adott esetben van, amikor műtétre van szükség, de azt is megfelelő időben, megfelelő minőségben elvégezve, felállítva a diagnózist és elvégezve, nagyon sok a rendszer számára terhet róvó feladatot tudunk megspórolni népegészségügyi szempontból, hiszen egy népbetegségről van szó, és a betegre nézve pedig hát fájdalmas éveket lehet megspórolni vele.
2: Most visszatérhetünk az összképhez, és kérdezem, hogy hogyan tudja a digitalizáció segíteni azt, hogy a beteg ne vesszen el az ellátórendszerben?
1: Szerintem több részét említettük már ennek a folyamatnak. Én azt gondolom, hogy ma már nagyon sok mindenben segíti is ez. Gondolok itt például elsősorban az EST-be, amiben Magyarország úttörő akár európai szinten is, hiszen legalábbis a leletek egy helyen elérhetőek egy vizsgálat során, de még szerintem nagyon sok olyan lépés van, amiben itt az időpont foglalásoktól kezdve a képanyagoknak az eljutatásáig időben tud még fejlődni a rendszer, ami ezeket a lehetőségeket kihasználva tovább fogja javítani a hatékonyságot. Például a kokáért mondok még egy dolgot, ami mint orvos számunkra nagyon nagy probléma, az ambuláns lapoknak a megírása elkészülte, ez ugye egy törvényi kötelezettség is, természetesen nagyon fontos is, de Amerikában ez már úgy készül el, hogy egy AI alapú hangrögzítő szoftver mellett történik a konzultáció, a megbeszélés, a konzultáció végére ebből egy összefoglalót ír egy AI alapú szoftver, amit az orvos csak átolvas, kijavítja azt a 2-3 pontot, ami problémás, és már küldi is fel adott esetben Magyarországra adoptálva az EST-be, vagy e-mailen a betegnek. Tehát ilyen szintű, akár országos digitalizációs fejlesztésekre gondolok, amik a rendszert nagyban segíteni.
0: Illetve ugye a mesterséges intelligenciának egy másik használati módja lehet az, amikor a jelentős beteg leletelőzményekkel, meg hosszabb időtávra visszatekintő betegségelőzményekkel rendelkező páciens esetében mondjuk egy mesterséges intelligencia megpróbál egy összefoglalót készíteni, tehát hogy ne kelljen az orvosnak, vagy ne avval menjen az idő, hogy több tucat, száz leletet végignéz. Nyilván ebbe az, hogy milyenek ezek a leletek, az is számít, tehát hogy ezek struktúrált, adat szempontból struktúrált formában legyenek meg, mert PDF dokumentumok mondjuk nehezebben kereshetőek, mint mondjuk egy megfelelő architektúrában lévő adathalmaz, és ott gyakorlatilag kvázi segít az orvosnak, nem helyettesíti az orvosi döntést, ez nagyon fontos, tehát ez szerintem az egyik legfőbb kérdés, bizalmi kérdés a mesterséges intelligencia, meg általában a digitalizáció kapcsán, hogy nem az orvost fogjuk tudni kiváltani, és nem is szabad, de az orvos mellé tud dolgozni, tehát az ő adminisztratív terhét tudja kiszedni, és nem csak meg tudja könnyíteni, hanem adott esetben pont azért, mert soha nem árad el, mert soha nem a mesterséges intelligenciának nincsenek úgymond kihagyásai, persze tévedhet, esetleg olyan dolgokra is fel tudja hívni a figyelmet, vagy olyan dolgokat is észrevesz, amit lehet, hogy egy orvos már adott ponton esetlegesen elhagyna, vagy nem figyelne föl rá, vagy nem venné észre feltétlenül azt a mintázatot. Úgyhogy ez egy másik ilyen szempontú használati út lehet.
2: Javítsanak ki, hogyha tévedek, de én azt gondolom, hogy az egészségügyi ellátásban sok párhuzamosság van. Ez azt jelenti, hogy nincs információ mindenhol a beteg előzményeiről, illetve állapotáról, ott azt mindenhol meg kell mutatni, el kell mondani. Ennek tükrébe kérdezem, hogy milyen szerepe lehet az egészségügyi adatoknak abban, hogy az orvos mindig pontos képet kapjon a beteg előzményeiről, meg a betegség előzményeiről, állapotáról, esetleg egy ilyen központosított adatinformációs rendszer lenne egy ilyen jó megoldási lehetőség, ami felszámolná ezeket a párhuzamosságokat?
0: Alapvetően maga az EST az már pont ezt célozza, hogy ne kelljen újra mindig kikérdezni a beteget az összes előzményéről. Másrészt ugye ne csak arra hagyatkozhasson az orvos, amit a beteg elmond, mert a betegnek a szubjektív megítélése az nagyon sokrétű lehet. Tehát, hogy kifelejthet dolgokat, akár bármilyen okból ki is hagyhat belőle dolgokat, olyanokat, amik egyébként mondjuk egy kezelés vagy egy megfelelő diagnózis feltárása során lényegesek. Tehát a legnagyobb előnye ezeknek az adatoknak, hogy nem csak adott ponton a beteg fizikai tüneteire, vagy a saját elmondására, vagy az adott ponton elvégzett, éppen aktuálisan elvégzett vizsgálatokra tudunk hagyatkozni, hanem az összes korábbi vizsgálati előzményt az valamilyen módon struktúráltan be tudjuk építeni abba a vizsgálati mechanizmusba, amit éppen azon a betegen elvégzett. Végeznek az orvosok. De ez az egyik legnagyobb előnye az, hogyha az adatok rendelkezésre állnak.
2: És csak a rendkedvéért kérdezem meg, hogy akkor a magánegészségügyi adatok is bekerülnek ebbe az EST rendszerbe, tehát mindegy, hogy valaki állami egészségügyben vagy időnként magánegészségügyben vesz részt, aki szeretné, az látja pontos beteg utat és egyébként a előzményeket.
1: Természetesen igen, azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos célja is volt ennek a rendszernek, hogy pont a párhuzamosságok elkerülése érdekében, ha már biztosítási szinten nincs átjárás per pillanat a két rendszer között, de adatszinten szerencsére van, tehát az EST ugyanúgy kötelessége a magán egészségügyi szolgáltatóknak az adatoknak a feltöltése, mint az állami egészségügyben. Én nagyon fontosnak tartom a párhuzamosságokra visszatérve két dolgot. van az egészségügyi szolgáltató rendszernek a párhuzamossága, azt gondolom ez meghaladja ezt a beszélgetést, tehát hogy megpróbáljuk kiszűrni azokat az anomáliákat, ahol adott esetben ugyanazon a területen több osztály is ugyanazt szolgáltatja, és ezeket vagy centralizálni, vagy éppen decentralizálni, és megfelelően az ellátást biztosítani. És ha van a beteg szempontból ugye a párhuzamosság, ez időnként egy tudatos döntés, ugye a másodvélemény vagy harmadvélemény kérdése, ezt viszont fontosnak érzem. Tehát pont ahol én Svájcban dolgozom, ott ez olyan mértékben már a napi rutin része, hogy egy komolyabb műtét előtt 2-3 van, hogy 4 véleményt is kérnek a betegek azzal kapcsolatban, hogy az adott orvos az ő problémájával mit kezdene. Ugye, ha egy autót veszünk például, akkor is nem egy autót nézünk meg, és azt megvesszük, hanem elmegyünk több helyre, és megvesszük. Tehát én ezt például jónak tartom, és adott esetben ezt is a rendszerbe lehet építeni, hogy egy másodvélemény, egy harmadvélemény kérdését hogy tudja lekezelni egy ESZT szintű rendszer. És adott esetben, ha vélemény eltérések vannak, amik vannak és lesznek, ezeket valamilyen konszenzusra hozni, és ez is lehet egy célja egy magasabb szintű rendszernek, hogy ezeket kezelni tudja. Az ESZT szerintem ma az első nagy lépést megtette, gyűjtjük az adatot, de pontosan, amit Zsolt is mondott, arra reagálva, ezt sokkal jobban kell még struktúrálni ahhoz, hogy ez valóban döntéshozatali mechanizmusok elősegítésére alkalmas legyen. Tehát ez a következő lépés szerintem.
2: Ez László említett már egy olyan területet, ahol nélkülözhetetlennek tűnik a személyes orvos-beteg találkozás, illetve a fizikai betegvizsgálat, de a telemedicína és a távdiagnosztika milyen esetben jelenthet valódi segítséget, és még hol marad nélkülözhetetlen a személyes orvos-beteg találkozás?
1: Azt gondolom, hogy a fizikális vizsgálat, amit mondtam, ez sok szakmánál továbbra is elkerülhetetlen, habár bizonyos területeken ma már ennek a fontossága valóban háttérbe szorulni látszik. Ezt nagyon fontos említeni. Ugye, amit nem tudunk megkerülni, hogyha egy olyan eszközös vizsgálatra van szükség, amit nem lehet otthonról elvégezni, akkor oda el kell menni abba a centrumba, akár egy MR, egy CT, egy endoszkópiás vizsgálat, vagy aztán akár a beavatkozások a műtétek irányába. Ugye ez elkerülhetetlen. Amit viszont az gondolom, hogy nagyon jelenleg alul használunk, vagy nem használunk ki eléggé, azok abszolút a konzultációknak a területe. Tehát adott esetben egy első vizsgálat történjen meg személyesen, ezt a mi klinikánkon is próbáljuk használni azt, hogy az első vizsgálat már megtörtént személyesen, a kontroll konzultáció például egy labor után, egy CT után, egy MR után, ahol már a fizikális vizsgálat megtörtént, nem szükséges feltétlenül, hanem abszolút lehetséges telemedicína útján, és szerintem ezzel nagyon sok időt és energiát tudunk megspórolni mind a betegnek, mind a rendszernek, utazások, kiesett munkanap, stb. Tehát nekem vannak betegeim, akik a munkahelyükön egy irodába bezárkózva azt a félórás konzultációt megejtjük, és onnantól kezdve tudjuk folytatni a kezelést abba az irányba, ahogy kell, de vannak külföldi betegeim is, akik elküldenek minden leletet, és külföldön élve konzultálom őket. Ha a fizikális vizsgálat elengedhetetlen, akkor vagy jönnek Magyarországra, vagy ezt egy másik orvossal kell megoldani. És a harmadik szint szerintem, ami szintén még egyelőre nincs kellően kihasználva, azok az ellátások, amiket nem feltétlenül szükséges egy kórház keretében elvégezni. Erre is egy svájci példát tudnék mondani, ez a Hospital at Home rendszer, amit most indítanak ott el, bemegy a beteg a sürgősségi osztályra, kivizsgálják, megnézik, hogy mi a probléma, és például egy tüdőgyulladás, vénás, antibiotikum adás szükséges, ebben az esetben fölajánlják a betegnek, hogyha otthon megfelelő körülményei vannak, akkor rendszeres orvosi vizitek, ápolói felügyelet mellett ő hazamegy, és naponta egyszer kimegy, beköti neki biztosítás terhére az infúziót, adott esetben ha probléma van, az ápoló jelzi az orvosnak, aki ki tud menni hozzá, és ha szükséges, természetesen azonnal beutalják a kórházba, de ha nem, akkor egy egyhetes antibiotikum kúrát otthon is el tud tölteni a beteg, megspórolva ezzel a beteg ágyat, az ezzel kapcsolatos összes költség.
3: És ugye még egyet emelnék ki, ugye ez a különböző krónikus betegségeknek, meg különböző gyógyszereléseknek mondjuk az utánkövetése, tehát ahol nem kell, hogy mindig találkozzon a beteg, viszont fontos, hogy az adat adott esetben oda kerüljön, tehát mondjuk egy szenzoros viselhető eszközről, vagy olyan mérőeszközökről, amiket a beteg a testén visel, hogyha ezek az adatok automatikusan bekerülnek, akkor az orvos az gyakorlatilag kaphat róla egy folyamatos képet, és már úgy tudom, amikor a személyes találkozásra kerül, már ezeknek az adatoknak az értékelésével. De mondok még egyet, ez akár arra is alkalmas, alkalmas lehet, hogy adott esetben ezekből a bejövő adatokból akár a rendszer, akár az orvos, hogyha ránéz, már előzetesen tudjon leszűrni bizonyos következtetéseket, tehát akár mondjuk egy riasztást is tud adni a beteg irányába, hogy figyelj, lehet, hogy te most még nem érzed, vagy nem látszódik a napi közérzeteden, de itt valami elborult az egyensúlyba, és jobb, hogyha most bejössz, vagy jobb, hogyha most valamit ezen egy kicsit változtatunk. És ugye a másik, amivel ugye az élő megjelenés terhe csökkenthető, az pedig az, hogy gyakorlatilag Kínában láttam, pont beszélgettünk előtte a stúdió kívül ugye Shanghai-ról, hogy Shanghai-ban vannak olyan megoldások, ahol gyakorlatilag pont ezek az első konzultációk, meg minden egyéb, az telemedicinális módon történik, tehát hogy egyszerűen akkora nyomás van az ellátó rendszeren, tehát olyan mennyiségű beteget kellene ellátni, hogy ennek van egy elsődleges triás funkciója, ahol már gyakorlatilag telemedicinális módon is elkezdik. Ugye ebbe egyébként pont Kína az egyik ilyen vezető, aki ezeket a fajta megoldásokat, ott már pont a múltkor olvastam egy szakcikket, hogy ott már van gyakorlatilag teljes mesterséges intelligenciára épített kórház, tehát ami azért nagyon futurisztikusnak hangzik, meg nagyon sok etikai, meg sok egyéb kérdés fölvet, de gyakorlatilag egy mesterséges intelligencia által működtetett kórházzal lehet már találkozni a szakirodalomban.
2: De amikor pont legutóbb beszélgettünk itt ebben a műsorban, akkor Enc László említette, hogy az amerikai rendszerben is van egy úgynevezett orvosasszisztens, és a beteg először vele találkozik, és akkor ezek szerint ott még nem AI van, ő veszi fel tulajdonképpen az elsődleges információkat, és utána kerül az orvoshoz a beteg. Tehát, hogy ezek a megoldások azért gyakoriak a nagyvilágban.
1: Igen, hát ezzel próbáljuk azt a nyomást csökkenteni, ami azzal jár, hogy például a képeket hogyan szerezzük meg a betegtől, ma Magyarországon hozza a CD-t, azt egy asszisztens nálunk a klinikán feltölti előre, ezzel ne teljen az idő, ugyanígy letölteni a képeket, összeszedni az adatokat. Mi már régóta egy kicsit AI alapú kérdőívvel dolgozunk, amit a kérdőívet kiküldünk előre, kitölti a beteg, az feldolgozza az AI, előkészíti az ambulánslapot, tehát mi a magunk módján már próbálunk ezekkel a trendekkel haladni és előremutató dolgozni, de hát ez még fokozható.
3: Ennek nagyon fontos, hogy itt az orvos az gyakorlatilag a legúgymond drágább eleme ennek az egész rendszernek, és az ő kapacitásából, vagy az ő kapacitásukból van a legkevesebb. Tehát akárhol dolgozik, akár a magánegészségügyben az ember, akár az állami ellátóban, arra kell törekednie, hogy az orvos az a lehető legtöbb időt azt a tényleges gyógyításra, vagy ténylegesen a betegre tudja folytatni, tehát hogy amennyire lehet vegyük le róla az adminisztrációs terheket, próbáljuk meg olyan megoldásokkal, ami akár lehet egy kisegítő vagy segítő személyzet, akár lehet egy mesterséges intelligencia, akár lehet egy digitális megoldás, amivel tényleg az ő idejét a legjobban tudjuk kihasználni a betegek érdekében. Mert most nagyon sokszor az orvosoknak adminisztratív feladatokkal megy el az idejük, és ez az egyik legnagyobb probléma a rendszerben talán.
2: Azt látjuk, hogy a modern egészségügyben eltolódik a hangsúly a beavatkozástól a megelőzés, illetve a korai felismerés felé. Önök hogy látják, hogy ez leginkább a növekvő adatállomány miatt van, vagy valamilyen fundamentális változások vannak, például egészségtudatosabbak a betegek vagy a leendő betegek?
1: Én azt gondolom, hogy az adatok inkább ezt csak erősítik ezt a folyamatot. A változás szerintem az emberek fejében van, és ez rendkívül fontos. Itt egy nyugati trend érkezik meg Magyarországra, tehát amíg Nyugat-Európában már azért az országok többségében ez teljesen bevett dolog, hogy az emberek a saját egészségüket a saját kezükbe veszik, és azt a felelősséget, ami azzal jár, hogy én egészségesen élek, vagy éljek, és ezáltal csökkentsem a betegségeknek a kockázatát, ez már nem ellátó rendszerre és az orvosokra bízzák, hanem felismerték azt, hogy mindenki igazából a legjobb gazdája a saját egészségének. Ez a tudatosság érkezett meg szerintem az elmúlt években, talán a Covid óta különösen nagy hangsúlya Magyarországra is. Ennek mi nagyon örülünk, a mi klinikánkon kifejezetten nagy hangsúlyt fektetünk a prevencióra, hiszen ugye ha ég a ház, ugye, akkor vagy ég egy városban sok tűz, akkor az a kérdés, hogy több tűzoltóra van szükség, vagy pedig a tűznek a megelőzésére. Minél inkább abban hiszek, hogy a tűznek a megelőzése az fontosabb, mint a lángokat eloltani, és ez a tendencia, ez abszolút egyébként egy világtendencia, az egész longevity mozgalom, nevezzük mozgalomnak erre épül, hogy tudunk egészségesebben, jó minőségben tovább élni, és erre ma már szerencsére vannak olyan lehetőségek, hogy az ember szűrővizsgálatokkal, tudatos életmóddal, kevesebb evéssel, abszolút alkoholmentesen vagy minimálisra szorítva tegyen az egészségért, és ma már tudjuk, hogy mit kell tenni, ez is egy nagyon fontos dolog, és itt jönnek az adatok, hogy az nagyon sok vizsgálat és adat adat ma már meg tudja nekünk mutatni, hogy hány óra mozgás az, ami például valóban már megelőzés, tehát egy rizikócsökkentés jelent. Azt is tudjuk, hogyha például csak futunk, az kevesebbet ér, mint hogyha futunk és teniszezünk. Szóval ilyen szinten vannak már adatok jelenleg.
3: Még ez talán egy kiegészítés, és nekem tetszik ez a tűzoltós hasonlat, hogy valójában most nagyon nagy teher hárul a kórházakra. Tehát most gyakorlatilag egy nagyon kórházcentrikusan működik Magyarországon az egészségügy, és ugye ez gyakorlatilag a legdrágább ellátás is a kórházi ellátás. Minden más egyébként társadalmi szinten olcsóbban megoldható. Tehát ha úgy tetszik, lehet az egy kérdés, hogy tűzoltót akarunk, vagy pedig a tüzet akarjuk megelőzni, csak azt kell belátni, hogy valójában nem lesz tűzoltónk. Tehát míg a tüzet mindenki meg fogja tudni előzni, tűzoltónak nem lesz mindenki alkalmas. Tehát egy idő után a legjobb szándékok ellenére sem fogunk tudni annyi tűzoltót biztosítani, mint ami kell. Ezért abba kell bele mennünk, és ez az állami egészségügyi ellátórendszerre is igaz, hogy a prevenciónak, meg a megelőzésnek annak nem egy ilyen mellékes tevékenységnek kell lennie, hanem az egyik fő fókusznak. Erről nagyon régóta beszél egyébként az állami ellátórendszer, de ez egy shift kell, tehát tovább kell tolni a gondolkodást, mert még mindig ez a kórházcentrikusság van jelen, és mindig a betegséget akarjuk kezelni, nem pedig megelőzni akarjuk.
1: Azt gondolom, hogy népegészségügyi szinten egyébként erre ma már szintén nyugati példákat alapul véve megvannak azok a módszerek, hogy lehet motiválni a lakosságot, tehát teljesen egyértelműen ugye mindenkit valahol a pénz az, amivel tudunk motiválni, tehát ha például valaki bizonyítottan napi 10 000 lépést tesz, és úszik, és bérlete van, és nem tudom, akkor annak lehetne csökkenteni a biztosítását. Tehát ahol ez bevezetik, ott teljesen egyértelműen csökken az összköltsége az ellátórendszernek, hiszen a betegeket motiváljuk arra, hogy, vagy hát nem beteget, az embereket motiváljuk arra, hogy egészségesebben éljenek, többet mozogjanak, és hogyha ezt ráadásul még kiegészítjük laborvizsgálatokkal, ami mondjuk a cukrot, vércukrot tudjuk mérni, ami bizonyítja, hogy ő rizikócsoport vagy nem, akkor ezt el tudnánk alátámasztani azt, hogy miért csökkentjük bizonyos embereknek az egészségbiztosítási költségét, és miért növeljük olyan embereknek, akik ezeket a rizikókat nem csökkentik, hanem font, hogy növelik.
2: Azt hiszem, hogy erre kapcsolódik rá a műsor utolsó kérdése. Ha 5-10 év múlva visszatekintünk, mi lenne az a változás, amitől azt mondhatjuk, a digitalizáció valóban jobbá tette a magyar betegellátást?
1: Én azt gondolom, hogy az elmondottaknak körülbelül egy jelentős része 5 év alatt megvalósítható. Tehát például az EST-ből egy struktúrált, gyakorlatilag kész anyagot kap egy beteg, hogyha azt mondja, hogy most idegsebészként, idegsebészeti szempontból kérek egy összefoglalót laborokkal, képalkotókkal, mindennel. Az összes képalkotóm rendelkezésre áll. Adott esetben arról is már születik egy AI alapú elővélemény, hogy például egy tumor követése esetén nőtt az a tumor, vagy nem, amit a radiológusok is leírnak, de ezt is ki lehet nyerni a radiológiai véleményekből, és struktúrált formában lehet az orvos számára előkészíteni, csökkennek a várólisták, és talán ami legfontosabb, amiről az utolsó pontban beszéltünk, kevesebb halálozás van olyan betegségben, ami megelőzhető. Népegészségügyi szempontból ezt tartanám a legfontosabbnak, egyénre szabott szempontból pedig az előtte elmondottakat is rendkívül fontosnak tartom, hogy ilyen formán gyorsabb, hatékonyabb, jobb ellátást kaphasson.
3: Én kórházvezetői szempontból talán azt mondanám, hogy akkor mondhatjuk, hogy a digitalizáció valóban javította a magyar betegellátáson. Ha a beteg út átláthatóbb lett, ha kevesebb ember veszik el a rendszerben, ha az ellátás gyorsabban, szervezettebben és jobban személyre szabottan működik, tehát a valódi siker az nem önmagában a technológia, hanem akkor beszélhetünk sikről, hogyha ezt a beteg is, vagy az ember is érzi, hogy itt valami fajta előrelépés volt, vagy a korábbi évekhez képest ő egy más jellegű, vagy más minőségű, mondjuk úgy, hogy betegélményt kapott.
2: Köszönöm, hogy eljöttek hozzánk. A mai műsorunkban a digitális egészségügy ígéretéről és az adattal támogatott betegútról beszélgettünk. Vendégünk volt a stúdióban Molnár Galasz Zsolt, a Veszprémi Csolnoki Ferenc Kórház stratégiai igazgatója, illetve Encz László, a Mind Klinika igazgatója. A beszélgetésből többek között megtudhattuk, hogy a fizikális vizsgálatokra még mindig szükség van, de arra is kitértünk, hogy nagyon fontos lenne a digitalizációnál a folyamatok transzparensen tartása, de még arra is sort kerítettünk, hogy kiemeljük, hogy a mai magyar egészségügyi rendszerben egyfajta kórházcentrikusság figyelhető meg, amely meglehetősen költséges. Kedves hallgatóink, hasonló témákkal egy hét múlva jelentkezünk ismét, a gyártásvezető Szőlősi Éva és a hangmérnök Pór István nevében is köszönöm figyelmüket, a szerkesztő műsorvezetőt Pásztor Szabolcsot hallották, minden jót kívánok Önöknek!
4: Az elhangzott műsor termék megjelenítést tartalmazott. Krónika. Kossuth Rádió hírműsora.
5: 15 óra. Jó napot kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
6: Aláírta a köztársasági elnök az alaptörvény 16. módosítását. A kormányfői mandátum 8 éves felső korlátjáról hétfőn döntött az országgyűlés.
5: Jelzett turistautakra, köztük a kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett. Az egészségre rendkívül veszélyes azbesztel szennyezett kőszuszalék.
6: Fokozódik a kánikula és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak.
5: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Sólyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán.
6: A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek, így nincs szükség előzetes normakontrollra. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
5: Példátlan sebességgel napirendre tűzte az Alkotmánybíróság a köztársasági elnök alaptörvény értelmezési indítványát, közölte Mellétei Barna Márton.
6: A Tisza párt országgyűlési képviselője közösségi oldalán bejelentette, hogy a testület már hétfőn tárgyalni fogja a határozat tervezetét. A politikus abban bízik, hogy ez a gyorsaság annak szól, hogy az Alkotmánybíróság átlátta, nincs hatásköre az ügyre, és ezért visszautasítja az indítványt.
5: Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter.
6: Tar Zoltán közösségi oldalán közölte a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az érintett intézményekben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz.
5: A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
6: Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálta. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
7: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretnénk megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
5: A forgalmasabb budapesti közterületeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal.
6: A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenő időt a járművezetőknek. A BKK közölte, idén is lehetőséget biztosít arra, hogy hőségriadó esetén bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat.
5: Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tisztifőorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
6: A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyi felelős helyettes országos tisztifőorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
8: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban, 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
5: Magyarország fejlődését élelmiszer oldalról is segíteni kell, jelentette ki az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár a Magyar Sertéságazat nehéz helyzetéről tartott előadásában.
6: Búza László hozzátette, az értékesítési nehézségek átmenetiek, ezt az időszakot kell áthidaló megoldásként a forgalom növelésével megkönnyíteni. Közölte, amíg a nehézségek elmúlnak, mindenki lehet a belföldi sertéstartók támogatója, pusztán azzal, ha magyar sertéshúst vásárol.
9: Terveink szerint 2 hónap alatt a sertéspestis járvány végére érünk, és ezen dolgozunk, és eddig a kollégáink messze menőkig hozzák azokat az elvárásokat, amikről beszéltünk. 2 hónap alatt egy átlag magyar embernek 5 adag magyar sertéshúsból kellene többet tennie, hogy ki tudjuk segíteni a sertéstartó parasztembereket, a sertés feldolgozóipart és mindenkit, aki ebben van.
5: Jövő héten kezdődik és augusztus 20-áig tart a nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzés.
6: A NÉBIH ellenőrei kiemelten figyelnek a gyermektáborok konyháira, a bringás büfékre, a népszerű nyári élelmiszerekre, mint a grill, kolbászok és fagylaltok, valamint a rozéborokra is. A zöldség és gyümölcsforgalmazás területén is fokozott vizsgálatok várhatók, különös tekintettel a görögdínyére, a termelői piacokra és az útmenti alkalmi árusítóhelyekre.
5: Jelzett turistautakra, köztük a Kék túra egyes szakaszaira is kerülhetett az egészségre rendkívül veszélyes aszbeszttel szennyezett kőzuzalék, a Magyar Természetjáró Szövetség tájékoztatása szerint.
6: A potenciálisan érintett eddig nagyjából 35 kilométernyi útszakaszt a szövetség egy folyamatosan frissülő online térképen tette elérhetővé a kirándulók biztonsága érdekében. Szakértők szerint az egyszeri átsétálás nem jelent komoly kockázatot, de a felkavaródó por tartós belélegzése veszélyes, így a szövetség szükség esetén a turistautak nyomvonalának módosítását is mérlegeli. Hónapokkal ezelőtt derült ki, hogy ausztriai kőbányákból aszbeszt tartalmú kőzúzalék került Nyugat-Magyarország több településére és azok külterületére.
5: A nyári gyermekbalesetek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a BKK és a BRFK közös közlekedésbiztonsági kampányában.
6: A rendőrség 10 héten át tart ellenőrzést olyan fővárosi helyszíneken, ahol a megszokottnál több lehet a gyermek a vakáció alatt, mondta el Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főadója. Hangsúlyozta, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
10: Kisgyermeket, illetve kisházi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
5: Kigyulladt Ausztriában egy magyar rendszámú turistabusz, amelyen több mint 30 ember, köztük 27 magyar fiatal is utazott. Az égő buszról mindannyian sértetlenül leszálltak, közölte a Telex a helyi sajtóra hivatkozva.
6: A jármű Steyerországban az S6-os gyorsforgalmi úton haladt, amikor a motortérből füst és lángok csaptak fel. A sofőr azonnal megállt, hogy az utasok kiszállhassanak. Helyszíni jelentések szerint a buszon egy foci csapat utazott. A tűzoltók eloltották a lángokat, a fiatalokat pedig pótlóbusz szállította tovább.
4: Időjárás jelentés.
6: Fokozódik a kánikula, ma és holnap is sok napsütés várható, csak északkeleten és a nyugati-délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
5: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Seres Bea és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
4: Műsorajánlat.
11: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
12: 5-27%-ra ugorhat az áfa. Milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz?
11: SMS számunk 0630 9666. Telefonszámunk a 061-es és 30-as előhívóval 259-5200. Mit szól hozzá? Jó napot Magyarország 16 óra után a Kossuth Rádióban.
13: Kultúrkalandok a közmédia csatornáin. Ismerje meg a kiállítások titkos életét, és fedezze fel múzeumaink rejtett zugait. Élő bejelentkezések, helyszíni kapcsolások a Múzeumok Éjszakáján. Múzeumok Éjszakája 2026. Június 20-án egész nap a közmédia csatornáin.
4: A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Trendidők. A holnap hírei ma.
14: Köszöntöm a hallgatókat, Kumin Viktória vagyok, kezdődik a Trendidők. Mai témáink röviden. Egy manókkal teli mesterséges intelligencia, hogyan születnek az internet legkülönösebb AI történetei?
15: A mesterséges intelligencia algoritmusok nem gondolkoznak, nem értelmezik a szöveget, hanem tudják, hogy melyik szavak azok, amikre sok pont jár, amiket ők jutalomként érzékelnek, melyikek azok a szavak, amiket nem jutalmaznak annyira, és nyilván minél több jutalom jár egy adott kifejezésért, azt fogja használni, és így tud fellépni nagyon könnyen a hallucináció, vagy ezek a vicces szituációk is.
14: Egyetem és általános iskola együttműködése közös célokért fogott össze három soproni intézmény.
16: Ez egy nagyon fontos dolog lehet egy városban, egyrészt a fiatalok megtartásában, másodszorban az, hogy az óvodás kortól kezdve, hiszen az egyetem sportóvodai koncepcióval is rendelkezik, az óvodás kortól kezdve a felsőoktatásig végig tudjuk őket vezetni, azaz, hogy az életük részévé váljon a sport.
14: Gulyás kommunizmus gyomornézetből, ikonikus ételek és legendás vendéglátóhelyek nyomában.
17: Második világháború után nem sokkal jött létre az utasellátó, és minden állomási vendéglátóipari egységet, automatát, illetve a vonatoknak a büfékocsiját, ezt az utasellátónak az ételgyárából látták el, tehát az egységesítés, vagy az uniformizálás is egy meghatározó fogalom a szocializmusban.
4: Trendidők.
14: A mesterséges intelligencia világát nem csak technológiai újdonságok, hanem időnként egészen bizarr történetek is színesítik. Nemrég például futótűzként terjedt el egy hír, amely szerint egy új nyelvi modell különös vonzalmat mutatott a manók, koboldok és más mesebeli lények iránt. Bár a történet inkább az internetes kultúráról és a mémek működéséről árul el sokat, jól mutatja azt is, milyen gyorsan születnek és terjednek a mesterséges intelligenciához kapcsolódó legendák. A jelenségről Gyenes Lídia AI szakértővel beszélgetett Major Eszter Anna.
18: Kezdjük a legfontosabbal. Tényleg előfordulhat-e, hogy egy csúcs technológiás AI egyszer csak rákattan a manókra?
15: Tényleg előfordulhat, és ez történt pontosan a GPT 5.5-ös modelljénél is. Az OpenAI-nak gyakorlatilag szó szerint meg kellett tiltani, hogy a saját modellje manókról, vagy goblinokról, vagy ilyen lényekről beszéljen.
18: Mi történt tulajdonképpen? Tehát miért volt szükség erre a tiltásra?
15: Az történt, hogy hiába beszéltünk a új GPT modellel bármilyen témában, folyamatosan bekeverte a beszélgetésbe oda nem illő téma a goblinokat, a manókat, a törpöket, meg az ilyen kis apró lényeket. Különböző beállítási lehetőségei vannak most már ezeknek a GPT-knek. Lehet kérni, hogy humoros legyen, lehet kérni, hogy szakszerű legyen, és lehet kérni, hogy nördi legyen. És ez a nördi modell, vagy modul, ez egy olyan kockafejű AI-t hívelő a GPT-ből, aki mindenre egy ilyen fantazmagórikus, vagy egy ilyen képzeletbeli hasonlattal próbál élni. Ezt a modellt jutalmazási rendszerrel tanították, amikor ő kreatívan válaszolt, goblinos manó tanús hasonlatokkal, akkor ezért ő pontokat kapott, és berögzült neki ez a viselkedés. Ebből rengeteg tanítóadat készült, és ezeket a tanítóadatokat kapta meg a következő modell, és így az eltorzított tanítóbázis, amit nem emberek hoztak létre, hanem az előző AI modell, tele lett manókkal és mosómedvékkel, emiatt generált ilyen szövegeket az AI.
19: Ez tekinthető a hallucináció valamilyen fajtájának egyébként, Lídia?
15: Abszolút, ha nem megfelelőképpen tanítunk fel egy AI-t, mert valamilyen adat túlnyomó többségben reprezentálva van az adatbázisban, vagy valamilyen adatból kevesebb jut bele, akkor ugye a valószínűség számítás miatt a gyakran megjelenő adat lesz az, ami a válaszban visszaköszön. Ezek a mesterséges intelligencia algoritmusok nem gondolkoznak, nem értelmezik a szöveget, hanem tudják, hogy melyik szavak azok, amikre sok pont jár, amiket ők jutalomként érzékelnek, melyikek azok a szavak, amiket nem jutalmaznak annyira, és nyilván minél több jutalom jár egy adott kifejezésért, azt fogja használni, és így tud fellépni nagyon könnyen a halucináció, vagy ezek a vicces szituációk is.
19: Hogyha most ez történik, akkor mondjuk mi a garancia arra, hogy az AI képes két lábbal a földön maradni? Mi miben tudunk, akár felhasználók, akár szakértők, akár fejlesztők azért tenni, hogy mondjuk adott esetben egy ilyen dolog minél kevesebbszer forduljon elő, vagy ha előfordul, akkor minél kevesebb kárt okozzon.
15: Ez az igazi tanulsága egyébként az egész hírnek. Legtöbbet úgy tehetünk ezeknek a rendszereknek a pozitív irányba való eltolásáért, hogyha magukat a válaszokat ugye vagy lájkoljuk, vagy diszlájkoljuk, és ezekkel tudunk segíteni. Körültekintőnek kell lennünk, hogy mik azok a választípusok, amikre mi pontot adunk, amire mi jutalmazzuk a rendszert, és mik azok a hibák, amiket viszont szigorúan negatívan kell értékelnünk, mert az AI rendszerek kontrasztokból tanulnak, hogyha látják, hogy mi a hiba, attól tartózkodni fognak, ha látják, hogy mi a jutalom, a fele fognak húzni.
4: Trendidők.
14: A sikeres oktatás és tehetséggondozás gyakran nem egyetlen intézményen múlik, hanem az együttműködésen. Sopronban most a helyi egyetem annak sportegyesülete és egy általános iskola emelte új szintre kapcsolatát. A partnerség nem csak a sport létesítmények közös használatát teszi lehetővé, hanem a művészeti programok, valamint a pedagógus képzés számára is új lehetőségeket teremt. Az együttműködés céljairól és várható eredményeiről professzor dr. Fábián Attila, a Soproni Egyetem rektora beszélt.
16: Talán szokatlan az, hogy egy egyetem és egy általános iskola köt egymással együttműködési megállapodást, sokkal inkább szokott ez a középoktatás és a felsőoktatás között létrejönni. Mi azonban jó szomszédok vagyunk, olyan infrastruktúrával, amelyet, hogyha közösen használunk, akkor mindannyiunk előnyére válhat. A Hunyadinak van egy nagyon jó sportudvara, mi is gondolkodunk további sportudvar fejlesztésen. Ez ráadásul egy térben is található, illetve az egyetemnek van egy sportcsarnoka, ami a délelőtti órákban kevésbé kihasznált. Ezért úgy gondoltuk, hogy ezt az infrastruktúrát kezdjük el közösen használni.
20: Úgyhogy azért itt a SMAFSZ egy elég jelentős egyesületté nőtte ki magát az elmúlt években.
16: Így igaz, most már 31 szakosztállyal rendelkezünk, és több mint 3500 fiatal felnőtt sportol nálunk. Nagyon sokrétű a SMAFSZ-nak a tevékenysége, pár évvel ezelőtt mindössze 6 szakosztály volt. Kifejezetten csak az utánpótlás építést tekintjük feladatunknak. Ez egy nagyon fontos dolog lehet egy városban, egyrészt a fiatalok megtartásában, másodszorban az, hogy az óvodás kortól kezdve, hiszen az egyetem sport óvodai koncepcióval is rendelkezik, az óvodáskortól kezdve a felsőoktatásig végig tudjuk őket vezetni, azaz, hogy az életük részévé váljon a sport.
20: A Zöld Egyetem, ugye sokszor elhangzik ez a motto a Soproni Egyetemmel kapcsolatban, akár a Green Metric listájához, akár egyéb tevékenységeihez kapcsolódóan. Itt is összefűződik ez a szál a Hunyadi Általános Iskolával?
16: Hát természetesen mind a két intézménynek nagyon fontos a mai divatos szó a fenntarthatóság. Mi azt szeretnénk az általános iskolának nyújtani, hogy itt van egy csodálatos botanikus kertünk, 17 hektár, a biológia órákat jó időben meg lehet szabadtéren is tartani. Egészen más lesz a gyermekeknek a viszonya a természethez, hogyha maguk megnézhetik közelről, térben láthatják mindazt, amit egyébként egy tankönyv nem biztos, hogy jól vissza tud adni. Csodálatos gyűjteményeink vannak, közettani, gerinces állattani, madártani, növénytani, vadgazdálkodási, és ezekben azok a kiállított tárgyak, ami akár egy növény, akár egy állat, egészen közelről megnézhető, megfigyelhető. Persze ez nem kizáró más iskolák irányában, csak mi ezt most írásba foglaltuk és megerősítettük.
20: És akkor az oktatásról is, hiszen működik itt óvodapedagógia képzés, tanító képzés is, ami szintén egy összekötő kapocs lehet. Erre is épül ez az együttműködés?
16: Így igaz, hiszen az egyetemünk életében, de talán a város életében is nagyon jelentős lesz az, hogy 60 év után újraindul a tanítóképzés a városban. És ezek az iskolák, elsősorban most a Hunyadi iskola, a tanítóképzésnek a gyakorló helyévé vált. válnak, tehát a kis tanítónénik már egy jó iskolában, egy jó általános iskolában megismerhetik a szakmának minden csínyát, binyát, de ugyanúgy az óvodapedagógusok is, hiszen óvodával is rendelkezik a Hunyadi iskola. És hát azt gondolom, hogy a városban hála jó Istennek nagyon jó általános iskolák vannak még, ővelük is hasonló módon majd ezen a területen összekapcsolódunk.
4: Trendidők.
14: Mit tettek a magyarok a szocializmus évtizedeiben, és hova jártak, ha különleges ételekre vágytak? A korszak története nem csak politikai és társadalmi eseményeken keresztül mesélhető el, hanem az ételeken és a vendéglátás világán át. A nemrégiben megjelent Gasztrorégész a Gulyás kommunizmus konyhája című kötet a gulyás kommunizmus hétköznapjait idézi fel legendás éttermek, ikonikus termékek és mára eltűnt gasztronómiai emlékek segítségével. A szerzővel, Geri Ádám újságíróval és bloggerrel Ósda Erika beszélgetett.
17: Mondhatjuk, hogy abból főztek, ami rendelkezésre állt a szocialista blokkon belül, és sok mindent vettek át egymástól is a szocialista blokk országai, például a Túró Rudit, ezt mindenki magyar találmánynak gondolja, ehhez képest a Szovjetunióban már az 50-es években létezett. Második világháború után nem sokkal jött létre az utasellátó, és minden állomási vendéglátóipari egységet, automatát, illetve a vonatoknak a büfékocsiját, ezt az utasellátónak az ételgyárából látták el, tehát az egységesítés, vagy az uniformizálás is egy meghatározó fogalom a szocializmusban. Menzákat indítottak, nagyon sok üzemi konyha született, volt iskolatejprogram. Arra nagyon ügyeltek, hogy az adott keretek között mindenkinek jusson étel, és a mennyiség volt az elsődleges szempont, a minőség az ezután jött.
0: Hogyan nyomozta ki, kutatta ki egy-egy étel vagy ital vendéglátóipari egység vagy kifejezés történetét?
17: Soha nem vettem készpénznek, hogy amit ma tudunk vagy gondolunk az igaz, ezért az első lépés az mindig az volt, hogy az újság archívumban megnéztem korabeli cikkeket. Számomra akkor váltak izgalmassá, ha valami diszonancia jelent meg a mai tudásunk meg a korabeli újságcikkek között. Igyekeztem felkutatni még élő tanukat.
0: Mit derített fel az első kínai étteremről Budapesten?
17: Ez egy alulról jövő kezdeményezés volt, ez a Vörös Sárkány budapesti kínai étterem az Andrássy úton. Egy ex-válogatott jégkorongozó fejéből pattant ki. Ő egy sörkertben dolgozott akkor már, a profi pályafutása befejeztével, és tartott már ott tematikus esteket, és azt tapasztalta, hogy a kínai estekre a legnagyobb az érdeklődés, úgyhogy kijárta, hogy az Andrássy úton nyílhasson egy kínai étterem. Szinte darabokként szedték össze az étkészleteket, a bizományi áruvállalatnak a boltjaiból.
0: Kínai volt a szakács?
17: Egy ideig fogta a kezét egy kínai szakács a magyar szakácsnak, aki nem más volt, mint Bíró Lajos, aki mai napig aktív, és gyakorlatilag tényleg a 21. század egyik meghatározó magyar szakácsa.
0: Ádámnak a gulyás kommunizmus korszakából melyik a kedvenc étele?
17: A rántott az minden mennyiségben jöhet. Rántott májat nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy igen, le se tagadhatom, hogy a gyerekkorom, a szocializálódásom az a panír jegyében telt, és ez a mai napig kitart.
4: Trendidők.
14: Végezetül trendi hírek, érdekességek következnek. Kálmán Alida és Regényi Eszter összeállítását hallják.
21: Talajszennyezés kutatása. Új kutatási program indul a Hunren Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpontban a talajba kerülő mikroműanyagok és gyógyszermaradványok együttes hatásainak feltárására. A több mint 125 millió forintos támogatással megvalósuló projekt célja, hogy pontosabb képet adjon ezeknek a nehezen vizsgálható szennyező anyagoknak a környezeti viselkedéséről. A kutatók egy széles körben alkalmazható módszert fejlesztenek a talajban található mikroműanyagok kimutatására. Emellett azt is vizsgálják, miként befolyásolják ezek a részecskék a környezetbe került gyógyszerható anyagok sorsát. A madarak iránytűje. Először készítettek nagy felbontású agy térképet egy vándormadárról, a barát posszátáról, hogy jobban megértsék rendkívüli tájékozódási képességét. A kutatók 44 különálló agyterületet azonosítottak, köztük a látással, a navigációval és a döntéshozatallal összefüggő régiókat. A vizsgálat új bizonyítékot szolgáltat arra, hogy a madarak a föld mágneses terének érzékelését más információkkal együtt használják útvonaluk meghatározásához. Az elkészült nyílt hozzáférésű agyatlasz a jövőben más állatfajok idegtudományi kutatását is segítheti.
14: Ennyi volt mára. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Bence Andrea és a műsorvezető Kumin Viktória. Legközelebb hétfőn 15 óra 10 perckor jelentkezünk. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megrendelésére készítette az MTV a 2026-ban. Adásunk újra meghallgatható a media.click.hu oldalon. Az Édesanya nyelvünk című műsor következik. Viszont hallásra!
4: Az elhangzott műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Édesanya nyelv.

0: Jó napot kívánok, Bordi András vagyok. Szentes Gábor a következőket írta a szerkesztőségünknek. Mostanában elterjedt a lehet szó használata oly módon, hogy a lehet, hogy helyett egyszerűen csak a lehet szerepel. Ezt egy tiniszlengnek gondoltam, de mára általánossá vált. Például a lehet, hogy kikapunk helyett, azt mondják, lehet kikapunk. Mi erről a véleményük? Kérdezi a kedves hallgató. A választ Blankó Miklós nyelvésztől kapjuk. A riporter Takács Tibor.
1: Mit gondol arról, hogy a hallgató által hozott példához hasonlóan gyakran elmarad a hogy a mondatban?
2: Időnként, főleg a szóbeliségben kiesik a hogy ezekből a szerkezetekből, de ettől függetlenül is alárendelő mondatokat hozunk létre, hiszen nem szükséges a hogyot használni ahhoz, hogy megtörténjen az alárendelés. Azonban ezeknél a mondatoknál is elmondhatjuk, hogy az igényesebb nyelvhasználatban, a választékosságra törekedő nyelvhasználatban a lehet, hogy az lesz a jó választás, és írásban még inkább. Egyébként, hogyha írásban nem tesszük ki a hogyot, akkor is kell vesszük. Tennünk. Tehát, hogyha valaki azt írja, hogy lehet kikapunk, akkor azt kell írni, hogy lehet vessző kikapunk, hiszen megtörténik ott egy alárendelés. Attól függetlenül nem mondtuk ki azt, hogy hogy.
1: Badó Bence írta a következőket. Munkahelyemen egy visszatérő kérdés a néne szó. Én azt állítom, hogy ezzel a szóval tudjuk leírni az idősebb lánytestvért. Kolléganőm viszont váltig állítja, hogy az erre használatos szó a nővér. Kérem az állásfoglalásukat, hogy ebben a kis vitában melyikünknek van igaza, és hogy helyesen használom-e a néne szót.
2: Ahhoz, hogy megválaszoljuk ezt a kérdést, meg kell néznünk a néne és a nővér szavaknak a jelentését. Kezdjük a néne szóval, amelynek három jelentése van. Az egyik, az valóban az idősebb nőtestvért jelenti. Amikor egy fiatalabb testvér az idősebb testvérét emlegeti, akkor ezt a néne szót használhatta. Valójában azért ez nem igen szokás, nem igen találkozhatunk ezzel az alakkal, hiszen ez a néne, ez egy kissé népies, elauló félben lévő kifejezés. Na de van egy másik jelentése, a nagynéni, ebben a jelentésben is ritkán szoktuk ma már használni, illetve az idősebb nőnek megszólítására, ugye tulajdonképpen a néninek alakváltozataként is él. Ezt is kevésszer hallhatjuk már, azért inkább a néni forma él. Gondoljunk csak az Öreg néne őzikéje című mesére, amelyet Fazekas Anna írt. Mindannyian ismerjük, Mátra alján, falu szélén lakik az én öreg néném. Ebben a mesében is a néne szó szerepel, ami egy régies változata a ma élő néninek.
1: És akkor nézzük a nővér szónak a jelentését.
2: Az egyik, az az idősebb lánytestvér, azaz ebben a helyzetben a néne és a nővér szavaknak az első jelentése találkozik, aztán ugye az egészségügyben dolgozó ápolót is hívjuk nővérnek, illetve a szerzetes nőt, az apácákat is. Szóval az első jelentésben összeér a néne és a nővér, úgyhogy egy nagyon-nagyon szép alak ez, és öröm, amikor az ember találkozik ilyenekkel, de valóban nem mondhatjuk azt, hogy ez elterjedt, és azért ez a mindennapi nyelvhasználatban ebben az értelemben ott lenne.
1: Kinek van tehát igaza ebben a vitában?
2: Mind a kettőjüknek igaza van, használják bátran mind a két esetben akár a nővér, akár a néne változatot, és itt azért azt is hozzá kell tennünk, hogy ez ugye egy családi hagyomány, ez egy kicsit olyan, mint a becézés is. Az, hogy kit hogy hívnak egy családban, ki az, aki néni, ki az, aki néne, ki az, akinek különböző megszólítási formái vannak, az minden családban egyedi, és pont ez a szép benne. Egy családban előfordulhat, hogy a néne az a nővért jelenti a mindennapokban is, de azért a köznyelvben ez nem mondható el.
0: Várjuk helyesírással, nyelvhelyességgel kapcsolatos kérdéseiket. Levelezési címünk édesanyanyelvünk@mtva.hu. Nyelvművelő műsorunk a legközelebb hétfőn, ugyanebben az időpontban jelentkezünk. Tartsanak velünk akkor is! A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit Zrt. Megrendelésére készítette az MTVA 2026-ban. Az adás újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Most pedig a hírek következnek itt a Kossuth Rádióban.
3: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: 15:30 a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet. A fegyvernyugvás helyi idő szerint délután 4 órakor lép életbe. A megállapodás megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg hajnalban még légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban csaknem 20 életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sólyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek.

0: Sütés várható, csak északkeleten és a nyugati délnyugati határvidéken lehet némi eső. Kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Kalendárium. A műsorvezető Babuts Kriszta.
2: Június 20-án holnap lesz a Múzeumok Éjszakája országos programsorozata. Vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője és Deák Dóra, a Kossuth Rádió műsorvezetője. Hallhatunk a székesfehérvári Múzeumok Éjszakája programjairól. Emellett beszámolunk Sávolt Karolina a Mélység hangjai érintés című kiállításáról, valamint a 8. Óbudai Világzenei hétről is. Jó napot kívánok mindenkinek! A Kossuth Rádió kulturális magazinját, a kalendáriumot hallják. A mai szerkesztő Kovács Bernadett. Június 20-án szombaton ismét Múzeumok Éjszakája közel 3000 programmal Magyarország területén. A Kossuth Rádió is jelen lesz este 8 órától a fővárosban. A Petőfi Irodalmi Múzeumba kitelepült stúdióból követhetjük nyomon az országos eseményeket. A gasztronómia és a kulturális örökség kapcsolatát helyezi fókuszba az idei program. Így a mai stúdió vendégünk Jenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztály vezetője. Köszöntöm szeretettel.
3: Üdvözlöm.
2: És a Kossuth Rádió a Múzeumok Éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője, Deák Dóra. Szia, Dóri.
3: Szia.
2: Rengeteg helyszín, ugye, ahogy mondtam, 3000 programmal, színes a kínálat. A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vajon mivel készül, hiszen a gasztronómia most aztán igazán főszerepet kaphat.
3: Abszolút úgy értjük meg, hogy ez egy teli találat, hogy ez az ízekbe zárt történetek, ami az év központi témája. Ezt, hogyha magunk a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumnak lefordítjuk a sajátunkra, akkor ez arról szól, hogy az ételek, az italok, a receptek, a gasztronómia szokások ugyanúgy a kulturális örökségünknek a része, mint ahogy a tárgyak, az épületek vagy a műalkotások, és hogy az ízek mögött milyen emberi sorsok vannak, emlékek, helyi hagyományok és közösségi történetek rejtőznek, úgyhogy ez teljesen a mi múzeumunkra szabott alaptéma. 26 különböző programmal készül. Hozzánk nagyon sokszor jönnek gyerekek is, nekik az arcfestés, bábszínház, de ami különleges, hogy lesz felnőtt bábszínház és a kulturális programok között, ezen felül pedig szakmai programokkal rengetegével készültünk, az élő könyvtárakkal, az időszaki kiállításainkban, a Pesti Tőzsde világában és a Csemege kiállításban élő könyvtárakat fogunk rendezni, ahol szakemberek jönnek, és nem egy frontális vezetés lesz, hanem beszélgethetnek szakemberekkel a látogatók. Azon kívül gasztronómiai érdekességekkel várjuk a látogatókat, gulyással, rétessel, egyéb finomságokkal. A kiállításaink alapból is a gasztronómiai témákat ölelik fel, hiszen a fagyi világát, a kávé világát, a kereskedés, a vevőcsalogatás világáról fognak szólni, illetve a későbbi kiállításunknak a bevezetője, a Sen katonák kapcsán az ő hitelességükről, ezek a kis műanyag katonáknak a valóságáról beöltözött munkatársaink lesznek, akik a római korból vagy a 48-as vitézek közül jelenítik meg, gyakorlatilag promótálják majd a következő kiállításunkat.
2: A Petőfi Irodalmi Múzeum vajon miért lett a kihelyezett stúdió helyszíne a Kossuth Rádiónak, Dóri?
4: Este 8 óra és 10 óra között várjuk ugye majd a hallgatókat, illetve hát mondhatom azt, hogy a látogatókat is nagyon nyitottak vagyunk, hogyha valaki éppen a könyvtár résznél jár, akkor nyugodtan benézhet, hogy hogyan is készül egy rádiós műsor. A Petőfi Irodalmi Múzeum igazából visszatérő elem a Múzeumok Éjszakája programsorozatunkban. Azért az elmúlt években is mindig voltak onnan bejelentkezések a riporter kollégák által, és ott is ugye majd fogunk beszélgetni szakemberekkel, hogy egy kicsit közelebbről is megismerjük ezt az egész helyet. Ez egy izgalmas feladat, hogy most nem a stúdióban fogok ülni, hanem ott leszek terepen, és amióta mondjuk már így riporterként nem készítem a bejelentkezéseket, most megint

0: érezhetem, hogy tényleg ott vagyok a múzeumok éjszakáján.
1: A Petőfi Irodalmi Múzeum is gazdag kínálattal készült. Te már szemezgettél azokból, hogy mondjuk sajnos te esetleg nem tudsz majd lemenni, mert este 8-kor ott ülsz már a stúdióban, de előtte azért egy-két programra akár benézhetsz, vagy becsatlakozhatsz.
0: Délután ugye már koncertek is lesznek, úgyhogy pont azért választották a kollégák a könyvtárnak a stúdió helyszínt, hogyha kinyitjuk az ablakot, akkor egy kicsit a koncert is beszűrődjön, hogyha az ajtót kinyitjuk, akkor pedig a folyosón sétálókat is lehessen hallani. Szerintem hamarabb fogok oda menni, mint ahogy elkezdődik a műsor, és akkor azért szétnézek, hogy még egy kicsit talán titokba, hogy mi mindent láthatok. Hát ugye ott Petőfitől kezdve Arany Jánost is, Ady Endrének a történetét is, hozzákapcsolódó kiállításokat is megnézhetem, úgyhogy bízom benne, hogy lesz azért időm. Vagy még utána, este 10 óra után is.
1: És nemrégiben nyílt egy Nagy László kiállítás is, nyilván ott is lesznek különböző programok. Visszatérve a Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum program kínálatába, hát ez abszolút egy gazdag helyszín amúgy is, ha csak egyszerűen besétál az ember hétköznap és szétnéz ott, hogy mi van önöknél. Speciálisan mondjuk, hogy most a gasztronómiára koncentrálnak, holnap lehet valamit sütni, gyúrni, kipróbálni, önökkel közösen alkotni?
2: Igen, igen. Aki eljön hozzánk Óbudára, múzeumban általában sokáig ott szoktak maradni. Tehát nem csak egy-egy programra érkeznek, hanem elidőznek nálunk, mint egy jó vendéglátónál. És az egyik izgalmas programunk az, hogy mézes kalácsot lehet sütni. Arra kell figyelni a mi programjainknál, hogy viszonylag kis tereink vannak, úgyhogy időbe érkezzenek, mert ezek limitált létszámú foglalkozások, de 10-20 ember fér be sajnos csak egyszerre egy-egy rendezvényre, vagy egy-egy programra, tehát én arra buzdítok mindenkit, hogy időbe érkezzen, hogy valóban odaérjen arra, amire szeretne.
1: Kródi Gyula élt egykor ebben az épületben, ahol most a múzeum működik, tehát nyilván van Kródival kapcsolatos emlékkiállítás is. A Vendéglátóipari Múzeum számomra ez egy személyes vonal, egy nagyon nehéz helyszín, évekkel ezelőtt mi ott kezdtük, minden évben megyünk a családdal, van két lányom, és beprogramozzuk előre, hogy mit nézzünk meg. Az első helyszín ez volt, és már a következőt két órával későbbre terveztük, de nem szabadultunk a múzeumból, mert hogy megnéztünk egy tárlatvezetést, majd utána leültek az egyik helyre játszani, aztán egy totót töltöttek ki a másikon, majd kimentek a teraszra, ott valamit gyurmáztak, és utána még beálltunk a rétes sorba, tehát hogy borult a program, úgyhogy aki a Vendéglátóipari Múzeumban érkezik gyerekekkel, az számítson rá, hogy legalább 3-4 óra hosszát nyugodtan el lehet ott tölteni.
2: Ez ugyanannyira hízelgő is, amit mesélt. Számunkra az idén 26 különböző programmal várjuk azon a délutánon a látogatókat. Este pedig egy záróbulival, egy retro zenekar koncertjével lehet még elidőzni nálunk.
1: Térjünk vissza a Petőfi Irodalmi Múzeum kihelyezett stúdiójába. Ott ugyan lesznek események, de hát azt ígértük, hogy országos bejelentkezések várhatók, mivel hogy egy olyan rendezvényről van szó, ahol Magyarországon bárhol becsatlakozhatott bármilyen kiállítóhely múzeum.
0: Nagyon sok helyszínre fogunk kapcsolni a kollégák segítségével, például Debrecen, Szeged, Eger, Sopron, természetesen ugye az idejében a kiemelt helyszín, illetve Budapesten is több helyszínen ott lesznek a kollégák. Nagyon nehéz feladata van szerintem a szerkesztőnek, Barta Bernadettnek, hogy két órába belesűríteni nagyon sok helyszínt, olyan múzeumot, amelyek mondjuk még az elmúlt években nem nagyon kaptak lehetőséget, hogy a műsorban szerepeljenek, mert tényleg azért Magyarországon, hála az égnek, nagyon-nagyon sok helyre el tudunk menni, és a gasztronómia mellett azért figyeltünk arra is, hogy egy kicsit más területeket is megmutassunk, például Szegeden lesz Picasso ihlette, divat bemutató és lecsú, ami lehet, hogy a fiatalabb korosztályt érdekli. Aztán Budapesten japán teakóstolás, itt persze ez a gasztronómiának a része, de itt is valami más kultúrával megismerkedhetünk, vagy mondjuk Egerben a 17. századi fürdőkultúra az, amit egy kicsit bevonunk az estébe. Nagyon szeretik a kollégáink is ezeket a bejelentkezéseket, mert ugye sokszor felmerülhet a hallgatóban az, hogy hú, hát mi megint dolgozunk, és nem feltétlenül tudunk teljesen kikapcsolódni, de teljesen más a hangulata egy ilyen estének. Nagyon nagy nyüzsgés van, pezseg az egész város, és ezt azért mindannyian szeretjük.
1: A kihelyezett stúdió ugye a Petőfi Irodalmi Múzeumban lesz, ahol lesznek szintén Petőfi Arany, vagy akár Nagy László kiállításban tárlatvezetések is, amelyekre lehet külön regisztrálni, jelentkezni, és koncertek a kertben, a Károlyi kertben felállított színpadon. Mondtad, hogy szívesen látod a hallgatókat is akár, de hogy mondjuk szerinted be tudnak majd kapcsolódni? Tehát bekopogtathatnak azon az ajtón,
0: olyan
1: stúdió ajtón?
0: Olyan szempont szempontból szerintem teljes mértékben, hogy azért mindig, amikor valamilyen helyszínen vagyunk, így kíváncsiak vagyunk az emberek véleményére, hogy hogy tetszik az adott program, miért mondjuk idejöttek, hogy tervezik az estéjüket. Ez mindig a riporter kollégák is meg szokták kérdezni a civilektől, úgyhogy azt gondolom, hogy nyitottak vagyunk erre, hogyha valaki ott szívesen megoszt valami történetet, hogy mondjuk mit látott, mi az, ami nagyon érdekes volt számára, akkor ezt szívesen meghallgatjuk.
1: A Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum holnap este mikor zárja be a kapuit? Meddig maradnak ott a munkatársak? Meddig lehet egyáltalán becsatlakozni akár a retrobuliba?
2: Hajnal 2-ig várjuk a látogatókat. Igazából még az utolsó programunk 11 óráig tart az utolsó retrobuli, és utána még a látogatók szabadon megtekinthetik a kiállításokat, és ott leszünk, és várjuk őket szeretettel.
1: Holnap reggel 9-kor lesz a hivatalos megnyitó a rendezvénynek, egy különleges helyszínen, a jelenleg felújításra váró bezárt iparművészeti múzeum épületében. Ott lesz egyébként Mautner Zsófi gasztronómiai szakíró, aki a múzeumok éjszakája nagykövete. Holnap tehát egész napos programok lesznek, este 8 és 10 között pedig bekapcsolódik a Kossuth Rádió stábja is a Petőfi Irodalmi Múzeumból a múzeumok éjszakájába. Vendégem volt a stúdióban Nyenei Gabriella, az MNMKK Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum gyűjteményi osztályvezetője és a Kossuth Rádió a múzeumok éjszakáján kiterepülő stúdiójának műsorvezetője Deák Dóra. Köszönöm szépen, hogy itt voltak, itt voltál velem.
0: Köszönjük szépen.

0: közmédiában nem csak a Kossuth Rádió, hanem az M5 kulturális csatorna is beszámol a 24. múzeumok éjszakájának programjairól. A részletekről Török Rakóczki Emőke kiemelt szerkesztőt, a múzeumok éjszakája felelős szerkesztőjét hallják.
1: Kiemelt médiapartnerként az M5 kulturális csatorna arcai és persze nézői idén is belekóstolhatnak az egésznapos program forgatagba a múzeumok éjszakáján. Mivel a rendezvény fókuszában idén a gasztronómia áll, mi is olyan programok közül szemezgettünk, amelyeken megtudhatjuk, hogyan is válhat az íz kollektív emlékké és élményé, például az irodalomban, a képzőművészetben vagy a tudományban, és hogy hogyan lesz az ételnek lelke. Június 20-án az ország több pontjáról jelentkezünk. Ezek egyike a rendezvény kiemelt helyszíne Sopron. A Hűség városában gasztrotörténeteket hallhatunk majd a Soproni Múzeum munkatársaitól. A Lenkvillában pedig egy asztalnál ülhetünk a kékfrankos szőlőfajtával és a kockás abroszokkal. Budapesten, a Rád György villában az ehető és gyógyító virágok világából kapunk majd ízelítőt, Debrecenben pedig Szabó Magda író valódi és képzeletbeli családi emlékeit elevenítjük fel, beleértve az ételtörténeteket is. A megszokott kiállítóterek új arcukat mutatják ezen a napon. A látogatók olyan helyekre is bepillanthatnak, amelyek máskor rejtve maradnak a nagy közönség előtt. Érdemes tehát velünk tartani, kövessék utunkat az M5 csatornán június 20-án, és figyeljék a Facebook oldalunkat is, ahol élőben követhetik a kulináris és kulturális körkép megállóit.
0: A múzeumok éjszakáján Székesfehérvár belvárosának terei, múzeumai kiállítóhelyei és történelmi épületei is megtelnek fénnyel, zenével, történetekkel és izgalmas felfedeznivalókkal. 22 helyszínen közel 100 program várja az érdeklődőket. Benkő Andrea ajánlója következik.
2: A Szent István Király Múzeum 22 izgalmas programot kínál szombaton. Az egyik például egy történelmi kóstoló, a Koronázó Bazilika Nemzeti Emlékei Látogató Központban, amely Árpádházi Boldog Erzsébet, az utolsó árpádházi hercegnő történetét meséli el, mondja Agócs Nándor, a múzeum tudományos titkára.
3: Kölcsön kaptunk a Svájcból egy olyan szarkofágot, amely az Árpád dinasztiához kapcsolható. Töszi Erzsébet szarkofágjának a fedele az, ami a Szent István Király Múzeumban vendégeskedik. Annak ellenére, hogy ő az Árpádokhoz ugye kapcsolódik, hiszen az utolsó élő leányági leszármazotta volt az Árpád dinasztiának, emiatt is szorosan kötődik ugye Fehérvárhoz, ugyan ő nem itt hunyt el, hanem a Svájcban, ezért ez tényleg egy ritka állam, hogy a svájci államtól megkaptuk ezt a bizonyos darabot.
2: Úgy emlegette, hogy Tösszi Erzsébet, ugye Boldog Erzsébetként ismerjük mi, Árpádházi Boldog Erzsébetként, a Tösz az a település.
3: Így van, tehát ugye, hogy ott volt ez a bizonyos zárda, ahol ő befejezte végül az életét. Nagyon sokaknak nem feltétlenül ismerős az ő neve, és pontosan ez a program is ezt a hézagot szeretné betölteni, ezért is egyfajta kóstoló, hogy ebbe a történelmi időszakba belekóstolhatnak az érdeklődők, és sokkal többet megtudhatnak az Árpádok utolsó évtizedeiről, magának, Erzsébetnek az életútjáról. Értem, hogyha valaki kíváncsi erre, hogy miként is alakult, és alakulhatott volna akár a magyar trón sorsa, a harmadik András halálát követően, akkor várja az érdeklődőket.
2: Meséljen egy pár dolgot, néhány titkát ennek a fedlapnak.
3: Ezek az emlékek azért elég súlyosak, tehát ugye ennek az ide szállítása sem volt egy egyszerű történet. Valószínűleg megint csak kevesen tudják, hogy az Árpádok korából az, amit mi Árpád sávként is emlegetünk, ami az áflókon megjelenik, jobbára későbbi ábrázolásokból ismertek. És ugye elképesztő módon az egyetlen árpádkori záflók, amelyeken ugye ez ténylegesen ugye feltűnik, azok mind ma Svájcban megtekinthetőek, és éppenséggel szintén Tösszi Erzsébetnek köszönhetően kerültek oda. Viszont ugye nem csak itt láthatóak ezek a bizonyos szimbólumok, hanem magán a szarkofág fedélen is. Sajnálatos módon magát a sírt annak idején elpusztították, így a szarkofágból is csak a fedele maradt meg, de még így is azért valamennyire szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hogy a múltnak ez a kis darabkája legalább megőrződött számunkra. Tényleg ez egy ritka alkalom, hogy egyáltalán ugye ez Magyarországon, ráadásul éppenséggel Fehérváron tekinthető meg.
2: A múzeum Totus Tuus II. János Pál pápa emberi oldalát bemutató kiállítása is biztos sokakat fog vonzani, ahogy a Ramkertbe szervezett interaktív játék is, amely Mátyás király és Beatrix királynő esküvői lakomájára épül. A Herdethét Játékmúzeum tovább műsorral. Vitéz László angliai útjával csábít. Az Egyházmegyei Múzeum Fényre írt titkok címmel rendez kézműves foglalkozást és tárlatvezetéseket fúvós zenekari örömzenéléssel. Az Alumíniumipari Múzeumban a kerékpáros világítás fejlődés történetével is megismerkedhetünk, míg Kovács Jenő Óra Múzeuma gyermekprogramjai mellé Verkli muzsikát is biztosít majd. Ismét lesz városházi séta is a polgármesterrel, és repülés történeti bemutató az Albatrosz Repülőegyesület jóvoltából. A számtalan koncert, előadás, tárlatvezetés után, aki a városház térre kanyarodik, még veterán autókkal is találkozhat.
0: Székesfehérvár múzeumai kiállítóhelyei is csatlakoztak tehát a múzeumok éjszakájához, a holnap esti programokról szólt Benkő Andrea összeállítása.
4: Kalendárium. A műsorvezető Babuch Krista.
0: Bár a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Ház nem csatlakozott a múzeumok éjszakájához, Sávolt Karolina képei így is figyelemre méltóak. A Mélység hangjai Érintés című tárlat, a 16 éves művész negyedik kiállítása, amely ezúttal a környezetvédelem, a fenntarthatóság, az ember és természet együttérése témáját dolgozza fel. Kovács Bernadettet, a művész, Sávolt Karolina vezette körbe a kiállítás megnyitó után.
5: Nem csak látványosak, szépek, hanem hatalmasak is. Egyébként azt hiszem az Origónál állunk most, tehát ez a főkép, a kiállítás főképe.
6: Igen, ez a festmény, a Mélység hangjai című festményem, ez a kiállítás címadó festményem, és ez 2 méteres, minden évben festek egy ilyen 2 méter nagyságú festményt.
5: Hát ha azt mondjuk, hogy mélység, akkor azt hiszem nagyon sokan valóban a tengerre, az óceánra, a felszín alatti élővilágra gondolunk. Ez a kép, ez valóban a mélységet ábrázolja. 200 tengeri élőlényt festettél meg erre a képre?
6: Igen, több mint 200 tengeri állat van ezen a festményen, és nagyon fontos számomra nem is csak az, hogy csak a mélység hangjai, vagy csak az égi hangok, hiszen minden festménynek egy más tematikája van. Van, amikor trópusi állatokat festek meg, van, amikor az eget, van, amikor a mélységet, vagy a földet, és az a célom ezzel az egész tárlattal, az idei kiállításommal az univerzumunkat, tudjam így összes ábrázolni, és annak a végtelenségét és annak a szépségét.
5: Igen, azért, hogyha itt körbenézünk, akkor kerestem mindenben a mélységet, mármint hogy a vizet, a víz alatt élő világot, azért nem mindenhol jelenik meg. De az állat és a természetnek a szeretete, az viszont középpontban van.
6: Igen, nem mindenhol jelenik meg a víz, mint motívum, de ez is fontos számomra, úgyhogy nagyon sok ilyen kedvenc motívumom, szimbólumaim vannak, állataim, úgyhogy igen, van olyan, amikor az eget ábrázolom, van, amikor a földet, a vizeket, és ez így összességében ez a tárlat a világunk, a környezetünket és ennek a szépségét mutatja be.
5: Mert hogy ezt mondtad a kiállítás megnyitón, hogy ennek a tematikája, ennek a kiállításnak most a tematikája, leegyszerűsítve mondhatjuk, hogy a környezetvédelem, a fenntarthatóság. Ez egy nagyon fontos, és hát ha szabad így fogalmaznom, egy nagyon trendi téma manapság.
6: Igen, én is ezt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos téma, és sokat is emlegeti, és a mai generációnak, a fiataloknak az a feladatjuk, hogy észrevegyük a szépséget a környezetünkben, és ezért használok ilyen sok színességet, és kicsit eltúlzom a motívumokat, sok-sok motívumot festek meg, hogy felhívjam a figyelmet a környezetünk szépségére, és a fenntarthatóságra, a környezet, természetvédelem és állatvédelemre, és ez nagyon fontos üzenet az idei kiállításnak is.
5: Jó, hogy említed a színeket, mert hogyha azt mondjuk, hogy környezetvédelem, fenntarthatóság, akkor gondolhatnánk egy sokkal zordabb, sokkal komorabb színvilágra, hiszen ugye ez most mondhatjuk talán, hogy válságban van, és egy nagy felkiáltójá van ennél a témánál, hogyha a hóemberiség, azért bajban vagyunk. Ehhez képest viszont belép az ember a térbe, a kiállító helyre, és olyan színkavalkát fogadja, olyan öröm, olyan jó kedv a színek által, ami nem biztos, hogy elsőre eszébe jut.
6: Nekem a pozitivitás az nagyon fontos, hogy a felgyorsult világunkban maradjunk pozitívak, és én is mindig erre törekszem, és ezért használom ezt a sok színességet, sok pozitivitás, az aranyat, és a sok-sok állatkát, hogy az életünk szépségét, és a sok-sok jót, ami az életünkben van, azt kiemeljem. Szóval sokan nem veszik észre a jót.
0: Megnyílt a mindössze 16 éves művész Sávolt Karolina Mélység hangjai Érintés című új kiállítása a budapesti Bodó Galéria és Aukciós Házban, amelynek fő témája a fenntarthatóság és a környezetvédelem.

0: voltak.
1: Június 22-én hétfőn kezdődik a 8. Óbudai Világzenei Hét a Kobuci kertben, a fővárosban. A Transglobal Underground egykori énekesnője, a világhírű Natasha Atlas, a Budapest Klezmerben és a Budapest Bár, Ferenci György, a Csángáló vagy éppen a Tokos zenekar. Csak néhány név abból a több mint fél száz művészt felvonultató kínálatból, amely a magyar népzenei, a balkáni, a mediterrán és a közel-keleti zenei tradíciók kavalkádjának metszetét mutatja be. Koncertek, táncház, világzenei, kertmozi és kerekasztal beszélgetések is várják a nagy érdeműt. Veres Emese Gyöngyvér a 8. Óbudai Világzenei Hétről Nagy Krisztián szervezőt kérdezte.
2: Az idei világzenei hét egy kertmozival nyit. Általában próbáljuk megtalálni azokat a médiumokat, azokat a formátumokat, amik a világzene szerelmeseit meg tudják szólítani. Szomjas György kiváló dokumentumfilmje, ami nett is annyiról készül, kiváló kalotaszegi prímásról. Ezeknek az estéknek mindig van egy pici kobucis milliója, hangulata, ahol a nagyon elkötelezett rajongók a nagyon gurmé tapasztalatokért és a nyelvi zenei minőségért ilyenkor akár egy dokumentumfilmet is szívesen megnéznek. Nett is annyi, azt gondolom, hogy az autentikus népzenek kedvelőinek egy nagyon ismerős név, egy olyan élettörténet, egy olyan közérzet és egy olyan zenei ősforrás, amit Szomjas György és Halmos Béla közös dokumentumfilmjel nagyszerűen közvetít. Ezzel rúgjuk be úgymond a fesztivál ajtaját, és fordulunk rá az egész hetes világzenei kavalkádra.
3: Ez már rögtön azt is jelzi, hogy népzenéből sem lesz hiány.
2: Így van, benne van a tiszta népzene és a világzene felé vezető út, és onnan vissza a népzenéhez számunkra máig egy ízlésformáló erővel bír. Emiatt is kiemelt jelentőségű számunkra az, hogy a népzene megjelenjen a kínálatunkban a fesztiválon is.
3: E tekintetben akkor meg sem lepődhetünk, hogyha a Budapest Klezmer Banddel Fekete Lászlót is hallhatjuk fellépni, akit talán nagyon sokan a Dohány utcai zsinagógából ismerhetnek, mint annak kántorát.
2: Ez számunkra is egy nagy újdonság és nagy megtiszteltetés, hogy a zsinagóga főkántora is ellátogat erre a színpadra. Ugye az idei fesztiválnak a különlegessége, hogy olyan featuringeket, kollaborációkat kerestünk, amikor nem egyszerűen csak egymás mellett jelennek meg a különböző zenei világok, a különböző kultúráknak a zenei képviseletei, hanem közösen is csinálnak valamit, és szerencsére a Budapest Bár és a Budapest Klezmer Band között van egy különleges együttműködés, ami nagyon ritkán hallható, és a legnagyobb örömünkre most a Kobuci színpadán ez megszólal, és az este különlegessége az, hogy még a főkántor is részt vesz ebben a kavalkádban, amit a kétféle zenei világ, a kávéházi cigányzene és a mindenféle autentikus klezmer műfaja tud együtt megmutatni és együtt rezonáltatni a közönséggel.
3: Milyen műfajok kapcsolódnak még így össze, hogyha ilyen különleges párokat kerestek?
2: Az egyik, amit mindenképpen, ha szabad a közönség felé kiemelnünk, amint említettem, a világzene mindig egy nehéz műfaj. Egy picit azt érezzük, hogy évről évre, talán évtizedről évtizedre peremvidékre szorul, és pont emiatt az idén terveztünk egy világzenei nyílt napot is, 22-én, kedden, ahol kimondottan azt a két egymástól látszólag távoli világot, ami a rock, a modern individualista kifejezésformák és az autentikus népzenének a formái közötti találkozásokat kívánja előtérbe állítani. Kiváló barátunk Nové Soma és ifjú Csóri Sándor egy különleges duóval lép színpadra. Somának a nagy zenekara a Mordály, szintén a folk és a modern alakzatok közötti hidakra esküszik. Történetileg is érdekes, ha Sebő nevét vagy az Illés nevét említem, a 70-es években azért léteztek ezek a hibrideket fölvonultató nagyon szép, fura zenei világok. A Mordály a legérdekesebb kortárs fordítója, szóval a világzenei nyílt napunk kedden ezt a két világot mutatja majd be a közönségnek. Natasha Atlas, muszáj elmondanom, ő az, aki a mediterrán, keleti világok és a nyugati modern zene közötti nagy közvetítés egyik végbevívője. A világzene szerelmeseinek szerintem a Transglobal Undergroundnak a neve azért sokat mond. Az ő énekesnője volt Natasha Atlas, aki most egy Sammy Bisai nevű kiváló jazzmuzsikussal közösen lép színpadra. Ez is egy mélyebb kollaboráció, ami az arab zenei világokat és a jazznek, az elektropopnak a világait ötvözi. Csütörtökön este azt gondolom, hogy talán a fesztivál egyik legerősebb produkciója lesz.
3: Ha pedig az utolsó napot nézzük, akkor a helyszín átalakul majd egy igazi nagy táncházzá.
1: Június 22-e és 27-e között rendezik meg tehát a 8. Óbudai Világzenei Hetet a Kopoci Kertben a fővárosban. És gitárdallamokkal búcsúzunk, hiszen holnap kezdődik az egy héten át tartó 20. Balatonfüredi Nemzetközi Gitárfesztivál. Fellép majd a horvát virtuóz Zorán Gyukics, a japán Kanahi Yamashita, valamint a fiatal magyar tehetség Csonka Levente is. És nem maradt más hátra, mint hogy elbúcsúzzam a hallgatóktól, hiszen a kalendárium véget ért. A hangmérnök Hajósi Bence volt, a szerkesztő Kovács Bernadett. Babuts Krisztát hallották.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 16 óra. Jó napot kívánunk. A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
2: Aláírta a köztársaság elnök az alaptörvény 16. módosítását. A kormányfői mandátum 8 éves felső korlátjáról hétfőn döntött az országgyűlés.
1: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
2: Fokozódik a kánikula és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak.
1: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán.
2: A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek, így nincs szükség előzetes normakontrollra. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg a miniszterelnök az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
1: Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton.
2: A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex közben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. A lap szerint a bírák egy része azért lépett vissza, mert az indítvány az alkotmánybíróságot a saját hatásköri korlátain túlra vinné.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet.
2: A Lanner Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket.
1: 140 ezer diák és 7000 tanár vett részt az idei digitális témahéten. A digitális eszközökkel támogatott projektoktatás legnagyobb hazai esemény sorozatához ezúttal csaknem 1000 közoktatási és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl.
2: Csapody Csaba, közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszter, biztosa a pályázat díjátadóján. Arról beszélt, a digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás.
3: Ezek az elismerések nem csak az elmúlt hónapok munkáját díjazzák, hanem üzenetet is hordoznak. Azt, hogy a jó ötletek, a szakmai bátorság és a diákokért végzett elkötelezett munka látható, értékes és követendő. Kívánom, hogy a ma bemutatott projektek minél több intézmény számára adjanak inspirációt, és hogy a digitális témahét közössége továbbra is a magyar oktatás egyik legfontosabb innovációs műhelye maradjon.
1: Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
2: Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak, megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekeres volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat, és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
4: Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-át.
1: A nyári gyermekbalesetek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a BKK és a BRFK közös közlekedés biztonsági kampányában.
2: A rendőrség 10 héten át tart ellenőrzést olyan fővárosi helyszíneken, ahol a megszokottnál több lehet a gyermek a vakáció alatt, mondta el Sós Zoltán, a BRFK közlekedés rendészeti főosztályának kiemelt fő előadója. Hangsúlyozta, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
5: Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
1: A forgalmasabb budapesti közterületeken 300-500 méterenként érhetők el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal.
2: A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenő időt a járművezetőknek. A BKK közölte, idén is lehetőséget biztosít arra, hogy hőségriadó esetén bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat.
1: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen.
2: A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr Újfalú, Győr Zámoly, Győr Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr Ladamér polgármestere.
6: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járdahűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
1: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
2: Weigl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot, a kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
7: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántozérnek és Tihanyrérnek is a teljes körű felújítása.
1: Illegális cigarettagyártással és kereskedelemmel foglalkozó bűnszervezete csapott le a NAV összehangolt akcióban szlovák nyomozókkal.
2: Az alapanyagraktár Szlovákiában, a gyár Magyarországon működött. Az elkövetőket a hamis áru értékesítése közben fogták el. A rajtaütésnél a hatóságok jelentős értékű vagyont foglaltak le, összesen 1 milliárd forint értékben.
0: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán baleset nehezíti az előrejutást. Óbarok térségében az átterelt belső sávban 4 autó ütközött. A sérült járműveket ki lehet kerülni, de így is 10 kilométeres a torlódás. A baleset miatt a Hegyeshalom felé vezető oldalon is lezárták a belső sávot, ott is 5 kilométeren akadozik az előrejutás. Az M3-as autópályán a Vásárosnamény felé vezető oldalon Bag térségében is baleset történt. A 44-es kilométernél a forgalmat megállították. A torlódás már 7-8 kilométeres. A nézelődők miatt az ellenkező irányban is több kilométeren arra szólnak az autók. Az M7-es autópályán a Balaton irányába elindult a nyaralni készülők első hulláma, ezért Török Bálint és Martonvásár között szakaszosan torlódik a kocsisor. Számoljanak hosszabb menetidővel.
1: Fővárosi információkkal folytatjuk.
8: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten tart a helyszínelés az Árpád hídon Pestre a Szentlélek térnél. Csak egy sáv járható, ezért lépésben halad a forgalom a Vörösvári úton és a Pacsirta mező utcában is a híd felé. Az 1-es és az 1A villamos helyett a Bécsi út, Vörösvári út és a Göncárpád városközpont között pótlóbusz közlekedik. Baleset nehezíti meg a közlekedést a Pesti úton is a Csaba útnál, a Gyömrői úton az Újhegyi út közelében, illetve az Üllői út 18. kerületi szakaszán a Tinódi utcánál. Kovács Botond, BKK Info.
0: MÁV Info.
9: Délután a Veresegyházi S71-es és G71-es vonatoknál járműhiba miatt 10-30 perces késésekre, illetve kimaradó járatokra kell számítani. A ceglédi vonalon szombaton karbantartás kezdődik, ami miatt a nyár végéig jelentős menetrendi változások lépnek életbe, ez érinti a Szegedre, Debrecenbe utazókat is. A munkálatok első ütemében június 20-ától 4 héten át a Nyírség Intercity fővárosi végállomása a nyugatiból a keletibe kerül át. Utazás előtt érdemes tájékozódni a mavcsoport.hu per 100 a weboldalon. Váci Viktor, MÁV Inform.
0: Időjárás jelentés.
10: Jó napot kívánok! A gomoly felhők estétől fokozatosan feloszlanak, nagyrészt kiderül az ég, legfeljebb időszakosan érkezhet némi felhőzet. Szombaton is sok napsütés várható a fátyol és képződő gomoly felhők mellett, utóbbiakból helyenként előfordulhat zápor, zivatar, nagyobb eséllyel északkeleten és a középső ország részben. A zivatarokat holnap erős, akár viharos széllökések is kísérhetik. A minimum általában 13 és 19, a szombati csúcsérték 31 és 36 fok között alakul. Mráz Anna, Hungaromet.
1: Ez volt a Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Ceglédi Edit és Bőti Attila. Viszont hallásra!
0: Műsor ajánlott.
11: A Tisza és az Agyva találkozásánál fekvő egykori Végvár története, interaktív kalandozás a Szolnoki Vár helyén álló látogatóközpontban. Horgászkalandok, romantikus csónaktúra, természetjárás két keréken és a Tisza virágzás lenyűgöző természeti csodája. Néptáncfelvonulás, vásári bábjáték, kézműves bemutatók, élmények a Szőke Tisza partján. Halászlé, harcsapörkölt, halkolbász, sült hal, szálkamentes élmények a tányéron. Szolnok természeti, kulturális és gasztronómiai kincsei.
12: Országjáró szombat délelőtt 10 órától a Kossuth Rádióban.
13: A Rádiókabaré sztárvendége ezen a héten Kis Endi.
14: 5. emeleten laktam, de nem vettem észre, hogy 4. szállok ki. Rossz lakásba mentem be, de ugyanúgy nézett ki, mint az enyém. És lefeküdtem egy kanapira, hogy végre megpihenek a többnapos buliból. Viszont egy férfi jött, hogy mit keres a rendi itt. Ismertük egymást, mert szomszédok voltunk, de én nagyon zavarba jöttem. Aztán írtunk egyet, és megúsztam.
13: A házigazda Aradi Tibor. Humor nélkül lehet, de érdemes.
12: Rádió Kabaré. Szombaton 13 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
12: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
15: 4:05 lesz 2 perc múlva, gondolkodjunk együtt ma is, nézzünk az események, a döntések és a hírek mögé, és elemezzük ki azokat részletesen, hogy tiszta képet kapjunk a valóságról. Ehhez érvekre és ellenérvekre egyaránt szükség van, derüljön ki ezekből minél több a következő majdnem másfél órában. Mai első kérdésünkben arra vagyunk kíváncsiak, hogy 5-27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz? A hallgatói hozzászólások kezelésével kapcsolatos jogi iránymutatást megtalálják a mediaclick.hu oldalon. A telefonszámunk 061-759-5200, az SMS számunk pedig 0630-9666. A mai műsor szerkesztője Gödöllei Anna. Mielőtt rátérünk az előttünk álló időszakra, kicsit beszéljünk a jelenről. Az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője adott interjút korábban a Jó reggelt Magyarország műsorában arról, hogy az MNB adatai szerint 2025 második felében több mint 10%-kal drágultak az ingatlanok. Mi a véleményük erről? Mielőtt hallgatóinkat és szakértő vendégünket kérdezném, hallgassuk meg Csete Beát, a riportját, aki Balogh László kérdezte, tehát a Jó reggelt Magyarország egyik korábbi adásában.
16: A lakásárak hosszú távon vizsgálva mindig emelkednek, tehát igazából ez elkerülhetetlen egyébként Budapest és a nagyvárosok tekintetében is, és a kisebb településeken is, de valóban a kisebb városokban, és adott esetben a községekben nagyobb mozgástér van az emelkedésre, mint a nagyvárosokban, ahol már mondjuk úgy, hogy elérték a fizetőképességük felső határát a vásárlók, hiszen Budapesten is az eladó lakásoknak az átlagos négyzetméter az ilyen 99 millió forint. Tehát most már azt mondhatjuk, hogy egy fővárosi lakás vásárlás egy nagyságrendileg egy 100 millió forintos beruházás, és ez mondjuk 5-10 évvel ezelőtt még abszolút egy ilyen luxus kategóriájú ingatlannak felelt volna meg. A kisebb településeken viszont azzal, hogy élénkebb marad a piac, adott esetben több adásvétel is történik, mint a korábbi időszakban, és nagyobb tempóban emelkednek az árak. Ennek van egy nagyon érdekes következménye, mert hogy közelednek a lakásárak, felzárkóznak a nagyobb településekéhez, és hogyha figyelembe veszük azt is, hogy 10 emberből 9 saját tulajdonú lakásban lakik, akkor ez bizonyos szempontból vagyoni különbségek csökkenéséhez is hozzájárul.
17: Meddig tartható fenn ön szerint? Éppen azért, mert folyamatos az áremelkedés ugye az ingatlan piacon, meddig tartható fenn a 1,5 millió forintos négyzetméter ár?
16: Szerintem ez fenntartható abból a szempontból, hogy ez mind a használt, mind pedig az új lakások piacán a fővárosban nem jelent korlátozó kitétel. Tehát gyakorlatilag 1,5 millió forintot az otthonstart hitel nélkül és azzal együtt sem szívesen, vagy ennél drágább összeget, ennél magasabb összeget, ennél négyzetméter korlát nélkül sem fizetnének ki a vevők. És ami nagyon érdekes, hogy a 1,5 millió forintos négyzetméter árkorlát még az új lakásépítőknek, tehát a fejlesztőknek is perspektívát jelent, mert a csőben van 10-15 ezer lakásépítése a fővárosban, hosszú időre elnyújtva, de azért ez jelzésértékű, hogy lehet ilyen árszinteken is lakásokat építeni.
0: Telefonszámunk a 061 és 30-as előhívóval 759-52-00.
15: December 31-én jár le az új építésű ingatlanokra vonatkozó kedvezményes 5%-os áfakulcs, ez már többször módosítva lett az elmúlt években. A kormány nem hosszabbítja meg az intézkedést, az adómérték automatikusan 27%-ra ugrik vissza. Vajon ennek milyen következményei lehetnek? Erről is kérdezem mai vendégünket, Gadanec Zoltánt, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosát, ingatlan szakértőt. Jó napot kívánok!
18: Jó napot kívánok!
15: Megérnek ezek az ingatlanok, tehát ezek a lakások ennyi pénzt, vagy egy ilyen mesterségesen felfújt lufit látunk, ami előbb-utóbb ki fog pukkadni?
18: Hát az én tapasztalatom az az, hogy nyilván most már eléggé kifeszített a piac, de az elmúlt jó pár évben is láthattuk ezt, hogy mindig azt érzi mindenki, hogy ugyan már hány évet kell dolgoznom azért, hogy legyen egy saját tulajdonú lakásom, és ezt hogyan tudom létrehozni. Ugye rengeteg kormányzati próbálkozás is volt arra, hogy akkor ezt hogyan lehetne támogatni, és látjuk azt, hogy ezek mind el is érték a céljukat, meg picit nem is, tehát segítették az áremelkedést, de attól függetlenül azt gondolom, hogy most, ha kicsit meg is torpan az emelkedés, de benne van az emelkedés a levegőben egyébként, pici apró lépésenként azt gondolom. És ugye, ami nagyon-nagyon-nagyon kérdéses, az ez, hogy ha nem változtatják meg a szabályt, ugye a NAV-nak egyértelmű a hozzáállása, tehát ugye a törvény szerint ez az 5%-os áfa, ez december 31-ig tart, azért azt nem lehet elvárni a beruházóktól, és nem is fogják megoldani azt, hogy benyeljék ezt a 22% különbséget az áfa szempontjából. Tehát ugye terveztek valamivel, a legtöbb adásvételi szerződés ugye nettó plusz a mindenkori áfára íródik. Tehát gyakorlatilag akinek élő szerződése, és ebbe az évbe fizeti még ki a vételárnak azon részletét, ami erre az évre vonatkozik, ott még 5%-os az áfa. A következő időszakban, hogyha ez a törvény nem lesz meghosszabbítva, vagy ez a módosítás nem lesz meghosszabbítva, akkor ez emelkedni fog egyértelműen. Nyilván adásvételi szerzésenként ez eltérhet, de alapvetően én azt gondolom, hogy a beruházók fognak abba az irányba, mondjuk így, hogy menekülni, hogy ebbe az évben amennyi tranzakciót lehet, azt lezárjanak. Hiszen még ők se biztosak benne, és ugye ez nem téma mostanában, hogy ez meg lesz hosszabbítva. Én azt gondolom, hogy ez nyár végén, szeptember elején azt kell, hogy mondjam, hogy téma kell, hogy legyen, mert meghatározza, én azt gondolom, az építési kedvet is, és a vásárlókat mindenképpen. Tehát előfordult az, hogy most is van egy keresleti csökkenés, de előfordult, hogy a kereslet tovább csökken, és az értékesítések visszaesnek az új építésűbe, illetve egy természetes tranzakciószám azért mindig van, és azt gondolom, hogy tehát ezzel együtt nyilván lesznek tranzakciók, és azt gondolnám, hogy olyan nagy visszaesésre azért nem számítok, de alapvetően ez nagy mértékben fogja befolyásolni a piacot, hogy milyen irányba megyünk januártól.
15: Mi a véleménye hallgatóinknak mindenről? Itt van mai első témánk első hozzászólója a vonalban, István, jó napot kívánok!
19: Jó napot kívánok! Hát nem tudom, hogy a Tisza párt az mennyire fogja ezt tolerálni. Lehet ez a Jolly Joker, hogy pénz kell, mert eljátszották a korábbiak, és a drágulást azt megint a népre rá lehet zúdítani. Én meggyőződésem, hogy alapkérdés, és ilyen törvényeket vissza kellene hozni, hogy mi az, hogy kilakoltatás. Valami fedél kell az embereknek mindenképpen. Tehát ezt azt a leállítást is azt mondták, hogy leállítják a devizásoknak a kilakoltatását. Hát napok bizonyítják azt, hogy ez nem történt meg, tehát vannak bizonyítékok. A beszéd és a történés között óriási különbségek vannak. Kérdések igen és nem, mint ahogy az M. Péter mondta a parlamentben, hogy igen és nemmel válaszoljon. De fordítva is, bármi kérdésre igen és nemmel válaszoljon, nem pedig mellé beszélünk. Itt a pénzügyi helyzet most 6000 milliárdért gyakorlatilag le kell vetkőzni Magyarországnak teljesen, ami annyit jelent, hogy évente mi 4000 milliárdot fizetünk ki csak kamatra a valakiknek az elmúlt mondjuk felelőtlen gondolkodásért, csak kamatra, és hol van még a tőketartozás?
15: Tehát az államadóságról beszélünk most már, ugye?
19: Arról beszélünk, mert minden azért van, azért drágul minden, mert az emberek lehet csak behajtani azt a pénzt, amit gyakorlatilag a hozzá nem értők elherdálják. Tehát itt
15: most a lényeg az, hogy súlyos terheket visel ez az ország az elmúlt 60-80 év időszakából, de itt most én arra lennék kíváncsi, hogy ön szerint még hova drágulhatnak ezek az ingatlanok, illetve hogy megéri esetleg új ingatlant vásárolni. Tehát maga ez a jelenség, hogy egyszerűen akkor elfogynak a vevők, vagy ennyire is lesz majd kereslet.
19: Szerintem a vevők azért nem fogynak el, akármilyen terheket is válnak, az embereknek fedél kell. De ebben kellene segíteni a politikának, hogy gondoljuk ezt végig, hogy is működik ez a történet. Mert lehet gyakorlatilag olcsó, bár ígérte ez az új vezetés, hogy bérlakásokat fognak építeni. Ebben lehetne segíteni óriási dolgot, mert tömegével építeni olyan lakásokat, ahol aztán bérben lehet...
15: Tehát, hogy valahogy elkezdjék az életüket a fiatalok.
19: Legalább. Egyértelmű, hát ez az egyértelmű. És azt is meg kell nézni, hogy miért üresek a lakások, és kiknek vannak fenntartva ezek a lakások, mert ezer egy olyan információ van, hogy nagyon sok lakás például Budapesten is üres. És meg kell nézni azt, hogy most akkor hogyan és mint na mindegy, a vagyonadóval kapcsolatban is az meg megint egy őrület, hogy egy adózott jövedelem után azért, mert pénzre van szüksége az államnak, amit majd fegyverre ide-oda elköltik, egyszerűen nonsens, hogy itt mi folyik.
15: Nem tudom, milyen fegyverre akarják, nincs
19: hát
15: ilyen, nem hallottam.
19: Az Európai Unió meg a NATO kéri azt, hogy most 4% legyen pár éven belül az a hozzájárulás, ami a fegyverkezéshez kell.
15: Tehát, inkább úgy mondjuk, a védekezési költségek, most már megint kicsit más irányba megyünk, de nagyon szépen köszönöm, hogy ezt elmondta nekünk, azért kanyarodjunk vissza ide ehhez a történethez, és akkor Istvánnak köszönöm szépen, még hallgassuk meg Pétert, és akkor utána folytatjuk vendégünkkel, Gadanec Zoltánnal. Tehát itt van Péter, jó napot kívánok!
20: Jó napot kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat, János Péter építészmérnök vagyok, aki megérte a nagy panelépítést még a 70-es, 80-as években, amikor a gazdaságunk bizony nagyon jól állt. A lakásépítés mindig egy húzó ágazat volt. Tulajdonképpen a gazdaság élénkítésének a céljából is csinálták valamikor, mert egy forintból 12 forintot lehet csinálni lakásépítéssel, tehát egy gazdaság ösztönző, multiplikáló hatású közgazdasági eszköz volt a lakásépítés, ha jól akarom magamat kifejezni. Az, hogy a lakásépítést agyonvágják egy magasabb áfával, illetve azt a bummot, ami a 3%-os hitel és a lakásvásárlás jelentett az előző kormány idején, és annak a következményei átnyúlnak erre a kormányra, és azt tönkre tesszük egy olyan eszközzel, ami a lakások megdrágítását jelenti, ez egy gazdaságfékező, tulajdonképpen nem érthetetlen, csak éppen egy negatív gazdasági lépés, tehát a gazdaság élénkítése helyett a gazdaság lassítását, és hát hogy úgy mondjam, az építőiparnak a bedöntését, hát azt nem is, de legalábbis lassítását, illetve mondjuk egy kisebb fokozatra állítását jelenti. Ami pedig a bérlakásokat illeti, az azt jelenti, hogy a bérlakásod van, onnan bármikor kitehetik a szűrödet. Tehát az egy olyan eszköz, amit általában úgymond a baloldal szokott javasolni azért, hogy fogja az embereket. A bérlakásban lévő az kiszolgáltatott. A mindenkori lakás a házi úrnak, az államnak, akárkinek. Ha bérlakásod van, az olyan, hogy ha kereseted megszűnik, vagy beteg leszel, vagy bármi, akkor kitesznek az utcára. Tehát a bérlakás helyett a makás tulajdon az igazi.
15: Nyilván mindenki arra vágyik, hogy saját tulajdona legyen, de mondjuk a bérlakás az egy ilyen első lépés lehet a további építkezéshez, a további tervezéshez az életben.
20: Vagy pedig a bevándoroltatott migránsok számára építik a bérlakásokat, ez a sunyi második szándék, de ne menjünk el ilyen irányban. A lakás áfa emelése az nyilvánvalóan egy negatív lépés, annál is inkább, mert a gazdaságunk igen jól áll, tehát nincs szükség plusz bevételre. Ez a bevétel nem bevétel, hanem egyszerűen tönkreteszi magát a állami egyéb bevételeket, ami a lakásépítés multiplikáló és gazdasági élénkítő hatását jelenti. Nem okos lépés, nem okos.
15: Köszönöm szépen, Péter, gondolatait, bár tegyük hozzá, hogy eddig is 27% volt, tehát az 5% az nem egy ilyen örökérvényű dolog volt, hanem azt jó pár évvel ezelőtt találták ki, és akkor sem véglegesen.
18: Így van. Gyakorlatilag ugye ezért is mondtam, hogy a 27%-os áfa, mint olyan, az ugye eddig is így volt, csak ugye most már jó pár éve ez 5%-ra le lett, pontosan emiatt, amit az úriember elmondott, hogy óriási gazdasági élénkítő hatása van az építkezésnek. Tehát oda kell menni, az üzemanyag kell, emberek kellenek, azoknak ott étkezni kell, azoknak kell munkaruha, rengeteg alapanyag kell az építkezéshez, rengeteg gyártást indít el, tehát valóban így van, tehát óriási gazdasági élénkítő hatása van. Egyébként ugye nem tudjuk, ez csak egy olyan lehetőség, hogy a a jelenlegi kormány is úgymond meghosszabbíthatja ezt a dolgot, mint hogy korábban is meg lett hosszabbítva, és akkor nyilván marad az 5%-os áfa. Jelen pillanatban erről nincsenek hangok, tehát ez csak ezért nagyon érdekes ez a téma, mert onnantól kezdve, ha ez az áfa visszamegy, azért az a 22% az meg fog jelenni az árakban. És ahogy eddig is az új építésű magával húzta a használt lakásoknak az árát, ezután is magával fogja vinni, tehát a használt lakásoknak onnantól kezdve egyértelmű, hogy lesz egy áremelkedése. Úgyhogy azt gondolom, ha ezt nem hosszabbítják meg, akkor mindenféleképpen arra számíthatunk, hogy ez megint nagyon meg fogja mozdítani a piacot.
15: A beruházóknak sok hallgatónk írja, hogy áfa emelés ide vagy oda így is megéri egy-egy ilyen építkezés, mert hogy ugye van a telekár, az építőanyag, munkadíj emelkedése, hogy is, ez is elvileg indokolja a magas árakat, de hogy hol van mondjuk a fejlesztők profitjának a határa, tehát nem lehet, hogy a beruházók egyszerűen túlnyerik magukat a piacon?
18: Nagyon érdekes a kérdés, ugye én mindkét oldalról látom ezt, tehát az ügyfél oldalról és a beruházó oldaláról is, és nekem az a tapasztalatom, hogy azért ez egy óriási hazárdjáték, tehát aki társas házépítésbe fog, az óriási kockázatot vállal. Tehát mindegy, hogy mennyi vagyon van mögötte, vagy milyen háttér, attól függetlenül azért itt a piac mozgásának, ami most ugye az elmúlt években kifejezetten felfelé vitte az ingatlan árait, de ettől függetlenül azok a beruházók tudnak igazán profitot termelni, akik több évre előre be vannak rendezkedve arra, hogy telkeik vannak, tehát hova fog ő építeni, hiszen a ma megvásárolt teleknek az építési értéke 5 év múlva sokkal magasabb. Tehát inkább ilyen apróságok, ilyen háttér dolgok vannak, ami előre vetíti azt, hogy mennyire biztonságosan tudnak profitot termelni. És azért lássuk be, ha van egy olyan időszak, amikor kevesebb lakás fogy el, amikor az építkezést folytatni kell, hiszen szerződéses kötelmek állnak a beruházó felé ugyanúgy. Tehát gyakorlatilag őnek meg kell oldania azt, hogyha éppen az ütemezés szerint nem folyik be elég pénzőnek, ezt finanszíroznia kell tudni. Tehát, hogy ez egy elég kockázatos dolog, ezt minimális profittal nehéz megoldani.
15: Innen folytatjuk hallgatóinkkal és vendégünkkel, Gadanec Zoltánnal, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosával, ingatlan szakértővel. De most halljuk, hogy mi történt itthon és a nagyvilágban. Híreink következnek, a bemondót Szeglédi Edit.
2: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Levette az Alkotmánybíróság teljesülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sulyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentette be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az ABI-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról

0: szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak, a szélmérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltán.
2: Mai témáink a következők, 5-27%-ra ugorhat az áfa, milliókkal drágulhatnak az új lakások jövőre. Ön szerint megéri új ingatlant vásárolni ma Magyarországon? És augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okozhat? Vendégünk pedig továbbra is itt a stúdióban Gadanec Zoltán, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosa, ingatlan szakértő, és természetesen hallgatóink is telefonon keresztül, de rengeteg üzenetet is kapunk, meg hát az üzeneteken keresztül sok kérdést vendégünkhöz, úgyhogy jöjjön néhány a sok kérdés közül, megpróbálok itt válogatni. Hogy például mit tud egy új építés ingatlana, amit egy régebbi jó állapotú tégla vagy panellakás soha nem fog tudni?
3: Hát ez nagyon érdekes kérdés. Az alapvető különbség az az, hogy van hozzá garancia. Tehát gyakorlatilag, mondjuk azt, hogy elméletileg, de gyakorlatilag is ma már olyan beruházók vannak csak a piacon, akik évtizedek óta jelen vannak, tehát viszonylag kevés olyan van, aki nem épít legalább 10 éve. Na most, mivel hogy ez így van, ezért a garanciális dolgokat ezeket javítják. Tehát alapvetően, hogyha van beázás, vagy bármilyen, akkor az nem növeli a közös költséget, vagy nem növeli a kiadásokat havi szinten, hanem úgy érezheti az, aki vásárolt egy új lakást, hogy akkor bármilyen problémája merül fel az elkövetkezendő években, az orvosolva lesz. Ezzel mindenképpen sokat emelkedik a presztízse annak, hogy új építésű, és hát nyilván valami modern, valami szép, valami új, nem romlanak el a dolgok, tehát működik a csaptelep, nem csöpög, jön a meleg víz, nem szikrázik a villany, tehát egy csomó előnye van egy új építésűnek nyilván.
2: Nem is egy darabig.
3: Hát egy darabig biztosan így van. Ettől függetlenül ugye hasonló, tehát minden épület tehát nagyjából 50 évre terveznek, nyilván ezek akár több száz évre is eltolódhatnak ezeknek a használata.
2: Például panelok.
3: Így van, pontosan. Tehát a panel lakásokat is ugye erre az időszakra tervezték, de látjuk, hogy tökéletesen megállják a helyüket a mai napig is. És egyébként én azt gondolom, hogy az új építés, hogy egy picit ebbe az irányba el fog menni a vevők kérésére, fogalmazzunk így, nagyon árérzékeny ez a piac, és egyre inkább előtérbe kerülnek a kész megoldások, vagy azok a megoldások, amikkel gyorsabban, időhatékonyabban, olcsóbban lehet építkezni, és a társasházaknál is jellemző, ez most már a blokkos szerkezetű építés, tehát a gyorsaság az mindenféleképpen előnye ezeknek a szerkezeteknek.
2: Miért tartanak ön szerint a hallgatók? Mert hogyha nézem az SMS-eket, a bérlakás programmal kapcsolatban egészen sok üzenet érkezik, hogy valamilyen tartózkodás van ettől a dologtól, pedig tényleg ezt annak idején, most függetlenül melyik párt, de gyakorlatilag gondolom azért hozhatták föl annak idején 4, 8, 12 vagy 16 évvel ezelőtt is, vagy talán 20 évvel ezelőtt is, mert hogy valamilyen megoldást kell találni. Tehát most független a politikától, ezt csak azért hozom szóba, mert tényleg bizonyos pártok ezt meghirdették a programjukban, tehát hogy talán azért is van egyfajta ilyen tartózkodás a bérlakásoktól, mert hogy mindenki a saját tulajdonra vágyik, ez egy ilyen magyar sajátosság?
3: Nagyon érdekes, igen. Egyébként, amit birtoklunk, az birtokol minket. Tehát magyarul, hogyha egy saját tulajdonunk egy lakás, a mi felelősségünk az, hogy az fel legyen újítva, hogy az műszakilag rendben legyen, és ezeknek költségei vannak. Mindannyian tudjuk, hogyha van az embernek mondjuk egy családi háza, beázik a tető, azt nekem meg kell javítanom, hiszen akkor tönkre megy a házam, hogyha nem javítom meg, és ez pénzbe kerül. Egyébként érdekes, én szerintem a lakosságnak a nagy része azért nyilatkozik így, mert nem ismeri ennek az intézményét. Tehát azért nem jellemző, az nagyon indokolt dolognak kell történni, hogy valakit egy bérlakásból kirakjanak.

0: Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy ez a félelem az ismeretlentől való félelem inkább, hiszen Magyarországon inkább a tulajdon irányába mentünk el az elmúlt évekbe, és éppen ezért ez egy kicsit félelemre ad okot, pedig ennek nagyobb a rugalmassága, és ugye most is nagyon sok alaknak önkormányzati lakásokban, és azért nem hallunk arról, hogy őnekik ezzel problémájuk lenne. Sőt, egy nyomottabb bérleti díjon tudnak bérelni, szociális alapon gyakorlatilag előbb vagy utóbb akár meg is tudják vásárolni ezeket a lakásokat. Ugye ezeknek gyakorlatilag van másodlagos piac, amikor két család megbeszél, hogy az egyiknél kiköltöztek a gyerekek, és ő kisebbe menne, illetve vagy gyermek születik, és nagyobb lakás lenne szüksége, ők cserélnek egymás közt, és ezt akár jóvá is írják egymás közt. Nyilván ezt engedéllyel, de alapvetően nem gondolnám, hogy ennyire kéne ettől félni. Mert olyan szempontból ez egy megoldás, hogy azért nagyon sok mindenkinek megoldja az életét. És azért lássuk be, hogy a mindenhol jellemzőbb az, hogy a társadalomnak a 30%-a az, aki inkább törekszik arra, hogy egy vagy több lakást szerezzen, akár vagyon továbbmentés céljából. De a többség az majdnem, hogy egy élete munkája az, hogy lakjon valahol, tehát ez egy óriási felelősség és egy óriási vállalás.
1: Folytatjuk hallgatóinkkal, itt van velünk Attila vonalban, jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok és szeretettel üdvözlök mindenki! Hát én azt mondom, hogy vagy olyan a véleményem, hogy tehát mostan, ahogy bejelentette a Tisza part, hogy ott fogja akarni venni az eurót, tehát ez is hozzájárulhat ahhoz, hogy elkezdenek elvásárolni mindenfajta ingatlan, hogy meg tudják őrizni tehát a megtakarított pénzüknek az értékét. Úgyhogy az egyik ez lehet, a másik meg az, hogy a múltkor volt ilyen statisztikai összeírás, vagy ilyen, hogy a statisztikai alapokon keresztül tehát, hogy a lakosságnak, a magyar lakosságnak elég sok megtakarított pénze van. Mostan hogy lehet ezt behúzni tehát a forgalomba? Hát ez is lehet egy, hogy akkor felverjük az árakat, hogy a megtakarított pénzek bemenjenek a pénzforgalomba. Most én arra, hogy hogy lehetne ezt leverni az árakat, én szerintem egyedül csak az lenne a megoldás, hogyha az állam létrehozna katonaságon egy olyan katonai építés-technikai alakulatot, ahol főleg olyanok dolgoznának, például, hogy a romák, vagy tehát adni olyan szociális helyzetben lévő embereknek munkát az építkezésbe, a katonai építkezésbe, amelyikek tehát építenének a katonasság rendőrségnek az épületeit, tehát a lakásait és a szociális lakásokat. És ha ezeket elkezdenének építeni, akkor mégiscsak lejjebb mennének az árak. Úgyhogy én szerintem ezt kellene az államnak, hogy létrehozni. Így adnánk munkát is azoknak az embereknek, tehát a hátrányos helyzetű embereknek, akik a vidéken laknak, hogy tényleg, hogy ebbe a katonai építés technikai alakulatba szolgáljanak.
1: Köszönjük szépen, és akkor Annát is meghallgatjuk, és utána rengeteg kérdést zúdítok Gadamed Zoltánra. Itt van tehát Anna, jó napot kívánok!
3: Jó napot kívánok! Hát most szembesültem a témával, hogy hát azt lehet feltételezni, de hogyha az áfakult nő, az egyértelműen növeli a lakásoknak az árát. Márpedig a 27 és az 5% között azért gondoljunk bele, az egy jelentős különbség. Na most, hát lehetséges, hogy arról van szó, hogy a bérlakás, hogy inkább a felmerülő ugye, lakásteremtési problémákat, hogy inkább bérlakásokkal szeretnék megoldani. De ez csak hipotézis, tehát ugye nincs róla fogalmunk. Na most ugye ott is akkor nyilván van egy olyan réteg a lakosságon belül, akinek a bérlakás az nagyon, nagyon jó megoldás lenne, mert mondjuk ki lehetne vele váltani a rendkívül magas bérleti díjakat, hogyha magán úton bérel valaki lakást, tehát persze ez nyilván az is kellene, hogy a bérlakásoknak a bérleti díját azért elég komolyan szabályozzák, és hogyha az egy nagyon elfogadható mértékű lenne, akkor ugye amellett aztán könnyebben lehetne tőkét gyűjteni egy konkrét ingatlan megvásárlására. Tehát ennek, de ez csak hipotézis, nem tudjuk. Tehát egy ilyen hatása lehet. Na most az kétségtelen, hogy az áfa növekedésre ugye az egyértelműen növeli az árakat, na de most az egy másik oldal is, hogy a költségvetés bevételi oldalát is növeli. Na most, hogyha van egy olyan pénzállomány Magyarországon, a lakosságban, akkor igen, és így is emellett is elkölti, akkor mondjuk ez bevételi oldalon, mert ugye az áfát meg kell fizetni.
1: Köszönöm szépen Anna gondolatait, és tényleg hallgatóink is igazából ezekről írnak, hogy tulajdonképpen meddig tarthat még ez az emelkedés. Sőt, ha visszamegyünk egy kicsit az időben, én úgy emlékszem, hogy 2008-ban volt a pénzügyi világválság, és az azt megelőző béke években, egy évben, nem biztos, hogy jó a szám, de megközelítőleg 16 ezer lakás épült egy évben, majd ez visszaesett 2-3 ezerre a pénzügyi válság idején. Tehát, hogy egy évben, hát azóta már nagyon sok idő eltelt, most 2026-ot írunk, meg rengeteg ösztönző volt az elmúlt években is, hogy egy évben mennyi az ideális? Van erről valami kimutatás, hogy mennyinek kellene épülni, hogy mindenki jól járjon?
0: Nagyon érdekes, mert azok, tehát a sosem elég a jó kifejezés erre, hiszen 2005 környékén, amikor ugye 240 ezeres tranzakció számolt összességében az országba, ugye ez egy hatalmas szám, és ami a legalacsonyabb szám volt, ugye az ilyen 2014 környékén az ilyen 90 ezeres természetes tranzakció szám volt, és ugye azért volt annyira fűtött a 2005-6-os 7-es év, mert az újépítésű akkor nagyon meglendítette a dolgokat. Tehát akkor olcsóbb volt egy újépítésű lakás, mint egy használt lakás. Tehát alapvetően fordítva volt a különbség, hiszen olcsón lehetett még telket vásárolni, olcsóbb volt az építés maga, és ugye az embereknek a bizalmatlansága nagyobb volt, tehát azt mondta egy ember, hogy nekem egy évet, kettőt várnom kell arra, mire beköltözhetek a lakásomba, nem vagyok hajlandó annyiért vásárolni, és gyakorlatilag nyomottabbak voltak. Nyilván megjött a bizalom, és ugye egyre fejlettebbek lettek azért a hitelek, tehát ugye a 2008-as válság után ez nagyon szabályozott lett minden szempontból, tehát sokkal erősebb keretek közé került az ingatlan vásárlás, és ezért nehezebben lehet úgymond elbukni, akár hitel, akár ingatlan oldalról, hogyha az ember valamibe belevág, hiszen kiszámíthatóbb lett most már a vásárlás és a hitelfelvétel is. Alapvetően gyakorlatilag elinflálódik szinte a törlesztő részlet, mivel most ugye fix törlesztő részletek, tehát ezek a fajta hitelek vannak elsősorban a fókuszban, és éppen ezért, hogyha valaki most bevállal egy 200-es törlesztő részletet, az 10 év most 200-el lesz, és azt tudjuk, hogy a boltban a vásárló értéke a pénznek az ugye hogyan változott az elmúlt években. Tehát alapvetően én azt gondolom, hogy a bizalom miatt, és hogy az új építésekbe lehet hinni, és régóta vannak itt ezek a beruházások, ezért az árak azért picit mindenképpen növekedni fognak. Ha az áfa marad 5% és meghosszabbítják ezt a kedvezményes áfát, akkor is egy nagyon pici, de emelkedésre számítok.
1: Rengeteg a kérdés, de hát ez nem újdonság ebben a műsorban, SMS formájában is. Sokan tehát kíváncsiak azért mégiscsak erre a bérlakás történetre, hogy itt akkor az állam a tulajdonos ezeknél a bérlakásoknál, vagy magánember, tehát hogy képzeljünk el egy ilyen bérlakásépítési programot?
0: Itt nagyon sok verzió lehetséges egyébként, lehet az állam is a tulajdonos, lehet az önkormányzat is a tulajdonos. Alapvetően nekem az a tapasztalatom, hogy az ingatlan piacnak egy pici szegmensét, tehát kivesz mindenféleképpen vevőket majd a piacról, tehát a jelenlegi vásárló erő csökkenni fog, és lesz, aki igen erre megy rá, hogy szociális alapon, vagy bármilyen bérlakás program alapján inkább azt az utat választa, hiszen hosszú távon egy kicsit megnyugtatom, mert nem annyira ijesztő a költsége, és azt gondolom, hogy van egyébként létjogosultsága, tehát az ingatlan piacnak egy pár százalékát ez biztos, hogy lenne értelme, hogy kitegye, de nagyon nagy mértékben nem hiszek benne, hogy csak ez lenne a megoldás. Szükség van arra, hogy lakást építsenek, és a magyar ember szereti a tulajdont.
1: Azt is kérdezik hallgatóink, hogy miért nem rohanták meg a vevők az új lakásokat az évvégi áfa határidő ellenére?
0: Ez nagyon érdekes kérdés, főleg azért, mert nem tudnak róla. Tehát ez egy, ugye nem volt ez benne a levegőben, rengeteg dolog történt az elmúlt hónapokban, ami fontosabb és érdekesebb volt, mint információ. Egyszerűen a lakáspiacról egy picit lekerült a fókusz, és ugye ez eleve egy ilyen, tehát az, hogy egy törvény valameddig tart, azt senki nem figyeli. Tehát nem volt ez téma egész egyszerűen ennyi.
1: Ha most egy ilyen, úgymond ilyen sok hatásról beszélhetünk, mert ilyen különböző elemzésekben is lehetett ezt olvasni, hogy ez a magas ingatlan ár, négyzetméter ár, ez már egy ilyen sok hatással ér föl, akkor mekkora esélyt lát ön arra, hogy a kormány az utolsó pillanatban esetleg meghosszabbítja a kedvezményes áfa kulcsot. Egyáltalán ez segíthet ezen a helyzeten, hogy ez a sok hatás megszűnjön, hogy 5% vagy 27%?
0: Ugye halljuk azt, hogy gyakorlatilag piac alapúbra szeretnének mindent állítani, tehát hogy a gazdaság saját magát formálja, és hogy egy verseny legyen. Én azt gondolom, hogy megvan rá az esély, hogy meghosszabbítsák ezt az 5%-os áfát. Nyilván ez egy jó hír lenne, és segíteni a gazdaságot mindenféleképpen, azt gondolom. Úgyhogy megvan rá az esély, és hosszú távon egyébként sokat segítene Magyarországon szerintem.
1: Sok intézkedés is segíti a fiataloknak az első lakáshoz jutást, tehát ezt is azért tegyük hozzá.
0: Ez valóban így van. Azért nagyon sok próbálkozás volt az elmúlt években, hogy minél többen jussanak saját lakáshoz. Ugye ez nagyon több célú, hiszen ahogy az egyik hallgató is mondta, iszonyat gazdaságélénkítő hatása van a lakásépítésnek, ami amúgy, ha belegondolunk, akár egy felújítás is mennyi pénzt hoz a gazdaságba, akkor egy lakásépítése az még inkább. Úgyhogy én azt gondolom, hogy ezt kell későbbiekben is támogatni.
1: Ugyanakkor, ha nézem még az üzeneteket, mert rengeteg van, sokan üdvözlik is a bérlakásépítési program kezdeményezést, mert hogy jó, hát messze van innen mondjuk akár Németország, vagy a fejlett nyugat, ahogy ezt annak idején mondtuk, de ott az természetes, hogy valaki egyik évben ebben a bérlakásban majd munkahelyet vált, az életmódot vált, vagy bármit, hogy utána az ország másik, vagy egy Európa másik felében folytatja az életét, és akkor ott egy másik bérlakásban találja meg a számításait, de nálunk azért mégiscsak az a helyzet, hogy itt a saját tulajdonhoz ragaszkodás az nagyon fontos, és emiatt van egyfajta ilyen kis visszafogottság a bérlakásra szemben, de ugyanakkor jegyzik meg a hallgatók egy nagyon hasznos dolog.
0: Így van, és nem csak emiatt, ugye nagyon kényelmesek vagyunk itt Magyarországon, azért lássuk be, nagy távolságok itt nincsenek, tehát alapvetően egyre nő az agglomeráció, mennek kijebb emberek, járnak be dolgozni, Covid óta ugye többen dolgoznak otthonról, de egy nyugati országból még nagyobbak a távolságok, és még jobban változik az élet, akár egy munkahely, ugye édesapám azt szokta mondani, hogy ott a haza, ahol a megélhetés, tehát magyarul kénytelenek vagyunk közelebb költözni akár a munkahelyhez is, és nagyon sokan, tehát azért az a trend már elindult Magyarországon, hogy nem ott laknak, ahol a tulajdonuk van. Tehát vásárol esetleg két olcsóbb lakást, amit könnyebben tud anyagilag mozgatni, kiadja őket, és egy számára sokkal kedvezőbb környéken esetleg egy nagyobb lakást bérel, akár ugyanabból a pénzből, tehát sokkal jellemzőbb a mobilitás, és az a fajta gondolkodásmód, ami előre viszi azt, hogy a bérleti piac az egy kicsit jobban mozogjon. Egyébként ez a mindenféleképpen üdvözlöm azt, hogy legyen egy kis bérlakás program, mert azt gondolom, hogy az is egy árversenyt fog létrehozni, tehát a beruházók még inkább versenyezni fognak azért, hogy azzal a piaccal is konkuráljanak.
1: Tehát ennek is lehet akár akkor egy ilyen élénkítő hatása.
0: Én azt gondolom, hogy igen.
1: Nagyon szépen köszönöm Gadenet Zoltánnak, a GDN ingatlan hálózat alapító tulajdonosának, ingatlan szakértőnek, hogy itt volt nálunk, és hát szerintem a témát folytatjuk mindenképpen, látva a hallgatói aktivitást, úgyhogy várjuk legközelebb is ide a műsorunkba.
0: Köszönöm szépen, szép napot mindenkinek, boldogság!
4: Jó napot, Magyarország!
1: 3:45, folytatjuk műsorunkat a második témánkkal. Augusztus 3-án végleg lejár a régi papír alapú bordó színű személyi igazolványok érvényessége. Az új uniós szabályok miatt a csere mindenkinek kötelező, így a legidősebbek korábban határidő nélkülinek hit okmányai is érvényüket vesztik. Sokan viszont a koruk vagy az egészségi állapotok miatt mozgásképtelenek, így nekik a családtagoknak kell intézkedniük a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézés során. Messzesán György a járókelőket kérdezte meg arról, hogy hogyan érinti a családokat a kényszerű csere, és mennyire tudják az emberek, hogy mi a teendő a mozgásukban korlátozott rokonok esetében.
5: Augusztusban érvényét fogja veszteni a régi könyvalapú személyigazolvány. Hallott-e róla, mit gondol erről?
6: Hát nem sok mindent hallottam, de annyit igen, hogy ki akarják vezetni, és mindenkinek ilyen kártyás személyigazolványa legyen. És szerintem ez egy probléma, mert egy idős embert felesleges ezzel zaklatni, hogy ő menjen okmányirodába, meg mindenféle ilyen dolgokat csináljon. Képzeljünk egy 90 éves embert. Egyszerűen egy bürokrácia növelés. Teljesen jó volt a régiben, be volt írva, hogy végleges a személyigazolványa.
5: Önnek volt még olyan könyvalapú személyigazolványa?
6: Valamikor régen volt, természetesen nekem is volt, de a szüleimnek viszont a régi megmaradt, és nem kellett nekik.
7: Szerintem rossz döntés, mert a 90%-ban a nagyon időseket érinti. 90 fölötti ismerőseim vannak, aki mozgásképtelen, nem tudja elhagyni az otthonát, és nem tud ügyet intézni. Mondjuk annyival nem vagyok vele tisztában, hogy ezt most lehet-e meghatalmazással is megoldani, de én úgy tudom, hogy online a személyigazolványon kívül más lehet, de személyigazolványt nem, és ezért nagyon sok idős embert ezért zavarja ez meg, mert hogy képtelen elintézni úgy, hogy oda menjen helybe.
8: Úgy gondolom, hogy ez egy valamilyen természetes folyamat, hogy ugye az ilyen nagyon régi formátumú okmányokat így idővel kivezetik. Valószínűleg ez lesz majd a sorsa minden egyes nem személyigazolványnak is, csak majd a jövőbe fog majd bekövetkezni, de ez egy természetes dolog.
5: Ön a döntéshozók helyében foglalkozna ilyennel, vagy inkább megvárná, míg szépen kifutnak ezek a személyigazolványok?
8: Hát itt biztos vannak arról statisztikák, hogy mégis milyen korosztályokat érint ez, hány embert érint ez, és valószínűleg ez alapján mérlegelték, hogy ez hogyan kéne megcsinálni, legalábbis én ezt így gondolnám.
4: Mit szól hozzá? SMS számunk 39666.
1: Azt írja kedves hallgatónk, hogy a 90 éves férjemnek még könyv formátumban van, soron kívül kapott egy lakcímkártyát, amit az online ügyintézésnél ezt nem tudom így elolvasni. Sajnáljuk, ha nem tarthatjuk meg, sok adat van benne, az iskolai bizonyítvány személyigazolványtól a gyerekekig sok-sok adat. Hát akkor van egyfajta ilyen nosztalgia is a régi személyigazolvánnyal kapcsolatban, de hát végül is most már eljön ez a bizonyos augusztus 3-a, amikor végleg lejár a régi papír alapú bordó színű személyigazolványok érvényessége. Van-e esetleg ilyen önöknek, illetve hogy ismernek-e olyat, akinek ez gondot okozhat, illetve ennek a cseréje? Még a hírek előtt Ica véleményére kíváncsiak vagyunk. Jó napot kívánok!
9: Jó napot kívánok, szeretettel üdvözlöm Önt és a hallgatókat. Hát itt lesz például a Kodály Körönön 27-én egy tüntetés, 4:30-kor mindenki jöjjön ki oda. Ezt szeretném mondani. És aki tud mozogni, az jöjjön. Na most nekem is megvan ez a papír alapú, én elkértem. Úgy, ahogy régen kilukasztotta a kalauz a jegyeket, úgy ezt átlukasztották, de megvan a másik, a kártyás is, ami ennek az az évnek a végén fog lejárni. És ne haragudjon, de nem értek egyet azzal maximálisan, hogy idős embereket, 80-90 éves embereket ilyen ügyintézésre kényszerítsenek, főleg akkor, amikor mozgáskorlátozottak, és már az orvoshoz se tud nagyon elmenni, ahhoz is ugye vagy mentőt kell rendelni, vagy hogy mondjam, ilyen önkormányzati taxit, vagy valakit meg kell kérni, de mi van azzal, akinek nincsen mondjuk senki se, és nem tudja elfuvarozni, szóval ez
1: beszéltem itt erről a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézésről.
9: Na jó, de könyörgöm, most ne haragudjon, erre azt mondom, hogy sok nagyon hát demens, feledékeny ember, és a többi már az ügyintézés módját se tudja, hogy kell csinálni, tartanak tőle, félnek tőle, miért nem hagyják békén így az időseket? Valóban ők, már nem sok idő van hátra, nekem se sok idő van hátra, ezeket az idős embereket, ezeket már ne vegzálják ezzel, hogyha lehetséges. Én nekem ez a véleményem, mert ez egy óriási nagy butaság, tehát nem látom értelmét, hogy ilyen ügyintézésbe kelljen belekényszeríteni idős embereket, mert fel se fogják szegények, akiknek feledékenységi betegségük van, demensnek mondják, vagy hogy, tehát fel se fogja, hogy mi történik körülötte. Ne haragudjon, tehát
1: én nem haragszom, ezt az Unió írja elő, tehát, hogy ekkor lejár végérvényesen a régi papír alapú személyigazolványoknak az érvényessége, de hát végül is, amit itt mondtunk is, hogy a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézés ebben segítségre lehet majd. Híreink után is folytatjuk ezt a témát, mert hogy igencsak sokan üzentek ebben a témában is, úgyhogy az 5 órai hírek után is kíváncsiak vagyunk a véleményeikre, ismert elérhetőségeinken.

0: napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
1: 5 óra van, most híreink következnek, a bemondó Ceglédi Edit.
2: A híreket Polyák Adrián szerkesztette. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Sólyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Hozzátette, az országgyűlés azon döntése, hogy megválassza a miniszterelnököt, éppen a népakarat egyik legjelentősebb közvetett megnyilvánulásának tekinthető. A miniszterelnöki ciklusok korlátozása egyben e döntés korlátozását jelenti. Levette az Alkotmánybíróság teljes ülésének napirendjéről a köztársasági elnök által benyújtott ügyet Polt Péter, a testület elnöke. Sólyog Tamás alaptörvény értelmezési indítványával kapcsolatban 7 alkotmánybíró jelentett be személyes érintettséget, így a testület jelenleg nem határozatképes. Az államfő korábban azért fordult az AB-hoz, hogy a közjogi méltóságok elmozdítását célzó politikai nyilatkozatok után az alaptörvény absztrakt értelmezése jogi mederben tartsa a vitákat. A versenyképességről, az EU hosszú távú költségvetéséről, Ukrajnáról, az unió bővítéséről, a közel-keleti helyzetről, a migrációról és a tiltott kábítószerek elleni fellépésről is egyeztetnek az uniós tagállamok, állam és kormányfői a tegnap kezdődött uniós csúcson. Magyar Péter miniszterelnök közölte, kiállt az illegális migrációval kapcsolatos szabályok további szigorítása mellett. Felszólalásában arról beszélt, hogy nem népszerűségre törekszik, hanem arra, hogy minden körülmények között a magyarokat képviselje. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat, az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színház Történeti Múzeum és Intézetben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs, a hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő, készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnökének. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes, gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvár bázisról induló szolgálat képzett mentőtechnikusai és mentőápolói a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén. Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó. A szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatotta a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenő időt a járművezetőknek. Fokozódik a kánikula, holnap napközben 31-36 fokra számíthatunk, holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tiszti főorvos.
0: Műsor ajánlott. Bűnök és büntetések régen és ma.
3: 1956-ban Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés. Gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében, ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
0: Az este a házigazda Vida Péter színművész, vendége Márkusné Vörös Hajnalka, a veszprémi várbörtön látogatóközpont vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban.
4: Nagyok.
5: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül bennem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovak keresztjével kitüntetett pszichológus. Professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás és az idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Várja önöket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.
0: Nagyok. Arc a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor pénteken este 7:30 után a Kossuth Rádióban. Jó napot Magyarország, Juhász Zsoltal.
1: 5 óra múlt 6 perccel, gondolkodjunk együtt továbbra is arról, hogy augusztusban érvényüket vesztik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok. Mit gondol erről? Ismer olyat, akinek ez gondot okoz? És akkor folytassuk hallgatóinkkal, de előtte még azért tegyük hozzá, hogy ugye a változás hátterében egy uniós rendelkezés, illetve előírás áll, amely egységesebb és biztonságosabb személyazonosító okmányokat vezet be, ezért a régi igazolványokat fokozatosan kivonják, tehát egész Európából, és emiatt megszűnik a határozatlan időre kiadott személyigazolvány, és csak csippel ellátott okmány állítható ki, és ide kapcsolódik azért, az is, hogy igazából a rendelkezés nem életkorhoz kötődik, hanem a személyi igazolvány kiállításának a dátumához, és azok, akik mondjuk egészségi állapotok miatt nem tudják ezt a cserét megoldani, nekik a családtagoknak kell intézkedniük, tehát meghatalmazás alapján, vagy pedig a házhoz jövő mobil hivatali ügyintézést is igénybe vehetik. Mi erről az uniós szabályról a véleményük, mennyire bonyolult ez, vagy mennyire érthető maga az, amit az Unió szeretne, tehát hogy egységesebb és biztonságosabb személyazonosító okmányok legyenek szerte Európában, illetve egész Európában. Itt van a vonalban Márta kedves hallgatónk. Jó napot kívánok!
6: Jó napot kívánok!
1: Mi a vélemény, mennyire érinti ez önt?
6: Hát elég közvetlenül, édesanyám 94 éves, neki van még ilyen régi papíralapú személyigazolványa, és eléggé megijedt, amikor, meg tulajdonképpen én is, mert én sem vagyok már nagyon fiatal, hogy ezt majd intéznem, hogy kell, úgy, hogy ő mozgásképtelen. És aztán ezt kezdtem kutakodni, és rá világítottak, hogy semmi probléma, majd küldenek egy mobil buszt a kormányablakból, ahol ezt majd el lehet intézni. De azért ennek ilyen több lépcsős megoldása van. Mire kialakult, meg mire ez így kikerekedett, addigra megnyugodtunk, hogy azért ezt meg lesz oldva. De azért az első kör az volt, hogy mivel kell kezdeni. Most már mindent tudunk. Az első lépés, nem tudom, érdekli-e a hallgatókat, hogy az első lépés...
1: Érdekli
6: az,
1: a hallgatókat, igen.
6: Hogy el kell menni a kormányablakba, a kormányablakban adnak egy olyan kérelemről szóló nyomtatványt, ami a mobilbusz megrendelését tulajdonképpen szolgálja, és egy meghatalmazásról szóló nyomtatványt, és ezzel a nyomtatvánnyal el kell ballagni a házi orvoshoz. A házi orvosnak ki kell nyomtatni, vagy nem tudom, tölteni. Arról nem kapszunk nyomtatványt, azt a házi orvos nyomtatja ki, vagy tölti ki. Egy olyan nyomtatványt, ami arról igazol, hogy akinek a személyét cserélni kell, hogy az fekvőbeteg, vagy pedig minimális mozgásképessége van. Ez azért fontos, mert a fekvőbeteghez ebből a kis mobil buszból állítólag mindenféle eszközökkel be tudnak vonulni a lakásba, és ezt ott az ágy mellett is el tudják intézni. De aki esetleg tolókocsis, mint ahogyan sajnos az én anyukám nem, azt ki tudják rámpán keresztül tolni ebbe a buszba. Annyit mondtak, hogy erre a papírra rá is van írva, hogy biztosítani kell ennek a busznak a paraméterei szerinti, gondolom, hogy elférjen itt az utcánkba, ahol lakunk. Hát ez mondjuk nem tudom, hogy fog megtörténni, de mindegy. És ezzel az orvosi igazolással, meg ezekkel a nyomtatványokkal, amiket ők adtak, amit ki kell tölteni, vissza kell menni a kormányablakba, ami egyébként nagyon-nagyon jól, rugalmasan megoldott, mert se időpontot nem kell kérni, se telefon, se semmi sorszámot se kell húzni, azonnal elveszik ezeket a papírokat, és ott már rögtön megmondják, hogy mikor tudnak kijönni, személyes intézni itt a lakásban a személyigazolványt. Még azt is mondták, hogy sőt, még föl is fognak hívni előtte, hogy esetleg anyukám nem kerültek kórházba, vagy nem kellett neki orvoshoz menni, vagy szóval ilyesmi. Úgyhogy most már így megnyugodtunk, de mire ez így összeállt, meg kialakult a sorrend, azért itt volt némi aggodalom, hiszen ezek az idős emberek már a legkisebb dologtól idegesek, hogyha valamit intézni kell. Úgyhogy ennyi volt a bonyodalom ezzel kapcsolatban, inkább csak, hogy első pillanatban megrémültünk, hogy lesz ennek a menete.
1: Köszönöm szépen, hogy elmondta a gondolatait. Sok hallgatónk írja, hogy meghatalmazással is meg lehet újítani a személyigazolvány cseréjét, tehát nem fontos a személyes jelenlét. Mások írják azt is, hogy az új okmány kiállítása díjmentes, bármelyik kormányablakban elintézhető személyesen. Mondjuk a hivatalos oldalon azt láttam, hogy a 70 év felettieknek díjmentes, de akkor lehet ezek szerint hallgatónk több információval rendelkezik, és még két hallgatót szeretnénk meghallgatni a rendelkezésre álló időben. Itt van velünk Mónika, jó napot kívánok!
4: Jó napot kívánok! Üdvözlöm Önt is és a rádióhallgatókat! Hát tulajdonképpen én azért is gondoltam, hogy hozzászólok, mert hogy olyan érdekes volt, hogy szavazáskor ugye urnáztam, tehát amikor ugye a mozgáskorlátozottakhoz személyesen mennek ki ugye a szavazatszámláló biztosok, és ugye így tudnak ők szavazni, és hát ugye ott poénkodtak a nénikék, hogy na hát nekik aztán ez most már életük végéig elég ez a kis kemény táblás, amit tényleg még fel volt vezetve még a munkahely is, a férjhez ment, tehát minden ilyen fel volt vezetve ezekre a régi személyigazolványokba. Ez csak egy érdekesség, hogy úgy bukott le egy, hogy...
1: Hoppá, itt valami megszakadt. Akkor viszont, ha Amália, kedves hallgatónk itt van, akkor annak nagyon örülnénk, aztán Mónikát is igyekezzük visszakapcsolni, hogyha esetleg, mintha valakit hallanék a vonalban. Jó napot kívánok!
7: Igen, Amália vagyok.
1: Igen, jó napot kívánok!
7: A következő kérésem vagy kérdésem van. Először is nem értem azt, mert a személyazonossági az egy jogérvényű igazolvány rólam, és ugyanakkor abban ugye benne van, hogy határidő nélküli. Akkor ezek után most nem értem a határidőt. A másik. A korábbi személyazonosságimból, ami szintén ilyen könyvformájú volt, és kaptam ezt a mostani határidő nélkülit már, abban még másképp volt beírva a nevem. És másoknak is, ha több keresztnevük volt, akkor be volt írva, és alá volt húzva az, amit ő szerintük használunk. Általában az első. A második, amikor kiadták a határidő nélküli személyazonosságit, ott már nem írták be, csak azt, ami alá volt húzva. Ugyanakkor az én édesanyámnak a neve jól van beírva a személyazonosságimba, de a nyilvántartásba elírták a nevét, és hosszú ó helyett rövid óval írták be. Tehát ezek után a számítógépes ügyintézés, ha nem is működhet, mert ugye a számítógép az eltérés, a hosszú vagy rövidó már különbséget tesz.
1: Erre nyilván a kormányablakban tudnak tájékoztatást adni, de mi arra vagyunk kíváncsiak.
7: Én már voltam, bocsánat, én voltam már a kormányablakban, és ott elküldenek először az anyakönyvi hivatalba, magyarán. Nekem kellene bebizonyítani, hogy ők írták be, mert én az ő számítógépükhöz nem térek hozzá, ők írták el a nevemet.
1: De én most ebben nem akarok annyiból belemenni, hogy szerintem minden Értem. Ilyen adatnál ön megkap egy papírt, hogy nézze át, mielőtt jóvá hagyják.
7: Ne haragudjon, amikor erről a személyazonosságimról kiállítottak az önkormányzatnál, vagy akárhol valamit, arról én nem is tudtam, csak amikor elmentem már a személyazonosságimmal intézni valamit, ott álltam, hogy ugye kijött ez a probléma az önkormányzatnál. És most hadd mondjam azt, hogy már utána néztem ennek a cserének, de az önkormányzatnál külön határidőt, vagy külön időpontot kell kérnem az anyakönyvi hivatalból, hogy mikor tudnak fogadni. Tehát magyarán itten időpontok nem kompatibilisak egymáshoz, és én hiába megyek ügyintézni akkor, hogyha nem tudom az anyakönyvi hivataltól vinni a papírokat. Én most már ezt elkezdtem intézni, mert körülbelül egy hónappal ezelőtt már valaki szólt ezért, valami ügyintézés kapcsán, hogy ez le fog járni, de mondom, itt van, és ütköznek ezek az időpontok, és nem kapok azonnal időpontot.
1: Köszönöm szépen, csak azért köszönök el, tehát ez nyilván önkormányzati meg kormányablak kompetencia, hogy itt az adatokat egyeztessék meg, hogy mi az, ami el lett rontva, és mi az, ami nem lett elrontva, úgyhogy igazából ezt ott tudják megoldani, és akkor Mónikához még, mert hogy sikerült visszahívni, hogyha itt van még egy pár gondolatot, akkor hagyj kérjünk. Jó napot kívánok még egyszer.
8: Jó napot kívánok, bocsánat, csak az egyik az lemerült, az a másik az viszont üzemképes. Bocsánat az intermedzóért. Hol tartottunk, mert nem tudom, hogy hol szakadt meg a vonal, szerintem azt kezdtem el mesélni.
1: Hogy sokan ragaszkodnak a régihez azért.
8: Igen, és ragaszkodjanak is, mert hát ez, tulajdonképpen nem is értem, hogy miért kell ennyit szerelgetni, meg egyszer már elhangzott az, hogy nekik ez most már életük végéig érvényes.
1: Állítólag egy kiukasztással ezt meg lehet tartani, tehát hogyha egy ilyen lyukasztóval érvényteleníti a hivatal, akkor ez azért emlékbe megtartható, írják
8: hallgatóink. Hát emlékbe, hát nyilvánvalóan, bár valaki azt mondta, hogy nem, én ezt úgy szoktam eszközölni, hogy már csak poénból, hogy az ember mennyit változik így 5-10 évente, hogy szépen bejelentem, hogy hát nem is baj, hogy most épp most elhagytam, és akkor én megtartom emlékbe, tehát ergo nem elhagytam, csak tehát így is úgy is kéne új. Én ezt ezzel szoktam áthidalni, mert hogy akkor milyen érdekes, hogy az embernek így szépen, ahogy így az igazolványai, először még a kisdobos igazolvány, aztán az úttörő igazolvány, aztán így a személyigazolványok szép lassan, ahogy így az ember menetel előre az évtizedeiben, és hát öregszik, meg változik az arca, most csak érdekességképpen. De amit még szerettem volna hozzáfűzni, hogy olyan érdekes, hogy régen tényleg be volt jegyezve valakiről, hogy házas vagy nős, és hogy egy pap így bukott le, hogy a tanítványai megtalálták, hogy hát ő nős, hoppá. Tehát ez így érdekességképpen, hogy mennyire jó volt ez valamilyen szinten, persze, hogy most vájkálnak az ember magánéletébe, de közben meg ne legyen már házasság szédelgő valaki, vagy egyáltalán tudják róla, hogy igenis ő nős, vagy férjezett, vagy ilyesmi. Sőt, még a gyerekek is be voltak vezetve.
1: Na hát egy igazi személyigazolvány történelemről beszélgettünk, ami lezáródik, bár sok hallgatónk írja, hogy neki sikerült megmenteni az úttörő igazolványt, kisdobos igazolványt, hajtogatós igazolványt, piros-kék útlevelet, úgyhogy ezek szerint mindenki másként gondolja, hogy akkor meg lehet menteni, vagy nem lehet megmenteni, vagy egy lyukasztóval egyszerűen lehet érvényteleníteni. Köszönjük szépen a tartalmas gondolatokat mindkét témánkhoz. Hétfői kérdéseink a következők lesznek. Mit szól hozzá, hogy egy felmérés szerint Ukrajna lakosságának 2/3 a teljes politikai megújulást és Zelenszkij távozását akarja, és megkezdődött az iskolai vakáció, közeledik a főszezon, és bizony a tavak, bányatavak és folyóvizek minden évben újabb áldozatokat áldozatokat követelnek. Ön szerint hogyan fürdözzünk biztonságosan? A mai adás szerkesztője Gödöllei Anna, hangmérnöke Hajósi Bence, a telefonnál Sebők Tímea és Messzer Sán György fogadta hívásaikat. Nekükben is elköszön Juhász Zsolt. Viszont hallásra!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Bronzéremért vívhat a női karcsapat, Tizsáni Újpestre szerződött, Imre Bence Gasper Márgucs szerepét venné át. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Kikapott az elődöntőben a női karcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pásra a legjobb négy között. 45-38-ra nyertek a független színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen mérkőzik a magyar női karcsapat. Az Andrássy Tibor, Kok Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőrcsapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb nyolc között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott, végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a hetedik helyen zárt. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tizsaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tizsani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja a pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Ma este 21 órától a társházi gazda Egyesült Államok Ausztráliával játszik a világbajnokság D csoportjában. Mauricio Pochettino, az amerikaiak kapitánya nyilatkozik.
2: Négy évvel ezelőtt is Ausztráliáról beszéltünk, amikor megnehezítették Franciaország és Argentína dolgát is. Én ott voltam a dohai negyeddöntőn, és láttam, hogy az argentinok mennyire megszenvedtek az ausztrálok ellen. Azóta is minden évben fejlődtek. Egy nagyszerű csapatot, Törökországot már legyőzték. Tiszteljük az ausztrálokat, ugyanakkor győzni szeretnénk. Készen állunk, hogy megküzdjünk velük.
1: Az USA-Ausztrália mérkőzést 21 órától a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A csoport másik találkozója, a Törökország-Paraguay mérkőzés hajnali 5 órakor kezdődik. A céljelű négyesben éjféltől a csoportot vezető Skócia Marokkóval játszik. Andrew Robertson, a skótok játékosa, nyilatkozik.
3: Próbálok nem erre gondolni, mert rendkívül kemény feladatok vannak még előttünk. Ugyanakkor a srácok, a szakmai stáb, valamint a háttércsapat tagjai is pontosan tudják, hogy mi a célunk. Mi akarunk lenni az első skót csapat, amely ezt eléri. A világ egyik legjobb válogatott jelen lépünk pályára, de hiszünk benne, hogy Marokkóval is felvesszük a versenyt. Ha ezt megvalósítjuk és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor történelmet írhatunk.
1: Éjjel 2:30-tól Brazília Haitivel csap össze, Neymar nélkül a brazilok. A szövetségi kapitány Carlo Ancelotti gondolatai.
4: Egy dolgot szeretnék tisztázni. Számomra egy megtiszteltetés, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Kezelnem kell a nyomást, de ebben már van tapasztalatom. A Marokkó elleni döntetlen egy rossz eredmény volt. Én is kritikusan álltam a játékunkhoz, de pozitív, építő jellegű kritikát kell megfogalmaznunk, mert a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. A játékosok önkritikája és reakciója is rendben volt. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a csapat verseny képes ezen a VB-n.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a Máltai Bajnokok Ligája négyes döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt. Reméli, hogy Gasper Márgucs méltó utóda lehet. Erről Imre Bence válogatott kézilabdázó beszél a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A júliustól veszprémi szélső nehéz idényen van túl, hiszen csapataival az utolsó pillanatokban bukott el. A Kiel kikapott az Európa Liga döntőjében, a bajnokságban csak a 6. helyen zártak, míg a válogatottal nem jutott ki a világbajnokságra. Imre Bencével Elpap István beszélgetett.
5: Jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő, eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt szinte mondhatom minden olyan meccsen, amin fontos volt nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy kicsit fájó, sőt eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
6: még
5: TAV kijátékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy elég fájó volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, ahol én játszottam, csapatok sajnos alul maradtak, itt a VB selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
6: Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye most is vannak változások, hogy te vagy az egyik. Mire számítasz?
5: A klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz. Természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek. Lehet, hogy lesznek. Akár Csurgón.
6: Jó, de egy bajnoki bronzérem, mert nem lenne elégedett.
5: Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik a szuperkupa is ugye bejön. Azt is szeretnénk megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok liga meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval persze tudom, hogy milyen csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligájában, nem szabad. Természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
6: Hát most hajszálom múlt, igen, már a bejutás.
5: Nem szabad így előre, hogy akkor mi most nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, ott legyen a végjátékban. Úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom. Te egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkba a legtöbbet.
6: Beszéltél Mácsavi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
5: Igen, beszéltünk, nem is fejlődően az utóbbi időben, már előtte.
6: Hát amikor eldőlt, hogy odamész, igen, vagy még előtte?
5: Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettünk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
6: Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs. Nem kell mondani, a nem magyar Veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet rórád?
5: Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott. Most ugye Gasi is, rajtuk az ő csapatukon, az ő Veszprémükön nőttem föl, Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval rajtuk nőttem föl, mikor 2014 körül jött, hát én ugye akkor voltam 11-12 éves, úgyhogy
6: még inkább szurkolói minőségben.
5: Még inkább gyerek szurkoló voltam. És hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Margusnak.
1: A teljes beszélgetést a Nemzeti Sport Rádióban hallhatják a Nemzeti Sport Krónika után. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, viszont hallásra.
7: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
8: Esti Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
9: 17:30, jó estét kívánunk! A mikrofonnál Ceglédi Edit és Bőti Attila. Főbb híreink először röviden.
10: Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkel szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben.
9: Ingatag a közel-keleti béke. Izrael és a Hezbollah délután ugyan tűzszünetet kötött, most azonban a fegyvernyugvás megsértésével vádolják egymást.
10: Véget ért az idei tanév, kezdődik a nyári szünet. Figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére.
9: Az időjárásról?
10: Fokozódik a kánikula és nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A sok napsütés mellett kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak.
9: Következnek a részletek, a szerkesztő Pozsár Róbert. Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő kezdeményezése volt. Brüsszelben tegnap kezdődött és ma fejeződött be az uniós csúcs. Az Európai Bizottság elnöke azt mondta, az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg csak kell. Diplomáciai források szerint ugyanakkor éles vita alakult ki arról, hogy ki képviselje Európát a béketárgyaláson. Ambrus Róbert beszámolója.
11: Hogy a jelenlegi státusz quót azt át kell alakítani, mert ez nem jó. Új megoldásokra van szükség, és meg kell állítani az illegális migrációnak az áramlását Európa felé. Lehetővé kell tenni, hogy vissza lehessen őket azonnal küldeni. Működő operational ilyen huboknak táborokat kell létrehozni az Európai Unió területén kívül. Meg kell szakítani ezt a bizniszt, amit az emberkereskedők folytatnak tönkretéve Európát.
9: Magyar Péter miniszterelnököt hallották arról, nem sokkal ezelőtt tartott sajtótájékoztatójáról, hogy már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, ezt a brüsszeli csúcs után jelentette be a kormányfő.

0: Magyarországot az uniós csúcson. Még a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz. Szerinte Ukrajna nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
1: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
0: Az Ukrajna csatlakozásáról szóló záró dokumentumból Magyar Péter kezdeményezésére az utolsó pillanatban kikerült a csatlakozás gyorsítására utaló kitétel. A miniszterelnök azt írta, idézem, így is lehet, ha valaki nem csak asztalt borogatni és félelmet kelteni jön, hanem igyekszik kompromisszumot találni. A brüsszeli politikó percről percre követte az EU csúcsot. A lap többször is említette Magyar Péter nevét. Szerintük a magyar kormányfő Orbán Viktor után véget vetett annak a gyakorlatnak, hogy Magyarország blokkolja az Ukrajnát támogató közös uniós következtetéseket. Egy másik cikkben ugyanakkor egy diplomatára hivatkoztak és azt írták, az uniós vezetők azért fogalmaztak csak általánosságban Ukrajna csatlakozásáról, mert egy konkrétabb vállalás túl sok lett volna Magyar Péter számára. Az ukrán elnök közben az Európai Bizottság és az Európai Tanács elnökével egyeztetett. Ukrajna ezen a héten kezdte meg hivatalosan a csatlakozási tárgyalásokat. Kijev már most el akarja érni, hogy mind a hat fejezetet megnyissa Brüsszel. Volodymyr Zelenszkij a békefolyamatok felgyorsításában is számít Európára. A G7 csúcson egyetértettünk abban, hogyan legyünk erősek, és hogyan vegyük rá Putyint a párbeszédre, a tűzszünetre és a háború befejezésére. Azt hiszem, ezeket a témákat is érinteni fogjuk, mondta az ukrán elnök. Az unió addig áll Ukrajna oldalán, amíg szükséges, jelentette ki az Európai Bizottság elnöke. Nagyon erős üzenetet küldünk Oroszországnak azzal, hogy biztosítjuk Ukrajnának a 90 milliárd eurós kölcsönt a következő 2 évre, fogalmazott Ursula von der Leyen. Az Európai Tanács elnöke pedig arról beszélt, hogy ez egy történelmi hét Ukrajnának. Mind a 27 tagállam támogatja Ukrajnát. Az Európai Unió, az Egyesült Államok, a partnereink Kanadában, Japánban, az Egyesült Királyságban mindannyian azon dolgoznak, hogy folytassuk Ukrajna támogatását, mondta António Costa. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki a csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát a béketárgyalásokon. A politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasította azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött.
2: Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a 7-es cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével Brüsszelben.
3: Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igaz megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
4: Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ugye ez az elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
2: Továbbra is ingatag lábakon áll a közel-keleti béke. Délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katari közreműködéssel ugyan tűzszünetet kötött, de egy óra sem kellett hozzá, hogy mindkét fél a fegyvernyugvás megsértésével vádolja meg a másikat. Közben elhalasztották az iráni-amerikai tárgyalások mai első fordulóját. Teherán szerint Izrael megpróbálja szabotálni a béke folyamatot. Részletek Pék Bulcsútól.
5: Rakéta hasított át az égen pénteken Izrael és Libanon határánál. Libanon vezetése szerint Izrael ismét Nabatie térségét bombázta, amiben sok civil életét vesztette. Délutánra új hírek érkeztek. Amerikai kormányzati tisztviselők bejelentették, katari közreműködéssel létrejött a tűzszünet Izrael és a Hezbollah között. A kihirdetés után egy óra sem telt el, és a felek már is a fegyvernyugvás megszegésével vádolták meg egymást. Az amerikai elnök a közösségi oldalán

0: Lezártnak nevezte a háborút, és azt írta, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak. Az izraeli hadsereg közben közleményben jelezte, nem hagyják el a Libanonban kialakított védelmi zónákat. A határ közelében élő izraeliek támogatják a döntést. Nem vonulhatunk csak úgy ki, mert 24 település van a határon, és ezeket meg kell védeni. Az egész háború eleve azzal kezdődött, hogy a Hezbollah ránk támadt, mondta egy izraeli férfi. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint országa önállóan hoz döntéseket a honvédelemről. Az előttünk álló kihívásokkal úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonságunkat, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Az Egyesült Államok és Irán vezetése ezúttal egy valamiben egyetért. Azt gondolják, hogy Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. J.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Ha a helyükben lennék, én nem esnék neki az egyedüli jelentős szövetségesemnek. Az elmúlt három hónapban az Izraelt védő fegyverek kétharmadát Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Hangsúlyozta J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. A felek pénteken Svájcban tartották volna az első egyeztetést, ezt azonban az utolsó pillanatban elhalasztották. Mindezek ellenére a hormuzi szoros hajóforgalma a békekötés utáni órákban újraindult, ezzel egy időben a nyersolaj világpiaci ára csökkenni kezdett. Irak és Kuvait pedig jelezte, visszaállítják a kitermelés mértékét a háború előtti szintre.
1: Esti krónika. Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán.
2: A köztársasági elnök megállapította, hogy az alaptörvény módosítása megfelelt az eljárási követelményeknek, így nincs szükség előzetes norma kontrollra. Az országgyűlés hétfőn fogadta el az alaptörvény 16. módosítását, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításukkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be.
1: Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton.
2: A tisztes képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A tisztes képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex közben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. A lap szerint a bírák egy része azért lépett vissza, mert az indítvány az alkotmánybíróságot a saját hatásköri korlátain túlra vinné.
1: Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs.
2: A fideszes képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az országgyűlésnek az MCC és más alapítványok életét módosító, már elfogadott vagy tervezett törvényjavaslataival. Hozzátette, az alapítvány Madarász László kuratóriumi tagot választotta meg elnöknek, így a kuratórium működése továbbra is biztosított.
1: Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
3: Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
4: A dohány és hulladék koncesszió.
3: A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormánya a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
5: A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg, olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
3: 2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
6: Semmi nem magyarázza.
3: A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
6: Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
3: Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODBE megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
7: Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
3: Az országos dohány volt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODBE monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
8: Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
3: Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A minisztere a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
8: Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát Hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
3: Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafikkoncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncesziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
1: Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájk jogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet.
2: A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket.
1: Ma volt az utolsó tanítási nap a köznevelésben, megkezdődött a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban.
2: A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
9: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óra számát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
1: 140 ezer diák és 7 ezer tanár vett részt az idei digitális témahéten. A digitális eszközökkel támogatott projektoktatás legnagyobb hazai esemény sorozatához ezúttal csak nem 1000 közoktatási és szakképzési intézmény csatlakozott határon innen és túl.
2: Csapodi Csaba közoktatási tartalomfejlesztésért felelős miniszteri biztos a pályázat díjátadóján arról beszélt, a digitális témahét közössége évről évre bizonyítja, hogy a digitális pedagógia nem önmagáért való technológia használat, hanem sokkal inkább gondolkodásmód, alkotás, együttműködés és jövőformálás.
10: Ezek az elismerések nem csak az elmúlt hónapok munkáját díjazzák, hanem üzenetet is hordoznak. Azt, hogy a jó ötletek, a szakmai bátorság és a diákokért végzett elkötelezett munka látható, értékes és követendő. Kívánom, hogy a ma bemutatott projektek minél több intézmény számára adjanak inspirációt, és hogy a digitális témahét közössége továbbra is a magyar oktatás egyik legfontosabb innovációs műhelye maradjon.
1: A nyári gyerekbalesetek megelőzésére, a gyerekek biztonságos közlekedésére hívja fel a figyelmet a rendőrség és a BKK. A vakáció kezdetéhez kapcsolódva a közlekedési vállalat és a budapesti rendőrfőkapitányság 10 héten át tartó ellenőrzést végez azokon a helyeken, ahol fokozottan lehet számítani kicsik, fiatalok felbukkanására. Illés Anna összeállítása.
11: Ebben az időszakban még fokozottabban kell figyelni a legkisebbek és legvédtelenebbek biztonságára a közúti közlekedésben.
12: Hangsúlyozta a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Sós Zoltán közölte, a rendőrség és a BKK idén is összefogott a szünidei gyerekbalesetek megelőzése céljából. Hangsúlyozta, az akció egyik kiemelt eleme, hogy 10 héten át fokozottan ellenőrzik a közlekedőket, például sportpályák és játszóterek környékén. Hozzátette, a figyelemfelhívó kampányban egyebekkel is készülnek.
11: A mai napon az 1-es és 3-as villamosokon, míg jövő hét hétfőn, azaz június 22-én az 1-es és 56-os villamos vonalán lehet találkozni és együtt utazni egyenruhás balesetmegelőzési előadóinkkal, akikkel el lehet beszélgetni a gyermekek biztonságos közlekedéséről, a nyár veszélyeiről, és amely kollégám a legkisebbek számára is apró ajándékokkal fog kedveskedni. Kampányunk idei új eleme, hogy a budapesti rendőrfőkapitányság és a budapesti közlekedési központ több balesetmegelőzési kisfilmet is fog forgatni a vakáció idején. Tesszük mindezt a közösségi közlekedési járműveken utazók, a gyalogosok, illetve a kerékpárosok biztonsága érdekében.
12: A kisfilmeket a BRFK és a BKK közösségi oldalán teszik közzé. A videók témájához kapcsolódva a BKK járművein baleset megelőzési üzenetekkel is találkozhatnak az utasok. Sors Zoltán elmondta azt is, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
11: Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, úgy kérjük Önöket, az átadás előtt és a használat előtt beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. Mondják el gyermekeik számára azt is, hogy ha véletlenül közúti baleset részesévé válnak, legyenek akár okozók vagy elszenvedői a balesetnek, a helyszínt soha ne hagyják el, és azonnal tájékoztassák a szülőket. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
12: A BKK hosszú távú célja, hogy a fővárosban senki ne halljon meg közlekedési balesetben. Erről már a cég szóvivője beszélt. Kovács Bendegúz elmondta, hogy a statisztikák szerint egyre mérséklődik a halálos, illetve súlyos sérülések száma a budapesti utakon.
13: Nem állítjuk, hogy ez csak is kizárólag a mi kampányunknak az eredménye. Ezzel együtt a közös intézkedés és a közös tevékenységek nagyon-nagyon nagy mértékben hozzájárulnak ehhez a sikerhez. Az idei stratégiának nagyon fontos eleme a legvédtelenebb közlekedők a védelme.
12: Hangsúlyozta, a kampányban kiemelt szerepe van a közlekedésbiztonsági ismeretek bővítésének és a megelőzésnek. Kovács Bendegúz emlékeztetett, hétfőtől nyári menetrend szerint közlekednek a BKK járatai, amelyeken több gyerekkel találkozhatnak az utasok.
1: Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán.
2: Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak. Megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosokat adnak Budapestnek.
14: Az egész mobi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-t.
1: A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozást lépett életbe több Győr környéki településen.
2: A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
15: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
1: Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ.
2: A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyiért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak. A forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
16: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
1: A forgalmasabb budapesti közterületeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal.
2: A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek mintegy 20 locsoló járművel hűti az aszfaltot, miközben a közlekedési központ külön hőségmenetrenddel biztosít több pihenő időt a járművezetőknek. A BKK közölte, idén is lehetőséget biztosít arra, hogy hőségriadó esetén bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat.
1: A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester.
2: Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati víziközmű társaságok visszakapnák a díj meghatározás jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
17: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretnénk megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
1: Szombat este, illetve éjszaka múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe.
2: Országszerte mintegy 470 helyszínen több mint 3000 program várja az érdeklődőket. A tárlatvezetések mellett koncertek, irodalmi előadások és gyermekprogramok is lesznek. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják.
1: Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja, erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal.
2: Weigl Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot, a kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
9: Nem csak a hajóflottán bővült, hanem megindult a kikötőknek is a rekonstrukciója, fejlesztése. A tavalyi nyáron adtuk át a felújított balatonfüredi kikötőt, idén tavasszal elkészült a ponyvódi kikötő, ami egyébként a legnagyobb utasforgalmat bonyolítja a személyhajók közül, és megkezdődött Hántozérnek és Tihanyérnek is a teljes körű felújítása.
1: Halálos baleset történt tegnap a szegedi BYD autógyár építkezési területén.
2: Egy kínai munkást elgázolt egy teherautó, a szegedi rendőrkapitányság az ügyben halálos közlekedési baleset okozása miatt indított büntető eljárást.
1: Autós percek.
2: Az Útinform tájékoztatása szerint baleset történt az M1-es autópályán az 51-es kilométernél, Tatabánya térségében az átterelt sávon. Hegyeshalon felé csak egy sáv járható. Az M5-ös autópályán a Röszke felé vezető oldalon Ócsa térségében egy autó a szalagkorlátnak ütközött a 28-as kilométernél. A nézelődők miatt több kilométeres torlódás alakult ki. Baleset történt az M1-es és az M7-es autópálya közös kivezető szakaszán a 12-es kilométernél. A külső sávot lezárták.
1: Fővárosi információk következnek.
18: Üdvözlöm a hallgatókat! Budapesten baleset miatt lezárták a Budakeszi utat a Labanc útnál. A 22-es, a 22-a és a 222-es autóbusz a Dénes utca és a Kuruclesi út között nem közlekedik. 22B autóbusz jár Budaörsön keresztül a Szélkámán tér és Budakeszi honfoglalás sétány között. Kovács Botond, BKK Info.
1: Időjárás jelentés.
19: Jó napot kívánok! A gomoly felhők fokozatosan feloszlanak, éjszakára nagy részt kiderül az ég, legfeljebb időszakosan érkezhet némi felhőzet. Szombaton is sok napsütés várható a fátyol és képződő gomoly felhők mellett, utóbbiakból helyenként előfordulhat zápor zivatar, nagyobb eséllyel északkeleten és a középső ország részben. A zivatarokat holnap erős, viharos széllökés is kísérheti. A minimum általában 13 és 19, a szombati csúcsérték 31 és 36 fok között alakul. Ez Anna, Hunkaromet.
1: Ez volt az Esti Krónika. A szerkesztő Pozsár Róbert, a hírszerkesztő Gál Andrea és a technikai munkatársak Dancsó Mária, Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is elköszön Bőti Attila és Ceglédi Edit. Viszont hallásra.
20: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 18 óra, a híreket Polyák Adrián szerkesztette. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikke szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Ingataga közel-keleti béke, Izrael és a Hezbollah délután ugyan tűzszünetet kötött, most azonban a fegyvernyugvás megsértésével vádolják egymást. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs, a hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. Véget ért az idei tanév, kezdődik a nyári szünet, figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerek balesetek megelőzésére. Fokozódik a kánikula és nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a sok napsütés mellett kisebb záporok, zivatarok holnap is előfordulhatnak.
1: Műsorajánlat. Holnap reggel 5 órától hajnaltáj.
21: A hazai várak közül a magyarok legszívesebben az egri várat keresik fel.
22: Tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatói elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
21: Bakos Csaba vagyok, várom önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
0: Gyógyító állatok.
4: Olyan közeget teremtenek, ahol nincs ítélkezés, és ők ugye feltétel nélkül szeretetet árasztanak.
0: Egy kiképző, aki mindent tud az állatokról.
4: Az egyik fő feladatunk, hogy állatokat mentünk, és akkor kb. 300-350 állatról gondoskodunk.
0: Amikor egy érintés is segít.
5: Mit éreztek, amikor a lovakkal lehettek?
23: Jó érzés.
0: Jóra valók. Szombaton 17 óra 25 perckor. A Dunán.
20: Tárok nélkül Szerdati Fannival.
24: Köszöntöm Önöket határokon innen és túl. Néhány mondat műsorunk tartalmából. A kárpátaljai magyar oktatás helyzetéről és jövőjéről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban.
25: Akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el. Ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna.
24: Kárpát-medencei értékbemutatónapot tartottak Zentán.
26: Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Ez egy fontos kezdeményezés.
24: És most jöjjenek a részletek. A Kárpátaljai Magyar Oktatási Hálózat aktuális helyzetéről és a 2027-es törvényi átszervezésekről tanácskoztak az intézményvezetők Beregszászban. A Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozata saját szemináriumi rendszerrel és módszertani napokkal igyekszik biztosítani a hazai pedagógusok anyanyelvi fejlődését. A rendezvényen bemutatott kompetenciamérés azt bizonyítja, hogy a kárpátaljai diákok a háborús helyzet ellenére sem maradnak el a magyarországi átlag eredményektől. Iváncsik Attila összeállítása.
27: Gabóda Béla, a Kárpátaljai Megyei Pedagógus Továbbképző Intézet beregszászi tagozatának vezetője kiemelte. Az állami továbbképzéseken a magyar nyelvű előadások aránya 10%-ra csökkent. Emiatt saját módszertani napokkal biztosítják az anyanyelvi szakmai fejlődést.
28: A kötelező továbbképzések mellett bevezetjük a szemináriumok rendszerét. 2022-ben hoztuk létre a tavaszi beregszászi módszertani napokat, majd ennek a sikere után 2023-ban egy évvel később már őszi beregszászi módszertani napok is voltak, amelyeken rendszerint 5-6-7 különböző foglalkozás, szemináriumot, gyakorlati rendezvényeket, projekteket tartunk különböző tantárgyakból a magyar tannyelvű iskolák, illetve óvodák pedagógusainak. E két nagy rendezvény mellé rengeteg más rendezvénysorozatot is szerveztünk. Az utóbbi években így volt már boldogságpedagógiából rendezvénysorozat, volt projektpedagógiából rendezvénysorozat, inkluzív pedagógiából, modern nevelés elméletből. Az utóbbi három nagy rendezvényünk pedig volt a gamifikáció, amely 8 különböző szemináriumot ölelt fel. 2025-ben összesen 36 szemináriumot rendeztünk, és ezen 893 pedagógus vett részt. 2026-ban pedig eddig már 19 szemináriumon, különböző projekten vagyunk túl, és eddig 361 ember vett részt ezeken a rendezvényeken.
27: Az ukrajnai oktatási reform és a jövőre életbe lépő törvényi szabályozás gyökeres átalakításra kényszeríti a középiskolák felső tagozatait, azaz a liceumokat, hangsúlyozta Orosz Ildikó, a Kárpátaljai Magyar Pedagógus Szövetség elnöke.
25: A törvény úgy rendelkezik, hogy eddig ezek az oktatási intézmények nagy rész egy intézményi kereten belül működtek, most ezt át kell alakítani, hogy legyen önálló jogi személyiség a liceum, és ez lehet egyébként úgy is, hogy a gimnáziumból egybe, tehát ami Magyarországon is van, egy 8 osztályos liceum, vagy akár 6 osztályos liceum is lehet, viszont nem lehet benne elemi iskola, csak kivételes esetekben. Valamint volt két előterjesztés, az egyik előterjesztés arról szólt, hogy egy évfolyamra 60 diák, akkor lehet liceumot indítani, ha egy évfolyamon 60 diák van, a másik előterjesztés az, hogy 100. Ezt hál' Istennek egyelőre nem fogadták el, és a pedagógusoknál viszont sok iskola és igazgató abban a tévhitben van, hogy ez alapján kell indítani, és ha ez alapján indítanák, akkor Kárpátalján a most meglévő középiskoláknak a 60%-a megszűnne az ukránokkal együtt, és a 33 magyar középszintű iskolából mindössze 5 önkormányzati maradna. A helyi kistérségek vezetői felelősségük, a liceumok megszüntetése és a fenntartása is.
27: A szakmai napon bemutatták azokat az átfogó kompetenciaméréseket, amelyek a több mint 4 éve tartó háborús körülmények ellenére azt bizonyítják, hogy a kárpátaljai magyar tanuló képességei és anyanyelvi kompetenciái nem maradnak el a magyarországi átlageredményektől. Híres László Kornélia, a Hodink Antal Nyelvészeti Kutatóközpont vezetője.
3: A célunk az volt, hogy azokat a gyerekeket, akiket első perctől 2024-től monitoringozunk és feltérképezzük, hogy milyen képességekkel rendelkeznek, azokat újra megvalósítsuk 2025-ben. Így megvalósult az a kompetenciavizsgálat, amit az oktatási hivatal közreműködésével tudtunk megvalósítani. Ebben a felmérésben anyanyelv, angol nyelv és matematikai képességeket mértünk a diákok körében, háttérkérdővel kiegészítve. Az volt a fontos, hogy ne csak mérjünk, hogy milyen képességekkel rendelkeznek a gyermekek, hanem azt is lássuk, hogy milyen háttér rendelkeznek. Vagyis arra vagyunk kíváncsiak, hogy a szülők támogatásával alakult úgy a képesség a gyermekeknek, vagy az iskolának a hozzáadott képességeinek segítségével alakult úgy a gyerekeknek a képessége, amit éppen láthatunk. Összehasonlítva magyarországi eredményekhez, átlag eredményekhez viszonyítva, Kárpátalján még továbbra sem maradunk a képességek szempontjából, ami azért kiemelkedő, mert immár a 4. éven háború kelős közepén próbálják az iskolák túlvészen azokat a nehéz helyzeteket, amiket láthatunk.
24: Folytatódik a biztonságos és hatékony határok a Kárpátok régióban program a Tisza Európai Területi Társulás szervezésében. A magyar-ukrán határ mindkét oldalán fontosnak tartják a határátkelők jobb megközelíthetőségét, az átkelési gyorsaságot és a biztonságot. Ezzel kapcsolatban tartottak kerekasztal beszélgetést Nyíregyházán mindkét fél jelenlétében. A megbeszélésen Zsoldos Barnabás is jelen volt, a helyszínen készült a most következő riportja.
6: És ezt Kockár, a vármegye elnöke. Most van egyfajta lanyhulás megegyezés, azt jelenti, hogy itt a cselekvés ideje.
7: Már korábban kezdtük ezt a projektet, és a Tisza Európai Területi Társulás a kedvezményezettje. Több mint 10 éve létezik a társulásunk Kárpátaljával, és számos projektet valósítottunk meg. Ezek közül az egyik biztonságos határátkelés és gyors határátkelés Ukrajna és Magyarország között. Még mai napig is nagyon sok akadály van a határátkelésben, főként a gyorságát illetve. Én azt az ambíciózus célkitűzést fogalmaztam meg a projekt kezdetekkel, és most is, hogyha a tanoncsiknak nevezett, megtanultam a ukránul is, ennek a cédulkának a nevét sikerül elfelejteni, akkor másokat tettünk az Európai Uniós csatlakozás útján, hiszen ezt még a Szovjetunióból örökölték a ukrán határőri szervezetek. A határzónában való belépéskor is, és amikor kilépünk a határ átkelési zónából, akkor le kell adni ezt a papírt még a mai napig is. Most egy olyan bátortalan jelentést hallottam, hogy talán február sikerül ezt a taloncsikot eltörölni.
6: Szabó Négycap Andrea, a Tisza ETT vezetője, aki összefogja ezt a kerekasztal beszélgetést, hogy most, amikor már úgy tűnik, hogy lazul Ukrajna és Magyarország között is a viszony, talán még a háború is befejeződik, ez egyfajta előretekintés?
16: Így van, mi hiszünk és bízunk abban, hogy a háborúnak hamarosan vége lesz, és mivel a két megye közötti kapcsolat mindig is jó volt, hiszen 20 éve már, hogy együttműködési megállapodást írt alá a két megye, Kárpátalja megye és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye. Ezekre a kapcsolatokra építeni szeretnénk. A Tisza ETT azért lett létrehozva, hogy olyan feladatokat, olyan problémákat oldjon meg, amely mindkét megye számára fontosak. Maga ez a projekt, a Secure Borders projekt, ez a Magyarország, Szlovákia, Románia, Ukrajna Interreg Next felhívás keretében valósul meg. Ezt a projektet 2025. február 1-jével kezdtük, 2020. szeptember 30-ával fogjuk lezárni. A projektnek az a célja, hogy megvizsgáljuk Magyarország és Ukrajna közötti határszakaszt. Minden határátkelőt személyesen látogattunk meg, és felmértük azokat a hiányosságokat, problémákat, amik most ott vannak. Illetve már látjuk azt, hogy az ukrán oldalon nagyon nagy fejlesztésekre készülnek a határhoz vezetők között infrastruktúrában, akár a határátkelők fejlesztésében. Nekünk itt a magyar oldalon tudnunk kell, hiszen hogyha ők ott fejlesztenek, és mondjuk lehetőség lesz egy busz elindítására Ukrajnából, de a magyar oldalon mi erről nem tudunk, és magyar oldalon nem terveznek fejlesztést, nem tudjuk fogadni azt a buszt. Tehát azt gondolom, hogy a két megyének mindig is meg kell, hogy legyen az élő kapcsolata, az élő kommunikációja ahhoz, hogy együtt tudjunk működni.
6: A Beregsuhány és a szemben lévő település határát határátkelő és más határátkelő bővítésében is gondolkodnak.
26: A Beregsorányi határátkelőn most már üresen ugyan, de már 3,5 tonna fölötti teherjárművek is át tudnak menni a határon. Ez valamilyen szinten tehermentesíti a Záhony-Csap határátkelőt.
6: Ami nekem újszerű volt, Bereg-Déda határátkelő ügye, hogy ez is napirendre került, mert ez eddig nem sokszor szerepelt a híradásokban.
26: A híradásokban nem, de az előkészítő munkákban igen. De azt gondolom, hogy annak a térségnek is fontos az, hogy könnyített legyen a határátlépése. Ne kelljen olyan nagy kört tenni ahhoz, hogy egymást akár a családok meglátogassák, illetve reményeink szerint a háború lezárását követően akár munkaerő ingázására is alkalmassá tudja tenni.
6: Látszik egyáltalán az alagút vége?
26: Mi készülünk rá, azt már látjuk, hogy Kárpátalja megye gazdaságilag fejlődésnek indult, hiszen belső ukrajnai úgymond menekültek, települtek Kárpátaljára, Kárpátaljának a lakossága nagy számban nőtt, és ezek olyan befektetők, olyan cégek, olyan vállalkozások kerültek Kárpátaljára, akik nagy tőkét hoztak ide. Beindulhatnak olyan gazdasági kapcsolatok két térség között, ami Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye gazdaságát is élénkítheti.
6: Nagyon fontos mindezek mellett az, hogy milyen a megközelítés, milyen a határátkelőhöz való eljutás. Erről viszont Veres Emil tart előadást.
8: Az a feladatunk, hogy a fejlesztésnek a főbb irányvonalait határozzuk meg. A Nyíri Nonspin Kft. A Nyíregyházi Egyetem kizárólagos tulajdonában lévő gazdasági társaság. Az egyetem szakértői határozzák meg a közlekedési infrastruktúra kialakításának a legfontosabb prioritásait.
6: Beregdaróc felé is van egyfajta főút építési elképzelés. A ukrán előadó említette, hogy nekik is fontos, hiszen tengerek felé is lehet kapcsolatot teremteni, illetve az M3-as felé. Úgy tűnik, hogy van koncepció.
8: Én azt hiszem, hogy mind a két ország számára alapvető fontosságuk, hogy a közlekedési infrastruktúra fejlesztése kerüljen. Valóban így van, hogy az M3-as autópályának vannak kivitelezési tervek egy hosszabbítására vonatkozóan a határig. Az jelenlegi elképzelések szerint Beregdarócnál érné el az országhatárt, illetve a Vásárosnaményi csomópontból lenne egy leágazás M34-es gyorsforgalmi út formájában, amely pedig a Záhonyi határátkelőhöz vezetne tovább.
24: A Kárpát-medence szinte minden régiójából érkeztek vendégek a Vajdasági Tisza Virág Fesztiválon megtartott Kárpát-medencei értékbemutató napra. A Zentai Művész utcában kulturális programokkal, kiállításokkal és hagyományos kézműves foglalkozásokkal várták az érdeklődőket. A rendezvény céljáról a Kárpát-medencei Értéktárról a főszervező Vajdasági Magyar Művelődési Intézet munkatársát, Virág Kis Anitát kérdeztem.
10: A rendezvénynek a célja az, hogy a Kárpát-medencének a különböző magyar lakta területein működő közösségek, néptáncegyüttesek, zenekarok, kézművesek, illetve értéktárs szereplők találkozhassanak, és bemutathassák a közös értékeinket, a közös kulturális örökségünket, és hát ugye, hogy azért a hagyományokat élményszerűen adjuk tovább a fiatal generációknak, ezért is vannak kézműves foglalkozások a gyerekeknek, nemezelés, vesszőfonás, gyöngyfűzés, a kovács mesterséget is megleshetik a fiatalok, illetve agyagozhatnak is, és hát ugye a Kárpát-medencéből, Felvidékről, Muravidékről, Erdélyből érkező vendégeink az értéktárból hoztak értékes kiállításokat, amiket megtekinthetnek az érdeklődők, és hát kulturális programmal is szolgálunk ezen a napon. Tehát ugye az értéktárba gyakorlatilag minden olyan kulturális értékbe kerülhet, amit a közösség gondol értéknek a saját környezetében. Ez azért is nagyon fontos, mert megtanulunk valamilyen szinten másként tekinteni a környezetünkre. Jobban odafigyelünk a dolgokra, és talán egy kicsit elemzően is nyúlunk a környezetünkhöz. Nagyon sok része van az értéktárnak, szellemi örökség, épített örökség, természeti környezetünk. Ez egy fontos kezdeményezés.
11: Ugye említetted, hogy honnan érkeztek vendégek, kik érkeztek ide Zentára?
10: Kárpátaljáról a Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület érkezett, méghozzá kiállítással Szürtéről, Muravidékről, Lendváról érkeztek. Az értéktár hozott szintén egy kiállítást, illetve egy alkalmi trió fog majd zenélni a kulturális programunkon. Erdélyből kiállítók érkeztek, Szimen Rózsának a hímes tojás gyűjteménye látható kiállításként, illetve
26: néptánccsoport érkezett, a Sepsiszentgyörgyi Zöldfenyő néptánccsoport és a Szent Iván Laborfalvi néptánccsoport, valamint Felvidékről a Szőttes Kamara Néptánc Együttes táncol majd, és hát a vajdasági Magyar Értéktár is készült egy vegyes kiállítással, van egy nagyon szép standunk, és a Zentai Bodor Anikó Hagyományápoló Egyesület Rózsafa zenekara lép majd a színpadra.
9: Fehér Andrá, Muravidéki Értéktár kiállítását csináltuk itt meg. Hoztuk a Szőttest, a női férfi viseletet, hímzéseket, hímes tojás, a Lendvai Vár makettját, a Vikkut makettját, perecet, pupostorot vagy bubostorot és hurkákat. Turot azt úgy csináljuk, hogy be van keverve paprikasó, és megformáljuk ilyen pupos alakúra, és füstölve van.
12: Önön is gyönyörű szép népviselet van. Mi jellemzi a muravidéki népviseletet?
9: Van szoknyánk, van egy fekete nagy rózsás kötényünk, a jellegzetes része a köténynek a tökmag, az azért van benn, mert régen nem találtak ekkora anyagot, a tökmaggal takarták, és kettőt anyagból, van kis rózsás és nagy rózsás, a kötényünk elég színes, piros, fehér, kék, zöld, rózsaszín, sárga színekből állnak, és fekete alapon, a kendőnk hátul hímzett, lehet tiszta fehérhetés, az volt a legrégebbi, utána kezdett egy kicsit pirosodni, és majd később egy kis kék maradt bent, tehát van háromszínes hímzés is. A blúzunk az pedig az új résznél van egy szövés, és alatta van egy hímzés, és még régen volt pacsánk, csak az most nem tudjuk már megkötni.
12: És ezeket önök kötötték, vagy van egyesületük, csoportjuk, ahol kézi munkáznak?
9: Igen, több szakkör is működik, és próbáljuk vissza eleveníteni, tehát 30 éve tanultuk vissza a hetési hímzést, és nagy szeretettel várjuk azóta is.
13: Molnár Eleonóra, a Kárpátaljai Értéktár Bizottság elnöke.
12: Önök is kiállítják a szebbnél szebb tárgyaikat. Mi mindent hoztak ide ma?
13: A Kárpátaljai Értéktár gyöngyszemeit próbáltuk itt most bemutatni. Vannak hímzett terítőink is, amelyek a Kárpátaljai Magyar Hímzőműhely legújabb díjnyertes alkotás. Ezek ugye autentikus kárpátaljai minták, amelyek ilyen újszerű formába, különböző lakástextíliákra kerültek.
12: Mik azok, amik bekerültek az értéktárba, amire büszkék?
13: A nektár felülete, ugye ez a legújabb a Hungarikum Bizottság által életre hívott online felület, ahova az egész Kárpát-medence értékeit be lehetett ugye tölteni, és így bárki számára elérhetőek. Több mint 200 kárpátaljai értéket sikerült nekünk is ide betölteni. Most nyilván ezek közül nem minden utaztatható, gondolok itt például a Vereckei emlékműre, de hát igyekeztünk nagyon sok kiadványt például már készíteni az értéktárról, amelyek ezeket a kárpátaljai nemzeti értékeket bemutatják, és hát ugye, ami a nagy büszkeségünk, hogy most már kárpátaljai magyarok is büszkélkedhetnek egy hungarikummal, ugye a Beregi keresztszemessel, amivel a hímzőink nagyon-nagy örömmel foglalkoznak, és ezekből is hoztunk néhányat.
12: Az egyesület munkája miből áll? Hogyan tudják összefogni akár a különböző kézműveseket?
13: A Kárpátaljai Népfőiskola Egyesület 2012-ben jött létre, tehát egyidős a Hungarikum törvénnyel, és jelkeztük az értékek felgyűjtését Kárpátalján. Több tízezer adatlapot sikerült kitöltetnünk, és megpróbáltuk ugye a Hungarikum törvény szellemiségének megfelelően az értékeket minél szélesebb körben bemutatni és népszerűsíteni, mert hogy azáltal lesz valami kiemelkedő nemzeti érték, ugye, hogy köztiszteletnek örvend, és minél szélesebb körben ismerik ezeket, és így kezdtük el például létrehozni a hímzőműhelyt is, hogy ők is autentikus mintákkal dolgozzanak, és ezt adják át a fiatalabb generációnak, és ahogy itt látszik a standnál is, van két csodaszép modern ruhadarabunk is, amely a modern divatot ötvezi, ugye, itt ezen a ruhán egy nagy dobronyi kereszt szemes látható, a piros ruhán pedig Beregi Szőttes, mert hogy megpróbáltuk ezeket tényleg a mindennapjaink részévé tenni ezeket az értékeket, hogy a mindennapokban is viselhető darabok legyenek, és hogy ezeket a viselőik méltósággal és büszkeséggel hordhassák.
24: Csillag az égen, azaz a Gyergyószent Miklósi Bagosi Brothers Company feldolgozásai egy katonatörténetben. A népszerű együttes szerzeményeire építve a csíkszeredai Máltai Szeretetszolgálat Borsócska gyermekelőadó csoportja egy katonatörténetet vitt színpadra, amelyben a halál árnyékában születő szerelem, a veszteség és a hazatalálás reménye bontakozik ki. A csoport a történetet csíki és gyergyói népdalokkal, valamint bagosi dalokkal jelenítette meg. A csütörtök esti előadás után elsőként Száz Zsuzsanna szociálpedagógust, a Máltai Szeretetszolgálat munkatársát, csíkszeredai tudósítónk, Bíró István kérte mikrofonhoz.
2: 2022-ben alakultunk, ami úgy történt, hogy volt egy ilyen kollaboráció az Aranyalma óvodával, és ők hoztak nekünk adománycsomagot a gyerekeknek karácsonyra ajándékot, mi pedig vártuk őket valamivel, gondoltuk, hogy egy kis meglepetést, ezért karácsonyi dalokat tanultunk be. Az tényleg nem ilyen szinten volt, hanem egy ilyen óvodás előadás volt. És akkor a gyerekeknek is, nekünk is annyira tetszett ez az egész, hogy mi szerepelünk, együtt dolgozunk, hogy akkor megalapítottuk a Borsócskát, és akkor fokozatosan újabb történeteket tanultunk be, legyen az a Dzsungelkönyve, Pál utcai fiúk, vagy a saját történetünket is előadtuk. Ennek a konkrét színdarabnak úgy született meg az ötlete, hogy ugye nyáron a gyerekben ott volt a bagosi koncert, a gyerekek is kint voltak, és tetszett nekik, ezért mindig, amikor színeztünk, akkor kérték, hogy tegyen be a bagosi koncert felvételt. És kérdezte az egyik fiúcska, hogy hát nem tanítom meg nekik ezeket az énekeket. Mondom, hát dehogy nem, hát tanuljuk meg, miért ne? Elkezdtük tanulni az énekeket, és ugye benne van ez a hagyományos vonal, gondolkodtunk, hogy miként építsük be. Katona történet az úgy született, hogy nem szerettük volna meghatározni, melyik világháború, akár egy parasz felkelés is lehetett, a botok ezért jelentek meg. És végül így lassanként a gyerekek is nagyon sokat hozzátettek, hogy ez a katona történet így kialakult. Tehát, hogy ez így spontán jött igazából, de úgy a végére összeállt az egész sztori, és nyilván felcsiki meg gyergyó vidéki népdalok vannak benne, de hogy mivel roma gyerekek, ezért szerettem volna, hogy a saját kultúrájuk is megjelenjen, ezért volt a népviselet az, amiben ők a sajátjukat bele tudták tenni. Azért voltak a lányok rokojában.
14: Hogyan tudták a gyerekek a saját érzékenységükkel megeleveníteni a katonatörténetet? Tehát, hogy azért ez egy elég nehéz történet.
2: Igen, ezen nagyon sokat tűnődtünk mi is, hogy azért ez egy olyan időben történik, amit ők nem is érzékeltek, a kicsik nem is tanultak még róla. Hogyan tudnánk ezt közelebb hozni? És az első próbáink azok úgy zajlottak, hogy szétszedtük a dalokat, főleg a népdalokat, millió kis darabra lerajzoltuk, hogy ki hogyan értelmezi. Hát voltak egyébként érdekes értelmezések, tehát akár egy népdalt úgy rajzoltak le, hogy a gyerek a táblánál áll és magyarázza a többieknek, szóval nem mindig úgy született meg a fejükben, mint ahogy a felnőtteknek. Viszont nagyon sok ilyen oktató videót is néztünk, hogy hogy nézett ki régebben egy háború, már mint hogy a, nyilván a korukhoz megfelelő videókat, és így lassan-lassan megértették, hogy ez egy szomorú helyzet, hogy valaki veszélyben lehet, hogyha elmegy háborúban. Én úgy érzem, hogy az óvodások is azt a rétegét megértették a történetnek, hogy a főszereplő veszélybe kerül, és a főszereplő lány várja haza, viszont volt olyan gyerek, aki úgy értelmezte, hogy hát ez olyan, mint amikor apukám elmegy külföldre, és anyukám várja haza, de ez is teljesen rendben van, hogyha ő ezt így érte meg, de mindenki valamilyen rétegét a történetnek lebontotta és megértette a saját szintjén.
15: Tudja az ember, milyen az, amikor a háború után maradt csönd. Az egyedül, ami ott maradt, az első nagy háborúban, és én itt maradtam egyedül egy kicsi fiúval. Nem volt könnyű a világ, akkor lelkül. Sok gyermek ilyesen feküdt le, és súlyos kelt főreke. Dolgoztunk, ahogy tudtuk, csak hogy valahogy megéljük, de az ember anya nem adhatja föl. Néztem a fiam, és mindig azt reméltem, neki tán jobb életjük majd, mint ami nekünk adatott.
17: Szine Nikoletta vagyok, a Borsócska csapat tagja, én vagyok a legidősebb. Számomra ez a csapat nagyon a szívemhez nőtt, mivel hogy mi igazából együtt élünk kicsik nagyok. A szereplésből pedig mindig én is nagyon meghatozok, mindig meglepődök újra és újra. Egyre jobban fejlődnek a kicsik is például, ők totál nem figyelnek rendesen próbára, és itt, amikor felállunk színpadra, nagyon jók.
14: Most a Bagosi Brothers Company nagy sikerű előadására épített előadást mutattátok be. Mi volt a legjobb ebben?
17: A legjobb az volt, hogy mindig új és új szerepeket tanultunk ebbe, és meglepődtük, hogy milyen jó a szerep. Az énekek is nagyon jók. Ezelőtt mi nem is ismertük igazából ezeket a dalokat. Volt, amelyiket igen, volt, amelyiket nem, de nagyon jó volt ez a szereplés is.
14: Egy katona történetet, viszonylag szomorú történetet dolgozott fel, vagy dolgoz fel a darab. Mekkora kihívást jelentett számotokra ezt megjeleníteni?
17: Elég nagy kihívás volt, mivel hogy kicsit távol áll tőlünk ez, De megoldották a fiúk. A lányakes, úgyhogy nagyon jó volt.
24: Bár Románia több intézményében egy hónappal korábban tartották a múzeumok éjszakáját, Erdélyben több helyen szombaton készülnek programokkal. Például Sepsiszentgyörgyön az Erdélyi Művészeti Központban is. Az eltérő időpontról és a programokról Verese Mese Gyöngyvér, Bordás Beáta intézményvezetőt kérdezte.
0: Romániában, meg így Európa többi országában is nagyrészt a múzeumok nemzetközi napjához igazodnak. Ez május 17, és akkor ahhoz legközelebb eső szombaton szokták rendezni a múzeumok éjszakáját. Viszont Magyarország ebben külön utas, és ott a Szent Iványhez legközelebb eső szombaton szokták megrendezni. És a székelyföldi múzeumok is, főleg a magyar vonatkozású intézmények ehhez alkalmazkodnak. Egyébként most májusban, amikor aktuális lett volna a múzeumok éjszakája, akkor volt a Sepsi Book, amire semmiképp nem szeretnénk rászervezni, és hát ez már lassan évek óta így van, hogy pont arra a májusi hétvégére esik a Sepsi Book is, úgyhogy ez a június sztadika ebben az évben megfelelőbb időpontnak tűnt.
1: Erre a múzeumok éjszakájára érkezik önökhöz Árkosi István, akinek 52 éven nem volt kiállítása Sepsiszentgyörgyön.
0: Igen, nagyon örülünk ennek a kiállításnak, és hát ő Magyarországon is, meg elsősorban Kolozsváron nagyon elismert képzőművész, grafikus, festő és írásai is vannak, több kötete jelent meg. Kolozsváron gyakrabban szokott jelentkezni egyéni kiállításokkal, és ott mutatja be a legújabb sorozatait. Szentgyörgyön valóban utoljára 74-ben volt egy kisebb egyéni kiállítása, és akkor most egy nagyobb válogatással készülünk, tehát hogy az egész életművet áttekintő anyagot hoztunk el, körülbelül 70 munkát lehet megszemlélni, és a 70-es, 80-as években készült jellemző grafikáit is kiállítjuk. A kiállítás megnyitó után lesz egy tárlatvezetésünk, amelyet a maga művész, illetve Szűcs György, a magyarországi művészettörténész fog tartani. Ő írta egyébként a kiállítás katalógusának az előszavát is, úgyhogy nagyon jártas Árkosi István művészetében. Emellett pedig gyerekfoglalkozásokkal is készülünk, tehát ilyen különböző alkotóműhelyekkel, és hát az egyik műhely a Vetróbai által tartott kollázsműhely, picit fog kapcsolódni ehhez a kiállításhoz.
1: Lesznek-e olyan események, amelyek összefogják a város kulturális intézményeit?
0: Igen, nagy örömünkre szolgál, hogy idén harmadik alkalommal rendezzük meg az Egy éjszakás kaland című kvízjátékot, és ez három intézmény közötti átjárhatóságot szolgál, a Székely Nemzeti Múzeum, a Magma Kortárs Művészeti Kiállítótér, illetve az Erdély Művészeti Központ kiállításait kell végignézniük a résztvevőknek, és a kiállításban szereplő információk, kiállított alkotások alapján válaszolni azokra a kérdésekre, amiket összeállítottunk. Tehát egy ilyen kérdőívet kell elképzelni, amelyet a benevezett csapatok átvehetnek, és hát a rendelkezésükre áll végül is 6 óra, hogy kitöltsék ezt a kérdőívet. Az általuk választott sorrendben megnézhetik a kiállításokat, és nem kell különösebb előfelkészültség, vagy ilyen roppant nagy jártasság mondjuk a képzőművészeti életben. Itt elsősorban az a fontos, hogy jó megfigyelő képességekkel rendelkezzenek, és tudjanak egy picit interaktívan és innovatívan gondolkozni, és akkor figyelmesen megnézni a tárlatokat. Láthatják egyébként a kérdőíveket este 11-ig bármelyik szervező intézményben, és akkor majd összeülünk és kiértékeljük őket, és majd lesz egy díjazás is. Ami újdonság a tavalyhoz képest, akkor is már próbálkoztunk az ifjúsági kategória bevezetésével a 14-18 évesek számára, akkor nem voltak jelentkezők, de ide most már van két csapat, és hát végül is szombatig még lehet jelentkezni, úgyhogy reméljük, hogy lesznek még ifjúsági csapatok. A felnőttek azért már sokkal szemfülesek, és már többen jelentkeztek.
1: Milyen további programokkal készülnek?
0: Van egy másik tárlatunk, Haller József marosvásárhelyi grafikus bábtervezőnek a művei. Most a múzeumok éjszakája alatt lesz a tárlatkatalógusának a bemutatója, és ennek apropóján egy beszélgetés az ő művészetéről. Vécsi Nagy Zoltán és Sporti Plénesi Ágot a művészettörténészek fognak Haller Józsefről beszélgetni, és lesz még egy másik izgalmas alkotóműhely is. Ivácson András fog tartani kínai pecsétfaragó műhelyt. Ezen kívül pedig lesz filmvetítés, 3 órán keresztül bármikor be lehet csatlakozni, és olyan riportfilmeket vetítünk le, amelyek a korábbi kiállításainkról készültek. Végül az estét egy koncert fogja megkoronázni. Cári Tibor, elismert zeneszerző, zongorista fog játszani Szabó J. Attila csellistával közösen, és hát azt nagyon kíváncsian várjuk, mert a legutóbbi fellépése itt az Emükben nagy sikernek örvendett.
24: Ezzel a Határok nélkül mai adása véget ért. Holnap is hallgassanak minket, korábbi műsorainkat pedig visszahallgathatják a mediaclick.hu-n. Munkatársa Schwarz Nóra nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő Szerda T. Fanni. Viszont hallásra, Határok nélkül.

0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A nap kérdése.
1: A nemzetközi tekintélynek örvendő svájci versenykutató cég tanulmányának megállapítása, hogy a versenyképességet korunkban nagy mértékben befolyásolja az intézményrendszerek hitelessége, alkalmazkodó képessége és ellenálló képessége. Ezek a tulajdonságok segítik ugyanis leginkább a gyorsan változó geopolitikai feszültségek, a növekvő bizonytalanság és a nehezen előrejelezhető gazdasági és egyéb sok hatások közepette az alkalmazkodást. Hogyan szerepel ezen a területen hazánk és gazdasága? Ez ma a nap kérdése. Köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kukel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Csat Magdolna közgazdászt, egyetemi tanárt, Kezicsókkal. Jó estét
2: kívánok! Jó napot kívánok, jó estét kívánok!
1: Ugye ön munkássága jelentős részében ezzel a területtel is foglalkozott, azért is hívtam, hogy beszéljük meg ezt mindjárt az elején. Ez a bizonyos svájci

0: egész világ minden országát elemzi, ebben a kötetben 70 országnak az adatait vizsgálja, és négy fő szempont szerint, ez nagyon fontos hangsúlyozni, tehát itt nem csak gazdaságról van szó, hanem sokkal többről. Egyrészt vizsgálja a makrogazdasági helyzetet, ugye egyensúly, adósság, hiány, stb. Ezen kívül vizsgálja a kormányzati hatékonyságot, vizsgálja a cégek hatékonyságát, és vizsgálja a tágan vett infrastruktúrát, és ez a lényeges kérdés, mert ebben a társadalomnak a fontossága jelenik meg, ugyanis vizsgálja a hagyományos infrastruktúra, egy utak, vasút, légi közlekedés mellett a tudásnak a helyzetét, milyen a tudásszint az országban, milyen az egészségügynek az állapota, vizsgálja a kultúra helyzetét, tehát egy ilyen tágon vett társadalmi helyzetképet is bemutat. Ez azért fontos egyébként, mert ugye a gazdaság sikeréhez ez nagyon-nagyon fontos.
1: Hát nincs gazdaság társadalom nélkül. Furcsa lenne, ha lenne, ugye?
0: Furcsa lenne, így van. És hát valahol a gazdaságnak az lenne a feladata, hogy magát a társadalmat tegye sikeresé. Nem arról szól a gazdaság, hogy csak a cégek legyenek sikeresek, cégek termeljenek profitot a tulajdonosnak, hanem hogy legyenek kedvesek hozzájárulni a nemzeti versenyképesség a társadalomnak az előrejutásához, és azaz az emberekkel is törődjenek.
1: Hát ez szépen, ha mindenhol így lenne, de voltak éppen azért a részvényesek, a befektetők meg a profitot kérik számon, ugye?
0: Nem ennyire egyértelmű már.
1: Már nem?
0: Az a helyzet, hogy persze végsősoron a vállalkozás arról szól, hogy profitot termel a részvényeseknek, profitot termel a tulajdonosoknak, de profitot is csak úgy lehet igazából termelni hosszú távon, hogyha egy cég azért valamilyen értéket a társadalomnak is termel, hiszen olyan országokban, ahol nagy a választék a piacon, ott a vevők, ha elég tudatosak, meg is büntethetik a céget, hogy nem vásárolnak tőle, nem veszik meg a szolgáltatásait, ha úgy érzik, hogy elfut vele a ló, és csak saját magával foglalkozik. És szerintem ez már kicsit Magyarországon is kezd kialakulni ez a szemlélet, hogy azért a cégek azok egyenrangú partnerei a társadalom többi szereplőinek, mondjuk az állampolgárnak, a civil szervezeteknek, a kutatóknak, a kulturális szektornak, és így tovább. Ráadásul nagyon különböző cégek vannak, csak mondjak egy nagyon fontos példát, hogyha sokat hallunk az Európai Unió zöldítési elképzeléseiről. Ha ezt egy kicsit stratégiai szemmel nézzük, akkor nagyon komoly céghálózat az, amelyik a környezetgazdasággal foglalkozik, amiben beletartozik a levegő tisztítás, a levegő tisztasága, a föld minőségének megőrzése, az, hogy ne keletkezzen túl sok hulladék, ugye ez a körforgásos gazdaság, de beletartozik a hulladék feldolgozás, tehát csomó minden, és hogyha mondjuk ezen a sok cég működik, az nagyon jó, mert ez innovációt is visz a gazdaságba, helyben teremt értéket, jó minőségi munkahelyeket teremt, tehát a cégek nagyon-nagyon eltérők, az az igazság, és az sem mindegy, hogy milyen méretű cégről van szó, mert meglepő módon az egy eurostatos adat, ez nem ebben a IMD-s tanulmányban szerepel, hogy például Magyarországon azt találták, hogy a termelékenységben nem a nagy cégek vezetnek, hanem inkább a kis közepes cégek vannak jobb helyzetben. Tehát még az sem mindegy, hogy egy országban milyen a cég hálózatnak a méret szerinti helyzete. És ugye nem rossz az, ha nagyon sok kisvállalat, közepes méretű vállalat van. Egyébként az IMD úgy fogalmaz, hogy egy országnak nagyon fontos az, hogy a versenyképesség szempontjából, hogy a nemzeti értékeit őrizze meg. Na, mit ért nemzeti értékeken az IMD?
1: Amikor a tőke globális közben, ugye?
0: Igen, de pont amiatt, hogy a világ ennyire változik, ahol a biztonság van, ahol hatni tud egy kormány, azért az nem a globális tőkevilága, hanem a saját nemzetgazdasága. És ezért mondja az IMD azt, hogy nagyon fontos, hogy a helyi KKV-szektor az milyen helyzetben működik, milyen lehetőségeket teremt neki egy kormány, mondjuk a közbeszerzéseknél kifér oda elsősorban a globális cég, vagy egy helyi kis közepes vállalkozás. Azt is mondja az IMD, hogy nagyon fontos az, hogy a nemzeti tudásszintet őrizze meg egy ország. Ugye ez azért érdekes, mert ez a bizonyos agy elszívás kérdés, és ez még egy dolog miatt érdekes, hogy mit mond most az Európai Unió? Azt mondja, hogy a tudás

0: és centralizálni kell, tehát ha lehet, ha megoldható, akkor hozzuk el azokból az országokból a tudást, amely országok ezt nem jól hasznosítják, mondja az Európai Uniónak a különböző versenyképességi tanulmányt készítő csapat, és akkor majd mondjuk a német cégek felhasználják azt a tudást, ami mondjuk Magyarországon van.
1: Ez megint de... kedves dolog, mert azt mondja, hogy mi az, hogy nem megfelelően, azt majd ő dönti el, hogy megfelelő vagy nem megfelelő a hasznosítás, meg azt is, hogy hova megy.
0: Hát ez a teteje a
1: dolog. És akkor megfizetik, akkor ott fizetéssel, vagy kutatási környezettel, és így tovább.
0: Ez nyilván arról szól, hogy fizetésben, meg egyéb társadalmi környezetben esetleg többet tud nyújtani mondjuk egy Dánia, most ne Németországot mondjuk, mert éppen a Németország az, amelyik a legtöbbet, majdnem a legtöbbet csúszott le a versenyképességi listán. Egyébként még Dánia az ott van az első 10-ben, tehát nyilván ott jól érzi magát, tiszta a környezet, nincs környezetszennyezés, ugye egyébként nincsenek összeszerelő gyárok Dániában, megemlítem. És akkor ugye egy jó fizetés kap, akkor könnyen el tudja oda csábítani, dolgozni, de ugye azért ez pont arra mutat rá ez az elemzés, hogy meg kell próbálni otthon tartani a tudást, és még egy dolgot mond, hogy ha az első 10 országot a listán megnézzük, egyetlen egy nagy ország van közöttük, ez az USA. USA a 10. helyen van egyébként.
1: Az egész világot vizsgálja ez a...
0: Nem, 70 ország, 70 összesen ország. 70 országot okay. vizsgál.
1: De nem... Tehát a világ minden részéről mondhatjuk. Minden, akkor,
0: igen, persze Ázsiától kezdve az arab világot, minden szerepel.
1: Ez milyen módszerekkel? Kérdőíves vagy
0: annyit
1: vagy
0: mondjak, ami nagyon érdekes, hogy az első 10-ben összesen 4 Európai Uniós ország van. Tehát azért ez méri, hogy az Európai Unió versenyképessége az nincs jó állapotban. Tehát ezért próbál tudást mindent megszerezni, most ugye meg a tőkét, meg amit lehet, mert úgy gondolja az Európai Bizottság építve a Draghi tanulmányra például, hogy majd ezzel majd javítani a versenyképességet. Tehát ugye azt is mondja egyébként ez a tanulmány, hogy nem pénzkérdése alapvetően a versenyképesség, hanem jó intézményrendszer, tudás, hozzáállás, társadalmi tőke, van egy nemzetet összefogó ideológia, tehát ez most nem ilyen filozófia dolgokat gondolunk, hanem hogy azt mondjuk, hogy 5 év múlva Magyarországon jelentősen nőni fog a várható élettartam, ha ilyen meg ilyen gazdaságpolitikát követünk. Ez össze tudná rántani a nemzetet, én azt gondolom. Tehát a pénz önmagában nem old meg semmit. Tehát hiába próbál majd tőkét koncentrálni az Európai Unió, attól még nem lesz versenyképes. Tehát érdekes dolgokat mondani ez a svájci tanulmány, ahogy látjuk.
1: Azért érdekes a módszer, hogy mennyire látja át, azért kérdezem, mert ugye ez a hitelességét erősítheti.
0: Így van, és ez egy kicsit visszatér ahhoz, amin ön először kérdezett, hogy most mennyire kell komolyan venni. Egyetlen egy kutatás sem úgy kell tekinteni szerintem, hogy ez szentírás. Ugye minden kutatás adatokra épül, meg kérdőves felmérésre épül. Ebben az esetben a mutatóknak az abszolút többsége a statisztikai adat, de van egy olyan része, amely kérdőves felmérés. A kérdőves felmérést egyébként vállalatok körében végzik, és ilyen módon az egy minta. Hogy kik vannak benne, hogy éppen milyen hangulatuk van, mert amikor kitöltök egy kérdővet, ugye sok minden befolyásolja, hogy mit fogok beleírni, az különböző lehet.
1: Tehát ilyen rovat is van, hogy a várakozás, mit vár a jövőtől, ugye pontosan. Optimista, pessimista, ez is benne.
0: Ez így van, egészen pontosan így van. Én ezért azt szoktam mondani, hogy azok az adatok, amelyek statisztikai jellegűek, azokra azt lehet mondani, hogy az nagy biztonsággal el lehet fogadni. A többinél azért az embernek óvatosnak kell lennie, de amiatt érdekes az egész kutatás, hogy összehasonlítani lehet az országokat. És ugye itt nagyon érdekes, hogy az Európai Uniónak az úgynevezett erős vezető országai majdnem mind jelentősen lecsúsztak a nagy listán, tehát az összefoglaló listán 2025-höz képest, csak egyet-kettőt mondjak, Belgium például 8 helyel visszaesett, de ugye az előbb említettem Németországot. Németország 22-ben még a 15. helyen volt, és most 26-ban lecsúszott a 23. helyre, és meglepő módon minden egyes mutató mentén rontott a pozíciát. Na, mik azok a területek, hogy az előbb említettem, nagyon fontos terület itt a kormányzati munka. Na most most volt egy sajtótájékoztató egyébként, amit én meghallgattam, bekapcsoltam a sajtótájékoztatóba online, és érdekes dolgokat mondtak ott a kutatók, meghívtak mindenhonnan vezető embereket, volt ott hongkongi, volt az Egyesült Arab Emirátusokból, emírségekből, bocsánat, tehát mindenfelől voltak vezető szakemberek.
1: Amikor ezt a tanulmányt ismertették.
0: Amikor ismertették, igen, mi a, még egy-két nappal ezelőtt, mert nemrég jelent meg gyakorlatilag ez a tanulmány, vagy elérhető hivatalosan. És nagyon érdekes, mert amit mindenhol hangsúlyoztak, soha nem az volt, hogy mennyi a tőke, pénz. Azt hangsúlyozták, hogy a társadalmat mennyire lehet mozgosítani világos, egyértelmű célok mentén. Vannak-e ilyen célok, vannak-e stratégiák, hogy merre akar az illető kormány menni? És az mit jelent például a társadalomnak? Hogy mennyire lehet megbízni az intézményrendszerben, legyen az a rendőrség, a katonaság, vagy a
1: igazságszolgáltatás, közigazgatás.
0: Így van. És az is érdekes, hogy milyen szervezetek foglalkoznak a versenyképességgel egy országban, és nekem erről eszembe jutott, hogy annak idején, amikor Varga Mihály még pénzügyminiszter volt, a pénzügyminisztériumban volt egy versenyképességi tanács.
1: Én tagja voltam,
0: de nem ezért említettem, hanem azért, mert ebben a csapatban ott voltak a vállalatok képviselői, tehát ott volt az amerikai kereskedelmi kamara, a magyar kereskedelmi kamara, a német kereskedelmi kamara, de ott volt a nemzetközi kutatóhálózatból, híres cégekből a helyi magyar részének a vezetője, mint például a McKinsey-nél, a McKinsey vezetője, de ott voltak a tudományos tereten kívül a kimondottan az egyetemi oktató, ugye ebbe a keretbe voltam én, mint a versenyképességgel foglalkozó, ezt kutató, oktató, tanító ember, és ott olyan szakmai viták folytak, tehát ugye ott az volt a lényeg, senki nem kérdezte meg, hogy melyik pártba tartozik valaki, ez nagyon fontos, tehát itt a tudás volt a lényeg, a szakmai háttér, és arról szólt a munka, a rendszeres munka, hogy hogyan lehet az ország versenyképességét javítani, beleértve ezeket a úgynevezett puha tényezőket, felnőtt képzés, a tudományos területen végzőknek az arány. Ez nagyon fontos, hogy az adott évben végző fiatalok között hányan lesznek mérnökök, matematikusok, fizikusok, hányan lesznek informatikusok, mert ugye ez növeli a tudásbázist.
1: Ezt felhasználta aztán a miniszter? Vagy hova lett ez a tudásanyag, amit összejött?
0: A versenyképességi tanács, de hát hogyne ez akkor szanaszéjjel minden minisztériumban elment, nagy egyeztetések voltak, például emlékszem rá, hogy felnőtt képzés hogyan kell megreformálni abban az ügyben.
1: Szóval beépítették a kormányprogramban?
0: Abszolút, így van, persze, tehát ott, mert ugye azokat mondtam, a külső tagokat mondtam, de belső tagok is voltak, gyakorlatilag minden minisztérium, csak nem minden minisztériumnak volt delegáltja a versenyképességi tanácsban.
1: Ezt lehetne folytatni akkor, ugye, mert azt mondta, hogy itt egy tudás jött össze, ráadásul politika hozzáállás nélkül, ugye, amiket hát, említett nagy cégek például, hát ott nem erről van szó.
0: Hát én azt gondolom.
1: Akár hasznosítható lenne, gondolom, vagy akár folytatható.
0: Ez egy lenne. Olyan gyakorlat, ami nem hogy folytatható, hanem valószínűleg nagyon üdvös dolog lenne ezt folytatni, mert ugye én egyelőre nem akarok ilyen aktuális gazdaságpolitikába nagyon belecsípni, hiszen egy hónapja van csak a körülbelül a mostani kormány, tehát egyelőre még a volt kormánynak a hibáit próbálja minél jobban felderíteni, de
1: hát az irányok azért látszanak valamennyire. Kamatstop eltörlése, aztán most már a védett üzemanyagáról is szó van, hogy
0: ezek nem stratégiai, ezek nagyon-nagyon fontos kérdések a lakosság meg a vállalatok szempontjából is, de ami nagyon fontos lenne az, hogy milyen gazdaságpolitikai irányt vesz az ország.
1: Ez látszik? Mert egyébként kellene egy kormányprogramból.
0: Ami látszik, az nem nagyon különbözik, meg kell, hogy mondjam, attól, amit korábban láttunk, hogy azért inkább mintha a nagy cégekre figyelnének továbbra is, hogy én nekem ez komoly kritikám volt az Orbán kormánnyal kapcsolatban, hogy miért van az, hogy egyfolytában a nagy cégeket szeretjük, holott például az Eurostat friss adatai szerint a helyi hozzáadott érték, ami Magyarországon keletkezik, az a legalacsonyabb pont ezeknél a nagy globális cégeknél, és pont azoknál az ágazatoknál, amelyek külföldi kézben vannak többnyire, lásd járműipar, vagy újabban az akkumulátorgyártás.
1: Viszont munkahelyet tud teremteni. És hogyha az a probléma, hogy nagy munkanélküliség van, akkor ez lehet egy válasz rá. Egy darabig,
0: lehet addig,
1: ugye?
0: Amíg erre szükség van, amikor már nincsen, nem ez a legnagyobb gond, hogy munkanélküliség van, hanem minőségi munkahelyek kellenének. Ugye nemrégen itt volt a Dani Rodnik nevű amerikai közgazdász, egy előadást adott a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarában, és pont ezt hangsúlyozta, hogy most már azért arra kéne gondolni, hogy a versenyképességet tudással kéne most már javítani, képzéssel és jó munkahelyek teremtésével, ugye ami az ő üzenetében az volt, hogy nem összeszerelő munkahelyek ennek. Na most, de nem akarok ebbe az irányba eltérni, csak ugye az volt a kérdés, hogy mi látható. Én ugye kicsit meglepődtem azon, hogy most a kapitány miniszter úr meglátogatta az Audit. És ugye ott ő egy nagyon őszinte mondatot elmondott, kicsit elcsodálkoztam rajta, de ez teljesen igaza volt abban, amit mondott, mert azt mondta, hogy Magyarországon azért jó az ilyen cég, mint például az Audi, mert nem csak Magyarországnak, hanem az Európai Uniónak is értéket teremt. Igaza van a miniszter úrnak, mert ez mit jelent magyarul? Csak a kérdés, ez jó-e nekünk? Ez azt jelenti magyarul, hogy ugye egy külföldi cég az milyen helyi értéket teremt? Ugye tételezzük fel, hogy fizet tisztességesen adót, helyi adót, költségvetési hozzájárulást.
1: Hát aztán ott csináltak iskolákat is, meg óvodákat, szóval ott van egy szociális része is a fejlesztésnek.
0: Ezen kívül...
1: Ugye? Audi város.
0: Mindjárt mondom, de azt is csak ezen kívül ugye fizeti a béreket, a munkavállalóknak a béreit, ez is igaz. Nyilván mindegyiknek van valamiféle úgynevezett társadalmi hozzájárulása, ez ugye az Európai Unióban mindenhol elvárt, tehát ez egy ilyen illendőség. Az egy kérdés, hogy annak is a hasznát kiélvezi, de most ebben nem menjünk bele, mert ugye alapvetően az Audi a Győri Egyetemet támogatja, ahonnan hozzá mennek a mérnökök dolgozni, ami teljesen rendjén való, csak mondom, hogy azért ez saját érdek is. De most szeretném azt mondani, hogy ezek mind helyi értékek, de ebből le kell vonnunk azt a támogatást, amit ezek a cégek kapnak, vissza nem térítendő támogatást, és az a maradék, ami tényleg itt van, mert az érték további része az a profit. Na ezzel járunk hozzá az Európai Unió értékteremtéséhez, mert a profitot az a német cég hazaviszi, és a német gazdaságot erősíti azon kívül még, ami a tulajdonosoknak meg a részvényeseknek a zsebébe megy. Tehát ugye rendben van, én nem azt akarom mondani, hogy haragudnunk kell a külföldi cégekre, semmi gond, főleg ha tanulunk tőlük, menedzsmentet tanulunk, ha innoválnak Magyarországon, nagyon jó, ha rugdossák előre a magyar gazdaságot.
1: A kutatást, fejlesztést idehoznak például.
0: Így van, ha jó mintát adnak a magyar váltoknak, ha együttműködnek a magyar váltokkal, ha bármiféle tudást átadnak, sajnos ez nem annyira jellemző, de ha az történik, az nagyon jó. De ugye azért ne felejtjük, hogy mit mondott az IMD, hogy a nemzeti érték az azért a helyi KKV-szektor. Tehát akkor azért arra is kéne egy jó stratégia, KKV-fejlesztési stratégia. Tehát egyáltalán, ami nagyon-nagyon hiányzik, és valószínű még a időhiány miatt nem jutott rá energia, az, hogy egy gazdaságfejlesztési, nem ilyen, hogy ezt csináljuk, tehát nem ilyen napi dolgok, azok is fontosak, ugye mindig vannak aktuális dolgok, de stratégia.
1: Hát van a stratégia, meg van a taktika, ugye, irány, amivel a stratégiát meg lehet valósítani.
0: Hová akarjuk az ország gazdaságát eljutatni, abban milyen szerepet szánunk a külföldi tőkének, és milyen külföldi tőkének, milyen szerepet szánunk mondjuk a tudásszektornak, mert hát például ugye előbb említettem, hogy a agyelszívás az a nagy probléma, ugye Magyarországon továbbra is nagy a agyelszívás, nem látom, hogy tömegesen rohannának vissza a külföldön dolgozók, ugye volt egy ilyen elvárás, hogy mind a külföldön dolgozók hazajönnek, nem látom, hogy tömegesen jönnének, meg hogy meglegyen a bizalmi szint, és ugye ezt hagy hangsúlyozzam, hogy a bizalmi szint, ez az is hozzátartozik, hogy az embert nézzük, és a tudását nézzük, mert a tudásteremtésnél nem az számít, hogy most ő érzelmileg hova tartozik. Én azt gondolom, hogy az ország előrejutása szempontjából nem vagyunk olyan gazdagok. Minden tudásra szükség lenne. Tehát az, hogy akár egy egyetemen, akár egy kutatóintézetben, akár a meglévő intézményi hálózatban, a minisztériumban egy csomó alacsonyabb szinten lévő ember óriási tudással rendelkezik. Ezt a tudást nem szabad kidomni a csecsemővel együtt, ugye a mosdóvízzel együtt.
1: Hát volt tehát, itt ez a Krausz professzorékféle fejlesztés, illetve az egy nagy út.
0: Abban hagyj ne menjünk bele, mert az egy, én azt gondolom...
1: Nem az anyagi hátterére, hanem magára, az irányra, a filozófiára.
0: Abban sem vagyok benne biztos, hogy az annyira egyértelműen, ugye, mert a lényeg annak az volt, hogy a magyar fiatalt már a gimnáziumból kiemelni, és a végén ugye külföldön fejleszte ki magát, de ugye itt az a félő dolog, hogy a közben a magyar gazdaság meg ugye jó stratégia mentén nem megy előre, akkor az a fiatal soha nem fog hazajönni. Tehát innen csak agyelszívás történik. Tehát egy nagyon-nagyon előnye is lehetett volna, ha jól megy a dolog, mert nagyon nagy hátránya is lehetett. Magyarország egyik legnagyobb gondja, hogy a saját tudását nem becsüli meg. És ebből az következik, hogy elmennek egy idő után a magas felkészültségű emberek. Úgyhogy itt ez nagyon egyet tudok érteni azzal, hogy az IMDS hangsúlyozta, hogy itt a nemzeti tudásnak az egyik legfontosabb eleme az a KKV szektorban lévő tudás, meg egyáltalán az innováció, és ezt kéne, hogy a központba helyezze az az ország, amelyik előre akar menni ebben a nagyon bonyolult helyzetben, ami most körülöttünk a világban éppen.
1: És miben vagyunk jók? Van azért jó hír is.
0: Igen, érdekes módon nagyon, persze minden országnál van pozitívum, meg van negatívum. Amit nálunk kiemelt az IMD, az árfolyam stabilitás, a valutatartalék, és a turizmus teljesítményét dicsérték, a légiközlekedés minőségét, megbízhatóságát, az internet hozzáférést, azt, hogy gyors és elég jó minősége, bár nem tudom, hogy voltak-e mondjuk Kelet-Magyarországon, mert nem mindenhol olyan nagyon jó, de mindegy, általában azért nem rossz az internet szolgáltatás. Ahol a legnagyobb negatívumokat emlegették, az a népességfogyás, mert ugye...
1: De ez egész Európára jellemző, nem?
0: Hogyne, persze, hát de minden országnál, ahol lesz probléma, ott megemlítették. A brain drain, az agyelszívást, az kimondottan kiemelték, hogy Magyarországon nagy probléma, kiemelték a társadalmi kohéziót. Tehát, hogy együtt van-e az ország? Tehát, hogy van-e bizalmi szint, hogy egyik cég megbízik a másikban? Az ember megbízik-e a kormányban, a kormány az átlag emberben, tudnék, e nélkül nem lehet versenyképességet javítani. Tehát itt ez a versenyképességnek a pszichológiai oldala, ami egyre fontosabb. Tehát, hogy összerántható-e az egész ország közös célok mentén.
1: Ez, általában katasztrófa helyzetben szokott ez menni.
0: Most majdnem, hogy katasztrófa helyzet van, hát attól függ, hogy nézzük, vagy katasztrófa, vagy lehetőség, igaz? Mert olyan változások vannak a világban, hogy ezt lehetőségként is meg lehet élni, hogyha ha jól kezeljük. Így gyorsan mondok egy fontos dolgot, hogy a mesterséges intelligencia téma nem szerepel úgy, mint a legfontosabb, megmondom miért. Mert a mesterséges intelligencia egy módszer, egy technika, az ugyanolyan, mint valamikor az internet volt, hogy ad egy lehetőséget.
1: Tehát nem megoldás, hanem eszköz.
0: Eszköz, így van, de hát várjunk, hogy tudjuk mi ezt az eszközt kihasználni. Hát ez tudást kéne. Tehát
1: ez az természetes intelligencia nélkül nincs mesterséges intelligencia.
0: Meg hát tudás is kell hozzá, és ugye pont itt állunk rosszul, az előbb említettem, hogy a matematika, fizika területen végzettek, a műszaki területen végzetteknek az aránya tekintetében nagyon le vagyunk maradva, de az Európai Uniónak egy olyan statisztikája is van, hogy a mesterséges intelligenciával kapcsolatos, a digitalizációval kapcsolatos társadalmi tudás, mert nem elég, hogyha a cégeknél van, társadalmi tudás is kell, ott az EU átlag alatt vagyunk, tehát nem vagyunk a legrosszabbak, de nem állunk elég jól. Tehát itt először akkor tudok egy autót is akkor tud valaki vezetni, nem, ha érti az alapvető dolgokat. És ugye a másik dolog, amin változtatni kell, és ezt nagyon fontosnak tartom, hogy azt mondja rólunk az IMD, hogy ahol változtatni kell, hogy mi továbbra is hol kínálunk előnyöket a külföldi befektetőnek. Tehát mi a vonzerünk? És azt mondja, hogy alacsony az adó.
1: Tehát társasági adó.
0: A társasági a legalacsonyabb a világon. A rengeteg ingyen pénzt adunk, alacsonyak a bérek, ugye EU-s átlagban nézve a dolgot, nyilván nem mondjuk Fülöp-szigetekhez hasonlítva, ahonnan ugye jönnek ide dolgozni. És még egy dolog, a munkavállalói jogok. Hogy milyen munkakörülmények vannak Magyarországon egyes cégeknél, és ugye ezek úgy együtt ugye azért megkönnyítik egy vállalkozásnak a helyzetét. Na most egy igazi stratégiai szemléleti cég nem ezekre hajt, hanem arra, hogy van-e helyi tudás, innovativitás, kreativitás, tiszta a környezet, van-e kultúra az országban, jól érzi-e magát ott mindenki, nem csak a pénzt nézi. Hát előbb pont erről beszéltünk, tehát hogy ezeken a területeken kellene változtatni, hogy Magyarország vonzereje ne ez a terület legyen, ahol igazából mi tulajdonképpen egy nagyon nem előremutatott terület csoportban kínálunk előnyt a befektetőknek.
1: Mi lenne a megoldás? Szóval ezek olyan hosszú távú dolgok. Hogyha most elkezdené valaki ezt, és pontosan ebben az irányba menne kitűzni egy stratégiai célnak, akkor is ez nem máról hónapra működik.
0: Hát ez a probléma,
1: ez egy társadalmi átalakulást.
0: Hát szemléletváltás, én inkább úgy mondanám, hogy másképp kéne gondolkodni, és ugye a Kamarának is vannak ilyen kutatásai, és ugye a cégeink azért, cégeinknek a menedzsmentjénél azért vannak problémák, hogy nem annyira jövőorientáltak a cégek sem, meg ott a cégeknél sem nagyon van továbbképzés. Tehát azt gondolom, hogy ami a kulcskérdés lenne, és azonnal hozzá lehet fogni, de hosszú távú hatása is van, az mindenképpen a képzés, felnőtt képzés, továbbképzés, átképzés. Ez azonnal, és ugye ez ütemezhető, hogy mikor mit érünk el, de ez azonnal elindítható. Hasonlóképpen ilyen az innovációnak a helyzetbe hozása, és még egyszer mondom, az innováció nem mesterséges intelligencia. Az csak kínál lehetőséget az innovációra, ahol talán még előre lehet lépni, az a KKV szektorra egy nagyon jó stratégia kimunkálása, hogy hogyan lehet ezeket a cégeket megerősíteni, és ugye itt nem azok a sablonok kellenek már megint, hogy a KKV-k miért nem exportálnak. Nem kell minden cégnek exportálni, hát a hazai piacot is ki kell elégíteni. Ha exportál, nem mindegy, hogy hova exportál. Például miért nem V4-eket célozzuk meg. Tehát a stratégia arról szól, hogy részletekbe belemegyünk, és hosszú távú célokat tűzünk, és arra megkeressük a eszközöket is, és akkor lesz eredmény.
1: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek, Csat Magdolnak, közgazdásznak, egyetemi tanárnak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kakuk L. Tamás. Viszonthallásra.
2: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Otthon a világban.
3: 19 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Bőti Attila. Hírek következnek Polyák Adrián szerkesztésében. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex napközben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter pedig Brüsszelben reagált a döntésre, úgy fogalmazott, Súlyog Tamás ellen fellázadt az Alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelt el több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közösségi oldalán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat az Országos Széchenyi Könyvtárban, az Iparművészeti Múzeumban, a Magyar Természettudományi Múzeumban, valamint az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézetben. A tárcavezető már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító, valamint az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13 és 19 fok közötti hőmérséklet után napközben 31 és 36 fok közötti értékekre számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. 5 perccel múlt 19 óra, legközelebb 20 órakor hosszabb hír összefoglalót hallhatnak. Köszönöm figyelmüket a hangmérnök Szilágyi Zsolt nevében is.
2: Műsorajánlat.
4: Természet, történelem, hagyomány. Idén nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Június 22-től minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Az este. Közéleti emberek gondolatébresztő beszélgetése életünk fontos, hasznos, érdekes eseményeiről a Kossuth Rádióban.
5: Jó estét kívánok, Vida Péter vagyok, a mai este házigazdája. Vendégem Márkusné Vörös Hajnalka, a Veszprémi Várbörtön Látogatóközpont szakmai vezetője.
6: Szép estét kívánok mindenkinek.
5: Hogy is van ez pontosan? Mert ugye tudom, hogy az ország több részén, különböző várakban, váracsokban van a kiállítása a fenyítésnek, a fenyítés történetnek. Nem tudom, hogyan lehet ezt szofisztikáltan és közszolgálatilag megfogalmazni, de ilyen interaktív kiállításról én nem tudok, csak az önöké, ilyen, jól mondom?
6: Hát reméljük, nézzék majd meg. Valóban az volt a szándék, hogy ez társadalom történet legyen. Legyen egyben Veszprém történet, a régió története, és legyen egy olyan fajta alulról nézete a társadalom problémáinak, ami így egyben vet fel kérdéseket.
5: Igen, mert olvastam ugye, hogy rendhagyó órákat is szerveznek oda, diák csapatokat is várnak, ahol inkább egyfajta teoretikus vita alakulhat ki arról, hogy miért juthat valaki ide, és akkor az még egy nagy kapcsolzárójel, hogy jogosan vagy jogtalanul, de hogyha már bekerül a büntetés végrehajtásba, történelmünkbe évszázadokra visszamenőleg, akkor erről érdemes beszélgetni szakavatott túravezető segítségével.
6: Egyrészt a diákok nyomoznak, amit nagyon élveznek, tehát bizonyos kérdéseket kell felfedezni. kérdezniük, vagy kérdésekre a választ, de hát mindjárt a kiállítás felütése azzal kezdődik, hogy vajon azon elgondolkodunk-e, hogy a bűn az bűn, de hogy a bűn megítélése mennyit változik korszakonként és kultúránként. És akkor mindjárt az első, az istenkáromlás kérdése, hogyan változott éppen a magyar jogszolgáltatásnak a rendszerében. És akkor három korszakot mutat be, az első zárka, ugye Zsigmond korát, vagy mondhatnánk akár Hunyadi korát, amikor halálos bűn volt az istenkáromlás.
5: Most a luxemburgi Zsigmondról beszélgetünk.
6: Igen, így van, de még Hunyadi, és Hunyadi. Később még a reformáció korában is az volt. 100 évvel ezelőtt volt József Attilának egy nagy pere, és nem is a Nincsen apám sem anyám, hanem a Lázadó Krisztus című verse miatt perbefogták. Fővárosi Levéltár honlapján fönn is van ez az egész peranyag. Ott bizony 9 havi börtönbüntetést kapott, amit aztán nem kellett leülnie, de ez még akkor súlyos bűnnek számított. És aztán a mai korból van egy Facebook chat feltüntetve, ami nagyon mutatja, hogy ma már nem, hogy nem bűn, hanem időnként bizonyos körökbe trendi.
5: Szinte elvárás. És remélem, mi nem tartozunk ezekbe a körökbe.
6: Én is remélem, de az is biztos, hogy Európában ma nem büntetésjogi kategória az istenkáromlás, addig, amíg azért a velünk élő iszlám hitűek pedig úgy gondolják, mint mi, Zsigmond és Hunyadi korában, hogy bizony az halálos bűn.
5: Érdekes, mert ugye a magyar parasztságnál is benne volt, hogy ugye, ha meghallotta a harangszót, az utcán is megállt, levette süvegét, de például amikor elő kellett venni egy állat idomításához az eszközöket, akkor nem számított annyira, mi csúszik ki a száján, míg tudjuk, hogy Isten szeme mindent lát, de egyébként az istenkáromlásra ugrott, de ezt valahogy elválasztotta a napi tevékenységétől. Napi tevékenység. Az változott-e az évszázadok során, hogy egy elítélt, egy fegyelmező intézetbe bejutott, fogvatartott napi tevékenysége miből állt, állhatott?
6: Persze, hogy változott, és napjainkban is változik. Erre is számtalan példát mutat a kiállítás, nagyon érdekesen, hogy akár 100 évvel ezelőtt, vagy akár napjainkban bizonyos büntetésjogi vagy büntetési formák milyen napi rendet igényelnek, ki, meddig és mikor kell, meddig mehet ki levegőzni, vagy éppen milyen tevékenységet folytathat, vagy akár bent kell lennie egész nap abban az zárkában, amire az ítélet vonatkozik.
5: Tehát az elzárásnak is vannak ugye fokozatai.
6: Így van, így van, bár ez most sokat lazult, az utóbbi évben is egészen megváltozott.
5: Igen, nagyon érdekes. Ugyanez a kérdéskör érinti szerintem azt is ugye, hogy magánzárka, vagy mikor találkozhat fogvatartott társaival, hiszen a teljes szilencium is egy nagyon régóta alkalmazott büntetési tétel.
6: Így van, bár a Veszprémi börtön, egy középszintű börtön volt, nem szigorított börtön, és hát nagyon-nagyon-nagyon sokféle elítéltel, rabbal, politikai rabbal, akik között püspöktől, polgármesteren át, a betyárig, vagy akár a rablógyilkosig megfordult. Tehát ha belegondol az ember, hogy ezek a zárkák és ezek a falak miről tudnának mesélni, akkor azért nagyon-nagyon elindulhat a fantázia.
5: Azt hiszem, hogy el is indul, pláne, hogyha egy olyan látogató csoportot kapnak, ahol nagy fantáziával megáldott fiatalok vannak. Említette az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az a bizonyos József Attila per megtalálható itt a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön is levéltárosként dolgozott.
6: Érintőlegesen a Veszprém megyei levéltárnak vagyok, és voltam a levéltárosa. És így is kerültem bele a témába, mert amikor Európa Kulturális Fővárosa csapata elhatározta, hogy felújítja a háromszintű börtön legalsó szintjét, ami -3. szintet, és itt ez egészen másfajta kiállítást fog kialakítani, akkor természetesen kereste a témákat, a konkrét témákat, a konkrét személyeket, és nyilván hova fordult, nagy szerencsére a levéltárba, ahol bőséggel voltak ezek a történetek. Tehát a kezdet kezdetétől, az ötleteléstől benne voltunk, vagyunk, és a téma nagyon érdekes, mert egyben ugye nem csak kiállító tér a látogatóközpont, hanem rengeteg rendezvényünk van. A színháztól a hangversenyen át a beszélgetésekig, a filmvetítésig, mert hogy pont ez a helyszín generál olyan még feldolgozatlan és elhallgatott témákat, traumákat, mint a kulák, a gulág, az internálások, az 56, a kitelepítés. Bizony nagyon sokan voltak ebben a börtönben kisebb, rövidebb ideig teljesen ártatlanul, akik nem beszéltek róla, mert szégyelték, vagy azért, mert titoktartási nyilatkozatot írtak alá.
5: Talán, ahogy ugye az élet elviseléséhez is nélkülözhetetlen a humor, amelynek görbe tükrén keresztül a valós húsba vágó problémákra ráirányíthatjuk a figyelmet, talán ez a fajta érintőlegesség segíthet ezen traumáknak a feldolgozásához, gondolom én. Dokumentáció nyilván rengeteg van, csak legyen, aki ezt feldolgozza.
6: Így van, illetve a humor erejére nagyon jó példa, az egyik nagyon jó történetünk, ami filmbe illik, 1919-es, tehát a Tanácsköztársaságnak a veszprémi túlsága, amely körülbelül arról szólt, hogy a kis létszámú Lenin fiúk már az első napokban érezve a kevés háttérerőt túszul ejtették a vármegye és a város teljes arisztokráciáját. Tehát képzeljük el, hogy az országgyűlési képviselő, a polgármester, törvényszék elnöke, mindenki bekerült egy pillanat alatt a veszprémi várbörtönbe, és olyan ultimátumot adtak a lakosságnak, hogyha őket megtámadják, akkor kivégzik szépen folyamatosan a túszokat. Tisztelték a veszprémiek, a vezetőiket, nem támadták meg őket, és ezt az egész helyzetet egy hónapig fent tudták tartani. És az egészben az a különleges, hát nyilván, hogy a rabbi a katolikus jószágkormányzóval, ha jó kapcsolatban is volt, de nem éjszakázott naponta együtt.
5: Lakva ismeri meg az ember
6: így
5: a
6: van.
5: Másik.
6: És ami nagyon jó a veszprémiek szempontjából, hogy a szabadulás után az egyik túsz megírt az egész történetet, ez meg is jelent. Tehát minden részletét ismerjük az együtt töltött időnek, és bizony a humor az nagyon nagy segítője volt a csapatnak, mert végül a saját eszközeivel éltek a Lenin fiúknak, szakszervezetet alapítottak, és követeléseik voltak. És kórust is alapítottak, énekeltek, és minden, ami adódott, kihasználtak, és ez az egy hónap olyan különleges hatással volt rájuk, hogy aztán rendszeresen utána, a szabadulás után találkoztak, és nagyon jó barátságba.
5: Megindult egy párbeszéd.
6: Így van.
5: Igen, azt gondolom, az elfogadás az első lépcső, utána bármeddig fölgyalogolhatunk. Említette többek között, hogy sokan sínlődtek ott ártatlanul. Nyilván sokan valós elkövetett bűnök miatt kerültek oda. Volt-e illusztris vendége a veszprémi várbörtönnek?
6: Melyikből hozzak példát?
5: Századonként egyel én megelégszem.
6: Igen, illusztris vendégei mindenképpen ezzel érdemes kezdeni, a betyárok. Sobri Jóskát nem fogták el soha, de az ő bandatársát, Milfajt Ferencet igen, 1834-ben, és aztán karácsony napján ki is végzik, és ami különleges, hogy ennek a történetnek megint csak nem csak a személy leírása van, tehát pontosan tudjuk, hogy hogy nézett ki Milfajt, bár még metszet is készült róla, de a vallomása megvan, az ítélet és a kivégzés előtt elmondott verse. És olyan szinten
5: saját verse, amit ő írt, mint betyár?
6: Ez kérdés, hogy saját-e, de minden esetre a peranyagában
5: szerepel.
6: Igen, szerepel, és a kiállításban is elhangzik. Azzal is foglalkozik a kiállítás, hogy vajon miért van az, hogy akit kirabol Hunkár Antal, aki főispánja volt, méghozzá Kossuth párti főispánja a megyének, már senki nem emlékszik, de az őt kirabló Milfajt máig benne él a köztudatban. Majd nézzék meg, mert feloldja a kiállítás ezt a kérdést.
5: Ez egy Robin Hood effektus.
6: Abszolút, abszolút, de azért megvan a maga helyi sajátosság, hogy mi mindent járult hozzá ahhoz, hogy legendává váljék egy betyár, aki egyébként pásztorember volt, az egyik illusztris vendég ő. A másik, aki nagyon érdekes, 1880-as években járunk.
5: Tehát a kiegyezés után.
6: Igen. Másik nagyon érdekes, hogy éppen Ötvös Károly, aki ekkor Veszprémben ügyvédeskedik, és a Tisza-Eszlári per zajlik éppen, így van. Egy zsidó család lemészárlásáért kerül be egy bérgyilkos, azt lehet mondani, aki aztán el is szökik, az ő történetét is elmeséli a kiállítás, mint a ahogy a jelen nagy pszichopata gyilkossáit, Ember Zoltánét, a Szent Király Szabadjai Rémét, akinek nem csak az ítélete van kint, hanem az egész történet, ami bizony az ott élőknek még nagyon az emlékezetében rejlik, és milyen érdekes, ezt is el kell mondani, hogy kiváló munkatársaink vannak, rendőralezredes, bíró, történész, akik az ő nyomozati folyamatában is részt vettek, tehát egészen különleges szempontokra hívják fel a látogatók figyelmét.
5: Tehát szabad, kell, vagy muszáj feltépni ezeket a fájó sebeket?
6: Igen, mert különben nem gyógyul be. Az ott van, mint egy tájog, ami befelé rombolja az élő szervezetet. Igen, szükség van erre.
5: Kibeszélni a múltat.
6: Igen, és valahol megérteni, hogy mi miért történt. És hát persze olyan illusztris és nagyon fontos történések is történtek a börtönben, mint például 1944-ben Mindszenty börtönbe zárása, akit a nyilasok azért zárnak be a börtönben, mert hogy nem adja át a püspöki palotát a nyilas vezérkarnak, és ami különössé teszi még ezt a történetet, hogy éppen felszentelés előtt áll 16 kis pap, ebből 10 Veszprémi egyházmegyei, és 6 Márton Áron erdélyi kis papja biztonságba küldte őket ide, és követik a főpásztorukat.
5: Bevonulnak
6: vele együtt.
5: Egyfajta szolidaritási akció.
6: Így van, követik a pásztorukat. És ami érdekes a történetben, hogy az őrök nem voltak nyilasok, tehát ők engedték persze a börtön körülményei között, hogy éljék azt az életformát, amit a püspöki palotában, vagy akár a székesegyházban éltek volna, és Mindszenty gyors döntéshozatalára jellemző, hogy látva, hogy itt vannak még a németek, itt vannak már az oroszok, a nyilasok agresszívan lépnek fel, döntött, hogy ő a börtönben ezt a 16 fiatal előkészített kispapot felszenteli. És ott a börtönben történik meg a felszentelés, ami egy egészen különleges helyszín. Szűk, piszkos, poros, minden elképzelhető rossz, ami egy börtönben lehetséges, egy karingjük van, mind a 16-nak külön-külön elmondja a felszentelési szertartást, és ezek az ifjú
5: leendő papok
6: megtapasztalják, hogy bár a testünket bezárják, de a lelkünk szabad. És csodálatos, mert ők olyan védésdac szövetséget kötöttek ott, hogy hosszú életük során abban a közösségben, ahova kerültek, világító fáklyák lettek.
5: Nyilván ugye nem fényesen kivilágított ebédlőben ér a tanúságtétel valamit, hanem csak az üldöztetésben. Azt hiszem, hogy azért világíthattak később, mert ők bőrükön tapasztalták meg. Ha már püspökről beszélgettünk, csak egy picit Ranolderre hagy utaljak, ugye? Tudjuk, ugye, látszik ugye a Ranolder kereszt Badacsonyban, és ugye tudjuk, hogy birtokai voltak ott a veszprémi püspöknek, és például arborétuma volt, és csak a kulturális főváros kapcsán olvastam többek között, hogy olyasfajta barangoló túrát is szerveztek, hogy az általa odahozott egzotikus növényeket járták végig, amelyek a mai napig élnek, világoznak, szaporodnak. Szóval ez a fajta innováció, ami nagyon érdekel még engem.
6: Igen, de jó, köszönöm nagyon Ranolder személyének a behozatalát, és egészen eljutunk a kulturális fővárosig, mert Veszprém még a fákon kívül sokkal több mindent köszönhetett neki. Tudnélik, Ranolder Jánosnak nagyon fontos volt a nőknek a tanítása, és behozott az 1850-es években két női rendet, az irgalmasok rendjét és az angol kisasszonyok rendjét. Az angol kisasszonyok a polgári lányokat tanították, az irgalmasok az egészen szegényeket is iskoláztatták, és neki köszönhetjük, hogy bár volt Veszprémben mindig is 1711-től egy piarista rend, aki nagyon magas szinten tartott az oktatást, de oda nem kerülhetett be minden fiú. De a két tanítórendnek köszönhetően Veszprémben minden kislány megtanult olvasni. Egészen az óvodától a tanítóképzőig rendelkezésre állt egy struktúra, és én nekem meggyőződésem, hogy Veszprémben nem lett több különleges nő, aki megmutatta magát, mint színésznő, tudós, de minden családanya művelt nő volt. És Veszprém kultúra fogyasztását ez mai napig meghatározza.
5: Királynék városa is, ugye? De talán ez már elővetítette, ami a későbbi Klebelsberg-féle népfőiskolai program volt. Gondolom, ugye tehát betegápolás, ispotályok, meg sok minden. A eredeti nyelven olvastak ezek a hölgyek, arról van szó, esetleg tanultak hangszert, vitatkoztak, beszéltek, tehát egyfajta tudás birtokába jutottak. Nagyon érdekes, mert egyébként ezt én sem tudtam.
6: Biztos.
5: Én is tanulni járok.
6: És egészen biztos, hogy a túlélés titkait is megtanulták, mert habár Erzel is foglalkozik a kiállítás, hogy vannak nagyon érdekes számmutatók, hogy ma Magyarországon a 20 000 börtönben lévő embernek csak 6%-a nő. Ez mindenkit megdöbbent és meglep, hogy miért van ez a nagy különbség. Ezt szeretném is felvetni kérdésként, hogy mit gondolnak erről az emberek. De nagyon érdekes, hogy bizonyos korszakokban, például 1945-ben ugye megvannak a börtöntörzskönyvek, a német településekről kifejezetten nagyon sok nőt börtönbe zártak rövidebb, hosszabb ideig, hogy megtörjék.
5: Igen, ezen gondolkoztam, hogy
6: megalázzák
5: őket. Mint Anna a Lenin fiúk akciója, ez biztos, hogy egy kiókumlált döntés volt a megtörésre, oszd meg is uralkodjra, hogy a biztos hátországot kell aláaknázni.
6: Így van. Nem voltak sokáig bent, bár például, na ez is nagyon érdekes, hogy 1956-ban ugye Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés, tehát azért gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 000-es városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében. Szerencsére semmi atrocitás nem történt, de bizony ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is, aztán ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
5: Ugye, ha az otthon melegét, ha az otthon fundamentumát rúgjuk ki, akkor nincs, aki hazavárjon bennünket, akár a frontról, akár stb. Nincs, aki főzzön, nincs, aki a szeretetével hazavárjon, éltessen minket, hogy várjuk, hogy újra találkozhassunk, hogy lássuk. Na de oda bent mondjuk egy ilyen büntetés végrehajtási intézetben mennyire fontos az élelmezés. Ez jelente koronként változó spektrumot.
6: Hogyne, foglalkoztunk is ezzel. Nagyjából tudjuk is, de tényleg csak nagyjából, hogy mit tettek a rabok. Nagy változás volt ebben, mert korábban tényleg csak káposztaleves és ritkán jutott hús a raboknak a tányérjába. Ma már azért teljesen más az étkeztetés, de hát amikor még a várbörtönben volt a börtön, egészen 2003-ig, legendás történetek vannak, hogy kik voltak a konyhások, és ott hogy tudtak néhány gyümölcs félretevésével nagyon finom alkoholos italt érlelni. Aztán lebuktak. Nagyon jó történetek vannak bizony a börtön élelmezésről is. De még a visszatérve a család, várja-e a család, és mit jelent? Ezzel is foglalkozik a kiállítás, hogy hogyan foszlik szét egy börtönben lévő embernek az a társadalmi háló, ami még a külvilággal való kapcsolatát jelenti. Egy installációban nagyon szépen érzékelni lehet, hogy egy bekerülőnek egy év után már a szomszédok, munkatársak már senki nem keresi. 5 év múlva a barátok már sehol nincsenek, és sajnos statisztika, hogy 10 évet börtönben töltőnek már a 99%-át nem várja a családja sem otthon.
5: Billogként kerül rájuk olyankor maga ez a tény, a fekete bárány válnak, gondolom én, és onnan a legnehezebb felállni, újra kezdeni.
6: A reintegráció egy nagyon nehéz kérdés, hogy vajon vissza tud-e integrálódni egy börtönviselt ember, vajon megbűnhődött-e, megváltozott-e, vagy befogadja-e, visszafogadja-e a társadalom a jogos büntetését leült, elítéltet.
5: Hát ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoznának még. Azt tanácsolom kedves hallgatóinknak, látogassák meg a veszprémi várbörtön látogatóközpontot. Mai vendégem Márkusné Vörös Hajnalka volt, az említett intézmény szakmai vezetője, akivel hát itt talán legvégén a reintegrációról, de annyi minden másról beszélgettünk, ami szintén rólunk és a mi egymás egymás közti kapcsolatrendszereinkről, tehát az emberekről szólt. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portré műsor következik itt a Kossuth Rádióban.
7: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.
8: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portréműsor a Kossuth Rádióban.
9: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információfeldolgozás, valamint a kognitív pszichológia és idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Itt beszéltük meg a találkozónkat az irodájában, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Központjában, az Infoparkban. Körbenézek, ott egy fénykép, talán egy példakép lehet az ön számára. Beavat bennünket, hogy kit ábrázol ez a kép? Igen. Mert innen nem tudom megállapítani.
10: Szent Ágotai Jánost, akadémia elnöke volt, fantasztikus anatómus, és azon a képen éppen a szent jobbot vizsgálja, úgyhogy itt a tudomány és a hit egy csodálatos fotón együtt. Ő akkor lett az akadémia elnöke, amikor én fiatal kutatóként elkezdtem dolgozni az MTA Pszichológiai Intézetében. Akkoriban nem volt egy szakos pszichológia, tehát egy másik rendes, tisztességes szakot kellett mellé választani, nálam ez volt a biológia. Nekünk más anatómia tanárunk volt, de mindig belógtunk Szent Ágotai János anatómia óráira. Fantasztikus előadó volt, a szimmetrikus agyi struktúrákat egyszerre két kézzel rajzolt a táblán, lenyűgöző volt, tehát ez volt az anatómia, miért is lesz egy pszichológusból agykutató. Tehát van az anatómia, és aztán ugye az élettan fantasztikus professzora agykutatásé, Grastyán Endrea. Na, én is ilyet szeretnék csinálni.
9: Na akkor most járjunk egy picit jobban utána, hogy egy várpalotai kislány miként dönti el azt, hogy a biológia nagyjából még rendben van, az érthető, hiszen ahhoz van konkrét élménye is az iskolában, de hogy a pszichológiát választja tanulmányként az egyetemen. Milyen impulzus érte, ami e felé irányítgatta?
10: Én sokat foglalkozom, hát mondjuk az utolsó 20 évben az olvasással, tehát a könyv az egyik szerelmem, és könyvvel indul a dolog egyébként. Nem várpalotai vagyok, csak Pécfürdőből lett a Rákosi rendszerben Várpalota második kerülete, így vagyok várpalotai. Szóval ott a Pécsi nitrogén művek, ahol a szüleim dolgoztak, tehát mindig szoktam mondani, egy műtrágyagyár mellett nőttem fel, ott volt egy csodálatos könyvtár, és akkor ott találtam régi pszichológiai könyveket, Freudot, akkor az új irányzatokat, és akkor azt mondtam, hogy ez az, és akkor még jött hozzá a biológia, és akkor szépen formálódott. Egyébként azért jelentkeztem pszichológia szakra, mert munkapszichológus szerettem volna lenni, de az nem lett belőlem.
9: Ha jól gondolom, akkor pont az ön kamaszkora az az időszak, amikor a pszichológia, mint tudomány, úgy itt Magyarországon berobbant, elkezdett formálódni, ugye akkor alakul meg talán a tanszék is az egyetem. Tehát, hogy ezért olyan sok tapasztalata nem lehetett még ezzel kapcsolatban.
10: Semmilyen nem volt, a gimnáziumban se értette senki, hogy ezt honnan veszem. Egyébként a pszichológiáról annyit érdemes tudni, hogy a tiltott tudományok körébe tartozott 1945 és 1965 között.
9: Ráadásul.
10: Tehát 64-65-ben indult megint a képzés, egy szakos képzés sokáig nem volt, és hát amikor én egyetemre kerültem, akkor akkor kezdett el bejönni a fantasztikus tanáraimnak köszönhetően az úgynevezett nyugati pszichológia, tehát a kreativitás vizsgálata. Én például már a szakdolgozatomat Barkóczi Ilonánál a kreativitásból írtam, és ráadásul nagy módon arra voltam kíváncsi, hogy milyenek a feltalálók, tehát hogy feltaláló kreativitás, a személyisége.
11: Ezt például hogyan kutatta fel?
10: Voltak személyiségtesztek, akkor kezdtük el, hogy annak egy személyiség profilját néztem végig, ennek a nyitottsága derült ki igazán, és a kreativitásnál pedig nagyon sok kreativitásteszt volt már akkor bemérve, annak az eredetiség, rugalmasság, gondolkodás, rugalmasság faktora, hát akkor már várandós voltam a nagyfiunkkal egyetem utolsó évében, és a Tungsramba jártam ki, nem tudom, hányféle közlekedési eszköze,
11: Kiújpestre
10: legvégén villamosan, de nagyon izgalmas volt, és akkor hát számítógép hol volt még, én nem tudtam gépelni, úgyhogy kézzel írtam a diplomamunkámat, és édesanyám legépelte.
11: Ebből nőtt ki az a kutatási terület, ami aztán később meghatározóvá vált, mert az, ami igazából elkezdte önt érdekelni a későbbiekben, az elemi akusztikus információ feldolgozás lett végül. Ugye ez azt jelenti, hogy miként észleljük mi azokat a hangokat, információkat, amelyek érnek bennünket, és az hogyan dolgozza fel aztán az agyunk, nyilván aztán hogyan reagálunk rá, tehát hogy ez mindenkinél más és más formában zajlik.
10: Ami igazán érdekelt, és amikor a kognitív irányba ment el, az a lépés volt, amikor váltottam, egy 7-8 évenként témát váltok. Én a pszichofiziológiai laboratóriumban állatkísérletekkel kezdtem, ott a

0: amit az agy, mi arra használjuk ezeket a jeleket, hogy a pszichológiai kérdésünkre ennek segítségével kapjunk választ, hogy igen, nem, erre, arra, amara. Egyre több ilyen kutatásom lett, és akkor előkerült egy német kollega, aki az agyi jelek forrásának az azonosítására dolgozott ki programot, és jelezte, hogy szeretne velem együtt dolgozni, és hát ő Münsterben pályáz meg egy professzori állást, és hát most már egy Humboldt ösztöndíjat megpróbálhatnék. Most már rendszerváltásnál tartunk. Lehetett 89-ben már direktbe pályázni, meg is nyert. Elmentem Münsterbe, előtte 2 hónap alatt megtanultam németül.
1: Két hónap alatt? Ez csak most így értelem? Hát
0: muszáj volt, nagyon úri helyzetem volt. Göttingenben fizettek egy 2 hónapos bentlakásos intenzív német nyelvtanfolyamat. Na mindegy, megérkeztem Münsterbe, hogy majd én fogok itt mágneses aktivitást vizsgálni. Ez a rendszerváltás utáni első 2 év, és hát gyakorlatilag egy idegen országban jöttem haza, de akkor már a humán vizsgálatok érdekeltek, és Münsterben, amíg vártunk egy kollega nővel a Filorgéga klinikáról, elkezdtünk csecsemőkkel dolgozni. És a módszert, ugye, amit sikerült Münsterben bevezetni, ezt úgy nevezik egy agyi jel, úgy nevezik, hogy eltérési negativitás, és ez egy automatikus jel, amit az agy produkál, akkor valami eltérést, váratlant detektál, azonosít, és ez az a jel, amit aztán a babáknál is jól lehet mérni. Ma már fantasztikus technikák vannak, egy ilyen pici úszósapkaszerű valamiben vannak az elektródák, ha fölkerülnek, és bizony így a baba külön együttműködése nélkül lehet ezt vizsgálni. Ül a anyuka vagy apuka ölébe, és körülbelül 3 doktorandus szórakoztatja a bábuval minden egyébbel, hogy ne sokat mozogjon, mert az meg nem jó az agyi jelelvezet.
1: Na, hogyha már Németországban járunk, akkor idézzünk fel egy kis Mahler muzsikát, mert hogy ő a nagy kedvenc.
0: Ő a nagy kedvenc, és a német krimisorozat, a Tátort, abban van egy kedvenc helyszínem, Münster, ott a patológusnak a kedvence Mahler, és egy óriási Mahler kép van a szobájában, és akkor mindig beugrik Mahlert.

0: Egy picit előre szaladtunk az időben, már ugye a rendszerváltás környékén járunk, de kíváncsi vagyok arra a kislányra, aki, ha jól tudom, a 15 éves korában ezüstérmet nyert a Helikon versenyen, a versmondásból.
1: Már fiatal korban sokszor látszik, hogy van, aki specialista, úgy szoktuk nevezni, tehát ez a tehetség, érdeklődés adott területen bontakozik ki, ilyen a matematika, ilyen a zene. Van a másik fajta, akit minden érdekel, ezt nevezzük generalistának. Nyere egy megyei matematika versenyt, meg kémiát, fizikát, meg dráma, meg vers, meg sport, meg kézilabda, most már csak nézem. Tehát,
0: de hát az is jelen volt.
1: Az is jelen, tehát minden egyszerre, tehát nagyon lassan alakult ki, csodálatos események voltak.
0: És ugye azt is megtudtuk, hogy persze a családban jelen lehetett a kultúra, művészet, de hát azért nem feltétlenül volt adott.
1: Igen, hát édesapám vegyipari gépésztechnikus volt, ő a gyár szerelmese volt, és édesanyám érettségizett, gyorsesgépíróként dolgozott, és aztán vezető titkárnőként fejezte be nálunk. Édesanyja volt a művészetért felelős, ő volt a könyvmoly. Az első könyvsorozatokat is tőle kaptuk, mai napig megvan a teljes Jókai sorozat, lexikonok, egyebek, úgyhogy, és édesanyja

0: anya. Én is eltanultam tőle, hogy mindig cédulázott, és akkor ezekre felírta a dolgokat. Tehát volt, és a másik a gimnázium, ahol nagyszerű tanáraink voltak, és akkor ők vitték ezt, hogy akkor dráma és vers és ez, és hogy valahogy egyszerre volt jelen a humán és a természettudomány, és hosszú ideig úgy tibláboltam, hogy most akkor melyik vagyok én, lehet, hogy hosszú távon az derült ki, hogy mindkettő. A kutatónak lenni azt jelenti, hogy az ember megőrizheti a, azt szoktam mondani, infantilizmusát, tehát azt a fajta kíváncsiságot, hogy hát akkor ez hogy működik, ez milyen, elolvas az ember a modelleket, elméleteket, mindig érzi, hogy valami nem stimmel vele, akkor
1: kérdést... Igen, igen.
0: A másik, hogyha az embernek ilyen módszer van a kezében, mint az agykutatási módszerek, akkor arra is rá kell jönni, nagyon kicsit lehet egyszerre kérdezni, és ez vezet egyfajta fegyelemhez a munkában, miközben az ember meg szárnyal, és ezt a kíváncsiságát megőrizheti egy életen át. A kutató akkor működik jól, hogyha azt viszi végig, amit ma divatos szóval élethosszígtartó tanulásnak szoktak nevezni. Mindig van új helyzet, új kihívása. Kutatás lényege, hogy az ember több kérdést állít elő egy empirikus vizsgálatnál, mint ahány választ kap a feltett kérdésére. A tudomány lényege, hogy kételkedik.
1: Akkor ismét szárnyaljon a muzsika. Uh-huh. Carmina Buránából következik most egy tétel.
0: Karl Orff-nak nem szeretem minden zenéjét, de a Carmina Buránát nagyon, tehát ezek tulajdonképpen diák dalok, és hát vannak benne vidámok, ilyenek, olyanok, időnként kicsit csúnya nyelvezetőek is, de fantasztikus a ritmusa az egésznek, egy nagyon sikeres zenedarab.

0: rengeteg zenei vonatkozású tanulmánya is született. Egyik legjelentősebb az az írás, ami a Zene, Agy és Egészség címet viseli. Ez nagyjából 10 évvel ezelőtt született, 2016-ban. A zene gyógyító hatásáról, zeneterápiáról, a dallamok agyikódolásáról írt, és egyáltalán arról, hogy a gyerekek tanulmányi eredményére milyen hatással van a zenélés maga.
1: Mindig is nagyon szerettem nem csak a zene, tehát nem csak a hangszeres zenélés, hanem az éneklés, az együtt éneklés. Hát én egy kórus generációhoz tartozom. Kórus, néptánc, stb. Tehát, hogy milyen sokat számít maga az éneklés. Nem csak az a része, ami a mérei szavaival érve együttes élmény, de hogy milyen élmény hoz. Egyrészt azt szoktuk mondani, hogy élesíti a hallási feldolgozást, és nagyon erőteljesen hat a nyelvi fejlődésre. A másik, a mozgásra nagyon fontos, tehát minden életkorban az egész agyat mozgatja, arról nem is beszélve, hogy a zenének, a ritmusnak és ennek az együttesnek milyen hatása van az agynak azokra a területeire, hálózataira, hipokampusz, amigdala, amik az érzelmi feldolgozásért felelősek. Ezért aztán a terápiában nagyon sok helyen van lehetősége a zenének.
0: Tehát tulajdonképpen ezzel megajándékozzuk magunkat, örömhormonokat szabadítunk fel vele.
1: Ha azt is hozzáférhetünk az emlékekhez, hogy nagyon erősen tapadnak a zenei élmények az emlékekhez, a hangulatot tudnak kiváltani, gondoljunk a krimik zenéjére, amikor idegesítő, magas hangon elkezd szólni, mert tudjuk, hogy valahonnan valaki elő fog ugrani. Jó, ebben van egy tanulási folyamat is, de ennek van egy evolúciós háttere az agy számára, tehát nem csak az öröm, hanem a figyelmeztetés, a veszélyjelzés és sok minden más, és kapcsolódik az emlékekhez. Én fontosnak találnám, hogyha a Kodály módszernek egy aktualizált változata visszakerülne az iskoláinkba, hogyha ezekkel jól tudnánk élni, és azzal is, hogy a énekzene az nem elmélet, hanem egyszerre élmény, megértés, átélés, megélés. Volt egyszer egy vak nyugodt, mondjak még.
0: Na most akkor hozzuk be a nemzeti alaptantervet, amiben hát feltételezem, hogy az erének is nagy szerepe volt már, hogy amit ugye ön is csapata alkotott meg a 2010-es évek második felében.
1: 18.
0: Amiből majdnem valóság is lett, aztán más kérdés, hogy végül csak a tervek születtek meg az íróasztalon, de biztos a zene tanításnak nagyon fontos szerepe volt akkor, ugye, ebben a tervezetben.
1: Nagyon fontos szerepe volt, hogyan jelenik meg a kreatív tanulás és tanítás az iskolákban, hogyan lehet a jelenségeket összekapcsolni, miért fontosak az összefüggések, hogy az ismeret az csak az első lépés, abból tudást kell felépíteni az összefüggésekkel, a készségek kialakításával, a tanult helyzeten kívüli alkalmazhatóságával, ezt hívjuk kompetenciának. Igen, tehát az alsó tagozat, én azt gondolom, elsőtől negyedik osztály, vagy akár az ötödikig a legfontosabb szakasza a közoktatásnak. 2018-ra készültünk el 200 fantasztikus pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus vett benne részt.
0: Tegyük hozzá, mint miniszteri biztos dolgozott ezen a projekten.
1: Csak egy fél évet voltam 2017-ben. A projektet sikerült, szabad ilyen csúnya szót interjúba használni, sikerült eltaposni. És ugye elhangzott a kormány szóvivő részéről, hogy nem ez lesz. Nem nemzeti, nem keresztény, nem hazafias.
0: Miközben ezt rengeteg szakértő cáfolta.
1: Igen, és volt egy nagyon nagy oktatási konferencia Kanadában, és British Columbia oktatási minisztere azt mondta, hogy ez jobb, mint a miénk. Egy gyerekközpontú, nem agyon cizellált alaptantervet, és nem egy túlburjánzó kerettantervet terveztünk, mert a nemzeti alaptantervek nem csak nálunk, az a elképzelése mindig, hogy csökkentik a tananyagot, aztán mindig nő. Tehát, hogy azt próbáltuk elérni, hogy együttműködjön a tanári kar, hogy egy természettudomány tantárgy után, amikor kibomlik az egyes tantárgyakra, biológiára, kémiára, fizikára, plusz földrajzra, ami egyszerre természet és társadalomtudomány, akkor dolgozzanak együtt. Tartsanak néha közös órát. A múltkor felraktam a Facebookra, amit készítettünk, a Tulipán filmet, most is a Oktatás 20-30 hónapon megtalálható, és mindenki nagyon erült neki. A Tulipán példáján kívántuk bemutatni, hogy hogy lehet a tudást összekapcsolni, hogy a Tulipán, ami biológia, ami történelem, a törökök hozták be, ami a népművészetünk.
0: Rengeteg motivum.
1: Tulipánt bekerülhetne a vizuális kultúra tantárgyba is, mert sokféle tulipánt lehet festeni, akár origamit is lehet hajtogatni.
0: Nagyon komplex.
1: A lényeg az, hogy ez a sok pedagógus fantasztikusan dolgozott együtt, és bár reforrázva éreztük magunkat, ez akkor is tartotta benne a lelket, ma pedig összetartja az akkor kialakult barátságokat.
0: Mm-hmm. És mit szólna ahhoz, hogyha felkérnék az új oktatásügyi miniszter esetleg arra, hogy akár ebből valamit felhasználni, vagy beszállni egy ötletelő csapatba?
1: Szívesen segítek. Maga a tervezet, az közkincs, tehát el lehet belőle indulni. 8 évvel ezelőtti, tehát...
0: És az már ilyenkor az aktualitását veszti?
1: Nem, ma is fönn vannak az útmutatók. Én azt látom, hogy most a közoktatásért szakemberek felelnek. Egyfolytában örülök. Nem az én koromba kell már egy ekkora feladatot elvállalni, de amit tudok, azt szívesen adom.
0: Menet közben más fontos pozíciókat is betöltött, hát most elég, ha csak a Magyar Tudományos Akadémiára gondolok, amelynek 2008 és 14 között a főtitkár helyettese volt, és itt is találtam egy olyan cikket, ahol ugye azt emelte ki ön, hogy nőként debütálás volt, hiszen elsőként tölthette be ezt a pozíciót, és hogy ezt nagyon nehéz volt elfogadtatni magát, ugye?
1: Hát,
0: többi professzorral.
1: Direktben sose jelezték, ami nekem nagyon segített, hogy gyerekkoromban főleg fiúbarátaim voltak. Tehát egy olyan közegbe nőttem fel, ahol a reakciók igen egyértelműek. Hogyha úgy alakul, akkor orba vágják az embert. De orba nem illik bőgni. Igen. Valóban, hogy az akadémiának 3 főállású vezetője van, az elnök, a főtitkár és a főtitkár helyettes, és ilyen, mert én voltam az első nő. Na, azóta mindig nőket választott az akadémia főtitkár helyettesnek. Hát följebb még nem küzdöttük magunkat.
0: Hát,
1: de Vizier Szilveszter elnök úr óriási hangsúlyt fektetett arra, hogy jelöljünk már a tehetséges, sikeres, jól teljesítő nőkből is, hát ha lesz belőlük akadémikus. Hát mostanra elértük a 10%-ot. Igen, és nagyon fontos időszak volt. Ugye volt a 40-valahány kicsi kis intézet, és hát egy nagyon erős, elkötelezett elnök mellett dolgoztam, sokat tanultam tőle, Pálinkás Józseftől. Tudományfelsőoktatás, közoktatás, ez az én 3-as profilom.
0: És ez mennyire zökkenti ki az embert a megszokott kerékvágásból? Mennyire változtatta meg az életét? Akár szakmai, akár magánéleti szinten.
1: A magánéleti az mindig olyan, hogy a családdal megbeszéljük, mielőtt az ember azt mondja, hogy igen, tehát hogyha az embert jelölik, akkor a jelölőbizottság elnöke megkérdezi, hogy vállalja-e. És akkor kértem 24 óra gondolkodási időt, és megbeszéltük a férjemmel, és azt mondta, hogy annyit panaszkodtál már, hogy ez se jó, az se jó, ha ma se jó, akkor csináljad. Na, így lettem. Titkár helyettes. Sok újat kell tanulni, egy más világ. Na most a kutatás belefér, hát napi 14 órában sok minden belefér, én általában olyan nagyon keveset sose dolgoztam. Az ember fölnevel 2 épp kézláb gyereket, akkor meg kell tanulnia szervezni, hogy általában késő este éjszaka szoktam főzni, és akkor leültem, bemegy a hűtőbe, és akkor most is ezt csinálom. De a lényeg az, hogy a napi 14 órában belefér a vezetői megbízatással járó feladatrendszer és a kutatás is, bár kicsit visszafogottabban, mint előtte.
0: És akkor, ha jól gondolom, mostanában viszont ismét összerep a tanítási, illetve a kutatás. Próbáltam megfejteni, hogy milyen legfrissebb tudományos könyvei vannak. A 2020-as években azért találtam egy nagyon érdekeset, az okos eszközök használata, a kognitív idegtudomány szempontjából.
1: Igen.
0: Ez egy aránylag friss kutatás.
1: Igen, az empirikus kutatásokban társszerzőként veszek részt, tehát az én életkoromban már nem a laborban ülünk általában, hanem ebben veszünk részt. Aztán írok két könyvet, ha valamelyiket elunom, akkor a másikra átkapcsolok. Írtam annak idején egy Olvasó Agy című könyvet.
0: Mindenki ez nagyon híres volt. Igen,
1: aktualizálni kellene, mondtam, hogy ehhez nincs kedvem, viszont a hogyan olvas az agy a 21. században az nagyon fontos, úgyhogy
0: hát
1: van egy könyv, aminek az a munka címe, hogy a könyvtől a kütyűig. A másik, amit írok, az az atipikus fejlődésről szól, tehát ugye a kognitív fejlődésnek a zavarai. A különböző diszek, figyelemzavar, stb.
0: Tehát diszlexia, diszkrácia.
1: Igen, annak most az a címe, hogy A-tól A-ig, mindenki azt mondja, hogy ez Z-ig szokott lenni, az A-tól A-ig azt jelzi, hogy az abnormálistól az atipikusig. Aha. Körülbelül 100 évvel ezelőtt ugye ilyen normalitás központú volt a világ, és ami nem fért bele ebbe a boxba, akkor azt abnormálisnak hívták, szóval a fogyatékkal élő azt.
0: Ha már szóba került, hogy nem csak a komoly zene, ami igen, megdobogtatja a szívét, hanem adott esetben akár egy kellemes könyvzene is, akkor ilyen például Bródi János, ha én Rózsa volnék.
1: Én ezt nagyon-nagyon szeretem, amit egy népdal. A másik, ugye ez a dátuma, 1969, tehát én még gimnazista voltam, de bele voltunk szeretve ebbe a világba. Aztán ez a mi generációnknak egyfajta himnuszává, ilyen protest dalává vált.
0: Ezek azok az áthallásos
1: kifeszítei. Igen, hát mi egy ilyen áthalló sorok között olvasó generáció voltunk, és borzasztóan nem szeretem, amikor ez a történelemben ismétlődik.
2: Ha én rózsa volnék, nem csak egyszer nyílt,

0: mindenki eljött.
1: Elhangzott, hogy menet közben két gyermeket is sikeresen felnevelt, és hát az egyik mindenképp elég korán érkezett, még egyetemista korában. Hát akkor, ha jól számolom, ő már azért
2: 50
1: éves, és ez azt feltételezi, hogy nagymama.
2: Igen, nőként el se tudnám képzelni, hogy ne legyen gyerekem, ha nem születtem volna, akkor örökbefogadtunk volna a férjemmel, és hát ő is egy régi bútordarab.
1: Akkor ezek szerint ő egy egyetemi szerelem volt?
2: Nem, ő már akkor végzett, és a 5-ös klubban ismerkedtünk össze annak idején. Az volt, hogy március 15-én leadtam a diplomamunkámat, és 16-án átsétáltam a közelben lévő kórházba életet adni a gyereknek. Ott két unoka van, a nagyobbik már első éves egyetemista Hollandiában, kisebbik most jött ki az 5-et, és a kisebbik fiunknál is egy 5-es kisfiú van, aki ma 12 éves.
1: Na, hát akkor Isten éltesse sokáig. És a zenén kívül mi az, ami még feldobja, kikapcsolja?
2: Van egy nagy kertünk, és úszás, sok minden. Nagyon szeretek főzni, szeretek bridzselni, és sok minden van.
1: Akkor ebbe belefér tényleg minden.
2: Sok minden belefér. Múltkor megkérdezte valaki, hogy nyugdíjba mentem-e, és mondtam, hogy mi nem megyünk nyugdíjba, mi emeritálunk, és utána csak azt csinálunk, amihez kedvünk van.
1: Hát, tehát ez a trükk.
2: Ez a trükk.
1: Hát nem tudom, Liverpoolba eljutott-e élete folyamán.
2: Igen.
1: Nekem most volt egy friss élményem pár hónappal ezelőtt. Igen. Az ember rögtön belebotlik a Beatles nyomaiba. John Lennon itt futott át az iskolába, amikor reggel későn indult el. Igen. John Lennon is, illetve az Imagine című szám is egy ilyen örök kedvenc.
2: Igen, mindig a Szabad Európa Rádión hallgattuk ezeket az eléket annak idején. Édesapám elég ideges is volt tőle. 40 év alatt annyit alkotott, mint más ember 80 alatt, és ennek a dalnak a szövege az egy örökérvényű üzenet.

Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mari Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.

0: Ezt a beszélgetést az éjjel egy órai hírek után újra meghallgathatják. Maradjanak továbbra is velünk. A hírek után az esti mese következik.
1: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
2: 20 óra, jó estét kívánunk, Bőti Attila vagyok, főbb híreink először röviden. Ingatag a közel-keleti béke, Izrael és a Hezbollah délután ugyan tűzszünetet kötött, most azonban a fegyvernyugvás megsértésével vádolják egymást. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Tartós kánikulára számíthatunk nagyon erős UV-sugárzással, másodfokú hőségriasztást lép életbe. Hétvégén kialakulhatnak záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Továbbra is törékeny a közel-keleti béke. Délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katari közreműködéssel ugyan tűzszünetet kötött, de egy óra sem kellett hozzá, hogy mindkét fél a fegyvernyugvás megsértésével vádolja meg a másikat. Közben elhalasztották az iráni-amerikai tárgyalások első fordulóját. Az Egyesült Államok és Irán vezetése azt gondolja, hogy Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. J.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok.
3: Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Az elmúlt 3 hónapban az Izraelt védő fegyverek 2/3 Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk.
2: Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel, ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő kezdeményezése volt. A miniszterelnök a tárgyalás előtt azt mondta, Ukrajna csak érdemalapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
4: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdemalapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
2: A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Az unió következő 7 éves költségvetéséről is tárgyaltak ma Brüsszelben, nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. Egyes tagországok több pénzt fordítanának a védelemre és a versenyképesség javítására, mások viszont a felzárkóztatási forrásokat növelnék. Magyar Péter azt mondta, Magyarország több mint 10 000 milliárd forintot kaphat meg. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy Magyarország a kohéziós felzárkóztatásra épülő politikát támogatja. Ambrus Róbert összeállítása.
5: Minden eddiginél nagyobb 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti időszakra. A gazdagabb nyugati és északi országok azt akarják, hogy az unió fordítson többet védelemre és versenyképességre. A déli és keleti országok azonban ragaszkodnak a felzárkóztatási forrásokhoz, ezzel együtt a nagyobb költségvetéshez. Nem engedhetjük, hogy az Európai Unió további adósságot vállaljon, mondta Friedrich Merz, német kancellár. Mindannyian egy olyan Európát akarunk, amelyik biztonságosabb, versenyképesebb. Olyan költségvetés kell, ami passzol ehhez, összegezte elvárásait a holland miniszterelnök Rob Jetten. A lett kormányfő szerint helyes, hogy az unió előtérbe helyezi a versenyképességet, de szerinte ugyanilyen fontosak a felzárkóztatási támogatások. 20 év óta a lett mezőgazdaság kapja a legkevesebb támogatást az egész unióban, fogalmazott Andris Kulbergs. Több mint 10 000 milliárd forintot kaphat Magyarország a következő 7 évben. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcs után.
6: 34-5 milliárd euróról van szó Magyarország számára.
5: A kormányfő azt mondta, Magyarország is azok közé, az országok közé tartozik, amelyek támogatják a kohéziós támogatásokra épülő politikát.
6: Erősebbek vagyunk 16-an, jobban tudjuk képviselni az érdekeinket sok nettó befizetővel szemben, akik mindig vissza akarják vágni az uniós költségvetéseket, vagy olyan projektekre, olyan politikákra akarják fordítani inkább, ahol például Magyarország kevésbé tud sikeresen elindulni.
5: A tárgyalások gyors lezárásában bízik az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint azért lenne fontos minél korábban dönteni a költségvetésről, mert jövőre több országban is választás lesz, ami átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat. Franciaországban Jordan Bardella esélyes az elnöki pozícióra. A Nemzeti Tömörülés politikusa nemrég bejelentette, ha nyer, Franciaország a felére csökkenti az uniós befizetéseit.
2: Őszre megszűnhet a hetes cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
6: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
2: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex napközben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A Telex az eset után azt írta, az alkotmánybíróság történetének egyik legnagyobb szervezeti konfliktusa jöhet. Magyar Péter pedig Brüsszelben reagált a döntésre. Úgy fogalmazott, Súlyog Tamás ellen fellázadt az alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania.
6: Fellázadt az alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és ha eddig nem kellett volna lemondani a Súlyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt. Információink szerint nem 7, hanem több alkotmánybíró is megfontolta azt, hogy ne vegyen részt ebben az eljárásban. Ez egy olyan pofon, amit még nem kapott köztársasági elnök. Magyarországon még Schmidt Pál se. A többi sem.
2: A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírók döntését. A HVG megkeresésére az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal. Itt a krónika. Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportokba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak, a forróság okozta hőkémérülés és kiszáradás szempontjából.
7: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
1: Időjárás jelentés.
2: Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Ez volt a Krónika. A hírszerkesztő Polyák Adrien, valamint a technikai munkatársak Farkas Szilvia és Szilágyi Zsolt nevében is köszöni figyelmüket Bőti Attila. Viszont hallásra!
1: Műsor ajánlott.
8: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
1: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
9: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Kezdődik a vakáció. Halmesék. Június 22-től új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
1: Esti mese.
10: Kedves gyerekek, ma Kovács Adél mond mesét.

0: Ólomkatonás mese. Kobak kapott két marék ólomkatonát. Felállította őket a padlón. Egyik marék ólomkatonát jobb kéz felől, másik marék ólomkatonát bal kéz felől. Két perc múlva mind a két marék katona holtan vágódott hasra. Ez így unalmas, nézte a csatateret Kobak, azzal elővette a nagy világ térképet. Na most lássuk, mit tudtok, állította őket Európa széleire. De a katonák semmi más se csináltak, csupán körbe-körbe a tengerbe potyogtak. Ússzatok, kiabált rájuk Kobak, ússzatok, mert jövök és megmentelek benneteket. Azzal egyenként kihalászta és kiterítette őket Afrikába száradni. Most pedig fel fogjátok nekem fedezni Amerikát, szólt rájuk szigorúan, mikor már eleget száradtak. Hajtogatok nektek két marék papírhajót, egy marék fehéret és egy marék feketét. Ti már indulhattok is, ültette be a bal marék katonaságot a fehér hajóba. Ti vagytok Kolumbusz és társai. A fehér hajók lassan úsztak Amerika partjai felé. Ti meg, ültette be hirtelen a jobb marék katonát a fekete papírhajókba. Ti lesztek a kalózok. Mit képzel, Kolumbusz, hogy csak úgy egyszerűen felfedezheti Amerikát? Majd adtok ti neki. Azzal pici kalózzászlókat tűzött a hajókra, s már indította is a jobb marékot a bal marék ellen. Rettenetes csata volt. S a vége az lett, hogy minden hajó felborult, minden katona vízbe pottyant, és senki sem fedezte fel Amerikát. Kobak büntetésből a toltartóba zárta mind a két marék katonát. Ha csak hasra esni tudtok, meg vízbe potyogni, akkor kuksoljatok itt. Csukta rájuk a fedelet. Rajzolt egy kemény papír Kolumbuszt, és gyorsan fölfedezte Amerikát, mielőtt utolérték volna a kalózok. Jól is tette, mert a toltartó egyszerre csak ugrálni kezdett, aztán nagy csattanással kinyílt, s a katonák már masíroztak is végig a térképen. Kobak úgy meglepődött, hogy mire észbe kapott, a két marék ólomkatona elfoglalta az egész földet, és mindent, de mindent ólom színűre maszatolt a térképen. A hegyeket is, a folyókat is, a tengereket is. Már csak az északi meg a déli sarok látszott ki fehéren. Na megálljatok! Elcsúfítjátok itt nekem a térképet? Várjatok csak! Kiabált rájuk Kobak, és kirántotta alóluk a térképet. Az ólomkatonák hanyat zuhantak, de a térkép ólomszínű maradt. Kobak lesöpörte a katonákat a térképről, és nekifogott radírozni. De alig, hogy tisztára radírozott egy szigetet, az ólomkatonák, mint valami kejfejancsik, már ott is teremtek, és megint ólomszínűvé mázolták az egészet. Kobak most újra festette a hegyeket, a folyókat, a tengereket, de az ólomkatonák csak azt várták, hogy megszáradjon a festék, és már is oda masíroztak. Addig masíroztak körbe-körbe, míg megint ólomszínűvé mocskolták az egészet. Kihajítom őket, döntött el Kobak. Azzal a szemétkosárba vágta mind a két marék ólomkatonát. Aztán gyönyörű kékre festette a tengereket, még halakat, delfineket és tengeri csíkókat is festett a habok közé. Rakétás mese. Kobak addig vágyott egy űrrakétára, míg végül Gabika kapott. Piros volt és kék és zöld és sárga. Miért ilyen tarka? Vizsgálgatta Kobak. Nem látod, hogy olyan, mint a szivárvány? Büszkélkedett Gabika. De miért olyan, mint a szivárvány? Hogy a más lakók ne vegyék észre. Akkor azt hiszik, hogy szivárvány. És én csak rájuk irányítom a rakétámat, és bum! Szétrobbantom őket. Én fehér rakétát csinálok, komolyodott el Kobak. Olyan rakétát, ami nem robbant szét semmit sem. Hát akkor mire való? Repülni fog és énekelni. És ahogy Kobak hazaért, rajzolt egy rakétát, és megmutatta a földgömbnek. De a földgömbnek nem tetszett. Azt mondtad, hogy fehér rakétát rajzolsz. De fehér papírra nem lehet fehérrel rajzolni. De én fehér rakétát akarok, fordult el a földgömb. Na várj csak, mondta Kobak, és kivágta a rakétát. Na, most már szép fehér. De lapos, kukkantott vissza a földgömb. Akkor felgömbölyítem és összeragasztom. A földgömb visszafordult. Na, lássam. Várj, mindjárt megszárad, és akkor beszélgethetsz vele. De én azt akarom, hogy repüljön. Repülni fog, de mielőtt elröpítem, elbúcsúzhatnál tőle, hogy ne legyen nagyon egyedül az űrben. Jó. Megszáradt már? Meg. Akkor szervusz, rakéta. Szervusz, földgömb. Én most elrepülök. Ha nagyon unod magad, akkor pördőj hármat, és visszajövök. Avval már fel is repült. A földgömb várt, várt az asztalon, aztán unni kezdte magát. Gyere vissza! Gyere vissza! Kiabált a rakéta után. De a rakéta nem hallotta. Gyere, mert pördülök! Kiáltotta megint, és háromszor megpördült maga körül. Hívtál? Itt vagyok. Huppant mellé a rakéta. Merre jártál? A holdban. Mit láttál? Hegyeket, tengereket. Mit csináltál? Repültem és rólad énekeltem. Jaj, de jó, nevetett a földgömb. És most játszol velem? Körbe repüllek, jó? Jó. De aztán elröpülök a napba. De visszajössz? Visszajövök. És nem robbantod fel? Dehogy robbantom. Én repülő rakéta vagyok. És énekelsz rólam? Énekelek. Akkor jó utat. Viszont látásra! Intett vissza a rakéta, és felröppent a napba. Másnap Kobak zsebre dugott kézzel állt meg Gabika mellett. Nekem is van rakétám. Fehér. Nagy dolog. El se tud bújni a szivárvány mögé. Jön az én rakétám, és bum! Felrobbantja. De az én rakétám repül, és énekel. Nagy dolog. Jön az én rakétám, és bum! Felrobbantja. De az én rakétám beszélget a földgömbbel. Reggel azt mondja neki, hogy jó reggelt, földgömb. És akkor a földgömb pördül egyet örömében, és a tengerekből kiintegetnek a halak az uszonyukkal, és a tengeri csikók kidugják a fejüket. És akkor jön az én rakétám, és süty! Lekaszabolja a tengeri csikók fejét. Unalmas vagy, mondta Kobak, és püff! Kiütötte Gabika kezéből a rakétát.
1: A következő rész a zene után hangzik el. Műsorunkat újra meghallgathatjátok a mediaclick.hu oldalon.

0: Kedves gyerekek, most Kovács Adél mond mesét.
1: Jó estét, gyerekek! Kobak könyvéből olvasok nektek.

Verekedős mese. Kobak épített egy robotot. Ha egyedül maradt, szembeült a géppel, és megkérdezte. Mit játszunk? A robot válaszolt. Játszunk, ember nem érgelődjött. Játszottak, játszottak, de hiába kezdték újból meg újból, mindig Kobak nyerte meg. Megunták az ember nem érgelődjött. Megint megkérdezte Kobak. Mit játszunk? Játszok azt, hogy aki szebb vonatot rajzol, az nyer. Rajzoltak, rajzoltak, hát megint Kobak nyerte meg a versenyt. Megint elkezdtek tanakodni. Mit játszunk? Játszunk vacsorásdit. Aki hamarabb megissza a tejet, az nyer, mondta Kobak. És harmadszorra is ő nyerte meg a versenyt. A robot megharagudott. Nem játszom többet veled, fordított hátat Kobaknak. Építek egy kicsi robotot. Azzal fogok versenyezni. Úgy is tett. Épített egy kicsi robotot, szembeültette magával, és versenyezni kezdtek. Én csinálok egy nagy asztalt, te csinálj egy kis asztalt, mondta a nagy robot a kicsinek. Aki hamarabb megcsinálja, az nyer. Nekiálltak, fúrtak, faragtak, egy-kettőre kész lett a nagy asztal. Utána a kis asztal. A nagy robot büszkén kihúzta magát. Én vagyok a győztes. Én is nyerni akarok. Én is nyerni akarok. Türelmetlenkedett a kicsi. Játsszuk azt, aki hamarabb megeszik 20 szilvás gombócot, az nyer. Nyeltek, nyeltek. Hát a nagy robot hamarabb lenyelte a szilvás gombócot. Kigyúlt a jelző lámpája. Kész! Győzelem! Kiáltotta. S a kicsi szólni se tudott, mert még egyre nyelt. 18, 19, 20. Nyert. Én is nyerni akarok. Addig nyafogott, míg egyszer csak eszébe jutott valami. Játsszuk azt, hogy aki hamarabb elromlik, az nyer, kiáltott fel egyszerre boldogan. Ezt a versenyt csak is én nyerhetem meg, gondolta. Elkezdtek rohangálni a szobában eszeveszetten. Neki mentek a bútoroknak, leestek, beverték magukat, oda se neki, egyre gyorsabban keringtek, körbe-körbe pofoszkodtak, verekedtek. De egyik sem romlott el. Úgyis én romlok el hamarabb, kiáltott a kis robot, és belerohant a tükörbe. A tükör eltört, de neki semmi baja se lett. Én romlok el hamarabb, kurjantott a nagy robot, és neki rohant az ablaknak. Az ablak eltört, de neki semmi baja se lett. Én, sikoltozott a kis robot, és teljes erejével belerohant a nagy robotba. Egyszerre romlottak el. Hirtelen elhallgattak. Mozdulatlanokká merevültek. Kobak ebben a percben lépett be a szobába. Kisöpörte az üvegcserepeket, helyére tolta a bútorokat, megjavította a robotokat. A nagyot a nagy asztal mellé ültette, a kicsit a kis asztal mellé. Ugye én romlottam el hamarabb? Ugye én romlottam el hamarabb? Kezdtek veszekedni a robotok, ahogy felhúzta őket. Azért is én nyertem meg! Azért is én nyertem meg! Pofoszkodtak, verekedtek tovább. Más se tudtok, csak verekedni. Nagyon unalmasok vagytok, szólt rájuk Kobak. Azzal sarkon fordult, ott hagyta őket, és elment a pajtásai közé játszani. A két robot leforrázva nézett egymásra. Játsszuk azt, hogy én csinálok egy nagy asztalt, te csinálsz egy kis asztalt, és aki hamarabb kész, az nyer, kezdte a nagy robot. Hogy is ne, akkor te nyersz, torkolta le a kis robot. Akkor játsszuk azt, hogy aki hamarabb lenyel 20 szilvás gombócot, az nyer, folytatta a nagy robot. Hogy is ne, akkor is te nyersz, legyintett a kis robot. Megmondom én, mit játszunk. Azt fogjuk játszani, hogy aki hamarabb elromlik, az nyer. És megint elkezdtek rohangálni a szobában eszeveszetten. Oda se neki, egyre gyorsabban keringtek körbe-körbe. Megint neki ment a kis robot a tükörnek, megint belerohant a nagy robot az ablakba, megint neki rontott a kis robot a nagy robotnak teljes erejéből. És megint egyszerre romlottak el. És Kobak megint megjavította őket. És megint veszekedni kezdtek. És megint versenyezni kezdtek. És megint elkezdtek rohangálni körbe-körbe. És megint neki rontott a kis robot a nagy robotnak. És megint egyszerre romlottak el.

0: Jó éjszakát, szép álmokat, gyerekek!
1: Hervai Gizella mese sorozatának befejező részét Kovács Adél mondta el. A műsort Táncos Tamás, Kakó Gyula, Palotás Ágnes és Nagy Anikó Mária készítette 2011-ben. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hamarosan a Vers Napról Napra műsora következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 6 éven aluliaknak nem ajánlott. Vers Napról Napra.
3: A hazaszeretet, a szülőföld szeretete mindig megjelent, sőt, rendszeresen visszatért József Attila és Radnóti Miklós költészetében. Ebből hallgathatnak most ízelítőt Gábor Miklós tolmácsolásában.
4: Íme hát megleltem hazámot. Íme hát megleltem hazámot. A földet, ahol nevemet hibátlanul írják fölében, ha eltemet ki eltemet. E föld befogad, mint a persely, mert nem kell, mi is sajnálatos, a háborúból visszamaradt 20 filléres, a vashatos, sem a vasgyűrű, melybe vésve a szép szó áll, hogy új világ, jog, föld. Törvényünk háborús még, s szebbek az aranykarikák. Egyedül voltam én sokáig, majd eljöttek hozzám sokan. Magad vagy, mondták, bár velük voltam volna én boldogan. Így éltem, s voltam én hiába, megállapíthatom magam. Bolondot játszottak velem, s már halálom is hasztalan. Mióta éltem, forgószélben próbáltam állni helyemen. Nagy nevetség, hogy nem vétettem többet, mint vétettek nekem. Szép a tavasz, és szép a nyár is, de szebb az ősz, és legszebb a tél. Annak, ki tűz helyett családot, már végképp másoknak remél.
5: Nem tudhatom. Nem tudhatom, hogy másnak-e tájék, mit jelent nekem szülő hazám itt e lángoktól ölelt kis ország, messze ringó gyerekkorom világa. Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága, s remélem testem is majd e földbe süppedel. Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel egy-egy bokor, nevét és virágát is tudom. Tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon a házfalakról csorgó vöröslő fájdalom. Ki gépen száll fölébe, annak térképet áll, s nem tudja, hol lakott itt Vörös Marti Mihály. Annak mit rejt a térkép? Gyárat, s vad laktanyát. De nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelít tanyát. Az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, míg én a dolgozót is ki dolgáért remeg, erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, s mi föntről pusztítandó vasút vagy gyárüzem, az bakterház, s a bakter előtte áls üzen, piros zászló kezében, körötte sok gyerek, s a gyárak udvarában komondor empereg, és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, s az iskolában membén, a járda peremén, hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, ím, itt e kő, de föntről e kő se látható. Nincs műszer, melyel mindez jól megmutatható. Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép. S tudjuk, miben vétkeztünk, mikor, hol és miképp. De élnek dolgozók itt, költők is bűntelen. és csecsopok, akikben megnő az értelem, világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, s folytott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. Nagy szárnyadat borítsd ránk, virrasztó éjjé felnek.
3: József Attila és Radnóti Miklós költeményét Gábor Miklós mondta el. A műsort Duba Szilvia, Farkas Dávid és Talics Péter készítette.
1: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.
6: Magyar útravaló. Mai gondolatunk Éhes Gyulától származik.

0: alakja számára. A haza nem elvont fogalom, és nem politikai jelszó, hanem személyes emlékezet. Úgy látta, hogy a nemzeti hovatartozás mindig a legközelebbi élményekből indul. A szülőföldből, a családból, abból a térből, ahol az ember először tanul meg beszélni és gondolkodni. A haza szó jelentése így rétegről rétegre tárul fel. Egészen addig a pillanatig, amikor a ház és a haza még elválaszthatatlan volt egymástól. Így is gondolata arra emlékeztet, hogy identitásunk nem távoli eszmékből épül, hanem a megélt tapasztalatokból. A nyelv, az otthon és az emlékezet összetartozik. És aki ezeket őrzi, az a hazát is őrzi. A haza ott kezdődik, ahol először kimondtuk a szavakat, és ott él tovább mindazokban, akik emlékeznek rá.
1: A műsorszámot a Magyarság Kutatóintézet készítette.
2: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Regényes történelem. Tények és legendák nyomában a Kossuth Rádióban.
3: Szenzációs régészeti leletet rejtett három honfoglaláskori sír a Bács-Kiskun megyei Akasztó határában. Egy ifjú harcos, továbbá valószínűleg a kíséretéhez tartozó idősebb férfi és egy kamasz fiú sírját tárták fel a régészek. 1100 évvel ezelőtt, valamikor a 920-as években halhattak meg, és feltehetően mindhárman részt vettek kalandozó hadjáratokon. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. A mai műsorban az ő nyomukba eredünk. Elsőként Szenicei Tamás antropológust, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusát hallják, aki a 2024-ben és 25-ben előkerült csontmaradványokat vizsgálta.
4: A maradványokat Wilhelm Gábor, a Kecskeméti Katona József Múzeum régészétől kaptuk vizsgálatra. Ő volt ennek az ásatásnak a vezetője, és hát a csontokat mi már mosott formában kaptuk elemzésre.
3: És ugye ezt hangsúlyozzuk ki, hogy kifejezetten jó állapotban őrződtek meg ezek a csontvázak, mind a háromra elmondható?
4: Hát az egyes és a hármas csontváz, vagyis Huba és hát Koppányra keresztelt maradványok, akik a legjobb megtartásúak voltak. A második sírban fekvő Szaniszló esetében, mivel kicsit sekélyebb volt a sírgödör, ezért ugye az elmúlt évezred során történt mezőgazdasági munkák kicsit megrongálták a csontvázat. Az ő esetében a koponya az kimondottan töredékes volt, hiányoztak is belőle darabok, de a vázcsontok nála is kiváló jó megtartásnak örventek.
3: Na és akkor megérkeznek dobozokban ezek a csontmaradványok. Nyilván az ember ilyenkor puzzle-szerűen megpróbálja összeilleszteni őket a megfelelő helyükre. Utána mi következik?
4: Tehát a maradványokat anatómiai rendben először is kirakjuk, hogy készítsünk róluk egy leltárat. Mik azok a részek, amik megvannak, mik azok, amik töredékesek, mi az, ami esetleg hiányzik. Ezután történik az úgynevezett alapadatoknak a felvétele, vagyis megpróbáljuk megállapítani, hogy férfi vagy női egyénről van szó, illetve megbecsülni, hogy körülbelül hány éves lehetett az elhalálozás időpontjában. Kollégák már beletek alapján is, hiszen fegyveres sírokról van szó, feltételezték, hogy férfi egyének maradványai lesznek. Ezt az antropológiai vizsgálat két esetben meg tudta erősíteni. A egyes sír esetében egy 17-18 éves, hát fiatal férfiről beszélünk, a harmadik sírban feküdt ugye ennek az együttesnek a legidősebb tagja, Koppány 30-35 évével.
3: Akkor már nyilván egy idősebb embernek számított a kormány.
4: Igen, az már bizony a felnőtt kornak tetemes részét már jó eséllyel leélte. És a második sírban fekvő Szaniszló esetében egy 15-16 éves fiatal egyént tudtunk megállapítani. Az ő esetében a nemiség nem volt megállapítható, igazából annak tudható be, hogy kamaszoknál, serdülőknél nem alakulnak ki még a csontozaton azok a jellegek, amit mi morfológiailag férfies vagy nőies tulajdonsághoz tudunk rendelni, de így az ő esetében a genetikai vizsgálatok tudták megerősíteni, hogy hát ő a harmadik férfi fiú ugye ebben a lelet együttesben. Utána következik a váznak az úgynevezett anatómiai, metrikus méretbeli sajátosságai, ami azt jelenti, hogy megmérjük a csontok hosszát, rögzítjük, hogy milyen variánsok, változatok fordulnak rajtuk esetleg elő, a csontok hosszából pedig jobb esetben ugye tudunk becsülni egy test alkatot, vagy egy test termetet, test magasságot. Utána történik a maradványoknak az úgynevezett paleopatológiai

0: vizsgálata, vagyis megnézzük, hogy mik azok az elváltozások, mik azok a tünetek, amik arra utalhatnak, hogy milyen életmódot folytattak ők életük során, történtek-e velük balesetek, volt-e valamilyen hosszabb tartó betegségük, hiánybetegségük, valamint általánosságban igazából milyen egészségi állapotnak örvendhettek az emberek, vagy hogy esetleg megállapítható-e, hogy mi az az ok, ami miatt ők elhaláloztak. Ugye hát itt két esetben azért igen fiatal egyénről beszélünk, ahol nem teljesen triviális, hogy hát mi is lehetett igazából számukra ez a végzetes körülmény, ami a halálukat okozta.
1: Na hát akkor rögtön felkeltette, gondolom, az érdeklődését a hallgatóknak is, hogy vajon mi lehetett az oka, mit derítettek ki.
0: Ez egy teljesen jogos elvárás, és sajnos azt tudom mondani, amit a antropológiai esetek 99,9%-ában, hogy nem tudjuk megállapítani.
1: Mert sérülésnyomok ezek szerint nincsenek.
0: Így van. Rajta. Tehát ha valamilyen halálos kimenetülő sérülés van, az megállapítható általában a maradványokon. Hogyha esetleg ez a sérülés, ez egy lágyszöveti sérülés volt, ami nem érinti a csontokat, akkor azt mi pont nem fogjuk látni. Egy olyan betegségről van szó, ami mondjuk igen gyors lefolyással okozta a halálukat, és nincs elég idő, hogy kialakuljon tünet, vagy olyan betegségről van szó, ami nem is okoz csontani tünetet, akkor ismételten ugye vakok vagyunk ebből a szempontból, így hát ez esetben, mind a három esetben is azt tudjuk mondani, hogy nincsen rajtuk semmilyen elváltozás, ami közvetlen a halálhoz vezethetett volna.
1: De mi az, amit viszont tudhatunk akkor Szaniszlóról, Koppányról és Hubáról? Ugye már elmondtuk, hogy nagyjából be lehetett lőni az életkorukat. Ugye azért ez is egy ilyen körülbelüli érték, de ezen belül azért elég jól meg lehet ezt állapítani, ugye?
0: Igen, igen. A antropológiai munkának igazából triviális, de egyben az egyik legnehezebb feladata az elhalálozási életkor megállapítása, mert borzasztó sok tényező befolyásolja. Itt a két fiatal egyén esetében az a szerencsénk, hogy pont abban az életkorban van, amikor az ember testében a felépítő folyamatok, a növekedés, a gyarapodás dominál, és ezek általában genetikailag erősen, szigorúan rögzített átmenetek, szigorúan rögzített folyamatok, így hogyha az ezekhez kapcsolódó anatómiai csontani jellegeket azonosítjuk, ezáltal egy igen pontos, akár egy év, fél éven belüli életkorbecslést is tudunk adni, és amivel szintén épp vázakról beszélünk, teljes épp fogazat, gyönyörűen megtartott csontok, ezért van, hogy az ő esetükben igazából ezt a 15-16 és 17-18 évet nagy magabizonyossággal tudjuk mondani. Ugye a 30-35 éves férfi esetében, hogy 5 éves intervallumot tudtunk becsülni, az annak köszönhető, hogy a váz az borzasztóan épp megtartású, a legtöbb információt, amit lehetséges, ki tudtunk belőle nyerni, de ugye ő már abban az életkorban van, amikor kialakult a biológiailag érett váz, a biológiailag érett test, és hogy utána vele az öregedés során mi történik, az sokkal inkább egy egyénre szabott folyamat, milyen életmódot folytat, milyen táplálkozása van, milyen genetikai potenciája van, és sokkal nagyobb lehet benne az úgynevezett zajt okozó tényező, amikor tágabb intervallumot tudunk becsülni, de nála azért ez a 30-35 év ez egy valószínű pozitív becslés, hogy ebben az intervallumban lehetett az ő valós életkora halála pillanatában.
1: Na most, ha szóba került már a fogazatuk, akkor azokból is rengeteg információt le lehet szűrni. Például itt ebben az esetben mi mindent?
0: Igen, valóban a fogak ilyen kis apró cseprő dolgoknak tűnnek, de egy egyén életével kapcsolatban talán az egyik leginformációgazdagabb forrás tud lenni. Ugye a két fiatal esetében egyrészt az életkorukra is tudtunk belőle következtetni. Ugye a Szaniszló esetében még hát volt fejlődésben lévő foga, még bent voltak a bölcsességfogak például a fogmederben. De ezen kívül végső soron az adott egyén száj higiéniai állapotára, táplálkozási szokásaira. Érdekes, de igazából egyiküknek sem volt egyetlen egy darab szúvas foga se, ami egy 30-35 éves férfi esetében már azért napjainkban is ritkaság számba megy.
1: És akkor meg ugye fogorvos se volt még a közelben.
0: Így van, tehát nincsenek szúvas fogak, tehát szénhidrátot ugye fogyasztanak, de azért nem akkora mennyiségű lehetett ez a szénhidrát alapú táplálék, mint napjainkban. És ott a fogkő mellett ugye találtunk kisebb-nagyobb zománc sérüléseket, ez szintén nem ritka, hogy belekerül valami keményebb szemcse a táplálékba, vagy egyébként ők tehát akár a fogazatukat különböző munkavégzési folyamatok során is használhatták, és tehát nem patológia közé sorolnám, de úgy látvány szempontjából az egyik legérdekesebb dolog az Koppány fogazatán megfigyelhető úgynevezett diasztéma volt, ami azt jelenti, hogy a felső fogsor ívének a középső, vagyis metsző fogai között egy igen tetemes méretű hézag szünet található, ami nem azért volt ott, mert hiányzott a foga, hanem egyszerűen neki ezek a frontfogai, hát igen, messze estek egymástól.
1: És amit szintén a fogszabályzó még nem tudott korrigálni akkoriban.
0: Így van.
1: tudjuk régészektől, történészektől, hogy a kor embere nem volt túlságosan magas. Itt most ennél a három egyénnél mit mondhatunk?
0: A publikált adatok alapján az időszakban a férfiak átlagos testmagassága körülbelül ilyen 168,5 cm-re tehető. A Huba esetében a becsült testmagasság 170-173 cm körül volt, tehát egy picikét nagyobb, mint a korszakban az átlag, de azért nem egy kiugróan magas értékről beszélünk. Koppány esetében ez ilyen 157-163 centi közé tehető, ami azt jelenti, hogy a korszak átlagához képest azért picikét alacsonyabb egyénről beszélünk, és hát Szaniszló esetében, mivel még hát növekedésben volt, felnőttkori testmagasságot nem tudunk megbecsülni ebben az esetben, mert hát nála még benne van a pakliban azért egy jó pár centiméter növekményt elérhetett volna élete során, hogyha megéri azt.
1: Ugye annyit tudunk, hogy a feltárt sírok, ahonnan előkerültek ezek a csontvázak, aránylag közel voltak egymáshoz. Ami azt feltételezi, hogy esetleg akár bármiféle rokonsági kapcsolat is fennállhatott közöttük.
0: Én a genetikai adatokkal Seyfert Bea és Széchenyi Nagy Anna archeogenetikus kollégák foglalkoztak, és hát úgy tudom, hogy mind a három emberi maradványból és egyébként lovakból is jó minőségű genetikai állomány jött ki. És a DNS adatok alapján ugye a második sírba eltemetett 15-16 éves fiú és a 30-35 éves férfi elsőfokú rokonságban álltak egymással, és a figyelembe véve az életkori, illetve a régészeti kronológiai adatokat, ugye az valószínűsíthető, hogy a 30-35 éves férfinek volt a fia 15-16 éves fiú. Az első sírba eltemetett egyén közvetlen rokonsági kapcsolatot nem mutatott a másik kettő egyénnel, de hogyha így szélesebb földrajzi perspektívába helyezzük az ő genetikai eredetüket, genetikai történetüket, akkor ez a Dél-Urál környéke az, ahova igazából ők a apai vonalon és hát az anyai vonalon többé-kevésbé az első sír leszámítva kötődnek. Tehát populációsan ők jó eséllyel egy hasonló csoportból, egy közösségből érkezhettek őseiket tekintve, de közvetlen rokonság ugye a második és a harmadik sírba eltemetett egyén között volt megállapítható.
2: Az ázsiai eredetű avarok Kína északi szomszédságából indultak el, és Iránon át, majd a sztyeppén nyugatra vonulva, időszámításunk szerint 568-ban telepedtek le a Kárpát-medencébe. Birodalmuk több évszázadon át Európa számottevő hatalma volt.
1: Szenicei Tamás, az ELTE TTK embertani tanszékének adjunktusa rengeteget foglalkozott az avarokkal is, az avarkori csontvázakkal. Időben korábbra ugrunk vissza, mint az előbb említett 10. századi csontok kora. Utalok egy kecskeméti kiállításra, amely a Katona József Múzeumban egy eltűnt nép nyomában az avarok élete a Duna-Tisza közén címet viseli. Mi mindent lehetett megmutatni például egy ilyen kiállítás keretén belül?
0: Ebben a kiállításban igazából magát, a Kárpát-medencei avarság kulturális régészeti történét, ugye Bács-Kiskun megyei leleteken keresztül szépen nyomon lehetett követni a hétköznapi életet, a hétköznapi tárgyakat, ékszereket, és emellett a modern biorégészetre is egy jelentős hangsúly került a kiállításba, vagyis az új genetikai, antropológiai, stabilizotópos eredményeket is be tudtuk mutatni.
1: Mi volt az, ami például érdekes volt ilyen szempontból egy antropológusnak?
0: Ilyen egészen megdöbbentő adatok is az ilyen elemzések során felszínre tudnak kerülni, mint például, hogy az időszakban, hát nem túl meglepően, de kimutathatóan van egy igen magas gyermekhalandóság például. Vagy hogy borzasztóan aszimmetrikus a férfi és női mortalitás a fiatal felnőtt korban. Tehát 2-3-szor nagyobb valószínűséggel haláloznak el a fiatal nők. Elsősorban ugye a terhesség és a szülés okozta komplikációk véget. Hogy becsült életkorokat tekintve azért igen töredék része az a populációnak, akit mondjuk maga biztosan mondjuk 60 év fölé lehetne tenni. Nem azt jelenti, hogy nincsenek, csak tényleg elenyésző számban vannak.
1: És ők már akkor tényleg igazán Matuzsálemnek számíthattak abban a közösségben?
0: Hát igen, és pont az ő életkoruk becslése az egyik legnehezebb feladat, de így látszódnak rajtuk az előre haladott öregedés tünetei, például egy súlyosabb mértékű osztóporozitás, könnyűek a csontok, törékenyek.
1: Csontritkulás.
0: Csontritkulás valóban, hogy hiányoznak egy az egyben a fogak, ugye nincsen még fog pótlás az időszakban, hogy a testtartás is megváltozhatott, mert vannak ezek a görbülő gerincek, nagyon súlyos patológiákkal, és amit még érdekes ugye látni ebben az időszakban, hogy pár olyan betegség van, amit nagy magabiztossággal tudunk diagnosztizálni, fertőzések közül a csontokon, és ezek közé tartozik a tuberkulózis és a lepra. És hát mind a kettő betegség igen gyakran előfordul az avarkorba, és hát vannak nekünk olyan temetőink, és hát ezek a vizsgálatok részben videót a Tivadar által vezetett Histogenes pályázathoz kapcsolódnak, hogy igazából ilyen 7-8 generáción keresztül kvázi egy családok használják őket.
1: Nézzük meg egy kicsit közelebbről azt, hogy milyen új kutatási eredményeket tártak fel népvándorlás korában, tehát a honfoglalás előtti időszakban milyen népek telepedtek le itt a Kárpát-medence és környékének területén. Vida Tivadar, ELTE BTK Régészettudományi Intézetének igazgatója.
3: A Histogenes rövid elnevezése egy nagy európai archeogenetikai programnak, amelyet az Európai Kutatási Tanács támogat 10 millió euróval, és 4 ország vesz ebben részt. Ennek a nagy projektnek nagyon ambiciózus célja van, összesen 6000 4. és 9. század között eltemetett Közép-Duna medencei egyén genetikai képét akarja meghatározni. Lehet, hogy a hallgatóknak nincs is fogalma arról, hogy körülbelül milyen mennyiségbe kerülnek feltárásra régészeti leletek. Csak a Kárpát-medencét nézzük, szarmaták körülbelül 4-5000 sírt tártak fel eddig, ugyanannyi gepidát is, langobárdok létszám olyan 1000 körül van, és ehhez képest megdöbbentően nagy, immár vagy 100000 avar temetkezést ismerünk a 6.-9. századból. Soha nem volt eddig lehetőség arra, hogy ilyen nagy mennyiségben vizsgáljunk korabeli egyéneket.
1: Mit tudhatunk az avarokról? Mert ugye nagyjából 250 évig éltek itt Kárpát-medencében. Nagyon messziről érkeztek, ugye Eurázsiából ide hozzánk, viszont meglepően gyorsan ideértek, ahhoz képest, ahogy mondjuk a korszakban a többi népek vándoroltak.
3: Történeti források alapján tudtuk, már a 18. század végén elsősorban kínai és bizánci források alapján arra lehetett gondolni, hogy az avarok belső Ázsiából érkeztek a Kárpát-medencébe. Ugyanakkor más bizánci források utaltak arra, hogy lehet az avaroknak egy közép-ázsiai hun-heftalita kapcsolata is, valamint a bizánci forrásokban az is felmerült, hogy az avarok csak kölcsönözték a nevüket egy dicsőséges tetteket végrehajtó néptől, és maguk nagyjából a Kazaksztán területéről származnak, és csak a nyugatiaknak, a bizánciaknak avarokként adták elő magukat, tehát felvették ezt a nevet. Tehát a történettudományban három terület jöhetett szóba, Belső-Ázsia, a Kazaksztán térsége, nagyjából a Kaszpi és a Bajkáltó környéke, valamint a heftaliták által lakott közép-ázsiai területek. Vagy 60 egyént vizsgáltunk genetikailag, teljes genomvizsgálatra is lehetőség nyílott, és kiderült, hogy körülbelül 2/3 része a genetikai mintáknak belső-ázsiai eredetű, és ilyen mértékű domináns rokonságot nem sikerült sem a Kazaksztán területéről, sem pedig a Közép-Ázsiából származó korabeli mintákkal találni. Tehát így egy évszázados történeti vita dőlt el, hogy az avarok valóban a történeti forrásoknak megfelelően Belső-Ázsiából származtak. Lenyűgöző ugyanakkor az avarok gyors vándorlása, amiről ugyancsak a bizánci forrásokból tudunk, hiszen pár évtizeddel alatt megjelennek a Kaukázus előterében. A kérdés, hogy mi vesz rá egy népet arra, hogy fejvesztve meneküljön, vagy hagyjon el egy területet. Tudni kell, hogy a 6. század előtt a belső-ázsiai területeken az úgynevezett Zhuan-Zhuan birodalom terjeszkedett. Ezt a birodalmat döntötték meg a türkök, az egyik alkotó eleme tulajdonképpen a Zhuan-Zhuan birodalomnak 552-ben. Sem a nyelvüket nem tudjuk pontosan, genetikailag most térképezzük fel őket, embertanilag általában a belső-ázsiai, észak-kelet-ázsiai embertípusokból állt. Amikor a türkök legyőzik a Zhuan-Zhuan birodalmat, ekkor szakad ki egy népcsoport, amely magát avarnak nevezi, és 552-től fejvesztve menekül, 558-ban feltűnnek a Kaukázus előterében, és elküldik fennhéjázó követeiket Konstantinápolyba, és különféle jogokat követelnek maguknak, legfőképp bebocsátást a birodalom területére, mert védelmet akarnak maguk számára. Bizánc rafinált, az avarokat szövetségessé fogadja, és felbiztatja őket, hogy győzze le a birodalom északi határán élő népeket. Ezek főleg bolgár eredetű népek, amelyek a Kaukázus előterében, Volga vidékén éltek. Az avarok élnek is a lehetőséggel, legyőzik az ottani népeket, de a népet magát integrálják, tehát még erősebbé válnak, és így érkeznek meg aztán a Kárpát-medencébe. Igen ám, de magukkal hoznak a Kaukázus előteréből, Kelet-Európából is népeket, és az általunk vizsgált genetikai minták arra mutatnak, hogy ezek a kelet-európai csoportok is nyomot hagytak a Kárpát-medencei avarság genetikai képében, és ilyen módon a Kárpát-medencében egy hallatlan keveredés jön létre, ahol a belső-ázsiai típusú személyek keverednek a kelet-európai típusú személyekkel, tehát maguknak, a nomádoknak is két rétege különíthető el a Kárpát-medencében, és a bejövők pedig az itt talált népességgel vegyülnek. Az Alföldön általában a gepidák és szarmaták maradványaival, a Dunántúlon pedig a langobárdok maradványaival, a különféle germán népekkel, akik az 5. század óta itt élnek, valamint a provinciális római lakosságnak a még megmaradt paraszti elemeivel. A Histogenes projekt keretében a Közép-Tisza vidéken kezdtünk el kutatásokat folytatni, és az eredmények arra mutatnak, hogy a több száz síros temetőt 6 generáción át használták, apák és fiaik helyben maradtak, tehát máshonnan hozták a feleségeiket, ez alapján a házasodási szokásokra is lehet következtetni, és 6 generáción keresztül éltek ugyanazon a területen, tehát ugyanolyan életmódot folytattak, feltetően főleg állattenyésztéssel foglalkoztak a Közép-Tisza vidékén, és uralták és tartották a területet, és közöttük változatos kapcsolatok jöttek létre.
1: Na de mi történt 830 környékén, amikor szinte egyik pillanatról a másikra eltűnnek innen, és megszűnik a jelenlétük a Kárpát-medencében?
3: Hát ez egy nagy kérdés a régészetnek. 828-ban újjászervezik a Karoling Birodalom keleti területeit, és a Dunántúlt nagyrészt ebbe integrálják. Ehhez tudni kell, hogy Nagy Károly 791-ben és 796-ban hadjáratot indított az avarok ellen. Azért, mert az avarok a felemelkedő Karoling Birodalomnak a potenciális ellenségei voltak. Bármikor képesek voltak, hogy szövetkezzenek a szászokkal, a bajorokkal, vagy az itáliai langobárdokkal, ezt a veszélyes ellenséget ki akarták iktatni a frankok. Ugyanakkor volt egy ideológiai szempont is, a korabeli egyházi értelmiség szorgalmazta a pogány népek megtérését, és ilyen módon egy pogányok ellen indított háborúnak az ideológiai előkészítése már régóta folyt. Erre sor is került, és Nagy Károly ugyan nem mért döntő csapást az avarokra, az avar elit visszahúzódott a Duna-Tisza közére, de az elszenvedett vereségek nyomán legitimitási válság alakult ki az avar birodalomban, egy belső harc jött létre a különböző csoportok között, ami gyengítette a birodalmat, és ez a belső polgárháború, valamint a bolgárok támadása az avar politikai uralom megszűnéséhez vezetett. Ugyanakkor nem gondolhatjuk, hogy az alaplakosság eltűnt a Tiszántúlról. Itt segítségünkre vannak a szénizotópos elemzési módszerek, amelyek segítségével a nagy temetők esetében sikerült bizonyítani, hogy a 850-es, 860-as évekig itt élhetett az a közösség, amit régészeti értelemben a történeti adatokhoz igazodva eddig csak olyan 830-ig tettünk. Ugyanakkor a honfoglaló magyarokat a legkorábbi források már 862-ben említik, hogy segédcsapatként megjelennek.
1: Tehát nem sok idő telt el közben.
3: Így tehát elméletileg egyre közelebb vagyunk az avar továbbélés bizonyítására. A másik terület pedig a településkutatás. Az autópályás ásatásoknak köszönhetően korábban nem ismert mértékben több hektáron kerültek elő települések, ahol a hosszú távú folyamatokat, megtelepedési folyamatokat lehet modellezni. Ezek alapján telepkutatások egyértelműen a 9. század és a 10. század között egy kontinuitásra, azonos technológiai színvonalra, azonos életmódra utalnak, tehát nincs olyan gyökere változás, ami azt indokolná, hogy itt egy nagy lakosságcsere zajlott volna le. Nem is képzelhető el ez így.

0: Adásunk ezzel véget ért. A mai műsorban három, a közelmúltban fellelt honfoglaláskori sírról, valamint a Kárpát-medencébe vándorló népek nyomairól hallhattak. Ha lemaradtak volna, ezt a műsort is újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. Hangmérnök kollégám Schwarz Nóra nevében is búcsúzom. Farkas Szabolcsot hallották. Maradjanak továbbra is velünk. A hírek után a Rádiószínház adása következik.
1: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
2: 21 óra. Jó estét kívánok, Bőti Attila vagyok. Hírek következnek Polyák Adrián szerkesztésében. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt az illegális migráció kérdése is. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvény módosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán azt írta, az alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, hogy Súlyog Tamás köztársasági elnöknek és az alkotmánybíróság elnökének is távoznia kell. Összeütközött 2 vasúti szerelvény a dél-angliai Bedford városának közelében. A brit közlekedési rendőrség első rövid közleményében csak az ütközés tényéről számolt be, további részletek ismertetése nélkül. A baleset miatt az összes vasútvonal forgalma leállt Bedford és a közeli Luton között. Luton mellett van a Londont kiszolgáló 5 nagy nemzetközi repülőtér egyike. A vasúttársaság azt kérte, hogy egyelőre senki ne keljen útra az érintett vasútvonalon. A helyszínre tűzoltók vonultak ki, és légimentő is érkezett. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidőközpontot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. Elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanyavilágból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla tánc együttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 95 éves volt. Az időjárásról: fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt holnaptól keddé félig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos.
1: Műsorajánlat. holnap reggel 5 órától Hajnaltáj.
3: A hazai várak közül a magyarok legszívesebben az egri várat keresik fel.
4: Tovább fűzzük a történetet, amit Gárdonyi és a vár egykori ásatúi elindítottak, és elkezdtek írni, és hát bízunk benne, hogy méltó örökösei leszünk ezzel a nagy írónak. Szeretnénk újra és újra megszólítani a látogatókat, és egy kicsit az ő elképzelésüket is belevinni mindabba a kutató munkába, amit ma végzünk.
3: Bakos Csaba vagyok, várom Önöket.
1: Hajnaltáj, a Vidék magazinja 5-től 6-ig a Kossuth Rádióban.
5: A mindenkori V4 együttműködés az a Varsó és Budapest közötti politikai viszonynak a kérdése. Ha két ország között jól mennek a dolgok, akkor a V4-nek is van esélye arra, hogy jól menjen, mert a szlovákok és a csehek pragmatikusan felsorakoznak a tenger két végéhez.
6: Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
1: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott. Rádió Színház.

0: Tristram Shandy úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Lawrence Stern regényéből. Fordította Határgyőző. Végetájt. 13. rész.
1: Ádám kevés számú törvényes ivadékai közül, akik a szerelemnek tövisét soha szívükben nem érezték, mert azt ne is mondjam, hogy a nőgyűlölők mind fattyak.
2: Ne is.
1: Az ókori és újkori történet legnagyobb hőseinek jutott a dicsőség, hogy 9/10 részben túltették magukat a szenvedélyen. Szerezhetném csak vissza kerekes utam fenekéről a dolgozón kulcsát, mit 5 perce sincs, hogy vízbe pottyantottam, s legutásolnám dicső neveiket is. Így azonban elégedjünk meg annyival, eme hősök azért nem hajtottak térdet fejet Afrodité előtt, mert mindannyian valami mással voltak elfoglalva. Miként Tóbiás nagybátyámat is csak az általa oly igen szidalmazott utrechti béke mentette meg attól, hogy özvegy vadmanné teljes egészében...
2: Ezt akarta Shandy uram mondani.
1: A számból vette ki a szót, asszonyom. Eme jó téteménye mellett volt azonban az utrechti békének egy átkos következménye is. Nevezetesen az, hogy Tóbiás nagybátyám megcsömörlött a hadi játékoktól, s jó lehet, utóbb megjött az étvágya ismét. Ez idő tájt elbontatta Trimkáplárral az összes sáncot, az összes kül- és belvédműveket, melyekben addig oly nagy örömét lelte. Azaz, miközben bácsikámat az utrechti béke megmentette, legkedvesebb eszőparipáját... Újfent a lényegre tapintott, asszonyom.
3: A szívem szakadt belé. Jól lehet, nagyságod engedelmével katonaember létemre alig, hanem bolondság sül ki belőle csupán. De bizony, amondó vagyok.
4: A katona ember sem kivétel alól a káprár, hogy bolondot mondjon. Akár csak a tudósok.
3: Csak nem, ahogy gyakorta instálom, nagyságos uram.
4: Bizony.
3: A szívem szakadt belé, nagyságos uram, lerombolván védműveket. De akkor szakadt volna meg csak igazán, ha mostanra nem érünk a rombolás végére. Mert elejétől végig, míg le nem rontottuk, egyetlen egyszer nem fütyörésztem, se nem nótáztam, sem ríttam, nevettem, s még csak múltbéli visel dolgainkat sem emlegettem. Sőt, történeteimmel se jóval, se rosszal nagyságodnak nem hozakodtam elő.
4: Sok kitűnő tulajdonod van, Trim, nem utolsó sorban az, hogy történetesen, ha mesemondó kedvedben voltál, históriáid közül, melyekkel elmulattattál a szenvedés óráiban, avagy a veszedelem óráiban megnevettettél, nemigen találkoztam egy rosszal is.
3: Ez onnan van, instálom, hogy amaz egyetlent, a Bohémia királyáról és 7 várkastélyáról szóló históriát leszámítva, mind vélem esett, igaz történet.
4: Azért nem kevésbé tetszettek, Trim, ha a magad életéből merítetted légyen is. De mondsza, mi légyen a ma história, melyet említesz? Kíváncsivá teszel?
3: Elmondhatom nagyságodnak izibe.
4: Feltéve, ha nem valamely vidám történet. Mert az ilyennél, Trim, a felemulatsághoz kinek-kinek hozzá kell adnia a maga nevethetnékét. Márpedig a makedély hangulat, amelyben most vagyok, csak ártana neked is, vidám történetednek is.
3: Hát, vidámnak éppenséggel nem mondhatom.
4: Mindazonáltal túlontúl szomorú históriára se vágyom.
3: Se nem vidám, se nem szomorú. Éppen nagyságot kedvére való.
4: Nos, akkor hálás leszek neked. Csak rajtad, Trim, kezdjed el.
3: A Bohémia királyáról és 7 várkastélyáról szóló história.
4: Ne.
3: Volt egy király...
4: Hanem a sipkádat, mondsza, miért nem teszed fel, Trim?
3: Spanyolkámat? Felteszem, miért ne tenném? Az egyetlen, ami bátyámtól rám maradt.
4: Sajna, nagyon is igaz minden szó, mit most erről gondolsz. Mert bizony, a világon semmi sem tart örökké, Trim.
3: Ám, ha emlékezeted és szereteted jeleit is, Tamás, drága bátyám, így kikezdi az idő. Vaj, mit szólhatunk majd mi?
4: Semmi egyebet nem szólhatunk, Trim. Störje bár ítéletnapig a fejét valaki. Erről akkor sem tudna egyebet mondani.
3: Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Volt egyszer egy király Bohémiában, ám hogy kinek az uralkodása idején, a tulajdon magáén kívül bizaszt már nem tudná megmondani instálon, nagyságos uram.
4: Oda se neki, ezt igazán nem kívánhatom tőle, Trim.
3: Valamivel annak előtte, hogy az óriások kivesző félben olyan formán voltak már, ám hogy az urunk hányadik esztendejében...
4: Oda se neki, Trim, garas árát ne törd rajta fejed.
3: Hanem azért, nagyságod engedelmével, csak jobban hangzik, ha a história elején az ember oda bigyezti az idejét.
4: Te tudod, Trim, a maga történetét úgy cifrázod, ahogy akarod, s azt az esztendőt mondod, amelyiket kedved tartja. Bánom is én, mindenhogyan szíves örömest hallgatom.
3: A rákövetkezendő esztendőben történt instálom, mikor an Ormond hercege sátáni garázdálkodását véghez vitte Flandriában. Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Az úrnak 1712. esztendejében...
4: Az igazat megvalva, Trim. Ennél aztán minden esztendő inkább ínyemre lett volna. Nem csupán a foltér, melyet történelmünkön ejtett csapataink szégyen szemre elvonulván, s megtagadva, hogy fedezzék Kenoa ostromlóinak hátát, jól lehet, Fazel hallatlan keményes derekasan vívta a sáncokat, hanem a magad históriájára való tekintettel is, Trim. Mert ha abban olyasmik fordulnak elő, már pedig egy-két elejtett szabadból bíz, arra gyanakszom, igen, hogy óriások mifélék...
3: Egyetlen egy instálom tekintetes, uram.
4: Egy, annyi, mint 100. Jobban tennéd, ha 700-800 esztendőkkel hátrább a múltba helyeznéd, hol már nincs útjába holmi kritikusnak, s egyéb kellemetlen népségnek. Annak okáért, ha máskor elmondott történetedet, azt tanácsolnám.
3: Csak egyszer érek a végére, instálom, nagyságos uram, fogadom, hogy többé ebben az életben teremtett embernek, se asszonynak, se gyereknek nem mondom el soha.
4: Akkor rajta.
3: Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história.
4: Igen.
3: Volt egyszer, instálom átossággal, volt egy király Bohémiában. Mégpedig éppen az időtájt, amikor...
4: Hagyd el az esztendőt egészen, Trim, elkél az a históriai apró részletek nélkül is. Kivált, hogyha az ember nem biztos a dolgában.
3: De hiszen...
4: Tiszta sor! Amúgy sem oly könnyű nekünk, Trim, kiket katonának neveltek, mint téged meg engem. A magunk fajta ember ritkán lát tovább a muskétája csövénél előrefele, avagy a háti bornyújánál hátrafele. A mi fejünk se káptalan.
3: Az én Istenem áldja meg, nagyságos uram, mi igaz? Katona embernek más a dolga gondja, mert ha nem csatázik, vagy masíroz, vagy szolgálatos a kaszárnyában, hát ott a flintája instálom, hogy azt fényesítse, pucoválja.
4: Igen.
3: Ott az extra mundérje, hogy azt javítgassa, varrogassa. Végül ott van tulajdon maga, hogy beretválkozzék, tisztálkodjék, hogy mindenkor úgy ragyogjon, feszítse, mintha parádéra menne. Ugyan mi dolga is lehet instálom, nagyságos uram, egy katonának a geográfiával?
4: Kronológiát akartál mondani, Trim. Mert ami a geográfiát illeti, az a katonának hasznos és nélkülözhetetlen. Tüzetesen kell ismernie mind az országokat, határaikat, hová csak hivatása elviheti. Hogy volna másképp elképzelhető káplár, Marlborough hadmenetele? mint masírozhatott volna másképp hadaival a Mász partjaitól Belburgig. Belburgtól Kerpenordig, Kerpenordtól Kázákenig, Kázákentől Neudorfig.
5: Neudorftól Landenburgig, Landenburgtól Mildenheimig,
4: yeah.
5: Mildenheimtől Elhingenig, Elhingentől Gingenig, Gingentől Barmershofenig, Barmershofentől Schellenbergig.
4: Úgy is van, Schellenbergig, hol az ellenség sáncaiba behatolt, kikényszerítette az átkelést a Dunán, majd átvitte hadait a Lechen, és élükön menetelve bemasírozott a pirodalom szívébe, Freiburgtól Hohenwertenig.
5: Hohenwertentől Schönefeldig, Schönefeldtől Blenheimig és Blenheimtől
4: Hochstettsíkságaig. Na látod, Trim, bármi nagy hadvezér volt, egy lépés sem tehetett volna a geográfia segítsége nélkül. Már most, ami a kronológiát illeti, megvallom, a magam nézete szerint ez amatudományok egyike, melyekről elmondhatni, hogy katona ember meg volna nélküle. Ha csak azt nem várhatná tőle, hogy egy napon e tudomány lészen fényderítendő arra, hogy kitalálta fel igazából a lőport. Mi vagy a kínaiak, kik is, miként a híradásokból kitűnik, azzal dicsekednek, hogy több száz esztendőkkel előttünk rájöttek a készítésének minden csínyára, bínyára.
5: A hazuglári bandája. Kötve hiszem bizony.
4: Már így vagy amúgy, bizonnyal tévednek. Mi nyilván kitetszik várépítészetük mai nyomorú állapotjából. A váráraknál egyebet nem ismervén falazott várgáttal mögötte, de oldalbiztosítás nélkül, mert amit a fal szegelletén bástyaként alkalmaznak, az oly barbár tákolmány, hogy vajmi síralmasan fest. Akár...
5: Hát, akár az én hét várkastélyom egy némelye Bohémiában is támogat.
4: Igazad van, Trim. Ja, igazad van. Bocsáss, meg is folytasd nyugodtan.
5: De hiszen én nem azért...
4: Én sem azért. Hanem, hogy ne is folytass, hanem kezd meg végre históriádat.
5: Nos, Bohémia boldogtalan királya...
4: Boldogtalan volt, Trim.
5: Bohémia királya instálom csak ugyan boldogtalan volt, mármint a tekintetben, hogy jól lehet, nagy gyönyörűségét lelte a hajózásban és a tengerészet minden dolgában, ám de történetesen Bohémiában, de sehol az egész királyságban nem akadván valamire való tengeri kikötő.
4: Már hogy az ördögbe akadt volna, Trim? Lévén Bohémia a szárazföld kellős közepén. Nem is történhetett volna másképp.
5: Hát, hiszen lehetett volna éppen, instálom, ha Isten úgy akarja.
4: Alig hiszem. Mert lévén a szárazföld közepén, mint mondottam, és keletről Sziléziával, Morva országgal, nyugatról Frankóniával, délről Bajorországgal határos, Bohémia nem juthatott volna ki a tengerre, anélkül, hogy meg ne szűnt légyen Bohémia lenni. Másrésztről, a tenger sem juthatott volna Bohémiáig, anélkül, hogy el ne öntse Németország túlnyomó részét, a lakosság szerencsétlen millióit pusztítva el a menekülés minden reménye nélkül.
5: A gyalázatos.
4: Mi is a szánalomnak oly hiányáról tanúskodnék, mindnyájunk mennyei atyában, Trim, hogy úgy vélem bíz a história már csak azért is mindenhogyan képtelen.
5: Kapitány úr jobban tudja.
4: De se neki, Trim. Csak folytasd a tenger előttről.
5: Nos, a Bohémia királyáról és hét várkastélyáról szóló história. Bohémia királya, s vél a királyné, és mind az udvaroncaik, hogy egy szép nyári estelen történetesen sétára indultak.
4: Ugye? Jobb szót nem is találhattál volna, Trim, mint hogy történetesen. Utóvégre Bohémia királya, királynéja ki is sétálhattak meg, nem is. A lehetsége fennállott. Történhetett is, meg nem is. Az szerint, amint a vakeset rendelte.
5: Vilmos királyunk akként vélekedett, instálmatságos uram, hogy minden dolog eleve elrendeltetett számunkra a földön. Annak okáért gyakorta mondotta volt katonáinak, hogy Minden golyónak megvan a maga cédulája.
4: Nagy férfiú volt.
5: Vizén abban a hiszemben vagyok mind a mai napig, hogy ama golyónak a londoni ütközetben, amelynek rokkant térdemet köszönhetem, nem is volt más egyéb rendelése, mint hogy ő felsége szolgálatából általa kicseppen vén nagyságot szolgálatába szegődhessek, kinél inkább gondoskodva lészen rólam öreg napjaimra.
4: Soha ne is legyen rá okod, Trim, hogy másképp értelmezd a rendelést.
5: Bár egyéb iránt, ha akkoron nem lőnek bele a lábomba, instálom, tán sose lettem volna szerelmes.
4: Ölgyen. Hát szerelmes voltál, Trim.
5: Az én kiskési Fülig. A fejem búbjáig instálom, nagyságos ura.
4: És hol? Mikor? Mint eset? Soha egy szóval sem említetted.
5: Pedig nagyságod engedelmével az ezred dobostól a strázsamester fiáig mindenek tudták a regementben táborszerte.
4: Na, akkor a legfőbb ideje, hogy én is megtudjam. Hanem Bohémia. Mi is lett a ma históriából, Trim?
5: Valahol elvesztettük Szőrén szállán instálom, elbeszélgetvén az időt.
2: Ham, ham, ham. Csám, csám, nyám.
1: Úgy, ahogy mondja, asszonyom. Bohémia királyának és hét várkastélyának történetét örökre elnyelte az idő kútja. Pont, pont, vesztőcske. Pont, pont. Pont, pont, pont, vesztőcske. Pont, pont, vesztőcske. Gyere, gyere, gyere, gyere. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont, pontos vesztő. Pont, pont.
0: Pontos vesző.
1: Bonjour. Szép jó napot. Üdvözlöm a nyájas hallgatóságot.
2: Bonjour.
1: Lám, idejekorán összegyűltünk krónikán folytatására. Remélem, Kiki meggyógyult hüléséből, köhögéséből, szélütéséből, fogfájásából, forró lázából, hólyakurutjából, elcsipásodásából, túl van már pempős borogatáson, hólyakúzó tapaszon, kristélyen, purgáláson, hánytatáson, mert jó magam elfelejtettem, hogy hol tartottam.
2: Ham, ham, ham. Csam, csam, nyom.
1: Hiszen persze, hogy özvegy vadman nénál, akinek elholt hitvese Komisz farzsábától szenvedett, ő maga pedig mindenestől Éva lánya volt. És ha nem mondanánk semmi egyebet, már ez is elegendő volna.
2: Nem ham, ham, ham, hanem ham, ham, ham.
1: Úgy is van. Nem Tóbiás nagybátyám, hanem Trim káplár szerelménél.
5: Hanem én instálom teljességgel elfeledtem, hogy hol is tartottam.
4: Ott, hogyha nem lőnek bele a lábodba, káplár, tehát sose tudtad volna meg, milyen az igazi szerelem.
5: A holtom napjáig sem, kapitány uram. Bizonyára emlékszik nagyságod még a ma gyászesetre, megverettetésünkre, s hadaink és táborunk teljes felbomlására Londonnél. Engem ott 13-14 magammal szekére raktak a sebesült érdemmel, hogy az ispotályba fuvarozzanak.
6: Hát, nincs még egy
5: testrésze az embernek, Instálom nagyságos uram, hol egy seb oly tűrhetetlen fájdalommal járna.
4: Az ember fannyát kivéve.
5: Nagyságod engedelmével magam biz úgy vélem, hogy a térd mindennél élesebben sajog. Már csak azért is, mert hogy oly temérdek inak, mifenék találkoznak ott benne.
4: Sőt, éppen azért mondható, a lágyék összehasonlíthatatlanul érzékenyebbnek, mert az embernek nem csupán a temérdek inak, mifenék a nevüket, magam is épp oly kevéssé tudom akár, de vannak a fannyán, hanem a tulajdon töke is.
5: Igaz, ami igaz. A kapitány úr sebét többször is megsirattam, még nem a magamé, soha nem sajtolt könnyet a szemembe.
4: Ez csupán szívbéli jóságod mellett bizonyít, Trim.
5: Akár így, akár úgy, iszonyú kínokat állottam ki térdemmel. Gyötrelmeimet a kordé kényelmetlenségei, az agyonjárt utak ide-oda rázó kerék nyomai csak fokozták. Léptennyomon azt hittem, már belehalok. A vérveszteség, az ápolás hiány és a sebláz, amely már környékezett Instálom nagyságosnak.
4: Ej, te szegény pára!
5: Több volt már annál, amennyit elviselhettem volna. Elpanaszoltam szenvedéseimet egy ifjú fehér személynek a parasztházánál, hol kordénk utolsónak haladván a sorban megállott. Az áldott lélek, aki volt.
4: Én meg már azt hittem, hogy a szerelem vidám dolog.
5: Van úgy, hogy a legkomolyabb a világon, Instálom nagyságos uram. Az ifjú fehér személy rábeszélésére a kordé megrakva sebesültekkel útnak eredt nélkülem. Maga ő bizonykodván, hogy nyomban kiadom a lelkem, mihelyest felraknak. Talpig feketében járt, haját patyolatkendő alá rejtve, mely szorosan feszült a homlokán. Egyike volt a ma kínforgó apáca személyeknek, nagyságod engedelmével, kik szabadon járnak, kelnek, és szép számmal akadnak Flandriában, mint nagyságos uram is jól tudja.
4: Leírásodból ítélve, Trim, alkalmasint egy ifjú begina lehetett, aminőkkel Spanyol-Hollandiában mindenütt találkozhatni, Amsterdamot kivéve, s abban különböznek a többi apácától, hogy ott hagyják a klastromot, hogyha a férjhez menetel mellett döntenek. Betegek látogatásával és ápolásával foglalkoznak, bár magam inkább amellett vagyok, hogy ezt merő jó lelkűségből teszik.
5: Igen, gyakorta mondotta ő is nekem, hogy a Krisztus iránti szeretetből teszi, amit tészen. Mit? Nem nagy örömmel hallottam.
4: Úgy hiszem, mind a ketten tévedünk, Trim. De megkérdezhetnők Jorik uramat Sendi bátyánál ma este. Juttasd eszembe majd. Hanem most mondd csak tovább.
5: Az ifjú Begina jó két órákon át buszkón borogatta térdemet, minek utána könnyű zapkása levest főzött vacsorára, majd nyugodalmas jó éjszakát kívánt, ígérvén, hogy kora reggel újra látom. Hát, Instálom nagyságos uram, olyasmit kívánt, melyben amaz éjjel nem igen lehetett részem. Seblázom magosra szökött, meg aztán búsultam kedves személye után, mert oly igen felbolygatott. Pillanatonként elfeleztem a világot, hogy a félvilágot a lábai elé rakhassam. Mégis mindazonáltal ez még nem szerelem volt, mert jól lehet, 3 héten át csak nem furton-furt ott volt velem, és borogatott érdemet éjt-nap, tulajdon kezében, Instálom nagyságos uram, becsületemre mondhatom, hogy egyszer sem nyúltam hozzá, nem én? Nem, egyszer sem.
4: Hát felettél furcsa esett, Trim.
5: Így volt pedig. Nem is csudom, mert nagyságod engedelmével már ebben a szerelem szakasztott olyan, mint a háború. Megesik, hogy a katona 3 álló héten keresztül szombat éjfélig elkerüli a golyót, ám azért még vasárnap hajnalban szíven ütheti. Nos hát, történetesen engem is így ütött szíven, Instálom nagyságos uram, azzal a különbséggel csupán, hogy vélem egy vasárnap délután esett meg a dolog, mikor is azon vettem észre magam, hogy szerelmes vagyok, mint a veszett fene. s oly hirtelenében ütött le lábamról, akár az ágyúgolyó, hogy még csak el se kiálthattam magam. Ilyen, Uram Isten!
4: Én meg azt hittem, Trim, hogy férfi ember így hirtelenséggel nem lobban szerelem.
5: De még mennyire instálom, nagyságos uram, kivált, ha már környékezi a tüze.
4: Ha nem restelle, Trim, mondd el rendre, mint történt a dolog.
5: Szíves örömest. Mind az ideig sikerült átvészelnem baj nélkül, nem is fogott volna rajtam a szerelem tüze holtom napjáig se, ha a rendelés nem tartogat egyebet a számomra. Ám senki a sorsát el nem kerülheti. Mint mondám nagyságodnak, egy vasárnap délután történt. Az öreg gazda meg a gazdáni eltávoztak. Egy neszt. Egy piszt nem lehetett hallani a ház körül. Mintha ének évadján lett volna. Egy ruca, egy kiskacsa nem sok, annyi sem mutatkozott az udvaron. Hát jön ám a takaros Begin, hogy meglátogasson. Sebem már szépen gyógyult, darab idő óta a gyulladás is elmúlt, ám oly cefettül rám jött a viszketés, térden alul, térden felül, de oly tűrhetetlenül, hogy szemhunyorítást nem aludtam egész éjszaka. Hadd rám, mondotta, letérdelvén a pádimentomra, a lábam elé a tenyerét lábszáramra helyezve. Hiszen csak óvatosan dörzsölni kell, szólt a Begina. Azzal a takarót áttal vetve rajt jobbjának mutató ujjával gyengéden dörzsölni kezdte. Térden alul. Mikor is mutató ujját cirókálva ide-oda vezetgette rajta a puha kendő széléig, majd a kötést takarta. 5-6 minutával később éreztem középső ujjának gyengéd érintését, mely mutató ujja mellé simult. Nos, így dörzsölte vakart a lábamat környös körül folyvást jó darabig, és ekkor jutott eszembe, hogy uram, bocsá, mégtán szerelemre gyulladok. Belepirultam, látván hófehér kezét, míg élek, instálom, soha oly fehér kezet többé már nem fogok magamon érezni.
4: Legalábbis olyan tájt nem, Trim.
5: Az ifjú Begin a látván, hogy mi nagy jót tészen nekem két ujja dörzsölése, vakarni kezdett gyűrűs ujjával is, majd apródonként mellé eresztve kis ujját, immár egész tenyerével simogatott. Egy szó ne jöjjön ki többi a számon, kezekről szólván instálom, ahogy az övé nem volt, sejematlasznál finomabb.
4: Dicsérj csak bátran, Trim, amíg jól esik, annál nagyobb gyönyörűséggel hallgatom históriádat.
5: Hát a takaros leányzó, ahogy így csak dörzsöl, dörzsöl mindegre a tenyerével térden alul, már attól tartottam, hogy kifárasztom. Ó, ezer annyit is elsimogatnám, úgy mondta Begina. Krisztus iránti szeretetből, mely szavakat mondván tenyere átsiklott a térdemet fedező kötés felett, oda, ahol a viszketegségtől úgy szintén paraszkodék, s ihol már combomat vakarta. Akkor vettem észre, instálom, hogy ágaskodik bennem a szerelem. Addig círmolt, addig simogatott, még egyszer csak érzem, ám instálom, hogy...

0: megvallottad érzelmeidet.
1: S hogy a káplár szerelmi kalandja valóban oly módon végződötte, miként Tóbiás nagybátyám vélte. Ezt ne filtassuk. Elég az hozzá, hogy benne volt minden szerelmi regények leglényege. Valahányat csak írtak a világ teremtése óta.
2: Mi lenne ennek a leglényegnek lényege?
1: Annyi minden esetre bizonyos asszonyom, hogy nincsen a szerelemnél ABC rendben szólva ajzóbb, bűvöletesebb, cifrább, démonibb dolog az életben, lévén minden emberi szenvedélynél eszeveszettebb, férlefrancossabb, gingallárésabb, hívságosabb, ingerlékenyebb kával nincs, és líraibb ugyanakkor oly mardosó, oly nyafkamáli, oly ótvaros, oly patvaros, oly sivalgó, oly ríkató, kaszaktató, mint semmi más. Bár az el kellett volna, hogy előkövetkezzék, egy szóval szakasztott olyan, ami ennek atyám, dr. Slop támogatásával, Tóbiás nagybátyám okulására elmondta, e szókkal végezve idevágó hosszas eszmefuttatását.
0: És bizony, Tóbiás testvér, a szerelemre vonatkozólag alig tudsz két eszmét társítani hüppallagé nélkül.
3: Hát ezt hogy értsem?
0: Annélkül, hogy ne a kocsit fognád a ló elé.
3: Ugyan mi dolga instálom a szerelemmel a lónak?
4: Megálljon, Sendi uram. Majd úgy magyarázom a szerelmet, hogy katona embernek is világos legyen. Na, most miképpen a gyertya is mindkét végén meggyullad.
3: Feltéve, ha itt is, ott is elegendő kanóc áll ki belőle.
4: Úgy bizony. Az alsó végén azonban lángjának megvan a ma rossz szokása, hogy kialszik magától. S azzal a dolognak rögves befellegzett. Ám ha a felső végén gyújtják meg, akkor szép lassú dadan ég le, vagyis férfiúról szólván, fokról fokra haladva a fejtől a szívig, a szívtől a májig, a májtól a zsigerig, és így tovább. A csepp lesz verő és vívő erején át, a bélhártyának beleknek tekervényein, oldalnyúlványain keresztül a vakbélig, onnan aztán a...
5: Csak ugye, doktor Slop. Voltak éppen mi is az a vakbél? Mert jól lehet, elég szép időt megértem. Máig sem tudom, hogy merre bujkál.
4: A vakbél ott található a csípőbél és a vastagbél között.
0: A férfiúnál is?
4: Hajszára ugyanott, ahol az asszonynál.
0: Ugyan. Ki hitte volna?
5: Szent Bugrisra és minden szentekre, kik a Gehenna kijáratánál várakoznak reánk, Huncut a nevem, a lónál, gyertyánál nem inkább a várvívás tudománya segít eligazodni a szerelembe.
3: De még mennyire, instálom? Tamás bátyámtól rám maradt sipkámat teszem egy siling ellenében, hogy özvegy vadmanni asszonyság 10 napig nem állja az ostromot, ha kapitány uram a fedezősánc irányából a bástya védművet megkerülve támad a vársikam felé.
4: S mondsz a barátocskám, honnan ismered oly jól az asszonynépet?
3: Onnan, hogy egyszer szerelembe estem egy pápista zárda személlyel.
5: Egy takaros begina volt az
1: élet. Húriát, ha nem hű Júlián markolja, a szerelem dala mély durva hitvány, cirógatón, hogy a mámortól olva, dozó férfi szűt mély bűvel bájolja, tudja ő ajzó tenyere lágy ujja, egész falunkat lángjába borít, ván.
2: Mi volt ez?
1: Egy óda, amit a kontinensen olvastam egy vendégfogadó falán.
2: Mi járatban volt oda át, Sendi uram?
1: Az átkozott köhögés kergetett oda, asszonyom. Úgy is mondhatnám, hogy miután a csontkezű maga kopogtatott az ajtómon, előle menekültem el szeszélyes szigetünkről.
2: Mostanra viszont már, ahogyan én látom, kutya baja uraságodnak.
1: Nem élet ez már, asszonyom, hogy a kurafik

0: ki tudta, merre, hol lakom. Pont, pont, veszőcske. Pont, pont. Pont, pont, veszőcske. Pont, veszőcske. Gyerünk, gyerünk, gyerünk. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pont, pont, pontos vesző. Pontos vesző, pontos vesző. Vesző, futás, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Pontos vesző, vesző, futás. Vesző, futás, vesző, futás. Vesző, futás, vesző, futás. Kettős van. Kettős van, kettős van, kettős van.
1: Tizenötödik rész.
0: Szép tréfaságnak nyájos szelleme. Ki egykoron szerelmet és Cervantesemnek könnyű pennájára telepettél?
2: Ígyni?
0: Te... ki nap, mint nap belopakodtál hozzá ablakrácsai közt, és jelenléteddel tümlőcélek derengését déli verőfényé változtattad. Fordítsd orcáidat felém, esd be, kérlek. Gyámolítsál az allövetek ügyében doktorommal vívott harcban, és ijeszed el közelemből a csontkezüt.
2: Nem a féle férfi túlzás ez, jó uram?
0: Nos, higgy el, asszonyom, éppen elég komoly dolog, minek bizonyságául talán elég annyit felhoznom, hogy a minap látván egy bíborost peselés közben úgy igazgatta két kézzel, mint valamely karigazgató. A nevető görcstől megpattant bensőmben egy ér, minek következtében két rövid órák alatt jó 80 uncia vért vesztettem, és a tisztes fakultás még most sem tudja, hogy inkább csak a vérsavóban, vértestecskékben, vagy pedig agyamnak nemesebb régióiban keletkezett hiba. Azaz, még annyi sem tudható, hogy sikerül-e Tóbiás bácsikám szerelmi történetét végigmesélnem. Pedig micsoda bosszúság lenne, ha nem. Lévén úgy tartogattam krónikám nyájas hallgatóságának, mint az ebéd végére hagyott igyenc falatot.
3: Elsőbbet is, ha nagyságod engedelmet adna, hogy lefektessem a támadás haditervét.
4: Nagyon is, nagyon is kedvemre teszel vele, Trim. Mint hogy pedig gyaníthatólag szánt segédem is te lész. Imhol egy ezüst pénz, fogj hozzá, és intézkedj belátásod szerint.
3: Akkor hát, instálom, nagyságos uram, azon kezdjük, hogy előszedjük a nagy tábori ládából nagyságot paszományos nagy uniformisát, hogy kiszellőzzék. Meg, hogy a kék arany szegést ujján szárnyán rendbe hozzuk.
4: Tán mégis nem. Jobb volna, ha a veres bársonyt venném fel.
3: Sután festene, instálom.
4: Na meg azután krétaporral, kefével kifényesíthetnéd kardomat.
3: Kard? Csak lábatlankodni fog nagyságodnak. Az asszonyféle, instálom, a legelőkelőbbtől a pórivadéki inkább a tréfát szereti. Csupán az nehéz benne, hogy eltaláljuk a szája ízét. És nem is tudhatjuk igazából addig, míg ki nem puhatoljuk, akárcsak ágyúinkkal a csatamezőn. Hol feljebb emeljük a csövét, hol lejjebb eresztjük, míg nem beletrafálunk.
4: Igen, alig, hanem jól mondod, káprár, hanem most menj és hozzál ide rögvest pennát, kalamárist.
5: Igen is, kapitány uram.
4: Egy egész árkust végy, özve egy vadmanné asszonyság ezernyi erényekkel ékeskedik.
5: Leírjuk-e mind az ezeret, instálom?
4: Még hozzá rang szerint, rendre. Azonban, amivel kivált megnyert magának, lévén többi erényeinek, mint egy záloga, az lelkületének a ma rendkívüli emberiessége, és különös hajlama a részvétre. Mert bizony mondom, lennék bár ezerszer az édes fivére, Trim, Nem hiszem, hogy kitartóbban gyengédebb szerrel tudakolhatná sebem állapotját.
5: Bizony, hogy nem.
3: Sőt, az esetben talán egyáltalán nem tudakolná.
4: Na látod. Írt tehát a bal felső sarokba. Részvét.
3: Leírom, én instálom. De csak megkérdem, hogy ugyan mi keresni valója van az asszony részvétnek az ember ágyékánál?
4: Nem hallott-e azt, milyen emberség csendül már csak a hangjából is, mikor elékérdi, tudok-e véle mindkét oldalamon feküdni? Tudok-e nyerekbe szállni? Alább hagyi olykor, tűrhetőbbi az ágyban.
3: Az első férje, amíg élt, úgy mondják, farzsábában szenvedett.
4: A minap megkért, hogy egészen pontosan mutassam meg neki, hol sebesültem meg.
3: És mit csinált erre, kapitány uram?
4: Megmutattam nem űrvárát a térképen, és töviről hegyire elmagyaráztam neki a dolgot.
3: A zsidó pedig, akinek özvegyét Tamás bátyám elvette, húgygörzsben halt meg a boldogtalan.
4: Igaz is, Trim. Nem írt neked olyasmiről a bátyát, hogy valamiből, ami korábban a zsidóé volt, mondjuk a teás része, hogy abból nem akaródzott innia?
3: Megkövetem, nagyságos uram, ugyan már, hát amabban nem utálkozott?
4: Tedd el a papírt, Trim. Majd később folytatjuk. Most átmegyünk Sandy bátyámhoz. Nincs rá elég időnk.
0: Az idő úgy bizony. Napjaink, óráink becsessebbek a rubinoknál nyakadon. Drága Jenin, úgy repülnek fejünk felett, miként a felhők szeles napon, hogy soha többi vissza ne térjenek. Minden tovai römlik, míg te játszi újodra tekernéd, imhol fürdöd meg őszül.
2: Sandy uram.
0: Ha? Nem, bánom is, mit tart a világ e fohászkodásról. Fikarcsit nem törődöm vele. Különben is. Mindennek megvan a maga jó oldala. Te vagy a megmondhatója, hőn szeretett Jennim, hogy mint viseltem el ama csapást, a legszörnyűbbet mind közül, mely férfiút valaha érhet, ki amint dukál, férfiasságára büszke. Nékem ennyi elég, szóltál, közel lépve, s odasimulva hozzám, még én tért szallagjaimat a kezemben lógatva áldogáltam, mélázva azon, ami közöttünk nem történt. Nékem ennyi is elég, Tristram, súgtad a fülembe szókat.
2: A tudata, hogy megkívántál.
0: Köszönöm. Pontosan így mondta, asszonyom. Más férfiú a föld alá süllyedt volna. Én viszont a hozadékát nézem. Elmegyek Velszbe 6 hétre, kecsketejet iszom, és az legalább 7 esztendőkkel meghosszabbítja életem. És mindezt e felsülésnek köszönhetem. Ezért hát megbocsáthatatlan vétkemnek érzem, hogy oly gyakorta szidalmaztam a szerencsét, e kegyetlen hercegnőt, miként neveztem, amiért az apró bajok egész árját zúdította rám. Mert ha valamiért van haragudni való okom, az semmi egyéb, mint az, hogy igazán nagy szerencsétlenséget nem küldött rám. Pedig néhány kiadós alapos tönkremenetel a javából. Élethosszíglani nyugdíjjal is felírt volna. Évi 100 fontokra gondolok. Többre nem vágyom. Legalább nem zaklatnának azzal, hogy adózzak a birtok után. Én pedig csak hűsölök kedvemre, és írom, mesélem a magam krónikáját.
6: Régiek megegyeznek abban, Tóbiás testvér, hogy a szerelemnek két fajtája van, az szerint, hogy mely szervünket támadja meg, az agyat, vagy a májat. Úgy vélem, a szerelmes férfiúnak irdomos fontolóra vennie, hogy mely fajtájával van dolga a maga esetében.
4: Ugyan, mi jelentősége van annak, testvér, hogy a szerelemnek emilyen vagy amolyan fajtája lobbant fel benne? Ha így is, úgy is, az a következése, hogy a férfiú megházasodik. Hitvesét szereti, és vélem néhány gyermeket nemz.
6: Ha olvastad volna csak Ficinius Vesaliushoz írott kommentáriát, majd másként vélekedni rá.
7: Jó magam, rengeteg haszontalanul elvesztegetett órán, miről egykoron még számadásra tartozom, hány, de hány hímes beszédű poétát és szónoklat írót olvastam, de sohasem tudtam kiszűrni belőlük azon józan bölcsességnél egyebet, mint amit Tóbiás uram mondott volt az imént.
6: Na, pedig Pláton is megmondta, Jorik uram, hogy két fajta szerelem van.
7: Azt tudom, hogy kétfajta vallás volt a régieknél. Az egyik a köznép, a másik a műveltek számára. Mindazonáltal azt hiszem, hogy emezek is, amazok is beírték egy ugyanazon fajta szerelemmel.
6: Aligha, már csak azért sem, mert míg az első a mennyekből lebocsátott aranylánc módjára szent szenvedélyre ösztökél, melyben benne foglaltatik a bölcsességre és az igazságra való törekvés, a másik egyszerűen szerelmi vágyra ösztökél.
7: Már pedig a gyermekek nemzése legalább olyannyira javára válik a világnak, hát gondolom én, mint teszem a földrajzi hosszúság leleménye.
8: Bizony, hol szeretet, ott béke, és ez az, amely betölti a földet.
6: Tán a házat, kedvesem.
8: Betölti a földet.
6: Meg lehet. Ám úgy a menny üres marad.
9: A mennyországot szűzi ártatlanság tölti be.
6: Eltalált a vén zárda szűz.
10: Isten, Trimkámlár, mit mondasz mindehhez?
11: Csak annyit, segédlelkész uram, hogy hadd mondja, instálom, kiki a maga históriáját a maga módján.
12: Engedem ott a zavarásért, uram, de lebabázott a feleségem.
6: Éltesse az Isten!
8: Júj, vagy leállj!
12: Fiú lett végtére, nincsen abban semmi hiba, hanem hogy a tehén.
6: Miféle tehén?
12: Hát, amelyiket éppen 9 hónapja idehajtottam házas vizitába, a nagyságos úr bikájához.
6: Hová is hajthattad volna, hiszen az én tisztem falu bikáját tartani az egyházközség javára.
12: De hiszen éppen ebben hibázik a dolog, hogy az asszonynál már megvan. A tehénnél még semmi. A falubeliek legtöbbje ammondó nagyságos uram, hogy a bika a hibás, mivel, hogy instálom, egy napon esett meg a dolog.
6: A bika? Hát az nem lehet, hogy meddő a tehén.
9: Tehénnel ilyesmi nem történik.
6: Hogy?
9: Inkább a menyecske volt, ki korán szült. Az könnyen meg lehet. Munca Obedia. Hajas volt a gyermek, világra jövet?
12: Hajas. Hajas, hát... Akár csak jó maga.
6: Lásd, Tóbiás testvér, és az én boldogtalan bikámat, kihez fogható bika még nem hágdalt, hogy szebb erkölcs időkben magát Európát is megelégítette volna, ha most 2 lábbal kevesebbje volna, bizony, hogy oda citálnák törvénybírák jogtudorok elé, és azzal már a becsülete is oda, ami pedig község bikájának, Tóbiás testvér, annyi, mint az élete.
8: Úr Jézus, voltaképp mi ez az egész história?
7: Hát,
13: bikavadító történet, annyi szett.
10: Soha ilyen cifrát.

0: És özvegy Vadmanné? Vele is Tóbiás bácsival mi történt? Sendi uram. Sendi uram. Mi történt? Tristram. Tristram. Sendi.
1: Tristram Sendi úr élete és gondolatai. Hangfoszlányok Laurence Stern regényéből. A 13., 14. és 15. befejező rész hangzott el. Fordította Határ Győző. Rádióra alkalmazta Varga Viktor. A szereposztása következő volt. Apa Bodrogi Gyula. Tóbiás bácsi Rajhona Ádám. Trimkáplár Gáspár Sándor. Anya Csákányi Eszter. Obedia Huszár László. Szlop doktor Hollósi Frigyes. Jorik Jordán Tamás. Segédlelkész Helyei László. Tristram Lukács Andor. Dáma Bánsági Ildikó. Tubán Lukácsházi Győző játszott. Zenei szerkesztő Molnár András. A felvételt Borlai Kinga és Kulcsár Péter készítette. A rendező munkatársa Csepeli Sándor volt. Rendezte Magos György.
2: A hangfelvétel 2000-ben készült.
3: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. A zene után a késő esti krónika következik.

0: Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
1: 22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Ingatag a közel-keleti béke, Izrael és a Hezbollah délután ugyan tűzszünetet kötött, most azonban a fegyvernyugvás megsértésével vádolják egymást. Megkezdődött a nyári szünet, figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére és a kánikulai fürdőzés veszélyeire. Tartós kánikulára számíthatunk nagyon erős UV-sugárzással, másodfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől, hétvégén kialakulhatnak záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Az Unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak ma Brüsszelben. Nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. Egyes tagországok több pénzt fordítanának a védelemre és a versenyképesség javítására, mások viszont a felzárkóztatási forrásokat növelnék. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország több mint 10 000 milliárd forintot kaphat meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországra a kohéziós, felzárkóztatásra épülő politikát támogatja. Ambrus Róbert összeállítása.
2: Minden eddiginél nagyobb 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti időszakra. A gazdagabb nyugati és északi országok azt akarják, hogy az Unió fordítson többet védelemre és versenyképességre. A déli és keleti országok azonban ragaszkodnak a felzárkóztatási forrásokhoz, ezzel együtt a nagyobb költségvetéshez. Nem engedhetjük, hogy az Európai Unió további adósságot vállaljon, mondta Friedrich Merz, német kancellár. Mindannyian egy olyan Európát akarunk, amelyik biztonságosabb, versenyképesebb. Olyan költségvetés kell, ami passzol ehhez, összegezte elvárásait a holland miniszterelnök Rob Jetten. A lett kormányfő szerint helyes, hogy az Unió előtérbe helyezi a versenyképességet, de szerinte ugyanilyen fontosak a felzárkóztatási támogatások. 20 év óta a lett mezőgazdaság kapja a legkevesebb támogatást az egész Unióban, fogalmazott Andris Kohlbergs. Több mint 10 000 milliárd forintot kaphat Magyarország a következő 7 évben. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcs után.
3: 34-5 milliárd euróról van szó Magyarország számára.
2: A kormányfő azt mondta, Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek támogatják a kohéziós támogatásokra épülő politikát.
3: Erősebbek vagyunk 16-an, jobban tudjuk képviselni az érdekeinket sok nettó befizetővel szemben, akik mindig vissza akarják vágni az uniós költségvetéseket, vagy olyan projektekre, olyan politikákra akarják fordítani inkább, ahol például Magyarország kevésbé tud sikeresen elindulni.
2: A tárgyalások gyors lezárásában bízik az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint azért lenne fontos minél korábban dönteni a költségvetésről, mert jövőre több országban is választás lesz, ami átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat. Franciaországban Jordan Bardella esélyes az elnöki pozícióra. A Nemzeti Tömörülés politikusa nemrég bejelentette, ha nyer, Franciaország a felére csökkenti az uniós befizetéseit.
1: Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt, jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
3: Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritáshatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
1: Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a hetes cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével Brüsszelben. Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igazi megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
4: Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
1: Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel. Ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő kezdeményezése volt. A miniszterelnök a tárgyalás előtt azt mondta, hogy Ukrajna csak érdemalapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
5: Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdemalapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
1: A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki az uniós csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát az ukrán-orosz béketárgyalásokon. A Politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött. Közben civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részletek Kíváncsik Attilától.
6: Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az 1 milliós megyeközpontot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg, és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
1: Továbbra is ingatag lábakon áll a közel-keleti béke. Délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katari közreműködéssel ugyan tűzszünetet kötött, de egy óra sem kellett hozzá, hogy mindkét fél a fegyvernyugvás megsértésével vádolja meg a másikat. Közben elhalasztották az iráni-amerikai tárgyalások mai első fordulóját. Teherán szerint Izrael megpróbálja szabotálni a béke folyamatot. Részletek Pék Búcsútól.
7: Rakéta hasított át az égen pénteken Izrael és Libanon határánál. Libanon vezetése szerint Izrael ismét Nabatie térségét bombázta, amiben sok civil életét vesztette. Délutánra új hírek érkeztek. Amerikai kormányzati tisztviselők bejelentették, katari közreműködéssel létrejött a tűzszünet Izrael és a Hezbollah között. A kihirdetés után egy óra sem telt el, és a felek már is a fegyvernyugvás megszegésével vádolták meg egymást. Az amerikai elnök a közösségi oldalán lezártnak nevezte a háborút, és azt írta, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak. Az izraeli hadsereg közben közleményben jelezte, nem hagyják el a Libanonban kialakított védelmi zónákat. A határ közelében élő izraeliek támogatják a döntést. Nem vonulhatunk csak úgy ki, mert 24 település van a határon, és ezeket meg kell védeni. Az egész háború eleve azzal kezdődött, hogy a Hezbollah ránk támadt, mondta egy izraeli férfi. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint országa önállóan hoz döntéseket a honvédelemről. Az előttünk álló kihívásokkal úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonságunkat, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Az Egyesült Államok és Irán vezetése ezúttal egy valamiben egyetért. Azt gondolják, hogy Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. J.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Ha a helyükben lennék, én nem esnék neki az egyedüli jelentős szövetségesemnek. Az elmúlt három hónapban az Izraelt védő fegyverek kétharmadát Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Hangsúlyozta J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. A felek pénteken Svájcban tartották volna az első egyeztetést, ezt azonban az utolsó pillanatban elhalasztották. Mindezek ellenére a hormuzi szoros hajóforgalma a békekötés utáni órákban újraindult, ezzel egy időben a nyersolaj világpiaci ára csökkenni kezdett. Irak és Kuvait pedig jelezte, visszaállítják a kitermelés mértékét a háború előtti szintre.
8: Összeütközött két vonat a dél-angliai Bedford közelében. A brit közlekedési szakszervezet tájékoztatása szerint az utasok és a személyzet tagjai közül is többen súlyosan megsérültek. A baleset miatt Bedford és a közeli Luton között leállt a vasúti közlekedés.
0: Krónika a Kossuth Rádióban.
8: Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex napközben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A Telex az eset után azt írta, az alkotmánybíróság történetének egyik legnagyobb szervezeti konfliktusa jöhet. Magyar Péter pedig Brüsszelben reagált a döntésre, úgy fogalmazott, Súlyog Tamás ellen fellázadt az alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania.
3: Fellázadt az alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és ha eddig nem kellett volna lemondania Súlyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt. Információink szerint nem 7, hanem több alkotmánybíró is megfontolta azt, hogy ne vegye részt ebben az eljárásban. Ez egy olyan pofon, amit még nem kapott köztársasági elnök. Magyarországon még Schmidt pár se. A többi sem.
8: A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A HVG megkeresésére az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal. Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
9: Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
10: A dohány és hulladék koncesszió.
9: A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
11: A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
9: 2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
12: Semmi nem magyarázza.
9: A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
12: Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
9: Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODB-e megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
13: Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
9: Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi Dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODB-e monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekordprofitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
14: Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
9: Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A miniszter a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
14: Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
9: Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafikkoncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinókoncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncessziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
15: Magyarország fejlődését élelmiszer oldalról is segíteni kell, jelentette ki az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár a magyar sertéságazat nehéz helyzetéről tartott előadásában. Búza László hozzátette, az értékesítési nehézségek átmenetiek, ezt az időszakot kell áthidaló megoldásként a forgalom növelésével megkönnyíteni. Közölte, amíg a nehézségek elmúlnak, mindenki lehet a belföldi sertéstartók támogatója pusztán azzal, ha magyar sertéshúst vásárol.
16: Terveink szerint 2 hónap alatt a sertéspestis járvány végére érünk, és ezen dolgozunk, és eddig a kollégáink messze menőkig hozzák azokat az elvárásokat, amikről beszéltünk. 2 hónap alatt egy átlag magyar embernek 5 adag magyar sertéshúsból kellene többet tennie, hogy ki tudjuk segíteni a sertéstartó parasztembereket, a sertés feldolgozóipart és mindenkit, aki ebben van.
15: A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározási jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
17: Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretnénk megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
15: Ma volt az utolsó tanítási nap a köznevelésben, megkezdődött a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
18: A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy ez valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka, előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óraszámát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
15: Az integrált oktatás mellett tüntettek pedagógusok délután a Kossuth téren. A felszólalók szerint a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni a mássággal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar oktatás nem ismeri fel a tanulási különbségeket. Szerintük ezzel gyerekeket zárnak ki a magasabb szintű tudás megszerzéséből, holott elegendő lenne szeretettel és megértéssel közelíteni az érintett diákokhoz, és partnerként tekinteni a szülőkre. A nyári gyermekbalesetek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a BKK és a BRFK közös közlekedésbiztonsági kampányában. A rendőrség 10 héten át tart ellenőrzést olyan fővárosi helyszíneken, ahol a megszokottnál több gyerek lehet a vakáció alatt, mondta el Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Hangsúlyozta, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
19: Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
15: Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak, megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig megtízszereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat, és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosakat adnak Budapestnek.
20: Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-át.
15: Elhunyt Tímár Sándor, Kossuth díjas koreográfus, a Nemzetművésze. A magyar néptánc megújítója alapította a Bartók Béla Tánc Együttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 96 éves volt. Itt a Krónika. Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddéj félig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak, a forróság okozta hőkimerülés és kiszáradás szempontjából.
2: Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
15: A forgalmasabb budapesti közterületeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek locsolójárművekkel hűti az aszfaltot, a BKK pedig lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat. A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen. A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
21: Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járda hűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
15: Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, de a szakemberek kiemelik, hogy a strand veszélyes üzem, főleg hőségriadó idején. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 180 esetben összesen 387 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, 8-an pedig meghaltak. Horváth László rendőrségi főtanácsos, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője a kánikulai fürdőzés veszélyeire hívja fel a figyelmet.
22: Ilyenkor különösen kell figyelni a kiszáradásra, a túlhevülésre, vagy esetleg vízi járművől a hirtelen vízbeugrásra, mert a Balaton még csak 22-23 fokos, és ha a felszín melegnek is érződik, azért a mélyebb vizek azért hűvösek még.
15: A Balatonnál mindenkinek ismernie kell a viharjelzéseket. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, ez első fok, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Másodfokú viharjelzésnél, gyorsabb jelzésnél azonnal ki kell menni a vízből. Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja. Erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal. Beiglő Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
23: Időjárás jelentés.
15: Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok lehetnek. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Budapesten 21 órakor 26 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, változatlan. Köszönöm figyelmüket!
24: Műsor ajánlott.
25: Vasárnapi újság.
26: Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke, aláírta az amerikai-iráni háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot. A tárgyalások a békéről csak ezután kezdődnek. A fejleményeket John Gizé, rangidős fehérházi tudósító elemzi. Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről a magyar és az ukrán állam között. De vajon mi lesz a megvalósítással? Hisznek-e még az ottani magyarok Kijevnek? Károly Navrocki lengyel elnök kezdeményezte a fehér sasrend visszavonását Volodymyr Zelenszkijtől, mert Ukrajna továbbra is akadályozza a volhiniai mészárlás teljes körű feltárását, az áldozatok exhumálását, miközben a náci bandera kultuszát építi.
24: Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
0: Jára Judit köszönti Önöket az Új világban. Ezúttal Washingtonból riportot kínálunk a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról és a Hezbollah nevű szervezetről szól. Londoni jelentésünk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról készült, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsőprő többségét migránsok követik el. Szóval ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
24: Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádióban. Sportvilág.
1: Negyedik a női karcsapat a Vívó Európa bajnokságon. Tizsani Újpestre szerződött, a kézilabdázó Imre Bencének semmi, a vízilabdázó Búrján Gergelynek minden összejött ebben az évben. Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál Katona László.
24: Ez a Sportvilág.
1: Kikapott a bronzmérkőzésen a női karcsapat a franciaországi Vívó Európa bajnokságon. Battai Sugár, Puszta Eliza, Spíz Hadna és Szűcs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyed döntőben, majd az oroszok ellen lépett Pástra a legjobb négy között, 45-38-ra nyertek a semleges színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen 45-34-re kapott ki a magyar csapat, Európa bajnokok az oroszok. Az András Vitibor, Koch Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb nyolc között, majd Izraeltől is kikapott a válogatott, végül a lengyelek 38-31-es legyőzésével a hetedik helyen zárt. EB aranyérmes Olaszország. Támadót igazolt az Újpest, a név ismerős lehet, hiszen a nigériai Muhammed Tijaninak kínált szerződést a Lilafehér labdarúgó klub. Tijani a cseh Slavia Prahától érkezik, korábban a Nyíregyháza kölcsönjátékosaként 8 gólt lőtt fél év alatt. A másik prágai klub a Sparta futballistájaként folytatja a pályafutását Hegyi Krisztián. A válogatott keret a kapus 4 éves szerződést írt alá, a West Ham együttesétől igazol a cseh csapathoz. A Debrecen pedig a bolgár Plamen Andrejevet szerződtette a holland Feyenoordtól. 21 éves kora ellenére már lengyel bajnoknak, bolgár kupagyőztesnek mondhatja magát, és a spanyol másodosztályban is nyert már aranyérmet. Kovács Mátyás a belga élvonalbeli La Luvier csapatánál folytatja. A 22 éves középpályás az MTK-tól szerződik 2 évre a belga újonchoz. Tomás Tuivel a Kispest Honvédnál marad még egy évig. A 42 éves kapus 7 éve erősíti a fővárosiakat. Callum Stiles pedig 2030-ig hosszabbította West Bromwich Albionnal. Nikházi Márkot nevezték ki a Szent Lőrinc MB2-es csapatának vezetőedzőjévé. A baranyaiak az előző idényben a 14. még éppen bennmaradást érő helyen zárták a másodosztály küzdelmeit. Ma este 21 órától a társházigazda Egyesült Államok Ausztráliával játszik a világbajnokság D csoportjában. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Ebbe kapcsolódunk be. Erdei Márk és Szalai Kristóf közvetít, a szakértő Vukovics László.
3: Most éppen egy nagyot kapott a lábára Adams, közben pedig nagy tisztelettel és szeretettel köszönjük a Kossuth Rádió hallgatóit. Az USA-Ausztrália mérkőzésnek 68. percében léptünk be ebben a pillanatban, és Amerika az egyik társrendező 2-0-ra vezet Ausztrália ellen. Az első gólt Burgess szerezte, ez egy öngól volt, az ő lábáról pattant be a labda az ausztrál kapuba, azt megelőzően pedig éppen az amerikai támadó Florian Balogun volt, aki szépen meghúzta a bal szélen, elvitte a védői mellett, begyalogolt a 16-oson belülre, ezt követően pedig középre gurított, majd pedig Burgessnek, a hátrafele igyekvő Burgessnek a jobb lábáról bepattant a labda a saját kapujába. 32 percet kellett várjunk az újabb amerikai gólra, akkor a 43. minutumban pedig Alex Freeman volt a gólszerző, az az Alex Freeman, aki azután tudott betalálni, hogy volt egy jó szabadrugás variáció az amerikaiaktól, hiszen jöttek egy szabadrugással közel az alapvonalhoz, onnan visszagurították a 16-os vonalára középre, az érkező teszthez, de ezt egyből tüzelt, az pedig az ausztrál csapatkapitányról, Sutárnak a lábáról felpattant, és a leggyorsabban eszmélő játékos nem volt más, mint Alex Freeman, úgyhogy az ő góljával lett 2-0 az Amerikai Egyesült Államoknak Ausztrália ellen. Itt a mérkőzés 69. percében járunk, azóta sem változott meg ez az eredmény. Nálunk viszont most éppen egy úgynevezett hydration break, vagyis egy ivószünet van, úgyhogy fordulnék is rögtön a szakértőnkhöz, Vukovics Lászlóhoz, hogy most tényleg itt a mérkőzésnek hamarosan a negyedik negyedébe lépve, ahogy te fogalmaztál, mit vársz ettől a találkozótól még?
4: Az ausztrálok hármas cserével próbálkoztak a szünetbe, de összefüggnek a dolgok, mert USA átadja a területet, ezért is látványosabb egy kicsit az, hogy Ausztrália följebb jött. Egy igazi helyzetet tudtak kialakítani, amikor Irákundá meglépett a jobb szélen, visszakészítette a labdát, és nagy helyzetből 10 méterről fölülőtte az ausztrál játékos. Igazából az történik a pályán, amit az USA szeretne. Az ausztrálok följebb tolták a védekezést, az amerikaiak próbálják tartani a labdát, és amikor lehetőségük van rá rágyorsítani, Balogunt nem tudják tartani egyáltalán a kenguruk, ő szinte akkor megy el, amikor szeretne. Weston McKennie nagyon nagy magabiztosságot ad USA-nak, szépen járatják a labdát. Én azt gondolom, hogy Ausztrália most már kockáztatni fog, de a továbbjutása szerintem legjobb harmadikként, tehát mivel 8-3 jut tovább, az nem forog veszélyben. A mai meccsen még meg fogja próbálni azt, hogy hát ha meccsbe tud kerülni, de USA jobban jár.

0: Még ez egy 2013-as foci meccsen dőlt meg, tartja a rekordot, 69 000, több mint 69 ezer néző látogatott ki ott a Portland Timbers Seattle Sounders mérkőzésre. Ez a második mérkőzés Seattle-ben, az első találkozó a döntetlenre végződő. Közben John Bon Jovi szórakoztatja a helyszínen az amerikaiakat, és sok olyan találkozót lehet látni az NBA-ben vagy az NHL-ben, hogy tipikus olyan amerikai dalokat válogatnak össze, hogy a szurkolók tudjanak rá tombolni. Hát most itt a hidratációs szünetben az időkérés alatt is, az időkérés, hát merre is lehet asszociálni, az időkérés alatt vagy a reklámszünetben így szórakoztatták a kilátogatókat. Szóval 72 000-es a Lumenfield, meglátjuk majd, hogy megdőle a nézőcsúcs, vagy esetleg teltház, ha már az Amerikai Egyesült Államok játszik hazai pályán Ausztrália ellen. Folytatódik a mérkőzés, a 72. percben járunk, vagyis hát akkor megérkeztünk a mérkőzés negyedébe, tehát akkor az utolsó rész következik. Továbbra is 2-0-ra vezet az Amerikai Egyesült Államok Ausztrália ellen.
1: És most is, hogy birtokolják a labdát, van egy kis lerántás Desztel szemben, úgyhogy ezt végül elengedi a játékvezető. Okon Engsler az, aki bal külsővel berakná középre a bal oldalról, de ez nem volt egy jó elgondolás, az amerikaiak meg tudták azt szerezni. És most már Pepinek kell arra figyelnie, hogy ne cselezze ki magát a pályáról. Végül ő ezt szépen megoldotta. Most pedig már Robinson indít a jobb oldalon, de ez nem volt jó Deszt felé, hiszen szépen lépett vissza az ausztrálok egyik védője, szépen belépett oda Deszt elé, és kirakta oldalra a labdát, úgyhogy jöhet Amerika egy bedobással, és majd jöhetnek egy cserével, hiszen Pochettino az egyik amerikai játékosnak magyaráz éppen, Sebastian Berhalter az, aki a Vancouverben játszik, és az amerikai bajnokságban vitézkedik. Ő eddig 15-szörös válogatott, a legutóbbi mérkőzésen is egyébként csereként lépett a pályára. Neki eddig 15 meccsen van egy gólja, már ami a válogatottat illeti. Ki tudja, lehet, hogy ma megtöri ezt a hosszú átkot, ami ott nem tudott betalálni, és lehet, hogy megszerzi majd a másodikat. Most a labda viszont Italiánónál van, vagyis az ausztráloknál. Senkit se tréfáljon meg az a név, hogy Italiánó, nyilván olasz játékossal nem nagyon fogunk találkozni ezen a világbajnokságon, maximum a nézők között, ha és amennyiben felismerjük őket. Italiánó, aki aztán átadta volna keresztbe, sőt nem is hanem Metcalf, de ez sem volt egy jó átadás, aztán Dest hátra gurítja, de az sem jó. Most pedig megint az ausztrálok szerzik meg a labdát, eléggé csapkodó most a játékképe, mióta volt az ivószünet, igazából hosszan egyik csapat sem tudja birtokolni a labdát. Na talán majd most megindul előre Amerika, ott van a labda Robinsonnál, aki kénytelen visszagurítani Rímhez. Most eléggé jól működik az ausztrál támadás, és egy óriásit lök Irán Kunda Rímer. Hát ez nem volt egy szép helymordulás, és akkor szerintem eléggé finom voltam. Most én azt láttam, de fordulnék rögtön Vukovics Lászlóhoz, mint hogyha nem a labdát, hanem inkább babát keresték volna.
2: Hát még benne volt az előző eset, amikor fölborították őt 20 méterre a kaputól, most törlesztett ezért. Mondod, hogy olasz játékos nem látunk, ez valóban így van, de Olaszországban játszó Weston McKennie-t látjuk, a Juventus sztárját, aki szerintem a Balogunnal együtt ketten a mezőny legjobbjai.
0: Hát azért, hogy Amerikában vagyunk, az NHL-ben, jégkorunkban ez konkrétan semmi, sőt, még kifütyülik, hogyha egy ilyen body check után valaki lent marad, nem volt ez annyira komoly, vállal neki ment iránk. Hát fizikálisabb, mint Rím, viszont hogyha így folytatódik, és az Amerikai Egyesült Államok két meccs után 100%-os, és ilyen jó a védelme, és mindössze egy gólt kap, akkor a mostani csapatkapitányt, akit Pulisic hiányában úgy hívnak, hogy Tim Ream, még akár lehet, hogy a szurkolók a meccs után Reambe foglalják a nevét is. Berhalter érkezik az amerikaiakhoz, úgyhogy cserél Mauricio Pochettino is a mérkőzésen. Először frissít az amerikaiak mestere, aki pedig elhagyja a pályát, és Berhalter helyére érkezik, az nem más, mint Ricardo Pepi. Talán ő mozgott leginkább leggyengébben ezen a mérkőzésen az amerikai csapatban. Ő nem találta úgy igazából a helyét az egész mérkőzésen, de elbírta az ő jelenlétét és Pulisic hiányát, egyelőre legalábbis a Team USA. 75. percben járunk, Okon Engslert kell figyelmeztetni a Felix Zweiernek, ugyanis megint kezd egy kicsit kicsúszni a mérkőzés a játékvezető közéből, az előző irány Kunda falt is erre engedett következtetni. Mauricio Pochettinót látjuk a képen, ugye az amerikai szövetség kapitánya megígérte, hát óriás idézőjelbe téve az amerikai elnöknek, Donald Trumpnak, hogy megpróbálja megnyerni a világbajnokságot. Természetesen azért ez óriási barokkos túlzás, az amerikaiaknak nagy dolog lenne, hogyha bejutnának valóban a negyeddöntőbe, nyolcaddöntőbe, negyeddöntőbe, valahol ott lehet az ő reális helyük. Egy eladott labda méghozzá, hogyha jól láttam, akkor a frissen beállt Berhaltertől, elveszti az amerikai a labdát, de vissza nem tudja őket az ausztrál csapat megkontrázni, viszi is vissza a kenguruk válogatottja a saját térfélre. Na talán most Metcalf.

0: építkezik jobb oldalra az ausztrál csapat. Italiano. Italiano lesz-e beadás? Irán Kunda már hegyezi a fejét, ott bent Metcalf ballába. Metcalf lesz-e lövés? Nem, Metcalf 25 méterre a kaputól vissza, újra az ausztrál jobb oldalon. Italiano segít neki megint csapattársa Folpato, ő is ballábas a 16-os csücskénél, Folpato kavargat egy az egyben, kettő az egyben, most már Folpato beadja Irán Kundát, keresi, lesz-e csúsztatás, vagy fejes esetleg? Nem, nagyszerűen áll a lábán az amerikai védelem. Florian Balogun veszít labdát, nézzük, lesz-e beadás, jön a beadás középre, nagyszerű kifejelés, nagyszerű védekezés, Richardson, ő bólintotta ki a labdát, na talán majd most megkezdi a hajrát az ausztrál válogatott is. Csínyen vannak, az idővel 76. percben járunk, 2-0 vezet továbbra is az Amerikai Egyesült Államok.
1: Természetesen majd a mérkőzés vége felé újra bekapcsolódunk a közvetítésbe. A csoport másik találkozója a Törökország-Paraguay összecsapás hajnali 5 órakor kezdődik. A céljelű négyesben éjféltől a csoportot vezető Skócia Marokkóval játszik. Andrew Robertson, a skótok játékosa nyilatkozik.
2: I don't think any of the lads and the coaching staff and all the backroom staff have shied away from.
3: Próbálok nem erre gondolni, mert rendkívül kemény feladatok vannak még előttünk. Ugyanakkor a srácok, a szakmai stáb, valamint a háttércsapat tagjai is pontosan tudják, hogy mi a célunk. Mi akarunk lenni az első skót csapat, amely ezt eléri. A világ egyik legjobb válogatottja ellen lépünk pályára, de hiszünk benne, hogy Marokkóval is felvesszük a versenyt. Ha ezt megvalósítjuk és kihozzuk magunkból a maximumot, akkor történelmet írhatunk.
1: Éjjel 2:30-tól Brazília Haitivel csap össze, Neymar nélkül a brazilok. Carlo Ancelotti, szövetségi kapitány.
3: Egy dolgot szeretnék tisztázni. Számomra egy megtiszteltetés, hogy a brazil válogatott szövetségi kapitánya lehetek. Kezelnem kell a nyomást, de ebben már van tapasztalatom. A Marokkó elleni döntetlen egy rossz eredmény volt. Én is kritikusan álltam a játékunkhoz, de pozitív, építő jellegű kritikát kell megfogalmaznunk, mert a világbajnokságot nem az első meccsen kell megnyerni. A játékosok önkritikája és reakciója is rendben volt. Továbbra is azt gondolom, hogy ez a csapat verseny képes ezen a VB-n.
1: Sikeres műtéten van túl Ismael Kone, a kanadai labdarúgó válogatott középpályása, aki a katariak elleni csütörtöki világbajnoki mérkőzésen súlyos sérülést szenvedett. A 6-0-ás hazai győzelemmel zárult vancouveri mérkőzésen a játékosnak Madibo durva verépőjénél tört el a lába. A katari labdarúgó az esetért piros lapot kapott, a Sassuolo 24 éves játékosát pedig hordányon szállították el a pályáról, miközben oxigénmaszkot viselt és intett a közönségnek, hogy jelezze, a körülményekhez képest jól van.
4: Ez a Sportvilág.
1: A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat ellen az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában, ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban. A találkozó legjobbja Pesti Marcell volt 20 ponttal. A szerb válogatott a világbajnoki ezüstérmes Katarina Krüpes-Slezák a női kézilabda NB1-ben szereplő Budaörsben folytatja a pályafutását. Sziget-Szent Miklósa igazol Debreceni Dávid, a 35 éves beálló a Ferencváros csapatától szerződött a Pest megyeiekhez. Reméli, hogy Gasper Márgucs méltó utóda lehet, erről Imre Bence válogatott kézilabdázó beszélt a Nemzeti Sportrádió Hazafutás című műsorában. A júliustól veszprémi szélső nehéz idényen van túl, hiszen csapataival az utolsó pillanatokban bukott el. A Kiel kikapott az Európa Liga döntőjében, a bajnokságban csak a 6. helyen zártak, még a válogatottal nem jutott ki a világbajnokságra. Imre Bencével El Pap István beszélgetett.
5: Jól telik a nyár egyelőre, jól esik a kis pihenő, eseménydús volt a szezon vége, az én szezonom vége. Sajnos nagy részében, sőt szinte mondhatom minden olyan meccsen, amin fontos volt nyerjünk, vagy a csapatom nyerjen. Sajnos vereséget szenvedtünk, úgyhogy kicsit fájó, sőt eléggé fájó szezon vég volt, mind a válogatottal, mind a klubcsapattal. Hivatalosan július 1-től vagyok, szóval
6: még
5: játékos vagyok 10-11 napig, úgyhogy elég fájó volt, egy nagyon hosszú szezon volt, sajnos itt a végén, amikor minden eldőlt, minden számított, ahol én játszottam csapatok, sajnos alul maradtak, itt a VB-selejtezőre és a Európai Kupa döntőre gondolok, úgyhogy hát nem ez volt a legjobb szezon befejezés, de így alakult, úgyhogy most már nekem játékosként arra kell gondolnom, hogy a következő szezonban mindent kihozzak magamból és segítsem a csapatomat.
6: Milyen lesz a Veszprém 2026-27-ben? Ugye most is vannak változások, te vagy az egyik. Mire számítasz?
5: A klub, illetve azt gondolom a szurkolók és a szponzorok részéről mindig ugyanaz. Természetesen mi játékosok is azért dolgozunk, hogy ezek a célok megvalósuljanak. Persze nyilván az, hogy otthon nem lebecsülve a többi csapatot, de talán a Tatabányán és a Szegeden kívül olyan nagyon nehéz meccsek nincsenek, lehet, hogy lesznek, akár Csurgón.
6: Jó, de egy bajnoki bronzérrel, mert nem lenne elégedett.
5: Természetesen, tehát ott egyértelműen azt gondolom, hogy otthon mind a két trófa megnyerés, illetve most már a harmadik a szuperkupa is ugye bejön, azt is szeretnénk megnyerni, ebbe biztos vagyok, hogy ez a játékosok és a klub célja. A bajnokok ligája meg most egy elég érdekes ugye változás lesz, szóval persze tudom, hogy milyen csoportok, de nem nagyon figyeltem a lebonyolítást, de azt gondolom, hogy meccsről meccsre kell haladni a bajnokok ligában, nem szabad. Természetesen egy Veszprém szintű csapatnak mindig az a célja, hogy ha ott van a Final Four-ba, jusson be, ha ott van, akkor nyerje is meg.
6: Hát most hajszálom múlt. Igen, már a bejutás.
5: Nem szabad így előre, hogy akkor mi most nekünk ezt meg kell nyerni, persze meg akarjuk nyerni, de ezzel így van már több másik csapat is, rajtunk kívül szerintem egy 8-10 csapat esélyes arra, hogy ha nem is megnyered, de ott legyen a végjátékból. Úgyhogy nagyon kemény lesz, nagyon várom. Te egy jó csapatunk lesz, ki kell hoznunk magunkból a legtöbbet.
6: Beszéltél már Csabi Pászkállal, hogy mire számít tőled?
5: Igen, beszéltünk, nem is feltétlenül az utóbbi időben, már előtte.
6: Tehát amikor eldőlt, hogy odamész, vagy még előtte?
5: Még előtte beszéltünk, azóta úgy nem annyira, persze volt, hogy találkoztunk akár egy-egy eseményen, de úgy igazából akkor beszéltünk igazán, mikor kettőnk között úgymond ez téma volt, hogy akkor én hol folytassam. Nagyon pozitívan állt hozzám, és ez is volt az egyik döntő tényező, hogy ő személyesen engem megkeresett.
6: Hát egy legenda helyére jöttél, mert ő Gáspár Margucs. Nem kell mondani, a nem magyar veszprémiek közül az egyik legnagyobb legenda az elmúlt évtizedekből, ez mennyi terhet ró rád?
5: Érdekes, egy kicsit hasonló a helyzet ilyen szempontból, mint Kielben, ugye ott Niklas Ekberg ugyanúgy azt hiszem 12 év után távozott, most ugye Gasi is, rajtuk az ő csapatukon, az ő veszprémjükön nőttem föl, Gasival, Lékai Mátéval, még volt Miklerról is, ugye, Mirsatters is, szóval rajtuk nőttem föl, mikor 2014 körül jött, hát én ugye akkor voltam 11-12 éves, úgyhogy
6: még inkább szurkolói minőségben.
5: Még inkább gyerek szurkoló voltam, és hát most ugye úgymond az ő helyét veszem át. Felelősség, nem feltétlenül teherként élem meg, azt gondolom, hogy azért már volt teher az életemben, szóval bízom benne, hogy nem ez a teher fog megnyomni. Próbálom azt hozni, amit az én játékom képvisel, szóval azért azon egy kicsit más játékosok vagyunk, de szeretnék méltó utódja lenni Gáspár Margusnak.
1: Imre Bencét hallották. Megműtötték a Ferencváros női vízilabda csapatának játékosát, Leimeter Dórát. A balkezes sportoló hónapok óta válfájdalommal küszködött, a Váltai Bajnokok Ligája négyes döntőt követően pedig egyből kés alá feküdt. Utolsó Barcelona színeiben lőtt góljával Bajnokok Ligáját nyert Burján Gergely. A katalán együttestől távozó vízilabdázó a Nemzeti Sportrádió Körkapcsolás című műsorában nyilatkozott a sikerről Szegő Tibornak és Erdei Márknak.
7: A tavalyi csapathoz képest ugye az Álvaro Granados eligazolt, és a Felipe Perone meg abba hagyta. Jött egy új edzőnk, egy esélyes edző, úgyhogy azért mi elég komoly átalakuláson mentünk keresztül, de szezon közepe felé úgy meg amúgy is nem nagyon éreztem, mert itt kint Spanyolországban azért, amikor itt belecsöppentünk a Vincével itt a körforgásba, azért felismertük, hogy ők nagyon-nagyon rendszer szinten gondolkodnak és játszanak, tehát ott náluk van egy ilyen akadémiai rendszer, és az utánpótlás válogatott is már nagyon korán együtt van, szinte minden nap együtt edzenek az olimpiai edzőközpontban, Barcelonában. Szinte a spanyol válogatottnak a játék az megegyezik a Barcelona játékával, úgyhogy persze voltak személybeli változások, de mint taktika, meg mint vízilabdai játék felfogás, abban nem változott semmi. Igen, amikor voltunk Budapesten edzőtáborozni a Fradival, akkor nagyon-nagyon jó meccseket játszottunk ellenük, sőt, talán az utolsó két kapunkon a Komiér Düsseldorfban meg is vertük őket, és nagyon simán, és ott az éreztük, tényleg nagyon jól játszottunk, nyilván még szezon eleje volt, ők biztos nagyon fáradtak voltak, mert mindenki munkából érkezett, a világbajnoki ilyen utáni felkészülési melóból érkezett mindkét csapat, és tényleg tök meggyőző teljesítményt nyújtottunk, és utána jött az a bizonyos első mérkőzés otthon, ami nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna, de utána szerintem egész szezon során tényleg mindent, amit gyakoroltunk egész évben, és amiért küzdöttünk, azt megvalósítottuk. Annak ellenére, hogy még ősszel, ősz végén, tél elején ugye egyszer kikaptunk otthon a Szabadegytől a bajnokságban, ami szintén egy olyan meccs volt, ami után játszottunk a Marseille-jel, visszavágott Franciaországba, ami nekünk nagyon fontos volt, mert ott nekünk a Marseille meccsen kötelező volt a győzelem, hogy bebiztosítsuk a továbbjutásunkat a Bajnokok Ligájában, és előtte szintén volt egy kis megakadásunk a bajnokságban, de hogyha ezt a két meccset nem nézem a szezonban, akkor tényleg eszméletlen utat jártunk be.
8: Azt nyilatkoztad a mérkőzés után, hogy még alig fogom fel, hogy BL győztes vagyok, ehhez kell még egy-két nap. Nos, eltelt már egy-két nap, sikerült feldolgozni, hogy a világ két legjobb csapatát sikerült felülmúlni, ugye a Rodiról és a Prorekkóról beszélünk.
7: Most már kezdek megbarátkozni a gondolattal, most már átment bennem, meg feldolgoztam a mérkőzést, és az egy picit még hihetetlen kimondani, hogy eljutottam erre a szintre, hogy Bajnokok Ligája győztesnek mondhatom magam, és nem is akármilyen úton, ugye a Ferencváros meg a Rekko állítom, hogy papíron erősebbek nálunk, és a világ két legjobb csapata. Szerencsére itt a szezon végén olyan taktikát tájtottunk össze, amivel meg ahogy játszottunk, szerintem itt január óta, szerintem igenis bebizonyítottuk most, hogy mi vagyunk és mi voltunk a világ legjobb csapata.
9: Azért azt sem felejtjük el, hogy a döntőnek a mindent eldöntő gólját is teszed, egy parád és elnézős gól volt. Mi jutott utána először eszedbe, amikor vége lett a mérkőzésnek, hogy de jó, megvan ez a Bajnokok Ligája győzelem, vagy inkább az, hogy nem jó szó a fricska, de hát mégiscsak ez egy fricska a klub számára, hogy te szerzed a BL eldöntő gólt, és ezek után nem tudsz ott maradni.
7: Ez nekem ott nem jutott eszembe, de jó páran megegyezték a csapattársaim is, barátaim is, hogy igen, hogy ez milyen jó, hogy ez így történt. Utólag igen, így mondhatjuk, akkor nem hozott eszembe, nem az, hogy egyszer nem hiszem el, hogy nyertünk, mert tényleg egy óriási kiesett le a szívemről. Nem csak ezen végre nyertem egy döntőt, hanem hogy azért egy nem mindennapi kupát nyertem, meg nyertünk meg közösen, és ez már csak egy másik pikantéria, hogy szerencsére ez a lövésem a végén bejött, és így tudtunk nyerni, így nem tulajdonítottam nagy dolgot, hogy most pont én, mert hogyha én nem lövök egy gólt se, de a simán nyerünk, azt is aláírom. Jó érzésre tölt el, hogy még ennyit így meg tudtam mutatni magamból, hogy én milyen sportember vagyok, és hogy annak ellenére, hogy a közös utunk az nem fog folytatódni, én a utolsó percig, másodpercig mindent megtettem a klubért.
1: Burján Gergelyt hallották, a teljes beszélgetést a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáján meghallgathatják. Bejelentette visszavonulását Jonathan Tefs, háromszoros Stanley Kupa győztes 38 éves kanadai jégkorongozó, NHL karriere során 1149 alapszakasz mérkőzésen 383 gólt szerzett és 529 gólpasszt adott, utolsó idényében a Winnipeg játékosa volt. Tefs a válogatottban is kiemelkedő sikereket ért el, olimpián kétszer volt aranyérmes a kanadai csapattal. Azonban most irány az Egyesült Államok, hiszen játszik a D csoportban az amerikai csapat Ausztráliával. A közvetítő riporterek Erdei Márk, Szalai Kristóf, a szakértő Vukovics László.
0: Szuttár pedig közben köszöntjük újra a Kossuth Rádió hallgatóit. A 89. percben jár a labdarúgó világbajnokság D csoportjában rendezett USA-Ausztrália mérkőzés. 2-0-ra vezet a rendező ország, míg a 11. percben Burgess talált be, aztán a 43. percben pedig Freeman duplázta meg az amerikaiak előnyét, ezzel a mérkőzés állása továbbra is 2-0. Most volt egy kis csetepati az elmúlt percekben, pont ott kapcsolódtak be, hogy a játékvezető Felix Zweier kiosztott egyszerre 3-4 sárga lapot is. Még egyelőre jegyzeteljük, hogy kiknek, talán ő sem tudta elsőre felírni, hogy mely játékosoknak adott lapot. Balogun biztosan kapott amerikai részről, illetve Italiano és Suttár ausztrál részről. Most picit feszült perceket élünk át, és a játékosok egyre inkább elkezdtek kakaskodni egymással, mennek a szócsaták, de hát bízunk benne, hogy piros kártya, piros lapot nem kell majd felmutatnia a játékvezetőnek. A futball érdemi része nagyjából már véget ért azzal, hogy az ausztráloknak nem sikerült néhány perccel ezelőtt betalálniuk Suttár révén, de azért hősiesen védekeznek Popovics legényei. A 90. percben járunk, lassan megtudjuk, hogy mennyi lesz a mérkőzés hosszabbítása is, ami biztos, hogy ausztrál szöglettel folytatódik a mérkőzés.
9: Így van, tehát a 90. percben Egyesült Államok Ausztrália 2-0, és nézzük, hogy Tillman majd mire fog menni ezzel a szöglettel. Ő az, aki lehelyezi, hát nyilván nagy gonddal, ő sem sieti ezt el, és valóban 7 másodperc múlva megtudjuk, hogy vajon mennyi is az a bizonyos ráadás. Megint volt egy kis kakaskodás, ami miatt állt a játék, volt videózás is, tehát szerintem az ivószünet miatt is egy nagyjából 6-7 perc ráadás azért bőven várható itt a második játékfészben is. Tillmannek a lábáról, miután kis szögletet végeztek el, aztán kiment a labda, úgyhogy jöhet most Ausztrália egy bedobással. Éppen Geri az, aki most bedobhatja, és valóban 6 perc a hosszabbítás, 6 perc van még Ausztráliának arra, hogy valahogy 2 gólt szerezzen. Hát ez nem lesz könnyű, hiszen most még a saját térfelükön van a labda, éppen Italiano kezében, aki behajíthatja majd középre, hiszen kiment oldalra, ez is nagyjából 10 méterre az amerikai kapu felé, illetve előbbről lett elvégezve, mint ahol ez kiment az oldalon túlra. Most Folpától 2-3 szép csal után meghúzza, ezt követően pedig feldöntik őt, de a játékvezető jól alkalmazza az előszabályt, és utána Italiano-nak a labdája már-már szokás szerint borzasztóan mély, de megint szerencséje van, mert elvileg megint nem ment ki, aztán a partkező azt mutatja, hogy szerinte teljes terjedelmében elhagyta a labda a játékteret, úgyhogy ebből a 6 percből 1 perc már el is telt, amikor mutatják nekünk éppen, ahogy felmutatott 3 darab sárga lapot is a játékvezető, közben pedig nem csak Balogun, valamint Szutár kakaskodtak, hanem összeakadtak ott még ketten, őket is szét kellett szedni, hát valóban nagyon felkorbácsolódtak itt az indulatok.
0: Így van. A jelzett hosszabbítás pedig az ismeretek alapján 6 perces, de ebből már eltelt másfél perc, úgyhogy nagyjából 4,5 perc van hátra még ebből a mérkőzésből. Meg lennék lepve, hogyha innentől kezdve bármiféle gól vagy nagy helyzet még lenne a mérkőzésen. Bár azt szokták mondani, hogy a mérkőzés végén mindig van egy helyzete még a vesztes csapatnak, amely épp vesztésre áll. Támad Ausztrália, de bár még elég mélyen a saját térfelén tartják a labdát, a hátvédek passzolgatnak, az amerikaiak pedig nagyon okosan nem hátrálnak be, hanem letámadnak, megpróbálják megakadályozni, hogy az ausztrálok előre íveljék a labdát, és ez az akaratuk most megint nyerni tud. Balogun behozza a helyzetbe Tillmant a 16-osa belül, Tillman vissza Balogunnak, ez egy picit hosszú a Monaco csatárának, viszont Balogun még eléri a hosszú oldalt a 16-oson kívül, de annak nagyon a szélén Florian Balogun tartják a labdát az amerikaiak. Balogun megint a 16-osan belül, rossz az a pöccintés az ausztrálok révén, ide-oda pattog most a labda, és nem sikerül felszabadítania most az ausztráloknak. Irán Kunda az ő játékát nagyon vártam, de ahhoz képest nem tudta ő sem megmutatni most magát olyannyira, mint a török válogatott ellen, ugye akkor be is talált egy újabb sárgalap a mérkőzésen, aki pedig besárgul, az nem más, mint Richards. Chris Richards a Bayern München akadémiáján nevelkedett, aztán Angliába került, ezért nem egy játékos van, aki játszott már a Münchenieknél. Egyébként Irán Kunda is pályára lépett pont a Bayern München második csapatában. Richards tehát besárgul így a mérkőzésen már, hogyha összeszámoljuk gyorsan, akkor közben a játékvezető lent maradt, Felix Zweier begörcsölt, azért ez ritkán látható jelenet. Igen, ez valószínűleg görcs lesz, kéri Folpátót, hogyha jól látom, hogy segítse őt ki. Nem is Folpátó az, 13-assal az ausztrálok játékosa segít O'Neill, aki Felix Zweier. Hát érdekes, van hátra 3 perc, és a játékvezető pedig bal lába, bal várja, görcsöl, most már asszisztense segít neki. Azért ez ritkán látható jelenet egy világbajnokságon.
10: Hát nem mindennapi jelenet, tényleg a partjelző feszegeti vissza a lábát a görcs ellen Zweiernek, ül a földön a játékvezető, hát kicsit megbosolyogtató jelenet, de sajnáljuk szegény játékvezetőt, reméljük, hogy tudja folytatni.
9: Hát igen, hivatalosan még 2,5 perc van hátra, közben a 4. játékvezető is szalad át hozzá. Meglátjuk, lényeg a lényeg, hogy a 90 plusz 4. percnek a legvégén a D csoport 3. mérkőzésén, ahol nagy valószínűség szerint a csoport elsőség a tér, Egyesült Államok, Ausztrália 2-0.
1: Erdei Márknak, Szalai Kristófnak és Vukovics Lászlónak köszönjük szépen. A végeredmény majd itt a Kossuth Rádióban az éjfélkor kezdődő hírekben hallhatják. A műsorvezető Katona László köszöni a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok, viszont hallásra. A sportvilág.

0: Kossuth Rádió. Otthon a világban.
1: 23 óra. Jó estét kívánok. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetette arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Sulyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, az alkotmánybíróság tagjai mai döntésükkel kimondták, hogy az államfőnek és a testület elnökének is távoznia kell. Az orosz katonai eszközök eltávolítására szólította fel az ukrán elnök fehér orosz kollégáját. Volodymyr Zelenszkij jelezte, egy hetet ad Alekszandr Lukasenkának, hogy felszámolja az ukrán határ közelébe telepített harci berendezéseket. Az ukrán elnök azzal is megvádolta Fehér Oroszországot, hogy üzemanyagot szállít az orosz hadseregnek. Hangsúlyozta azt is, Ukrajna minden olyan lépésre válaszolni fog, amely az ukrán civil lakosságot fenyegeti. Összeütközött 2 vonat a dél-angliai Bedford közelében. A balesetben 1 ember meghalt. A brit közlekedési szakszervezet tájékoztatása szerint az utasok és a személyzet tagjai közül is többen súlyosan megsérültek. Mindkét szerelvény a londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat műszaki hiba miatt megállt, és a másik jármű hátulról nekiütközött. A szerencsétlenség miatt Bedford és a közeli Luton között leállt a vasúti közlekedés. Lemondott a Matthias Corvinus Kollégium Alapítvány kuratóriumi elnöki posztjáról Orbán Balázs. A hírt a politikus a közösségi oldalán jelentette be. A parlamenti képviselő döntését azzal indokolta, hogy nem ért egyet az MCC életét érintő készülő kormányzati törvénymódosításokkal, és nem szeretné az egyet nem értésével terhelni a jövőbeli tárgyalásokat. Az alapítvány kuratóriuma a működés folytonossága érdekében Madarász Lászlót választotta meg új elnöknek. A kártalanítási összeg rendelkezésre áll azoknak, akiknek az állományát elérte az afrikai sertéspest is, jelentette be az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős miniszter. Bóna Szabolcs szerint a fertőzés okozta nemzetközi piaci zavarok kivédésében a magyar termékek fogyasztásával lehet elsősorban a hazai ágazatot segíteni. A tárcavezető közölte, a kormányzati intézkedések eredményeként 2 hónapon belül mérséklődhetnek a nehézségek. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. A szervezet azt javasolja, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. Az időjárásról fokozódik tehát a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő, a szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31 és 36 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás, a kánikula miatt holnaptól kedd éjfélig másodfokú hőségriasztást rendelt el az országos tisztifőorvos. Hírekkel legközelebb éjfél után várom önöket. 23 óra múlt 5 perccel.
0: Műsorajánlat.
2: Régi repülőgépek, repüléstörténeti emlékek, szimulátorok, szárnyaló történelem, égbetörő repülőkiállítás több ezer négyzetméteren, friss saláta, zamatos cseresznye, kovászos kenyér, házi készítésű lekvárok, zöldségkrémek, amikor a termelő személyes jó barátunká válik, kosárnyi közösség a minőségi étkezés jegyében. A Tisza hullámai és hangulatai színekbe öltöztetve, tájképfestészet modern, fiatalos lendületben. Szólnak érdekes emberei, értékálló alkotásai.
3: Országjáró szombat délután 15:30-16 a Kossuth Rádióban.
0: Korkóstoló. Tájak, ízek, történetek.
4: A magyar gasztronómia megújulásának kulisszatitkai Molnár B. Tamással. Pirítósból épített vendéglátó és siker egy fiatal párostól. Kreatív maradékmentés nyári ízekkel és egy gombatermesztő, aki legalább 70 éve kezdte és 80 évesen is naponta dolgozik. Korkóstoló, ízek, emberek, történetek.
0: Korkóstoló. Vasárnap délelőtt 9:30 után a Kossuth Rádióban.
5: Van, ahol a házakon olyan ajtó is van, amit alig használnak, lélekajtónak hívták. Két világot köt össze a régi svábok hite szerint, akik nagy becsben tartották, temetéskor nyitva állt. A mai ember bár a házára nem épít lélekajtót, a saját belső lélekajtaját sem tartja rendben. Ha sorsfordulóhoz érünk és kinyitnánk, tán a kulcsot sem találnánk. Ilyen lélekajtókat keresünk és nyitogatunk.
0: Családok, történetek. Vasárnap 14 óra után a Kossuth Rádióban.
6: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől a Dunán.
0: Ütköző. A Kossuth Rádió vita műsora.
7: Elmaradnak az Egyesült Államok és az Irán között péntekre, azaz mára tervezett tárgyalások a svájci Bürgenstockban, közölte a svájci külügyminisztérium. A hírt azután tették közzé, hogy a Fehérház szóvívője az éjszaka folyamán megerősített, a G.D. Vance amerikai alelnök lemondta tervezett svájci útját. Az alelnök a vizit keretében pénteken, azaz ma találkozott volna az iráni tárgyaló delegációval, hogy megbeszéljék a Teherán és Washington közötti háború lezárásáról kötött megállapodás végrehajtását. A tárgyalások elmaradásának okairól egyelőre sem az amerikai, sem az iráni fél nem közölt részleteket. Közben Izrael, amelyet kihagytak a béketárgyalásokból, elhatárolódott az amerikai-iráni megállapodástól, és továbbra is harcol az iránnal szövetséges Hezbollah militáns csoport ellen Libanonban, ami kérdéseket vet fel a megállapodás érvényességével kapcsolatban is, ezt írta a Reuters. És ez ma az ütközőpont, köszöntöm tisztelt hallgatóinkat, a mikrofonnál Kakugel Tamás. És köszöntöm vendégünket, Horváth József biztonságpolitikai szakértőt, vezérőrnagyot, a polgári elhárítás, majd a katonai nemzetbiztonsági szolgálatok műveletekért felelős volt főigazgató helyettesét. Jó napot kívánok!
8: Jó napot kívánok, szerkesztőm!
7: No hát, mi történhetett itt a háttérben? Aztnak tanúi voltunk, már a nyilvánosság, hogy tanúi voltunk együtt mindnyájan, hogy összeszólalkozott Izrael és az Amerikai Egyesült Államok. Nagyon határozott üzenetváltás volt. Ugye kihagyták Izraelt ebből a tárgyalásból, aztán személyesen maga az amerikai elnök, hát mégiscsak rendre utasította Netanyahu, Izrael első számú emberét, hogy legalább ne támadja az egyetlen szövetségesét ezekben az ügyben. Ez lehet a háttérben?
8: Igen, valószínű, hogy ennél bonyolultabb a képlet. Tehát egyrésztről kétségkívül igaz az, hogy az Amerikai Egyesült Államok és Izrael viszonya talán Izrael állam létrejötte óta most egy olyan kritikus ponthoz érkezett, aminek a kezelése úgy tűnik, hogy mind az Egyesült Államok részéről, mint Izrael részéről komoly problémákat okoz. Mert amíg a demokraták voltak hatalmon Joe Bidenék, addig látványosan megindult egyfajta Izraeltől való távolodás. Ez a folyamat fordult meg Donald Trump hatalomra kerülésével. Most viszont úgy tűnik, hogy a Trump elnök úgy értékeli az izraeli politikát, akár a Hamasszal, akár a Hezbollahhal szemben alkalmazott erőt illetően, mint az orosz-ukrán háborúnál a hajlandó a koalícióját, mint ami akadályozza a békekötést és az ő politikai sikerét. És az is egy példanélküli dolog ebben a történetben, hogy a kettőjüknek az igencsak indulatos beszélgetése, az napvilágot is lát, tehát valaki kiszivárogtatták ezt a beszélgetést, ez is egy üzenet volt.
9: Ez tehát, belső probléma lehet, Izrael, ugye ott is van. Több ellenlábasa van.
8: Pontosan, így
9: van. Visszatérünk ahhoz a merénylethez, ami ugye az a tragikus merénylet, ott is igen. Fejtegetett olyat, hogy valószínűleg a szolgálatoknál volt egy
8: és erős most is, tehát a szolgálatokon belüli megosztottság nyilvánvaló, hogy itt is jelentkezik. De hát ez nem a véletlen műve, meg nem egy magányos hekkeré, mint a filmekben, hanem itt profik és szándékosan akarják a zavar tovább kelteni, vagy az ellentétet mélyíteni a két vezető között. És ez egy szomorú dolog. Mert azért mind Izraelnek, mind az Egyesült Államoknak stratégiai érdekei fűződnek a térséghez. Izrael államnak meg a léte függ attól, azt gondolom, hogy milyen kapcsolatokat tud a jövőben ápolni, vagy fenntartani az Egyesült Államokkal. De hogy visszatérjünk még erre a előzetes megállapodásra, mert maga is egy ilyen furcsa ez a történet, ugye, hogy először arról volt szó, hogy itt aláírnak már egy megállapodást, majd aztán kiderült, hogy ez csak egy szándéknyilatkozat, majd 60 napon belül lesz egy kidolgozott megállapodás, de ha nem 60 napon belül, akkor még később, majd valamikor biztos lesz. Tehát úgy tűnik, hogy az amerikaiaknak és talán az irániaknak is fontos volt, hogy valamit föl tudjanak mutatni mind a két fél alapvetően a belpolitikai szintére. Szerette volna ezt a sikert felmutatni, hiszen azt tudjuk, hogy az Egyesült Államokban félidős választások közelegnek, Iránban pedig a lakosság azért fárad, és ezek a támadások, amelyek az amerikaiak részéről érték őket, a mindennapi életükben is jelentős hatással vannak az iráni polgárok számára.
9: Hogyha a megállapodásról beszélünk, és akkor egy kicsit tereljük erre a gondolatainkat, ez nem egy egyszerű fegyverszüneti megállapodás, vagy béke megállapodás, hanem egy hatalmas gazdasági terv, amiben bevonják az öbölmenti arab államokat, a globális nagy tőkét. Itt újjáépítési tervekről van szó, 300 milliárdról, ugye dollárban.
8: Pontosan.
9: Szóval ez hogy jön össze ez az egész? Mert ugye nem ez volt a cél? Vagy valakinek éppen ez volt az érdeke a háttérben?
8: Való igaz, hogy ez a háború úgy indult meg az Egyesült Államok részéről, hogy nem voltak tisztázottak a célok. Nyilvánvaló, hogy volt egy kecsegtető hírszerzési információ, mert arról szólt, hogy adott időszakban egymáshoz közeli két helyszínen az iráni vallási, katonai és állami vezetők együtt tartózkodnak. Ezek a támadások sikeresek voltak. Gyakorlatilag két légitámadással sikerült megsemmisíteni az iráni vezetés legfelső szintjét. Majd utána a következő támadásokban még a második sort is. De ezek után nem történt meg az, amiben az amerikaiak látható módon bíztak, hogy mondjuk elkezdték a Shah fiát újra felépíteni, hogy esetleg hazatér, és majd egy Amerika barát új Shah kerül hatalomra. Ez látható módon nem talált pozitív fogadtatásra Iránban. A következő lépésnél én azt látom, hogy az amerikaiak most elkezdték újra gombolni ezt a kabátot, és azt mondják, hogyha nem sikerült katonai győzelmet aratnunk, akkor próbáljuk meg ezt gazdaságilag egyrészt apró pénzre váltani, másrészt pedig próbáljuk meg a világpolitikai szintéren az irániakkal kapcsolatos üzleti lehetőségeket a kínaiakkal szembefordítani. Hiszen tudjuk azt, hogy Irán volt az, aki a kínaiakkal a kőolaj szállításokat Yuanban számolta el. Most a legújabb információk szerint a iráni vezetés hajlandó arra, hogy újra visszatérjen a petrodollárok alapján való elszámolásra.
9: Ugye ez az amerikai gazdasági stabilitás alapja.
8: Pontosan így van, és ebbe a kérdésben ide veszük Venezuelát, és most Iránt, és tudjuk azt, hogy a venezuelai sűrű olaj, nehéz olaj, és az iráni könnyű olaj keveréséből párolták le a üzemanyag szükségletük egy jelentős részét a kínaiak.
9: Akkor a venezuelai akciónak is Kína kisorítása volt a cél, ez volt a háttér.
8: Így van, így van. Tehát ha ebből a szempontból nézzük, akkor az Egyesült Államok számára ez már egy jelentős eredmény. Más oldalról, ha igazak a hírek, és amit ön is említ, hogy közel 300 milliárd dollárnyi befektetést kívánnak eszközölni Iránban az újjáépítésre az öbölmenti államok és az Egyesült Államok garanciáival.
9: Sőt, Ázsia is van benne.
8: Igen.
9: Nem
8: igen.
9: Kína, hanem az amerikai érdek szférába tartozó ázsiai államok.
8: Pontosan. Tehát itt Az alapkérdés az én számomra még az sem tisztázott, hogy valójában ki vezet Iránt. Mert ugye az iráni iszlám állam vallási vezetése vagy meghalt, vagy a fia, akit hogy úgy mondjam, fölkentek a folytatásra, róla hónapok óta nem hallunk.
9: Hát ott megsérült.
8: Így van, sűrűsen sérült,
9: arról,
8: de az se tudják, így van, hogy hol tartózkodik, és nyilatkozatokat sem az első időszakhoz képes nem látunk. Ennél fontosabb az, hogy az iráni forradalmi gárda vezetése viszont egyre aktívabb. Ugyanakkor vannak ellenzők, akik azt mondják, hogy Iránban a mérsékelt politikai erők, akik hatalomra jutottak, akik az Egyesült Államokkal szeretnék normalizálni a kapcsolatokat. És ha ez igaz, és az irániak beengedik az amerikaiakat és a velük szövetséges öbölmenti és ázsiai társaságokat, az megint csak egy világpolitikai szintéren jelentős változást hozhat, ami azt jelenti, hogy mind Kína, mind Oroszország Irán vonatkozásában hátrébb szorul. Ez az amerikaiak számára egy újabb taktikai szintű eredmény lehet, ami az összegész képet, ha nézzük, hogy az Egyesült Államok az elmúlt fél-egy év során a világtengereken, a szűk átjárókon hogy foglalt új pozíciókat, illetve milyen új stratégiát kezd el kiépíteni a tengerek ellenőrzését, illetően ezzel kapcsolatban, akkor azt kell mondjuk, hogy az amerikaiak jelentős sikereket tudnak most elkönyvelni, még akkor is, hogyha az alapvető céljukat nem érték el Iránban.
9: Úgy tűnt, hogy Irán nem is az, hogy megsemmisítése, de legalábbis megbénítása volt itt a fő cél. Ugye az, hogy a nukleáris készleteket, amelyek alkalmasak arra, hogy fegyvert állítsanak belőlük elő, azaz hát atomfegyvert, azt megsemmisítsék. Na most közben itt ez a bizonyos gazdasági megállapodás, és valószínű itt volt a közös a cél Izraellel. Hiszen ugye Izrael fenyegetve érzi magát.
8: Pontosan.
9: Itt szövetségesek egy irányba tudtak mozdulni. Igen, ám csak pont erről nem született megállapodás. Ugyanakkor itt van ez a hatalmas pénzösszeg, amelyet nem államok állnak, egy újjáépítés, infrastruktúra, de hát hozzáférés a bányászathoz, hozzáférés a mezőgazdasághoz. Voltak éppen a háborúval Irán kinyitná, ja, megszűnnének a szankciók, voltak éppen a világ gazdasági vérkeringésébe kapcsolná ez a megállapodás. Igen. Vissza Iránt. Ez nem tetszik az izraelieknek, vagy az, hogy nem sikerült az atomfegyvert eltávolítani tőlük végleg?
8: Igen, szerintem itt két probléma van. Az egyik az az, amit ön említ, az atomfegyver kérdése. Hiszen itt egy ilyen homályos megállapodás tervezett szivárgott ki, hiszen első körben azt mondták az amerikaiak, hogy ezt a dúsított urán készletet el kell vinni Iránból, és nem szabad ott hagyni. Most azt mondják, hogy ott maradhat, csak újra föl kell, úgy mondjam, hígítani, és utána nukleáris erőműben fűtőelemként kell majd hasznosítani, és ezt nemzetközi ellenőrzés mellett fogják lefolytatni. Azt gondolom, hogy ez az izraeli vezetés, vagy Izrael állam számára nem a legmegnyugtatóbb megállapodás. Hiszen az alapvető célt, hogy végleg kiiktassák annak a lehetőségét, hogy a térségben egy alapvetően Izrael ellenes politikát folytató állam atomfegyverhez jusson, ennek a garanciális elemei azért pillanatnyilag, amik tudunk, azt mondhatjuk, hogy nem túl erősek. A másik oldalról Izrael számára ugye van még egy másik probléma, közvetlenül a határai mentén ott van egy paramilitáns csoportokból, terrorszervezetekből, kvázi magánhadseregből álló síta félhold, amely fenyegeti a létében közvetlenül. A Hamasztól kezdve a Hezbollahon át, akár a jemeni huszikig mehetünk, tehát ebben a kérdésben sem vihetne az, hogy Izrael még a megállapodás feltételezett aláírása előtti utolsó órákban is keményen támadták Libanonban a Hezbollah állásait. Az izraeli hadsereg be is jelentette, hogy ha parancsot kapnak, akár Beirutot is elfoglalják. Tehát úgy tűnik, hogy az ő számukra a jövőt illetően az sem tiszta, hogy Irán továbbra is szponzorálni, támogatni fogja fegyverrel, kiképzéssel, pénzzel ezeket a terrorszervezeteket, mert ha igen, ez folyamatos fenyegetettséget fog jelenteni Izrael számára a jövőben is.
9: Ugye ez volt az első szóváltás a Netanyahu és a Trump elnök között, illetve a Trump rápirított Netanyahura, hogy mit csinálsz, te őrült, ugye, amikor éppen már megegyeztek volna, akkor ugye Izrael megtámadta a libanoni területeken lévő Hezbollah állásokat.
8: Pontosan így van. És hát én azt gondolom, hogy itt a két érdek, amikor elválik egymástól. Tehát Izrael belbiztonsági érdekei, és az Amerikai Egyesült Államok világpolitikai és világgazdasági érdekei itt ezen a ponton élesen elváltak egymástól. És nyilvánvaló, hogy az Amerikai Egyesült Államok elnökének a vehemens mentalitását látva, ezt ő most nehezen tolerálja. Pláne akkor, amikor egyrészt idáig nem sikerült neki Ukrajnában békét teremteni, úgy ment bele ebbe a iráni kalandba, hogy abban bíztak, hogy ez egy rövid háború lesz, és egyszerűen és le tudják zárni, és egy diadalmenet lesz, hát ez sem valósult meg. Ugyanakkor november egyre inkább közeledik az amerikaiaknál a félidős választás. Tehát mindent összetéve, ezért is ideges az amerikai elnök, én azt gondolom, és szeretném most már az amerikai állampolgárok felé, a szavazói felé eredményeket felmutatni, akár a benzinkúton az árakat illetően, akár munkahelyeket illetően is.
9: De milyen helyzetbe került Izrael ezzel a körülménnyel? Már csak azért is, mert a legutolsó üzenet az legalábbis hát, ami nyilvánosságra került, a G.D. Vance-től származik, és azt mondta az izraeli elnöknek, hogy ne támadja az utolsó szövetségest, azt az államfőt, aki még szimpatizál vele egyáltalán az egész világon.
8: Igen,
9: ezzel kimondta azt, hogy Netanyahu egyedül van most már teljesen.
8: Igen, és ez Izrael kül- és belpolitikáját tekintve, mióta Izrael állam létezik, ez a rémálmuk. Tehát, hogy egyedül maradnak. És ebben emlékeztetnék arra a folyamatra, ami Nyugat-Európában és az Egyesült Államokban is csak a Biden korszakig megyünk vissza. Láttuk azt, hogy egyrészt az egyetemi nagyvárosi központokban hogy erősödött föl az antiszemitizmus, és milyen fajta tüntetések indultak-e amerikai, európai elit egyetemeken, nagyvárosokban, ugye palesztin párti és Izraellel szembeni tömegtüntetések indultak meg, és itt nyilvánvaló, hogy mind az Egyesült Államokban, mind Nyugat-Európában az iszlámvallású szavazók megnyerése egyre fontosabb tétellé válik, ahogy nő a létszámuk. Másrésztről azt is látni kell, hogy az Egyesült Államokban a demokrata párti zsidó elit, gazdasági elit messze nem tekint úgy Izraelre, mint egy anyaországra, akit nekik meg kell védeni, támogatni kell. Tehát az Egyesült Államokban élő vagyonos zsidóság is ketté vált. Van egy, amelyik a republikánusok mellett kötelességének érzi továbbra is támogatni minden erővel Izraelt, és van a liberális zsidó gazdasági elit, amelyik viszont már nem így tekint erre az államra. Emlékezünk Soros Györgynek a kijelentése, hogy neki semmit nem jelent Izrael állam. Tehát itt én azt gondolom, hogy ez a kettős probléma jelentkezik, és ez alapvetően az Egyesült Államoknak a Izraellel kapcsolatos politikáját is behatárolhatja, főleg akkor, hogyha azt nézzük, hogy a térségben más államok, hogy úgy mondjam, most jelentkeznek az Egyesült Államoknak, hogy ők szívesen lennének stratégiai szövetségesé. Akár az öbölmenti államokat nézzük, akár Szaúd-Arábiát nézzük, pont az iráni konfliktus kapcsán sokkal hajlandóbbak arra, hogy az amerikaiakkal még szorosabbra vonják a katonai és gazdasági kapcsolataikat.
9: Ez azt jelenti, hogy Izrael elszigetelődhet?
8: Könnyen.
9: Politikailag,
8: igen.
9: Diplomáciailag, és ráadásul ugye hát a források jelentős része azt az amerikai kongresszus szavazza meg, és a fegyverek is amerikaiak, erre hivatkozott G.D. Vance is.
8: Így van, és plusz van egy több évtizedre visszatekintő hírszerzési együttműködés is, tehát az amerikai technikai hírszerzéssel nagyon komolyan segítik az izraelieket abban a munkában is, hogy mondjuk az ország biztonságát tudják garantálni.
9: Hát ez ugye műholdas rendszer. Abszolút. És egyéb, így ugye van. Ezek a bizonyos.
8: Így van, tehát hiába tudjuk, hogy nagyon komoly high-tech cégeik vannak az izraelieknek, és nagyon komoly fejlesztései, de amikor arról van szó, hogy a hatalmas befektetésekkel olyan műholdas rendszereket kell létrehozni, ott az Egyesült Államok pillanatnyian még egy megkerülhetetlen pozíciókban van.
9: Na most, hogyha Izraelről ez most már nyilvánvalóvá vált, akkor ez a klasszikus logika szerint az ellenfeleit éppen hogy bátoríthatja.
8: Igen, és nem véletlen az, hogy az iráni vezetés részéről egyre másra halljuk a győzelmi jelentéseket, tehát ők most a lakosságuk felé alapvetően azt kommunikálják, hogy győztek, tehát egy olyan háború vagyunk túl reményeim szerint, hogy mind az amerikaiak, mind az irániak azt mondják, hogy győztek. És hogyha az irániakat nézzük, akkor azt kell mondanunk, hogy valóban azok az egy, amiről beszéltünk is, az amerikai elképzelések nem váltak valóra, egy iráni kormányváltást és rendszerváltást illetően. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy az irániak rájöttek arra, hogy egyrészről nem biztos, hogy csak a high-tech fegyverekkel lehet a hatalmukat a térségben biztosítani, lásd atomfegyver, hiszen látjuk, hogy a Hormuzi szoros most éppenséggel gyors naszádokkal és nem hadihajókkal is le tudják zárni, tengeri aknákkal le tudják zárni, tehát, hogy úgy mondjam, kézműves eszközökkel is a világ legerősebb hadseregével szemben érdemi ellenállást tudnak kifejteni. Ez az egyik része. A másik része pedig az, hogy arra is rájöttek, hogy a Hormuzi szorossal akár egy gazdasági fegyver is a kezükbe kerülhetett, hiszen az új elképzelések szerint Irán most azt mondja, hogy néhány hónapig ingyen lehet közlekedni a Hormuzi szoroson, de azt követően vámokat fog kivetni minden egyes tankerre, amelyik áthalad a szoroson. Tehát egy állami adóbevételre számít majd ebből.
9: Most azzal, hogy itt a tárgyalások megakadtak, azaz a következő pont, a következő találkozó nem következett be. Milyen hatása van ennek az olajpiacra, logika szerint? Már csak azért, mert itthon is, hogy egy kicsit hazai viszonylatokat is hozzunk be a képbe. Ugye itt a kormány már örömmel bejelentette, hogy esik az olajár, úgyhogy itt az ideje el lehet törölni ezt a bizonyos védett árat a üzemanyagkutakon. Aztán szakértők elmondták, hogy ez nem így van, nem a napi árat kell nézni, mert hogyha most vesznek valamit, az hónapokkal később kerül majd ugye a finomítás után a benzinkutakra, és annak lesz majd ez az ára. Itt még a korábbi drága áron vett nyersanyagból előállított üzemanyag van a kutakon. Na de, innentől kezdve akkor megint bizonytalan lesz az olajár?
8: Igen.
9: És ezért fontos ez a kérdés nekünk.
8: Valóban így van. Tehát ahogy a tőzsdék nagyon gyorsan reagáltak, és amit ön is említ, ugye, hogy 75-67 dollárra esett 100 dollár körüli árról azonnal erre a reménybeli amerikai iráni megállapodásra a kőolaj világpiaci ára. Ugyanakkor pillanatnyilag, amit ön említ, hogy még az olcsó olajnak a finomítókba érkezése odébb van, ehhez még azt is tegyük hozzá, hogy a stratégiai tartalékokat oldották fel az államok, hogy a saját működő képességüket, a lakosság üzemanyaggal ellátását biztosítani tudják. Tehát a stratégiai tartalékok visszatöltése, illetve a Hormuzi szoroson belül rekedt hajóknak a rendezett körülmények között való kivezetése, az is hosszú időt fog igénybe venni, és még egy dolgot, amiről nem beszélnek pillanatnyilag, azért a háború során az öbölmenti államoknál vagy az LNG előállító üzemekben történtek jelentős sérülések.
9: De Katar például az egyik legnagyobb
8: pontosan. Vagy a kőolaj kitermelő kutak is sérültek. Tehát azt mondják, hogy ezeknek a helyreállítása hosszú hónapokat, sőt akár egy-két évet is igénybe vehet. És akkor ehhez tegyük még hozzá ezt a jelenlegi bizonytalansági tényezőt, már pedig az olajár, azt látjuk, hogy borzasztóan hektikusan, idegesen reagál minden egyes hírre, vagy álhírre, vagy információra, és ebben a helyzetben az, hogy megyünk bele az év második felébe, hogy mire lehet számítani, azt gondolom, hogy ezt a csillagjósok se tudnák megmondani most még.
9: Szóval olajár tekintetében a bizonytalanság továbbra is fennáll, ehhez kell az intézkedéseket idomítani,
8: abszolút, illetve ezzel kapcsolatban kell megtenni. Igen, és ehhez azt is tegyük hozzá, hogy Oroszország vonatkozásában is, ugye ott van még mindig az orosz-ukrán háború kapcsán, az Unió 21. embargós csomagot fogadta el.
9: Most már egy évre ráadásul, pontosan is, nem fél éve, két felül egy évre. Ez azt jelenti, hogy hosszú harcokra készülnek továbbra is.
8: Egyrészt, másrészt pedig úgy tűnik, hogy a Unió vezetői a britekkel kiegészülve továbbra is eltökéltek a tekintetben, hogy Ukrajnát támogatni kell, és Oroszországot térdre kell kényszeríteni. Eddig ennek a költségei azt gondolom, hogy jelentősen megterhelték az Uniót, másrésztről pedig, ha az oroszok meggondolják magukat, és itt erre Vlagyimir Putyin tett utalásokat, miszerint akkor ő zárja el akár az LNG szállításokat Európa felé, akár a kőolajvezetékeket, és itt gondoljunk a Magyar Barátság kőolajvezetékre is, hogy nem ukránok kell, hogy megtámadják, hanem az oroszok azt mondják, hogy nem szállítanak Európa irányába. Na, annak a következményei az öbölmenti kiszámíthatatlan helyzettel együtt, azt gondolom, hogy még inkább kockázatossá teszik a közeljövőnket ebben, az, legalábbis ha erre az évre nézünk előre.
9: De hogy mennyire változik a helyzet? Hát 2-3 héttel ezelőtt Putyin maga nyilatkozta azt, hogy az északi áramlat éppen maradt részén, ők bármikor újra tudják indítani a gázszállítást Európába. Csak politikai döntés kérdése. Azaz fogadják-e, vagy nem fogadják?
8: Pontosan.
9: Most ahhoz képest megint egy fordulat.
8: Igen, és ennek nyilvánvaló, hogy az is az oka az oroszok része, hogy ezzel megint csak térünk vissza a világpolitikai színpadra, az amerikaiaknak tettek gesztust, hiszen Kanadában az oroszok és az amerikaiak a kiszivárgott hírek szerint abban is megállapodtak, hogy az oroszok odaengedik az amerikai tőkét, hogy az Európába haladó vezetékeket vásároljanak be, és amerikaiak működtessék ezeket a hálózatokat. Márpedig az Egyesült Államoknak szintén stratégiai érdeke lenne. Tehát innentől kezdve az orosz elnök azért mond ilyeneket, mert ezzel Donald Trump felé is tesz egy gesztus, hogy mi holnap újraindítjuk, beszéljétek meg a szövetségeseitekkel, hogy valójában mit szeretnétek csinálni. Tehát ezzel most megint a labdát átdobta az amerikai térfélre, hogy az európaiakat azt győzze meg Donald Trump. Az oroszok, ne felejtsük azt sem el, hogy az iráni-amerikai konfliktusnak az egyik legnagyobb nyertesei, hiszen az olajárak, ahogy az egekbe szöktek, az orosz állam elkezdte föltölteni a kiürült kasszáját, hiszen dupláron tudták, vagy közel dupláron adni az üzemanyagot, meg a kőolajat és a földgázt.
9: Akkor tulajdonképpen Európa egy kicsit egyedül maradt, hiszen az amerikaiak meg az oroszok közelednek egymáshoz, közös nyersanyag kitermelésről is van szó.
8: Hát ha Izrael kapcsán beszéltünk erről, akkor azt gondolom, hogy ugyanilyen joggal beszéltünk Európa vonatkozásában is erről a problémájáról, hogy Európa a világpolitikai színpadon elszigetelődik.
9: Köszönöm szépen, műsorunk ezzel véget ért, hamarosan meghallgatható lesz a mediaclick.hu oldalunkon is. Vendégünknek Horváth József biztonságpolitikai szakértőnek, vezérőrnagynak köszönöm, hogy itt volt velünk. Tisztelt hallgatóinknak a figyelmüket köszönöm. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Kakuk L. Tamás. Viszont hallásra.
10: A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az NTVA.

Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. A hely. A műsorvezető Deák Dóra.

0: azt gondolom, hogy a nagy szeretet és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az INEZ az jól legyen.
1: Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme.
2: Ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.

0: Szegedi Gemma fejlesztő nevelés-oktatás végző iskolában járunk. Jó napot kívánok, kedves hallgatóink! Az intézmény fenntartója egy non-profit közhasznú Kft., annak egyik vezető tisztviselője, Vas Nelli az, akihez most megérkeztünk, és nagyon mutogatta nekem ezt a csigaformájú polcot.
1: Azért fontos, mert a Gemma, amit jelent, az egy csigaforma, és abban vannak a gyöngyök. Ez a szimbóluma az intézményünknek, hogy mi vagyunk a védőjük ezeknek a kis gyöngyöknek.
0: Mi mindenben tudnak nekik segíteni?
1: Elsősorban, hogy nagyon jó a tanári gárda, illetve, hogy nagyon szép épületet tudtunk nekik létrehozni pályázati támogatásból, forrásból, és európai színvonalú lett ez az intézmény. Nagyon-nagyon szeretnek ide hozzánk járni, mindig mosolyogva jönnek, és a szünet után alig várják, hogy jöhessenek. Ugye a közhiedelemben az van, hogy ahol súlyos halmozottan fogyatékos gyerekekkel foglalkoznak, ott inkább azt tapasztalják az intézménybe belépő látogatók, vendégek, hogy nem a jó illat az, ami fogadja őket, hanem pont az ellenkezője, hogy gondozatlanság, meg az elhanyagoltság. Tiszta illat van, boldogok.
0: Tényleg tisztaság van, jó illat van, minden rendezett. Ez egy szép környezet. Ahogy mi már a folyosón végigjöttünk, nagyon szép kék-zöld fényben láthattuk a lámpát ott a lábunknál, és hát nagyon sok gyerekeknek való játék, illetve kézműves alkotás van itt az épületben.
1: Igen, így van, mert a főszínünk a kék és a sárga. Igaz, hogy itt a sárgát nem nagyon tudtuk megvalósítani benne az épületben, de kívülről igen. Meg a külső környezetre is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk, ezért van nagyon szép virágos kertünk, az udvar is gondozott, mert ugye a gyerekeknek nagyon fontos, az életük nagy részét itt töltik.
0: Nelli, hogy került ide a Gemma központba, az iskolába?
1: Több mint 10 évvel ezelőtt hallottam én arról, hogy Gemma egy kisfiú, aki elveszített az édesanyját, súlyos halmozottan fogyatékos. Az apukájával megismerkedtem, és akkor így kerültem én oda bele az életükbe, és amíg én tudtam haladni a saját fejemből az ő kis fejlesztésével, addig tök sok mindent elértem vele, viszont egy idő után megakadtam, és elkezdtem tanulni a gyógypedagógiát, és így jött be az életembe a Gemma, és így szépen megjártam a ranglétrát, és 2020. januárjában felkértek, hogy legyek a fenntartói csapatnak a tagja, mert hogy számíthatnak rám, ha kérnek, akkor mindig ott vagyok, jelentkezek, hogy segítek, és végül elvállaltam, és akkor így kerültem én bele a fenntartói csapatba a kisfiam által.
0: A számokkal kell foglalkozni, irodában kell ülnie, de mégis azt gondolom, hogy akkor ön azért, hogyha végigmegy a folyosón, vagy bemegy egy-egy terembe, akkor szakemberként is nagyon sokat tud segíteni a gyerekeknek.
1: Így van, szoktam is bemenni szerdánként az egyik csoportba. Nagyon-nagyon szeretek bemenni, nagyon cukik a gyerekek, nagyon várják, én is nagyon várom. Valahogy akkor így levetkőzik az, ahogy beléptünk ide, hogy szigorú fenntartó iroda, és akkor sokkal emberibb, sokkal közelebb vagyok a szívemhez állóbb feladat.
0: Kisfiaként emlegette, ugye?
1: Igen, igen, de nem a vér szerint kisfiam.
0: Attól ugyanúgy családtag.
1: Igen.
0: Miben tudott neki segíteni, mire volt szüksége?
1: Próbáltam kitalálni, hogy mit szeret, hogyan tudnám én az ő életét könnyebbé tenni, és nagyon, nagyon ügyes volt, nagyon jó felvette azt, amit én így kértem tőle. Gondolom, hogy értem, hogy mit mond, én szerintem megfejtem.

0: Szerintem ő is megfejti, amit én kérek tőle, mert tényleg nagyon sokat haladtam vele. Szobatisztaságban, az evés terén boldog voltam, de aztán elfogyott a tudásom, és jött a gemma. Nagyon sokat tanulok az itteni kollégáktól, meg autodidakta módon is nagyon sokat tanultam. Nagyon-nagyon fontos az iskola és a szülői csapatnak az együttműködése, hogy amit elkezdünk az iskolába, azt a szülő értse meg, hogy mit miért csinálunk, és otthon is ugyanúgy vigye, mert csak így van értelme hosszú távon.
1: Ha valaki szeretne segíteni, akkor hogyan fordulhat a központhoz? Mire lenne szükségük?
0: Fejlesztő eszközök, abból sose elég. Meg ugye mindig vannak újdonságok, most ugye nagyon nyitott az intézmény, az innováció felé vezetjük be a robotikát, amennyire lehetőségeinkhez képest meg tudjuk ezt tenni. Gyerekek látjuk, hogy nagyon-nagyon élvezik. Egy robotkutya az, ami most a nagy tervünk, mert a robotkutya kiszámítható, nem jön a nyála, nem hullik a szőre, nem okoz allergiát, és némelyik gyermek fél az igazi kutyától.
1: Mennyire érdekes, hogy ezt mondja, mert pont azon gondolkoztam, hogy mondjuk kutya nincs-e itt, mert a kutyaterápiával ugye nagyon sokan szoktak foglalkozni.
0: Van állatasszisztálterápia is az intézményben, van kutya, van lóterápia, az egyik kolléganőnek van egy lovardája, és oda szoktak kivinni a gyerekeket, meg van egy nagy szőrű kutyus, akik be szoktak jönni, de nyilván vannak gyerekek, akik félnek tőle, meg aki olyan, azt nem is viszik el erre a terápiára.
1: Vannak, akik szeretnének ezen a területen dolgozni, vannak, akik érdeklődnek azután, amit önök csinálnak.
0: Igen, nagyon sok megkeresés érkezik elsősorban e-mailbe, hogy szeretnének önkéntesen beletekinteni abba a munkába, ami az intézményünkbe folyik. Nagyon sokan vannak a gyógypedagógiai karról is hallgatók, akik nem azért jönnek, hogy a gyakorlatukat töltsék az intézménybe, hanem azért, hogy önkéntesen itt legyenek, és hogy szakmailag sokkal jobban felkészültebbek legyenek a társaiknál. Azáltal, hogy itt vannak nálunk, és megfigyelnek, segítenek, akár csak kimenni sétálni, mert ugye a súlyos gyerekeknél mindenki kerekesszékes, nagyon nehezen tudnak kimozdulni, csak így tudjuk megoldani, hogyha jönnek így önkéntesen segíteni, nagyon-nagyon örülünk.
1: Én civilként is jöhetek segíteni?
0: Igen, egy babakocsit vagy egy kerekesszéket szerintem sok ember tud tolni. Nyilván elmondják kollégák, mire kell odafigyelni, mert vannak helyzetek, amikor nem úgy kell tolni, meg kell fordítani, de felkészítik azokat az embereket, akik ide jönnek önkéntesen segíteni.
1: Besuhantunk az egyik szobába Szabó Tamással, a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítvány elnökével. Mindjárt megismerjük, hogy pontosan hogyan kapcsolódik az iskolához, de azt láttam, hogy minden kolléganőt ismer.
2: Hogy mi hogyan csatlakozunk így az iskola életéhez, elsősorban, mint érintett szülő. Én is feleségem, ugye kislányunkkal Inezzel 4 éve érkeztünk ide a Gemma központba, és akkor láttam így magánszemélyként, meg így cégvezetőként azt, hogy el kell a segítség. Minden olyan jellegű támogatás, ami a minőségi működés fenntartását szolgálja. Ezek lehetnek anyagi segítségek, de bármely cég saját termékével, szolgáltatásával azt gondolom, hogy ugyanúgy tudna segíteni rajtuk. Én egy fémszerkezetgyártó szolgáltató KFT-be vagyok benne, mint résztulajdonos, és így az induló évek elején azt ajánlottam fel, hogy akkor amilyen kis lakatos munkák, bármi lenne így az iskola környékén, akkor azt szívesen felajánljuk. És innen jött, hogy akkor néhány üzlettársamat, vagy partneremet, kapcsolatomat is megkérdezem, hogy lenne esetleg szabad kapacitás, vagy olyan forrás, amit az iskola tudna használni, és ebből alakult ki egy olyan jellegű kezdeményezés, ami ma már ugye az alapítvány aktív működését jelenti.
1: Meg közben azért jótékonysági koncerteket is szerveznek, programokat.
2: Igen, igyekszünk így a Szeged és vonzás körzetében minden ilyen eseményen részt venni, ami nemes egyszerűséggel így a láthatóságunkat teszi így fókusz alá. Tehát én azt vallom, hogy minden olyan esemény, ami azt segíti, hogy rólunk kapjanak infót, az nekünk már egy fél siker.
1: Szeretném kiemelni a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványnak a nevét. Gyermekcsoda, mi mindent rejt magában.
2: Ugye korábbi nevünk Komplex Fogyatékos Ellátásért Alapítvány volt, ami egyszer ugye hosszú és nem olyan jól csengő, és amikor ott tartottunk, hogy akkor bővülni fogunk támogatókkal és további tagokkal, akkor azt láttuk jónak, hogyha egy egyszerűbb névvel megyünk így a köztudatba, és jött így a név Gyermekcsoda.
1: Megismerhetjük a kislánya történetét?
2: Inezzel így a 4. évünket csináljuk, vagy az 5., most így folynak az évek össze.
1: Hány éves?
2: 11 éves lesz júliusban. Nyilván minden embernek a saját feladata problémája a legnagyobb. Nem hasonlítjuk máséhoz, de talán lehet azt mondani, hogy a miénk egy kicsit még nehezebb. Anyagcsere genetika betegséggel született az Inez, és nem sok jót jósoltak nekünk így az évek előre haladtával, de azt gondolom, hogy a nagy szeretet, amiben élünk vele, illetve jelenleg ugye a környezete, ahogy őt befogadja, és az iskolában dolgozó pedagógusok is sokat tesznek ahhoz, hogy az Inez az jól legyen, és legalább ugye az állapotát szinten tudjuk tartani, de azt gondolom, hogy nem csak ezt értük el nála, hanem sok fejlődés látható nála, illetve a lényeg az, hogy ő örömmel jön be ide, és jól érzi magát.
1: Akkor szereti ezt a kis közösséget?
2: Abszolút. Ha tehetnénk, akkor még többet jönnénk be, de a helyzetét tekintve ő néhány órát tud így az intézménybe eltölteni, viszont az nagy segítség ugye az anyukájának is, nekem is, így a gyógytornászatásában, fejlesztésében.
1: Itt az iskolában van egy összetartó szülői közösség, amivel szeretnék egymást támogatni például.
2: Több kis szülői közösség működik. Vannak olyan kézműves csoportok, ahol ugye édesanyák jönnek össze, és akkor csinálják ezeket a mindenféle apró kézműves tárgyakat, amiket fel tudunk ajánlani támogatóknak adományba például, de azt gondolom, hogy ennek a közösségnek inkább az értelme az, hogy az ember felejtse el azt, hogy milyen hétköznapi problémákkal kell küzdenie napi szinten, abban a percben, órában tudja jó helyen a gyerekét, és mellette egy kicsit ki tud kapcsolódni.
1: Szokott járni ebbe a közösségbe? Beszélgetnek rendszeresen?
2: Én nem járok, de nem azért, mert nem lenne kedvem. Egyszer azért, mert meghagyom a nőknek ezt a feladatot, hogy az ő kézügyességüket kamatoztassák, másik pedig tényleg az időhiány. Tehát így a cég mellett, így az alapítvánnyal foglalkozni, meg még ott van ugye a magánélete az embernek, ez már így nem fér bele sajnos.
3: Megnézzük a mákvirág csoportot, és majd utána megyünk tovább.
1: Házigazdánk Péntek Imréni Ági intézményvezető.
3: Sziasztok!
1: Jó napot kívánok, sziasztok! Bejöhetünk egy pár percre? Jó napot kívánok, Deák Dóra.
4: Jó napot kívánok, Molnár Hajnalka.
1: Miben zavartunk bele?
4: Hát semmiben nem zavartak bele. Most éppen ilyen kis gasztró órát tartottunk, ugyanis a jövő héten kirándulunk, és arra keresgélünk recepteket, ugyanis ott közösen szoktunk mindig főzni a fiúkkal, az ilyen ottalvós kirándulásokon. Reggelit, ebédet, vacsorát, tehát mindent közösen készítünk, és akkor most ilyen recepteket válogatunk. Mi az, amit meg tudunk majd csinálni, mi az, amihez egy picit több dolgot kell majd megvásároljunk.
1: Ebédidőhöz közeledve nagyon jó ilyen képeket nézni, amikor ott vannak a húsok meg a krumpli, azt hiszem megéheznek a fiatalok is. Ők segítenek a főzésben?
4: Igen, minden munkafolyamatot, amik ezzel kapcsolódnak, azokat velük szoktuk csinálni. A krumpli megpucolásától kezdve a főzésen keresztül, és nyilván együtt is fogyasztjuk el. Hát természetesen ez a legnagyobb dolog, amikor együtt tehetünk, de nagyon jó érzés az, hogy együtt készül, tudjuk az elejét, tudjuk a végét, tudjuk, mi került bele, úgyhogy nagyon, nagyon élvezetes szokott lenni. Picit tovább tart, mintha én otthon vagy a kolléganők otthon a konyhában sertepert élünk, de nagyon jó délelőttök szoktak lenni, és hát ugye miután egy kicsit megemésztettük az ebédet, már majd, hogy nem a vacsora következik, az annak való előkészület, mindenkinek ilyenkor megvan a saját feladata, nagyon élvezni szokták a fiúk.
1: Három nagy fiú van most itt a csoportban, és akkor van egy osztályfőnök és két segítő.
4: Igen, a csoportunkban 5 nagy fiú jár, tényleg mindegyik őjük már nagy.
1: Az mit jelent így nagyságrendek
4: hát,
1: korban?
4: Ők már azért 16-18 éves fiatal emberek, csak nekünk gyerekek, és ők vannak 5-en, én az osztályfőnök, aki a pedagógus feladatokat látja, és 2 kiváló asszisztensem van a csoportban, akik mindenben segítik az én munkámat, illetve a gyerekek fejlődését is.
5: Prüskét, sajtos rakott krumpli.
1: Az lesz az egyik választott étel?
4: Most igen, a füstölt sajt az hatalmas kedvenc, úgyhogy az kimaradhatatlan. Valami sajtos fogás mindig szokott lenni. Van úgy, hogy a reggeliben és a vacsorában is van sajt, de a húsok sem maradhatnak el nyilván.
1: És azt nézem, hogy Szabi most ír is közben.
4: Igen, igen, igen. Szoktak másolni is belőle, sőt, le is szoktuk fénymásolni, be lehet a kis füzetbe ragasztani, és akkor lehet ízlelgetni, és a képekből puzzle-t is szoktunk csinálni, mert van, akinek pedig az a kedvence. Úgyhogy próbáljuk ilyen nagyon sokrétűen megközelíteni ezeket a kis apró feladatokat.
1: Van itt memóriakártya, kézműves feladatokhoz mindenféle papír, tojásokat lehet kiragasztani. Dobókockának a különböző számai, hogy azt mondjuk kézzel hogy kell mutatni, van itt egy olyan kis sarok, ahol szerintem le tudnak dőlni egy picit.
4: Igen. Próbálunk arra figyelni, hogy ne csak a tanulásé legyen a főszerep, mert azért el tudunk fáradni. Olyankor szoktunk azért vagy lent a játszótéren egy picit pihenni, vagy pedig a kiváló kanapé, ahol ilyen kis félkörbe lehet egymással beszélgetni is, vagy hogyha éppen más nem ül a kanapén, akkor el is lehet egy picit feküdni, ejtőzni, de azért szoktuk dolgoztatni a fiúkat. Bőven megvan a napi feladat is.
1: Azt érzékelem, hogy most kicsit lehet izgatottabbak lettek, hogy mi most megérkeztünk. Szeretnek ide járni a fiúk?
4: Én azt tapasztalom, hogy igen. Leginkább hazamenni nem szeretnek, tehát mindig így be kell őket csalogatni, hogy jönnek anyáik, most már lassan indulunk. Úgyhogy inkább az szokott a nehézség lenni, hogy akkor mindenki hazainduljon, mert ők azért még maradnának. Szerencsére nagyon szeretik egymást is a fiúk, úgyhogy biztos, hogy a társaságnak is köszönhető. Mi is a kolléganőkkel megteszünk mindent, hogy azért minden kis feladat tényleg olyan legyen, ami azért tetszik nekik, amiből tudnak tanulni, és amit haza is tudnak vinni, hogy azért, amit itt megtanulnak, azt otthon is tudják alkalmazni. Úgyhogy ezen vagyunk, hogy tényleg a használható tudás legyen az az első számú, amit ők megkapnak itt.
1: És ön miért szereti ezt a segítő szakmát?
4: Hát én most már lassan 10 éve dolgozom ebben a szakmában. Én nagyon szeretem azt látni, hogy mennyit tudunk hozzáadni, akár a gyerkőcökhöz, akár a családoknak az életéhez. Mert én azt gondolom, hogy nem csak a gyerekekről, a fiúkról szól az, hogy mi velük dolgozunk, hanem a családok életét is tudjuk egy picit komplexebbé tenni.
1: Péntek Imréni Ági intézményvezetővel folytatjuk az iskola bejárását.
3: Most ide csak be fogunk pillantani, mert ugye ebéd közben nem szeretném zavarni a kollégákat. Ugye mind a két szinten van ebédlőnk. És az ebédlőnek is azért van fontos szerepe ebben a fejlesztésben, mert nagyon sokszor úgy kerülnek ide a gyerekek, hogy nem tudnak még asztalnál ülni, nem tudnak még kanállal lenni, nem tudnak pohárból inni, nem esznek ételeket. Van, aki csak 3-4 félét. És nekünk az a feladatunk, hogy kinyissuk ezt a világot, és hogy tapasztalják meg, hogy milyen jó dolog az, hogy ételek vannak, hogy ízek vannak. És ebben azért a családok nagyon sokszor egyedül vannak, mert azért ez egy szakma. De egyébként a szülők nagyon ügyesek nálunk, és nagyon tanulékonyak, úgyhogy segítséggel azért eljutunk oda, hogy előbb-utóbb a gyerekek egy év elteltével már itt ülnek az asztalnál. Mert én azt gondolom, hogy ez is a társadalmunknak a része, meg a hagyományainknak, hogy asztalnál eszünk, és hogy ez nagyon fontos. Úgyhogy nálunk mindenkit kihoznak a csoportszobából, és itt az étkezőbe ebédelnek.
1: Megismerkedünk Markó Nórával, akinek bejöttünk az irodájába. Mi mindennel foglalkozik a mindennapokban?
6: Az alapítványnak vagyok a kuratóriumi tagja, és alapvetően a civil pályázatokat kutatom föl, valósítom meg, készítem el. Emellett pedig most már pedagógus végzettségű asszisztensként segítem a gyógypedagógus munkáját, és hogy ez az egész hogy történt, 2018-tól vállalkozóként kezdtem el együttműködni az Ágival, a férjem mellett családi vállalkozásunk volt, a férjem projektmenedzser pályázatíró. Én is elvégeztem egy ilyen pályázati koordinátori tanfolyamot, és menedzserként dolgoztam egyes után otthon abban a millióben, és a Gemma is ügyfelünk volt, és ezt az infrastruktúrális beruházást, ami a legfőbb projektje volt a Gemmának, egy ilyen uniós támogatásból megvalósított beruházás.
1: Az, hogy létrejöjjön ez az épület?
6: Hogy így nézzen ki, épületbővítés volt, és épületfejlesztés, azt a Laci menedzselte akkoriban, és én voltam az asszisztense, illetőleg egy másik uniós projektben meg menedzser voltam, és így a nappali intézménybe is, illetve ide a suliba is rendszeresen jöttem be ezekre a kooperációs alkalmakra, és én itt találkoztam ezzel a légkörrel.
1: Milyen ez a légkör?
6: Ez az a légkör, ami engem így elvarázsolt, és én igazából itt társadalmi munkában is elkezdtem így dolgozgatni a Gemmának. Vallom, hogy így az emberekkel való foglalkozás, a fejlesztés, önmagában a fejlődés, ezek kulcsfontosságú értékek az emberi életben, és gyakorlatilag így ide csatornázottam, de úgy, hogy 2023-ban úgy kifutottak a pályázataink, és mi akkor már home office-ban voltunk a Covid-járvány után, ugye, ahogy sokan mások, és akkor elkezdtem volna beadogatni sulikba is, vállalkozásokhoz is az önéletrajzomat, mert végzettségemet tekintve francia-német szakos tanárnő vagyok, és akkor csörgött rám az Ági nyáron, hogy újra szeretné gondolni az alapítványt, újraélesztenénk igazából, és Tamást, engem és egy másik kolléganőmet kérte fel, hogy erre vállalkoznánk-e.
1: Itt említsük meg, hogy a Gyermekcsoda Fejlesztő Közhasznú Alapítványról van szó.
6: Pontosan. Na és akkor bejöttem az alapítványhoz dolgozni. Alapvetően pályázatokkal foglalkoztam, szervezési folyamatokban vettem vettem részt, és akkor évvégén jött Ági, hogy mit szólok ahhoz, hogy ő szerinte én alkalmas lennék bemenni csoportba. És én mondtam Áginak, hogy én hozzám nagyon közel állnak a gyerekek, a szülők, az egész közösség is. Ugyanakkor azért volt bennem, hogy ez a pedagógiának azért egy másik szegmense, és vajon én erre alkalmas lennék-e?
1: Hogyan kell velük bánni, hogyan szóljunk hozzájuk? Ez szerintem sok mindenkibe felmerülnek ezek a kérdések.
6: Pontosan, ezek a gyerekek azért sokkal érzékenyebbek.
1: Szeretik, hogy közeledünk az irányokba?
6: Igen, igen, nagyon. És az a jó ebben az egészben, hogy részemről ez annyira természetesen adódott a hozzájuk való viszonyulás, tehát mindig természetességet éreztem, mind a szülők, mind a gyerekek, mind a közösség felé. És akkor szerencsére Ági javaslatára bementem, és nagyon jó, hogy nem vártam, kár lett volna, és így, hogy én több szinten is belefolyok így a GEMMA meg az alapítvány életébe, és ott rész is veszek. Így ez nagyon hasznos, hogy mindent látok, minden szintet. És még azért kiemelném azt, hogy az Ági személye, hogy neki a szíve, a szemléletmódja meg a gondolkodása az az egész intézménynek megadja a vezérfonalát, és ez az energetika, amit itt érzünk, ez tőle jön. Nyilván
1: átragad másokra is, ugye?
6: És leszivárog a vezetői attitűd, ugye? És ezt nem csak én érzékelem, hanem ahányszor vendégeink vannak, vagy ellenőrök, vagy szakemberek, nem egyszer hallottam a szájukból elhangzani azt, hogy itt van valami csíit, van valami, ami annyira jó. És amit remélem, hogy önök is érzékeltek, mert azt hiszem, hogy ez így van, érez.
1: Az idejáró gyerekek milyen családi körülmények között nőttek fel, mennyire támogatják őket a szülők, milyen területen van szükségük fejlesztésekre? Péntek Imréné Ági intézményvezető.
3: Azt gondolom, hogy mindenhol, attól függetlenül, hogy egy gyereknek milyen sérülése van, ha már azt mondjuk, hogy valamilyen sérüléssel, valamilyen fogyatékossággal él, akkor ez nagyon-nagyon befolyásolja a családnak az összetételét, az életét, és az, hogy milyen körülmények között nőnek föl ezek a gyerekek, én csak azt tudom mondani, hogy ha érzelmileg szeretnénk ezt így kibontani, akkor itt nagyon-nagyon szoros kapcsolat van a szülő és a gyerek között. Ugyanis nincs meg az a természetes leválási folyamat, mint egy egészséges gyereknél, hogy megvannak az életkorok, hogy amikor már nagyobb vagyok, akkor már kicsit van szükségem a szüleimre, és ahogy növök, nyilván akkor meg elindul ez az önállósodás. Sajnos nálunk ez a folyamat nincs így, és a szülőnek mindig ott kell lenni a gyerekek mögött. És ez, amit mondtam az elején is, hogy egy élethosszig tartó ellátás, amire a gyerekeknek szükségük van, hiszen ellátó szülő nélkül, támogató család nélkül ők önállóan nem képesek se döntést hozni, se élni. Tehát én úgy gondolom, hogy ezeknek a családoknak nagyon-nagyon sajátos a jellege, viszont nagyon sok olyan ellátásbeli hiányosság van, volt az elmúlt években, ami hiányzik a rendszerből. Köztük például ugye a szülősegítő klubok, ahol nem kell semmi másnak történnie, csak annak, hogy elmondják egymásnak a problémáikat, hiszen ezeket a problémákat egyébként nem lehet egyik pillanatról másikra megoldani. Ezek a gyerekek nem fognak meggyógyulni, és ezzel együtt kell élni, és ez egy iszonyatos teher a családnak, ezt feldolgozni. És én úgy gondolom, hogy ezek a beszélgetések arra is jók, hogy egymásnak erőt adjanak, hogy bizony ezt csinálni kell, és pozitívan egymást tudják segíteni.
1: A GEMMA fejlesztő nevelés oktatást végző iskolában jártunk Szegeden. A helyszínen a felvétel Dany Zoltán készítette, a hangutó munkát Schwarz Nóra, a gyártásvezetőnk Vancsok György volt. Adásunkat 60 napig újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A szerkesztő Bestin Anita nevében is köszönöm a figyelmüket, Deák Dórát hallották. A hírek után a Vendég a háznál című műsorunk következik.

0: Éjfél múlt 2 perccel. Jó estét kívánok, hír összefoglalón következik. A mikrofonnál Harcsás Gergely. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter hangsúlyozta, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. A miniszterelnök beszámolt arról is, hogy napirenden volt a migráció kérdése. Ezzel kapcsolatban azt mondta, láthatóan többségben vannak azok az uniós vezetők, akik az illegális bevándorlásra vonatkozó szabályokat tovább szigorítanák. Őszre megszűnhet a 7-es cikk szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről is beszélt a miniszterelnök a 2 napos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett arra, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás záró tájékoztatóján mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezetcsoport megnyitását. Közölte, a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. A korábbi gyakorlattal szemben ezúttal nem 6, hanem 12 hónapra hosszabbították meg az intézkedéseket. Összeütközött 2 vonat a dél-angliai Bedford közelében. A balesetben 1 ember meghalt, az utasok és a személyzet tagjai közül is többen súlyosan megsérültek. Mindkét szerelvény a londoni pályaudvarra tartott, amikor az egyik vonat műszaki hiba miatt megállt, és a másik jármű hátulról neki ütközött. A szerencsétlenség miatt Bedford és a közeli Luton között leállt a vasúti közlekedés. Aláírta az alaptörvény módosítását a köztársasági elnök. A parlament hétfőn döntött arról, hogy nem lehet miniszterelnök, aki már legalább 8 évig volt kormányfő. Súlyog Tamás azt írta, az országgyűlés ellenőrző funkciójára tekintettel a miniszterelnöki ciklusra vonatkozó korlátozást sem korábban Magyarországon, sem jelenleg más európai parlamentáris demokráciában nem tekintették, illetve nem tekintik szükségesnek. Az Alkotmánybíróság levette napirendjéről Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A döntés előzménye, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljesülés nem határozatképes. A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. Magyar Péter miniszterelnök közösségi oldalán úgy reagált, az alkotmánybíróság tagjai döntésükkel kimondták, hogy az államfőnek és a testület elnökének is távoznia kell. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a kormány a pedagógusok szabad sztrájkjogát helyreállító és az iskolák autonómiáját növelő törvénytervezetet. A Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszter által jegyzett dokumentumok a tankerületi intézményigazgatók jogköreit is szélesítik, és visszaadják a nevelőtestületek döntéshozatali jogosultságait. A kormányzati honlapon közzétett tervezetekhez jövő szombatig várják az észrevételeket. Megkezdte működését az Országos Mentőszolgálat első vidéki, egyszemélyes gyors beavatkozású egysége Miskolcon. A Diósgyőri Bagolyvárbázisról induló szolgálat munkatársai a forgalmasabb időszakokban sietnek a bajba jutottak segítségére. Feladatuk az életmentő ellátás megkezdése és a betegek állapotának stabilizálása a mentőautó kiérkezéséig. Szombat este múzeumok, galériák és kulturális terek százai egyszerre nyitják ki, vagy éppen nem csukják be zárórakkor a kapuikat, hogy látogatók ezreit csalogassák be az intézményekbe. Országszerte csak nem 470 helyszínen, több mint 3000 program várja az érdeklődőket. Az ország legnagyobb és legnépszerűbb kulturális rendezvényét mindig a nyári napfordulóhoz legközelebb eső hétvégén tartják. Meghalt Timár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a nemzetművésze. A szolnoki tanya világból indult, és a magyar néptánc megújítója lett. Ő alapította a Bartók Béla táncegyüttest, és nevéhez kötődik a Timár módszer. Pályája során számos együttest vezetett, pedagógusként generációkat nevelt. Timár Sándor 95 éves volt. Érkezik az idei év első nagy hőhulláma, ezért mától kedd éjfélig az ország egész területére másodfokú hőségriasztás rendelt el az országos tiszti főorvos. A szakemberek arra figyelmeztetnek, hogy a hirtelen jött kánikula különösen megterheli a szervezetet, ezért a déli órákban kerülni kell a tűzőnapot, és fokozottan figyelni kell a megfelelő folyadékpótlásra. Gyermekeket, idős embereket és házi állatokat még egyetlen percre se hagyjunk a parkolóautókban, és a tűzgyújtási tilalmat is fokozottan be kell tartani. A folytatásban sport. A labdarúgó világbajnokságon a D csoportban Egyesült Államok Ausztrália 2-0, és már tart a C csoportban a Skócia-Marokkó találkozó. A 8. percben Marokkó 1-0-ra vezet. Szintén a C csoportban 14:30-tól Brazília-Haiti mérkőzést rendeznek. Kikapott a bronzmérkőzésen a női kardcsapat a franciaországi vívó Európa-bajnokságon. Battai Sugár, Pusztai Liza, Spíz Anna és Szűs Luca az első körben a bolgárokat verte a negyeddöntőben, majd az oroszok ellen lépett pásra a legjobb négy között. Ott 45-38-ra nyertek a semleges színekben induló oroszok. A bronzéremért az olaszok ellen 45-34-re kapott ki a magyar csapat, Európa bajnokok az oroszok. Az András Vitibor, Kokh Máté, Nagy Dávid, Siklósi Gergely összetételű párbajtőr csapat Ukrajnától szenvedett vereséget a legjobb 8 között, végül a 7. helyen zárt. Ami az időjárást illeti, fokozódik tehát a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fokra számíthatunk. Kedves hallgatóink, éjféli hírösszefoglalónk végén a hangmester Szilágyi Zsolt nevében is köszönöm figyelmüket. Hírekkel legközelebb 1 órakor várom önöket. További kellemes rádiózást, a pihenni térőknek jó éjszakát kívánunk.
1: Műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Kossuth Rádió. Éjszaka is önnel. Kedves hallgatóink! Hajnali 3:30-ig tartó éjszakai adásunkban a tegnapi nap legfontosabb, legérdekesebb műsorait hallgathatják meg újra. Vendég a háznál. Gyerekekről felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.

0: Sziasztok! Ez itt a Válaszutak. Ma az okos eszközeinkről fogunk beszélgetni. Én Kristóf vagyok, és itt van velem
1: Bianca, Titi
2: és Ambrus.
0: Nektek mennyi a napi képernyőidőtök? Le lehet csekkolni telefonon.
2: Rendben, mert egyébként én nem tudom, mennyit használom egyben.
0: Akkor kezdem én. Én 3,5 órát használtam, egész pontosan 3 óra 36 percet eddig, bár ez kicsit csalóka, mert a felvétel idejében zajlanak az érettségik, emiatt nálunk online oktatás volt, amihez elengedhetetlen volt a telefonok használata. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy ez nem egy rossz arány. Többiek?
1: Nekem az átlag képernyőidőm 1 óra és 55 perc, aminek a nagy része leginkább a tanulásból áll, az ilyen tanulássegítő applikációkból és programokból, a másik fele meg hát közösségi média használat.
3: Én nem tudom, hogy igazából mennyi a képernyőidő, mivel én nem sokat használom a telefonomat, mert engem nem izgat. Nagyon kevésszer használom, leginkább csak telefonálásra.
2: Én a mai nap eddig 3 óra és 40 percet használtam, de ebből 46 perc az zenehallgatásra ment el, miközben utaztam A pontból B pontba, szóval szerintem nem olyan nagyon sok.
0: Szerintem ezek közül egyik sem egy olyan nagyon rossz arány, legalábbis ahhoz képest, hogy adás előtt nézegettem különböző kutatásokat a témában, és a korunkbeli fiataloknak ennél jóval magasabb képernyőidőket mérnek, általában olyan 5-6 órákat, ami egyébként elképesztő, ha belegondolok abba, hogy egy nap mindössze 24 órából áll, és ebből jó esetben 7-8 órát alvással töltünk, és a másik felében pedig iskolában vagyunk, ahol meg ugye tiltott a telefonnak, még csak a birtoklása is, nem hogy a használata.
2: Nekünk az iskolában pont most jött egy szakember, először diákoknak, aztán szülőknek tartott ebbe a témába előadást, és nagyon érdekes volt a megítélése, meg az embereknek a hozzáállása, hogy volt, aki teljes mértékben egyetértett vele, és azt mondta, hogy sokszor már majdhogy nem riogatás volt az üzenete, hogy valójában ennyire sok a képernyő ideje a mai fiataloknak. A másik fele pedig kifejezetten ellenkezett, hogy valójában ez tényleg csak riogatás és semmi több. Én szerintem eléggé fekete-fehérként tekintünk erre, hogy a képernyőidő mennyi, az mit mutat valójában, korosztályok között mekkora különbség a képernyőidőt nézve. Eléggé szélsőséges gondolkodunk erről.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Nekem is volt egy olyan időszakom, amikor sikerült 5-6 órás képernyőidőt produkálni, és nemrégiben határoztam el, mikor ezt realizáltam, hogy ez így nagyon nincs jól, és csökkenteni szeretnék rajta, és ennek eredményeképpen elsősorban a közösségi média applikációknak időkorlátot húztam, és valójában annyi csavar van benne, hogy amennyit én reálisnak gondolok, annál jóval rövidebbet, nagyjából annak is a felét, tehát ha én mondjuk 20 percet szeretnék videónézéssel tölteni, akkor beállítok 10 percet. Mivel ezt folyamatosan kiírja, ezért azt is látom, hogy már csak ilyen kevés idő van, amit erre felhasználhatok, ezért nagyon meg kell gondoljam, hogy mit csinálok. Másrészt, amikor kezd telni az idő, ez a rendszer úgy működik, hogy földobja, hogy ha akarok, akkor hozzáadhatok még 10 percet. És így végül is kijön a 20 perc, de ezt akkor használom csak, hogyha muszáj. De tervezem még tovább csökkenteni, mert egyébként a 3,5 óra sem olyan kevés.
1: Szerintem nagyon nehéz tartani ezeket a korlátokat, amiket mondtál. Tehát ha magunknak állítjuk be, akkor rettentően oda kell figyelni, hogy tényleg úgy gondoljuk-e, mert ott van az a gomb, hogy ott van a késztetés, hogy még 10 perc, és hogy arra többször rányomunk, akkor csak így elmi az idő, és így elnézünk a korlát fölött, hogy ezt igazából miért is raktuk be, és akkor csak így random ráeszmélünk, hogy már 2 órája görgetem, és 10 percenként nyomok rá a még 10 perc gombra.
0: Igen, ez igaz, bár nálam úgy működik, hogy csak egyszer lehet 10 percet hozzáadni pont ezért, de a saját magamnak való korlát szabás, ez ilyen szempontból tényleg nehezebb, hogy a kísértés ott van, hogy igaz, hogy kicsit többet kell hajkurászni a beállításokat, de simán ki lehet ütni a korlátot, hogyha az embernek éppen úgy van kedve. Emlékszem, hogy mikor ezt még régebben a szüleim kontrollálták, akkor elég sokszor kerültünk emiatt összetűzésbe, mert nyilván én keveseltem azt az időt, amit ők arra gondoltak szenni, hogy én azt a telefonommal töltsem. Én pedig nyilván többet, hiszen kortársaimnál más láttam. Valójában most, hogy saját magamnak szabom a korlátokat, és tényleg a saját bőrömön tavasztalom ezt meg. Így látom igazán, hogy magamnak valahol tényleg nehezebb, mint hogyha ezt más csinálná, és tényleg semmilyen ráhatásom nem lenne. Másrésztről viszont mégis ott van bennem az, hogy látva azt, hogy milyen problémákba ütköztem akkor, amikor nekem erre nem volt befolyásom, és ezeket így el tudom kerülni, hiszen nyilván mi van akkor, hogyha ad abszurdum, korlátozom a telefonálásra alkalmas applikációt, és mégis szükség lenne rá egy nap 10 perc hosszabb időre. És amikor a szüleim szabták ezeket a korlátokat, nyilván nyomós indok kellett hozzá, de alapvetően meg lehetett velük beszélni. Most pedig nem függök ilyen szempontból mástól, és hogyha tényleg úgy hozza a helyzet, akkor ezt saját magamnak kívánom be tudom állítani, és onnantól kezdve szerintem már csak önuralom kérdése.
5: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Bianca, említetted ezeket a tanulás segítő applikációkat. Ezek hogy működnek pontosan?
1: Én személy szerint a telefonomat nyelvtanuláshoz használom, főleg a szódolgozatokra való felkészüléshez, mivel nekem a szaktanárom is ebben a programban készíti el a szavaslapot, és így nyomtatja ki, és mindig elküldi hozzá a linket is. Van rajta olyan funkció, hogy tanulás, és akkor ki tudod választani, milyen formában akarod, hogy meddig maradjon meg. Számomra sokkal jobban bevált, mintha papír alapról tanulnék, mivel folyamatosan visszakérdezi a régebbi szavakat például, de van barátnőm, aki ugyanezt használja, és neki ezek a kártyák váltak be, ezek a szavas kártyák, meg rengeteg funkciója van, és akkor nekem például ez a szólogatatokra való felkészülést fele annyi időre csökkentette le, hogy így tanulom meg.
2: Nálunk sokszor köteleznek minket arra, hogy állandóan használjuk, és abból tanuljuk az anyagot. Classroomba tényleg mindent oda töltenek fel nekünk a tanárjaink, ez a online tanterem, ahova a tanárok minden órájához feltölthetnek anyagot, ami éppen az órán volt. Tényleg tanáraimnak többsége biztos vagyok benne, hogy ott adja le a rendszeres órai munkát, nem pedig a diáktárstól el kell kérni a füzetemet. Ami praktikus bizonyos szempontból pedig pont, hogy függök attól, hogy éppen van-e nálam eszköz, amivel meg tudom nyitni.
0: Engem kifejezetten zavar az, hogy ha bár ezek a technológiai újítások, vívmányok már a tanárok rendelkezéseire is állnak, mégis csupán legalábbis nálunk a töredéke használja ezt ki. A kötelező elektronikus naplózási folyamaton kívül más digitális elemek nem nagyon köthetőek egy-egy tanórához. Pedig igény az van rá.
3: Nálunk van hasonló, hogy amit Ambrus mondott, hogy vannak olyan tanárok, akik nagyon szeretnek naplózni, és nem is mondják el a házi feladatot. Nem is szólnak, hogy van-e, csak feltöltik a krétába, hogy mi a házi, és mi arról nem is tudunk, mert nem nézzük egyfolytában a krétát, de elvárják, hogy mi nézzük minden nap, és hogy mindig tudjuk, hogy mi abból a házi, amikor nem szólnak nekünk, hogy abból bármi is lenne.
2: Az én képernyőidőm amúgy nem csak a telefonomból jön össze, mert otthon van számítógép, amit ugyanúgy használok, és én sokat szoktam sorozatozni, vagy filmezni, és persze tanulok, mint említettem rajta. Emellett persze telefonomon azt a maradék időt valamire el kellett, hogy vigyem. Szerintem közösségi médiával tölthettem. Mit csináltok az alatt, az idő alatt, amíg használjátok a készülékeket?
3: Én ugye legtöbbször a telefonomat telefonálásra használom, viszont a tévén én is szoktam filmeket nézni. Hát a telefont még arra használom, hogy a krétát nézzem, ugye, mert a tanárok oda töltik fel mindig, és minden nap kéne néznem, de egyébként a telefont másra nem használom.
1: Én a tanuláson kívül leginkább a barátaimmal való beszélgetésre használom, mivel tényleg rengeteg szoktunk beszélgetni, hívásozni, vagy akár csak irogatni, és nyáron volt, hogy például ezen 5 órák elmentek, amikor senkinek semmilyen dolga tényleg nem volt.
0: Nálam is több dologból tevődik össze, mert én is használok laptopot is, bár a tévét annyira nem használom, ritkán nézek nemhogy tévén, egyáltalán bárhol máshol filmeket, sajnos. A képernyőidő nálam is főként a telefonból és a laptop használatból tevődik össze. A telefont tanulási célok mellett én is közösségi média fogyasztására próbálom használni, de előfordul, igaz, hogy az elég ritkán, de hogy játszom a telefonon. Lassan az már egy gyakoribb jelenség, hogy az öcsémnek adom oda, hogy ő játszon rajta. A laptopon leginkább a külön óráimat szoktam intézni, meg különböző munka ügyeket.
6: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
0: Velem olyan volt már, hogy amíg lementem a boltba, addig nem volt nálam a telefon.
1: Én személy szerint mindenhova viszem a telefonomat, mert a telefontokomban van a bérletem és a bankkártyám is. Tehát bármikor, bárhol szükségem lehet. Nekem például a szüleim is kérik, hogy vigyem mindenhova a telefonomat, de például fotózni is nagyon szeretek, tehát bármilyen esztétikus helyet meglátok, vagy bármit, amit úgy gondolok, hogy egy képen jól néznek ki, akkor benne van a kényszerítés, hogy én ezt mindenképpen leszeretném fotózni. Szóval nekem mindig ott van a táskámban.
2: Nekem három dolog van, ami kifejezetten zavaró, ha nincs nálam. A telefonom, a tárcám és benne az irataim, és a fülhallgatóm. Ha valamelyik nincs éppen a zsebembe, a táskámban, nem vagyok benne biztos, hogy ott van nálam, és elő tudom venni és használni, akkor én nagyon be vagyok feszülve, és ez látszódik is rajtam olyankor. Sajnos, vagy nem sajnos, hogyha a házban vagyok, akkor is ott van a zsebemben a telefon, nem szoktam nagyon letenni sehova se. Mindig azt akarom, hogy minimum az asztalon ki legyen rakva előttem, mert hogy az az a dolog, amivel, hogyha kell, megfogom és elszaladok a boltba, akár pénzt nélkül képes vagyok, hogyha ott van a telefonom.
0: Ezt a problémát átérzem, mert nálam is majdnem ugyanez a három elem az, ami állandó, csak nálam nem a tárca a harmadik, hanem a kulcs, de ugyanúgy a telefon és a fülhallgató elég fontos.
3: Nálam hasonlóan van ez a pénzzel. Én minden kabátomba, táskámba rakok pénzt, azért, hogyha bármikor bármelyiket kell használni, és nincs nálam a másik, akkor legyen pénz nálam azért, mert nem tudom, hogy mi történhet. Szóval nekem minden kabátomban is van, táskámban is.
2: Tényleg, Cici?
3: Ne rabolj ki. Annyira sok nincs.
2: Egyébként nekem is a pénz ez egy olyan dolog, ami, hogyha kell, hogy legyen nálam 1-2000 forint, lehet, hogy egyébként abból már meg se ebédelsz manapság, hogy 2000 forint, de annyi legyen nálam.
4: Válaszutak rólunk szól. Válaszutak minden pénteken.
3: Szerintetek mit veszel tőletek a telefon? Vagy ezek a kütyük mit vesznek el az életből?
0: Szerintem azt az időt, amit a közösségi médián eltöltünk, az egy lehet, hogy elég erős kijelentés, de eldobott idő, mert valójában semmi szükség nincsen arra, hogy ezeket a felületeket egyfolytában ellenőrizgessük és görgessük. Talán, hogyha naponta egyszer végignézi az ember, akkor pusztán információ szerzés céljából, akkor arra még mondhatjuk azt, hogy rendben van, de sajnos ezek úgy vannak kialakítva, hogy nagyon könnyen rájuk függ az ember, és akár órákra is. Ezek azok az idők, amiket egyébként a legjobban sajnálunk így utólag, szerintem.
2: Nem veszel tőlünk időt szerintem kifejezetten a közösségi média, legalábbis tőlem nem. Én azért sokat használom ahhoz képest. Nem vagyok függő, és nem azért pörgetem, mert hogy már csak ez van nekem, ez ad boldogságot, hanem azért teszem, mert hogy tudatosan van egy ilyen opcióm, ugyanannyira van opcióm, mint hogy leülök és könyvet olvasok, ledülök és pihenek, alszok, beszélgetek valakivel, ugyanolyan lehetőségként ott van az, hogy közösségi média, és én amellett döntök, és onnantól kezdve az már relatív, hogy mi a kidobott szellemi energia.
0: Igen, de szerintem ez csapda. Szerintem pont ezt akarja veled elhitetni, hogy ez valójában ugyanolyan opció, de te azért választod újra és újra a könyvolvasás vagy a beszélgetés helyett, mivel annyival gazdagabb impulzusokban és ingerekben a közösségi média, hogy ez az, amire neked szükséged van, nem?
2: Megfogtál egy pillanatra.
0: Kérdezek, mikor ültél le a legutóbb könyvet olvasni, ami nem a kötelező olvasmány volt?
2: Én minden héten 3 órát szentelek annak vezetve, hogy szép irodalmat olvassak, méghozzá, amit szeretek, nem kötelezőségből. Lehet, hogy ez egy egyedi eset, és én látom a környezetemben, hogy tényleg vannak, akik az idő elütés miatt használják ezt. Én akkor szoktam fölcsapni a közösségi médiát, hogy én most azt görgetem. Egyébként sokszor tényleg azt érzem, hogy felesleges információt kapok, viszont ezt a felesleges információt tudatosan döntök, hogy most erre szükségem van.
0: Velem többször fordult már elő olyan, hogy amikor belefeledkeztem ebbe a görgetésbe, akkor nagyon sok olyan videó volt, ami megnevettetett. És nyilván ez egy jó érzést okoz, amikor az ember vidám is tud nevetni valamin, de mégis valahogy mindig úgy állok fel ezek után, x idő múlva, hogy megint eltelt valamennyi idő, és semmi hasznosat nem csináltam, pedig lehetett volna.
2: Időt tőlem nem veszel, mert ez az én felelősségem, és az, hogy mi számomra az értékes idő, azt én döntöm el.
0: Akkor neked értékes az az idő, amit te a közösségi médián töltesz?
2: Nem értékes, viszont nem mondom el pocsékoltnak. Hogyha van valami, amitől elvesz értékes időt a közösségi média, az a tanulás, de ezt is tudatosan csinálom, mert semmi kedvem a tanuláshoz, és a stabil, konstans, nem történik semmi, de mégis történik valami állapot az jobb ennél, mint a tanulás. Ilyen, hogy azért veszem elő a telefonomat, mert hogy én közösségi médiát akarok fogyasztani, nincs. Olyan van, hogy tanulnom kéne, én pedig azt mondom, hogy aha, nem. Előveszem a telefonomat, és ez egy jó élmény, hogy van, amit elővegyek, és pörgessek, és egy ebből a szempontból jobb állapot, mint számomra a tanulás.
1: Én mindig bűntudatot érzek utána. Ha több mint egy óráig veszem a telefonomat, mindig bűntudatom van azzal kapcsolatban, hogy ezt az időt mennyivel jobb dologra tudtam volna fordítani, mert én rettentően halogató típus vagyok, és volt, hogy este 11 órakor döbbentem rá, hogy nekem holnap 3 témazárom lesz, és lehet nem 2 óra közösségi média használattal kellett volna töltenem az időmet.
0: Igen, nagy részt egyébként pont ezek vezetnek a bűntudathoz, ezt én is éreztem már, hogyha ezt most nem a görgetésre szántam volna, akkor pont kész lenne a matekházi.
6: Válaszutak. Rólunk szól. Válaszutak. Minden pénteken.
2: Ti elalvás előtt mennyi időt használjátok a telefonatokat, miközben már mondjuk bevagytok takarózva, hogy eldöntöttétek, hogy alszatok, de még valamit csináltok ma a telefonatokon?
0: Ez a legkárosabb dolog szerintem. Arra jöttem rá, hogy nem szabad kialakítani, mint szokást, hogy elalvás előtt még megnézek valamit, még végigörgetem, még erre válaszolok, még elolvasom. Nem. Ezt nem szabad. Ott ragad az ember. Egyszer még évekkel ezelőtt beleestem ebbe a csapdába, és azóta többször előkerült már, hogy győzködnöm kellett a szüleimet, hogy de hiddétek el, most már nem, mert rájöttem, hogy ez nekem se jó, és egyébként tényleg nem. Mondják ezt, hogy egy órával a lefekvés előtt már nem nagyon kéne kékfényt befogadnunk, és ehhez hasonlók, de valahogy ez nem kivitelezhető. Nyilván aki ezt megteheti, hogy már egy órával a lefekvés előtt kerüli ezeket, az szerintem próbálja meg. Nyáron volt olyan lehetőség, hogy ki tudtam ezt próbálni. Egyébként olyan nagy változást én nem tapasztaltam, de ki vagyok én, hogy megkérdőjelezzem a tudományt.
2: Sőt, hallottam olyanról, hogy azt ajánlják, minél távolabb rakjad el magadtól a telefont, mert hogy maga a tény, hogy ott van már, az is zavarhatja a te agyadat, hogy ne legyen nyugalmi állapotban.
3: Én lefekvés előtt nem szoktam a telefont nézni, mivel ha én azt érzem, hogy én fáradt vagyok, akkor én általában azonnal megyek aludni. Nem érzem azt, hogy még nekem előtte csinálnom kéne valamit is. És nekem is már volt olyan, hogy tényleg kivittem már a szobámból a telefont, mert töltenem kellett, de egyfajtában csipogott, úgyhogy nem bírtam már ki, és nem is bírtam akkor éjjel nagyon aludni tőle.
1: Én ebből a szempontból nagyon rossz példa vagyok, mert velem nem egyszer fordult elő, hogy arra keltem föl, hogy mellettem még megy a telefonom, és hogy arra aludtam el. Szóval én éppen ennek a kiküszöbölésén vagyok, hogy ezt abba hagyjam. Hát remélem menni fog.
0: Közeledik a nyár, és ebből adódóan a nyári szünetben elméletileg sokkal több szabad időnk lesz, mint iskolaidőben. Ti többet vagy kevesebbet használjátok inkább nyáron a telefont?
1: Én mindig azt veszem észre magamon, hogy kicsit mindig többet használom, de ez attól függ, hol vagyok. Tehát egy iskolai táborban, ahol minden nap programok vannak, ott jelentősen kevesebbet, de mondjuk egy napon, amikor egész nap csak otthon vagyok, és 40 fok van kint, és nincs kedvem semmi sem csinálni, akkor nagyon gyorsan fel tud menni a képernyőidőm.
0: Ezt én így tapasztaltam már, úgyhogy nyaranta igyekszem kerülni az olyan üres időszakokat, amiket csak telefonozással töltenék ki.
3: Én általában nyáron nem is igazán szoktam használni, mert akkor általában nincs szükség arra, hogy telefonáljunk egymásnak, mert együtt szoktunk a családdal menni programokra, és amikor meg nagy meleg van, én általában akkor a medencében szoktam lenni a kertünkben, vagy sütni szoktam olyan melegben, mert én így próbálom elütni az időt, anélkül, hogy unalmas legyen.
2: Nekem szabad időm, amit erre tudnék áldozni pluszba, az nagyon váltakozó a nyárban, mert nekem sok tábor van, tábortól függ, hogy éppen ott mennyit használom a telefonomat, de elvenni időt, mint alapul a hétköznapjaimból, elvenni semmitől se szokott időt, ugyanolyan lelkülettel használom, hogy ha éppen annak van az ideje, akkor annak van az ideje.

0: Ez volt a Válaszutak. Köszönjük, hogy hallgattatok minket. Ma az okos eszközeinkről beszélgettünk. Én Kristóf vagyok, és itt volt velem
1: Bianca, Titi
2: és Ambrus.

0: Ha érdekel a rádiózás, van kedved velünk beszélgetni, és nem bánod, ha a hallgatók is megismerhetik gondolataidat, gyere el hozzánk. Nézd meg kedd délutánonként, hogy készül egy adás, ismerd meg csapatunkat. A több mint 10 éve működő ifjúsági rovatunkba elsősorban 14-16 éves fiatalok jelentkezését várjuk. Címünk vendégaháznál@mtva.hu.
1: Kövessetek minket Instagramon és Facebookon, valamint hallgassátok adásainkat a Spotify-on, az Apple Podcast-en, valamint a mediaclick.hu internetes oldalon. A mai adást szerkesztette Diós Judit, a hangmérnök Bór István, valamint a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella nevében is köszönjük, hogy minket hallgattatok.

tegnapi műsorunkat ismételtük meg.

0: megfogalmazni, de ilyen interaktív kiállításról én nem tudok, csak az önök ilyen, jól mondom?
1: Hát reméljük, nézzék majd meg. Valóban az volt a szándék, hogy ez társadalomtörténet legyen. Legyen egyben Veszprém történet, a régió története, és legyen egy olyan fajta alulról nézete a társadalom problémáinak, ami így egyben vet fel kérdéseket.
0: Igen, mert olvastam ugye, hogy rendhagyó órákat is szerveznek oda, diák csapatokat is várnak, ahol inkább egyfajta teoretikus vita alakulhat ki arról, hogy miért juthat valaki ide, és akkor az még egy nagy kapcsolzárójel, hogy jogosan vagy jogtalanul, de hogyha már bekerül a büntetés végrehajtásba, történelmünkbe évszázadokra visszamenőleg, akkor erről érdemes beszélgetni szakavatott túravezető segítségével.
1: Egyrészt a diákok nyomoznak, amit nagyon élveznek, tehát bizonyos kérdéseket kell felfedezniük, vagy kérdésekre a választ, de hát mindjárt a kiállítás felütése azzal kezdődik, hogy vajon azon elgondolkodunk-e, hogy a bűn az bűn, de hogy a bűn megítélése mennyit változik korszakonként és kultúránként. És akkor mindjárt az első, az istenkáromlás kérdése, hogyan változott éppen a magyar jogszolgáltatásnak a rendszerében. És akkor három korszakot mutat be, az első zárka, ugye Zsigmond korát, vagy mondhatnánk akár Hunyadi korát, amikor halálos bűn volt az istenkáromlás.
0: Most a luxemburgi Zsigmondról
1: beszélgetünk. Igen, így van, de még Hunyadi, és később, még a reformáció korában is az volt. 100 évvel ezelőtt volt József Attilának egy nagy pere, és nem is a Nincsen apám sem anyám, hanem a Lázadó Krisztus című verse miatt perbe fogták. Fővárosi levéltár honlapján fönn is van ez az egész peranyag. Ott bizony 9 havi börtönbüntetést kapott, amit aztán nem kellett leülnie, de ez még akkor súlyos bűnnek számított. És aztán a mai korból van egy Facebook chat feltüntetve, ami nagyon mutatja, hogy ma már nem, hogy nem bűn, hanem időnként bizonyos körökbe trendi.
0: És szinte elvárás. És remélem, mi nem tartozunk ezekbe a körökbe.
1: Én is remélem, de az is biztos, hogy Európában ma nem büntetésjogi kategória az istenkáromlás, addig, amíg azért a velünk élő iszlám hitűek pedig úgy gondolják, mint mi, Zsigmond és Hunyadi korában, hogy bizony az halálos bűn.
0: Érdekes, mert ugye a magyar parasztságnál is benne volt, hogy ugye, ha meghallotta a harangszót, az utcán is megállt, levette süvegét, de például, amikor elő kellett venni egy állat idomításához az eszközöket, akkor nem számított annyira, mi csúszik ki a száján, míg tudjuk, hogy Isten szeme mindent lát, de egyébként az istenkáromlásra ugrott, de ezt valahogy elválasztotta a napi tevékenységétől. Napi tevékenység. Az változott-e az évszázadok során, hogy egy elítélt, egy fegyelmező intézetbe bejutott, fogvatartott napi tevékenysége miből állt, állhatott?
1: Persze, hogy változott, és napjainkban is változik. Erre is számtalan példát mutat a kiállítás, nagyon érdekesen, hogy akár 100 évvel ezelőtt, vagy akár napjainkban bizonyos büntetésjogi vagy büntetési formák milyen napi rendet igényelnek, ki meddig és mikor kell, meddig mehet ki levegőzni, vagy éppen milyen tevékenységet folytathat, vagy akár bent kell lennie egész nap abban a zárkában, amire az ítélet vonatkozik.
0: Tehát az elzárásnak is vannak ugye fokozatai.
1: Így van, bár ez most sokat lazult, az utóbbi évben is egészen megváltozott.
0: Igen, nagyon érdekes. Ugyanez a kérdéskör érinti szerintem azt is ugye, hogy magánzárka, vagy mikor találkozhat fogvatartott társaival, hiszen a teljes szilencium is egy nagyon régóta alkalmazott büntetési tétel.
1: Így van, bár a Veszprém börtön, egy középszintű börtön volt, nem szigorított börtön, és hát nagyon-nagyon-nagyon sokféle elítéltel, rabbal, politikai rabbal, akik között püspöktől, polgármesteren át, a betyárig, vagy akár a rablógyilkosig megfordult. Tehát ha belegondol az ember, hogy ezek a zárkák és ezek a falak miről tudnának beszélni, akkor azért nagyon-nagyon elindulhat a fantázia.
0: Azt hiszem, hogy el is indul, pláne, hogyha egy olyan látogató csoportot kapnak, ahol nagy fantáziával megáldott fiatalok vannak. Említette az előbb egy fél mondat erejéig, hogy az a bizonyos József Attila per megtalálható itt a Magyar Nemzeti Levéltár honlapján. Áruljuk el a kedves hallgatóknak, hogy ön is levéltárosként dolgozott.
1: Érintőlegesen a Veszprém megyei levéltárnak

0: Igen.
1: Vagyok és voltam a levéltárosa. És így is kerültem bele a témába, mert amikor Európa Kulturális Fővárosa csapata elhatározta, hogy felújítja a háromszintű börtön legalsó szintjét, ami a mínusz harmadik szintet, és itt ez egészen másfajta kiállítást fog kialakítani, akkor természetesen kereste a témákat, a konkrét témákat, a konkrét személyeket, és nyilván hova fordult, nagy szerencsére a levéltárba, ahol bőséggel voltak ezek a történetek. Tehát a kezdet kezdetétől, az ötleteléstől benne voltunk, vagyunk, és a téma nagyon érdekes, mert egyben ugye nem csak kiállító tér a látogatóközpont, hanem rengeteg rendezvényünk van. A színháztól, a hangversenyen át, a beszélgetésekig, a filmvetítésig, mert hogy pont ez a helyszín generál olyan még feldolgozatlan és elhallgatott témákat, traumákat, mint a kulák, a gulág, az internálások, az 56, a kitelepítés. Bizony nagyon sokan voltak ebben a börtönben, kisebb, rövidebb ideig, teljesen ártatlanul, akik nem beszéltek róla, mert szégyelték, vagy azért, mert titoktartási nyilatkozatot írtak alá.
0: Talán, ahogy ugye az élet elviseléséhez is nélkülözhetetlen a humor, amelynek görbe tükrén keresztül a valós húsba vágó problémákra ráirányíthatjuk a figyelmet, talán ez a fajta érintőlegesség segíthet ezen traumáknak a feldolgozásához, gondolom én. Dokumentáció nyilván rengeteg van, csak legyen, aki ezt feldolgozza.
1: Így van, illetve a humor erejére nagyon jó példa, az egyik nagyon jó történetünk, ami filmbe illik, 1919-es, tehát a Tanácsköztársaságnak a veszprémi túlsága, amely körülbelül arról szólt, hogy a kislétszámú Lenin fiúk már az első napokban, érezve a kevés háttérerőt, túszul ejtették a vármegye és a város teljes arisztokráciáját. Tehát képzeljük el, hogy az országgyűlési képviselő, a polgármester, törvényszék elnöke, mindenki bekerült egy pillanat alatt a veszprémi várbörtönbe, és olyan ultimátumot adtak a lakosságnak, hogyha őket megtámadják, akkor kivégzik szépen folyamatosan a túszokat. Tisztelték a veszprémiek, a vezetőiket, nem támadták meg őket, és ezt az egész helyzetet egy hónapig fent tudták tartani. És az egészben az a különleges, hát nyilván, hogy a rabbi, a katolikus jószág kormányzóval, ha jó kapcsolatban is volt, de nem éjszakázott naponta együtt.
0: Lakva ismeri meg az ember
1: így
0: a másik.
1: Van. És ami nagyon jó a veszprémiek szempontjából, hogy a szabadulás után az egyik túsz megírt az egész történetet, ez meg is jelent. Tehát minden részletét ismerjük az együtt töltött időnek, és bizony a humor az nagyon nagy segítője volt a csapatnak, mert végül a saját eszközeivel éltek a Lenin fiúknak, szakszervezetet alapítottak, és követeléseik voltak.
0: Helyes.
1: És kórust is alapítottak, énekeltek, és minden, ami adódott, kihasználtak, és ez az egy hónap olyan különleges hatással volt rájuk, hogy aztán rendszeresen utána, a szabadulás után találkoztak, és nagyon jó barátságba.
0: Megindult egy párbeszéd.
1: Így van.
0: Igen, azt gondolom, az elfogadás az első lépcső, utána bármeddig fölgyalogolhatunk. Említette többek között, hogy sokan sínlődtek ott ártatlanul. Nyilván sokan valós elkövetett bűnök miatt kerültek oda. Volt-e illusztris vendége a veszprémi várbörtönnek?
1: Melyikből hozzak példát?
0: Századonként egyelén megelégszem.
1: Igen. Illusztris vendégei mindenképpen ezzel érdemes kezdeni, a betyárok. Sobri Jóskát nem fogták el soha, de az ő bandatársát, Milfajt Ferencet igen, 1834-ben, és aztán karácsony napján ki is végzik, és ami különleges, hogy ennek a történetnek megint csak nem csak a személy leírása van, tehát pontosan tudjuk, hogy hogy nézett ki Milfajt, bár még metszet is készült róla, de a vallomása megvan, az ítélet és a kivégzés előtt elmondott verse. És olyan szinten
0: egyelint, saját verse, amit ő írt, mint betyár?
1: Ez kérdés, hogy saját-e, de minden esetre a peranyagában a
0: szerepel.
1: Igen, szerepel, és a kiállításban is elhangzik. Azzal is foglalkozik a kiállítás, hogy vajon miért van az, hogy akit kirabol Hunkár Kádár Antal, aki főispánja volt, méghozzá Kossuth párti főispánja a megyének, már senki nem emlékszik, de az őt kirabló Milfajt máig benne él a köztudatban. Majd nézzék meg, mert feloldja a kiállítás ezt a kérdést.
0: Ez egy Robin Hood effektus.
1: Abszolút, abszolút, de azért megvan a maga helyi sajátossága, hogy mi mindent járult hozzá ahhoz, hogy legendává váljék egy betyár, aki egyébként pásztorember volt. Az egyik illusztris vendége ő. A másik, aki nagyon érdekes, 1880-as években járunk.
0: Tehát a kiegyezés után.
1: Igen. Másik nagyon érdekes, hogy éppen Ötvös Károly, aki ekkor Veszprémben ügyvédeskedik, és a Tisza-Eszlári per zajlik éppen, így van. Egy zsidó család lemészárlásáért kerül be egy bérgyilkos, azt lehet mondani, aki aztán el is szökik, az ő történetét is elmeséli a kiállítás, mint ahogy a jelen nagy pszichopata gyilkossáit, Ember Zoltánét, a Szent Király szabadjai rémét, akinek nem csak az ítélete van kint, hanem az egész történet, ami bizony az ott élőknek még nagyon az emlékezetében rejlik, és milyen érdekes, ezt is el kell mondani, hogy kiváló munkatársaink vannak, rendőralezredes, bíró, történész, akik az ő nyomozati folyamatában is részt vettek, tehát egészen különleges szempontokra hívják fel a látogatók figyelmét.
0: Tehát szabad, kell, vagy muszáj feltépni ezeket a fájó sebeket?
1: Igen, mert különben nem gyógyul be. Az ott van, mint egy tájog, ami befelé rombolja az élő szervezetet. Igen, szükség van erre.
0: Kibeszélni a múltat.
1: Igen, és valahol megérteni, hogy mi miért történt. És hát persze olyan illusztris és nagyon fontos történések is történtek a börtönben, mint például 1944-ben Mindszenty börtönbe zárása, akit a nyilasok azért zárnak be a börtönben, mert hogy nem adja át a püspöki palotát a nyilas vezérkarnak, és ami különössé teszi még ezt a történetet, hogy éppen felszentelés előtt áll 16 kis pap, ebből 10 veszprémi egyházmegyei, és 6 Márton Áron erdélyi kis papja biztonságba küldte őket ide, és követik a főpásztorukat.
0: Bevonulnak vele
1: együtt.
0: Egyfajta szolidaritási akció.
1: Így van, követik a pásztorukat. És ami érdekes a történetben, hogy az őrök nem voltak nyilasok, tehát ők engedték persze a börtön körülményei között, hogy éljék azt az életformát, amit a püspöki palotában, vagy akár a székesegyházban éltek volna, és Mindszenty gyors döntéshozatalára jellemző, hogy látva, hogy itt vannak még a németek, itt vannak már az oroszok, a nyilasok agresszívan lépnek fel, döntött, hogy ő a börtönben ezt a 16 fiatal előkészített kispapot felszenteli. És ott a börtönben történik meg a felszentelés, ami egy egészen különleges helyszín. Szűk, piszkos, poros, minden elképzelhető rossz, ami egy börtönben lehetséges, egy karingjük van, mind a 16-nak külön-külön elmondja a felszentelési szertartást, és ezek az ifjú
0: leendő papok
1: megtapasztalják, hogy bár a testünket bezárják, de a lelkünk szabad. És csodálatos, mert ők olyan védésdac szövetséget kötöttek ott, hogy hosszú életük során abban a közösségben, ahova kerültek, világító fáklyák lettek.
0: Nyilván ugye nem fényesen kivilágított ebédlőben ér a tanúságtétel valamit, hanem csak az üldöztetésben. Azt hiszem, hogy azért világíthattak később, mert ők bőrükön tapasztalták meg. Ha már püspökről beszélgettünk, csak egy picit Ranolderre hogy utaljak, ugye? Tudjuk, ugye, látszik ugye a Ranolder kereszt Badacsonyban, és ugye tudjuk, hogy birtokai voltak ott a veszprémi püspöknek, és például arborétuma volt, és csak a kulturális főváros kapcsán olvastam többek között, hogy olyasfajta barangoló túrát is szerveztek, hogy az általa odahozott egzotikus növényeket járták végig, amelyek a mai napig élnek, világoznak, szaporodnak. Szóval ez a fajta innováció, ami nagyon érdekel még engem.
1: Igen, de jó, köszönöm nagyon Ranolder személyének a behozatalát, és egészen eljutunk a kulturális fővárosig, mert Veszprém még a fákon kívül sokkal több mindent köszönhetett neki. Tudnélik, Ranolder Jánosnak nagyon fontos volt a nőknek a tanítása, és behozott az 1850-es években két női rendet, az irgalmasok rendjét és az angol kisasszonyok rendjét. Az angol kisasszonyok a polgári lányokat Igen. tanították, az irgalmasok az egészen szegényeket is iskoláztatták, és neki köszönhetjük, hogy bár volt Veszprémben mindig is 1711-től egy piarista rend, aki nagyon magas szinten tartott az oktatást, de oda nem kerülhetett be minden fiú. De a két tanítórendnek köszönhetően Veszprémben minden kislány megtanult olvasni. Egészen az óvodától a tanítóképzőig rendelkezésre állt egy struktúra, és én nekem meggyőződésem, hogy Veszprémben nem lett több különleges nő, aki megmutatta magát, mint színésznő, tudós, de minden családanya művelt nő volt. És Veszprém kultúra fogyasztását ez mai napig meghatározza.
0: Királynék városa is, ugye? De talán ez már elővetítette, ami a későbbi Klebelsbergféle népfőiskolai program volt. Gondolom, ugye tehát betegápolás, ispotályok, meg sok minden. A eredeti nyelven olvastak ezek a hölgyek, arról van szó, esetleg tanultak hangszert, vitatkoztak, beszéltek. Tehát egyfajta tudás birtokába jutottak. Nagyon érdekes, mert egyébként ezt én sem tudtam. Biztos. Én is tanulni járok. De.
1: És egészen biztos, hogy a túlélés titkait is megtanulták, mert habár Erzsel is foglalkozik a kiállítás, hogy vannak nagyon érdekes számmutatók, hogy ma Magyarországon a 20 ezer börtönben lévő embernek csak 6%-a nő. Ez mindenkit megdöbbent és meglep, hogy miért van ez a nagy különbség. Ezt szeretném is felvetni kérdésként, hogy mit gondolnak erről az emberek. De nagyon érdekes, hogy bizonyos korszakokban, például 1945-ben ugye megvannak a börtöntörzskönyvek, a német településekről kifejezetten nagyon sok nőt börtönbe zártak rövidebb, hosszabb ideig, hogy megtörjék.
0: Igen, ezen gondolkoztam, hogy megalázzák őket. Mint Anna a Lenin fiúk akciója, ez biztos, hogy egy kiókumlált döntés volt a megtörés és oszd meg is uralkodj, hogy a biztos hátországot kell aláaknázni.
1: Így van, igen. Így van, így van. Nem voltak sokáig bent, bár például, na ez is nagyon érdekes, hogy 1956-ban ugye Budapest után Veszprémben volt egy nagyon nagy nőtüntetés, tehát azért gondoljuk meg, hogy egy akkor 50 ezres városból 2500 nő felvonult néma tüntetéssel a férfiak védelmében. Szerencsére semmi atrocitás nem történt, de bizony ennek a nőtüntetésnek a szervezői és több ott lévő tagja is, aztán ennek a várbörtönnek a rabjaként töltött több évet el.
0: Ugye, ha az otthon melegét, ha az otthon fundamentumát rúgjuk ki, akkor nincs, aki hazavárjon bennünket, akár a frontról, akár stb. Nincs, aki főzzön, nincs, aki a szeretetével hazavárjon, éltessen minket, hogy várjuk, hogy újra találkozhassunk, hogy lássuk. Na de oda bent mondjuk egy ilyen büntetés végrehajtási intézetben mennyire fontos az élelmezés. Ez jelente koronként változó spektrumot.
1: Hogyne, foglalkoztunk is ezzel. Nagyjából tudjuk is, de tényleg csak nagyjából, hogy mit tettek a rabok. Nagy változás volt ebben, mert korábban tényleg csak káposztaleves, és ritkán jutott hús a raboknak a tányérjába. Ma már azért teljesen más az étkeztetés, de hát amikor még a várbörtönben volt a börtön egészen 2003-ig, legendás történetek vannak, hogy kik voltak a konyhások, és ott hogy tudtak néhány gyümölcs félretevésével nagyon finom alkoholos italt érlelni. Aztán lebuktak. Nagyon jó történetek vannak bizony a börtön élelmezésről is. De még a visszatérve a család, várja-e a család, és mit jelent? Ezzel is foglalkozik a kiállítás, hogy hogyan foszlik szét egy börtönben lévő embernek az a társadalmi háló, ami még a külvilággal való kapcsolatát jelenti. Egy installációban nagyon szépen érzékelni lehet, hogy egy bekerülőnek egy év után már a szomszédok, munkatársak már senki nem keresi, 5 év múlva barátok már sehol nincsenek, és sajnos statisztika, hogy 10 évet börtönben töltőnek már a 99%-át nem várja a családja sem otthon.
0: Billokként kerül rájuk olyankor maga ez a tény, a fekete bárányokká válnak, gondolom én, és onnan a legnehezebb felállni. Újra kezdeni.
1: A reintegráció egy nagyon nehéz kérdés, hogy vajon vissza tud-e integrálódni egy börtönviselt ember, vajon megbűnhődött-e, megváltozott-e, vagy befogadja-e, visszafogadja-e a társadalom a jogos büntetését leült, elítéltet.
0: Hát ilyen és ehhez hasonló kérdések záporoznának még. Azt tanácsolom kedves hallgatóinknak, látogassák meg a veszprémi Várbörtön látogatóközpontot. Mai vendégem Márkusné Vörös Hajnalka volt, az említett intézmény szakmai vezetője, akivel hát itt talán legvégén a reintegrációról, de annyi minden másról beszélgettünk, ami szintén rólunk és a mi egymás közti kapcsolatrendszerünkről, tehát az emberekről szólt. Köszöni figyelmüket az este mai házigazdája, Vida Péter színművész. További szép estét, tartalmas rádiózást kívánok. Most a Nagyok című portréműsor következik itt a Kossuth Rádióban.
2: Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: Egy óra. Köszöntöm Önöket, Harcsás Gergely vagyok a hírekkel. Már tárgyalja az Unió következő 7 éves költségvetését az Európai Tanács. Magyarország ebből 35 milliárd eurót kaphat fejlesztésekre, jelentette be a brüsszeli uniós csúcs után a kormányfő. Magyar Péter közölte, Magyarország azokkal az országokkal működik együtt, amelyek a kevésbé fejlett tagállamok felzárkózását segítik a támogatási politikában. Egységes európai fellépést szorgalmazott az ukrajnai béketeremtés ügyében az Európai Bizottság elnöke. Ursula von der Leyen a brüsszeli tanácskozás után mérföldkőnek nevezte Kijev csatlakozási folyamatában az első tárgyalási fejezet csoport megnyitását. Közölte, a tagállamok megállapodtak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról is. Súlyos vonatbaleset történt a dél-angliai Bedford közelében. Az eddigi jelentések szerint egy ember meghalt, és több mint 80-an megsérültek. Közülük többen súlyosan, miután egy London felé tartó vonat műszaki hiba miatt megállt, és egy másik, szintén a fővárosba tartó jármű hátulról neki ütközött. A szerencsétlenség miatt London és Sheffield között várhatóan egész hétvégén szünetel a vonatforgalom. Soron kívüli szakmai vizsgálatot rendelte több kiemelt közgyűjteményben a társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszter. Tar Zoltán közölte, a dolgozók visszatérő panaszaira, köztük szakszerűtlenségre és hatalmi visszaélésekre hivatkozva indította el az eljárásokat. Mint mondta, már elküldte kérdéseit a főigazgatóknak, a szakszervezeteket és üzemi tanácsokat pedig arra kérte, hogy juttassák el észrevételeiket a minisztériumhoz. A forró beton, az erős napsütés és a nem megfelelő vízellátás életveszélyt jelenthet a házi kedvencekre, figyelmeztet az Orpheus Állatvédő Egyesület. Azt javasolják, hogy az állattartók a kánikulában a sétákat a kora reggeli vagy késő esti órákra időzítsék, és az állatokat soha, még lehúzott ablak mellett se hagyja senki a parkolóautóban. A folytatásban sport. A labdarúgó világbajnokságon a D csoportban Egyesült Államok Ausztrália 2-0. A C csoportban a félidőben Skócia Marokkó 0-1. Szintén a C jelű négyesben 14:30-tól Brazília Haiti mérkőzést rendeznek. Végül az időjárásról. Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok fordulhatnak elő. A szél mérsékelt marad. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok között alakulnak az értékek. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. A kánikula miatt mától kedd éjfélig másodfokú hőségriasztás érvényes. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 2 órakor jelentkezünk.
0: Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Nagyok. Történetek a teljesítmény mögött. Zenés portré műsor a Kossuth Rádióban.
2: A kultúrafogyasztásnak a fogmosáshoz hasonlóan automatizmussá kell válnia. Vallja beszélgetőtársam, aki saját életében is ehhez tartja magát. A köznevelés tartalmi megújulásáért felelős miniszteri biztosként az ő nevéhez fűződik az utolsó, előremutató, ám végül be nem vezetett nemzeti alaptanterv kidolgozása. Köszöntöm Önöket, Farkas Szabolcs vagyok. Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Az elemi akusztikus információ feldolgozás, valamint a kognitív pszichológia és idegtudomány neves kutatója, akiről 3 évvel ezelőtt egy kis bolygót is elneveztek. Itt beszéltük meg a találkozónkat az irodájában, a Magyar Kutatási Hálózat Természettudományi Központjában, az Infoparkban. Körbenézek, ott egy fénykép, talán egy példakép lehet az ön számára. Beavat bennünket, hogy kit ábrázol ez a kép? Igen. Mert innen nem tudom megállapítani.
3: Szent Ágotai Jánost, akadémia elnöke volt, fantasztikus anatómus, és azon a képen éppen a szent jobbot vizsgálja, úgyhogy itt a tudomány és a hit egy csodálatos fotón együtt. Ő akkor lett az akadémia elnöke, amikor én fiatal kutatóként elkezdtem dolgozni az MTA Pszichológiai Intézetében. Akkoriban nem volt egy szakos pszichológia, tehát egy másik rendes, tisztességes szakot kellett mellé választani, nálam ez volt a biológia. Nekünk más anatómia tanárunk volt, de mindig belógtunk Szent Ágotai János anatómia óráira. Fantasztikus előadó volt, a szimmetrikus agyi struktúrákat egyszerre két kézzel rajzolt a táblán, lenyűgöző volt, tehát ez volt az anatómia, miért is lesz egy pszichológusból agykutató. Tehát van az anatómia, és aztán ugye az élettan fantasztikus professzora agykutatásé, Grastyán Endre. Én is ilyet szeretnék csinálni.
2: Na akkor most járunk egy picit jobban utána, hogy egy várpalotai kislány miként dönti el azt, hogy a biológia nagyjából még rendben van, az érthető, hiszen ahhoz van konkrét élménye is az iskolában. De hogy a pszichológiát választja tanulmányként az egyetemen, milyen impulzus érte, ami e felé irányítgatta?
3: Én sokat foglalkozom, hát mondjuk az utolsó 20 évben az olvasással, tehát a könyv az egyik szerelmem, és könyvvel indul a dolog egyébként, nem várpalotai vagyok, csak Pétfürdőből lett a Rákosi rendszerben Várpalota második kerülete, így vagyok várpalotai. Szóval ott a Péti nitrogén művek, ahol a szüleim dolgoztak, tehát mindig szoktam mondani, egy műtrágyagyár mellett nőttem fel, ott volt egy csodálatos könyvtár, és akkor ott találtam régi pszichológiai könyveket, Freudot, akkor az új irányzatokat, és akkor azt mondtam, ez az, és akkor még jött hozzá a biológia, és akkor szépen formálódott. Egyébként azért jelentkeztem pszichológia szakra, mert munkapszichológus szerettem volna lenni, de az nem lett belőlem.
2: Ha jól gondolom, akkor pont az ön kamaszkora az az időszak, amikor a pszichológia, mint tudomány, úgy itt Magyarországon berobbant, elkezdett formálódni, ugye akkor alakul meg talán a tanszék is az egyetemen. Tehát, hogy ezért olyan sok tapasztalata nem lehetett még ezzel kapcsolatban.
3: Semmilyen nem volt, a gimnáziumban se értette senki, hogy ezt honnan veszem. Egyébként a pszichológiáról annyit érdemes tudni, hogy a tiltott tudományok körébe tartozott 1945 és 1965 között.
2: Ráadásul.
3: Tehát 64-65-ben indult megint a képzés, egy szakos képzés sokáig nem volt. És hát amikor én egyetemre kerültem, akkor kezdett el bejönni a fantasztikus tanáraimnak köszönhetően az úgynevezett nyugati pszichológia, tehát a kreativitás vizsgálata. Én például már a szakdolgozatomat Barkóczi Olonánál a kreativitásból írtam, és ráadásul naiv módon arra voltam kíváncsi, hogy milyenek a feltalálók, tehát hogy feltaláló kreativitás, a személyisége.
2: Ezt például hogyan kutatta fel?
3: Voltak személyiségtesztek, akkor kezdtük el, hogy annak egy személyiség profilját néztem végig, ennek a nyitottsága derült ki igazán, és a kreativitásnál pedig nagyon sok kreativitásteszt volt már akkor bemérve, annak az eredetiség, rugalmasság, gondolkodás, rugalmasság faktora, hát akkor már várandós voltam a nagyfiunkkal egyetem utolsó évében, és a Tungsramba jártam ki, nem tudom, hányféle közlekedési eszköze,
2: Kiújpestre
3: legvégén villamosan, de nagyon izgalmas volt, és akkor hát számítógép hol volt még, én nem tudtam gépelni, úgyhogy kézzel írtam a diplomamunkámat, és édesanyám legépelte.
2: Ebből nőtt ki az a kutatási terület, ami aztán később meghatározóvá vált, mert az, ami igazából elkezdte önt érdekelni a későbbiekben, az elemi akusztikus információ feldolgozás lett végül. Ugye ez azt jelenti, hogy miként észleljük mi azokat a hangokat, információkat, amelyek érnek bennünket, és az hogyan dolgozza fel aztán az agyunk, nyilván aztán hogyan reagálunk rá, tehát hogy ez mindenkinél más és más formában zajlik.
3: Ami igazán érdekelt, és amikor a kognitív irányba ment el, az a lépés volt, ami amikor váltottam, egy 7-8 évenként témát váltok, Én a pszichofiziológiai laboratóriumban állatkísérletekkel kezdtem, ott a hangfeldolgozást vizsgáltuk kondicionálási helyzetben. Tehát amikor a macskákkal dolgoztunk, amikor az állatnak valamit tanulni kell, és például egy eredetileg semleges hang egy szignálá változik, és akkor arra valamit csinál, tudja, hogy jön a pontosan. Szóval sok minden ilyen. Akkor mindig érdekelt az, hogy mi van mögötte, milyen más folyamatok vannak, és hát mindig megkérdezték tőlem, hogy miért találok ki mindig mást, miért nem éppen a kondicionálás érdekel. És akkor elkezdett az is érdekelni, hogy hogyan csinál meg valamit az agy. Mi arra használjuk ezeket a jeleket, hogy a pszichológiai kérdésünkre ennek segítségével kapjunk választ, hogy igen, nem, erre, arra, amara. Egyre több ilyen kutatásom lett, és akkor előkerült egy német kollega, aki az agyi jelek forrásának az azonosítására dolgozott ki programot, és jelezte, hogy szeretne velem együtt dolgozni, és hát ő Münsterben pályáz meg egy professzori állást, és hát most már egy Humboldt ösztöndíjat megpróbálhatnék. Most már rendszerváltásnál tartunk, lehetett 89-ben már direktbe pályázni, meg is nyerte. Elmentem Münsterbe, előtte 2 hónap alatt megtanultam németül.
4: Két hónap alatt? Ez csak most így
3: muszáj volt, nagyon úri helyzetem volt. Göttingenben fizettek egy 2 hónapos bentlakásos intenzív német nyelvtanfolyamat. Na mindegy, megérkeztem Münsterbe, hogy majd én fogok itt mágneses aktivitást vizsgálni. Ez a rendszerváltás utáni első 2 év, és hát gyakorlatilag egy idegen országban jöttem haza, de akkor már a humán vizsgálatok érdekeltek, és Münsterben, amíg vártunk egy kollega nővel a Fülörgége klinikáról, elkezdtünk csecsemőkkel dolgozni. És a módszert, ugye, amit sikerült Münsterben bevezetni, ezt úgy nevezik egy agyi jel, úgy nevezik, hogy eltérési negativitás, és ez egy automatikus jel, amit az agy produkál, akkor valami eltérést, váratlant detektál, azonosít, és ez az a jel, amit aztán a babáknál is jól lehet mérni. Ma már fantasztikus technikák vannak, egy ilyen pici úszósapkaszerű valamiben vannak az elektródák, ha fölkerülnek, és bizony így a baba külön együttműködése nélkül lehet ezt vizsgálni. Ül a anyuka vagy apuka ölébe, és körülbelül 3 doktorandus szórakoztatja a bábúval minden egyébbel, hogy ne sokat mozogjon, mert az meg nem jó az agyi jelelvezetésnek.
4: Na, hogyha már Németországban járunk, akkor idézzünk fel egy kis Mahler muzsikát, mert hogy ő a nagy kedvenc.
3: Ő a nagy kedvenc, és a német krimisorozat, a Tátort, abban van egy kedvenc helyszínem, Münster, ott a patológusnak a kedvence Mahler, és egy óriási Mahler kép van a szobájában, és akkor mindig beugrik Mahlert.

0: Na, egy picit előre szaladtunk az időben, már ugye a rendszerváltás környékén járunk, de kíváncsi vagyok arra a kislányra, aki, ha jól tudom, 15 éves korában ezüstérmet nyert a Helikon versenyen a versmondásból.
1: Már fiatal korban sokszor látszik, hogy van, aki specialista, úgy szoktuk nevezni, tehát ez a tehetség, érdeklődés adott területen bontakozik ki, ilyen a matematika, ilyen a zene. Van a másik fajta, akit minden érdekel, ezt nevezzük generalistának. Nyer egy megyei matematika versenyt, meg kémiát, fizikát, meg dráma, meg vers, meg sport, meg kézilabda, most már csak nézem. Tehát,
0: de hát az is jelen volt.
1: Az is jelen, tehát minden egyszerre, tehát nagyon lassan alakult ki, csodálatos események voltak.
0: És ugye azt is megtudtuk, hogy persze a családban jelen lehetett a kultúra, művészet, de hát azért nem feltétlenül volt adott.
1: Igen, hát édesapám vegyipari gépész technikus volt, ő a gyár szerelmese volt, és édesanyám érettségizett, gyorsesgépíróként dolgozott, és aztán vezető titkárnőként fejezte be nálunk. Édesanyja volt a művészetért felelős, ő volt a könyvmoly. Az első könyvsorozatokat is tőle kaptuk, mai napig megvan a teljes Jókai sorozat, lexikonok, egyebek, úgyhogy, és édesanyám, én is eltanultam tőle, hogy mindig cédulázott, és akkor ezekre felülírta a dolgokat, tehát volt, és a másik a gimnázium, ahol nagyszerű tanáraink voltak, és akkor ők vitték ezt, hogy akkor dráma, és vers, és ez, és úgy valahogy egyszerre volt jelen a humán és a természettudomány, és hosszú ideig úgy tiblából, hogy most akkor melyik vagyok én, lehet, hogy hosszú távon az derült ki, hogy mindkettő. A kutatónak lenni azt jelenti, hogy az ember megőrizheti azt szoktam mondani, infantilizmusát, tehát azt a fajta kíváncsiságot, hogy hát akkor ez hogy működik, ez milyen, elolvas az ember a modelleket, elméleteket, mindig érzi, hogy valami nem stimmel vele, akkor
0: kérdés. Igen, igen.
1: Másik, hogyha az embernek ilyen módszer van a kezében, mint az agykutatási módszerek, akkor arra is rá kell jönni, nagyon kicsit lehet egyszerre kérdezni. És ez vezet egyfajta fegyelemhez a munkában, miközben az ember meg szárnyal, és ezt a kíváncsiságát meg őrizheti egy életen át. A kutató akkor működik jól, hogyha azt viszi végig, amit a divatos szóval élethosszígtartó tanulásnak szoktak nevezni. Mindig van új helyzet, új kihívása. Kutatás lényege, hogy az ember több kérdést állít elő egy empirikus vizsgálatnál, mint ahány választ kap a feltett kérdésére. A tudomány lényege, hogy kételkedik.
0: Akkor ismét szárnya jön a muzsika. Kármina Buránából következik most egy tétel.
1: Karl Orffnak nem szeretem minden zenéjét, de a Kármina Buránát nagyon, tehát ezek tulajdonképpen diák dalok, és hát vannak benne vidámok, ilyenek, olyanok, időnként kicsit csúnya nyelvezetőek is, de fantasztikus a ritmusa az egésznek, egy nagyon sikeres zenedarab.

0: Rengeteg zenei vonatkozású tanulmánya is született. Egyik legjelentősebb az az írás, ami a Zene, Agy és Egészség címet viseli. Ez nagyjából 10 évvel ezelőtt született, 2016-ban. A zene gyógyító hatásáról, zeneterápiáról, a dallamok agyi kódolásáról írt, és egyáltalán arról, hogy a gyerekek tanulmány eredményére milyen hatással van a zenélés maga.
1: Mindig is nagyon szerettem nem csak a zene, tehát nem csak a hangszeres zenélés, hanem az éneklés, az együtténeklés. Hát én egy kórus generációhoz tartozom. Kórus, néptánc, stb. Mm-hmm. Tehát, hogy milyen sokat számít maga az éneklés, nem csak az a része, ami a Mérei szavaival érve együttes élmény, de hogy milyen élmény hoz. Egyrészt azt szoktuk mondani, hogy élesíti a hallási feldolgozást, és nagyon erőteljesen hat a nyelvi fejlődésre. A másik a mozgásra, nagyon fontos, tehát minden életkorban az egész agyat mozgatja, arról nem is beszélve, hogy a zenének, a ritmusnak és ennek az együttesnek milyen hatása van az agynak, azokra a területeire, hálózataira, hipokampusz, amigdala, amik az érzelmi feldolgozásért felelősek. Ezért aztán a terápiában nagyon sok helyen van lehetősége a zenének.
0: Tehát tulajdonképpen ezzel megajándékozzuk magunkat, örömhormonokat szabadítunk fel vele.
1: Azt is hozzáférhetünk az emlékekhez, ugye nagyon erősen tapadnak a zenei élmények az emlékekhez, a hangulatot tudnak kiváltani, gondoljunk a krimik zenéjére, amikor idegesítő, magas hangon elkezd szólni, mert tudjuk, hogy valahonnan valaki elő fog ugrani. Jó, ebben van egy tanulási folyamat is, de ennek van egy evolúciós háttere az agy számára, tehát nem csak az öröm, hanem a figyelmeztetés, a veszélyjelzés és sok minden más, és kapcsolódik az emlékekhez. Én fontosnak találnám, hogyha a Kodály módszernek egy aktualizált változata visszakerülne az iskoláinkba, hogyha ezekkel jól tudnánk élni, és azzal is, hogy a énekzene az nem elmélet, hanem egyszerre élmény, megértés, átélés, megélés. Volt egyszer egy vagy nyugodt, mondjak még.
0: Na most akkor hozzuk be a nemzeti alaptantervet, amiben hát feltételezem, hogy az erének is nagy szerepe volt már, hogy mint ugye ön és csapata alkotott meg a 2010-es évek második felében.
1: 18. És
0: amiből majdnem valóság is lett, aztán más kérdés, hogy végül csak a tervek születtek meg az íróasztalon, de biztos a zene tanításnak nagyon fontos szerepe volt akkor, ugye, ebben a tervezetben?
1: Nagyon fontos szerepe volt, hogyan jelenik meg a kreatív tanulás és tanítás az iskolákban, hogyan lehet a jelenségeket összekapcsolni, miért fontosak az összefüggések, hogy az ismeret az csak az első lépés, abból tudást kell felépíteni az összefüggésekkel, a készségek kialakításával, a tanult helyzeten kívüli alkalmazhatóságával, ezt hívjuk kompetenciának. Igen, tehát az alsó tagozat, én azt gondolom, az elsőtől negyedik osztály, vagy akár az ötödikig a legfontosabb szakasza a közoktatásnak. 2018-ra készültünk el 200 fantasztikus pedagógus, gyógypedagógus, pszichológus vett benne részt.
0: Tegyük hozzá, mint miniszteri biztos dolgozott.
1: Csak egy fél évet voltam 2017-ben. A projektet sikerült, szabad ilyen csúnya szót interjúba használni, sikerült eltaposni. És ugye elhangzott a kormány szóvivő részéről, hogy nem ez lesz. Nem nemzeti, nem keresztény, nem hazafias.
0: Miközben ezt rengeteg szakértő cáfolta.
1: Igen, és volt egy nagyon nagy oktatási konferencia Kanadában, és itt is Kolumbia oktatási minisztere azt mondta, hogy ez jobb, mint a miénk. Egy gyerekközpontú, nem agyon cizellált alaptantervet, és egy nem egy túlburjánzó kerettantervet terveztünk, mert a nemzeti alaptantervek nem csak nálunk, az a elképzelése mindig, hogy csökkentik a tananyagot, aztán mindig nő. Tehát, hogy azt próbáltuk elérni, hogy együttműködjön a tanári kar, hogy egy természettudomány tantárgy után, amikor kibomlik az egyes tantárgyakra, biológiára, kémiára, fizikára, plusz földrajzra, ami egyszerre természet és társadalomtudomány, akkor dolgozzanak együtt, tartsanak néha közös órát. A múltkor fölraktam a Facebookra, amit készítettünk, a Tulipán filmet, most is a Oktatás 20-30 honlapon megtalálható, és mindenki nagyon erült. Neki a Tulipán példáján kívántuk bemutatni, hogy hogy lehet a tudást összekapcsolni, hogy a Tulipán, ami biológia, ami történelem, a törökök hozták be, ami a mi népművészetünk.
0: A rengeteg motivum.
1: Tulipánt bekerülhetne a vizuális kultúra tantárgyba is, mert sokféle tulipánt lehet festeni, akár origamit is lehet hajtogatni.
0: Nagyon komplex.
1: A lényeg az, hogy ez a sok pedagógus fantasztikusan dolgozott együtt, és bár reforrázva éreztük magunkat, ez akkor is tartotta benne a lelket, ma pedig összetartja az akkor kialakult barátságokat.
0: Uh-huh. És mit szólna ahhoz, hogyha felkérnék az új oktatásügyi miniszter esetleg arra, hogy akár ebből valamit felhasználni, vagy beszállni egy ötletelő csapatba?
1: Szívesen segítek. Maga a tervezet, az közkincs, tehát el lehet belőle indulni. 8 évvel ezelőtti, tehát...
0: És az már ilyenkor az aktualitását veszti?
1: Nem, ma is fönn vannak az útmutatók. Én azt látom, hogy most a közoktatásért szakemberek felelnek. Egyfolytában örülök. Nem az én koromba kell már egy ekkora feladatot elvállalni, de amit tudok, azt szívesen adom.
0: Menet közben más fontos pozíciókat is betöltött, hát most elég, ha csak a Magyar Tudományos Akadémiára gondolok, amelynek 2008 és 14 között a főtitkár helyettese volt, és itt is találtam egy olyan cikket, ahol ugye azt emelte ki ön, hogy nőként debütálás volt, hiszen elsőként tölthette be ezt a pozíciót, és hogy ezt nagyon nehéz volt elfogadtatni magát, ugye?
1: Hát,
0: többi professzorral.
1: Direktbe sose jelezték, ami nekem nagyon segített, hogy gyerekkoromban főleg fiúbarátaim voltak. Tehát egy olyan közegben nőttem fel, ahol a reakciók igen egyértelműek, hogy ha úgy alakul, akkor orba vágják az embert. De orba nem illik bőgni. Igen. Valóban, hogy az akadémiának 3 főállású vezetője van, az elnök, a főtitkár és a főtitkár helyettes, és ilyen, mert én voltam az első nő. Na, azóta mindig nőket választott az akadémia főtitkár helyettesnek. Hát följebb még nem küzdöttük magunkat. De Vizier Szilveszter elnök úr óriási hangsúlyt fektetett arra, hogy jelöljünk már a tehetséges, sikeres, jól teljesítő nőkből is, hát ha lesz belőlük akadémikus. Hát mostanra elértük a 10%-ot. Igen, és nagyon fontos időszak volt. Ugye volt a 40-valahány kicsi kis intézet, és hát egy nagyon erős, elkötelezett elnök mellett dolgoztam, sokat tanultam tőle, Pálinkás Józseftől. Tudomány, felsőoktatás, közoktatás, ez az én 3-as profilom.
0: És ez mennyire zökkenti ki az embert a megszokott kerékvágásból? Mennyire változtatta meg az életét? Akár szakmai, akár magánéleti szinten.
1: A magánéleti az mindig olyan, hogy a családdal megbeszéljük, mielőtt az ember azt mondja, hogy igen, tehát hogyha az embert jelölik, akkor a jelölőbizottság elnöke megkérdezi, hogy vállalja-e. És akkor kértem 24 óra gondolkodási időt, és megbeszéltük a férjemmel, és azt mondta, hogy annyit panaszkodtál már, hogy ez se jó, az se jó, ha most se jó, akkor csináljad. Na, így lettem, titkár helyettes. Sok újat kell tanulni, egy más világ. Na most a kutatás belefér, hát napi 14 órába sok minden belefér, én általában olyan nagyon keveset sose dolgoztam. Az ember fölnevel 2 épp kézláb gyereket, akkor meg kell tanulnia szervezni, hogy általában késő este éjszaka szoktam főzni, és akkor leütöm, bemegy a hűtőbe, és akkor most is ezt csinálom. De a lényeg az, hogy a napi 14 órában belefér a vezetői megbízatással járó feladatrendszer és a kutatás is. Hát kicsit visszafogottabban, mint előtte.
0: És akkor, ha jól gondolom, mostanában viszont ismét összerep a tanítás, illetve a kutatás. Próbáltam megfejteni, hogy milyen legfrissebb tudományos könyvei vannak. A 2020-as években azért találtam egy nagyon érdekeset, az okos eszközök használata, a kognitív idegtudomány szempontjából. Ez egy aránylag friss kutatás.
1: Igen, az empirikus kutatásokban társszerzőként veszek részt, tehát az én életkoromban már nem a laborban ülünk általában, hanem ebben veszünk részt. Aztán írok két könyvet, ha valamelyiket elúnom, akkor a másikra átkapcsolok. Írtam annak idején egy Olvasó Agy című könyvet.
0: Mindenki mondta, hogy
1: aktualizálni kellene, mondtam, hogy ehhez nincs kedvem, viszont a hogyan olvas az agy a 21. században az nagyon fontos, úgyhogy van egy könyv, aminek az a munkacíme, hogy a könyvtől a kütyűig. A másik, amit írok, az az atipikus fejlődésről szól, tehát ugye a kognitív fejlődésnek a zavarai. A különböző diszek, figyelemzavar, stb.
0: Tehát diszlexia, diszkrácia.
1: Igen, annak most az a címe, hogy A-tól A-ig, mindenki azt mondja, hogy ez Z-ig szokott lenni, az A-tól A-ig azt jelzi, hogy az abnormálistól az atipikusig. Körülbelül 100 évvel ezelőtt ugye ilyen normalitás központú volt a világ, és amin nem fért bele ebbe a boxba, akkor azt abnormálisnak hívták. Szóval a fogyatékkal élő azt.
0: Ha már szóba került, hogy nem csak a komoly zene, ami megdobogtatja a szívét, hanem adott esetben akár egy kellemes könnyűzene is, akkor ilyen például Bródi János, ha én Rózsa volnék.
1: Én ezt nagyon-nagyon szeretem, olyan, mint egy népdal. A másik, ugye ez a dátuma, 1969, tehát én még gimnazista voltam, de bele voltunk szeretve ebbe a világba. Aztán ez a mi generációnknak egyfajta himnuszává, ilyen protest dalává vált.
0: Ezek azok az áthallásos
1: dalok. Igen, hát mi egy ilyen áthalló sorok között olvasó generáció voltunk, és borzasztóan nem szeretem, amikor ez a történelemben ismétlődik.
2: Ha én Rózsa volnék, nem csak egyszer nyílt.

0: akkor lennék boldog, ha mindenki eljött.
1: Elhangzott, hogy menet közben két gyermeket is sikeresen felnevelt, és hát az egyik mindenképp elég korán érkezett, még egyetemista korában. Hát akkor, ha jól számolom, ő már azért
2: 50
1: éves, és ez azt feltételezi, hogy nagymama.
2: Igen, nőként el se tudnám képzelni, hogy ne legyen gyerekem, ha nem szülhettem volna, akkor örökbe fogadtunk volna a férjemmel, és hát ő is egy régi bútordarab.
1: Akkor ezek szerint ő egy egyetemi szerelem volt?
2: Nem, ő már akkor végzett, és a ötvös klubban ismerkedtünk össze annak idején. Az volt, hogy március 15-én leadtam a diplomamunkámat, és 16-án átsétáltam a közelbe lévő kórházba életet adni a gyereknek. Ott két unoka van, a nagyobbik már első éves egyetemista Hollandiában, kisebbik most jött ré az ötödiket, és a kisebbik fiúnál is egy ötödikes kisfiú van, aki ma 12 éves.
1: Na, hát akkor Isten éltesse sokáig. És a zenén kívül mi az, ami még feldobja, kikapcsolja?
2: Van egy nagy kertünk, és úszás, sok minden. Nagyon szeretek főzni, szeretek bridzselni, sok minden van.
1: Akkor ebbe belefér tényleg minden.
2: Sok minden belefér. Múltkor megkérdezte valaki, hogy nyugdíjba mentem-e, és mondtam, hogy mi nem megyünk nyugdíjba, mi emeritálunk, és utána csak azt csinálunk, amihez kedvünk van.
1: Aha, tehát ez a trükk.
2: Ez a trükk.
1: Hát nem tudom, Liverpoolba eljutott-e élete folyamán.
2: Igen.
1: Nekem most volt egy friss élményem pár hónappal ezelőtt. Igen. Az ember rögtön belebotlik a Beatles nyomaiba. John Lennon itt futott át az iskolába, amikor reggel későn indult el. Igen. John Lennon is, illetve az Imagine című szám is egy ilyen örökkedvenc.
2: Igen, mindig a Szabad Európa Rádión hallgattuk ezeket az eléket annak idején. Édesapám elég ideges is volt tőle. 40 év alatt annyit alkotott, mint más ember 80 alatt, és ennek a dalnak a szövege az egy örökérvényű üzenet.

Vendégem dr. Csépe Valéria, a Magyar Köztársasági Érdemrend Lovag keresztjével és Ipoly Arnold díjjal kitüntetett pszichológus, professzor emeritus, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja volt. Duba Szilvia zenei szerkesztő, Mari Andrea gyártásvezető, valamint a felelős szerkesztő Csűrös Csilla nevében is köszöni a figyelmüket a beszélgetőtárs Farkas Szabolcs.

Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. A Kossuth Rádió Kiskunhalason, FM 102,7. Rádió Színház.

Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. Ismertetjük a szereposztást. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Manva Sera az Askarik feje Kőmű.

0: 1886 elején kezdődtek el a nagy utazás előkészületei az ismeretlen földre, Afrika még feltáratlan területeire, ahol addig még nem járt fehér ember. Ennek az évnek nyarán már a Bécsi Egyetem világhírű geológusának szobájában ültek hárman. A házigazda, Zűz professzor, Teleki Sámuel erdélyi gróf, aki már addig is híres vadászexpedíciókat vezetett, továbbá Richard Hönel, fiatal osztrák sorhajóhadnagy. Elsőnek az akkor 41 éves Teleki válaszol Zűz professzor üdvözlő szavaira.
1: Professzor uram, megvallom őszintén, én csupán nagyobb szabású vadászvállalkozásra készültem Kelet-Afrikába. Rudolf trónörökös ajánlotta később, hogy vigyem magammal Hönel urat.
2: Boldog vagyok, hogy rám esett a választásuk. Őfensége közbenjárására kaptam is több éves szabadságot.
1: És most éppen a trónörökös őfensége ajánlatára kerestük fel önt, professzor úr, hogy a tanácsait kérjük utunkhoz.
3: Kedves uraim, úgy gondolom nem kell külön hangsúlyoznom, ha már ilyen nagyszabású, esetleg évekig tartó vállalkozást terveznek, abból a tudománynak is hasznot kell húznia.
1: Ha expedíciómmal tudományos célokat szolgálhatok, örömmel teszem, hiszen mindig híve voltam a tudományos előrehaladásnak.
3: Nos, ezt boldogan hallom. Értesülésem szerint ön Tanganyika földjét akarja végig cserkészni. Ez a terület nagyjából már ismeretes is, de azt, hogy mi van a Beringó-tótól és a Kenya vulkántól északra, azt már senki se tudja. Fischer bejárt ugyan egy kis szakasztot, azonban hamarosan visszafordult. Ennek a területnek tudományos felkutatása nagyszerű feladat lehetne. Persze jól tudom, önt elsősorban vadász szenvedélye vezérli, de hiszen az ottani szűz földeken, amelyeken még nem dörgött európai fegyver, bőségesen kerülhetnek puskája végére nagy vadak is.
1: Ön gyenge oldalamon támad, professzor. Valóban, ahogy a térképet nézem, akár 1000 kilométernyit is fehér folton haladhatok.
3: Egészen addig, míg az etióp hegyek lábáig nem ér. De nézzük most már a tudományos kérdéseket. Vessenek kérem egy pillantást a térképre. Figyeljék itt ezeknek a nagy tavaknak az alakját, elhelyezkedését. A Tanganyika-tó keskeny árokban húzódik. Tőle északra, ugyanannak az ároknak a folytatásában látjuk az Albert-tavat is, amelyet Samuel Baker és felesége a magyar sasflóra fedezett fel.
1: Igen.
3: És ettől keletre itt a Nyassza-tó. Érdekes módon ez a két árok párhuzamosan fut, majd egymás fölé hajlik. De figyeljük tovább a vonalat. Nézzük csak Délnyugat-Ázsia térképét. A Taurus-hegység lábától a Vörös-tengerig. Szírián és Palesztinán át szintén hatalmas árokrendszer vonul.
2: Arra gondol, professzor úr, hogy a két árokrendszer között összefüggés van.
3: Nem tudom. Nem tudhatjuk, hiszen ma még több mint 2000 kilométeres távot nem ismerünk itt. Önre vár a feladat, herr Teleki, hogy a föld fejlődés történetének ezt az egyik legérdekesebb részletét tisztázza.
1: Örülnék, ha expedíciómat sikerülne erre a célra is felhasználnom.
3: Nézze csak, összeállítottam a szükséges könyvek, térképek és műszerek jegyzékét. Tessék! Remélem, jó hasznát veszik.
1: Köszönjük. Nem mondom, elég vaskos jegyzék. A műszerek beszerzését honnan ajánlja, professzor uram?
3: Genfből. Vagy Londonból. Ez a két város a központja a precíziós műszerek gyártásának. Ha lehet, azért inkább Londont ajánlom. Ott találkozhatnának Thomsonnal és Burtonnel is. Tőlük sok értékes tanácsot kaphatnának az útra.
1: Kedves professzor úr, köszönjük hasznos útbaigazításait és tanácsait. Reméljük, valóra válthatjuk tudományos elképzeléseit. Én holnap már utazom is. Hönel úr még beszerzi a szükséges tudományos műszereket, és Triestben száll majd fel a Lloyd Társaság Titániájára. Úgyhogy mi csak azután találkozunk Zanzibárban.
3: Jó utat, és türelmetlenül várom tudósításaikat.
0: Hönel sorhajóhadnagy 1886. október 31-én érkezett Zanzibárba. Itt mindjárt sikerült megnyernie a szultán támogatását, akinek uralma a mai Tanzánia és Kenya területére terjedt ki, bár ez csak névleges volt a nehezen megközelíthető területeken. A néger törzsek ugyanis függetlenül éltek főnökeik, szultánjaik vezetése alatt. November 29-én Teleki Sámuel is megérkezett Zanzibárba. A legnehezebb feladatuk itt az expedíció tagjainak kiválogatása volt. 400 főnyire tervezték a vállalkozást, és ebből legalább 200 embert Zanzibárban kellett szerződtetni.

0: Szerencsés véletlen, hogy önre bukkanok itt, Zsumbe Kemata.
1: De nekem bal szerencsöröm, hogy itt töltöm a drága időm. Ha. Otthon volna helyem a masszájok között, hiszen mostan az elefántcsont gyűjtésének az évadja. De indus hitelezőim bepanaszoltak, az átkozottak a szultánnál. Ő meg ide rendelt, adjak számot ügyeimről, hogy mint képzelem adóságaim törlesztését. Ó, ha én azt tudnám.
0: Akkor mégiscsak szerencséje van, hogy találkoztunk. Thompson úr említette nekem, milyen kitűnő hasznát vette önnek 6 éven át az expedíciójánál. Igen. Vállalkozna rá, hogy gazdája legyen az én expedíciómnak. A szultánnal elintézhetem az ügyét.
1: Igen.
0: A hitelezőit is megnyugtathatnánk némi előleggel. Nos. Mit szól hozzá?
1: Megvallom, érdekel a dolog. Már hallottam készülődésükről. Részben azért is jöttem el a Szaurira. Hová készülnek, uram, mi a tervük, és mennyi időre mennek?
0: Kedves Zsumbe Kemata, meghatározatlan időre szerződtetném önt. Tudja, a Kenya vulkánon túlra akarok eljutni éjszakra, ameddig erőnkből és készletünkből futja majd.
1: Veszélyes út az uram. A kikujuk földjére még a mi fajtánk beli sem igen merészkedik be. Ha az Askariknak megmondja, hogy hová készül, az egész társaság szétszalad a világ minden tája felé. Jól gondolja meg, uram.
0: Már meggondoltam. Azt hiszem, nem kell nekik előre tudniok úti célunkat.
1: Helyes. Ha az Askarik érdeklődnek majd, azt kell felelniük, beringó ma bele kidogo. Vagyis a beringóig és valamivel tovább. Egy jó emberem különben nem régen tért vissza onnan. Valami nagy tóról mesélt, amelynek a partja olyan kietlen, hogy a madár is elkerüli. Talán ön is hallott már erről a tóról, és ezért kívánkozik oda?
0: Nagy tóról?
1: Igen, igen.
0: És milyen messze lehet az ide?
1: Hát azt én sem tudom. Hónapokba kerül, sőt, talán egy év is beletelik, míg az expedíció odaér. Ha egyáltalán elérhet addig. De az is lehet, hogy csupán szóbeszéd az a tó.
0: Nos, Zsumbe, vállalkozik az útra?
1: Nagy dolog az, uram. Évek telhetnek el, míg visszatérünk. Nagy fizetség járna érte.
0: Sem több, sem kevesebb, mint amennyit Thompson úr fizetett.
1: $2000 volt az, uram.
0: Megegyeztünk, a negyedét előlegben, a többit visszatérésünk után kapja. A szultánnal és a hitelezőkkel elintézem az ügyét.
1: Rendben van, uram, megköthetjük a szerződést.
2: Teleki Sámuel személyes szolgálatára szervezett csoport vezetője pedig Duala Idris lett. Ez a szomáli 24 éves arab már 6 évig szolgált gyermekkorában az angol Stanley kongói expedíciójában. Stanley szerint a leghűségesebb és legmegbízhatóbb embere volt. Nyugodtan élhetett volna otthon, családja körében, de hajtotta a vágy, hogy ismeretlen földeket járjon be, és veszélyes kalandokon verekedje át magát. Duala Idris Ádenben találkozott Telekivel, ahol heted magával szegődött a szolgálatába. Az expedíció vezérkarához tartoznak még az askarik és a vezetők, akik terhet nem cipelnek, de felelősek a rendért és a biztonságért. A benszülöttekkel való érintkezésben pedig ők a tolmácsok, s vezetőjük Mamva Széra lett, akinek tevékenységét Teleki már több útleírásból ismerte. Ravasz, anyagias természetű öreg ez, de ha ügyesen bánnak vele, igen hasznavehető ember. Közvetlen az indulás előtt beszélni kívánt a gróffal Mamva Széra.
0: Most Mamva, intézkedett, hogy az emberek holnap a megbeszélt időre megjelenjenek, hogy 200-at véglegesen kiválasztunk közülük?
3: Igenis, uram. Minden rendben lesz, de volna még valami elintézni valónk.
0: Elintézni valónk?
3: Igen, uram. Én gondolkoztam a dolgon. Ön azt mondta, hogy a beringóig megyünk, és valamivel tovább.
0: Igen.
3: Nagyon veszélyes út lesz ez. Egyszer már jártam arra felé, majd ott hagytam a fogam.
0: Mamva, csak nem szállt inába a bátorsága.
3: Az nem. De a családomtól is sokáig távol kell lennem.
0: Na ne kerteljen annyit, föl akarja bontani a szerződést?
3: Nem, dehogy. Csak, mint az Askarik vezetője, keveslem a havi $13.
0: Úgy.
3: Holott mindenért én lennék a felelős.
4: Hogy lehet az? Hiszen a többi Askari $6-9 kap. És csupán Zsumbe Kemata, és a maga fizetése $13
3: De Maktubu, a nyassza rabszolga is ugyanannyit kap, pedig az se nem askári, se nem vezető.
0: Hát aztán igazán maga tudhatja legjobban, hogy mennyit ér Maktubu bátorsága, erélye és önfeláldozása, 6 évig együtt volt vele Thompson expedíciójában.
3: Ja, de erőszakossága miatt sokba is volt vele. Az Ascarik most is zúgolódnak miatta.
0: Majd lecsillapodnak. Én pedig féken tartom Maktubut. Nos, Manva, beírja a 13 dollárral, vagy fölbontja a szerződést.
3: Gondolja meg, uram. Az én munkám a legnehezebb. 19 dollár sem lenne sok. Ennyit kérek.
0: Nem adok egy fillérrel sem többet. A szerződést aláírta, és fölvett 3 hónapi előleget. Fölbonthatjuk a megállapodásunkat, de az előleg itt legyen, mielőtt esti imára szólít a müezzin.
3: Nem, uram, dehogy is. Én csak úgy mondtam ezt. Természetesen maradok, és ellátom a dolgomat.
2: január 21-én útnak indult Zanzibárból Tanganyika partjára a 200 zanzibaritát és az ugyanannyi ládát szállító hajó. 2 nap múlva a sztárgőzösen Teleki és Hőnel is elhajózott Panganiba. A hasonló nevű folyó torkolatában fekvő kikötőben gyűlt össze aztán az expedíció. Itt a partlakók között lassan haladt a toborzás. Végre február 4-én megindulhatott az expedíció a Pangani mentén a szárazföld belsejébe, 283 hordárral és 25 szürke szamárral. A karaván élén Teleki és Hőrel vonult, mögöttük Maktubu és Duella Idris a szomáli részleggel. Az Ascarikhoz beosztott csoportok 3-as-4-es sorokban kígyódzó menetben haladtak. A hosszú úton sok baj támadt a zanzibarita teherhordókkal. Oktalan nagy gyerekek voltak ezek, és nem tűrték a fegyelmet. A legnagyobb erőpróbára akkor került sor, amikor a Vasenzik kis falujába Levába értek. A zanzibariták itt fegyelmezetlenül elhagyták a tábort, és a faluba mentek szórakozni. Teleki erélyes intézkedésére többen visszasompolyogtak ugyan a táborba, de néhány garázda fickó összekülönbözött a falusiakkal. A Csetepaténak 2 teherhordó és 9 falusi eset áldozatául. Az összeütközés hírére még a szomszédos falvakból is ideözöllöttek a bosszú vágyó Vasenzik. Szedenga szultán pedig felkereste a tábort, hogy megölt alattvalóiért kárpótlást kapjon.

0: Üdvözöllek országomban, nemes idegen. Vártam, te keresel fel engem, és engedélyt kérsz, hogy országomon átvonulas.
1: Ó, dicső szultán, elnézésedet kérem. De csak nem régen érkeztünk országodba.
0: Nem régen? És az embereid már is milyen galádul viselkedtek? A vasenzik bosszút szomjúhoznak, csak nem ezren ide özönlöttek. És számuk még növekedni fog, ha csak le nem csillapítom őket.
1: Hálás lennék közbelépésedért, dicső szultán.
0: Öt asszonyomban sime látod 4 hű testőrömet, ehhez képest mérd a háládat.

0: Ezzel akartok lekegyerezni engem? Ezt szánjátok a Vasenzik szultánjának? Ezt a semmiséget?
1: Hogy dobálj a feszt, és tajtégzik.
2: Nana, szultánom, ne becsméreld ajándékainkat. Nekünk nyitott a tenyerünk, de persze csak a barátaink felé. Honnan tudjam én, hogy barátunk vagy-e?
3: Nem megmutattam már azzal, hogy békítő szóval léptem sátradba?
2: De ezzel még nem bizonyítottad a barátságodat, mert sem ökröt, sem kecskét, de még csak egy tyúkot sem adtál.
3: Igazad van, nemes idegen. Szedeng a szultán megszokta tisztelni a vendégeit. Reggelre itt lesz az ajándékom. Te is válogasd ki a Vasenzik szultányát és házanépét megillető ajándékot.
2: Ígérem, meg leszel elégedve velem. És kérlek, szemelj ki majd néhány teherhordót is. Jól megfizetjük őket.
3: Ne feledkezzél meg a tüzes italról. A Szedeng a nagyon szereti. És fehér porokat is hozzál. A legkedvesebb asszonyomnak gyakran fáj a feje.
2: Jó.
3: A ti varázsszeretek jobban használ, mint a varázslónk ráolvasása. Ha illő lesz az ajándékod, ígérem, nyugodtan átvonulhatsz a Vasenzik földjén.
4: A szultán örömmel fogadta az ajándékokat, így telekiék békességben elhagyhatták a Vasenzik földjét. Március derekán aztán két részre osztották az expedíciót. Hőnel a karaván zömével északnak fordult, a szokásos karavánúton. Teleki pedig a Pangani mellett haladt tovább, 70 válogatott emberével. Ezen a szakaszon még nem járt európai utazó. Békés masszáj törzs lakta a vidéket. Barátságosan fogadták az expedíciót, sőt, fiatal harcosok szegődtek kíséretükbe, és jó vadász területekre vezették Telekit.
5: Micsoda nagy patkót viselsz a lábadon, te idegen! Nem fájt, amikor a talpadra verték?
6: Cipő ez, Kimueri! És arra való, hogy a tüske fel ne sebezze a lábad. Nem láttál még ilyet?
5: Még nem.
6: Ja.
5: És mi lógott a válladon?
6: Ez fegyver. Ezzel terítjük le a vadat.
5: Az a ti láncsátok?
2: Ez. És biztosabban talál, mint a tied.
5: Az nem lehet.
2: Nem?
5: Próbáljuk ki. Kimueri láncsája kezes báránya kezébe. Ha magasra hajítom, ott kapom el, ahol kívánod. Melyik végét akarod?
2: Ha?
5: Látod? Ez már 100 vangvavát öltem meg vele. Az a láncsa, amit a vállaton hordtok, hitvány jószág.
2: Na jó, rajta tegyünk próbát. Válasz ki egy fatörzset.
5: Látod ott azt a fát, oldalt, oda néz. Uh-huh. Eltaláltam. Ezt csináld utána.
2: Hát hová dobjam a láncsát?
5: Jobb oldalt, ahonnan a vastag ág kiindul, annak a tövébe. Lyukat fúrt vele. De ez a fa puha. Az én pajzsomat nem tudná átütni a láncsát.
2: Nem? Próbáljuk meg. Tedd oda a fa tövébe. Duella, kezdjük. 10 lövés.
7: Igen, uram.
2: Látod, Kimueri? Darabokra tört a pajzsod.
5: Nagy vadász vagy, uram. Engedd meg, hogy Kimueri a szolgálatodba álljon.
2: Szívesen látlak közöttünk. Jó vadász vagy, bátor harcos. Mi messzi útra megyünk, Kimueri, de ha kedvet érzel hozzá, velünk tarthatsz.

0: Elhangzott Ismeretlen földön. Teleki Sámuel utazása Kelet-Afrikában. Írta dr. Vécsei Zoltán. A szereposztás a következő volt. Teleki Sámuel Afrika utazó Szakács Miklós. Richard Hönel utitársa Bánfi György. Zűsz bécsi professzor Szabó Otto. Hans Meyer alpesi vadász Szatmári István. Harvey angol vadász Verebes Károly. Kemata Dzsumbe az expedíció gazdája Garas Dezső. Mamba Sera az askarik feje Kőműves Sándor. Dualla Idris a szomáli csoport vezetője Koncz Gábor. Szedenga a Vasenzik szultánja Őze Lajos. Kimueri masszáj harcos Vándor József. Nakairo Kikuyu főnök Inke László. Kutandzsa Kikuyu harcos Viola Mihály. Narrátor Sütő Irén. Rendezte Cserés Miklós doktor.
1: A hangfelvétel 1965-ben készült.
2: A műsor újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: néhány perc múlva a hírek után folytatjuk éjszakai műsorunkat itt a Kossuth Rádióban.
1: 2 óra. Rövid hírek következnek, a mikrofonnál Harcsás Gergely. Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen, erősítette meg a miniszterelnök a 2 napos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter közölte, az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság közötti megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag. Tűzszünetről állapodott meg Izrael és a libanoni síita Hezbollah fegyveres szervezet. Az egyesség megkötésében amerikai és katari közvetítők vettek részt. Az izraeli hadsereg péntek hajnalban még légicsapásokat és tüzérségi támadásokat hajtott végre Dél-Libanonban. A támadásokban több mint 50-en életüket vesztették, köztük 4 izraeli katona. Az orosz katonai eszközök eltávolítására szólította fel az ukrán elnök fehér orosz kollégáját. Volodymyr Zelenszkij jelezte, 1 hetet ad Alekszandr Lukasenkának, hogy felszámolja az ukrán határ közelébe telepített harci berendezéseket. Az ukrán elnök azzal is megvádolta fehér Oroszországot, hogy üzemanyagot szállít az orosz hadseregnek. Hangsúlyozta azt is, Ukrajna minden olyan lépésre válaszolni fog, amely a lakosságot fenyegeti. Obama központ nyílt Chicagóban. A korábbi amerikai elnök 8 éves ciklusának emléket állító könyvtárat, múzeumot, kulturális és szabadidőközpontot a demokrata politikus, valamint ismert személyiségek, köztük elődei jelenlétében adták át. A gránit tömböt formázó hatalmas toronyépület az egykori elnök korábbi lakóhelyén kapott helyet. A forgalmasabb budapesti közterületeken és a sűrűn lakott részeken 3-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A BKK idén is lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb légkondicionált ügyfélközpontokat. A folytatásban sport. A labdarúgó világbajnokságon ezekben a percekben ért véget a Skócia-Marokkó mérkőzés, amely a marokkóiak 1-0-ás győzelmével zárult. A magyar férfi röplabda válogatott 3-1-re nyert az azeri csapat vendégeként az Európa Liga alapszakaszának 5. fordulójában, ezzel 3. győzelmét aratta a sorozatban.